0: megtartották ezt a helikoptertámadást a bevetés előtt, hogy Amerika dicsőségét és a harci kedvet is
1: megállt ezáltal. Jó, biztos, hogy lehetne ebből egy olyan klippet vágni, de azért, hogyha látjuk a vietnámi, vagy igen, ezek még vietnámi kisgyerekeket, igen, meg azt a nőket, gyerekét elvesztő anyukát, zárójel, ezt kivágták az egyik változatból, és a Duval ezt nehezményezte, mert ő azért egy jóságos katona is akart lenni, mind a mellett, hogy azért elsősorban ennek a hadműveletnek az a cél, hogy jót szörfözzenek, ugye?
2: Igen, meg kiváló hullámok vannak, ami egyébként Vietnámra nem jellemző, és hát és ez adja a maga bevetésnek a célját is.
0: Fülöp-szigeteken forgatták ezt a jelenetet, és ezen a helyen alapult meg a Fülöp-szigeteki szörfkultúra, amelynek én nagy rajongója vagyok.
1: Hát, és menjünk is majd valamikor el. És aztán elég hamar világossá válik, tehát ki is mondják, hogy az otthon nem létezik többé, mondtuk a tigrises sztorit, de ahogy haladunk fölfelé a folyón, egyre többet tudunk meg egy embernek a megfejtésében, vagy több emberben, majd bejutunk a fényekhez, ott van egy város, és lám-lám, hogyan lehet ennél jobban szórakoztatni a katonákat, mint egy Playboy show-val.
2: Ami érdekes módon a saját dugájába dől, mondhatni.
0: Igen. Sejthető volt, mi ezt már sejtettük, hogy, hát, mert láttuk, hogy ott emberek sorfalat állnak, sőt, hogy távol tartják a fölhevült férfiakat a gyönyörű nőktől, de nem sikerül ez a távolságtartás. Míg az előző jelenethez hadd mondjam el, hogy a háború egyre inkább a játék irányába tolódik el, azt értem ez alatt, a számítógépesedéssel. Ugye ebben a filmben a film, mint művészet esztétizálja át a háborút, gyönyörűek ezek a háborús jelenetek, ahol sokan az életük fizetnek természetesen. A mai háborúkban pedig ilyen monitorok előtt ülnek az emberek, és ilyen drónokkal vadászták le. Tehát, hogy az élmény, felhasználói élmény nem sokban különbözik a számítógépes játékkal.
2: Igen, ez a gamifikáció izgalmas kérdés, a másrészt meg, hogy a háborút igazából a filmek adják el. Tehát a visszaemlékezések azok mindig keserűek, és mindig sokkal realisztikusabbak. A filmek azok, amik olyan élményeket adnak az embereknek, ahol sosem voltak, és átírják azokat az esetleg berögződéseket, amit másodtól hallottak. A Amerikának az, hogy a filmen nyeri meg a vietnámi háborút, az egy nagyon nagy lépés afelé, hogy gyakorlatilag a médiaképes háború ízű gondolatokat gyártani. Uh-huh. És utána az iraki háború, ami az első média háborúvá válik, az öbölháború, amikor már ott vannak a tévések, és mindent élőben látunk, annak a felfokozás, vagy non plus ultrája az, amikor már egy-egy drónkamerának a felvételét, és szinte a mobiltelefonunkon naponta nézhetünk meg belőle.
1: Igen, ez olyan, mint a világbajnokságon a bíróra rakott kamera. Igen, igen.
2: Ezt gyakorlatilag mindent is láthatsz, csak kérdés, hogy érdemes-e.
1: És akkor azért időnként nem háborúzunk, hanem köztes zónában vagy mangókat keresünk, vagy Rolling Stones Satisfaction-jére vízisízünk. Azért az tényleg egy jó kis életérzés.
0: Az isteni színjáték Dantétól előjön többször a filmben, az egyik, amit említettél, a Playboy Newsik, ez a szirének éneke, de az elveszett lelkek, amikor emlékeztek, így a csónakok körül jönnek az emberek, hogy vigyetek magatokkal.
1: És többször is
0: illetve
1: van
0: a pokol kapuja. A legvégén elérkeznek a híthoz, és onnantól már a pokol Kurznak a birodalma kezdődik.
1: De addig még újra találkoznak legalábbis a Reduxban ezekkel a nyuszi lányokkal, és Miss Májussal többek közel, és azért az már nekünk is, hát amikor ott kiborul a doboz, de azért szeretkeznek mellette tovább.
0: De a színészet, meg ugye a nyuszik nem prostituáltnak mentek oda, tehát ők nem teljesen azonosulnak ezzel a
2: városban szerepel.
1: Igen. És akkor, de tényleg azért elgondolkodunk mi is, hogyha 20 percet kapnánk, és ilyen állapotban vagyunk idegileg, meg lelkileg, meg testi állapotban, mi beszélgetnénk, gyönyörködnénk, vagy mi is csak a testi szükségletünket csillapítanak, úgy, ugye a századosunk az nem vesz ebben részt, vagy legalábbis nem látjuk.
0: Ő nem. Én biztos, hogy Thomas Stearns Eliot verseket, mondjuk az Üresek, vagy az Átok Földje című verset olvasnék a lányokkal.
1: És amikor a szegény, később megölt fekete srác ott dobog, vagy kopog, akkor megkérdezi tőle a lány, hogy ön kicsoda, a következő hölgyem. Még érdekeltek volna bennünket a lányok, de ott van ez a vietnámi hajó, ahol rutin ellenőrzést végeznek. És ott igazából ez a kis néger srác az, aki mindenkit megöl, ugye? És kicsit az Istenek városa című későbbi brazil filmet idézi fel nekünk a jelenet.
0: Ugye az a háborúban minden egybefolyik, és akkor ennek a fokozatait ábrázolja, hogy ki az ellenség. Tehát az ellenség az általában egy katona, aki lő rád, de itt a civil világgal folyik a találkozás, aki hirtelen, ennek is van előzménye a filmben, igen, amikor a helikopternél egy nő behajít egy bombát, tehát a civilek is harcoló felek Vietnámban, vagy azok lehetnek, és a legkisebb gyanú egy kutyuska elrejtése ezt vonja maga után.
1: Hát, jó, hát az életed múlik rajta, hogyha kockáztatsz egy kis empátiával, de a következő jelenetnél viszont az kérdőjeleződik meg, hogy mi kik vagyunk, hiszen még parancsnokuk sincsen annál a Dolung hídnál, ugye?
2: És a háború már önmagáért van.
0: Most ugrottál annyiban, hogy a felújított változatban kilátogatnak francia telepesekhez,
1: üzetvényre. Ez még nem ez után jön szerintem majd, igen.
0: A híd után?
1: A híd után lesz majd a francia család. Igen.
2: Egy elveszett civilizációs kis pontocska mondhatni, ahol a saját szabályok szerint még tovább élnek a hagyományok, de nincs már túlélési esélyük.
1: Ez borzasztó.
0: Egyrészt azt mondta a rendezőjük, szellemek tulajdonképpen, tehát nem egy létező telepes, hanem a szellemvilág, ilyen álomszerűen van a jelenet ábrázolva, a szeretkezési része is egyébként. Na, de hogy itt ilyen hosszas eszmecserék folynak a háború értelméről, meg arról, hogy vietnámi szempontból az ellenség szintén egybefolyik. Tehát az lehet francia, vagy amerikai, vagy bármilyen
1: és
0: más.
1: Az ő szempontjukból is, igen. Őket dél-vietnámiak is támadták őket, észak-vietnámiak is, meg még amerikaiak is, és előjönnek ilyen kifejezések, mint hogy Viet Minh, vagy Dien Bien Phu, tehát hogy melyik, miért történt meg, kit okolunk ezekért.
2: Igen, a nagy traumák, a nagy francia traumák benne vannak ebben a
1: és a kis francia traumák, zárójel, amik az egyének óriási, kiderül, amikor a csaj mondja, hogy ez a férfi, a nő az a férjét vesztette el ezekben a harcokban, a férfi meg két fiát. Hát ez
2: gyakorlatilag a túlélésnek az állogát elvesztették.
0: Akkor Nagy Pál első és egyetlen tétámondata, ez az otthonkeresés filmje, az előbb már emlegettem, ő ugye hazatér Amerikába, és az otthon már nem létezik, és itt a film vége fele megint találkozunk egy otthonnal, egy idillel, gyönyörű lehetne, az a francia igen. Lakás,
1: az a terasz,
0: az anyám, a család, tök jókat esznek, igen, és
1: bort
0: végre a civilizáció,
1: jó, finom francia vörös, igen.
0: És aztán látszik, hogy ez a semmi fölé van függesztve, tehát egy minden pillanatban szétomolhat és lebombázódhatik, illetve a másik értelmezésben ez csak egy káprázat, egy déli báb, egy látszólagos oázis.
1: A filmben, ebben a jelenetben is a függöny, ami ilyen furcsa látási viszonyt eredményez, meg a köd visszatér, meg a füst. Bára. Egy kicsit eszünkbe jut, ugyanekkor készül a Megáll az idő, és ugye, hogy mesél erről Koltai Lajos, hogy a színek használatában, meg a porral, meg a füsttel, így a visszaemlékezésre, a múltra, a nosztalgiára épít. Itt is, mintha a színeket pluszban használná, hogy ezzel is, mintha egy más dramaturgiát hozna létre, és aztán történik, hogy felbukkannak a benszülöttek nyilakkal, dárdákkal, akiknek esélye nem lenne az amerikai gépesített alakulattal szemben, és
0: de
1: mégis
0: az egyik dárda mégis eltalálja.
1: És itt már a láncunk teljesen vadember, majd a 2 óra 28 perckor egyszer csak megérkezünk a helyszínre, ahol van egy kedvencünk, a rocker fotós, akit egy fontos amerikai színész alakít.
0: Őrült módon föl van vezetve ez a megérkezés.
1: Tehát szirénák és hullák lógnak.
0: És akkor ez, igen, az is, de hogy az nagy kérdés, hogy a film végső jelenete az megszolgálja-e azt a fölépített várakozást. Kevés film van ennyire jól fölépítve várakozás ügyileg. Várjuk a csattanót, vagy a tanúságot, vagy a nagy találkozást Kurzbirodalmán.
2: És a Kurzbirodalma gyakorlatilag a folyó forrása, vagy forrásvidéke is, és az egész történet innen indul. És az izgalmas, amikor visszatérünk a forráshoz, és mindennek egy mondhatni, hogy mindennek a lényegét is megértjük, hogy miért is kellett a történet forrásához így visszatérnünk.
0: A világ így ér véget, nem bummal, csak nyűszítéssel. Apokalipszis most. Francis Ford Coppola, 1979. Ez volt a Tekercs és tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
2: Én Gyuris Dániel.
1: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
1: Indul mai tudományos magazinunk abszolút aktualitásokkal most is természetesen. Két dolgot, illetve témát az asztalra tenni, illetve a mai műsorba a víz és az áram kérdését, úgyhogy ezt a mai napon meg fogjuk tenni. Vajon ki lesz a felelős, ha elfogy a víz? Elfogyhat a föld vízkészlete? És mikor vezették be a világ

0: De fog okozni megoldásokat, ezen kívül szó lesz arról is, hogy ígéretesen rák elleni injekció van a piacon, de a magyar betegek egyelőre nagyon nehezen férhetnek hozzá, és vajon kaphatunk-e hőgutát attól, hogy egyszerűen melegünk van, ez is ki fog derülni. Én Strasser Andrea vagyok, nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, és azt mondom, vágjunk is bele a vizes témába. 2022-ben készült egy felmérés a Bayer Barométer jóvoltából, amelyből kiderült, hogy a magyar fiatalok több mint háromnegyede szerint kifogyunk majd az ivóvízből, harmaduk pedig úgy vélte, hogy ez hamarosan be is következhet. Úgyhogy nézzük meg, hogy a szakemberek, illetve a tudomány mai állása mit mond mindenről. Nos, habár a föld vízkészlete mennyiségi szempontból állandó, eloszlása egyenetlen, felhasználása pedig pazarló, ezt mondta Goda Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi karának vízellátási és csatornázási tanszékének tudományos segédmunkatársa az Agráruniónak. Meglehetősen összetett problémával állunk egyébként szemben, amikor a vízkérdésről van szó. Klímaváltozás ide vagy oda, 1,4 milliárd köbkilométernyi víz van a Földön, és ez nem változik. Azonban az eloszlása sosem volt egyenletes. A klímaváltozás miatt pedig a szélsőséges időjárási anomáliák gyakoribbá és még szélsőségesebbé válnak. A megváltozó vízeloszlás következtében pedig a Föld azon részei is egyre szárazabbá válhatnak, amelyeken korábban elegendő csapadék volt. Azt gondolom, hogy ezeket már tudjuk. Már 2020 óta nagyon aszályos éveink vannak, többfelé ivóvízhiány is kiszokott alakulni Magyarországon, de emögött elsősorban nem vízkészlet problémák állnak, mondják a szakemberek. Az ivóvízkészleteinkkel továbbra sem állunk rosszul, hiszen ezek elsősorban mélységi, vagy úgynevezett parti szűrésű, nagy folyóinkhoz köthető vízbázisok. Az éghajlatváltozás, az aszályos évek hatása sokkal inkább a sekkélymélységű talajvízszint visszaesésében mutatkozik meg, mivel ezek a vizek közel vannak a talajfelszínhez, jelentősen hatnak rájuk a meteorológiai körülmények, ez érinti fájdalmasan a mezőgazdasági termelőket is. Ami pedig az ivóvízellátást illeti, Góda Zoltán szerint ott az a probléma, hogy jelenleg Magyarországon drága technológiával kitermelt vizet régi, 50-60 éves elavult csővezetékeken keresztül szállítjuk, ugyanis a vízművek anyagi forrás hiány 2010 óta nem tudtak költeni ezeknek a rendszereknek a felújítására. Egész Magyarországon előregedett a hálózat, sok a meghibásodás, és igen jelentős a hálózati vízveszteség, mintegy 25%, így rengeteg víz folyik el és vészkárba. Hosszú távon a felszín alatti vízkészletek csökkenése kihat majd a vízbázisok állapotára is, de hogy ez mennyi idő, azt ma még nem igen lehet megmondani. A témával foglalkozó kutatók és a szakma már régóta figyelmeztet erre az időzített bombára, ám a jobbnál jobb, tudományosan megalapozott tanulmányok gyakran süket fülekre találnak, állítja a szakember. A politikai döntéshozók sokat tehetnének a jövőnkért, de ez idáig azonban ez jó részt megmaradt a szavak szintjén. Ami pedig a kisembert illeti, a vízügyi szakértők úgy gondolják, hogy továbbra is a spórolással tudunk segíteni, például a gyepet, a kertet ne ivóvízzel öntözzük, inkább gyűjtsük az esővizet, lehetőleg hajnalban locsoljunk, amikor alacsony a vízfogyasztás, ha van otthon kerti medence, igyekezzünk gondot fordítani a víz minőségének megőrzésére, hogy ne kelljen benne hetente cserélni a vizet. És még egy ötlet, a szakember szerint, ha az állam csak annyit tenne, hogy minden családi háznál ingyen biztosítana csapadék vízgyűjtő tartályokat, már az is sokat jelentene.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Nyáron, amikor melegünk van, gyakran mondjuk, hogy mindjárt hőgutát kapunk, de vajon ez valóban megtörténhet pusztán attól, hogy melegünk van? Vizsgáljuk meg ezt a kérdést tudományos szempontból. Egy biztos, a napszúrás és a leégés viszonylag gyakran előfordul, ám a hőguta ennél sokkal veszélyesebb ártalom. Hőgutáról akkor beszélhetünk, ha a hőháztartás összeomlása miatt a testhőmérséklet hosszú távon 39,5 fok fölé emelkedik, akár 41 fokig, a belső szervek ilyenkor károsodnak,

0: kezelés nélkül pedig a halál is bekövetkezhet, tehát hőgutáról elméletileg akkor beszélhetünk, ha magas lázunk is van. Ha önmagában pusztán csak melegünk van, de nem vagyunk lázasak, akkor nincs hőgutánk. Egyébként maga a hőguta életveszélyes állapot, amely azonnali kórházi ellátást és mentőhívást igényel. A jelenség hazánkban nem gyakran fordul elő, ám már egyetlen hőgutának is hosszú távú, maradandó hatásai lehetnek. Az Amerikai Egyesült Államokban, ahol 2023-ban több mint 100 ezer ember került kórházba hőártalom miatt, a kutatók elkezdték alaposabban vizsgálni a hőguta hosszú távú hatásait. Ezen betegek adatait nyomon követve ugyanis feltűnt nekik, hogy gyakrabban fordul elő náluk vese, máj, illetve szív- és érrendszeri betegség. Azóta néhány további vizsgálat is alátámasztotta a hőguta okozta kései szívelégtelenség és iszkémiás szívbetegség hőguta szövődményeként való létezését. Újabb tudományos felfedezések szerint pedig a hőguta hosszú távon a belső szervek mellett az immunrendszerre is hatással lehet. Néhány embernél megfigyelték, hogy a hőguta szövődményei az egész életükön át végig kísérték őket, az immunrendszerük még évekkel a hőguta elszenvedését követően is másképp működött, úgyhogy ezek a legfrissebb, illetve legutóbbi tudományos vizsgálatok a hőgutát illetően. Még az orvosok is felhívják egyébként pontosan a hőguta kapcsán a figyelmünket arra, hogy érdemes szem előtt tartanunk, hogy a föld hőmérsékletének folyamatos emelkedésével rendszeresebbé válhatnak a hőhullámok, amelyek a hőártalmak gyakoribb előfordulásához vezethetnek. Ajánlott elgondolkodni mindenek előtt a megelőzés, továbbá a hőgutát követő preventív terápia lehetőségein, különösen a veszélyeztetett csoportok esetében, ide soroljuk az időseket és a gyermekeket is. Ami a megelőzést illeti, szerintem azt már álmunkból felébresztve is jól tudjuk, 11 és 15 óra között ne tartózkodjunk a napon, ügyeljünk a folyadékpótlásra, a napon viseljünk kalapot, baseball sapkát, valamint lehetőleg természetes alapanyagú, jól szellőző lenge ruházatot, ami pedig a napon tartózkodást illeti természetesen 11 óra előtt és 15 óra után se tartózkodjunk hosszú ideig a napon. A nyári téma után újabbal folytatjuk hamarosan, és maradunk az orvoslás, illetve az egészség területén, ugyanis ígéretes rák elleni injekció van a piacon, de a magyar betegek egyelőre nagyon nehezen férhetnek hozzá. Az injekciót külföldön tüdődaganat esetén használják, az érintett betegek Magyarországon egyelőre csak egyedi méltányossággal juthatnak hozzá a gyógyszerhez, de ez hosszas adminisztrációt igényel, viszont az előre haladott tüdőrákos betegeknek nincs sok idejük a várakozásra. Hogy milyen új csodaszerről van szó, ezzel a témával érkezem hamarosan.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Ígéretes rák elleni injekció van a piacon, de a magyar betegek egyelőre nagyon nehezen férhetnek hozzá. Ezt a témát ígértem, ezzel jövök. Egy olyan injekcióról, illetve gyógyszerről van szó, amelyet kimondottan tüdődaganatos betegeknek adnak, viszont Magyarországon az injekció egyelőre nem engedélyezett, az érintett betegek csak egyedi méltányossággal juthatnak hozzá, hosszas adminisztráció után, az előre haladott tüdőrákos betegeknek viszont nincs sok idejük a várakozásra. No, de lássuk, hogy egészen pontosan milyen szerről van szó. A gyógyszer egy célzott daganatellenes készítmény, amit a nem kis sejtes tüdőrák bizonyos genetikai eltérésekkel bíró formáinak a kezelésére alkalmazzák, írja a Telex tudományos rovata. Egyébként az Országos Onkológiai Intézet oldalán írják róla, hogy a figyelem középpontjába került új terápiás lehetőség valóban további előrelépést hoz az onkológiai ellátásban. az injekció, az úgynevezett amivantamab hatóanyagú rákellenes injekció, amely példátlan eredményeket hozott egy 11 országra kiterjedő nemzetközi klinikai vizsgálatban. Az eredményeket az Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság Chicagói éves konferenciáján mutatták be. A vizsgálatban 102 olyan beteg vett részt, akinek fej-nyaki daganata volt. Ez a rákos megbetegedések körében a 6. leggyakoribb típus. Közülük 43 betegnél a daganat zsugorodott vagy teljesen eltűnt, 28 esetben jelentős méretbeli csökkenést figyeltek meg, míg 15 betegnél a daganat teljes egészében megsemmisült. De hogyan éri el a szer ezt a kiemelkedő eredményt? Nos, a daganat sejtek felszínén gyakran olyan kóros fehérjék, növekedési receptorok találhatók, amelyek a sejtek kóros szaporodását serkentik. Az amivantamab ezt a folyamatot különleges, kettős hatású stratégiával állítja meg, egyszerre blokkol két olyan kulcsfontosságú szabályozó fehérjét, amelyek a daganat sejtek növekedéséért és osztódásáért felelősek. Emellett aktiválja a szervezet saját védelmi rendszerét is, az immunsejtek felismerik és célzottan megsemmisítik a daganatot. Az Onkológiai Intézet főigazgató főorvosa, Dang Magdolna úgy nyilatkozott, hogy a készítmény elsősorban azoknál a betegeknél hatásos, akik már kaptak kemoterápiát és immunterápiát is, vagyis a betegségük kiújult vagy áttétet eredményezett, de a készítmény már bizonyította hatásosságát a tüdőrák esetében is, és megkapta az Egyesült Államok Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hivatalának az engedélyét. A kezelés mellett szól az is, hogy sok rákkezeléssel ellentétben az amivantamabot apró injekcióként adják be a bőr alá, nem pedig intravénás cseppentésként, így a kezelés gyorsabb és kényelmesebb, és sokkal könnyebben elvégezhető a járóbeteg klinikákon. Az injekciót egyébként 3 hetente egyszer kell, hogy megkapják a betegek, de mindez egyelőre az Amerikai Egyesült Államokban lehetséges. Az Onkológiai Intézet szerint az amivantamab, vagyis az új rákellenes csodainjekció hamarosan itthon is megkaphatja a gyógyszerhatóság engedélyét.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Visszatérünk a vizes témához, mert ígértem, hogy elárulom, hogy mikor vezették be a kutatók, illetve a tudományvilága a globális vízcsőd fogalmát. Nos, azt, hogy beléptünk a globális vízcsőd korszakába, már 2026. januárjában hangoztatták a kutatók, méghozzá egy új ENSZ jelentésen keresztül, amely szerint a vízkészletek túlhasználata és szennyezése emberek milliárdjainak életét veszélyezteti, és akár rendszer szintű összeomláshoz is vezethet, ami súlyos következményekkel járna a békét és a társadalmi stabilitást illetően. A jelentés megállapítja, hogy sok társadalom már régóta gyorsabban használja fel a felszíni talajvízkészleteket, mint amilyen ütemben azok természetes módon megújulnak, miközben a hosszú távú víztározók, például a víztartó rétegek és a vizes élőhelyek egy része helyrehozhatatlanul károsodott. A klímaváltozás pedig tovább súlyosbítja a helyzetet, olvadnak a víztározóként is szolgáló gleccserek, és egyre gyakoribbak az extrém, száraz és csapadékos időszakok közötti hirtelen váltások. A vízcsőd kifejezést egyébként a szakértők azért vezették be most, mert a jelentés szerint sok térség már túlhaladt azon a ponton, ahonnan még vissza lehetne térni a korábbi állapothoz, így már nem egyszerű hiányról vagy válságról van szó, hanem csődről, ahogy ezt a pénzügyi analógia is mutatja. A társadalmak tartósan több vizet fogyasztanak, mint amennyi fenntarthatóan járna nekik, vagyis többet költenek, mint amennyi bevételük van. Ezt valahogy így lehetne értelmezni, írja covid.hu. Ennek következtében tehát a föld lakosságának mintegy 75%-a ma már vízhiányos, vagy kritikusan vízhiányos országokban él, és körülbelül 2 milliárd ember tartózkodik olyan területeken, ahol a felszín süllyed a túlzott talajvíz kitermelés miatt. A vízhez kapcsolódó konfliktusok száma 2010 és 24 között nagyjából 20-ról több mint 400-ra nőtt, miközben olyan nagy folyók, mint az Egyesült Államokban a Colorado, egyre gyakrabban el sem jutnak a tengerig. A világ nagy tavai közül minden második zsugorodott az 1990-es évek eleje óta, és egyre több város él át olyan válságos időszakokat, amikor átmenetileg elfogy az ivóvíz, többek között az afrikai Fokváros, a brazíliai São Paulo és az iráni Teherán is megtapasztalta már ezt az elmúlt években. A globális édesvíz felhasználás mintegy 70%-a egyébként a mezőgazdasághoz kötődik, miközben a világ élelmiszertermelésének több mint fele olyan térségekben zajlik, ahol a víztárolás csökken és bizonytalanná vált, ami a nemzetközi kereskedelmen keresztül az ellátásbiztonságot is fenyegeti. Ez az ENSZ jelentés, amiről továbbra is szó van, súlyos környezet és városi károkat is felsorol, például azt, hogy az elmúlt 50 évben az Európai Unió területével összemérhető nagyságú vízes élőhely tűnt el, miközben számos nagyváros süllyed, például az iráni Rafsanjan évente 30 centiméterrel. A vízcsőd egyik leglátványosabb jele pedig az, hogy a törökországi Konya mezőgazdasági térségben már több száz víznyelő jelent meg. Ez állt tehát már januárban az ENSZ új jelentésében, amely többek között a globális vízcsőd fogalmát ecsetelte, és akkor a víznyelőkről csak még egy mondat, mi a probléma a víznyelőkkel. Ugye hirtelen megnyíló, akár 50 méter mély és több száz méter széles lyukakról van szó, amelyek, ha termőföldeken jelennek meg, akkor egész termőföldeket tesznek használhatatlanná, a víznyelők teljesen kiszámíthatatlanul, sokszor minden előjel nélkül pillanatok alatt szakadnak be. Mondhatni, bárki alatt megnyílhat a föld munka közben a mezőgazdasági táblákon, például Törökországban a Konya medencében. Ez a probléma a víznyelőkkel többek között.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Vajon elpusztulhatnak a növények végelgyengülésben? Mit mond a tudomány mai állása erről? Ezzel folytatjuk. Azt gondolom mindannyian tudjuk, hogy a növények élettartama rendkívül tág határok között mozog, hiszen a néhány hónaptól egészen a több ezer évig terjedhet. Az öregedés folyamata azonban előbb-utóbb mindenképpen lelassítja a sejtosztódást, ami végül megszünteti a növényi regenerációs képességet. Ezt az összetett folyamatot a genetika, a hormonális változások és a különböző környezeti hatások egyaránt befolyásolják, írja az Origó tudományos rovata. Aki próbálkozott egyébként már kertészkedéssel, bizonyára megtapasztalta, hogy a növények számtalan okból pusztulhatnak el, a nem megfelelő mennyiségű öntözés, az elégtelen fény, a tápanyag hiány, valamint a különféle paraziták és betegségek mind drasztikusan megrövidíthetik az életüket, bár kedvező körülmények között élettartamuk jelentősen meghosszabbítható, halhatatlanná azért sosem válnak, hiába tűnik emberi léptéke szinte észrevehetetlennek, az idő múlásával még a világ legidősebb fáinak állapota is elkerülhetetlenül romlik. A növények öregedése egyébként fajonként eltérő, és az is gyakran előfordul például, hogy egy fa egyik ága elhal, máshol viszont friss hajtás jelenik meg rajta, emellett pedig a gyökerek is képesek a növény egész élete során folyamatos növekedésre. Ami a növényeknél még tisztázatlan, az a telomerek kérdése. A telomerek a kromoszómák végén található ismétlődő DNS szakaszok, amelyek védő funkciót látnak el, befolyásolják az öregedést és biztosítják a sejtosztódást. Míg az embereknél a telomerek hossza központi fontosságú, a hosszú élettartam szempontjából, addig a növények esetében a telomer hossz egyelőre csak az életciklussal mutat összefüggést. A kutatók kapcsolatba hozták például a virágzás időpontjának változásaival. Azt azonban egyelőre még nem sikerült tisztázni, hogy a telomerek hossza érdemben befolyásolja-e a növények teljes élettartamát. Ennek fényében a növények öregedésének számos részlete mind a mai napig nem ismert. Még a több ezer éves fák élete is véges, végül minden növény elpusztul, legyen annak oka valamilyen környezeti hatás, vagy maga a természetes öregedés, kivételes regenerációs képességük azonban elképesztően hosszú életet tehet lehetővé számukra. Kiváló példa erre a dédapa néven ismert fa, amely lenyűgöző 5400 éves korral büszkélkedhet. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy még az ilyen matuzsálemi példányok sem halhatatlanok, pusztán arról van szó, hogy a megszokottnál lényegesen lassabban öregszenek. De hogy senkit ne csigázzak a világ legidősebb fájáról, arról a fáról van szó, amelynek 5000, 5500, 5800 évre is becsülik a korát, Chilében él egy nemzeti parkban, fajtáját tekintve patagóniai ciprus, és több mint 600 évvel előzi meg azt a fát, amit eddig rekordtartónak gondoltak. Hihetetlen, de állítólag meg lehet állapítani a fa kérgéből, gyökérzetéből, egyáltalán összetételéből, hogy mennyi idős, és természetesen a helyiek szájhagyomány útján generációról generációra adva beszélnek arról, hogy ez a fa már akkor is élt, amikor, azért a több mint 5000 év elképesztően hangzik.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
0: Sok érdekességgel volt dolgunk az elmúlt percekben, viszont ígértem még egy témát, elsősorban a víz téma mellé, mint egy párként az energia témát, hiszen ezekben a napokban és hetekben ezzel foglalkozunk a legtöbbet, vajon kifogyhat-e az ivóvízkészletünk, foglalkoztunk ezzel a mai napon, és mi a helyzet az energiával és az energiaválsággal. Ezt a kérdéskört sok aspektusból megközelíthetjük, de én most arra gondoltam, hogy beszéljünk az energiatárolásról. Ugyanis az, hogy az energetikai szektor a modern civilizáció alapköve és a világ egyik legfontosabb és legbefolyásosabb iparága a 20. illetve a 21. században, az nem kérdés. Ennek a szegmensnek a működése és fejlődése létfontosságú jelen pillanatban, mivel a napi életünkben használt összes eszköz, valamint az ipari és az infrastruktúrális rendszerek működéséhez is energia szükséges. Hogy honnan és mennyi energiánk van, azzal általában manapság tisztában vagyunk, egyébként sokszor nem érdekel bennünket, hogy honnan van, természetesnek vesszük ugye, hogy a konnektorban áram van, viszont az elmúlt hetek, napok történései megint elgondolkodtattak bennünket arról, hogy mi lenne, ha nem lenne áram. Nézzük meg egyébként, hogy ezekről a helyzetekről mit mond a tudomány mai állása. Nos, a tudósok, a kutatók és a szakértők nem abban gondolkodnak, és nem azt vizionálják, hogy hogyan másszunk majd vissza a fára, tehát hogyan jön majd el az az időszak, amikor újra áram nélkül leszünk, és áram nélkül kell élnünk, hanem abban gondolkodnak, hogy hogyan tudjuk a megtermelt energiát eltárolni. Az energiatárolás olyan eljárás, amely során az energia valamilyen fajtáját felhalmozzák annak érdekében, hogy egy későbbi időben hasznos munkavégzésre lehessen fordítani. Az energiatároló eszközt egyes esetekben ugye akkumulátornak nevezik, de nagyon sokféle energiatárolási mód van, attól függ, hogy mivel termeljük az energiát, kőolajjal, földgázzal, akár a fűtésről is beszélhetünk, illetve a napelemekről is. Az energia minden formája, vagy potenciális energia, például kémiai, gravitációs vagy elektromos energia, vagy úgynevezett kinetikus energia, például ilyen a hőenergia is. Ha jobban belegondolunk, még egy ébresztő óra is potenciális energiát tárol, az ő esetében a rugó megfeszítéséből származó mechanikai energiát, a galván elem villamos energiává átalakítható kémiai energiát tárol, amely például a számítógép belső óráját képessé teszi arra, hogy akkor is járjon, ha a számítógép le van kapcsolva a villamos hálózatról. Egy vízi erőmű gátja a víztározóban felgyűlt víz potenciális energiáját tárolja, olyan esetre is, amikor a folyó vízhozama nem szolgáltatna elegendő energiát a fogyasztás fedezésére. Egy szóval, tulajdonképpen már évek, illetve évtizedek óta képesek vagyunk az energiát, a megtermelt energiát tárolni, de az energiatárolás innovációja óriási terület, amelyen nagyon sok kutató dolgozik, hiszen nekünk kis embereknek például az lenne a legjobb, hogyha egy egyszerű panellakásban tudnánk energiát termelni és tárolni. Ezt bizonyos családi házak már meg tudják tenni a napelemeik kapcsán. Az energiatárolás az energia megőrzését jelenti a későbbi felhasználás céljából tehát, és fontossága, mint tudjuk, abban rejlik, hogy segítségével képesek legyünk kiegyensúlyozni a fogyasztási csúcsokat, például fűtési szempontból a téli, valamint hűtési szempontból a nyári időszakot, illetve amikor a termelés nem lehetséges, az energiatermelés, akkor is legyen a tározónkból energiánk. A tudomány mai állása szerint egyelőre nem abban van a jövő, hogy energia nélkül kell élnünk, hanem abban, hogy hogyan leszünk képesek a megtermelt energiát tárolni és szépen egyenletesen beosztani. Legyen így, és valósuljon meg ez is, és majd háztartásonként is. Ez egy jó ötlet lenne, és egy nagy előrelépés. Tudományos magazinunk végére értünk a mai napon, hát remélem, hogy nem voltunk azért világvége hangulatban, de a víz és az energia, illetve áram témakörével mindenképpen kellett foglalkoznunk. Kitartást kívánok mindenkinek, és további nagyon kellemes rádiózást. Búcsúzik a tudományos műsor műsorvezetője, Strasser Andrea.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányozást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk Ézsaiás könyvének 37. fejezetébe, és ott a 16. verstől a 20. versig terjedően a következőképpen. Seregek ura, Izrael istene, a kérubokon trónulsz. Egyedül te vagy a föld minden országának istene, te alkottad az eget és a földet. Uram, fordulj hozzám figyelmesen, és hallgass meg. Uram, nyisd meg a szemedet, és láss. Hall meg Szanhébrib minden beszédét, aki ide küldte ezt az embert, hogy gyalázza az élő Istent. Igaz, Uram, hogy Asszíria királyai elpusztították a pogány népeket és országaikat. Isteneiket tűzre vetették, mert azok nem is voltak istenek, hanem csak emberi kéz csinálmányai, fa és kő, ezért pusztíthatták el őket. De most, te Urunk, Istenünk, szabadíts meg bennünket az ő kezéből, hadd tudja meg a föld minden országa, hogy te vagy egyedül az Úr.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket is, kedves hallgatóinkat is sok szeretettel köszöntöm. Elérkeztünk Biblia tanulmányunk 7. stációjához, 7. állomásához, amely az asszírok vereségéről szól. Azt hiszem, hogyha volt egy olyan dolog, ami nem volt megjövendőlhető emberi szempontból, nem volt kitalálható vagy prognosztizálható, akkor az, hogy az asszírok el fogják veszíteni a Babilóniával szembeni háborút. Asszíria ebben az időben már körülbelül 1500 éve ennek a térségnek a koronázatlan ura. Minden arról szólt, hogy az asszír nagyság, az asszír kultúra, az asszír büszkeség, a hadsereg, azok a bevételek, amelyeket a hadseregen keresztül az asszír királyok századokról századokra össze tudtak gyűjteni, és mégis egyszer csak elérkezett azt, amiben senki nem hitt emberileg, hogy az asszírok elveszítették a babiloniaiakkal szemben a háborút. És hogy ez hogy volt, menjünk a részletekbe. Az Ézsaiás könyve 36. fejezet első verse, Székely Marika, mit is mond számunkra?
2: Ezékiás király uralkodásának 14. évében felvonult Szanhérib, a Szíria királya, Júda összes erődített városa ellen, és bevette azokat.
1: Ha jól tudom, 46 várost vett be, és ezek a városok komoly katonasággal, haderővel voltak ellátva, de hát egyenlőtlen volt a küzdelem. Asszíria és Júda nem ugyanaz a műfaj volt, nem ugyanaz a haderő volt, nem ugyanaz a nagyság volt, hanem Júda egy kis fél magyarországnyi dunántúlnyi terület volt, Asszíria pedig hát kontinenseket ért át, sok százezer hadseregével, sok százezer fős hadseregével, egyszerűen esélyt sem adott a kicsiknek, vagy azoknak, akik ellene próbáltak fellépni. És itt azt mutatja a szöveg, amit felolvasott Marika, hogy Szanhérib felvonul Júda ellen, Ezékiás volt ekkor a király, Ezékiás király pedig reform király volt. Minden idők egyik legjobb királya volt, még akkor is, ha ő is csinált politikailag olyan döntéseket hozott létre, amely nem az Isten akarata szerint volt. És ilyenkor Ézsaiás próféta, illetve Jeremiás próféta, Ézsaiás próféta, maradjunk ennél, figyelmeztette őt, hiszen Jeremiás majd fél évszázaddal később fog megszületni. Nézzük a gondolatokat. Igen, Marika?
2: Ezékiás király 20 éves korában került trónra, és 29 évig uralkodott. Na most ez a történés pont az uralkodásának szinte a közepén volt. És ugye úgy kezdődött az ő élete, hogy a apjával ellentétbe itt próbálta a népet visszaterelni az igazi Isten tiszteletre. És az halmokat, áldozóhalmokat, bálványokat mind próbálta kiirtani az országból. És hát nagyon sok mindenben megáldotta az úr Ezékiás királyt, és ugyanakkor Ezékiás királynak ugye kellett az asszír királynak adót is fizetni, ami nem kis dolog volt, és hát azért sok minden kivittek így az országból. De ragaszkodott az Isten, igazi Isten tisztelethez, és akkor az ember azt mondja, hogy ha valaki ilyen sok jót tesz, akkor mégis érheti valami baj még az ilyen embert is?
1: Ez így van. Ez így van mindenféleképpen, hiszen Ezékiás egy reformkirály, és mindenféleképpen egy olyan politikai helyzet volt, hogy az előző király elesett, az új király még nem tudta hatalmát teljes mértékben kifejezni, és úgy gondolták, hogy itt van egy szűk rés, amikor Júda előrébb léphet, de bizony nem tudott előre lépni, és hogyha ezeket a részleteket meg akarjuk nézni, ez az első fejezetben található meg a 705-ös hadsereg pusztítása, hogy az asszírok mit tettek, mit csináltak. István?
0: Én azt gondolom, hogy reformkirály ide, reformkirály oda, mert ez egyértelmű, hogy ő egy reformkirály volt, nem nulla pontról indult, hanem nagyon lényeges, hogy ő mit örökölt. Először is a függetlenségét teljesen elvesztett ország volt, és ahogy a Marika mondta, védelmi pénzt kellett neki fizetni. Tehát ez az örökségnek számomra az is megfontolandó, vagy érdekesnek tűnik, hogy ez tulajdonképpen azért, mert megvásárolta az asszírok segítségét a Szíria és Izrael északi tartománya ellen. Tehát mint egy biztonságot akart, vagy védekezni akart, és ennek ez volt az ára, nagyon nagy árat fizetett érte. És ahogy mondod, ott az asszíroknál volt egy királyváltás, Szanaherib elődje meghal, és itt egy ilyen bizonytalan űr támadt, és ezt akarta Ezékiás arra kihasználni, hogy lehetőséget látott abba, hogy az asszírok elleni lázadást vagy támadást intéz. De sajnos alábecsülte az asszíroknak az erejét, mert hát ahogy lenni szokott, a Szanaherib, ahogy hatalomba lépett és elkezdett királyként funkcionálni. Először rendet tette a birodalma egyéb részeibe, majd lehengerülővel fesújtott Szíriára és Palesztinára, és végül nagy pusztítást végett Júdába is. Tehát teljesen mértékben alábecsülte tulajdonképpen az asszíroknak az erejét Ezékiás király. És érdekes, hogy amikor megtudja azt, hogy el akarják Jeruzsálemet folytatni, komoly veszélyt fenyeget, akkor hogyan cselekszik, mit csinál? Egyrészt, hogy attól nagyon fontos számomra, hogy cselekszik, tesz valamit. Tehát, hogy megerősíti az erődítményeit, felszereli a hadseregét, bátorságot öntött, tehát nem csak tárgyi vagy fizikai oldalról közelíti meg ezt a problémát, hanem lelki oldalról is megközelíti, mert bátorítja, lelkesíti, bizonságot tesz.
1: Vallási reformot hajt végre.
0: Vallási, és nagyon fontos ahhoz, hogy eredményes legyen ebbe a vonatkozásába. Tehát én úgy látom, hogy Ezékiás király mindent megtesz annak érdekében, hogy bátorítsa és biztosítsa a sereget, hogy az ellenségeket vissza kell verni, visszaferésére.
1: Le lehet győzni. Köszönöm szépen, Tokics Marika.
3: Ehhez kapcsolódik, Ellen White is beszél arról, hogy hogyan készült fel Ezékiás király. az Asszíriával szembeni küzdelemre, és azt mondja, hogy Júda királya azonban eltökélte, hogy mindent megtesz az ellenség visszaverésére, miután elkövetett mindent, amire emberi ügyesség és erő képes, összegyűjtötte és bátorságra buzdította a seregét.
1: Igen. Tanulmányunk is megjegyzi, hogy siloámi vízvezetéket bevezettette Jeruzsálembe, hiszen ezeknek a ókori városoknak volt egy gyenge pontjuk, nem voltak nagy vízrendszerük, és nem voltak tartalékaik sem élelmiszer vonatkozásban, de még az sokkal jobban be lehetett gyűjteni. Gondoljunk csak arra, hogy ha egy ilyen városba, nem tudom én, 50-100 ezer ember bemegy, akkor annak mekkora a napi vízszükséglete, nem volt elég víz. És gondoljuk el, hogy a mérnökök, az akkori izraeli mérnökök a város alatt, nem tudom én, 15 méterrel a Siloám forrásnak a vizét bevezették, mészkövet véstek meg, ma megvan az a hely, fel van tárva, az 1930-as esztendőkben tárták föl, ahol a két oldalról elinduló vésés találkozott, és mindössze 15-20 centi az eltérés. A mai napig nem tudják, hogy a föld alatt a sziklában 6-7 méterre a föld színe alatt hogyan tudták ennyire tökéletesen, és összetalálkoztak. Ez körülbelül egy 80 centiméter átmérőjű alagútrendszer volt, ami az asszír hadsereg megérkezése előtt már ellátta a várost vízzel, de természetesen ezt a forrást el kellett rejteni, köveket hordtak rá, stb., és így az asszírok nem is találták meg, és a városnak a vízkészlete ezzel is biztosítva volt. Tehát azt látjuk, hogy nagyon sokszor hiába teszünk meg mindent, ha az Istent kifelejtjük ezekből a védelmi terveinkből, ha viszont az Istent hívjuk meg elsőként, akkor az Isten gondoskodni fog mindig rólunk, mint ahogy gondoskodott az Ószövetség idejében is az ókori népéről. A következő gondolatsorunk a hétfői, ami erről szól, hogy propaganda, ez nem ismeretlen a 21. században sem ez a kifejezés, és Ézsaiás 36. fejezetének 14. versétől hogyan is szól az Isten igéje?
3: Ezt üzeni a király, ne hagyjátok, hogy rászedjen benneteket Ezékiás, mert ő nem tud megmenteni benneteket, és ne hagyjátok, hogy Ezékiás így biztasson benneteket az Úrral. Bizonyosan megment bennünket az Úr, és nem kerül el. Ez a város Asszíria királyának kezébe. Ne hallgassatok Ezékiásra, mert ezt üzeni Asszíria királya. Adjátok meg magatokat, és jöjjetek ki hozzám. Akkor mindenki a maga szőlőjéről és fügefájáról ehet, és mindenki a maga kútjának vizét ihatja. Amíg el nem jövök, és el nem viszlek benneteket a ti földetekhez hasonló földre, gabonát és mustot adó földre, kenyeret és szőlőt adó földre. Mert félrevezet benneteket Ezékiás, amikor ezt mondja, az Úr megment bennünket. Megmentették-e más népek istenei a maguk országát Asszíria királyának a kezéből?
1: Ez propaganda 100%-osan, ugye? Látjuk, hogy Asszíria királya, uralkodója nem csak erős volt, hanem bizonyos fokig bölcs, és ő próbálta meggyőzni a népet, hogy semmiféleképpen se hallgassanak a királyukra, Ezékiás királyra. Igen, István?
0: Két nagyon fontos dolgot mérlegelt itt az, hogy erővel, mert erő is rendelkezésükre állt, ezt erről beszéltünk, vagy pedig ésszel, hát ez a propagandával, vagy finoman fogalmazva ideológiai módszerekkel próbálja őket meggyőzni. Mert az ideológiának az volt a lényege, hogy a lakosságot elbizonytalanítsa ebbe a vonatkozásba.
1: A király magára maradjon.
0: És tulajdonképpen, ha jól nézzük, három emberi szemben nézve bombabiztos érvet sorol itt fel. Az egyik az, hogy az egyiptomiakra nem számíthatnak, mert gyengék és megbízhatatlanok. Tehát ez megint az a gondolat, hogy mint elődje, hogy az asszírokat hívta segítségül, hogy védelmet kapjanak. Tehát ez az útot ő kizárja. A második út, ami egy kicsit meredekebb út, ez pedig az úrra való hivatkozás, hogy nem számíthattak az úrnak a segítségére, mert Ezékiás megsértett, amikor leromboltatta a magaslatokat a oltárait Júdában. Ezt követően azt mondta, hogy csak a jeruzsálemi oltárokra lehet imádni az Istent. És ebből következik egy nagyon-nagyon elferdített tény. Ez pedig az, hogy ő azt mondja, hogy az úr inkább a asszíriai oldalán áll, mert ő mondta Szanaheribnek, hogy pusztítsa el Júdát. Tehát ez egy tipikus, egy ilyen vallási köntösbe becsomagolott ideológia, és van egy harmadik nagyon fontos érve, és pedig az, hogy ember is sincs elege, mert tulajdonképpen 2000 lovassal szemben nincs harcszerzett emberre. Tehát ez a három ideológiai tényezőt a figyelembe veszem, és természetesen itt megjelenik ez, hogy ha különben nem ezt csinálja, akkor éhség, szomjúság, és ahogy a szövegben is olvastuk, ennek az a következménye, hogy nem mentheti meg őket Ezékiás, és nem menthetik meg az Istennek se. Ugye, mert elhagyták, lebontották, stb. És még van egy nyomatékként két nagyon fontos dolgot mond, ugye ez a rabsaké vagy főhivatalnok Lákisból érkezett, ahol tulajdonképpen az asszírok bemutatták, hogy mi történik azzal a megerősített várossal, amit eszembe merészkedik velük szállni. Tehát van egy kobulós példa, és az sem mellékes, hogy ez a főhivatalnok rabsaké egy erős asszisz csapattal volt vele, úgy érkezett, tehát nem egyszer magába, hanem ott volt. És tehát ez mind azt mutatja, hogy emberi szempontból egy lehetőség, hogy tegyék fel a kezek, tehát reménytelen a helyzet. És tulajdonképpen egy reménységük maradt, ez az egyetlen reménység pedig az Úrba való bizalkodás, de hát kérdés az, hogy nagyon plasztikusan mondja leszkénk, hogy vajon az hajlandó és képes lenne az Úr megmenteni őket, tehát ez egy ilyen költői kérdésnek is felfogható, ahogy meg fogjuk tanulni, hogy természetesen az Úr velük volt és velük lesz ezen túl is.
1: Köszönöm szépen, Marika.
2: Hát látjuk, hogy egy lelki terrort hogy kell véghez vinni, mert minden érvet felsorol, hogy miért adja meg magát a nép, és az urat sem tartja különb Istennek, mint az eddig legyőzött pogány isteneket, és tulajdonképpen ennek a lelki terrornak az a célja, hogy harc nélkül győzön. Érdekes a megnyilvánulása, hogy azt mondja, hogy erő ész nélkül, üres szavakkal hogy lehet csatát nyerni. Hát, ha az embernek van bizalma, akkor mindent meg tud tenni. Érdekes, hogy itt csak az asszírok beszéltek, mert a király megparancsolta a népnek is, meg a vezetőknek is, hogy maradjanak csendbe. Mi azért indulatból mindjárt visszavágnánk sok mindent, mert hát ugye ellenkezik a véleményünkkel, meg a meggyőződésünkkel. Nekik meg hát szerintem az ugyanolyan nagy erőt jelentett, hogy ne szóljanak vissza. És a megfélemlítés minden eszközét felsorolták, mert ott volt az erős hadseregük. Gúnyos beszédet mondtak a király ellen. Lázítottak, komor jövőképet vetítettek elő. És ugyanakkor a másik oldalt, meg ugye maguk oldalára akarták fordítani a népet, mert azt mondja, hogy de ha megadod magad, akkor ugye jön ez a kis mézes madzag, hogy akkor jó dolgod lesz. ha bölcs vagy, akkor észszerűen dönthetsz. Hát ha minden szépet, jót megkapsz, csak engedelmeskedj, akkor milyen baj érhet téged? És azt sugallja, hogy nincs más választása a népnek. És a mai világunkba is, ha rávetítjük, ki előtt borulsz le. Mert a mai világunkban is legalább olyan küzdelmet folytatunk, mint a zsidó nép az asszírok ellen. És Sátán minden eszközt beiktat, hogy mi azt mondjuk, hogy nincs más választásunk, csak az, hogy engedelmeskedjük, pedig mindig van választás. És ebbe a mai koronavírusos időszakba, hát mi a Sátán eszköze? Ugyanaz, hogy megrettenjünk, féljünk, bezárkózzunk, a közösségeket, a családokat szétbomlasztja, és itt is a népet a királyuk ellen, meg egymás ellen is akarták fordítani, hogy nincs más választás. Pedig van választás, csak ügyesen, okosan át kell gondolni, hogy ki előtt borulunk le.
1: Köszönöm szépen, és ha már nálad a mikrofon, vagy egy nagyon szép Szigeti Jenő idézet, légy oly kedves, és ezt mondd el számunkra.
2: Idézet: Mit mondanak a jelek a Bibliában című Szigeti Jenő könyvből, a 27. oldalról olvasom. A csapatok Jeruzsálem alá érkeztek. A túlerő mindenki előtt nyilvánvaló volt, senki sem számíthatott kegyelemre. Úgy tűnt, hogy Júda napjai meg vannak számlálva. Ezékiás végveszélybe került. Ézsaiás könyve a szemtanú hitelességével számol be a történtekről. A város csak északról volt ostrom alá fogható. Itt állt meg az asszír sereg az első tó vízvezetékénél, amely a ruhafestők mezejének útjánál van. A békés alkura kézdiplomaták, Elkáim Hilkijáhú fia, a palota felügyelője, Sebná kancellár és Joach, Ászáf fia, a főtanácsadó, kimennek a sereg parancsnokához, de a város megbüntetésére érkezett csapatok vezetője, az asszír kincstárnok nem tárgyal velük. A várfalakon szorongó embereket akarja arról meggyőzni, hogy minden nemű ellenállás értelmetlen, forduljanak szembe Ezékiással, és nyissák ki az ellenség előtt a kapukat. Úgy tűnik, nincs remény. Mit lehet tenni? A diplomaták erőfeszítései csődöt mondtak, a katonák sem tudnak segíteni. Az ószövetségi ember tudta, hogy amikor nincs remény, akkor Istenhez kell fordulni. De most nem a papokra van szükség, nem a szertartásokra. Most a prófétára van szükség, mert most nem az a kérdés, milyen lesz a jövő, hanem az, hogy Isten mit akar tenni ebben a szorongatott helyzetben. A próféta tudja csak Isten akaratát, ő tudja, hogy Isten mit fog cselekedni. Ez fontosabb, mint minden emberi cselekvés, és biztosabb, mint az asszírok szándéka. Isten akarata a remény realitása, és ezt tudja a próféta, mert neki nyilatkoztatja ki Isten azt, hogy mi a célja az életünkkel.
1: Köszönöm szépen. A következő gondolatsorhoz menjünk, és ez a keddi, amikor azt olvassuk, hogy megfogyva bár, de törve nem, és én folytatom, él a nemzete hazán. Tehát nézzük csak, hogy mit mond ezzel kapcsolatosan Ézsaiás könyve 37. fejezet 5. versétől.
3: Amikor Ezékiás király emberei megérkeztek Ézsaiáshoz, így szólt hozzájuk Ézsaiás: mondjátok meg uratoknak, így szól az Úr, ne ijedj meg azoktól a szavaktól, amelyeket hallottál, amelyekkel az asszír király emberei káromoltak engem. Íme, én olyan lelket adok bele, hogy hírt hallva visszatérjen országába, saját országában pedig kard által ejtem el.
1: Köszönöm szépen. Azt látjuk az elhangzott Biblia szövegből, hogy Ézsaiáson keresztül az Isten üzent a talán tétovázó királynak. Mert azért ez egy óriási felelősség volt, ha nem nyitja ki a kapukat és elfoglalják a várost, mindenkit elpusztítanak. Tehát itt nem csupán presztízs kérdés volt, hogy most én legyőzöm, vagy ő győz le engem, hanem itt emberek tízezrei, százezreinek az élete volt kockára téve. És akkor olyan jó, hogy a hűséges királynak mindig van egy Istenhez való fordulási lehetősége, és Ézsaiás ugye azt mondta, hogy így szól az Úr. Ez azt jelenti, hogy profécia következik. Nem Ézsaiás magánvéleményét mondja el, hogy mi a véleménye Ézsaiásnak az adott helyzetről, hanem Ézsaiás azt mondja, hogy az Úr mit üzent. És olyan szép és olyan sokat mondó azt mondja, hogy ne ijedj meg azoktól a szavaktól, és legyünk őszinték, mi keresztények hányszor és hányszor megijedtünk már. Most gondoljunk csak vissza, amikor, nem tudom én, a holokauszt időszakában, második világháború, ugye? És nagyon sok nemzet megijedt, és Magyarországon mi adventisták nem ijedtünk, volt egy Miknai László nevezetű vezetőnk, és azt mondta, hogy nem ijedünk meg. Nem adta be a derekát, volt tartása. Igen, éjjel kettőkor hívták aztán az Andrássy út 60-ba őt, és azt gondolta minden adventista, hogy na, nem fog innen visszajönni. És visszajött, mert az Úr másképp látja. És azt mondja, hogy adok majd az asszír királynak olyan hírt a fülébe, hogy azonnal haza fog menni, nyilván egy trónviszály körüli helyzet volt, és valóban így is történt. Úgyhogy az Isten, ő nem csak látja előre a dolgokat, hanem ő úgy látja előre a dolgokat, hogy ő úgy rendezi, hogy a dolgok úgy alakuljanak, ahogy azt ő akarja. Nem egyszerűen megszünteti a másik embernek az akaratát, és mint egy ilyen gép azt teszi, amit az Isten akar. Tedd a rosszat! Úgy is akármit teszel, az az eredmény fog kijönni, amit az Úr akar. És itt erről van szó. Marika, vagy igen, most a Marika, aztán utána az István.
2: Hogy Ézsaiás elküldte, hogy imádkozzon a népért. De nem csak Ézsaiás imádkozott, hanem Ezékiás király is. Uh-huh. És a maradék az mindig megmenekül, mert az Úr féltő, szerető gondoskodása mindig ott van azokon, akik hozzá hűségesek. És az Úr válaszol Ezékiásnak. De már az apjának, Akhábnak is megmondta, hogy ne félj az asszíroktól, mert ha bízol bennem, akkor nem veszel el. De ha nem bízol, akkor
1: annak lesz következménye.
2: Lesz következménye. Úgyhogy úgy fölhívnám a figyelmet, hogy csak akkor tud az Úr eredményesen bennünket használni, hogyha őszinte, tiszta, nagy hittel fordulunk hozzá.
1: És hogyha lesz egy politikai entitás és az Isten népe között egy feszültség, akkor ebből azt kell levonni, hogy mi mindig az Isten oldalára, és nem a politikai szövetségesünknek az oldalára kell álljunk. Akkor van jövőnk, ha mindig az Úr oldalán állunk, és azt választjuk. Bocsáss meg, István, igen?
0: Hát ha szereplők oldalára nézzük, hát azért Ezékiás király azért nagyon nehéz helyzetben volt.
1: Hogyne.
0: hogy tulajdonképpen volt ez a ravasz beszéd, amit mondtuk, hogy teljesen felzaklatta, igen, mondja, hogy gyászolni kezdett, Istenhez fordult, sőt, ezt még megerősítette azzal, hogy kérte az Ézsaiásnak, a profitának a segítségét és a közbenjárását, aki érdekes szituáció lehetett, ez el tudnám képzelni, amikor az apja tanácsára nem fogadta meg, tehát Akház király tanácsát nem fogadta meg, de Ezékiás ennek ellenére az Ézsaiáshoz fordult.

0: Ő ment közvetlenül a templomban, és imádkozott, és maga imádkozott az Istenhez. És tulajdonképpen az a csúnya ebbe az egész történetében, hogy a Szanaherib célzatosan az így legerősebb védelmét, az Istenbe vetett hitét támadta meg. Ez a legcsúnyább dolog ebbe az egész dologba, de a reagálása Ezékiás részéről is nagyon-nagyon fontos, mert azt mondja, hogy Istenéhez fordult, kérte, mutassa meg magát, hadd tudja meg a föld minden országa, hogy te vagy egyedül az Úr. Tehát ennek a sok megpróbáltatás nehéz szituációban, a királyi döntés pozícióban lévén, és teljesen érződik az, hogy tulajdonképpen az Istenbe vetett bizalma, Istenbe vetett hite nem veszett el, hanem tudja azt, hogy egyedüli megoldások az Isten biztosíthatja a számukra.
1: Köszönöm szépen, Tokics Marika.
2: Ezékiásnak az imádsága erőt, bátorságot ad számunkra is, és megerősít bennünket abban, hogy érdemes hűségesnek maradni az Úrhoz. Annyira szép és megható, bátorító Ezékiásnak ez az imádsága, hadd olvassam fel. És így imádkozott Ezékiás az Úrhoz, seregek ura, Izrael istene, aki a kérúbokon trónolsz, egyedül te vagy a föld minden országának istene. Te alkottad az eget és a földet. Uram, fordulj hozzám figyelmesen, és hallgass meg, Uram. Nyisd ki a szemedet, és láss. Halld meg Szanhérib minden beszédét, aki ide küldte ezt az embert, hogy gyalázza az élő Istent. Igaz, Uram, hogy Asszíria királyai elpusztították a pogány népeket, és országaikat. Isteneiket tűzre vetették, mert azok nem is voltak istenek, hanem csak emberi kés csinálmányai, fa és kő, ezért pusztíthatták el őket. De most te, Urunk, Istenünk, szabadíts meg bennünket az ő kezéből, hadd tudja meg a föld minden országa, hogy te vagy egyedül az Úr.
1: Nagyon szép ez az imádság, és én azt hiszem, hogy ma is sokat tanulhatunk, nem csak a szavakból, hanem abból a lelkületből, abból a kiállásból, abból a határozottságból, nem olvadt meg Szanhérib jelenlétével a király szíve, hanem az Úrhoz fordult. Menjünk tovább, a szerdai gondolatsor arról szól, hogy a történet további része, ugyanis nincs vége a történetnek. Izsaiás 37. fejezet 33. versétől mit mond az ige számunkra?
3: Ezért ezt mondja az Úr Asszíria királyáról. Nem jut be ebbe a városba, és nyilat sem lő rá. Nem fordít feléje pajzsot, ostromsáncot sem épít ellene. Azon az úton tér vissza, amelyen jött, de ebbe a városba nem jut be. Így szól az Úr. Pajzsa leszek ennek a városnak, és megszabadítom önmagamért, meg az én szolgámért, Dávidért. Akkor eljött az Úr angyala, és levágott az asszír táborban 185 000 embert. Amikor reggelre felkeltek, mindenfelé holttestek hevertek. Ekkor Szanhérib, Asszíria királya fölkerekedett, visszavonult Ninivébe, és ott is maradt.
1: Úgy gondolom, hogy azért ennek a Szanhéribnak volt mind gondolkodnia, különösen a megtartott beszéde után, hogy erre a beszédre nem Izrael vagy Júda királya adott választ, hanem maga az Isten. Nem Izraelt sértette meg, hanem Izrael istenét sértette meg, és olyan sokat mondó, hogy visszavonult Ninivébe, és ott is maradt. Van egy olyan pillanat, amikor az ember az Istennel találkozik, most az ember pogány ember, vagy nem pogány ember, mindegy. A bűnös ember, amikor az Istennel találkozik, akkor felismeri azt, hogy ő milyen gyenge, az Isten milyen hatalmas, milyen erős, és gyakorlatilag innentől fogva másképp gondolkodik. Valószínű, hogy ahogy látta

0: Sanherib, hogy elpusztult a hadserege, és nem az izraeliták által, de mégis vereséggel, noha valószínű, hogy a hivatalos asszír krónika azért inkább a 46 városnak a bevételéről fog szólni, és nem fogják elmondani, hogy megsemmisült a hadsereg. Valószínű, hogy amikor hazament és visszavonult, azért a maga belsejébe elismerte Izrael istenének nagyságát, és ezt ő soha az életében nem felejtett el, ezért ott is maradt. Igen, István?
1: Talán ezt az is mutatja, hogy a leckénk utal erre is, hogy most a British Museumban található ez a dombormű, ami tulajdonképpen a lákesi győzelmet, úgy így mondjuk, igen, győzelmet ábrázolja. És tulajdonképpen a nagy tét, én szerintem mai fejjel gondolkodva, nem Lákis, meg a 46 városnak a bevétele volt, az sem volt kutya, szóval mai nyelven mondva, az is egy nagy teljesítmény volt, de Jeruzsálem volt. És nem véletlenül az, hogy itt tulajdonképpen ez a páratlan palotájának a falát dicsőített kép, csak egy töredékét. Tehát a jót mutatja be, hogy így mondtam, a 46 város legyőzés és legutolsó Lákis város ennek a diadaláról szóló kép, de Jeruzsálemről nincs szó, amit viszont a Bibliából nagyon világosan és nagyon egyértelműen megmondjuk. És még egy gondolatom, hogy tulajdonképpen itt azért voltak olyan rossz példák, mert az északi izraeli népei, ugye ezek nem maradtak, szétszoródtak, nem maradtak ott, és tulajdonképpen ez a nemzeti öntudatukat, vagy identitásukat is elvesztették, tehát feloldódtak a többi népek közül, de viszont ott volt egy nagy probléma. Na, én problémának nevezem, hogy tulajdonképpen mi lesz Izraellel, mert ha nem maradt volna fent a zsidó nép, akkor a messiásnak, amiből a messiásnak kellett megszületnie, akkor hogy lehet
0: volna ez a probléma?
1: Eltűnt volna ez a probléma. Tehát itt is látszik az, hogy jó Isten ismeri előre a történetet, és mindig beavatkozik, mindig úgy irányítja a dolgokat, hogy életbe tartotta ezt a reménységet, és hogy igen, Izrael népéből fog születni a messiás.
0: Nagyon szépen köszönöm, és szóltál itt a British Múzeumról, meg azról az asszír, hát örökségről, amit a múzeumban megtekinthetünk, de hát ha a nézők vagy a hallgatók érdeklődnek ezután, gyorsan elmondjuk, hogy nem kell Londonig menni a British Múzeumba, kiváló Bécsben, és nagyon hamar odaérhető. A bécsi múzeumnak van egy asszíriai része, én egy napot eltöltöttem benne, és fantasztikus, gazdag. Nyilván a British Múzeum speciális dolgokkal gazdagabb, mint a bécsi, de akit érdekel ez a kultúra, nyugodtan elmehet a bécsi múzeumba, és megtekintheti. Marika, Székely Marika.
2: Tulajdonképpen ott vagyunk, hogy van egy legyőzhetetlen sereg, aki már ugye nagyon hosszú évek óta a legnagyobb hatalommal bírt, és hát ez a legyőzhetetlen ellenségnek mégis van egy veszte.
0: Egy gyenge pontja.
2: Egy gyenge pontja. És Ezékiás maradéktalanul hit az Úrban, és az imádságára válaszul, Isten megnyugtató üzenetet küldött Júdának. Kifejezte haragját a gőgös asszír uralkodó ellen, aki szembe mert szegülni a királyok királyával, és az Isten bejelentette, hogy megvédi Jeruzsálemet. És ha Sátán győzni akar, akkor mi mit teszünk? Hogy hűségesen megtartjuk az Úr parancsolatait, kitartóak vagyunk, bízunk az Úrban, és tőle kérünk segítséget? Mert a próba és kísértés az azért van a mai világunkban is, hogy az Isten megtanítson bennünket, mert nem vagy soha egyedül, mert velünk az Isten.
0: Köszönöm szépen. Tokics Marika.
3: a válságban tényleg sokszor megérezte Izrael népe azt, hogy mennyire velük volt az Isten, és én úgy érzem, hogy a mai napig is velük van, és velünk is, akik hűségesen szolgáljuk őt. Ellen White is nagyon szépen írja le azt, hogy a héberek istene diadalmaskodott a büszke asszíron, Jahve megvédte méltóságát a környező népek előtt. Jeruzsálemben a nép szíve szent örömmel telt meg.
0: Azt hiszem, hogy mi fel sem tudjuk fogni, hogy mit jelentett ott és akkor, amikor másnap fölébredtek, és az asszír seregnek a hűt nyomát látták, mindenfele halottak voltak, senki nem tett ezért semmit az emberek között, csak az Isten. Egy ember, egyetlen egy Isten 185 ezer ember felett egyetlen éjszaka tudott diadalmaskodni. Ez egy csodálatos, szép történet. És a következő gondolatsor a csütörtöki betegségben és gazdagságban. Nézzük csak itt az Ézsaiás 38. fejezet 4. versétől. Mit is mond az Úr?
3: Ekkor így szólt az Úr igéje Ézsaiáshoz, menj és mondd meg Ezékiásnak. Így szól az Úr, ősatyádnak, Dávidnak istene. Meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél. Ezért megtoldom napjaidat még 15 évvel. Asszíria királyának a kezéből pedig kiszabadítalak téged, meg ezt a várost, és pajzsa leszek ennek a városnak. Ez lesz annak a jele, hogy teljesíti az Úr azt az igét, amelyet kijelentett. Visszatérítem az árnyékot 10 fokkal, Áház napóráján, azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt. És visszatért a napórán az árnyék 10 fokkal, azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt.
0: Itt nagyon jól tudjuk, hogy egy jelről van szó. Nem olyan rég olvastam csillagászoknak a ezzel kapcsolatos kutatásait, hogy valóban néhány órával másképp áll a nap és a föld egymáshoz való viszonya, mint ahogy állni kellene. És a Bibliában találták meg ennek a történetét két helyen. Az egyik, amikor ugye, amikor Mózes vezeti a népet, és az amálekitákkal csatáznak, és Áron és Húr tartják Mózes kezét, és ott megállt a nap, ugye? És a másik pedig itt Ezékiás királynál, amikor egy jelt ad az Istennek, és azt mondja, hogy visszamegy, és ez lesz a jel, hogy te halálos beteg vagy, de meggyógyulsz, megszabadítalak téged az asszír király kezéből, meggyógyulsz, és még 15 évig fogsz uralkodni. Azt hiszem, egy idős beteg, haldokló embernek ez egy igazi evangélium volt ott adott helyzetben. Marika?
2: A halálos betegsége az jóval előbb jött, mint ahogy ugye az előző részekben már beszéltünk ugye az asszír sereg bukásáról, hogy itt időben egy kicsit visszamegyünk, ahogy az óra mutató is visszament, és elgondolkodtam azon, hogy nekünk is kellenek jelek, hogy biztosak legyünk az Úr vezetésébe, hogy mi mennyire bízunk abban, hogy az Úr vezetgeti lépéseinket. És ugye meggyógyult Ezékiás király, és akkor ugye a történet azért folytatódik, mert fontos emberek jöttek hozzá, és ő kérkedett az ő gazdagságával. Mindent megmutatott, és ez volt számára a lényeg. És aztán a próféta megmondja, hogy hát amit te megmutattál, azt mind elviszik Babilonba, mert akkor még egy kicsi babiloni birodalom képviselői jöttek, nem az a nagy Babilon, ami későbbé vált. Hogy a babiloni királynak nem Ezékiás kincsére volt szüksége, hanem megértette azt, hogy Ezékiás gyógyulása és az Isten áldása összefügg. És ami hibája Ezékiásnak, hogy nem azzal dicsekedett, hogy az Úr megáldotta, és dicsőítette volna a babiloniaknak is az Urat, hanem csak a földi gazdagságával dicsekedett, és elmulasztotta azt a lehetőséget, hogy az Úrról beszéljen nekik. És a mai világunkban mit csinálunk? Mire vagyunk büszkék? Az anyagi dolgainkra, hogy ez is van, az is van, és akkor esetleg hozzátesszük, hogy az Úr megáldott bennünket, pedig itt kéne kezdeni. És az nagyon fontos, hogy soha nem mulasszuk el az Isten felé való terelgetését a másiknak. Mert ha nem beszélünk, akkor elmulasztjuk azt a lehetőséget, ami nem adódik aztán.
0: Köszönöm szépen. István?
1: Csak egy-két rövid gondolatot. Az egyik az, hogy érdekes ez a jeleknek a problémája. Ugye a Ahásznál azt láttuk, hogy elutasította az Isten által felkínált jelet, és Ezékiás itt betegségével kifejezetten kérte. Azt mondja az ige, hogy mi lesz a jele, hogy meggyógyít az út. Kifejezetten kérte ezt a dolgot. És az is érdekes a történetben, hogy ebbe a módosított nappájával kapcsolatosan az jutott eszembe, hogy a napkeleti bölcseket a csillag vezényelte a
0: Babilonból.
1: Igen, itt meg van a nap játszik ezt a szerepet, tehát ez azt mutatja, hogy Isten mindig lehetőséget kínál nekünk arra, hogy megismerjük az igaz Isten, tehát itt különféle módokon, de a cél mindig az, hogy ismerjük meg, hogy csak egy igaz Isten létezik, és ez pedig ő. És az utolsó gondolatom pedig az, hogy itt a babiloni követekről beszélünk, akik tanulmányozták az órálását és egyebek, de hát ez már előrevetíti szerintem azt, amit a későbbi történetek egyértelműen igazolnak, hogy egy újabb hatalom, egy babiloni hatalom készülő félben van. Tehát jó Isten előre is, nem csak a jelenben, hanem a jövőben is olyan útmutatásokat ad, amit jól teszik, ha figyelmeznek.
0: Köszönöm szépen, Marika, az összefoglalást.
2: A hűséges király segélykiáltására válaszul, Isten megmentette a népét, és megmutatta, ki is ő valójában. Izrael mindenható királya, aki a kezében tartja a világ sorsát. Elpusztítja azokat, akik ártani akarnak népének, de lehetőséget is biztosít másoknak arra, hogy a népe tagjaivá váljanak, legyenek bármennyire babiloniak.
0: Köszönöm szépen, elköszönünk a kedves hallgatóktól, azzal az utolsó gondolattal, hogy nyugodtan bízzák életüket a jó Istenre. Jó helyre teszik az életüket, mert az Isten mindig segíteni fog. Az Úr áldja meg ezeket az elhangzott gondolatokat kegyelméből. Amen.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóim, ma Meister Évi a vendégem. Meister, azaz mester. És Évi valóban mester. Miben? Vers és prózamondásban, az énekében, a közönség lelkének megfogásában. Érces hangja hol búg, hol sikolt, hol vádol. Mindig elgondolkodtat. Jajdul, mert fáj neki a magyarság sorsa. Járja a teljes Kárpát-medence legkisebb falvait is, és mondja megszállottan a verseket. Bevezetőként hallgassunk meg előadásában egy rövid Trianonról szóló műsor részletet.
1: Ha bárhol egy harang szól, ha fületekbe szél dalol, ha ablakotokon esőcsepp dobol, tudnotok kell hát, hogy nálunk az igazság. Magyarország határai mindig addig fognak nyúlni, míg igaz magyar lelkek könnye Trianon miatt fog hullni.

0: Hát szervusz, Évi! Isten hozott a Lélek közelben című műsorba.
1: Szervusz, Kamilla! Örülök, hogy hallom a hangodat. Üdvözlöm a kedves hallgatót is.
0: Azt hallottam tőled, hogy őseid között olyan is volt, akinek köze volt az 1848-as szabadságharchoz, méghozzá székely vértanú volt. Mesélj a családodról.
1: Az édesanyám ágáról van a Gálfi család. A 1100-as évekig lehet visszavezetni a családfát, ez köszönhető azoknak a Gálfi és Pálfi rokonságnak, akik a családfával foglalkoztak.
0: Hadd kérdezzem meg, mi volt a bűnük?
1: Hát Kossuth Lajos azt üzente, tudott még Amerikából, hogy szervezkedjenek újra, és a Habsburg birodalom ellen újra fogjanak majd fegyvert, és ez volt a híres magféle összeesküvés.
0: No, akkor
1: ez volt az ő bűnük.
0: Igen. Édesapádról, édesanyádról mondjál valamit.
1: Édesapám, ő Fogarason született, orvos lett belőle, és akkor Oldhévízre került orvosként 1954-ben. Még Vásárhelyen megismerkedett az én édesanyámmal, mert ő az édesanyám meg vásárhelyi, és tanítónő volt, és úgy érkeztek aztán együtt Oldhévízre. Aztán ott volt 56 évig orvos, 2010-ben halt meg édesanyám rá 3 évre. Én meg ott születtem Oldhévízen.
0: Akkor menjünk egy kicsit tovább. Székely Mikó kollégium, Sepsi Szent György.
1: Na hát az úgy történt, hogy Hévízen jártam az első 8 osztályt, és mivel hogy az én édesapám is ott járt a Mikó kollégiumba, akkor úgy azt mondta, hogy hát én nekem is oda kellene menni, mert az egy nagyon jó iskola, nagyon erős, nagyon jó tanárok vannak, stb.
0: Szeretted?
1: Igen, szerettem Szent Györgyöt, de igazából nem az életem fővárosa. Tehát 3. éves koromban ott emberekkel volt nekem gondom, mert én mindig nagyon őszinte és nagyon nyílt ember voltam, és soha nem féltem semmitől és senkitől. És ami engem bántott, vagy amit láttam, hogy igazságtalanság történik körülöttem, én azokat úgy mindig kimondtam, és akkor ezért mindig nekem bajom volt belőle. Tudod?
0: És akkor Brassóba kerültél, igaz?
1: És akkor Brassóba mentem, igen. Na hát Brassó az egy más észta volt, ahogy szoktuk mondani, de a szentgyörgyi életemben volt az a pont, amikor én eldöntöttem, hogy színész leszek. Mert én akkor láttam I. és Kingát ott a szentgyörgyi színpadon.
0: Emlékszel, hogy melyik estje volt I. és Kingán?
1: A fagyöngy volt.
0: Igen. Kis Herceget is láttad?
1: Persze, azt még akkor, még ott voltam a Vásárhelyi Színháznál, amikor a Kis Herceget bemutatta. Persze.
0: A fagyöngy mit váltott ki belőled, mármint az ő önálló estje?
1: 2 dolog volt az életemben, amit úgy előttem gyerekként, hogy vagy ügyvéd leszek, ugye a nagy igazságérzetem miatt, vagy ügyvéd leszek, vagy színész. És akkor ez a Kinga fagyöngye engem, voltam 15-16 éves, hát engem annyira lenyűgözött, hogy lehet így verset mondani, úgy, mint Kinga, igazából tényleg senki a világon nem.
0: Igen, mert Kinga fantasztikusan játszott a hangjával, akkora amplitúdóval használta a hangját a legmélyebbtől a legmagasabbig, és fantasztikus volt.
1: Igen, de nem is ez volt a lényeg, érted benne, hogy milyen hang amplitúdókkal rendelkezik, hanem az ötlet.
0: Igen.
1: Hát az, ami belőle kijött, hogy ő úgy mondott el egy verset, mintha elénekelte volna, vagy el... Nem tudom, tehát valami nekem számomra akkor 15-16 éves, ez egy döbbenet volt. És akkor azt mondtam, hogy na jó, akkor ez nekem. És akkor utána elkezdtem hallgatni a lemezeit, ugye a bakelit lemezeket, meg mindent, és volt annyi bátorságom, képzeld el, tehát annyira nem féltem, és nem tartottam senkitől, akkor felvételiztem a Színire. Egy csomó olyan verset vittem, ugye nem régiben akkor jelent meg egy Farkas Árpi egyik kötete, azt hiszem a Jegenyekör. Akkor abból mondtam verse, még Kinga is mondott belőle.
0: Dúdolni.
1: Akkor jelent meg, nem, igen, akkor, de nem csak azt, hanem az A zavaron, mindenféle más versét mondtam a főiskolán, meg akkor a Szilágyi Domokos kötete, amiből ugye mindenki szavalta a felvételén, és én is, és pont olyanokat, amiket Kinga is mondott, de egyáltalán nem az ő stílusát, tehát nem álltam neki leutánozni, hanem az én lelkemre ültettem át azt a verset, vagy azokat a verseket. És ott ült Kinga lent a nézőtéren a vizsgáztató bizottságba, és egyszerűen nem is érdekelt, hogy ki ül ott, én mondtam, magamét, hogy én tudtam, és ahogy én akartam, hogy én szerettem volna, és hát így bejutottam nyilván. Körülbelül 100-an felvételiztek, és elsőként jutottam be.
0: Akkor nem is volt kérdés, hogy a színészi pálya fele indulsz.
1: Igen, igen. Tehát ez volt a Szentgyörgyben, igazából ez adta meg a Szentgyörgyi 3 évemnek ez a legfontosabb stációja.
0: Hát így, és Kinga nekem őszinte igazi barátnőm volt, és hát óriási élmény volt tényleg hallgatni az ő estjeit. Volt, amikor külföldön voltam, ő is külföldön volt, például Amsterdamban hallottam egyik előadását, hát hátborzongató volt. És másrészt pedig volt neki az a betiltott előadása, amit egyszer úgy csinált meg, hogy éjfélkor, pontban éjfélkor belopóztunk a színházba, és egyedül nekem megcsinálta azt a bizonyos gyermekről, tudod, a meg nem született gyermekről.
1: Az Oriana Fallaci.
0: Az Oriana Fallaci, amit aztán igen, sajnos az Oriana Fallaci betiltott, és pont előtte tiltotta be, úgyhogy ezt megtette, és ez életem egyik óriási élménye, úgyhogy ez közös dolog.
1: Azt én is láttam, igen.
0: Igen.
1: Azt is láttam, igen. Nyilván, hogy bemutató előtti próbákat ugye az ember nézte meg mindent.
0: És amikor bekerültél a színművészetire, milyen kapcsolatba kerültél Kingával?
1: Kinga egyetlen egy alkalommal, mivel hogy nem osztály, tehát nem volt tanárom, mert nekem a osztályvezető tanárom a Csorba András volt, aki az Aranyember című filmben játssza az aranyembert, és Timár Mihályt, és Gergely Géza rendező, tehát én az ő évfolyamokon voltam. Kinga azt hiszem, hogy óraadó tanár volt, vagy valaki, nem tudom, tehát nem volt, azt hiszem nem volt osztályvezető tanár, ilyen óraadó tanár volt, és negyedéves voltam már, ha jól emlékszem, amikor én Kingával a főiskolán szakmai kapcsolatba kerültem, mert meghallgatta az egyik versemet, amit ott az egyik ilyen közös főiskola közös diákjainak valamilyen román ünnepre, vagy nem tudom mire emlékeztünk, és akkor egy Kossuth verset mondtam, nyilván magyarul, és akkor azt hallgatta meg. Igazából nem volt ilyen. Kingával, amikor a színházba kerültem, akkor kezdődött a mi kapcsolatunk, igazából.
0: Az már ilyen vele. Kollegiális dolog.
1: Igen, igen, igen. Öltöztem vele öltözőbe többször is, egymás terepébe beugrottunk több alkalommal is. Olyannyira jóban voltunk, hogy amikor az egyik kollégám Franciaországba diszidált, a Gare de l'Est-en találkozott Kingával. És küldött Kingát, olyan, hogy én valamelyik évfolyamon egy Szent Johanna, Bernácsó Szent Johanna monológiát mondtam egyik vizsgán. Az évfolyam társam, aki ugye Párizsban ott összefutott a Gare de l'Est-en Kingával, a Tóni, ő küldött egy L vagy VOK valamilyen folyóiratot, és vett egy Szent Johanna szobrát, egy fényképet, vagy levelezőlapot, vagy valami Szent Johanna szobráról, és azt elküldte Kingától. Na hát, ilyen kedves emberek, ugye, voltak a világon, és Kinga azt elhozta Párizsból, elhozta nekem vásárhelyre, hogy ezt küldte a Tóni.
0: Hadd kérdezzek rá, melyik színház is volt ez?
1: Ez a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház volt, ahova én 3. éves koromban kerültem, a Szabó Odzsa rendezte Váradi rendező volt.
0: Ő Váradi?
1: Volt,
0: nem, igen.
1: Igen. Igen, Váradi rendező volt, Isten nyugtassa, nemrég halt meg.
0: Igen, de ő Veszprémben lett aztán rendező, úgy tudom.
1: Veszprémben is volt, aztán Kecskeméten lakott, én ott találkoztam vele utoljára ezelőtt, vagy 2 évben.
0: Igen, nagyon jó rendező igen. volt, én is ismertem igen, őt. Igen,
1: igen és Váradról eljött Vásárhelyre, és megrendezte a gammasugarak hatása 100-szor szépekre darabot, és oda keresett egy diáklányt, illetve hát úgy keresett egy diáklányt, hogy név szerint engem, ugyanis valamikor a Váradi Színház, mikor én Brassóba jártam a gimnáziumba, akkor Falba Bucival még Szentgyörgyi ismerettség, tehát a Szentgyörgyi színészekkel, meg a Szentgyörgyi Színházzal én nagyon jóban voltam, onnan adódott egy csomó jó barátság, a Téci öcsi, a Kátos anyi, a Palba Buci, valamikor az én egyik nagybátyám, illetve az anyukám nagybátyja, az egyik vözödújfalusi Kovács származék, ott volt igazgató, a Kovács Dezső, Vásárhelyen is volt színész, meg rendező, meg minden. De hát erről senki nem tudott.
0: Igen.
1: Én úgy mentem a főiskolára, hogy erről senki nem tudott. Na hát amikor én ott voltam Brassóban, akkor Falba Buci is már ott lakott Brassóba, és elmentünk a Váradi Színház, azt hiszem az Ember tragédiája volt, Miske Laci, Hósenikő, meg nem tudom még kik, meg Csikébi, meg hát a Váradi Színház akkor. És ott mutatott be Odzsának Babuci a színház halljában, hogy na, itt van egy érettségiző lány, aki színész akar lenni. Ennyi volt. És harmadéves koromban keresett meg Odzsa, én addig nem találkoztam többet vele egyszer sem, és valamelyik egyik nap Csorba András hivat be, hogy Odzsa szeretné, ha te játszanád ezt a kis diáklány szerepét. Na, így kerültem én a Vásárhelyi Színházhoz, harmadéves koromban. És aztán utána, amikor végeztem, akkor oda kerültem a színházhoz. Annak ellenére, hogy akkor már Marosvásárhely zárt város volt, ami azt jelentette, hogy senki magyar, aki végzett egyetemet, vagy már oda be nem tehette a lábát, csak a románok. Viszont ugye mivel, hogy csak 6 színház volt, és mi magyar nyelven tanultunk, és magyar színészek voltunk, ezt velünk nem tudták megtenni. Tehát bennünket muszáj volt beengedni, mert mi, tehát nem volt más, mit csináljanak. Habár volt egy-két olyan példa is rá, hogy magyar színész növendékeket, illetve hát végzősöket, fiatal inasokat román színházakba. Például a Lukácsi Katalin kolléganőm is román színházba került egy időre. Tehát volt ilyen, elképesztő dolgok voltak ezek, de hát
0: gondolom,
1: mi évfolyamunk megúszta. Tehát mi magyar színházokhoz került.
0: Gondolom ez a Ceausescu érának volt köszönhető,
1: igen,
0: hogy
1: igen,
0: a
1: igen,
0: hát magyarokat román helyre, a románokat magyar helyre vezérelték.
1: Igen,
0: erre nagyon jól emlékszem.
1: Igen,
0: de
1: igen.
0: Olyan is volt.
1: 79-ben végeztem, úgyhogy az még jól benne volt.
0: Igen. De olyan is volt, hogy ti egymás között megbeszéltétek, hogy ki hova szeretne menni, hogy nehogy keresztbe tegyetek egymásnak.
1: Így volt, persze. Meg volt adva, hogy hány színházban, ebben a 6 színházból hol van hely, 7-en végeztünk. Tehát azért nagyon érdekes volt, és akkor mindenki, ugye, előtte az évfolyam megbeszélte, hogy na akkor ki mit szeretne választani. És mivel, hogy Vásárhelyt senki nem akarta választani, mert úgy gondolták, hogy a Vásárhelyi Színház az egy fiatal színész telető, mert nagyon sok kollega is már jár így, hát senki nem akart igazából menni. Mentek Sepsiszentgyörgyre, Váradra, Szatmárra, Temesvárra. Vásárhelyt nem választották, de mivel, hogy az akkori igazgató, meg rendező volt, meg minden, ő neki tetszett az, amit én csináltam, mert ugye eljöttek az igazgatók megnézni a vizsgaelőadásokat. És akkor ő szólt, hogyha nincs, tehát nincs más, akkor ő engem szívesen fogad Vásárhelyi Színházba.
0: Már akkoriban is mondtál verseket?
1: Igen, igen, igen, igen, igen, akkor is, tehát pontosan innen is ismert az igazgató, mert ahány valamilyen rendezvény volt, és kellett valaki diákot hívni, akkor, akkor nem, hát akkor a főiskoláról kerestek színész növendékeket, nem csak én, hát mindenki, hát a, vagy az Új Időnek, vagy a nem tudom, minek hívták, Új Életnek, vagy minek volt, igen,
0: Új Élet.
1: Ah, olyan rég volt Kamilla, hogy
0: Sütő András szerkesztette, és Erdélyi Leló írt bele.
1: Igen. Új Élet, Ifjú Munkás, tehát mindenhova mentek a diákok, mindig verset mondani.
0: Az első rész végén vagyunk, most hallgassuk Meister Évit, és várom önöket vissza a második részre is.
2: Fekete-piros csütörtök és vasárnap délután, amikor kimenős a lány, fekete-piros fekete táncot jár a járda szöglete. Akár a kéz, ha ökölbe kékül, zeneszó, énekszó nélkül, egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. Kolozsvári telefonház, száz az ablak, egyen sincs rács. Kibe jár a világ rajta, de azt senki nem láthatja. Egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. A magnó surrog így, amikor hangtalan másol. Sír a csizma, sír a szédítő tánctól. Tatár öröm, magyar bánat, megszöktették a rózsámat. Ha megnyerte, hadd vigye, fekete-piros, fekete táncot jár a járda szöglete. Mintha tutajon, billegőn, járnák süllyedő háztetőn, alámerülő szigeten, úszó, koporsó födelen, fejük fölött neonák, csupa világ a világ, ecet ég a lámpában, ecet ég a lámpában. Anyám, anyám, édesanyám, gondot miért nem viselsz rejám? Föl-föl lobban egy-egy dallam, amit talán csak én a botfülű hallhatok, akiben kézzel-lábbal mutogatnak a dallamok. Föl-föl lobban egy-egy dallam, s mint a gyertya húzatban kialszik. Szamos partján mandulafa virágzik. Fekete-piros, fekete, táncot jár a járda szöglete. Körbe-körbe, majd pörögve, majd verődve, le a földre, föl az égre, szembenézve, sose férre, egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. Honnan járják? Honnan hozták? Honnan-e mozdulat ország? Szétlőtt várak piacáról, Csürföldjéről? Még a sátor vagy a jurta tüze mellől röptette föl a csípők, a csuklók térdek katapultja? Vagy régebről, 20 000-ből, még a nyelv előtti ködből teremti újra az ösztön, akár a szemek mandula metszését, az anyamé szent laboratóriuma? Honnan járják? Honnan hozták? Honnan-e mozdulatország? És milyen titkos adóvevők fogják, folyton sugározván az egyazon vér és velő hullámhosszán, akár a kéz, ha ökölbe kékül, zeneszó, énekszó nélkül, egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. A magnó surrog így. És amit ha visszajátszol, koporsó és megváltó jászol.
0: Kedves hallgatóim, folytatódik a Lélek közelben műsor Meister Évivel. Térjünk vissza a szerepeidre. Melyek voltak a legkedvesebbek, a legemlékezetesebbek? Most egyelőre Marosvásárhelyről beszélünk.
1: Hú, te Kamilla, 40 évvel ezelőtt végeztem, tehát még eszembe jutnak azok az összes, vagy mind, ami volt, hát, de megpróbálom összeszedni a gondolataimat. Ami Vásárhelyen volt, nyilván, hogy a kezdetén vagy beledobnak a mély vízbe, és akkor kiderül, hogy mi az, amit tudsz, vagy nem tudsz, vagy hagyják, hogy adnak időt, azaz inas évek alatt, hogy több mindent megmutassál magadból. Hát én a szerencsésebbek közé tartoztam, engem nem dobtak be a mély vízbe, hanem nézték, hogy mit tudok, és kaptam egy csomó jó szerepet, ami mindenféle stílus volt. Volt ott az abszurdtól a groteszkig minden. Végül is aztán egy-két év elteltével már az ember kapott nagy szerepeket is. Az első nagy szerepem, amire így most gyorsan eszembe jut, az Ibsennek volt a Tengerasszonya. És abban Bolettet játszottam, az egyik lányt, aki ugye két lánya volt annak a főszere, a férjnek, és akkor Farkasidi volt a tengerasszonya, ő volt a pénzszerep, és akkor volt benne egy csomó jó szerep. A nagy szerep volt ez a Bolett szerepe, és akkor férfi és női szerepek, elképesztően jók voltak a szerepek. Úgyhogy az volt az első nagy szerepem, amin minimum két nyílt színi tapsot kaptam.
0: Az hát nagy dolog. Azért,
1: igen, ez volt az a nagy elismerés, amit kaptam. Mert ugye, ha visszamegyek a főiskolára, ott viszont a Vérnázban játszottam az anyát. Tehát az egy döbbenetesen
0: az egy
1: nagy szerep.
0: Óriási nagy szerep, igen.
1: Igen. És ugye onnan a vásárhelyi közönség, aki járt a stúdióba is, meg a színházba is, hát ők azért úgy azért látták, hogy én körülbelül hol vagyok. És igazából ez volt az első nagy áttörés a színházban.
0: Méhes Györgytől játszottatok?
1: Méhes Györgytől is játszottunk. Dupla kanyar. Ez volt az egyik. Ez egy nagy vígjáték volt. Egy ilyen vígjáték, tehát egy ilyen méhes stílusú, vagy méhes kaliberű vígjáték, igazából nem volt, mert a közönség szerette, mert vígjáték volt.
0: Ismerted Méhes Györgyöt személyesen?
1: Igen, persze, és van egy nagy történetem, hogy és volt egy olyan, és azt hiszem, hogy egy roppant kényes ügy, vagy valami ilyesmi volt a címe még egy másik darabnak, és abban egy bárban ültünk, és ott a nők cseverésztek, és ezt Hunyadi bácsi rendezte, és arra emlékszem, hogy elkezdtünk ott a bárban aktuális politikai dolgokról beszélni, ami nem volt benne a darabban. És én elkezdtem mondani ezeket valami, de nem... Tehát nem igazán konkrétumokat, hanem csak egy, mit tudom én, mondta az egyik, hogy de most ez van. És akkor mondtam, hogy hát azért most már erre, és utaltam arra a jelene, hát most már ez nincs. és akkor nyílt színi tapsok bejöttek, és ott ült Méhes Gyuri bácsi a nézőtéren. És akkor vége volt annak a felvonásnak, akkor Hunyadi bácsi bejött őrjöngve, hogy mit csináltál, hogy miket mondtál, hogy most milyen bajunk lesz nekünk, mert ott a párt, meg a szekuritáté, meg az Atya Úristen, és alig ment ki a Hunyadi bácsi, jött be Gyuri bácsi, azt mondja, énkém, fantasztikus volt, ez így kell csinálni, ezek a darabok aktualitásról szólnak, és be kell vinni az aktualitást. Akkor utána ez a tengerasszonya után, akkor volt egy olyan, hogy Bankban, abban is, hát nem én voltam a Gertrudi, vagy a Melinda, mert azért ott
0: Izidóra.
1: Izidóra voltam, azt tudni kell a kedves hallgatóknak, hogy a Vásárhelyi Színház az úgy volt felépítve, a tagokat figyelembe véve, hogy volt három fiatal színésznő, egy-két-három évben belül, tehát az én évfolyamom az előttem lévő és az utánam lévő három fiatal színésznő, akik voltunk 23 évesek. Aztán jött 10 perc szünet, és jöttek a 40 évesek. Tudod? Uh-huh. Tehát ott volt egy egész nagy űr. Na most ezek a 40-esek játszották nyilván a szerepet, hát nem mi, akik oda kerültünk egy éve, vagy kettő, vagy három, vagy akár, érted? Hát nyilván.
0: Miből adódott ez az nagy űr?
1: Azért, mert nem akartak menni vásárhelyre a színészek, mert hogy fiatal színésztemetőnek képzelték, illetve nem hogy képzelték, hanem volt is benne valami igazság, mert ott azért voltak olyan szakmai irigy színészek, akik elűzték a fiatal színészeket. Tehát azért Ilyes Kingának sem volt a hűde Liruli hopja, hogy de jó dolga a vásárhelyi színházban.
0: Igen, azért is csinálta az fantasztikus önálló estjeit.
1: Így van, őt is félrerakták, tehát nem ez az egyik. Aztán volt ott egy pár idősebb kollégám is, aki mondjuk 40-es volt, aki ugyanígy 20 évig semmit nem játszott. Tehát csak ilyen lakályokat, meg szolgálókat, meg cselédeket, meg nem tudom, érted? Tehát nem kaptak komolyabb szerepet, amit mondjuk egy előadás kellett vigyél a válladon, mint főszereplő, vagy egy nagy szerepet. És nem választották. Ugye ott volt Viski Árpi is, Viski Árpit is elűzték, Nemes Levente is ott volt, Nemes Leventét is elűzték. Tehát azért volt ott egy ilyen kilökösdi játék, tehát azért volt ez a, szerintem ezért volt ez a óriási űr.
0: És meddig maradtál ebben a színházban?
1: Amíg el nem menekültünk a férjemmel.
0: Akkor várjál, most jussunk el odáig, hogy férjhez mentél.
1: Na igen, de azért még maradjunk egy kicsit a szerepeknél, mert nem csak ez az egy volt, aztán jött a Lila Ákát, ugye, a Szépernő Lila Ákát, ami elképesztő sikerű volt abban az időszakban, a verték le a színházat. Ez egy ilyen zenés, hát nem mondom musicalnek, hanem inkább ilyen zenei, betétes Szépernő előadás volt, és én voltam benne az Arany Édi, és valami elképesztően jó szerep is volt, meg is dobtuk énekekkel, mert általában, ha énekelni vagy táncolni kellett, akkor én ugye ott voltam mindenhol. És egy óriási sikerű előadás volt, és rengeteget játszottuk, rengeteget turnéztunk bele, elképesztő volt. Több kisebb is jött egy Csillag a mágián, hogy abba igazából nem játszott, csak férfi szerep van, egy női szerep van benne, azt is egy idősebb kollega nem játszotta. Aztán jöttek kisebb előadások, rengeteget játszottunk, le nem estem színpadról, volt olyan most, hogy visszanézem az ilyen noteszeket, ilyen naplókat, ilyen nem tudom micsodákat minden évről, ugye mert a színésznek kell legyen, mert be kell írni, hogy mikor milyen próba van, hánytól, előadás, stb. És most nézem, hát volt olyan, Kamilla, hogy 3 előadást próbáltam, és egyet játszottam.
0: Na, az szép.
1: Tehát, vagy 2 játszottam, és mentünk turnéra. Tehát ez valami elképesztő volt, hogy mit dolgoztunk, legalábbis én. Aztán jött egy olyan, hogy Emlékek kávéháza, ami egy újabb durranás volt. A Lila Akászok 81-ben volt, az Emlékek kávéháza 83-ban. Alig telt el 2 évad, és jött egy újabb, elképesztően nagy sikerű előadás. Kovács Levente rendezte mindegyiket. Hát akkor Kovács Levente egy nagyon közkedvelt rendező volt.
0: A Stúdió Színház is az ő nevéhez kötődik, ugye?
1: Nem. Ő egy amatőr színjátszó csoportot vezetett valamikor, de nem a stúdió színpad nem hozzá, mert ő még akkor a Bólya is tanár volt.
0: Igen.
1: És onnan szedte össze aztán a Bólyaiból, meg minden, aztán a Pedáról, meg orvostanhallgatók, meg minden voltak aztán az ő színjátszó, amatőr színjátszó csoportjába. Aztán majd utána lépett ő be a főiskolára, mint aztán tanár, és aztán utána, mint a színházba rendező. Tehát ez nem ilyen egyszerű volt nála sem. Tehát az is Igen. egy hosszú idő volt, amíg ő oda jutott. De ezek az előadásokat ezeket ő rendezte, és elképesztően nagy sikerük volt. Tudta, hogy mi kell a közönségnek. Az Emlékek kávéháza. Most el tudod képzelni, hogy a békeidőből minden dal, ami az embernek a fülébe benne volt, a kuplék, az operett betétek, egy ilyen finom vegyes felvágott volt, de volt eleje és vége, érted? Tehát meg volt az ő dramaturgiailag komponálva, tehát jó előadás volt. És mindenki játszott benne, aki énekelni, meg táncolni is tudott, és ez is egy óriási nagy. Akkor utána jött a Kakukk Marci, amiben aztán ugye megkaptam a másik nagy szerepemet, a női főszerepet, a Pattanó Rozit. Azt Hunyadi Lacikával játszottuk. Hunyadi Lacika volt Kakukk Marci. Uh-huh. És én voltam a Pattanó Rozi. Újból egy 84-ben, a következő évadban ismét egy fergeteges, nagy sikerű turnéztató, nem tudom, a 365 napból szerintem 300-tól játszottuk, tehát átvittük a következő évad. Tehát elképesztő volt ezek, ezt is Levente rendezte. Uh-huh. Aztán utána jött 87-ben, a Várenné Mestersége, abban is a női főszerepet játszottam, a Vivit, mert ugye a Várenné, ő a címszereplő volt, és akkor én ugye a női, a lány a főszerepe. És az is egy elképesztően jó előadás volt, csak sajnos ugye akkor már sok minden volt az életemben, ami akkor aztán ott véget vetett a létünknek.
0: Például Molnár H. Lajos.
1: Például Molnár H. Lajos. Hozzámentem férjhez, aki egy betiltott író volt, illetve hát ahhoz, hogy betiltsák, nyilván olyan könyveket kellett neki írnia. Valamikor 78-tól kezdte el, azt hiszem, hogy a második vagy a harmadik, második forrás nemzedékben jelent meg, az is akkor átmentem a Tűzön című könyve. És akkor onnantól kezdve ő csak úgy nyújtotta még a határokat, hogy meddig lehet Romániában, milyen könyveket lehet még, vagy mit lehet, milyen témát lehet körbejárni és megírni. És akkor ő végül is addig még húzogatta a jobbnál jobb regényeivel a nájlont, amíg az szépen elszakadt. És akkor betiltották. És én még tanúja voltam annak, hogy 83-ban még az utolsó könyvét,

0: megírta egy az egybe, ami ott akkor történt, és velünk történt. És ugye Dompi Ákos, utána meg a Farrahányt esztendő, ugye. Azokat a könyveket itt Magyarországon is aztán kiadták, de mondom, elszakadt a cérna, nájlon, vagy bármi, és betiltották. És akkor kezdődött igazából az ő kálváriája, és én akkor ismertem meg őt, tehát én valahogy egy olyan, nem tudom milyen vagyok, hogy minden színésznő férhez megy egy menő nőgyógyászhoz, egy menő ügyvédhez, egy menő bútorgyár igazgatójához, vagy főmérnökéhez, vagy nem tudom kihez, érted? Meg egy menő ehhez, meg menő manóhoz, én meg egy betiltott íróhoz, érted? Szóval hát ez valahogy így jellemző is rám, hogy mennyire nem voltam én karrierista igazából.
1: A színházban ismerkedtetek meg?
0: Nem, a Maros vendéglőben ismerkedtek meg. A Maros vendéglőben, ugye, mert a Maros vendéglőben jártunk, ott volt a művészeknek a találkozó helye, újságíróknak, stb. És egyik bemutató után ismerkedtünk meg. Egyik bemutató után, amikor mi bementünk a Maros étterembe, akkor ott ültek az egyik asztalnál az újságírók, aztán mi meg leültünk egy másikhoz, és valahogy ott aztán úgy ott ismerkedtünk meg.
1: No, és férjhez is mentél hozzá.
0: És aztán férhez is mentem hozzá, igen. És
1: akkor ennek következménye lett.
0: Igen, megszületett a fiam, és akkor utána, ahogy egy éves lett a fiam, visszamentem a színházba. És akkor kezdődött, akkor volt ez a Várenné mestersége. Visszahívott a rendező, ő már Dan Alexandrescu volt, ő visszahívott, és hogy azt én kell eljátszam, tehát más igazából nincs a színházban, aki ezt eljátszhatja. Úgyhogy így kaptam meg a régi Tanai Becu szerepét, mert a kedves Tanai Bella is ezt játszotta valamikor, egyik szerepe ez volt neki, és képzeld el, hogy lementem a jelmeztárba, és még ott voltak a Becu jelmezei, úgyhogy volt olyan, hogy Becu cipőjében játszottam, egyforma lábunk volt, egyforma méretű lábunk volt, és volt olyan, hogy a Becu cipőjében játszottam, és volt olyan is, hogy a színházban volt olyan, egy-két olyan ember, aki kicsi Tanainak is hívott, de hát mondjuk én igazából én Meister Éva voltam, tehát Tanai Becut egyáltalán nem lehet fel se érni, mert ő is egy nagyszerű színésznő volt, és én nem is akarom magam lehasonlítani.
1: Sok előadást láttam vele, nagyszerű színésznő
0: igen,
1: volt,
0: én,
1: sajnos
0: is,
1: már
0: még a
1: nincs.
0: Főiskolán.
1: Igen.
0: Még a főiskolán, aztán ők is eljöttek, és akkor már nem láttam. Na és akkor onnan kezdődött az én kálváriám is tulajdonképpen, ahogy ugye a Lajos, édes jó Lajosomat, a Tubit betiltották, és én meg hozzámentem. És akkor onnan kezdődött a mi közös kálváriánk. Úgyhogy 4 évet szenvedtünk, és 4 év után, mikor már láttam, hogy Tubi betiltott író, azt jelentette, hogy sehol nem tudott. Könyveit levették a polcok, a könyvtárakból, díszes helyre került be a vásárhelyi könyvtárnak, például a raktárába Lenin és Marx eltársak mellé, akik annak idején be voltak ott, azért nem voltak kitéve a kommunizmus ide vagy oda, nem voltak kitéve a könyveik a polcokra, a könyvtárakba.
1: És gondolom téged ezért piszkáltak, hogy te az ő felesége voltál. Tehát ez vezetett oda, hogy el kellett meneküljetek, mert gondolom, hogy szűkült a te tered is.
0: Igen, hát engem betereltek azért, mert színházba érkezett egy román jogász, vagy ilyen, nem tudom, mi volt neki ott a funkciója a színházban, de mivel, hogy én ugye nem voltam, tehát már egy színész nagy hassal már igazán nem tud játszani, de én még 4 vagy 5 hónapos várandósként még játszottam a Kakukk Marcit. Uh-huh. Hát azért ott még volt, és akkor ugye 86-ban, 85-ben még játszottam a Kakukk Marcit, és

0: aztán 86-ban született a Magor, januárban. Úgyhogy én még játszottam a Kakukk Marcit várandósan, de ugye Hunyadi Lacikának is mondtam, hogy azért nagyon ne rángassál, mert éppen rock'n'roll táncoltunk a Kakukk Marciban, és az is egy zenés darab volt. És mondta, hogy hát miért nem? Hát mondom, azért, mert itt van, a gyermek a pocakomba, ne hülyéskedj, mert nem látszik semmi. Hát mondom, nem látszik, de itt van. Na, úgyhogy nem, tehát egy idő után már nem lehet, érted? Tehát nem tudsz, nem csak, hogy nem tudsz játszani, de hát van, miután szültél is, ugye nálunk is volt egy pár hónap, hogy lehetett otthon maradni a gyerekkel. Nem olyan volt, mint mostanság, hogy mit tudom én hány évet, egy másfél évet, mi mennyit maradhat. Ott egy pár hónap volt, és vissza kellett menni. Na, de hát nem mentem vissza, és akkor betaláltak, hogy én ugye normatíva volt, meg minden, hogy nekem nincs meg a normám, vagy mit tudom én, és akkor betaláltak. És akkor végül is az egész a törvényszékre került, a bíróságra. Az egész ügy. És akkor én éppen a Várenné mesterségével voltam turnén, és bement helyettem, aláírtak helyettem, ez a román jogász helyettem aláírt írt egy nyilatkozatot a nevemben, hogy mivel, hogy turnén vagyok, nem tudok jelen lenni a tárgyaláson, és aláírta az én nevemet. Uh-huh. És az egyik ügyvédünk ezt ugye a dossziéban meglátta, és szólt Tubinak, hogy figyeljetek oda, mert ez a helyzet, és ezt valahogy ki kellene bekelni. És éppen Udvarhely, Csíkszereda volt, vagy Udvarhely volt az utolsó előadásunk, úgy szoktunk tudni, hogy akkor Csíkszereda, Udvarhely és onnan haza. Udvarhely volt az utolsó előadásunk, és én akkor nem... Akkor én az utolsó előadás után felültem az utolsó vonatra, hajnalra megérkeztem Segesvárra, Tubi eljött értem autóval Segesvárra, elvitt haza, és reggel 8-ra ment voltunk a tárgyaláson. És ez a román nő, ez egy ilyen cáca volt, egy ilyen, na mindegy, és ő feláll és mondja a magáét. És az ügyvédem megszólal, hogy bocsánat, itt van a művésznő. Na, és akkor a bírónak így leesett az orráról a szemüveg, és kihívott a pulpitushoz, és megkérdezte, elém rakta azt a papírt, amit ez a nő írt, és megkérdezte, hogy ezt ön írta? Mondtam neki, hogy nem. Na most tudod, mi van? Okirat hamisításért több év börtön járt volna annak a nőnek. Csak hogy aztán mi rá... vagy két hétre, vagy háromra, vagy egy hónapra, én már nem is tudom, eljöttünk, kaptunk egy lehetőséget, és mi eljöttünk. És azóta itt élek. És itt színház nélkül, egyedül teszem a dolgomat, nem tudtam mást tenni, ez a lényem, itt állok, másként nem tehetek, hogy mondjak egy biblikus idézetet, és ez van, színház nélkül, minden nélkül járom a Kárpát-medence legkisebb templomát, művelődési házát, megyek diaszporában, nyugaton élő magyarsághoz, ha hívnak és szükség van rám, és 30 év alatt körbejártam azzal a 17 önálló estemmel, ami minden van benne. Van monodráma, Kocsis Árlóvetlen Katája, van benne sanzonest, van benne három generáció dala, a szüleim, a miénk és a gyermekeink felfűzve az életemre, van benne irodalmi pódiumműsor, mindenféle nemzeti ünnepre és nemzeti gyászra. Olyankor indultam el, amikor egyetlen egy színész nem merte ezt vállalni. A mai napig nem csinálnak, tehát nincs. Azt hiszem, hogy az egy kezemen megszámolhatom, hogy ki az a színész, aki ezt csinálja. Mondjuk előadó művészként rajtad kívül még egy-két embert még lehet felhozni, de nincs. És most, amikor már szabad, akkor háború után sok a hős, tudod.
1: Ezt ismerem. Azt szeretném nagyon kérdezni, ha látod előre, hogy mi vár rád, eljönnél?
0: Igen, Kamilla, igen, mert minden azért történt, hogy az legyek, aki most vagyok.
1: Uh-huh. Látsz-e különbséget az erdélyi és magyarországi színjátszás között?
0: Hát óriási a különbség. Egyrészt az iskola más volt még a mi időnkben, hogy most milyen, arról nem tudok nyilatkozni, de az Erdélyi Színház színjátszás hanyatlását látva sajnos mondhatnék arról is egy-két mondatot, hogy az már nem az, ami az én előttem lévő generációk iskolája volt, és még a mi iskolánk volt. A magyarországi iskola és az erdélyi színjátszói iskola között óriási a különbség, ha most, a mostanit nézzük, a mostani időszakot, mit tudom én, 50 évre visszamenőleg, vagy 40 évre, vagy akár 30 évre.
1: Szolnokra jöttetek, sok minden érdekes dologba belefogtál, például a kölyök színpadról mondjál valamit.
0: Az egy 87 óta működő kis gyerekszínház volt, és én épp akkor mentem oda az egyik művelődési háznak az igazgatónőjéhez. Mondta, hogy jaj, de jó, hogy érkeztem, mert most van itt ez a színjátszó csoport, és hogy átvenném-e. Tehát átvettem, és akkor 10 éven át rendeztem gyerekekkel gyerekeknek.
1: Akkor még a díjakról szeretnék hallani, de előtte, ha azt mondom neked, hogy két hazára lesz árva.
0: Igen.
1: Meg azt mondom akkor neked, hogy küszöb ember. Akkor igen. Ezekre mit mondanál?
0: Hát a küszöb ember az én mondásom, hogy le van védve, hogy én se itt, se ott. Tudod, van az a se kint, se bent, hol vagy hát a küszöbön. És onnan úgy jutott eszembe, hogy tulajdonképpen én se itt nem vagyok, se ott nem vagyok, vagy itt is vagyok, és ott is vagyok, már nem tudom, mert attól függetlenül, hogy itt élek, attól függetlenül járok a trianoni területekre mindenhova, ugye Székelyföld legkeletibb részébe is, Kézdivásárhelytől elkezdve Léváig, és Zsigárdig, és Nagyberegbe, Kárpátalja, és Leadára is mindenfele. De itt a szakma, vagy azok, akiknek tudni kellene rólam, nem tudnak, mert hogy én nem tudok helyezkedni, Kamilla, érted? Tehát én soha életemben nem tudtam. Én a karrieremet nem építettem. Én tettem azt, ami a dolgom. Nem azzal voltam elfoglalva, hogy kivel milyen kapcsolatot ápolgassak.
1: De azért mégiscsak odafigyeltek rád, mert azért csak kaptál díjakat.
0: Ezek erkölcsi elismerések, amit nem a magyar államtól, vagy a magyar szakmától kaptam, vagy egy erdélyi ajánlásra, vagy nem tudom, hanem egy felvidéki ajánlásra kaptam a Magyar Kultúra Lovagja címet. Azért, ami jótékonyságot végig csináltam itt a 30 év alatt a Kárpát-medencébe, ezekkel az estekkel, amikkel én járok csak. Ezt merem mondani színészként, hogy én járok csak ilyenekkel. Onnan kaptam ajánlást, a felvidékiektől. Így kaptam meg ezt az elismerést. Akkor a Magyar Művészetért díjat azt is úgy kaptam, hogy a Gubcsi Lajos és a nem tudom kik még, akik ott körülötte vannak, valószínű, hogy láttak, vagy tudták, vagy hallottak, vagy nem tudom, és akkor így kaptam meg a Magyar Művészetért díjat. Kamilla, én nem hajtok a díjakra, engem nem érdekelnek a díjak. Akkor azzal telt volna el az életem, hogy helyezkedek.
1: Most azért megkérdezem, hogy ezzel így te boldog ember vagy?
0: Igen.
1: Érzed-e a hasznosságodat?
0: Igen, mert hogy a magyarságért tudok menni és tenni, és van két szép, gyönyörű gyermekem, Molnárhá Magor és Molnárhá Boglárka, akik ugyanezen a vonalon vannak. A fiam egy Móricz Zsigmond díjas, elismert kortárs költő, a lányom pedig egy országosan ismert dokumentumfilm rendező és TV szerkesztő riporter, és azt teszem, amit a jóisten kirót rám. Hát ennél szebb feladatot, érted? Hát,
1: nagyon
0: hát
1: is érted, értem.
0: Hát te is ezt csinálod. Hát még vagyunk egy páran, igazán tényleg az egy kezemen megszámolhatom, vagyunk egy páran, akik ezt csináljuk, és kész.
1: Igen.
0: És sajnos azok, akik akkor odaálltak, most sehol nincsenek, mert szegény vagy meghalt, vagy nem tudom, érted? Tehát mondok egy bubikot. Tehát, na.
1: Igen. Igen.
0: Ugye? Tehát csak ő, de hát van még. De akkor is kevesen voltak. Erdélyi színészről nem is tudok, aki itt élt, hogy mert volna 89-ben, 90-ben, vagy ilyen kiállni Erdélyről, vagy Trianonról, vagy bármiről énekelni, vagy verset mondani. Mert tudod, Kamilla, engem a hitem visz, és nem a lábam.
1: Bizony, és mivel sok közös műsorunk van, illetőleg sokat utaztunk együtt, ezért én pontosan tudom, hogy engem is mennyire meghat az a lendület, az az igazságérzet, az a fájdalom. Azért volt ilyen ennek a beszélgetésnek a bevezetőjében is a szövegem, mert érzem azt a tiszta, erős, igazi lendületet, amelyik téged visz, mint egy motor, úgy hajtasz, de viszont nagyon rossz a hasonlat, már is javítom magamat, mert a motor az érzéketlen. Te pedig egy nagyon-nagyon érzékeny ember vagy, aki pontosan ezzel az érzékenységgel tudod a fájdalmakat, az örömöket, a szépségeket tolmácsolni. És ezt én most a nép nevében megköszönöm neked. Műsor
0: hát ezt
1: végére.
0: A gyönyörűséget én köszönöm meg neked, Kamilla, hogy te ilyeneket mondasz rólam.
1: Mert így is gondolom.
0: Megható és megtisztelő. Igen, vannak közös műsoraink veled is, nem tudom mennyi idő van, ott van 6 közös műsorunk, most indulunk el veled és Lukácsi Katalin színművésznő kolléganőmmel, aki 2 évvel felettem végzett, és a Kárpát-medencei Magyarok Kulturális Egyesületének, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériumának a támogatásával. És akkor most ugye hármasban, most hát remélem, hogy elindulunk a trianoni műsorainkkal, közös műsorainkkal, és külön-külön egyénileg is, és körbejárjuk a Kárpát-medencét a trianoni évre, a trianoni műsorainkkal. Mi, akik 30, 40 és 50 éve ezt csináljuk, és nem díszpincsként most eszünkbe jutott, hogy hoppá, mert van egy trianon.
1: Hanem ezt 30, 40, 50 éve csináljuk.
0: Így van.
1: Én csak azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon szépen köszönöm. A műsor végére érkeztünk, és akkor most ismét téged fogunk hallgatni. Hallgatóságnak nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartott. Hallgassák máskor is a Lélek közelben című műsort. Dévai Nagy Kamillát hallották.
2: Egy nap hazamegyünk fapados vonaton. Nem viszünk mást, csak a régi szavakat. Majd rajzolunk az ablakra, és énekelünk, és visszaköszön mindenki, aki leszáll. Egy nap hazamegyünk, senki sem néz ránk, csak tudják, ott vagyunk. Nem kell szégyelnem a kezem, hogy kifordítva ölembe hull. Egy nap hazamegyünk, hazavisz mindenkit a fájdalom. Szemek alatt a karikák szembe köszönnek, torkunkban az ismerős víz íze. Egy nap hazamegyünk, 2 maroknyi szóval, és egy krumpli földön előre bukunk.
1: Lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Tedd meg, amit kimondasz. Jó szombatot, Shabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 27 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 20 óra 33 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Kitécé heti szakaszt olvassák fel a zsinagógákban, amelynek jelentése midőn kivonulsz a harcmezőre. 5 Mózes 21.10-től 25.19-ig. Igei üzenet a heti szakaszból. Ha fogadalmat teszel Istenednek az Úrnak, ne halogasd annak a teljesítését, mert úgyis számon kéri tőled Istened az Úr, és vétek fog terhelni. Ha nem teszel fogadalmat, azzal nem vétkezel. Vigyázz azért, hogy megtedd, amit kimondasz, ha önkéntes áldozatot fogadsz Istenednek, az Úrnak, ahogyan azt megígéred. 5 Mózes 23, 22-24-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. A rossz ösztön legyőzése nem egyszeri, hanem folyamatos küzdelem. Ha az emberen eluralkodik a negativitás, az mindenre hatással lesz. Világítására, társkapcsolatára, önbecsülésére, írja a Kitécé heti szakasz kapcsán Szerdó Szervin rabbi. Midőn kivonulsz háborúba ellenséged ellen, és az örökké való a te Istened kezedbe adja őt. 5 Mózes 21.10. Ha figyelmesen olvassuk a fenti idézetet, feltűnik a különös mondatszerkezet, midőn kivonulsz háborúba, majd kezedbe adja őt. A vers közepén az alany megváltozik, nem egyértelmű, ki megy háborúba, ki és mit ad az ember a kezedbe. Persze, logikus. Az örökkévaló, az ember legfontosabb háborúját saját ösztönei és vágyai ellen kell megvívnia. Az ember két belső erővel bír, a jó és a rossz ösztönnel. A nagy kihívás a rossz ösztön legyőzése és ezáltal a jó követése. Így az ember teljesebbé válhat és közelebb kerülhet Istenhez. Tudta? A zsidó vallásban nem mindegy, milyen sorrendben vágja a körmeit. A körömvágás hétköznapi tevékenység, a zsidó hagyomány azonban meglepően részletes szabályokat és mély szimbolikát kapcsol hozzá. A zsidó hagyományban még a legapróbb hétköznapi cselekedetek is spirituális lehetőséget kaphatnak. Kevésbé ismert, hogy a körömvágásnak is kialakult rendje van, nem csak az számít, melyik napon történik, hanem az is, milyen sorrendben vágják le a körmöket. A szokás mögött egyszerre húzódnak meg ősi hagyományok, misztikus magyarázatok és gyakorlati vallási szempontok. Az egyik legősibb forrás szerint nem ajánlott a körmöket egyszerűen egymás után levágni. Az időjárásról marad a sok napsütés. Ma pénteken napos az idő, helyenként felhőképződéssel. Eső is lehet, délnyugati a szél, és 30-38 fokunk van. Szombaton napos időre van kilátás, de felhőkkel, néhol eshet eső, a nyugati a szél mellett 28-35 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

reggeli csendesség. Élj Isten akarata szerint.

Ki ismerte meg akaratodat, ha csak te nem adtál bölcsességet, s el nem küldted szent lelkedet a magasból?

Isten céllal teremtett téged, a maga képmására. Ugyanúgy, ahogy születésétől fogva kiválasztotta Jeremiást vagy Pál apostolt egy adott célra, a te életedre nézve is megvan egy személyes és az ő szeretete által indított tervem. Ha figyelsz rá, lépésről lépésre megismerteti veled ezt életed folyamán. Ő vezetni szeretne mindannyiunkat. Jobban vágyik arra, hogy elmondja akaratát, mint ahogy mi kérjük őt erre. Szent lelke által vezeti az alázatosakat, azokat, akik taníthatók, akik beismerik, hogy segítségre van szükségük, akik meggyőződtek arról, hogy nem járhatnak egyedül az élet útján. Mindannyian képesek vagyunk arra, hogy megismerjük ránk vonatkozó akaratát, vezetését. Te is képes vagy rám. Ha őszintén szeretnéd megismerni, megmutatja azt neked. Az Úr ugyanis megígérte, hogy bölcsességet ad, ha imában kéred azt tőle. Jakab apostol levelében ezt olvashatjuk. Ha valaki közületek bölcsességben szenved hiányt, kérje Istentől, aki szívesen ad mindenkinek, anélkül, hogy a szemére vetné, s meg is kapja, csak hittel kérje, egy csöppet sem kételkedve.

Mindenek előtt a Szentírás fog segíteni neked Isten akaratának megismerésében. Hiszen Isten szava fáklya a lábad elé, világosság az utadon. Ugyanakkor a Szent Lelket kapott segítőként. János apostol ezt írja. Amikor eljön az igazság lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Természetesen olyan helyzetek is adódhatnak az életedben, amikor egy lelki pásztor, egy Istenben bízó jó barát szavait kell meghallgatnod ahhoz, hogy eldönthesd, mit szeretne Isten, hogy tegyél. Hidd el, hogyha őszinte vágy van a szívedben arra, hogy Isten veled kapcsolatos szándékait, tervét felismerd, és aszerint cselekedj. Ha elszántan és kitartóan keresed azt, meg fogod érteni.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, augusztus 21-e. Galatákhoz írt levél 3. fejezet, 15-től 18. versig. Testvéreim, emberi módon szólok. A megerősített végrendeletet, még ha emberé is, senki sem teheti érvénytelenné, vagy nem tolthatja meg. Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak, és az ő utódának. Nem így mondja az írás, és az ő utódainak, mintha sokakról szólna, hanem csak egyről, és a te utódodnak, aki a Krisztus. Ezt pedig így értem. Azt a szövetséget, amelyet korábban megerősített Isten, a 430 esztendő múlva keletkezett törvény nem teszi érvénytelenné, vagyis ez nem törli el az ígéretet. Mert ha a törvény alapján van az örökség, akkor már nem az ígéret alapján volna. Ábrahámnak viszont ígéret által ajándékozta azt Isten. A régi természetünk újra és újra felszínre próbál jönni. Ez a régi gondolkodásmód teljesítményben, érdemekben, fizetségben gondolkodik. Mi az, ami jár nekem? Isten viszont ígéretekben és örökségben gondolkodik. Ez a két út teljesen eltér egymástól. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. Ézsaiás 55:9. A régi gondolkodásmód, ami a törvény talaján áll, azt súgja. Meg kell dolgoznod mindenért, amit Istentől várhatsz. Ugye nem gondolod, hogy bármit is csak úgy megérdemelnél? Tegyél érte, először érdemeld ki, és akkor talán. Isten azonban nem ilyen. Ő ajándékozó Isten, örömét leli abban, hogy szeretett gyermekeiről gondoskodik. Népe számára megígérte a tejjel és mézzel folyó földet. A számodra megígérte, hogy veled van, gondoskodik rólad, győzelemre vezet, megerősít, felépít. Helyet készít neked a mennyben, és el fog jönni érted. Ezekből melyiket érdemeljük meg? Melyikért tudunk megdolgozni? Egyikért sem. Ezek Isten ígéretei. Ez az ő népének szánt öröksége. Az ígéreteket, az örökséget ajándékba kapjuk Krisztusban. A törvény viszont érdemek alapján működik. Melyikben akarsz élni? A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Michelle Batman írta Kanadából. A tökéletes szülő. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jót a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérnek tőle. Máté evangéliumának 7. fejezetének 11. verse. Nemrég lettem anyuka. Az anyaság útja gyönyörű, ám szülőnek lenni kemény munka. Kialvatlanság, a véget nem érő feladatok, az újfajta felelősség miatt túlterheltnek és alkalmatlanak érzem magam. A szülővé válás során gyengeségeim ellenére Isten, az egyetlen tökéletes szülő képet adott nekem saját jelenlétemről és irántam való szeretetéről. Miközben a hajnali 4-es babasírás ébreszt, eszembe jut, hogy Isten bármikor és bármilyen okból szívesen meghallgat engem. Ha a kialvatlanságtól erőtlen vagyok, örülök, hogy Istennek nincs szüksége alvásra, és folyamatosan odafigyel rám. Ha próbálom megfejteni a lányom könnyeinek okát, tudom, hogy tökéletes atyám ismeri a szükségleteimet, még mielőtt kimondanám azokat. Lányom iránti szeretetem csak halvány tükrözése mennyei atyánk irántunk való szeretetének. Ebben az igazságban megpihenhetünk. A gyerekek hibáznak, növekednek, sírnak, de nem veszítik el szüleik álhatatos szeretetét. De még ennél is nagyobb biztonságban vagyunk, Isten csodálatos gondviselésében. Szerető mennyei atyánk, köszönjük, hogy tökéletes szülő vagy, és áldunk azért, hogy gyermekeidként magadhoz ölelsz bennünket. Amen. Napi gondolat. Isten gyors a hallásra és elhalmoz szeretetével. Imádkozzunk az újdonsült szülőkért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Sokan szeretnék ezt a többet, mert a sok nem elég, mert a sok kevés, mert az elég mértéke más, és más a lényege. Neked sokad van már, de nincs még eleged. Én ismerem az élet titkát, és megmondom neked. Mit van, amit nem kaptál volna? Milyen végtelen sokat kaptál? S mindaz meg is sokszorozódna, ha érte szívből hálát adnál. Tedd meg, ha teheted. Akkor kinyílik fölötted az ég, fény hull szívednek minden zegzugába, és ez elég.

0: Ki a méfele barátunk?
1: Jézus nyomában járva. Az igazakra világosság fénylik a sötétben, attól, aki irgalmas, kegyelmes és igaz. 112. Zsoltár 4. verse. Gondolatok az ígéről. Ahol megnyilvánul a szeretet és együttérzés, ahol kitárul a szív, hogy mások áldására szolgáljon és felemeljen másokat, ott megmutatkozik Isten szent lelkének munkálkodása. A pogányságban élő emberek, akik sohasem ismerték Isten írott törvényét, kedvesek voltak az ő szolgái iránt, és saját életük kockáztatásával is megvédték őket. A Szentlélek ültette kegyelmét a pogányok szívébe, s keltette életre bennük a jó indulatot, amely ellenkezett természetükkel és nevelésükkel. Krisztus igyekszik felemelni mindenkit, aki szeretne kapcsolatba kerülni megváltójával, hogy egyé lehessen vele, amiképpen ő is egy az atyával. Amikor együttműködünk az angyalokkal földi munkájukban, előkészülünk arra is, hogy majd együtt lehessünk velük. Az angyalok Isten szolgái, elküldve szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget. Örömmel üdvözlik majd azokat, akik földi életüket nem azért élték, hogy mások szolgáljanak nekik, hanem hogy ők segítsenek embertársaiknak. Ebben az áldott társas kapcsolatban tanulhatjuk meg örök örömünkre, hogy ki a mi fele barátunk.

0: boldogságot akarunk.
1: A vidám szív beragyogja az arcot, de amikor a szív szomorú, a lélek is elkeseredik. Példabeszédek könyve 15. fejezet 13. vers. Sokszor elgondolkodtam azon, hogy mi a boldogság forrása. A tudósok felfedezték, hogy a szerotonin, amely egy az agyban felszabaduló anyag, segít fenntartani a boldogság állapotát. A szorongásos érzések, a mély szomorúság, az alacsony frusztráció tűrés és az álmatlanság szerotonin hiányra utalnak, és feltétlenül szükséges, hogy az érintett személy mindent megtegyen ennek a természetes úton történő növelése érdekében. Ehhez triptofára, a szerotonin előanyagára van szükség, amely megtalálható a sütőtök, csia, len, szezám, napraforgó, dió, zab és spirulina magokban. Amellett a legnagyobb mennyiségű magnézium, B6 vitamin és komplex szénhidrátok is segíthetnek. A gabonafélék, gyümölcsök, diófélék és zöldségek alkotják a teremtőnk által számunkra kiválasztott étrendet. Ezek az ételek a lehető legegyszerűbben elkészítve a legegészségesebbek és legtáplálóbbak. Olyan erőt, állóképességet és szellemi frissességet adnak, amelyet az összetettebb és serkentőbb étrend nem tud megadni. Ezen kívül a természetes fény, a testmozgás, a víz, minél több kihasználása, az Istenbe vetett bizalom és a hála elengedhetetlen összetevői ennek a jó közérzetnek az élvezéséhez. A hála kinyitja a teljes élet zárait. A hála révén az, amink van, eléggé válik. Sőt, a tagadást elfogadássá, a káoszt rendé, az űrzavart tisztán látássá változtatja, az ételt ünneppé, a házat otthonná, az idegent baráttá változtatja. Melody Betty mondja, kihívlak benneteket, hogy ma szánjatok elég időt arra, hogy észrevegyétek a kék eget, egy virágot, egy madarat, egy mosolyt. Válaszd a boldogság végső forrásához való kapcsolódást. Terjesz boldogságot körülötted, és ne feledd, a vidám szív felvidítja az arcot. A Biblia tanítása szerint a szív öröme nem csupán belső állapot, hanem kisugárzik az ember egész lényére, még az arcára is. Milyen fontos a derűs, reménnyel teli lelkület, különösen a keresztény élet tanúságtétele szempontjából. Nem a szomorúság, hanem a mennyei öröm mutatja meg, hogy Krisztus lakozik a szívben, ami nem a körülményeinktől függ, hanem attól a bizalomtól, hogy Isten jelen van, vezet bennünket, és örök cél felé tartunk. Ha Krisztus lakozik bennünk, szívünket betölti a mennyei béke. Nem lesznek haragos gondolataink, nem lesz keserűség vagy bosszú állás. A szívből fakadó öröm olyan, mint a tiszta forrás, amely állandóan friss vizet fakaszt. A vidám szív tehát nem felszínes derülátás, hanem mély lelki kapcsolat Istennel. Ez a kapcsolat alakítja jellemünket, és hatással van a körülöttünk élőkre is. A mosoly, a kedvesség, az őszinte öröm mind tanúságot tesz arról, hogy Krisztus él bennünk.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Augusztus 21-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét Ézsaiás próféta könyvének 51. fejezete 11. verséből olvasom. Így fognak visszatérni azok, akiket az Úr kiválasztott. Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik. Az új szövetségi igét Péter első levele, első fejezetének 8. és 9. verséből olvasom. És kimondhatatlan dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Ha valaki kinyitja Ézsaiás könyvét, akkor az 51. fejezetben a következő címeket láthatja felsorolva a szakaszok felett. Isten megtartja ígéretét. Isten ítéletet tart a világ fölött. Régi csoda és új teremtés. Vége a népek nyomorúságának. Beszédes címek. Ugyanakkor jól mutatják azokat a pilléreket, amelyekre a mai ószövetségi ige és a vele párhuzamos péteri levél is mutat. Mi nem lógunk a levegőben. A mi életünk az isteni üdvterv szerves része. Van alapja, fundamentuma, szövetség keretezi, végkifutással bír, nem oktalan és céltalan. És persze vannak buktatói, mélypontjai, tévedései, vakvágányai és zsákutcái. Az ember tanul mindig valami újat, mert sokszor újra kezd. De Isten végső soron mégiscsak kézben tart mindent. Kézben tartotta a babiloni fogságot, adott szabadulást. Kézben tartja a passió történet során elcsattanó ostorcsapásokat. Ad feltámadást. Az én életem enne tartaná rajta a kezét. Dehogy is nem. Az Úr, aki a tenyerébe vés, végig tart, kísér és hordoz, akkor is, amikor mi nem látjuk szándékait, vagy nem áldásként éljük meg adományait. De ott van. És az emberi élet sok mélysége között a hatalmas vigasz, a keresztény ember, amikor már minden mélységet megjárt, csak az Isten tenyerébe zuhanhat. Az a kéz pedig egyetlen öleléssel áldássá formálhat minden zuhanást. Imádkozzunk! Urunk, Te vagy a szabadulás Istene. Szabadíts meg vakságunktól, tégy érzékenyi áldásaidra. Engedd szemlélnünk, élnünk és értenünk kegyelmed mélységét. Áldó kezeid mögé bújtatva formálj minket áldásaid eszközével. Ámen. Az áhítatot Farkas Ervin írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Így fognak visszatérni azok, akiket az Úr kiválasztott. Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik. És kimondhatatlan dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét.

Valahol, nem is olyan messze Budapesttől, egy kisvárosban élt Nóra. Épp hogy betöltötte a 16-ot, és mint sok kortársa, élt-halt a horrorfilmekért. Nem volt olyan új film, amit ne nézett volna meg, a legsötétebb, legvéresebb alkotásoktól, a pszichológiai thrillerekig mindent megnézett. Eleinte csak izgalmas időtöltés volt, egyfajta adrenalin löket, ami kiragadta a szürke hétköznapokból. A barátai is hasonlóan éreztek, és a péntek esték rendre popcorn, kóla és hátborzongató filmek jegyében teltek.

Egyik alkalommal a szokásos horrorfilm maraton után Nóra hazament. Szülei már aludtak, a ház csendes volt, csak a gondolataiban vízhangzó sikolyok és vérfagyasztó dallamok töltötték meg a teret. Lefeküdt, de álom nem jött a szemére. Minden árnyék szörnyeteggé vált, minden nesz lépésnek hatott. A szívverése felgyorsult, hideg verejték öntött el, ami szórakoztatásnak tűnik, az valójában pusztító erővel bírhat. A sötétség borzongató csendjében, mintha egy mélyebb igazság kezdett volna kibontakozni előtte. Teltek a hetek, és Nóra észrevette, hogy valami megváltozott benne. A korábban vidám, könnyed lány egyre zárkózottabbá vált. Éjszakai félelmei nem múltak el, sőt, a nappalaiba is beszivárogtak. Az iskolában nehezen tudott koncentrálni, a gondolatai elkalandoztak. A barátaival való beszélgetésekben is egyre gyakrabban tért vissza a horrorfilmek témájára, mintha egy megszállottság kerítette volna hatalmába. Egyre jobban elhidegült azoktól a dolgoktól, amik régebben örömmel töltötték el. A természetjárástól, zenétől, sőt, még a családjával való beszélgetésektől is. Mintha a horrorfilmek sötét világa lassan-lassan bekebelezte volna Nóra lelkét. Az ilyen félelemkeltő és ijesztő filmek nem csak ideiglenes izgalmat okoztak, hanem egyre mélyebben hatoltak a gondolataiba, és lassan átalakították a valóság érzékelését. A gonosz, a fájdalom és a halál egyre inkább a mindennapok részévé vált.

Egyik éjjel Nóra egy különösen élénk álmot látott. Egy sötét, zegzugos labirintusban bolyongott, ahonnan nem találta a kiutat. Minden sarok mögül félelmetes árnyak meredtek rá, és egyre-egyre közelebb húzódtak hozzá. A szíve a torkában dobogott, amikor hirtelen egy ismerős hangot hallott. Nem volt hangos, mégis betöltötte az egész labirintust. Miért félsz, gyermekem? Miért fordultál el a fénytől? Suttogta a hang. Majd felragyogott egy gyenge fény a távolban, és Nóra érezte, hogy a sötétség lassan visszahúzódik. Felismerte a hangot. A nagymamájáé volt, aki sokszor mesélt neki Isten szeretetéről, és arról, hogy a világ tele van jóval és szépségekkel. Mindig azt mondta Nórának, hogy ami tiszta, ami igaz, az gyönyörű, és az nem rémít meg. Nóra felriadt az álomból. Reggel volt. A napfénye beszűrődött a szobájába. Az álom ereje elgondolkodtatta. Új élet kezdett kibontakozni benne. Valami megváltozott Nórában. A félelem még ott motoszkált benne, de mellette egy erős vágy is megjelent. Vágy a szabadságra, békére, arra a tiszta örömre, amit rég nem érzett. Rájött, hogy a horrorfilmek a pusztítást, félelmet, a sötétség vonzását kínálták. Nóra elhatározta, hogy változtat.

először is abba hagyta a horrorfilmek nézését. Eleinte nehéz volt, mert a barátai értetlenül álltak a döntése előtt. De Nóra kitartott. Kezdett több időt tölteni a természetben, olvasható, felemelőbb könyveket vett a kezébe, és újra felfedezte a zenében rejlő szépséget. Elkezdett jobban figyelni a szüleire, a családjára. Apránként lassan, de biztosan a félelem visszahúzódott, és Nóra belső békéje elkezdett visszatérni. Az ő története figyelmeztetés mindannyiunk számára. A szórakozásnak, amit fogyasztunk, hatalmas ereje van. Építhet, de akár rombolhat is. A horrorfilmek csapdája nem csak a félelemben rejlik, hanem abban is, hogy észrevétlenül változtatják meg a gondolkodásunkat, az értékrendünket, és elhomályosítják a tiszta, jó dolgok felismerését. Az elme nemes gondolatokkal való táplálásával tiszta és emelkedett életet élhetünk. A szabadság abban rejlik, hogy felismerjük a csapdát, és tudatosan választjuk a fényt, a jót és a tisztaságot.

Nóra rátalált erre az útra, és így újra megtalálta a békét, a derűt és a valódi örömöt az életében. Remélem, hogy ez a történet segíthet másoknak is felismerni, mi az, ami valójában táplálja a lelket, és mi az, ami csak egy mélyebb csapda felé sodor. Mit gondolsz, kedves hallgatóm? Van olyan dolog az életedben, amit talán észrevétlenül húz lefelé? Elgondolkodtál már azon, hogy mi mindent engedsz be a gondolataidba?

Ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Efézusbeliekhez írott levél, 5. fejezet, 11. vers.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Megtartották az ökumenikus istentiszteletet az államalapítás ünnep kezdetén. A budavári evangélikus templomban a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. Keckó Pál, az Evangélikus Egyház Észak-Egyház kerületének püspöke köszöntőjében a bibliai hagyományokra utalva hangsúlyozta, hogy az ünnep a teremtés történetéhez kapcsolódik, amikor Isten a hatnapos munkát követően megpihent. Kiemelte, hogy az ünnep lényege a hétköznapi profán tevékenységek szüneteltetése és a figyelem irányítása a szent, emelkedett dolgok felé. Steinbach József ige hirdetésében a 127. Zsoltárt elemezte, hangsúlyozva, hogy Isten mindig annyit ad, amennyire szükségünk van, ezért nem kell többet akarni, sem beérni kevesebbel. A református püspök rámutatott, hogy Isten azért áld meg bennünket, hogy áldássá legyünk a világban, építsük és ne romboljuk azt. Hozzátette, hogy Isten áldása nélkül az ember hajlamos a hiába való fáradozásra, az elvárások folyamatos srófolására, miközben elvész a szeretetre fordítható idő. Az istentisztelet végén Kondor Péter evangélikus püspök megáldotta a kenyeret. A szertartáson jelen volt mások mellett Tar Zoltán miniszter és Heidl György államtitkár is. Virágkarnevál Debrecenben augusztus 18-a és 23-a között. Újra virágba vorul Debrecen az egyhetes programkavalkádon. Az elmaradhatatlan virágkocsik és a hazai és külföldi tánccsoportok mellett komoly és könnyű zenei koncert, táncbemutató, táncház, beszélgetés, virágos programok és installációk megszámlálhatatlan esemény és látványosság várja a látogatókat. A virágkarnevál mára egy egész hetes fesztivállá nőtte ki magát, amelynek során a belvárosban és a nagy erdőn párhuzamosan zajló programok várják az érdeklődőket. Ezer éves időutazás a Bencések Fesztiválján, Arcus Temporum Pannonhalmán a hosszú hétvégén. 5 koncert Bach és Kurtág műveivel, Parti Nagy Lajos Szépirodalmi Iskolája, bepillantása Bencés szerzetesek világába és a főapátság rejtett tereibe, valamint kortárs képzőművészeti alkotások. Mától augusztus 21-e és 23-a között immár 22. alkalommal nyitja meg kapuit a Pannonhalmi Főapátság Fesztiválja az Arcus Temporum. Egy háromnapos összművészeti utazás a zene, az irodalom, a spiritualitás és a képzőművészet világába, amelynek középpontjában idén Szent Benedek gondolata, az Úr szolgálatának iskolája áll. A fesztivál nyitányaként ma, augusztus 21-én, pénteken 2 generációkon átívelő életút találkozik. Ezen az estén a több mint 800 éves Szent Márton bazilikában tartják az Arcus Temporum első koncertjét, ahogy mind az 5 hangversenyen, a nyitókoncerten is az idén 100. születésnapját ünneplő Kurtág György és a klasszikus mester Johann Sebastian Bach életműve szólal meg egymás mellett. Az időjárásról: marad a sok napsütés. Ma pénteken napos az idő, helyenként felhőképződéssel. Eső is lehet, délnyugati a szél, és 30-38 fokunk van. Szombaton napos időre van kilátás, de felhőkkel, néhol eshet eső. A nyugati a szél mellett 28-35 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

Majd így szólt hozzám az Úr ígéje. Ne védj senkit feleségül, ne legyenek fiaid és leányaid ezen a helyen. Mert ezt mondja az Úr a fiakról és a leányokról, akik ezen a helyen születnek, az anyákról, akik szülik, és az apákról, akik nemzik őket ebben az országban. Halálos betegségben halnak meg, nem gyászolják meg, és nem temetik el őket. Rágyává lesznek a föld színén. Fegyver és éhínség miatt lesz végük, holttestük pedig az ég madarainak és a föld vadállatainak lesz az eledele. Mert ezt mondja az Úr. Ne menj be gyászolók házába, síratni se menj, részvétet sem mutass irántuk, mert elveszem a békességet ettől a néptől. Így szól az Úr. A szeretetet és az irgalmat. Meghal ennek az országnak apraja, nagyja. Nem temetik el, és nem gyászolják meg őket. Nem vagdossák össze magukat, és hajukat sem nyírják leértük. Nem törnek meg gyászoláskor szokásos kenyeret, igaztalásul a halottért. Nem itatnak senkit a vigasztalás kejhével, még apjukért és anyjukért sem. Lakodalmas házba sem menj be, és ne ülj le enni-inni, mert ezt mondja a seregek Ura Izrael Istene, majd meglátjátok, hogy még a ti időtökben véget vetek ezen a helyen a hangos, vidám örvendezésnek, a vőlegény és menyasszony örömének. Ha majd elmondod ennek a népnek mindezeket, megkérdezik tőled. Miért fenyeget bennünket az Úr ennyi nagy veszedelemmel? Milyen bűnt és vétket követtünk el Istenünk az Úr ellen? Így válaszolj nekik. Azt, hogy őseitek elhagytak engem, így szól az Úr. Más isteneket követtek, azokat szolgálták és imádták, engem pedig elhagytak, és nem tartották meg törvényemet. Ti meg még őseiteknél is nagyobb gonoszságot követtetek el, hiszen ti mindnyájan megáltalkodott gonosz szívetek szerint éltek, és nem hallgattok rám. Ezért eldoblak benneteket ebből az országból, egy olyan országba, amelyet nem csak ti, de még őseitek sem ismertek. Ott majd szolgálhattok más isteneket éjjel-nappal. Nem kegyelmezek meg nektek. Jeremiás könyve, 16. fejezet, 1-től 13-ig.

0: Isten tulajdonai vagyunk.
1: Mit jelent Istennel élni? Mi emberek sokszor úgy gondoljuk, a hitünk attól függ, hogy mit teljesítettünk. Jó cselekedeteket, imádságokat, Isten tiszteleten való részvételt. Eleget akarunk tenni Isten elvárásainak, hogy utána nyugodt lelkiismerettel éljük az életünket a saját elképzeléseink szerint. De ha így van, akkor félreértjük a dolgot, mert Istennek nincs szüksége alamizsnára az időnkből vagy a tulajdonunkból. Nem, a vele való élet ennél radikálisabb. Ő minket akar, teljes egészében, szőröstül, bőröstül. Minden, ami a személyünkhöz tartozik, kell neki. Jeremiás példa arra, hogy milyen, ha valaki kompromisszum nélkül beáll Isten szolgálatába, és nem tart vissza semmit magának. Ezért válik az élete küldetéssé a nép számára. Lemond a házasság és család örömeiről, és nem részesül a körülötte lévő emberek mindennapi életében. Magatartása minden szónál egyértelműbben tanúskodik arról, hogy az embereknek nem lesz jövőjük, vigaszuk és örömük. Mivel ők teljesen elfordultak Istentől, szomorú következményekkel kell számolniuk. Jeremiással ellentétben mi, keresztények, jó hírt adhatunk tovább. Isten minden embert szeret, és minden válaszfalat lebontott, hogy közösségre léphessünk vele.

Ezek a kérdések továbbra is foglalkoztatnak. Átadom-e magam Istennek teljesen, vagy csak egy részét az életemnek? Az életem arról a szeretetről és békességről tanúskodik-e, amit Isten akar nekünk ajándékozni?

0: Folyamodjunk együtt most mennyei Urunkhoz, imádkozzunk lelkünket hozzáemelve, tanúságot téve bízó hitünkről.
1: Imádkozzunk.
2: Urunk, Istenünk, akitől minden jó és áldás származik, hálát elcívvel mondok köszönetet ma reggel is, mindazokért a jókért, amelyekkel elhalmoztál engem, és amelyeket érdemtelenül csak a te határtalan szereteted juttatott nekem. Add, hogy életemben minél többször dicsérhessem és áldhassam jóságodat. Hálás szívvel köszönöm, Uram, hogy virágok nyílnak, és egy csodálatos világ vesz körül engem. Köszönöm, hogy értelmem és szabad akaratom van, amivel cselekedni és gondolkodni tudok, és képes vagyok az élet feladatomat fölismerni és annak eleget tenni. Köszönöm, hogy embertársaim élnek a földön, akikkel megoszthatom örömömet, bánatomat. Azt is köszönöm, Uram, hogy nem hagytál el minket, és a szent lelket elküldted a világnak, amely vezet, tanít, irányít engem a lelkiismeretem által. Kérlek, segíts, hogy a jó úton maradhassak.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Augusztus 21-e. Szikszai Fabricius Balázs 1576-ban 46 évesen tért megteremtőjéhez. Sárospatakon, Kassán, Bártfán, majd Wittenbergben tanult. Hazatérve a sárospataki, később a kolozsvári iskola rektora. Innen az unitáriussá lett Dávid Ferenccel való viszálykodás elől 1566-ban Sárospatakra tért vissza. Írt halotti beszédeket, több epitáfiumot. Legjelentősebb munkája a 8 kiadást megért iskolai latin-magyar szótára. Sok gyümölcs és szőlő elnevezése, kertészeti szakkifejezései és műszavai a kertészettörténet egyik értékes forrásává is teszik.
2: Bonyhai Simon György lelkész 1683-tól a kolozsvári, utána a Nagyenyedi kollégiumban tanult, ahol 1690-ben lépett felsőbb osztályba. A fogarasi tanítóskodását követően az Odera Frankfurti Egyetemre iratkozott be, 1701-től kezdve Angliában, Hollandiában és Németországban tett utazást. 1703-tól gróf Bethlen Miklós udvari papjaként szolgált, majd Nagyszebenben, Küküllőváron volt református lelkész. A Küküllői Református Egyházmegye 1712-ben esperessé választotta, később az erdélyi egyházkerület jegyzője lett. 1728-tól 1737-ben bekövetkezett haláláig református püspökként szolgálta közösségét. Munkái: Justissima Adoré, gyászvers, pápai Párizs Ferenc halálára, házi kereszt, kegyes ember nyeresége, igazán vitézkedő, stusakodó keresztény léleknek koronája.
1: Palló Sándor 1823-tól 1890-ig élt. Az ügyvédi vizsga letétele után Sopronváros segédjegyzője lett. 1853. augusztusában a helytartó tanácshoz Budára helyezték át. 5 év múlva az egyetemnél az Államtudományi Állami Vizsgáló Bizottmány alelnöke, utóbb elnöke lett. Nyugdíjazása után Sopronba költözött, ahol az ágostai evangélikus egyháznak több évig felügyelője volt. A nyári hónapokban utazásokat tett. Az 1850-es, 60-as években a protestáns árvaház létesítése körül szerzett érdemeket. Végrendeletében vagyonát közművelődési célokra hagyta.
2: Székely Bertalan a romantikát és az akadémizmust elegyítő magyar történelmi festészet jeles képviselője. 1859-től Dresdában, azután Münchenben képezte magát. Megfordult Francia, Német és Olaszországban, Hollandiában, Londonban. 1866-tól ismét itthon dolgozott. E korszakában főként portrékat, női figurákat festett. Az 1880-1890-es években készültek legszebb tájképei. Élete vége felé mind jobban lekötötték festőpedagógiai munkái. Nem csak technikailag, de elméletileg, esztétikailag is a kor legműveltebb mestere. 1871-től a Mintarajziskola tanára, majd igazgatója volt 1910-es elhunytáig. Számos illusztrációt készített Eötvös József, Petőfi Sándor és más költők, írók között.

0: történelmi munkáját, a Zrínyi kirohanását 79-ben fejezte be. Több nagyobb murális megbízásnak is eleget tett, mint a pécsi székesegyház két freskója, ugyanott a Szent Mór kápolna fali képei, Locz Károllyal és Deák Ébner Lajossal a tihanyi apátság freskói, a Mátyás templom több freskója és a Kecskeméti Városi Tanács dísztermének falképei.
1: Lengyel Balázs, Széchenyi díjas műkritikus, író 1918 és 2007 között élt. A fasori evangélikus majd a református gimnázium után joghallgatóként a márciusi front munkájában is részt vett. 1962-től a Corvina, utóbb a Móra Ferenc könyvkiadó szerkesztője volt. A Móra Diák könyvtár kiadványait is ő gondozta. 1986-tól Nemes Nagy Ágnessel és Lakatos Istvánnal együtt szerkesztette az Új Hold évkönyvet. Sok-sok írásából most a következőket említjük. Hagyomány és kísérlet, illetve Közelképek című válogatott tanulmányokat is, a Verseskönyvről Verseskönyvre című kötetet.
2: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: A viszály kezdete olyan, mint amikor megindul az árvíz. Azért tarts távol magad a perpatvartól, mielőtt kitör. Példabeszédek könyve 17. fejezet 14. vers.

Szeretem Petőfi Sándor a Tisza című költeményét. Van benne egy találó kép az árvízről. Mint az őrült, ki letépte láncát, vágtatott a Tisza a Rónán át. Zúgva, bőgve törte át a gátot, el akarta nyelni a világot. Életem során sajnos nem egyszer láttam árvizet, ami szörnyűséges pusztítást képes okozni. Házak omlanak össze, termőföldek kerülnek víz alá, egész településeket önt el az áradat. Sok

ember veszíti el az otthonát, mindenét, amiért annyit dolgozott, és válik hajléktalanná. Ha a gátak átszakadnak, a megáradt folyó mindent tarol, ami az útjába kerül, legyen az ember, állat, épület, vagy bármi más. Nincs, ami megállíthatná a bősz áradatot.

0: A Biblia azt mondja, hogy ha valaki verseng a másikkal, féltékenykedik rá, értelmetlenül vitázik, az úgy elszabadítja a pusztító indulatokat, mintha árvíz lenne. A vita kezdete olyan, mint a repedés a gáton. Ha nem akarod, hogy mindent tönkre tegyen, hagyd abba, mielőtt kitör a veszekedés. Nem éri meg tönkretenni a kapcsolatokat, otthonokat, életeket, csak azért, hogy a saját igazadat kiharcold. Engedd el a haragot, és próbálj nyugodtan tárgyalni. Ha a másik zaklatott, várd meg, amíg megnyugszik, mielőtt megbeszélnéd vele a dolgot.
1: Az útravalót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. A kereszt és a törvény.
1: A mai ige Hóseás 14:9. Aki bölcs, értse meg ezeket. Aki értelmes, szívlelje meg. Bizony, egyenesek az Úr útjai. Az igazak járnak azokon, az istentelenek pedig megbotlanak rajtuk. Gondolatok az igéről. A menny seregeinek, az el nem bukott világoknak, és az elbukott világnak is a kereszt közvetíti azt az értéket, amelyet Isten helyezett az emberre, és az ő legnagyobb szeretetét, amellyel bennünket szeretett. Bizonságot tesz a világnak, angyaloknak és embereknek az isteni törvény változtathatatlanságáról. Krisztus halála lett az örök meggyőző érv, amely bemutatja, hogy Isten törvénye olyan megváltozhatatlan, mint az ő trónja. Az a tény, hogy tulajdon fiának, az ember kezesének nem kedvezett, olyan érv, mely örökre ott áll a szentek, a bűnösök és az egész világ mindenség előtt, és tanúsítja, hogy az Úr nem kíméli meg törvénye megrontóit. Az Isten törvénye elleni minden egyes kihágás, bármi kicsiny is, följegyzésre kerül az ítélkezés számára, és mikor az igazságszolgáltatás kardja működésbe lép, azt tesz majd a megáltalkodott törvényszegőkkel, amit az isteni szenvedővel tett. Krisztus tulajdonított igaz élete által a bűnös érezheti, hogy bűnbocsánatot nyert, és tudhatja, hogy a törvény többé nem kárhoztatja őt, mert összhangban van minden előírásával. Kiváltsága, hogy ártatlannak tekintheti magát, amikor a hitetlenekre és bűnösökre zúduló megtorlás gondolatait olvassa, vagy azokról gondolkodik. Hitáltal megragadja Krisztus igazságát. Tudván, hogy bűnös, hogy Isten szent törvényének áthágója, Krisztus tökéletes engedelmességére tekint, a világ bűneiért vállalt halálára, a Kálvária keresztjén. És bizonyossága van arra, hogy megigazult hitáltal, Krisztus érdemében és áldozatában. Ráébredt arra, hogy Isten fia ő érte töltötte be a törvényt, és a törvényszegés büntetése nem hárul a hívő bűnösre. Krisztus gyakorlati engedelmessége olyan igazságba öltözteti a bűnbánó bűnöst, amely megfelel a törvény követelményeinek.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Várakozz velem egy darabig. Sok mondani valóm van a számodra. Azon az ösvényen haladsz, amit neked választottam. Kiváltságos és egyben veszélyes út. Dicsőséges jelenlétem megtapasztalása és valóságának kihirdetése mások számára. Néha hiába valónak érzed egy ilyen megbízatás véghez vitelét. Ne aggódj, hogy mások mit gondolnak rólad. A munka, amit benned végzek, először rejtett. De végül a bimbók kifakadnak, és bőséges gyümölcs terem. Maradj az élet ösvényén velem. Bíz bennem teljes szívből, és hagyd, hogy lelkem betöltsön örömmel és békességgel.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Királyok első könyve, 8. fejezet, 23. vers. Galácia beliekhez írott levél, 5. fejezet, 22. 23. verse.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ezékiel könyve, 17. rész. Példázat a szőlőtőkéről és a saskesejűről. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, adj elő egy jelképes történetet, mondj el egy példázatot Izrael házának, és mondd, így szól az én Uram, az Úr. A nagy saskesejű, a nagy szárnyú és hosszú tollú, amelynek sűrű tollazat a tarkaruhája, eljött a Libánonra, és lecsípte a Cédrusfa hegyét. Legfelső hajtását letépte, Kalmárok földjére vitte, kereskedők városába tette le. Majd vett egy magot az országból, termékeny mezőn elültette, sok víz mellé vitte, fűszfák mellé tette. Kihajtott és terebélyes, ám alacsony szőlőtőke lett belőle, amely leveleit feléje fordítja, gyökerei is ő alatta vannak. Ilyen tőke lett belőle. Vesszőket hajtott, és indákat eresztett. De volt egy másik nagy saskesejű, nagy szárnyú és sok tollú, és az a tőke ő felé eresztette gyökereit, és felé hajtotta leveleit, hogy azt táplálja őt, ne a talaj, amelybe ültették. Pedig jó mezőn, sok víz mellé ültették, hogy vesszőket hajtson, gyümölcsöt hozzon, és pompás szőlőtőke legyen. Ezt mond, így szól az én Uram, az Úr. Jó vége lesz ennek. Nem fogják kiszaggatni gyökereit és letépni gyümölcseit, úgyhogy elszárad, minden friss hajtása elszárad. Nem kell hozzá nagy hatalom és sok nép, hogy gyökerestül kiszakítsák. Elültették ugyan, de jó vége lesz-e. Épp csak megérinti a keleti szél, elszárad már is egészen, elszárad azon a talajon, amelyből kihajtott. A példázat magyarázata. Majd így szólt hozzám az Úr igéje. Kérdezd meg az engedetlen népet, tudjátok, mit jelent ez? Majd mond. Azt, hogy eljött Babilónia királya Jeruzsálembe, fogta annak királyát és vezéreit, és magával vitte őket Babilóniába. De vett egy királyi sarjat, szövetséget kötött vele, és hűséges küttétetett vele. Az ország előkelőit azonban elvitte, hogy alávetett királyság maradjon, és föl ne fuvalkodjék, hanem ragaszkodjék a szövetséghez, és így megmaradjon. Mégis föllázott ellene, elküldte követeit Egyiptomba, hogy az lovakat és sok hadinépet adjon neki. De jó vége lesz ennek. Megmenekülhet-e, aki ilyet csinál? Megszegte a szövetséget, megmenekülhet-e? Életemre mondom, így szól az én Uram, az Úr, hogy ott fog meghalni Babilonban annak a királynak a székhelyén, aki őt királlyá tette, akivel szemben a hűségesküt semmibe vette, és akinek a szövetségét megszegte. Mert nem fog elég haderővel és elég nagy sereggel mellé állni a fáraó a harcban, amikor sáncot emelnek és ostromgépeket építenek majd sok ember vesztére. Nem fog megmenekülni, mert semmibe vette a hűségesküt és megszegte a szövetséget, bár kezet adott rá, mégis elkövette ezt. Ezért így szól az én Uram, az Úr. Életemre mondom, fejére olvasom, hogy semmibe vette és megszegte az előttem tett hűségesküt, az előttem kötött szövetséget, kifeszítem hálómat ellene, és csapdába ejtem. Elviszem Babilóniába, és ott ítélkezem fölötte, amiért hűtlenséget követett el ellenem. Legkiválóbb katonái valamennyi csapatából fegyvertől fognak elhullani, akik pedig megmaradnak, szétszóródnak majd mindenfelé. Akkor majd megtudjátok, hogy én az Úr voltam az, aki szólt. Ígéret Izrael helyreállítására. Így szól az én Uram, az Úr. Majd én magam török le a magas Cédrus hegyéről egy ágat, és elplántálom. Tetejéről letépek egy gyenge hajtást, és elültetem egy magasba emelkedő hegyen. Izrael magas hegyén ültetem el, hogy ágat növeljen, és gyümölcsöt hozzon. Pompás Cédrus lesz belőle, amelyen mindenféle madár lakik, mindenféle szárnyas lakik lombja árnyékában. Akkor majd megtudja a mező minden fája, hogy én az Úr teszem alacsonyjá a magas fát, és magassá az alacsony fát. Én szárítom ki a zöldellő fát, és én teszem virulóvá a kiszáradt fát. Amit én az Úr megmondok, azt meg is teszem.

0: Mai szakasz, Ezékiel 17. rész. Sorban ez a harmadik fejezet, amely példázat formájában jelenik meg. A legtöbb esetben a bibliai példázatok jelentése nagyon világos. Kevés példázatnak van rejtett jelentése. Amikor Jézus földön járt, akkor prédikált és tanított, gyakran használt példázatokat, amelyek közül a legtöbbet mindenki megértett. Azonban volt néhány alkalom, amikor Jézus elmondott egyet, a tanítványai pedig hozzáfordultak és így kérlelték: Urunk, mondd el, mit jelent ez a példázat? Ugyanez igaz az ószövetségiekre is. A legtöbb esetben nagyon nyilvánvaló az ószövetségi példázatok jelentése. A 15. fejezetben az Izraelre alkalmazott terméketlen szőlővesző példázatát láttuk. Isten elhívta Izrael népét, hogy lelki gyümölcsöt teremjen az ő nevében és dicsőségére, de Izrael nem termett gyümölcsöt. Aztán a 16. fejezetben a hűtlen feleség példázatával találkoztunk. Isten szívébe zárta Izraelt, a nép az ő menyasszonya volt, szerette őket és gondoskodott róluk, ők azonban nem voltak hűségesek az Istennek való odaszánásukban. Ezeket a példázatokat könnyű megérteni. Amikor azonban a 17. fejezethez érkezünk, egyáltalán nem nyilvánvaló a példázat jelentése. Ezért van az, hogy a 2. vers nem csak egy példázatról beszél, hanem egy találós meséről is. Egy bizonyos szempontból példázat, mert van lelki jelentése, más szempontból pedig egy találós mese, mert meg kell fejteni. Ezékiel történetében egy hatalmas sas leszakítja egy fiatal cédrus csúcsán lévő ágakat, és elviszi azokat egy másik országba. Krisztus előtt 795-ben a babiloni csapatok elfogják Jójákimot, Júda királyát, Jeruzsálem népének javával együtt, és elviszik őket Babilonba. Otthon, a cédrusfa hazájában, a sas elültetett egy magot, amely szőlőtővé lett. Alacsony növésű volt, de engedelmes a sasnak. Jeruzsálemben Babilon a királyi család egy másik tagját, Sedékiást nevezi ki királynak, Jójákim helyett. Sedékiás korlátozott függetlenséggel rendelkezett, és Babilon alattvalója kellett, hogy maradjon. Aztán egy másik hatalmas sas jelenik meg, hasonlóan lenyűgöző, mint az előző, és ekkor az alacsony növésű szőlőtő alattvalói hűségét az új sasra váltja. Sedékiás föllázad Babilon ellen azáltal, hogy katonai szövetségre lép Egyiptommal. Ezért az első sas, Babilon, kitépi a szőlőtőt, levágja az ágait, és hagyja elhervadni és meghalni. Babilon elpusztítja Jeruzsálemet, és Sedékiást megalázó módon rabságba hurcolják, ahol meghal. Ezékiel magyarázata különleges hangsúlyt fektet Sedékiás árulására, ahogy a szövetséget Babilonnal megtörte. Sedékiás ugyanis Jáve nevében hűséget esküdött Nabukodonozornak, de megszegte esküjét azzal, hogy Egyiptom segítségét kereste. Büntetésképpen rabként Babilonba hurcolják. Ezékiel ezután azt látja, hogy Isten letör egy ágat a cédrusfa tetejéről, és elülteti azt egy hegy tetején, ahol egy hatalmas és lenyűgöző fává nevekedik, amely hasznára van mindenféle állatnak és madárnak. Dávid királyi vonalából Isten elküldi a messiást, és általa egy olyan országot alapít, amely áldást hoz az egész világnak. A magas fák alacsonyakká válnak, a zöld fák pedig kiszáradnak, de Isten fája vérul és gyarapszik. Az olyan nemzetek, mint Babilon és Egyiptom elvesznek, de Isten országa fölmagasztaltatik. Ez a mai nap üzenete.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Máté evangéliuma 5. fejezet 18. vers. A tudósok nézetei, a tudomány következtetései, a többség hangja, az egyházi zsinatok hitvallásai és határozatai külön-külön és együttvéve sem tekinthetők bizonyítéknak egy hitpont mellett, de ugyanúgy ellenesen. Mielőtt bármilyen tantételt vagy előírást elfogadnánk, kérdezzük meg, hogy mit szól az Úr. Alkalmazzuk az írás próbáját. Az üdvösségünk forog kockán. Minden embernek személyesen kell kutatnia a Szentírást. Azért tűnik legyőzhetetlennek sokszor a kísértés, mert nem a Szentírás fegyvereivel próbálja legyőzni Sátánt. De angyalok veszik körül azokat, akik jártasak akarnak lenni Isten dolgaiban. A bajban az angyalok emlékeztetik őket az éppen akkor szükséges igazságokra. A próba idején fog kitűnni, hogy kitette élete szabályává Isten igéjét. Nyáron nem ütközik ki a különbség az örökzöld és a többi fa között, de amikor eljön a tél és a fagy, akkor az örökzöld változatlanul zöld marad, a többi fa pedig lehullatja leveleit. A kétszínű hitvallót sem lehet megkülönböztetni most az igazi kereszténytől. De küszöbön van az az idő, amikor a különbség nyilvánvaló lesz. Ha ismét feltámad az ellenségeskedés, ha újra urrá lesz a vakbuzgóság és a vallási türelmetlenség, ha lángra lobban az üldözés, a langymelegek és a képmutatóak azonnal meginognak, és feladják a hitüket. Az igazi keresztény azonban megáll sziklaszilárdan. Hite még erősebb, reménysége még ragyogóbb lesz, mint amilyen a jólét napjaiban volt.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Keresd a harmóniát. Az összevisszaságban találd meg az egyszerűséget, a hangzavarban a harmóniát. A nehézségek közt mindig ott van a lehetőség. Albert Einstein.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Hogyan válasz mentort? Második rész. A bölcsességnek ez a kezdete, szerez bölcsességet. Példabeszédek könyve, 4. fejezet, 7. vers. Egy lelkész ezeket a gondolatokat osztotta meg. Mentor segítségével a következőképpen szokott történni a növekedés. Minden a felismeréssel kezdődik, az illető rájön, hogy segítségre van szüksége, és hogy önmagát nem célszerű követnie, ha fejlődni akar. Ezek után 2 dolog történhet. Az egyik, hogy feltámad benne a büszkeség, és képtelen rávenni magát arra, hogy segítséget kérjen, a másik pedig, hogy megalázza magát, és kimondja, szükségem van a segítségedre. Ha így döntesz, nem csupán az ismeretet fog gyarapodni, hanem érettebbé is válhatsz. Azt is megerősítheti benned ez a döntés, hogy az embereknek szükségük van egymásra, nem csak akkor, amikor még fiatalok és kezdők, hanem egész életük során. Mentoraid, akiktől tanácsot kérsz és kapsz, formálnak téged. Ha olyanokkal töltöd az idődet, akik lehúznak, lekicsinyelnek vagy alábecsülnek, akkor egyetlen lépést is küzdelmes lesz megtenned előre. Ám ha bölcsvezetőket, igazi példaképeket és támogató barátokat találsz, azt veszed majd észre, hogy megtáltosodtál. Nem számít, ki vagy, mit értél el eddig, milyen magasságokat vagy mélységeket jártál meg, javadra válhat, ha van mentorod. Ha még sosem volt, el sem tudod képzelni, mennyit lendíthet előre az életeden. Ha voltak már mentoraid, előbb-utóbb neked is el kell kezdened továbbadnod a kapott áldást, azaz másokat mentorálni. Hiszen pontosan tudod, milyen nehéz fejlődni, ha nem követhetsz mást magadon kívül. Vagyis szerez bölcsességet, majd oszd meg azokkal, akiknek szükségük van rá.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: a sírás éjszakája után örvendező nappal. A mai ige 30. Zsoltár 6. verse. Mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át a kegyelme. A sírást elviselhetjük egy éjjelen át, de reggel örömre ébredünk. Gondolatok az ígéről. Egy pillanat atyánk haragja alatt nagyon hosszúnak tűnik, de azért csak egy pillanat az. Ha megszomorítjuk szent lelkét, ne csodálkozzunk, ha haragszik, de ő mégis kész megbocsátani, és hamarosan nem is emlékezik bűneinkre. Mikor már szinte elpusztulunk haragjától, szeretete új életet önt belénk. Igehelyünk egy másik vidám ígéretet is tartalmaz. Sírással eltöltött éjszakánk örvendező napra virrad. Milyen kegyelem, hogy a hívők fenyítésének időtartama csak ilyen rövid. Az Úr nem szívesen alkalmazza a vesszőt választottaival szemben, egy-két csapás, és nem ver tovább. Az a kegyelem és az öröm, amely a harag okozta sírást követi, bőségesen kárpótol az elszenvedett nyomorúságért. Jöjj én szívem, zendíts hallelujára, ne zokogd végig az éjszakát, hiszen közel már a hajnal, töröld le könnyeidet. Könnyeid harmadcseppek, amelyek a napsugár közelettét jelzik. A könnyek megtisztítják a szemet Isten kegyelmének meglátására, és így hozzánk való jósága még kevésbé lesz számunkra. A szomorúság éjszakája a sötét árnyék, amellyel szemben még jobban feltűnik a fény. Túl keveset tudunk egymásról. A baptista, evangélikus, metodista és református közösségek tagjai sokszor úgy élnek egymás mellett, hogy keveset tudnak a másik felekezetről. Ezen is szerettek volna most változtatni a negyedik alkalommal megrendezett protestáns sokadalmon. Szávai László, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány munkatársa, a rendezvény fő szerzője szerint a keresztény felekezeteknek egyre inkább szükségük lesz egymásra. A rendezvényt 2023-ban azzal a céllal szervezték meg, hogy az államalapítás ünnepét a protestáns felekezetek megszólító eseményekkel gazdagítsa. Szávai László szerint 4 év után olyan időszak előtt áll Európa, amelyben a keresztény felekezeteknek egymásra kell támaszkodniuk, hogy elvégezhessék küldetésüket. A sokhatalom értéke, hogy létrejött egy közös tér, ahol a baptisták, reformátusok, metodisták és evangélikusok jobban megismerhetik egymást, egyházának szolgálatait, működését, és azt is, hogyan viszonyulnak egy-egy kérdéshez. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban. Magyar nyelvű istentisztelet lesz ismét Londonban. Szeptember 6-án, vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Molnár Lilla lelkész szolgál. A lehetőség szerint a részvételi szándékot kérik jelezni a london@luteran.hu e-mail címen. Az időjárásról: marad a sok napsütés. Ma pénteken napos az idő, helyenként felhőképződéssel. Eső is lehet, délnyugati a szél, és 30-38 fokunk van. Szombaton napos időre van kilátás, de felhőkkel, néhol eshet eső. A nyugati a szél mellett 28-35 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét. Hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

Ki ismerte meg akaratodat, ha csak te nem adtál bölcsességet, s el nem küldted szent lelkedet a magasból?

Isten céllal teremtett téged, a maga képmására. Ugyanúgy, ahogy születésétől fogva kiválasztotta Jeremiást vagy Pál apostolt egy adott célra, a te életedre nézve is megvan egy személyes és az ő szeretete által indított tervem. Ha figyelsz rá, lépésről lépésre megismerteti veled ezt életed folyamán. Ő vezetni szeretne mindannyiunkat. Jobban vágyik arra, hogy elmondja akaratát, mint ahogy mi kérjük őt erre. Szent lelke által vezeti az alázatosakat, azokat, akik taníthatók, akik beismerik, hogy segítségre van szükségük, akik meggyőződtek arról, hogy nem járhatnak egyedül az élet útján. Mindannyian képesek vagyunk arra, hogy megismerjük ránk vonatkozó akaratát, vezetését. Te is képes vagy rám. Ha őszintén szeretnéd megismerni, megmutatja azt neked. Az Úr ugyanis megígérte, hogy bölcsességet ad, ha imában kéred azt tőle. Jakab apostol levelében ezt olvashatjuk. Ha valaki közületek bölcsességben szenved hiányt, kérje Istentől, aki szívesen ad mindenkinek, anélkül, hogy a szemére vetné, s meg is kapja, csak hittel kérje, egy csöppet sem kételkedve.

Mindenek előtt a Szentírás fog segíteni neked Isten akaratának megismerésében. Hiszen Isten szava fáklya a lábad elé, világosság az utadon. Ugyanakkor a Szent Lelket kapott segítőként. János apostol ezt írja. Amikor eljön az igazság lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Természetesen olyan helyzetek is adódhatnak az életedben, amikor egy lelki pásztor, egy Istenben bízó jó barát szavait kell meghallgatnod ahhoz, hogy eldönthesd, mit szeretne Isten, hogy tegyél. Hidd el, hogyha őszinte vágy van a szívedben arra, hogy Isten veled kapcsolatos szándékait, tervét felismerd, és aszerint cselekedj. Ha elszántan és kitartóan keresed azt, meg fogod érteni.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, augusztus 21-e. Galatákhoz írt levél 3. fejezet, 15-től 18. versig. Testvéreim, emberi módon szólok. A megerősített végrendeletet, még ha emberé is, senki sem teheti érvénytelenné, vagy nem tolthatja meg. Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak, és az ő utódának. Nem így mondja az írás, és az ő utódainak, mintha sokakról szólna, hanem csak egyről, és a te utódodnak, aki a Krisztus. Ezt pedig így értem. Azt a szövetséget, amelyet korábban megerősített Isten, a 430 esztendő múlva keletkezett törvény nem teszi érvénytelenné, vagyis ez nem törli el az ígéretet. Mert ha a törvény alapján van az örökség, akkor már nem az ígéret alapján volna. Ábrahámnak viszont ígéret által ajándékozta azt Isten. A régi természetünk újra és újra felszínre próbál jönni. Ez a régi gondolkodásmód teljesítményben, érdemekben, fizetségben gondolkodik. Mi az, ami jár nekem? Isten viszont ígéretekben és örökségben gondolkodik. Ez a két út teljesen eltér egymástól. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. Ézsaiás 55:9. A régi gondolkodásmód, ami a törvény talaján áll, azt súgja. Meg kell dolgoznod mindenért, amit Istentől várhatsz. Ugye nem gondolod, hogy bármit is csak úgy megérdemelnél? Tegyél érte, először érdemelt ki, és akkor talán. Isten azonban nem ilyen. Ő ajándékozó Isten, örömét leli abban, hogy szeretett gyermekeiről gondoskodik. Népe számára megígérte a tejjel és mézzel folyó földet. A számodra megígérte, hogy veled van, gondoskodik rólad, győzelemre vezet, megerősít, felépít. Helyet készít neked a mennyben, és el fog jönni érted. Ezekből melyiket érdemeljük meg? Melyikért tudunk megdolgozni? Egyikért sem. Ezek Isten ígéretei. Ez az ő népének szánt öröksége. Az ígéreteket, az örökséget ajándékba kapjuk Krisztusban. A törvény viszont érdemek alapján működik. Melyikben akarsz élni? A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Michelle Batman írta Kanadából. A tökéletes szülő. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jót a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérnek tőle. Máté evangéliumának 7. fejezetének 11. verse. Nemrég lettem anyuka. Az anyaság útja gyönyörű, ám szülőnek lenni kemény munka. Kialvatlanság, a véget nem érő feladatok, az újfajta felelősség miatt túlterheltnek és alkalmatlanak érzem magam. A szülővé válás során gyengeségeim ellenére Isten, az egyetlen tökéletes szülő képet adott nekem saját jelenlétemről és irántam való szeretetéről. Miközben a hajnali 4-es babasírás ébreszt, eszembe jut, hogy Isten bármikor és bármilyen okból szívesen meghallgat engem. Ha a kialvatlanságtól erőtlen vagyok, örülök, hogy Istennek nincs szüksége alvásra, és folyamatosan odafigyel rám. Ha próbálom megfejteni a lányom könnyeinek okát, tudom, hogy tökéletes atyám ismeri a szükségleteimet, még mielőtt kimondanám azokat. Lányom iránti szeretetem csak halvány tükrözése mennyei atyánk irántunk való szeretetének. Ebben az igazságban megpihenhetünk. A gyerekek hibáznak, növekednek, sírnak, de nem veszítik el szüleik álhatatos szeretetét. De még ennél is nagyobb biztonságban vagyunk, Isten csodálatos gondviselésében. Szerető mennyei atyánk, köszönjük, hogy tökéletes szülő vagy, és áldunk azért, hogy gyermekeidként magadhoz ölelsz bennünket. Amen. Napi gondolat. Isten gyors a hallásra és elhalmoz szeretetével. Imádkozzunk az újdonsült szülőkért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Elég mértéke más, és más a lényege. Neked sokad van már, de nincs még eleged. Én ismerem az élet titkát, és megmondom neked. Mit van, amit nem kaptál volna? Milyen végtelen sokat kaptál? S mindaz meg is sokszorozódna, ha érte szívből hálát adnál. Tedd meg, ha teheted. Akkor kinyílik fölötted az ég, fény hull szívednek minden zegzugába, és ez elég.

0: Ki a mi fele barátunk?
1: Jézus nyomában járva. Az igazakra világosság fénylik a sötétben, attól, aki irgalmas, kegyelmes és igaz. 112. Zsoltár 4. verse. Gondolatok az ígéről. Ahol megnyilvánul a szeretet és együttérzés, ahol kitárul a szív, hogy mások áldására szolgáljon és felemeljen másokat, ott megmutatkozik Isten szent lelkének munkálkodása. A pogányságban élő emberek, akik sohasem ismerték Isten írott törvényét, kedvesek voltak az ő szolgái iránt, és saját életük kockáztatásával is megvédték őket. A Szentlélek ültette kegyelmét a pogányok szívébe, s keltette életre bennük a jó indulatot, amely ellenkezett természetükkel és nevelésükkel. Krisztus igyekszik felemelni mindenkit, aki szeretne kapcsolatba kerülni megváltójával, hogy egyé lehessen vele, amiképpen ő is egy az atyával. Amikor együttműködünk az angyalokkal földi munkájukban, előkészülünk arra is, hogy majd együtt lehessünk velük. Az angyalok Isten szolgái, elküldve szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget. Örömmel üdvözlik majd azokat, akik földi életüket nem azért élték, hogy mások szolgáljanak nekik, hanem hogy ők segítsenek embertársaiknak. Ebben az áldott társas kapcsolatban tanulhatjuk meg örök örömünkre, hogy ki a mi fele barátunk.

0: boldogságot akarunk.
1: A vidám szív beragyogja az arcot, de amikor a szív szomorú, a lélek is elkeseredik. Példabeszédek könyve 15. fejezet 13. vers. Sokszor elgondolkodtam azon, hogy mi a boldogság forrása. A tudósok felfedezték, hogy a szerotonin, amely egy az agyban felszabaduló anyag, segít fenntartani a boldogság állapotát. A szorongásos érzések, a mély szomorúság, az alacsony frusztráció tűrés és az álmatlanság szerotonin hiányra utalnak, és feltétlenül szükséges, hogy az érintett személy mindent megtegyen ennek a természetes úton történő növelése érdekében. Ehhez triptofára, a szerotonin előanyagára van szükség, amely megtalálható a sütőtök, chia, len, szezám, napraforgó, dió, zab és spirulina magokban. Amellett a legnagyobb mennyiségű magnézium, B6 vitamin és komplex szénhidrátok is segíthetnek. A gabonafélék, gyümölcsök, diófélék és zöldségek alkotják a teremtőnk által számunkra kiválasztott étrendet. Ezek az ételek a lehető legegyszerűbben elkészítve a legegészségesebbek és legtáplálóbbak. Olyan erőt, állóképességet és szellemi frissességet adnak, amelyet az összetettebb és serkentőbb étrend nem tud megadni. Ezen kívül a természetes fény, a testmozgás, a víz, minél több kihasználása, az Istenbe vetett bizalom és a hála elengedhetetlen összetevői ennek a jó közérzetnek az élvezéséhez. A hála kinyitja a teljes élet zárait. A hála révén az, amink van, eléggé válik. Sőt, a tagadást elfogadássá, a káoszt rendé, az űrzavart tisztán látássá változtatja, az ételt ünneppé, a házat otthonná, az idegent baráttá változtatja. Melody Betty mondja, kihívlak benneteket, hogy ma szánjatok elég időt arra, hogy észrevegyétek a kék eget, egy virágot, egy madarat, egy mosolyt. Válaszd a boldogság végső forrásához való kapcsolódást. Terjeszd boldogságot körülötted, és ne feledd, a vidám szív felvidítja az arcot. A Biblia tanítása szerint a szív öröme nem csupán belső állapot, hanem kisugárzik az ember egész lényére, még az arcára is. Milyen fontos a derűs, reménnyel teli lelkület, különösen a keresztény élet tanúságtétele szempontjából. Nem a szomorúság, hanem a mennyei öröm mutatja meg, hogy Krisztus lakozik a szívben, ami nem a körülményeinktől függ, hanem attól a bizalomtól, hogy Isten jelen van, vezet bennünket, és örök cél felé tartunk. Ha Krisztus lakozik bennünk, szívünket betölti a mennyei béke. Nem lesznek haragos gondolataink, nem lesz keserűség vagy bosszú állás. A szívből fakadó öröm olyan, mint a tiszta forrás, amely állandóan friss vizet fakaszt. A vidám szív tehát nem felszínes derűlátás, hanem mély lelki kapcsolat Istennel. Ez a kapcsolat alakítja jellemünket, és hatással van a körülöttünk élőkre is. A mosoly, a kedvesség, az őszinte öröm mind tanúságot tesz arról, hogy Krisztus él bennünk.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

augusztus 21-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét Ézsaiás próféta könyvének 51. fejezete 11. verséből olvasom. Így fognak visszatérni azok, akiket az Úr kiválasztott. Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik. Az új szövetségi igét Péter első levele, első fejezetének 8. és 9. verséből olvasom. És kimondhatatlan dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Ha valaki kinyitja Ézsaiás könyvét, akkor az 51. fejezetben a következő címeket láthatja felsorolva a szakaszok felett. Isten megtartja ígéretét. Isten ítéletet tart a világ fölött. Régi csoda és új teremtés. Vége a népek nyomorúságának. Beszédes címek. Ugyanakkor jól mutatják azokat a pilléreket, amelyekre a mai ószövetségi ige és a vele párhuzamos péteri levél is mutat. Mi nem lógunk a levegőben. A mi életünk az isteni üdvterv szerves része. Van alapja, fundamentuma, szövetség keretezi, végkifutással bír, nem oktalan és céltalan. És persze vannak buktatói, mélypontjai, tévedései, vakvágányai és zsákutcái. Az ember tanul mindig valami újat, mert sokszor újra kezd. De Isten végső soron mégiscsak kézben tart mindent. Kézben tartotta a babiloni fogságot, adott szabadulást. Kézben tartja a passió történet során elcsattanó ostorcsapásokat, ad feltámadást. Az én életem enne tartaná rajta a kezét, de hogy is nem. Az Úr, aki a tenyerébe vés, végig tart, kísér és hordoz, akkor is, amikor mi nem látjuk szándékait, vagy nem áldásként éljük meg adományait. De ott van. És az emberi élet sok mélysége között a hatalmas vigasz, a keresztény ember, amikor már minden mélységet megjárt, csak az Isten tenyerébe zuhanhat. Az a kéz pedig egyetlen öleléssel áldássá formálhat minden zuhanást. Imádkozzunk! Urunk! Te vagy a szabadulás Istene. Szabadíts meg vakságunktól. Tégy érzékenyi áldásaidra. Engedd szemlélnünk, élnünk és értenünk kegyelmed mélységét. Áldó kezeid mögé bújtatva formálj minket áldásaid eszközével. Ámen. Az áhítatot Farkas Ervin írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Így fognak visszatérni azok, akiket az Úr kiválasztott. Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik. És kimondhatatlan dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét.

Valahol, nem is olyan messze Budapesttől, egy kisvárosban élt Nóra. Épp hogy betöltötte a 16-ot, és mint sok kortársa, élt-halt a horrorfilmekért. Nem volt olyan új film, amit ne nézett volna meg, a legsötétebb, legvéresebb alkotásoktól, a pszichológiai thrillerekig mindent megnézett. Eleinte csak izgalmas időtöltés volt, egyfajta adrenalin löket, ami kiragadta a szürke hétköznapokból. A barátai is hasonlóan éreztek, és a péntek esték rendre popcorn, kóla és hátborzongató filmek jegyében teltek.

Egyik alkalommal a szokásos horrorfilm maraton után Nóra hazament. Szülei már aludtak, a ház csendes volt, csak a gondolataiban vízhangzó sikolyok és vérfagyasztó dallamok töltötték meg a teret. Lefeküdt, de álom nem jött a szemére. Minden árnyék szörnyeteggé vált, minden nesz lépésnek hatott. A szívverése felgyorsult, hideg verejték öntött el, ami szórakoztatásnak tűnik, az valójában pusztító erővel bírhat. A sötétség borzongató csendjében, mintha egy mélyebb igazság kezdett volna kibontakozni előtte. Teltek a hetek, és Nóra észrevette, hogy valami megváltozott benne. A korábban vidám, könnyed lány egyre zárkózottabbá vált. Éjszakai félelmei nem múltak el, sőt, a nappalaiba is beszivárogtak. Az iskolában nehezen tudott koncentrálni, a gondolatai elkalandoztak. A barátaival való beszélgetésekben is egyre gyakrabban tért vissza a horrorfilmek témájára, mintha egy megszállottság kerítette volna hatalmába. Egyre jobban elhidegült azoktól a dolgoktól, amik régebben örömmel töltötték el. A természetjárástól, zenétől, sőt, még a családjával való beszélgetésektől is. Mintha a horrorfilmek sötét világa lassan-lassan bekebelezte volna Nóra lelkét. Az ilyen félelemkeltő és ijesztő filmek nem csak ideiglenes izgalmat okoztak, hanem egyre mélyebben hatoltak a gondolataiba, és lassan átalakították a valóság érzékelését. A gonosz, a fájdalom és a halál egyre inkább a mindennapok részévé vált.

Egyik éjjel Nóra egy különösen élénk álmot látott. Egy sötét, zegzugos labirintusban bolyongott, ahonnan nem találta a kiutat. Minden sarok mögül félelmetes árnyak meredtek rá, és egyre-egyre közelebb húzódtak hozzá. A szíve a torkában dobogott, amikor hirtelen egy ismerős hangot hallott. Nem volt hangos, mégis betöltötte az egész labirintust. Miért félsz, gyermekem? Miért fordultál el a fénytől? Suttogta a hang. Majd felragyogott egy gyenge fény a távolban, és Nóra érezte, hogy a sötétség lassan visszahúzódik. Felismerte a hangot. A nagymamájáé volt, aki sokszor mesélt neki Isten szeretetéről, és arról, hogy a világ tele van jóval és szépségekkel. Mindig azt mondta Nórának, hogy ami tiszta, ami igaz, az gyönyörű, és az nem rémít meg. Nóra felriadt az álomból. Reggel volt. A napfénye beszűrődött a szobájába. Az álom ereje elgondolkodtatta. Új élet kezdett kibontakozni benne. Valami megváltozott Nórában. A félelem még ott motoszkált benne, de mellette egy erős vágy is megjelent. Vágy a szabadságra, békére, arra a tiszta örömre, amit rég nem érzett. Rájött, hogy a horrorfilmek a pusztítást, félelmet, a sötétség vonzását kínálták. Nóra elhatározta, hogy változtat.

először is abba hagyta a horrorfilmek nézését. Eleinte nehéz volt, mert a barátai értetlenül álltak a döntése előtt. De Nóra kitartott. Kezdett több időt tölteni a természetben, olvasható, felemelőbb könyveket vett a kezébe, és újra felfedezte a zenében rejlő szépséget. Elkezdett jobban figyelni a szüleire, a családjára. Apránként lassan, de biztosan a félelem visszahúzódott, és Nóra belső békéje elkezdett visszatérni. Az ő története figyelmeztetés mindannyiunk számára. A szórakozásnak, amit fogyasztunk, hatalmas ereje van. Építhet, de akár rombolhat is. A horrorfilmek csapdája nem csak a félelemben rejlik, hanem abban is, hogy észrevétlenül változtatják meg a gondolkodásunkat, az értékrendünket, és elhomályosítják a tiszta, jó dolgok felismerését. Az elme nemes gondolatokkal való táplálásával tiszta és emelkedett életet élhetünk. A szabadság abban rejlik, hogy felismerjük a csapdát, és tudatosan választjuk a fényt, a jót és a tisztaságot.

Nóra rátalált erre az útra, és így újra megtalálta a békét, a derűt és a valódi örömöt az életében. Remélem, hogy ez a történet segíthet másoknak is felismerni, mi az, ami valójában táplálja a lelket, és mi az, ami csak egy mélyebb csapda felé sodor. Mit gondolsz, kedves hallgatóm? Van olyan dolog az életedben, amit talán észrevétlenül húz lefelé? Elgondolkodtál már azon, hogy mi mindent engedsz be a gondolataidba?

ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Efézusbeliekhez írott levél, 5. fejezet, 11. vers.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Közel a világ vége. Hátborzongató bibliai jóslat borzolja a kedélyeket. Egy bibliai proféciákkal foglalkozó blog azt állítja, hogy közeleg a világ vége. Arra figyelmeztetnek, hogy amint felépül a harmadik templom Jeruzsálemben, megjelenik az Antikrisztus, ezt követően pedig Jézus Krisztus visszatér a földre. Jeruzsálem templomhegyén, a Szent Isten tiszteleti helyen korábban két szent templom is állt, mindkettő elpusztult. Az elsőt a babiloniak, a másodikat pedig a rómaiak rombolták le. Egyes bibliai végítélet proféták szerint azonban, ha valaha is felépül a harmadik templom, az a világ végét és Krisztus második eljövetelét jelzi majd. A legújabb állítások szerint a harmadik templom megépítése az Antikrisztus eljövetelét fogja előrejelezni. Ezt követően Jézus Krisztus leereszkedik a földre, ahol elhozza az apokalipszist, és ítéletet mond az emberiség felett a bűneik miatt, állítja a blog. A blog írói számos bibliai szakaszra hivatkoznak, amelyekről azt állítják, hogy alátámasztják az állításaikat. Segítsük együtt a kolumbiai földrengés túlélőit. A Baptista Szeretett Szolgálat Alapítvány a térségben bekövetkezett újabb természeti problémákra reagálva megkezdte a helyszíni segítségnyújtás megszervezését Kolumbiában is. Adománygyűjtést indítanak a túlélők megsegítése érdekében. A Baptista Szeretett Szolgálat szakembereit ismét kihívás elé állították a néhány napja történtek. Augusztus 10-én hétfőn reggel 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét. A földrengés jelentős számú halálos áldozatot követelt. Több száz épület omlott össze, rengetegen elveszítették otthonukat. Egészségügyi és közösségi központok, utak sérültek meg. Egy magyar-amerikai csapat a korábban Venezuelában eredményesen végzett humanitárius tevékenység, mint egy folytatásaként, ugyancsak helyi partnerekkel és a baptista világsegéllyel való szoros együttműködésben most kezdte a kolumbiai segítségnyújtás részleteinek helyszíni megszervezését. Szervezetük arra kéri a nagylelkű adományozókat, ne hagyjuk a szenvedőket magukra rettenetes helyzetükben, hiszen tudunk és képesek vagyunk segíteni. Kocsis Fülöp és Szocska Ábel Kijevbe látogat. Várják az adományokat ukrajnai testvéreik számára. Augusztus 29-én Keresztelő János felvételének, vértanúságának emléknapján Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek metropolita és Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök Kijevbe látogat, ahol az ukrán görögkatolikus egyház vezetőjével találkoznak. A görögkatolikus metropólia adománygyűjtést hirdetett az út előtt. A két magyarországi főpásztor nem csak imádsággal fejezi ki szolidaritását, hanem adományt is visznek ukrajnai testvéreiknek, valamint továbbítják a magyar görögkatolikus hívek imádságát is. Az adományokon túl pedig arra kérnek minden jó szándékú embert, hogy imádkozzon a népek kiengesztelődéséért és a békéért. Az időjárásról marad a sok napsütés. Ma pénteken napos az idő, helyenként felhőképződéssel. Eső is lehet, délnyugati a szél, és 30-38 fokunk van. Szombaton napos időre van kilátás, de felhőkkel, néhol eshet eső. A nyugati a szél mellett 28-35 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Aki velünk volt az elmúlt alkalommal is, pontosan emlékezhet rá, hogy a Filippi gyülekezetbe egy különleges levél érkezik Pál apostoltól, mégpedig azon a munkatárson keresztül küldi, akit eredetileg a filippiek küldtek Pál apostol mellé segítőnek, szolgálattevőnek a római fogság idején. Nem csak személyesen volt jelen Pál mellett, hanem vitte a filippi gyülekezetnek a szeretet adományát, ajándékát, kifejezve a gyülekezet törődését, gondoskodását, hűségét, ragaszkodását. Ezek mind nagyon-nagyon fontos dolgok voltak, de most a levelet egy nagyon furcsa, különleges szempontból fogjuk vizsgálni, mégpedig azt keressük a levélbe, hogy Epafroditosz beszámolói alapján milyen élethelyzetek lehettek a filippi gyülekezetben, amire Pál apostol reagál. Mert hogy reagál. És tetszik tudni, úgy van ez, hogy ezek a reakciók Pál apostolnak a szelídségét, bölcsességét nagyon erőteljesen megmutatják. Ugyanakkor az is látszik, hogy Isten lelke milyen nagy kedvességgel terelgeti, irányítgatja a gyülekezetet, hogy lehetőleg ne sodródjon bele egy súlyos, válsággal terhes állapotba. Először is, amikor az egész történetbe belekezdünk, azt kell tudni, hogy ez a gyülekezet most mindenképpen egy nehéz élethelyzetet él meg. Tessék csak hallgatni! A Filippi levél első fejezetéből a 29. verstől olvasom. Mert nektek nem csak az adatot meg Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek érte, és hogy ugyanabban a küzdelemben álljatok, amelyet tőlem láttatok, és amelyet most rólam hallotok. Van itt egy különös szó, és az egész levélnek a lelkülete, ez a lelki testvériség, a kölcsönös segítség, és a Pál apostolon keresztül Isten lelke a megerősítés üzenetével jön, de hát ez a háttér. A gyülekezetben, és nem a gyülekezeten belül, hanem a kívülről elindul egy folyamat, ami a gyülekezetnek a megpróbálása. Azt mondta az Úr Jézus, hogyha valaki kősziklára építi a házát, akkor is jön az eső, akkor is jön a vihar, akkor is belekapaszkodnak a szelek, és akkor is megrendül az egész épület, ezt úgy tessék érteni, hogy beleremeg az egész épület a külső hatásokba, de mivel szilárd az alap, megáll. És Pál apostol tudja, hogy most a filippi gyülekezetnek pont egy ilyen időszaka van. De nem azt mondja, hogy őszinte részvétem, testvérek, jaj, de sajnálom, ez borzasztó, imádkozunk azért, hogy hát ne legyen ilyen, hát Krisztusnak a követőit nem is érhetnék ilyen problémák, hanem éppen azt hangsúlyozza Pál, hogy ti méltónak találtattatok arra, hogy velem együtt szenvedjetek a Krisztusért. Ez egy kiváltság, ez egy ajándék, ez egy csodálatosan gazdag ajándék, amit mi, mai modern keresztények semmibe veszünk. Tessenek csak arra gondolni, nem sokkal pünkösd után vagyunk. Az apostolokat letartóztatják, aztán megfenyegetik, aztán alaposan megverik őket, megveszőzik őket, úgy mennek vissza a jeruzsálemi főpapok elől a tanítvány társaikhoz, és ők örvendeztek azon, hogy méltónak találtattak arra, hogy Krisztusért szenvedjenek. Nem volt egyik sem azoista. Pál apostol sem volt az, aki Krisztusért elszenvedi a fogságot. A filippi testvéreink sem vágytak arra, hogy minél több kín érje őket. De tudták, hogy az Úr Jézus Krisztus oda ajándékozta az életét. Mindnyájunkért váltságul. És amikor minket ér szenvedés a Krisztus nevéért, a Krisztus ügyéért, akkor ugyanabban a szolgálatban állunk, amit Isten Krisztusra bízott, amit ő átadott a tanítványainak, ránk bízta ezt a feladatot, és ezért a körülmények is nagyon sokszor hasonlóvá válnak. Milyen érdekes, ahogy ezt Pál hírlőre adja. de úgy adja hírül, hogy közben azért egy-két tanácsot is meg is előlegez ebben a dologban. Tessék csak figyelni, hogyha előrébről olvastam volna csak két verssel a 27. verstől. Ezt fogjuk találni. Csak hogy a Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek, hogy akár oda megyek és látlak titeket, akár távol vagyok, azt halljam rólatok, hogy megálltok egy lélekben, egy szívvel, együttközve az evangéliumi hitért. Hogy semmiképpen meg nem rémültök az ellenfelektől. Ez nekik a kárhozat, nektek pedig az üdvösség jele lesz, mégpedig az Istentől. Végig lehet ezt olvasni egy szuszra is, csak nem érdemes. Vegyük már sorba mindazt, amit Pál ennek a gyülekezetnek ebben a szituációban a lelkére köt. Úgy kezdte, hogy Krisztus evangéliumához viselkedjetek méltóan. Ez a méltó, ez egy különleges kifejezése az új szövetségben. Mert ez a méltó, ez nem a büszke ember rátarti méltóság tudata, hanem ez egy mérce. Mit tett Krisztus, és bocsánat a szóért, csak nem találok ennél jobb kifejezést, kedves hallgatóim, föl tudok-e nőni ahhoz, aki Krisztus, és amit értem, és minnyájunkért tett. A méltó az ilyen értelemben minősítő jelző ebben az esetben. Tessék megnézni. Azt mondja Pál, ezt a méltóságot egyébként úgy tudjátok most ebben a helyzetben leginkább kimutatni, hogy megálltok egy lélekben, egy szívvel, együtt küzdve. Annak idején, amikor katona voltam, akkor nagyon sokszor elmondták, hogy méltónak kell lenni az egyenruhához. Méltónak kell lenni a katonai eskühöz, és még nagyon sok mindent mondtak. De tulajdonképpen bármilyen mosolyogtató is lehet ez a mai fülnek, abban az időben, amikor Pál leírta ezt a levelet, valami hasonlóképpen gondolkozott ő is és a gyülekezet is a Krisztus követésről. Mert hogy mint Krisztusnak a hadserege vagyunk itt jelen ebben a világban, és bizony ez nem gyerekjáték, nem anyámasszony katonáinak való. Megálltok egy lélekkel, egy szívvel, együtt küzdve. Tessék mondani, az a katona, aki nem számíthat bajtársai támogatására, hanem faképnél hagyják a tűzvonalban. Vajon mit él át? Méltók-e a többiek arra, hogy katonáknak lehessen őket nevezni? Bajtársaknak semmiképpen. Inkább csak úgy, ahogy az egyszeri ember mondta, hogy hát bajtársam vagy már, mint hogy elég nagy baj az nekem, hogy a társam vagy. De ilyen esetben nem biztos, hogy nekünk ki kellene ezt próbálni. Mert hogy miről is van szó? Cserben hagyhatjuk-e egymást mi hívők? Most akkor teljesen legyünk világosak. A gyülekezet megismerszik-e arról, hogy a tagjai vészhelyzetben, veszélyhelyzetben összezárnak. Amikor a római katonák annak idején megtanulták a Nagy Sándor féle hadi műveleteket, akkor az egyik ilyen hadi művelet az az összekapaszkodva harcolunk. Egymásba karolva és a másik kézben a kard. És nem tudnak csak úgy bennünket föloszlatni. Vagy a pajzs van úgy összeakasztva, hogy gyakorlatilag egy mini erődítmény jön belőle létre. És a gyülekezet, Krisztus teste, vajon összekapaszkodik baj esetén? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és a mai egyre jobban kiéleződő helyzetben a keresztények számára még azt a kérdést is fölveti, hogy vajon a felekezeti ellentétek fognak-e éleződni, vagy pedig Krisztus gyermekei, akik új életet kaptak a Krisztusban, megtalálták az üdvözítőt, tudják, hogy ha megvallottuk bűneinket, ő hű és igaz, és megbocsátotta, és megtisztított minket minden hamisságtól, tudunk-e egymás mellett imatársként ott állni a harcainkban? Ráismerünk-e egymásra a munkahelyeinken, ahol esetleg nagyon speciális helyzetekbe keveredünk a mai lojalitási szabályoknak az elvárásai miatt, vagy az új aláírni valók miatt, amit egyre több munkahelyen megkövetelnek. Aztán kerülünk-e olyan helyzetbe, hogy a gyermekeink miatt, mint szülők, keresztény szülők kell, hogy kiálljunk a nézeteink, a hitelveink, az életvitelünk mellett, és kimerjük-e mondani egészen bátran, hogy mi Krisztusért vállaljuk és támogatjuk a másinkat. Megálltok egy hitben, egy szívvel, egy lélekkel, és ez az egy lélek, ez egy nagy ellel írandó, és még nagyobbal értendő lélek. Itt Isten szent lelkének a jelenlétéről van szó, kedves hallgatóim, mert enélkül nem megy a gyülekezet semmire. És ebben a kiélezett, üldözéses helyzetben, szenvedéses helyzetben a filippi testvéreknek rendkívüli szükségük volt erre. Vannak olyan jelek, abból, amit Epafroditos elmondott, amiről Pál arra következtethet, hogy azért valami esetleg elkezdett lazulni ebben az általa annyira nagyon szeretett gyülekezetben? Úgy tűnik, igen. Tessék csak figyelni a második fejezet elejét. Ha tehát van vígasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva, ugyanarra törekedjetek. Kell-e parancsolni ezt ott, ahol ez tökéletesen működik? Fiatal korom jut eszembe, amikor a TMK, az mozgalommá nőtt Magyarországon, hogyha valaki nem érti,

is ellenőriztetni kell, mert különben egyszer csak cserben hagy bennünket útközben az autó. Ezért megyünk mindenféle egészségi szűrésekre, mert egyszer csak kiderülhet, hogy hát nagy bajt előzhetünk meg, hogyha kicsit észreveszik. És nem azért megyünk egy-egy ilyen felülvizsgálatra, mert baj van, hanem azért, hogy ne legyen. A lelki életben is szükség van ilyen felülvizsgálatra, tehát amikor Pál apostol ezt elkezdi mondani, akkor tulajdonképpen, mintha az Ószövetség Zsoltárasának a gondolatát venné elő, vizsgálj meg, Uram, hogy vajon helyes úton járok-e. De egyébként sajnos a Filippi gyülekezetben, remélem lesz időnk rá még a tanítás során, és akkor elő tudjuk venni név szerint is, hogy már látszik az, hogy valami billen, valami egyensúlyvesztés kezdődik. És azt mondja Pál, ha van helye Krisztusban a szeretetből való figyelmeztetésnek, ha van vigasztalás, ha van irgalom, könyörület, közösség a lélekben, tegyétek teljessé az én örömömet. Teljessé pedig azt kell tenni, aminek most van egy kis hiánya. Nyilván Epafroditosz elmondott néhány vészterhes jelet, és Pál apostol úgy gondolta, hogy itt van ez a kedves gyülekezet, éppen most ajándékoztak meg engem nagyon, éppen most fejezték ki a szeretetüket, nem tehetem, hogy hallgatok. Milyen érdekes. Mi pont azt várnánk, hogy hú, hát most aztán nem mondhatok semmit, hát éppen most tettek velem jót, hát most fogom elmondani a problémákat. Igen, mert Pál apostol Isten lelke által látja a gyülekezetet, és veszi észre azt, hogy hol kell segíteni. Egy orvos nem akkor kedves a betegéhez, ha megsimogatja és mosolyogva útnak engedi, mikor tudja, hogy egy halálos kór kezdett benne terjedni. Hanem akkor, hogyha nagyon kedves vele ugyan, de világos és egyértelmű, mert akkor még esetleg menteni lehet a menthetőt. És azt mondja Pál, egyébként, hogyha ez így van, akkor egyet akarva ugyanarra törekedjetek, semmit nem téve önzésből, hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál. Tetszik tudni, amikor a gyülekezet létrejön, megalakul, lobogó szeretet lehet egymás iránt is, meg az Úr iránt is, de aztán, amikor telnek az évek, akkor egyszer csak úgy hűlhet ez a lobogó szeretet. Rendszerint sajnos be is következik. És a legnagyobb vulkán kitörés után is, amikor már megfelelően kihűlt a talaj, ott bizony kihajt a gyomnövény. És a gyülekezeti élet is ilyen, meg a lelki életünk is ilyen. Ha nem figyelünk oda, ott egyszer csak megjelennek ezek a rúd dolgok. A hiúság, a dicsőségvágy, az önzés. És azt mondja Pál, menjetek vele ezzel szembe. Tartsátok alázattal egymást különbnek. Ami nem azt jelenti, hogy akkor is úgy beszélek valakiről, minthogyha sokkal többet tudna, ha ez egyébként nem igaz. Nem azt mondta, hogy aki kiválóan tud játszani orgonán, vagy bármelyik hangszeren, a zenei analfabétákról mondja azt, hogy mennyivel jobbak zenéből, mint én. Ez ostobaság, nem erről szól a dolog. De azt, hogy igenis szeretetben, alázatban támogatjuk egymást, ez rendkívül fontos lenne. Egyszer beszélgettünk egy cimbalmossal. Kiváló volt a szakterületén, roma származású, és megtért. Egyébként nagyon-nagyon sok neves nemzetközi turné volt mögötte, meg nagyon híres szállodákban játszott, és amikor láttuk azt, hogy milyen alázattal vesz részt egy roma gyülekezet zenekarába, akkor feleségem megkérdezte tőle, hogy hát hogy tud így besimulni a nála teljesen egyértelműen sokkal képzetlenebb zenészek közé. És elmosolyogta magát, és azt mondta, hogy ja, hát ez nem arról szól. Hát nekünk nem leuralni, meg elnyomni kell egymást, nekünk emelni kell a másokat. Hát nekünk együtt kell szolgálnunk, hogy a szívembe hasított az, hogy ez a kedves roma testvérem milyen bölcsen látja, mintha a Filippi levél szólalt volna meg rajta keresztül. És aztán azt mondja Pál, van egy nagyon fontos dolog, Filippiek. Az az indulat, az a lelkület, az a hozzáállás, vagy ahogy idegen szóval gyakran mondjuk, attitűd legyen bennetek, amely a Krisztus Jézusban megvolt. És utána idéz a Filippieknek egy olyan

0: himnuszt, egy éneket, mit nyilván a filippiek is énekelnek. És arra gondoltam, tetszik tudni, kedves hallgatom, hogy milyen sokszor éneklünk mi olyan éneket, amivel sehogy nem fogunk tudni elszámolni Isten előtt. Tudom, sokan éneklik, erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk. Ha ő velünk, ki ellenünk, ő a mi diadalmunk. És az utolsó verszaka úgy hangzik, hogy hitvest, gyermeket, életet, mind elvehetik. Mit használ ő nekik? Milyenk a menny örökre? Végig szoktuk gondolni, hogy mit éneklünk? Van egy más közösség. Azt szokták énekelni, mindenem az Úrnak adom, minden az övé, tényleg? Aztán egy másik ének, mindenről lemondok érted, tényleg? Nagyon sokszor beleveszünk az ének szépségébe, és oda lesz a tartalma. És itt van ez a gyönyörű himnusz Krisztusról. Azt mondja Pál tulajdonképpen, hogy filippiek, hát alkalomról alkalomra eléneklitek, dicsőítitek a Krisztust. És azt mondjátok, hogy olyan nevet kapott, amely minden név fölött való, hogy az ő nevére minden tért meghajoljon, mennyeké, földieké és föld alatt valók, és minden nyelv vallja, hogy Krisztus Jézus Úr az Atya Isten dicsőségére, de hát akkor a mi nyelvünk is vallja, és az életünknek is vallani kell. Aztán úgy folytatja, szeretteim, ahogy mindenkor engedelmeskedtek, nem csupán jelenlétemben, sokkal inkább most, amikor távol vagyok, félelemmel és rettegéssel munkáljátok az üdvösségeteket. És azt tanácsolja nekik, hogy zúgolódás és vonakodás nélkül tegyenek mindent. Na úgy tűnik, hogy ezen a területen is van egy kis bomlás. Hát hogy lesz bomlás? Pál nem szégyelli, hogy néven nevezzen két testvérnőt. Olyanokat, akiknek valami problémájuk támad. Úgy tűnik egymással. Tessenek csak a negyedik fejezet elejéhez lapozni. Onnan leginkább az örüljetek az Úrban mindenkor szoktuk idézni, pedig érdemes odafigyelni, hogy is kezdődik ez a fejezet. Evódiát intem, és Szüntühét is intem. Legyen köztük egyetértés az Úrban. Ezek szerint nincs. Sőt, téged is kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik, akik együtt küzdöttek velem az evangéliumért, Kelemennel és a többi munkatársammal is, akiknek a neve be van írva az életkönyvébe. Itt van ez a két testvérnő, aki többet tud róla, mint én, nyugodtan írhat levelet, és elmondhatja, hogy mit tudott meg róluk az új szövetségben. Mert én csak a nevüket tudom. Meg azt, hogy most éppen fasírban vannak egymással. Milyen kár, hogy csak ennyit tudunk róluk. Ne tessenek azt mondani, hogy ennyit tudunk, dehogy is, én is többet tudok. Azt mondja róluk Pál, együtt küzdöttek velem az evangéliumért. Munkatársaink, ami valami egészen megdöbbentő nagy dolog, hiszen Pál apostol a legtöbbször úgy nyilatkozik, hogy a nőknek a szolgálatát azt lehetőleg más területeken kell végezni. Ez az Evódiai Szüntühé pedig ott állt az első vonalba. Úgy tűnik, hogy nagyon hasonlóan Dorkás testvérnőnkhöz, aki egy különleges szolgálatot végzett annak idején, még a jeruzsálemi gyülekezet környékén, meg nagyon-nagyon hasonlóan más testvérnőkhöz, akik viszont ott álltak, a kenkreai gyülekezet élén például. De most ez a két testvérnő valamiért szembefordult egymással. Azt találtam mondani az imént, hogy amikor kihűl a talaj, ott előbb-utóbb kihajt a gyomnövény. Valamikor együtt küzdöttek, valamikor együtt harcoltak, valamikor munkatársak voltak, ám most Pál apostol börtönben van, Kelemen, úgy tudjuk, hogy nagyon hasonló időben, mint Pál apostol, ő is börtönben került, egy pár évvel később, mint Pált, kivégezték őt is, és amikor a nagyok, most ezt tessék jól érteni, kedves hallgatóm, de azok, akik erősek voltak a hitben, valamiért kikerülnek a látótérből, akkor egyszer csak megindulhat a nagyakodási törekvés. Tudom, hogy nincs ilyen szó, ne tessenek visszaírni, de ilyen lelkület van. Ugye tetszenek tudni róla? Amikor a helyükre akarunk állni, amikor úgy gondoljuk, hogy na most eljött az én időm, amikor most én fogom átvenni az irányítást. Szörnyű dolgok lehetnek belőle. És Pál apostol, ha megengedik, most sportnyelven fogok szólni, kioszt gyorsan két sárga lapot a szabálytalankodóknak, mert éppen ez a két testvérnő nem a labdával törődik, ahogy a sportnyelven mondanák, hanem egymás bokáját piszkálgatják. És azt mondja Pál, Segíts nekik, munkatársam! Ez olyan megdöbbentő, mert a legtöbbször, ahol két atyafi vagy nőtestvér egymásnak ugrik, a legtöbben már pucolunk is a környékről, mert még a végén mi is belekeveredünk, és úgyis mi fogjuk húzni a rövidebbet. Azt mondja Pál, ne hagyjátok, mert testvéreim, megromolhat a gyülekezet egy ilyen lelkülettől, ahol a rivalizálás, vagy éppen az egymás feje fölé való törekvés előkerül. És úgy fejezi be Pál az intését, egyébként testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. És a többit? Hát azt meg ne. Pletykák indulhattak el a filippi gyülekezetben? Talán. Rossz példa? Talán. És azt mondja Pál, vissza az igéhez, filippiek, vissza a krisztusi lelkülethez, mert a Krisztus teste a gyülekezet. Másként nem élhet. De igen, élhet, hogyha nem felejti el, milyen lelkület volt a Krisztusban. Amen.
1: A Mera Rádió műsorát hallották.

Moldován Vilmos, Habakuk imája. Uram, szeretnék őrhelyemre állni, s bűnnel viharral csatázni. De nézd, beomlottak a falak, a bástyám is düledezik, s az ostromlott sáncom alatt látom a bomlás tüneteit. Tudom, hogy csak te állítottál ide a rothadó ormok fölibe, hol arcomban nevet a halál, hol a monszum fülembe muzsikál, hol hiéna vonyít, oroszlán ordít, s az őrök szíve megrendül az őrtüzek körül. Láttam igéd villámfényét, mint radart, felismertem az irányzó kart, mely bevéste mélyen szívembe azt, mit a világnak üzensz te, hogy közelg nagy napod, mikor akaratod biztosan célhoz ér, s az igaz hite által él. Uram, a váró néped elfáradt, mind elhagyta szent bástyádat, a mécsek lángjai alig pislánkol az olajhiánytól, s alszanak mindenütt a szűzek, kik óvják házadban a tüzet. Engem ideállítottál őrnek és szócsőnek. De én is gyenge ember vagyok, nézd, hogy nőnek az árnyékok, amerre megyek. Egész lényemmel remegek. Félek világtól, vihartól egyaránt, féltem a holnapit, féltem a mát, félek másoktól és önmagamtól. Istenem, hadd menjek be belső kamrádba. Nem bánom, írjad szívem falára, gyáva nem járhat magába. De ne küldj el egyedül. Itt állok kívül, zörgetek kegyelmed ajtaján. Árván, mielőtt őrhelyemre állnék, mielőtt viharral csatáznék, mielőtt ajkamon felcsendül a te szavad, üzenetül, Uram, állj mellém erőddel, gyávaságom vedd el szent lelked tüzével, igét pőrőjével, s a karoddal, mely velőmig hat el. Nézd, Uram, esti fényár borítja az eget, és sötétség a népeket. Oroszlán üvölti a tüzet, érzem, közelg az ütközet, s bennem a gyáva menekül, egyedül. Ne küldj el magamban. Terjeszt ki rám kegyelmet sátorát, tüzed érintse bűnös ajkam, s szólj, legyen világosság. Azután hadd jöjjön a harc, dicsőség vagy kudarc, állíts ki, Uram, a vártára, hol igét fénye a sötétet törját, és én hadd legyek az a fákja, mely világítva megemészti önmagát.

0: Egészségpercek.
1: A körte, amit az Istenek ajándékának is neveznek, ideális a stressz leküzdésére. Igazi egészségvédő vitamincsomag. Zamatos és aromás. Egy alternatív édességforrás is lehet. A körte rostokban gazdag, kevés kalóriát tartalmaz, ezért a fogyókúrázók is bátran fogyaszthatják. Ebben a gyümölcsben található természetes cukor valódi örömforrásnak számít. Lelkiismeret furdalás nélkül fogyaszthatjuk, annélkül, hogy az egészségre káros lenne. Körte ásványosító, tisztító, vizelethajtó hatással rendelkezik, de B1, B2, E és C vitaminban, beta-karotinban is gazdag gyümölcs. Ennek köszönhetően az asztma, nátha, influenza, sőt vérszegénység esetén is hatásos kezelés lehet. Kevesen tudják, hogy a székrekedésben, emésztési zavarokban, sőt az epebetegségben szenvedőknek azt ajánlják, hogy a tünetek enyhítése érdekében 3-tól 7 napig csak körtét fogyasszanak. A körtében található nagyobb mennyiségű boron hatására vérnyomás csökkentő, reumatikus panaszokat enyhítő, csonterősítő, koleszterin szint csökkentő hatással rendelkezik. Ezen jótékony hatásokon kívül még a szervezet folyadék háztartásának szabályozásában is fontos szerepet játszik. Ezért fogyasszunk minél többet ebből az ízletes gyümölcsből.

0: iránytű.
1: A mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek Istennek, erősségek, erődítmények lerontására. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék Krisztusnak. Ha gondolataink a saját énünknél időznek, eltávolodunk Krisztustól, az erő és az élet forrásától. Éppen ezért Sátán állandóan el akarja terelni a figyelmünket megváltónkról, megakadályozva, hogy lelkünk egybeforjon Krisztussal. A kísértő arra törekszik, hogy a világ élvezetei, az élet gondjai, mások hibái vagy éppen a saját hibáink vonják el a gondolatainkat Jézustól. Ne hagyjuk félrevezetni magunkat. Sokan, akik lelkiismeretesek és Istennek tetsző életet akarnak élni, túl sokat foglalkoznak a saját hibáikkal és gyengeségeikkel. Ellenségünk azt reméli, hogy ezzel eltávolít bennünket Krisztustól, és győzelmet arat felettünk. Ne állítsuk énünket a középpontba, ne adjuk át magunkat az aggodalmaskodásnak és a szorongásnak, még amiatt sem, hogy vajon üdvözülünk-e. Mindez csak elzár bennünket attól, aki az erőnk forrása. Bízzuk lelkünk megtartását Istenre, bízzunk benne teljesen. Beszéljünk és gondolkodjunk Jézusról. Tűnjék el az énünk ő benne. Vessünk el minden kételyt, s mondjuk ezt Pál apostollal. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig testben élek, az Isten fiában való hit által élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Nyugodjunk meg Istenben, meg tudja őrizni azt, amit rábízunk. Ha őre hagyatkozunk, győzelemre segít minket Jézus Krisztus által, aki szeretett bennünket.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: A példabeszédek könyve 9. rész. A bölcsesség és a bolgaság hívogatása. A bölcsesség házat épített magának, 7 oszlopot faragott hozzá, levágta marháját, megfűszerezte borát és megterítette asztalát. Lányokat küldött ki, hogy így kiáltsanak a város magasan fekvő pontjain. Aki tapasztalatlan, térjen be ide. Az esztelennek pedig ezt mondja, jöjjetek, egyetek a kenyeremből, és igyatok fűszerezett boromból. Hagyjátok el az együgyűséget, és éltek, járjatok az értelem útján. Aki meginti a csúfolódót, maga fog pironkodni, aki megfeddi a bűnöst, magát szennyezi be. Ne fedd meg a csúfolódót, mert meggyűlöl téged, de fedd meg a bölcset, az szeretni fog téged. Adj a bölcsnek, és még bölcsebb lesz. Tanítsd az igazat, és ő gyarapítja tudását. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet. Mert általam sokasodnak meg napjaid, és gyarapodnak életed évei. Ha bölcs vagy, magadnak vagy bölcs, ha csúfolódó vagy, magad vallott kárát. A balgaság fecsegő asszony együgyű és semmit sem tud. Kiül háza ajtajába egy székre a város magaslatán. Így szólítja meg az arra járókat, akik egyenes ösvényeken járnak. Aki tapasztalatlan, térjen be ide. Az esztelennek pedig ezt mondja, a lopott víz édes, az eldugott kenyér kedves. De nem tudják, hogy az árnyak vannak ott, és vendégei a holtak hazájának mélyére kerülnek.

0: Mai szakasz, példabeszédek, 9. Egy szombatiskolai órán, az alkalom elején körbe dobáltunk egy labdát, és aki elkapta, annak meg kellett osztania valamit, amit az elmúlt héten tanult. Az 5 kontinensről érkezett tanulók, diplomaták, irodai dolgozók küzdöttek, hogy találjanak valami említésre méltót. Egy orvostan hallgató Afrikából elmesélte, hogy megtanult egy bonyolult kémiai képletet a héten. De többen csatlakoztak a Fülöp-szigeti gondnokhoz is, aki beismerte, hogy nem jut eszébe semmi. Komolyan kétlem, hogy bárki úgy tudna befejezni egy hetet, hogy nem tanult semmi újat. Legyen szó kézzelfogható, vagy ami még fontosabb, lelki értelemben vett tudásról és éleslátásról. A probléma az, hogy nem mindig teszünk erőfeszítést annak érdekében, hogy tényleg tanuljunk, és ez nagy hiba. Tűzzük ki célul, hogy minden nap megtanulunk valamilyen új dolgot, mert mindig emelnünk kell a lécet. Ez hihetetlenül fontos, megtanulni dolgokat és kitolni a határainkat. Mindig tanulnunk kell. Ha nem tesszük, akkor akár föl is adhatjuk. Kövessük tudatosan Salamon útját, aki ezt mondta. Adj a bölcsnek, és még bölcsebb lesz. Tanítsd az igazat, és öregbíti a tanulságot.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: Ki a mi fele barátunk?
1: Jézus nyomában járva. Az igazakra világosság fénylik a sötétben, attól, aki irgalmas, kegyelmes és igaz. 112. Zsoltár 4. verse. Gondolatok az ígéről. Ahol megnyilvánul a szeretet és együttérzés, ahol kitárul a szív, hogy mások áldására szolgáljon és felemeljen másokat, ott megmutatkozik Isten szent lelkének munkálkodása. A pogányságban élő emberek, akik sohasem ismerték Isten írott törvényét, kedvesek voltak az ő szolgái iránt, és saját életük kockáztatásával is megvédték őket. A Szentlélek ültette kegyelmét a pogányok szívébe, s keltette életre bennük a jó indulatot, amely ellenkezett természetükkel és nevelésükkel. Krisztus igyekszik felemelni mindenkit, aki szeretne kapcsolatba kerülni megváltójával, hogy egyé lehessen vele, amiképpen ő is egy az atyával. Amikor együttműködünk az angyalokkal földi munkájukban, előkészülünk arra is, hogy majd együtt lehessünk velük. Az angyalok Isten szolgái, elküldve szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget. Örömmel üdvözlik majd azokat, akik földi életüket nem azért élték, hogy mások szolgáljanak nekik, hanem hogy ők segítsenek embertársaiknak. Ebben az áldott társas kapcsolatban tanulhatjuk meg örök örömünkre, hogy ki a mi fele barátunk.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Hogyan válasz mentort? Második rész. A bölcsességnek ez a kezdete, szerez bölcsességet. Példabeszédek könyve, 4. fejezet, 7. vers. Egy lelkész ezeket a gondolatokat osztotta meg. Mentor segítségével a következőképpen szokott történni a növekedés. Minden a felismeréssel kezdődik, az illető rájön, hogy segítségre van szüksége, és hogy önmagát nem célszerű követnie, ha fejlődni akar. Ezek után két dolog történhet. Az egyik, hogy feltámad benne a büszkeség, és képtelen rávenni magát arra, hogy segítséget kérjen, a másik pedig, hogy megalázza magát, és kimondja, szükségem van a segítségedre. Ha így döntesz, nem csupán az ismeretet fog gyarapodni, hanem érettebbé is válhatsz. Azt is megerősítheti benned ez a döntés, hogy az embereknek szükségük van egymásra, nem csak akkor, amikor még fiatalok és kezdők, hanem egész életük során. Mentoraid, akiktől tanácsot kérsz és kapsz, formálnak téged. Ha olyanokkal töltöd az idődet, akik lehúznak, lekicsinyelnek vagy alábecsülnek, akkor egyetlen lépést is küzdelmes lesz megtenned előre. Ám ha bölcsvezetőket, igazi példaképeket és támogató barátokat találsz, azt veszed majd észre, hogy megtáltosodtál. Nem számít, ki vagy, mit értél el eddig, milyen magasságokat vagy mélységeket jártál meg, javadra válhat, ha van mentorod. Ha még sosem volt, el sem tudod képzelni, mennyit lendíthet előre az életeden. Ha voltak már mentoraid, előbb-utóbb neked is el kell kezdened továbbadnod a kapott áldást, azaz másokat mentorálni. Hiszen pontosan tudod, milyen nehéz fejlődni, ha nem követhetsz mást magadon kívül. Vagyis szerez bölcsességet, majd oszd meg azokkal, akiknek szükségük van rá.

A reformáció története, a svájci reformátor első rész. Isten épp olyan elgondolás szerint választotta ki az egyház reformátorait, mint alapítóit. Annak idején Jézus a tanulatlan, szorgos galileai halászokat szólította meg, kövessetek engem, és azt mívelem, hogy embereket halásszatok. Máté 4.19. E tanítványok alázatosak és tanulékonyak voltak. Minél kevésbé kerültek koruk hamis tanításainak hatása alá, Krisztus annál nagyobb eredménnyel tudta őket szolgálatra tanítani és képezni. Így volt ez a nagy reformáció idején is. A legnevesebb reformátorok szerény születésű emberek voltak, akiket nem szédített meg a rang, nem befolyásolt a fanatizmus és a papi furfang. Isten egyszerű eszközökkel akart nagyszerű eredményeket elérni. Így nem embereké a dicsőség, hanem Istené, aki általuk akarata és tetszése szerint munkálkodik. Néhány héttel azután, hogy Luther a szászországi bányász hajlékában meglátta a napvilágot, az Alpok hegyei között egy marhapásztor kunyhójában megszületett Zwingli Ulrich. Zwingli gyermekkori környezete és neveltetése alkalmas volt arra, hogy küldetésére fölkészítse. A természet csodálatos szépsége és lenyűgöző fensége már korán fölébresztette gyermeki lelkében Isten nagyságának, hatalmának és fenségének érzetét. A környező hegyek közt véghez vitt hőstettek történetei meghatározták fiatal életének törekvéseit. Nagyanyjától ismerte meg azt a néhány kedves bibliai történetet, amelyeket ez az istenfélő asszony az egyház legendái és hagyományai közül kiválogatott. Zwinglit mélységesen érdekelték a pátriárkák és a próféták, a Palesztina dombjain nyájukat őrző és angyalokkal beszélgető pásztorok, a betlehemi gyermek és a keresztre feszített Krisztus csodálatos tettei. Luther apjához hasonlóan Zwingli apja is iskoláztatni akarta fiát, ezért a gyermek már nagyon fiatalon elkerült szülőföldjéről, az Alpok völgyéből. Zwingli Ulrich értelmi világa rohamosan fejlődött, és csak hamar fölmerült a kérdés, hogy hol lehet tanítására alkalmas tanárokat találni. 13 éves korában Bernbe ment, ahol akkor Svájc legkiválóbb iskolája volt. Itt azonban olyan veszély fenyegette, amely könnyen meghiúsíthatta volna a hozzáfűzött reményeket. A szerzetesek mindenképpen rá akarták venni arra, hogy lépjen be egy kolostorba. A berni dominikánusok fölismerték, hogy ennek a tehetséges ifjú tudósnak a megnyeréséből hasznot húzhatnak és dicsőséget szerezhetnek maguknak. Ez a rendkívüli ifjú, ez a szónoki és írói tehetség, ez a zenei és költői zseni vonzóbbá tenni Isten tiszteleteiket, és jobban növelni rendjük bevételeit, mint bármilyen látványos pompa. Fondorlattal és hízelgéssel próbálták Zwinglit rávenni arra, hogy lépjen be a kolostorukba. Amikor Luther még diák volt, eltemetkezett egy kolostor cellájába, és ha a gondviselő Isten nem szabadítja ki, elveszett volna a világ számára. Zwinglit is megmentette Isten ettől a veszélytől. Apja, aki nem akarta, hogy a fia a szerzetesek tétlen és értéktelen életét élje, Isten gondviselése folytán tudomást szerzett a szerzetesek szándékáról. Látta, hogy fia jövője forog kockán, és megparancsolta neki, hogy azonnal térjen haza. A fiú engedelmeskedett, de nem sokáig érte be szülőhelyével, a völgyel, és csak hamar újra tanulni kezdett.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Tedd meg, amit kimondasz. Jó szombatot, Shabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 27 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 20 óra 33 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Kitécé heti szakaszt olvassák fel a zsinagógákban, amelynek jelentése midőn kivonulsz a harcmezőre. 5 Mózes 21.10-től 25.19-ig. Igei üzenet a heti szakaszból. Ha fogadalmat teszel Istenednek az Úrnak, ne halogasd annak a teljesítését, mert úgyis számon kéri tőled Istened az Úr, és vétek fog terhelni. Ha nem teszel fogadalmat, azzal nem vétkezel. Vigyázz azért, hogy megtedd, amit kimondasz, ha önkéntes áldozatot fogadsz Istenednek az Úrnak, ahogyan azt megígéred. 5 Mózes 23, 22-24-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. A rossz ösztön legyőzése nem egyszeri, hanem folyamatos küzdelem. Ha az emberen eluralkodik a negativitás, az mindenre hatással lesz. Világítására, társkapcsolatára, önbecsülésére, írja a Kitécé heti szakasz kapcsán Szerdó Szervin rabbi. Midőn kivonulsz háborúba ellenséged ellen, és az örökké való a te Istened kezedbe adja őt. 5 Mózes 21.10. Ha figyelmesen olvassuk a fenti idézetet, feltűnik a különös mondatszerkezet, midőn kivonulsz háborúba, majd kezedbe adja őt. A vers közepén az alany megváltozik, nem egyértelmű, ki megy háborúba, ki és mit ad az ember a kezedbe. Persze, logikus. Az örökkévaló, az ember legfontosabb háborúját saját ösztönei és vágyai ellen kell megvívnia. Az ember két belső erővel bír, a jó és a rossz ösztönnel. A nagy kihívás a rossz ösztön legyőzése és ezáltal a jó követése. Így az ember teljesebbé válhat és közelebb kerülhet Istenhez. Tudta, a zsidó vallásban nem mindegy, milyen sorrendben vágja a körmeit. A körömvágás hétköznapi tevékenység, a zsidó hagyomány azonban meglepően részletes szabályokat és mély szimbolikát kapcsol hozzá. A zsidó hagyományban még a legapróbb hétköznapi cselekedetek is spirituális lehetőséget kaphatnak. Kevésbé ismert, hogy a körömvágásnak is kialakult rendje van, nem csak az számít, melyik napon történik, hanem az is, milyen sorrendben vágják le a körmöket. A szokás mögött egyszerre húzódnak meg ősi hagyományok, misztikus magyarázatok és gyakorlati vallási szempontok. Az egyik legősibb forrás szerint nem ajánlott a körmöket egyszerűen egymás után levágni. Az időjárásról marad a sok napsütés. Ma pénteken napos az idő, helyenként felhőképződéssel. Eső is lehet, délnyugati a szél, és 30-38 fokunk van. Szombaton napos időre van kilátás, de felhőkkel, néhol eshet eső. A nyugati a szél mellett 28-35 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják. Mai műsorunkban dr. Tokics Imre főiskolai tanár előadását hallgathatjuk meg Jeremiás könyvéről és Jeremiás síralmairól.
3: Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Jeremiás próféta a nagy proféták közé tartozik, hiszen a Szentírásban ismerünk úgynevezett nagy profétákat és kis profétákat. A nagy proféták Ézsaiás, Ezékiel, illetve Jeremiás. Jeremiás több mint 4 évtizeden keresztül végezte szolgálatát és küldetését, tevékenysége átfogta a déli királyságnak, Júdának, az utolsó időszakát, királyság megszüntetését, és egészen a babiloni fogság elérkezését. Jeremiás egy olyan időszakban élt, egy olyan időszakot örökölt meg az elődöktől, a királyoktól, amely talán azt tudnánk mondani, hogy Izrael életének a mélypontja volt. Hiszen itt van előttünk az első két király, Manasse és Ammon király. Manasse különösen hosszú ideig uralkodott, és el kell mondani, hogy ennek a két királynak az időszakában Izrael erkölcsileg, vallásilag oly mélypontra jutott, mely talán sem előtte, sem utána soha nem fedezhető fel a választott nép életében. Manasse csak a gazdagsággal, csak a politikával, csak a hadsereggel, illetve a szomszédos országokkal való háborúzásban és politikai szövetségben töltötte el uralkodásának javarészét. Ammon, a fia, nem sokáig tudott uralkodni, és politikai gyilkosságnak lett az áldozata, ezért csupán 2 év uralkodás után átadja helyét Josiásnak. Josiás 8-9 évesen kerül Izrael trónjára, és először természetesen gyámok segítségével vezeti az országot, azonban a köré rendelt vezetők, gyámok, azok inkább a saját maguk előre menetelét, semmint országuk jövőjét építették, ezért Josiás 10 évesen magához ragadja a hatalmat, és reformokat indít el az országban. Reformja abban állott, hogy minden vidéki szentélyt bezáratott és megszüntetett. Miért? Azért, mert ezekben a vidéki szentélyekben nem a tiszta jahvizmust, nem a tiszta vallást képviselték, még akkor sem, ha ezek a szentélyek nagyon ősi, pátriarkai időszakba vezetnek vissza. Ábrahám és Izsák és Jákob nevei fémjelzik ezeknek a szentélyeknek az alapító tagjait, amikor Isten megjelent számukra, Teofánia vagy Epifánia kíséretében, akkor szentélyt alapítottak. Hosszú évszázadokon keresztül ezek a szentélyek ezekhez az alapítókhoz szorosan kapcsolódtak, különböző szájhagyományok formájában történeteket őriztek meg, de a későbbiekben egyre inkább az úgynevezett szinkretizmus, tehát más vallásoknak a befogadása és más vallásoknak a cselekményeknek a gyakorlása összekeveredett a szintiszta izraeli vallással. Éppen ezért megszüntette ezeknek a szentélyeknek a működését, és hogy tudta ezt megtenni, megcsinálni, ez most 2012-ben azt hiszem, hogy senki sem érti, hogy volt ennek a fiatal királynak bátorsága, ereje és hatalma megtenni. Hiszen óriási ellenállásba kellett, hogy ütközön ez a ténykedése. De természetesen Josiásnak nem csupán ez volt a ténykedése, hanem az úgynevezett kultuszreformja is, amiről később még szó lesz. Jeremiás Jósiás királyhoz hasonlóan Krisztus előtt 645 tájékán Anatótban született. Anatót néhány kilométerre, északra, észak-keletre található Jeruzsálemtől, és Jeremiás családja egy papi család volt. Hiszen az őseit valamikor Dávid fia Salamon, amikor megszilárdította királyságát és uralkodását, akkor az akkori hivatalban lévő főpapot száműzte Jeruzsálemből és a szentélyből. Miért tett ilyet egy király? Kérem szépen azért, mert az akkori hivatalban lévő főpap nem Salamont támogatta a királyság megszerzésében, hanem a testvérét, féltestvérét, és amikor Salamon a királyságát megerősítette, az volt az első ténykedése, hogy a hivatalban lévő főpapot eltávolította. Azt viszont nem merte megtenni, hogy a kezét ráemelje, hiszen nagyon jól tudta, ha ezt egy főpappal egy király megteszi, akkor a későbbiekben ez olyan precedens szolgáltat, ami Izrael istenének az abszolút nem tetszését fogja kiváltani. Ezért tisztelettel, de királyi erővel és hatalommal megkérte az akkori főpapot, hogy legyen olyan kedves, és számüzetésbe vonuljon el, és örök időre hagyja el Jeruzsálemet, a Szent Várost. Jeremiás ilyen tradícióba született. Így el kell mondjuk, hogy nem csupán Jeruzsálemmel, hanem a hivatalos papsággal kapcsolatban is volt bizonyos fenntartása. Természetesen ez a fenntartás abszolút mértékben nem mondható, hiszen ezek inkább érzések voltak, hiszen Jeremiás is ugyanannak a vallásnak volt képviselője, mint a többi főpap. Jeremiás az elhívását Krisztus előtt 626-ban kapja, Jósiás uralkodásának a 13. esztendejében. És ha jól megnézzük, akkor azt kell mondjuk, hogy nincs 20 éves a proféta, amikor Isten különleges szolgálatra hívja el. Az elhivatásakor nagyon kemény, határozott isteni szózatot kap, amikor azt mondja, hogy írts, pusztíts, plantálj és építs. És talán ennél a négy szónál jobban, mélyebben nem lehetne leírni Jeremiás proféta szolgálatát, mert ez a négy szó alapvetően meghatározza nem csak a gondolkodását, nem csak a tevékenységét, hanem lényegében a szolgálatát, egyéniségét és szívét is. Jeremiás proféta nem egy közkedvelt személy volt Izraelben. Természetesen a 21. század olvasója, amikor kinyitja a Szentírást, és látja Ézsaiást, Jeremiást, Ezékielt, Dánielt, akkor úgy gondolja, hogy ezek az emberek a saját idejükben valami nagyon közkedvelt proféták lehettek. Nos, el kell mondjam, hogy nem. Jeremiás folyamatosan életveszélyben volt, mert vagy az igazat mondta, ezért életveszélybe került, vagy ha nem mondta volna ki az igazat, akkor a másik oldalról került volna életveszélybe. Jeremiás Isten és a saját népe között örlődött. Talán el kell mondjuk azt, hogy az Új Szövetség fókuszán keresztül nézve Jeremiás volt az a proféta, aki a szenvedések területén leginkább közel kerül az Új Szövetség názáreti Jézusához. Ő az, aki hasonló üldözéseket, szenvedést, elárulást és hasonló fogságot kell elviseljen. de természetesen nem felejthetjük el, hogy ő csupán a sok közül egy próféta volt. De mint próféta előre mutatott az eljövendő messiásra. A küldetés terhe alatt csak nem összeroskad. És nagyon híresek Jeremiás könyvében az úgynevezett konfessziók. Ez azt jelenti, hogy vallomások. Jeremiással kezdődik a Bibliában a vallomások sorozata, amely később Jézuson keresztül egész a páli életig elvezet bennünket. Nem félt Jeremiás kitárulkozni az emberek előtt. Nem félt a könnyeit kimutatni. Nem félt keseregni, sírni, sóhajtozni. Perbe száll Istennel, hiszen nagyon sokszor konkrét életveszélybe került. Bedobták ciszternába, bedobták ilyen meleg, gőzölgő, saras, iszapos gödörbe, amely percenként csak egyre jobban elnyelte. És amikor már-már a száját is elnyeri ez az iszapos sár, akkor Isten küld egy nem izraelitát, egy Ebed Melek nevezetű szolgát, aki nem izraeli származású volt, és a király parancsa ellenére a dárdájával kisegíti Jeremiást. Ott les hátulról Báruk, és nézi, hogy hogyan lehetne kedves mesterét kiszabadítani. És akkor Jeremiás megátkozza a szolgálatát, az életét, a születése napját. Azt mondja, legyen átkozott az a nap, amelyen jó hírt vittek az apámnak, hogy fia született. Ó, bárcsak soha az életben nem születtem volna meg. Uram, rávettél, és rávétettem. Uram, becsaptál, és belettem csapva. Te nem ezt ígérted. Lázadozik Jeremiás Isten ellen. De ez a lázadás egy Isten szerető ember, egy nemzetét szerető ember lázadása. És elhatározza, hogy véget szakít a prófétai szolgálatnak. Ő többé nem lesz próféta. Ő nem akarja hirdetni az Isten igéjét. Soha többet nem akarja azt mondani, hogy ko ámar Jahve Cöbáót, így szól a seregek ura. Ő nem akarja azt mondani a beszédének a végén, hogy Neum Adonai, így szólt az Úr. Ő most már egy egyszerű ember akar lenni. Az Úr most már hívjon el mást. Ő annyit szenvedett, amennyit csak ember szenvedhetett. Ő nem akar többé próféta lenni. És elhatározta, hogy mától fogva úgy élek, hogy én nem vagyok próféta. Én nem fogok imádkozni, én nem fogok prófétálni, nem fogok templomba menni, nem fogok még a szombatról sem megemlékezni. És elérkezik az első szombat. És az a próféta azt mondja, hogy és nem emlékezem meg többet rólad. Az a próféta az első péntek naplementekor felnézett az égre, mint ahogy minden héten tette évtizedek óta, amióta bírja az eszét, meglátta az eshajnal csillagot, és elmondta azokat a zsoltár imádságokat, amelyeket a családjától tanult. És azt mondja, mintha égő tűz volna csontjaimban rekesztve, erőlködtem, hogy elviseljem, erőlködtem, hogy legyőzzem az Istent, de nem tehettem. Ezután nem lázadozik, hanem elfogadja, ismét felveszi a szolgálat terhét. Ez az ember egy életen át terhet hordott. És amikor megfárad, és visszamegy az övéihez, visszamegy Anatótba. Amikor csalódik a papokban, és csalódik a prófétákban, amikor megy a hazafele vezető úton, azt mondja az Isten, most te hazamész a családodhoz, de vigyázz, mert meg akarnak ölni. Mérget fognak neked enni adni. Ne egyél, ne igyál. És csöbörből vödörbe jut. keményen kalodába zárják, börtönbe juttatják, és amikor az ellenség körül veszi Jeruzsálemet, háromszor, mind a háromszor elfoglalták Jeruzsálemet. És itt van a nagyon híres Citkijá király. Lényegében Jeremiás tevékenysége négy király időszakára, igazából őt, de az ötödiket ne is említsük, mert csak néhány hétig uralkodott. Van Josiás, van Jojakim, van Jojakin és Citkijá. Most ennél a királynál vagyunk, amikor már körbezárják a babiloni seregek, rést ütnek Jeruzsálem falain. És a nemzet árulójának van kikiáltva Jeremiás. Az emberek, a papok, a proféták, a vének. Mindenki azt mondja, hogy Jeremiástól kell megszabadulni, meg kell ölni ezt az embert. Mert mindig azt mondja, hogy a nabukodonozori káldeus seregek győzni fognak. Elveszik az emberekből a harci kedvet, az erőt, a lelkesedést. Jeremiásnak meg kell halni. Mert ha Jeremiás nem hal meg, a város és az ország el fog esni. Citkijá lényegében sose szerette Jeremiást. Jeremiásnak a négy király közül egyetlen egy király volt, aki barátja volt. Ő Josiás. Bár ez a barátság is csak bizonyos idézőjelbe tehető, de Josiásban értékelte azt, hogy reform király volt. És Citkijá, aki teljes erejével Egyiptomban bízott, aki a fáraónak üzent, hogy felmentő seregeket küldjön Jeruzsálem alá, és láss csodát, a fáraó felmentő sereget küldött. Na de kérem szépen, mi ez Nabukodonozornak? Hát egy kis csatajátékot tett, és néhány óra alatt a világ szuperhatalmának a hadseregét felmorzsolja. Hát megtette ő ezt már évekkel

Nabukodonozor egy új birodalomnak a titánja, zseniális hadsereg parancsnoka, és a másik oldalon pedig Egyiptom. Hatalmas mennyiségű embert küldött mind a két fél csatába. Telehold volt. Egy héten át nem állt meg a harc. És egy hét után lépésről lépésre beleszorította a kádeus csereg az egyiptomiakat az ott található folyóba. Meghaltak, hírvívőjük sem maradt. És nagyon érdekes, nem ment Egyiptomba, még kivárt, még éveket kivárt. És most 586-ban vagyunk. 586-hoz képest 605, majdnem 20 esztendő. És Cidkijá még mindig bízik Egyiptomban. És amikor szeme előtt, néhány perc alatt, vagy néhány óra alatt eldől a csata, és látja, hogy Nabukodonozor a seregének a kétharmadát csak készültségbe helyezi. Majdnem, hogy a szolgák intézték el az egyiptomiakat. Akkor végső kétségbeesésében bemegy a börtönében sínylődő Jeremiáshoz, aki már szinte haldoklik. Vajon miért haldoklik a próféta? Nem fiatal, idős. A haja már az őszbe vegyül. Kérem szépen azért, mert már napok óta nincs mit ennie. A városban határtalan éhség lett urrá. És egy éhező, haldokró prófétához bemegy a király csodálatos selyemruhába, a saras, piszkos, néhány órával előbb kihúzott sárból és iszabból kihúzott prófétához. És a király int az ott lévő testőröknek, hogy menjenek el, hagyják magára. És odahajol Jeremiáshoz egész közel, és azt mondja, tudom, hogy te az Isten embere vagy. Mondd meg, életben maradunk? Mit üzen az Isten? Tudok én még valamit tenni az országomért, a népemért, ezért a városért és a szent helyért? Tudok? Szasszonra van nyírva Cidkijának a haja, teljes egyiptomi ruhakészlete van, a szolgák és egyiptomi ruhában, stílusban, divatban szaladgálnak körülötte. Azt hitte, hogy ő a fáraó. És közben nem veszi észre, hogy a világ már rég elment mellette. És a lenni vagy nem lenni, élni vagy nem élni a nagy kérdés. És Jeremiás odafordul a királyhoz. Talán ez a király gyűlölte a legjobban. Ez a király akarta legtöbbször kivégeztetni őt. És amikor nem számított rá, mindig valahonnan valaki előkerült, és megmentette Jeremiást. Isten a szenvedő embert mindig megmenti. Persze mi, amikor szenvedünk, azt mondanánk, hogy ó, bár csak előbb tennéd, túl sokat vársz. De Isten sosem késik. Azt mondja Jeremiás Cidkijá királynak. Király, életben maradsz. Mind te, mind az országod, a főváros, a szentély, a templom, mindenki megmarad. Menj oda a kapukhoz, nyisd ki. Vedd az országnak a kulcsát, vagy a fővárosnak a kulcsát. Menj oda Nabukodonozor elé. Térdelj le, és add át a városnak a kulcsát. És senki nem fog meghalni. Senki nem fog éhezni.

0: azt mondja Josiás nagy sóhajt, kiengedve magából, más üzenete nincs az Istennek? Ezt nem tudom megtenni. Bármit, de ezt nem. És akkor azt mondja Jeremiás Cidkijá királynak. Ha pedig az Úr ellen teszel, ez a város elpusztul, a családod elpusztul, és te magad idegen földre mész, és ott fogsz meghalni, mint egy közember. Senki nem tudja, de ekkor már a királynak egy nagyszerű terve volt, hiszen a különböző falrendszerek alatt egy titkos alagút létezett. Ez az alagút olyan széles volt, hogy akár egy összvér vagy egy szamár is elfért benne. És a babiloni seregek mögött volt ennek a királyi udvar környékén keletkezett induló alagútnak a vége. És ekkor már, amikor Jeremiással beszélget a király, össze van készítve a menekülésre való szolga, a családja, a felesége, a fiai. Csak búcsúzni jött a prófétához. De mielőtt elbúcsúzna, megparancsolja, hogy amíg van búza és kenyér, addig Jeremiás kapjon minden nap egy darab veknit. Ez fogja életbe tartani Jeremiást az elkövetkezendő napokban. És miközben a babiloni seregek másnap reggel betörnek a városba, a király még egyszer szétnéz, látja a harcoló népet, az embereit, az alagútba siet, feleségével, gyermekeivel, leghűségesebb szolgáival pedig elindul. Mit gondolunk, hova indul? Hát Egyiptomba, a fáraóhoz, aki majd biztosítja neki az életének a végéig a lehetőségeket. Nos, úgy néz ki, hogy el is fog jutni, mert miközben a babiloni sereg Jeruzsálem bevételével és az utolsó napok eseményeivel vannak lekötve, addig ő minden ellenállás nélkül tud Egyiptom felé haladni. Már a Jordán partjainál van, és gyakorlatilag a Jordánon túl ott kezdődik Egyiptom. Már egy kőhajításnyira, amikor egy őrjáratba ütközik bele, amelyet Nabukodonozor elküldött Egyiptom határához, hát ha újabb felmentő sereg érkezne Egyiptomból. És ez az őrjárat észreveszi a királyt, aki természetesen ruhát váltott, és parasztembernek öltözött. És kérem szépen, asszúrt szemet a káldeus őrszemeknek, hogy kiváló lova volt a királynak. És azt mondták, hogy ilyen rova még Nabukodonozornak sincs. Álljunk csak meg egy kicsit, beszélgessünk ezzel a zsidó parasztemberrel. És megkérdezték, honnan, hova? Szóval te paraszt vagy, és mész eladni a dolgaidat Egyiptomba. Igen, akkor mutasd a kezed. És a király megmutatta a kezét, amely nem volt sem kérges, sem paraszti kéz. Nem tudták, hogy kit fognak, de azért a biztonság kedvéért úgy gondolták, hogy visszaviszik Jeruzsálembe. Ott a tolmács ismerte fel, hogy lényegében a szökésben lévő menekülő királyt fogták el. És ekkor a király összedobolja a vár tetején a zsidókat, és lényegében látják saját királyuk kínszenvedéseit. Mert Nabukodonozornak az első ténykedése az volt, hogy a királynak két kiskorú gyermekét mindenki szeme láttára lefejeztette. Az összes szolgát kivégeztette, a feleséget is, és utána Citkijá király szemeit egy tüzes vossal kiszúratta. Nyilván mi a 21. századból ennek a tettnek a borzalmas, barbár oldalát nézzük. A két kiskorú gyermeket azért végeztette ki, nehogy királyként jelenkezzenek és újabb lázadást indítsanak. Az anya királynőt azért végeztette ki, nehogy újabb királynak adjon életet. És Citkiját életét megkímélve Babilonba vitette, ahol Nabukodonozor életéig börtönben volt, majd Nabukodonozor után lévő babiloni király kihozatta, és lényegében jól bánt vele, szép ruhákat adott neki, és minden nap az asztalánál étkezhetett az idős és vak király. A könyv üzenete egyrészt egy elkötelezett ember szolgálatát látjuk, aminek erkölcsi és szociális jellege volt az ige hirdetésének. Jeremiás harcot folytatott a hamis biztonságérzettel, és nagyon sok jelképes cselekedetet tett. Csak egyetlen egy jelképes cselekedetét hadd mondjuk el, és ez nem más, mint a Hananiással folytatott küzdelme. Hananiás Izrael leghíresebb profétája volt, nemzetközi szaktekintély, gyakran Izrael szomszédos királyai tanácsért fordultak Hananiáshoz. Amikor Hananiás felállt a templom udvarára, hiába voltak százak és ezrek, mindenki némán, csendben figyelte és hallgatta Hananiás igen meggyőző prófétai jövendőlését. És amikor Hananiás a királlyal, és lényegében a szomszédos országok követeivel titkos paktumot, tanácskozást, Babilon elleni lázadást szövögetik, akkor Jeremiás egy farudat köt a két kezére, egy másfél méteres, körülbelül 8-10 centi széles farudat, és elkezdi Jeruzsálem felett gyászéneket énekelni. Ez már önmagában is provokáló és kihívó volt, és a király megállt a többi követ, és mindenki Hananiásra nézett, a nagy hírű és nagy tekintélyű prófétára. Vajon mit fog csinálni Jeremiással, az ellenprófétával? És Hananiás azt mondja, 2 éven belül visszahozom a templomnak elrabolt kincseit Babilonból. 2 éven belül Izrael szabad lesz. Jeremiás meg azt mondja, kívánnám a 2 évet, de hall csak Hananiás. Az Isten azt mondta, fogságra fog menni mindenki, de te, Hananiás, te nem mész fogságra. Te itt fogsz meghalni. És a 2 év helyett én azt mondom, hogy 70 évig fog tartani a fogság. Hananiás nem tudott mit csinálni, büszkeségében, egy erejében lévő fiatalember megfogta az igával megkötözött prófétát, odavitte a templom falaihoz, egy résbe bedugta az egyik végét az igának, és egy hirtelen mozdulattal eltörte. Kifordultak Jeremiás vállai, ha nagyot sikított fájdalmában a földre esett. És azt mondta, így fogja letörni az Isten Nabukodonozor király jármát. És a nép hatalmas nagy ámennel felkiáltott, tapsoltak, zsoltárt énekeltek. A király megverte Hananiás vállát, megveregette, és azt mondta, jól van, megérdemled a királyi kosztot. Jól vizsgáztál. Senki nem törődött Jeremiással. csak bárunk. Egyetlen egy barátja nem volt népe között, egyetlen egy hűséges szolgája volt, bárunk. És nagyon érdekes, ahogy leírja a 28. fejezet 11. versében, és Jeremiás nem szólt egy szót sem, és Báruk azt mondja, elment Jeremiás a maga útjára. Ezekben a pillanatokban lepleződik le Jeremiás erkölcsi nagysága. Nem szólt az Isten hozzá egy szót sem, ő sem mondott semmit a népnek. Azt hiszem, hogy ennél bátrabb, ennél nagyobb prófétai egyéniséggel nemigen tudunk találkozni Izraelben. Mert Jeremiásnak, mint magánembernek lett volna véleménye, el tudta volna mondani, amit el akart volna mondani, de azt nem az Úr mondta, ezért hallgatott. Hallgatott, ha nevettek rajta, hallgatott, ha kicsúfolták, mert ha az Isten nem szól semmit, akkor ő hallgat. És hogy hogyan folytatódott ez a harc, ez a háború? Egy rövid idő után Isten azt mondja Jeremiásnak, na most menj le a Kovácsok utcájába. Készítes magadnak egy fémből készült igát. Kötözd fel ugyanúgy, húzzák meg a szíját, hogy a véred sertüljön ki a bőröd alul. És menj vissza a király bejáratához, és másnap reggel énekeld újból a gyászéneket, és mondd meg Hananiásnak, a profétának, a faigát eltörted, de Isten adott néked egy vas igát. És akkor azt mondja Jeremiás, ezen az összecsapáson, ezen a második félidőben, mert az első félidőt Hananiás győzelemmel vitte. De mint minden dolognak két fele van. És azt mondja Jeremiás Hananiásnak, figyelj csak Hananiás, téged az Isten nem hívott. Ezért most elküld, meghalsz még ez esztendőben. És akkor Báruk a végén, a fejezetnek a végén leírja, hogy és meghalt Hananiás próféta annak az esztendőnek, nem tudom én, hanyadik hónapjában. Jeremiás beszéde szerint. Jeremiás nem hitt a politikai manőverekben, nem hitt a fegyverek erejében, de hitt az Isten iránti hűségben. Jeremiás az Isten népének egy olyan különleges szolgája volt, hogy talán egyetlen szóban vagy mondatban így foglalhatjuk össze, azt hagyta testamentumként minden időben élő ember számára, hogy Isten népéért, népünkért, hazánkért érdemes szenvedni. Nem szeretett volna ő sem több lenni, sem más, csak azt szerették volna, ha az emberek megértik Isten üzenetét, megjobbítják életüket. És amikor bekövetkezik a pusztulás, akkor Jeremiás lesz az első, aki odaáll sebeket kötözni. Jeremiás lesz az első, aki bátorít. Őt is rabszíjra felfűzik. Mert amikor a káldeus csapatok betörnek, és Nabukodonozor meghallja, hogy ki volt ez a próféta, és miről beszélt, akkor azt mondja, engedjétek szabadon, Bárukkal együtt. És ahogy el akarja hagyni Jeruzsálemet, a káldeus őrök feltartóztatják, és hiába mondta, hogy én Nabukodonozor király parancsára vagyok szabad, odafűzik rabláncra a többiek mellé, ott van egy hónapig. És amikor elindul a menet, hogy elmegy Babilonba, és ott van a fő vezéri sátor előtt, Nabukodonozor és az egész hadsereg parancsnoksága, akkor az egyik szolga észreveszi, hogy a sorok között ott van az a próféta, és mellette ott van Báruk. És akkor Nabukodonozor Nabuzardán testőr főparancsnokot odaküld, és azt mondja, vegyétek ki a prófétát. És Nabuzardán azt mondja Jeremiásnak, te szabad vagy, adunk papírt, soha téged fel nem fognak tartóztatni. Ha akarsz, akkor gyere ki Babilonba, tisztes megélhetést, becsületes királyi járandóságot biztosítunk, életed végéig nem leszel szegény. Ha akarsz, itt maradhatsz az országban. Tehetsz, amit akarsz. Jöhetsz Babilonba, de ha eljössz, nem jöhetsz vissza. Vagy maradhatsz az országban. Válasz, mit tegyél. És Jeremiás azt mondta, ha mindenki elmegy, ki az, aki a maradékot fogja lelki gondozni? Mert a fogságban ott van Ezékiel, és ott van Dániel. Ezekkel levelezést folytatott, ezekkel a prófétákkal. De ha mindenki elmegy, ki fogja az itteni, megtört szívű embert lelki gondozni? És azt mondta Jeremiás, nem. Engem az Úr arra rendelt, hogy bekötözzem és gyógyítsam Izrael sebeit. És ekkor írja meg a nagyon híressé vált 31. fejezetét, amiben azt olvashatjuk, hogy és új szövetséget kötök Izraellel és Júdával. Nem azt a szövetséget, amelyet atyáival kötöttem, hanem új szövetséget kötök velük, és az én törvényemet az ő szívük belsejébe írom és helyezem. És ez lesz az a szövetség, amelyet Izrael és Júda házával kötök. És talán mi nem is értjük most ennek a szavaknak az ottani jelentését. Robbantak ezek a szavak, hiszen Izrael már több mint 100 esztendeje nem létezik. Az asszír fogságban eltűnt az északi 10 törzs. És azt mondja, ha hűségesek lesztek, akkor lesz még egyszer. Lesz még egyszer, hogy a 10 törzs és a 2 törzs egyesülni fog. Síralmak könyve. A magyar Bibliában Jeremiás könyve után található nagyon-nagyon szép költeményből, nem annyira proféciából, mint egy költői kesergésből álló könyvet olvashatunk el. Hiszen a zsidó nép és a zsidó nemzet fájdalmát mutatja be. És ez a fájdalom milyen, úgy gondolom, hogy először is minden évben egyszer a zsidóság az úgynevezett hosszú napon felolvassák a síralmak könyvét. Nagyon érdekes, hogy Nabukodonozor és később Títusz pontosan annak a naptári hónapnak ugyanannak a napján vette be és rombolta le az első szentélyt is és a második szentélyt is. Napra, percre pontosan ugyanabban az időben következett be, természetesen évszázadok voltak a két esemény között, hiszen az egyik az Krisztus előtt 586-ban, a másik pedig Krisztus után 70-ben történt meg. És el kell mondjuk, hogy a síralmak akrosztikus szerkesztés. A héber ABC-ben található 22 betűnek, persze ezen lehet vitatkozni, hiszen van, aki 23-nak mondja, hiszen van egy sín meg egy szín, amelyet egy diakritikus pont különböztet meg. Van, aki egynek veszi, van, aki két betűnek. Minden esetre Jeremiás egy betűnek vette ezt a két hangzót. És így minden egyes Biblia vers a héber ABC következő betűjével folytatódik. Tehát van az Alef, Bét, Gimel, Dalet, Hé, mondjuk, és természetesen az összes többi ABC, és minden fejezet versei lényegében a héber ABC következő betűjével folytatódik. Önmagában is csodálatos. Annyit tudunk elmondani, hogy a halott sirató gyász énekével szólal meg és kezdi ennek a könyvnek a bevezetőjét. És azt mondja, hogy ó, jaj! És Jeruzsálemet, Jeruzsálem nőnemű. Bár nagyon érdekes, hogy Jeruzsálaim, tehát ez egy himnemű többes számú alak. Sőt, ha jól megnézzük, Fekete István barátomra nézek, akkor ez egy duális alak. Hiszen Jeruzsálemből kettő van, az elgondolás szerint, az egyik a földön, a másik a mennyben, ezért található kettős számban. De mindig azt olvassuk, hogy Jeruzsálem lányai, még Jézus is azt mondja, hogy Jeruzsálem lányai, ne engem sirassatok, hanem önmagatokat sirassátok. Tehát Jeruzsálemnek lánya van, mert ő nő. És ebben a kontextusban siratja el Jeremiás a várost. Azt a várost, amelynek a pusztulását talán az egész országban egyedül ő tudta, hogy bekövetkezik. Mindenki más fanatikusan hitt benne, hogy Jeruzsálem, ahogy a múltban bevehetetlen volt, úgy a jelenben és a jövőben is. És azt mondja Jeruzsálemről, te egy fejedelem asszony vagy. Halottan látlak téged. Lemesztelenítettek ellenfeleid. Pucéran állsz előttem. Ékszer sincs rajtad. A lemesztelenítés, a ruha, az lényegében a szentélyt, a templomot jelentette, hiszen ez volt az ékessége a szent városnak. És a fejedelem asszony gyermekei, férfiak és nők, ott vannak az utcákon szerteszét. Most gondoljuk el, hogy mit érezhetett ő, mint kohén, mint pap. Hát ő neki a halotthoz nem volt szabad hozzáérni, és nem tudott egy lépés sem tenni, anélkül, hogy állandóan halottban-e botolt volna. De már ő túlteszi magát a kultikus tisztátalanságon. Erkölcsileg sír és zokog. Azt mondja, nem csak téged öltek meg, fejedelem asszony, megölték gyermekeidet, fiaidat, lányaidat. De még a gyűlölőid is halálod pillanatában megállnak előtted, leveszik kalapjukat, tisztelnek. Még ilyen megbecstelenített, lemesztelenített állapotban is olyan tisztességes vagy. Olyan szép vagy. Hát ki mondhatna ilyen szavakat, mintha nem az a próféta, aki szívvel legmélyéig szereti hazáját, szereti a templomot, szereti a városát. Egy érdekes történet jut az eszembe. Hadd mondjam el. Franz Werfel egy német anyanyelvű, de lényegében nem Németországban született író, egy zsidó rabbinak a gyermekeként látja meg a napvilágot. A zsinagógák félhomályos világában érezte magát tökéletesen otthon. Felnövekedve, a világi történetírás felé fordult, de soha nem felejtette el azt, hogy honnan jött, és ki valójában. Amikor 1936-ban a náci Hitler országa kezd kialakulni, a nácizmus a szabad választásokon elsöprő fölényhez jut, és elkezdik a zsidókat üldözni, először Ausztriába menekül, majd amikor Németország lerohanja Ausztriát, akkor gyorsan Párizsba menekül tovább. És úgy gondolta, hogy ő Párizsban tökéletes biztonságban van. Igen ám, de ahogy a babiloni seregeknek nem tudtak ellenállni annak idején, úgy a német seregeknek sem tudtak ellenállni a franciák, és gyakorlatilag azt mondja a történelem, hogy szinte ellenállás nélkül jutottak Hitlerék Párizsig. Ágyúszóra ébredt fel Franz Werfel. És hirtelen összekapja mindenét, és látja, hogy az utca túloldalán ott vannak a németek, ami elől már évek óta folyamatosan menekül, összeszed néhány zsidó barátját, és rohannak a tengerpartra. Párizs és a tengerpart az elég szép kis teljesítményt jelentett az ő ideigben is. Mindenhol menekülők fogták közre őket. És ahogy menekülnek, a frontvonal is ugyanúgy lépésről lépésre közeledik hozzájuk. Nem állhattak meg egy pillanatra sem, mert akkor a tankok utolérik őket. A kis embercsoport, a menekülő zsidók lelkiekben feladták, és Werfel tartja bennük a lelket, és azt mondta, tartsatok ki, az Isten segítségünkre lesz. Tartsatok ki, gyerünk tovább, idősek, fiatalok, betegek, gyerekek, mentek, futottak a frontvonal elől, és minden erejüket kiadták, minden belső tartalékaikat kiadták. És amikor megérkeztek a tengerpartra, akkor az eligazításon túljutva tudták, hogy melyik hajót kell keressék, és egy ilyen hegytetőről lehetett lelátni az egész kikötőre. Ott láttak egy hajót, amely hajót nem is lehetett látni, mert menekülőkkel volt zsúfolásig megpakolva. El tudták olvasni a hatalmas betűket, és nagy örömmel mondta Werfel a többieknek, ez a mi hajónk, siessünk, már csak 1 kilométer. Amikor egy hatalmas nagy hajókürt megszólalt, és a hajó szép, lassan, ünnepélyesen elindult a kikötőből. Amikor ez a kis embercsoport észrevette, a menekülők, az életükért menekülők, akkor mindenki elkeseredett. Lehajoltak a földre, a sárba, a piszokba, és ott sírtak, és azt mondták, hogy egy lépés sem megyünk tovább. Miért engedte ezt meg az Isten? És Werfel is ott sír velük. És a volt zsidó rabbi, vagy a zsidó rabbinak a fia, a költő fölemeli az elcsüggett embereket, és azt mondja, azért csak menjünk le a kikötőbe, hát ha lesz ott valami. És a francia hatóságok az óriási érdeklődésre való tekintettel egy kereskedelmi hajót valahonnan előkerítettek a tengerből, és erre a hajóra azokat a több száz menekültet, akinek már engedélyt adtak az Amerikába, a szabad országba való kiutazásra, biztosították a hajóra való feljutást. Akkor már ott volt a frontvonal, a kikötő szélénél. És az emberek még mindig sírtak, és azt mondták, nem fog elindulni a hajó. Azt mondták az emberek, le fogják lőni a hajót, le fogják bombázni. És mindenki sírt, zokogott. És Werfel, amikor az emberek sírtak, zokogtak, ő imádkozott. Ábrahám, Izsák és Jákob istenéhez. És azt mondta, Uram Istenem, mivel tudnék én harcolni a németek ellen? Mivel tudnám én igazolni, bizonyítani a te gondviselésedet? Ha nem a tollammal. ha megengeded, hogy én eljussak Amerikába, akkor egy olyan könyvet írok neked, olyan könyvet írok az embereknek, ami csak az én képességemből, adottságomból telik. A legjobbát fogom letenni az asztalodra, Uram. És már a hajón elkezdte írni Jeremiás próféta életét. A könyvnek ez a címe, hogy Halljátok az igét. Magyarországon is megjelent 3-szor vagy 4-szer. Mindenkinek ajánlom figyelmébe. Viszont, ha megvesszük, akkor arra kell vigyázni, hogy van az első 30-40 oldalon egy irodalmi keret, ami egészen másról szól. Azt is olvassuk el, de valamikor a 40. oldal tájékán onnan kezdődik lényegében Jeremiás próféta élete. Nagyon készült Franz Werfel hazatérni, de 1945-ben, ahogy ezt a könyvet befejezte, az asztalára borult, és agyvérzésben meghalt. De küldetését teljesítette, ahogy Jeremiás próféta is. Olvassuk el ezt a könyvet, nagyon sok bátorítást, nagyon sok reményt, nagyon sok gondviseléssel kapcsolatos történetet és helyzetet olvashatunk el belőle. Köszönöm a figyelmet, Isten áldja Önöket!
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Megtartották az ökumenikus istentiszteletet az államalapítás ünnep kezdetén. A budavári evangélikus templomban a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. Keckó Pál, az evangélikus egyház Észak-Egyház kerületének püspöke köszöntőjében a bibliai hagyományokra utalva hangsúlyozta, hogy az ünnep a teremtés történetéhez kapcsolódik, amikor Isten a hatnapos munkát követően megpihent. Kiemelte, hogy az ünnep lényege a hétköznapi profán tevékenységek szüneteltetése és a figyelem irányítása a szent, emelkedett dolgok felé. Steinbach József ige hirdetésében a 127. Zsoltárt elemezte, hangsúlyozva, hogy Isten mindig annyit ad, amennyire szükségünk van, ezért nem kell többet akarni, sem beérni kevesebbel. A református püspök rámutatott, hogy Isten azért áld meg bennünket, hogy áldássá legyünk a világban, építsük és ne romboljuk azt. Hozzátette, hogy Isten áldása nélkül az ember hajlamos a hiába való fáradozásra, az elvárások folyamatos srófolására, miközben elvész a szeretetre fordítható idő. Az istentisztelet végén Kondor Péter evangélikus püspök megáldotta a kenyeret. A szertartáson jelen volt mások mellett Tar Zoltán miniszter és Heidl György államtitkár is. Virágkarnevál Debrecenben augusztus 18-a és 23-a között. Újra virágba vorul Debrecen az egyhetes programkavalkádon. Az elmaradhatatlan virágkocsik és a hazai és külföldi tánccsoportok mellett komoly és könnyű zenei koncert, táncbemutató, táncház, beszélgetés, virágos programok és installációk megszámlálhatatlan esemény és látványosság várja a látogatókat. A virágkarnevál mára egy egész hetes fesztivállá nőtte ki magát, amelynek során a belvárosban és a nagy erdőn párhuzamosan zajló programok várják az érdeklődőket. Ezer éves időutazás a Bencések Fesztiválján, Arcus Temporum Pannonhalmán a hosszú hétvégén. 5 koncert Bach és Kurtág műveivel, Parti Nagy Lajos Szépirodalmi Iskolája, bepillantása Bencés szerzetesek világába és a főapátság rejtett tereibe, valamint kortárs képzőművészeti alkotások. Mától augusztus 21-e és 23-a között immár 22. alkalommal nyitja meg kapuit a Pannonhalmi Főapátság Fesztiválja az Arcus Temporum. Egy 3 napos összművészeti utazás a zene, az irodalom, a spiritualitás és a képzőművészet világába, amelynek középpontjában idén Szent Benedek gondolata, az Úr szolgálatának iskolája áll. A fesztivál nyitányaként ma, augusztus 21-én, pénteken 2 generációkon átívelő életút találkozik. Ezen az estén a több mint 800 éves Szent Márton Bazilikában tartják az Arcus Temporum első koncertjét, ahogy mind az 5 hangversenyen, a nyitókoncerten is az idén 100. születésnapját ünneplő Kurtág György és a klasszikus mester Johann Sebastian Bach életműve szólal meg egymás mellett. Az időjárásról: marad a sok napsütés. Ma pénteken napos az idő, helyenként felhőképződéssel. Eső is lehet, délnyugati a szél, és 30-38 fokunk van. Szombaton napos időre van kilátás, de felhőkkel, néhol eshet eső. A nyugati a szél mellett 28-35 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Ünnep van. Államalapító Szent István királyunkra emlékezünk, és az új kenyérért is hálát adunk. Már, ha eszünkbe jut, hálát adni. S nem veszük természetesnek, hogy van. Mégpedig bőségesen, ki tudná megmondani, hogy hányféle formában, összetételben és ízvilággal. Pedig, ha őszinték vagyunk, egyáltalán nem magától értetődő, hogy van. Különösen, ha belegondolunk abba, hogy milyen extrém időjárás volt az elmúlt hónapokban. Forróság, aszály jellemezte a nyarunkat, s így kés csoda, hogy mégis volt termés, mégis lehetett aratni, és ezért lehet kenyér az asztalunkon. Habár hallottam olyan gazdáról, aki kevesebbet aratott, mint amennyi vetőmagot elvetett. Isten különös gondviselésének kell tekintenünk, hogy ez nem mindenkinél történt így, hiszen nem érdemeink szerint bánik velünk. Mert ha őszinték vagyunk, a legtöbb esetben nem a hála és a köszönet jellemzi népünket, hanem sokkal inkább az elégedetlenkedés, a morgolódás, az ez sincs, az sincs, ez is rossz, az is rossz hangoztatása, miközben a világ számos helyén a sokkal kevesebbet is örömmel vennék, ha lenne, de az sincs. Persze, tudom én, hogy úgy van az ember, hogy az, ami van, az természetes, és azt nézi, azért sóvárog, amit szeretne megszerezni. Sok viszály, megromlott kapcsolatok, háborúk kiváltó oka volt a történelem során, és ez így van ma is, a sok van, de soha nem elég lelkület. Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Teszi fel a kérdést Jakab apostol levelében, s a választ is megadja. Nem a tagjaitokban dúló, önző kívánságok okozzák ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni, harcoltok és viszálykodtok, írja, és ezt a levelet nem a világnak címezte, hanem elfben újjászületett, megtért embereknek. Nem szeretnék pálcát törni első testvéreink feje fölött, mert a helyzet napjainkban is hasonló. Sajnos. Ha tovább olvassuk a negyedik fejezetet Jakab levelében, a kimenekedés útját is megírja ebből az áldatlan helyzetből az apostol. Engedelmeskedjetek azért az Istennek. Szól az ellentmondást nem tűrő felszólítás, de álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. Ezek a mondatok sorra felszólító módban íródtak, nem esetleg választható lehetőségeket vázol fel az apostol. A ma embere viszont, legyünk őszinték, nem szereti ezt a hangnemet. A legtöbb ember nem tűri ugyanis, hogy neki parancsolgassanak, s megmondják, hogy mit tegyen, s mit ne. S ez még az Istennel való kapcsolatra is igaz. Ha nekem tetszik, ha úgy döntök, akkor megteszem, amit kér. Ha pedig valami miatt nincs ínyemre a dolog, akkor nem teszem meg. Ezt még Isten se kérheti tőlem mottóval. Az esetek nagyon nagy százalékában Isten el is fogadja döntésünket, hiszen szabad akarattal ruházott fel minket. Tanácsolja, hogy válasszuk a jó utat, kér és figyelmeztet, de nem kényszerít. A kényszerből megtett lépések mögött ugyanis nincs ott az a szeretet, mellyel ő szeretett minket, s még egyszülött fiát is odaáldozta értünk, s amit viszonzásul el is vár. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből, hangzott már az Ószövetség legelején, s ez a parancsolat azóta is érvényben van. Ezek a gondolatok különösen felerősödtek a szívemben, az ünnepre készülődve, hiszen István királyunk annak idején az erőszaktól se félve kényszerítette népét a keresztény hit felvételére. Semmiképpen se szeretnék ítélkezni felette, hiszen csodálatos államférfi volt, bölcs uralkodó, aki helyesen mérte fel a történelmi szituációt, s a portyázó, vándorló törzsekből megalapított egy erős keresztény államot itt a Kárpát-medencében. De legyünk őszinték, kényszerből még senki nem született újjá, és senki nem lett Krisztus tanítványa. Megkeresztelni vagy bemeríteni bárkit lehet, különösen ha ehhez erőszak vagy egyéb érdek társul, de új szívet egyedül Isten képes adni. És az élet előbb-utóbb megmutatja, hogy mi van az ember szívében, pontosabban, hogy ki uralkodik ott. Isten, vagy csak a világosság angyala, aki, mint tudjuk, a sátán maga, legyen bár még olyan megtévesztő is a külseje. Napjainkban, mintha egy fordított államalapítást figyelhetnénk meg. Nem Istenhez és a keresztény hithez fordulnak ugyanis sokan, hanem vissza azokhoz az ősi babonákhoz, melyekből kihozott minket Isten. Sámánokkal, táltosokkal találkozhatunk, néha egészen nyíltan, különféle rendezvényeken, vagy az interneten hirdetve szolgáltatásaikat, máskor burkolt formában, néphagyományok, mesék, mondák, hagyomány őrző népszokások képében. Ezzel párhuzamosan az Isten hit, mintha elveszni látszana, vagy egyszerűen ötvöződik a népi vagy egyéb hitvilággal, s lesz belőle egy felismerhetetlen valami, ami nyomokban még kereszténységet is tartalmaz, mint a málna ízű szörp. Kár, hogy így van, mert Istent nem lehet fél szívvel követni. Ő féltőn szerető Isten, vagy más szavakkal kifejezve féltékeny Isten, aki nem tűri a kétfelé sántikálást, s nem tűri a bűnt és a hitszegést. Ahogy ezeken a súlyos dolgokon gondolkodtam, eszembe jutott egy sok évtizeddel ezelőtti missziós utunk, amikor is Isten kegyelméből ellátogathattunk Dél-Koreába egy ottani gyülekezet vendégeiként. Nagyon tanulságos volt az ott létünk több szempontból is, én most ezek közül egyet elmesélnék. A csoport egyik tagjának támadt egy ötlete, s elkezdte kérdezgetni az embereket, hogy mi a titka Korea gazdasági és társadalmi fellendülésének. A válasz megdöbbentő volt, mert mindenki ugyanazt válaszolta. Az, hogy Jézus ide jött az országba. S a válaszadók nem csak keresztények voltak, ezt szeretném nyomatékkal hangsúlyozni. De a válasz minden esetben ez volt. Az, hogy Jézus ide jött az országba. Érdemes lenne ezen egy kicsit elgondolkodnunk így Szent István királyunk ünnepén, mert bár lehet, hogy kisi erőszakosan is, de azt szerette volna, hogy népe a keresztény hitre térjen, s Jézus idejöjjön magyar népünk közé. Adódik a kérdés, hogy jó ezer évvel később mi, ma élő magyarok mit szeretnénk. Mert bár annyi bal szerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem, él nemzete hazán. Vörös Marti szózatából idéztem a fenti sorokat. A kérdés csak az, hogy másik híres költőnk, Kölcsey Ferenc himnuszának kezdő sorait, nemzeti imádságunkat komolyan veszük-e, vagy csak elénekeljük, vagy egyre többször csak meghallgatjuk jó esetben. Isten, áld meg a magyart! Jó kedvel, bőséggel, nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Isten karja nem rövidült meg. Ő ma is képes és kész megáldani és megsegíteni bennünket, de nem erőszakoskodik. Tiszteletben tartja döntésünket. Érdemes lenne elgondolkodni ezen, akár ezen a szép ünnepen is. Adásunkat Bódás János, Békülj ki, Úristen, című versével folytatjuk, Verebes Zoltán tolmácsolásában hallhatjuk.
1: Békülj ki, Úristen! Bódás János verse. Fejemet a lehetetlenség konok szikláiba verem, s elérhetetlen haj a szentség, békülj ki velem, Istenem! Te tudod, hogy mennyit vívódtam sok verejtékes éjjelen, s feléd oly hiába loholtam. Békülj ki velem, Istenem! Felettem nagy, sötét hatalmak, lábam körül csapda, verem, úgy megfognak, ahogy akarnak. Békülj ki velem, Istenem! Csók, dal, méz, test, hír és dicsőség, szépség, könnyűség, kényelem, cívódnak értem, hogy is győznék. Állj mellém, s győzz te, Istenem! Én csak csodálom ama Jánost, ki élt gyökérem, férgeken, de nem tudom követni, látod, békülj ki velem, Istenem! Ő nem kapart öt gyermekének, hogy mi a gond, én ismerem, s hogy rúg, vág, ront, teper az élet, békülj ki velem, Istenem! Ne haragudj! Látod, hiába nyilalt villámot testemen, nem javított a tűz, a bomba, békülj ki velem, Istenem! Vedd hát le rólam már az átkot, megérdemlem, beismerem, de nem lettem más tőle, látod, békülj ki velem, Istenem! Békülj ki! Kis nyugvást, ha látnék, s hogy házunkban fütty is terem, ablak lesz, s a gyereknek játék, békülj ki velem, Istenem! Ha rózsát nevelhet a trágya, viruljon ki rossz szívemen dicsőséget híre, virága, békülj ki velem, Istenem! S lásd meg, bennem egy népül gyászban, fajom sikolt és nemzetem, egy velem kínban és sírásban, békülj ki velünk, Istenem! Vad ostor ver ezer év óta, seb a testünk, sötét verem volt nékünk mindig Európa. Békülj ki velünk, Istenem! Add végre legyen jobb napunk, szebb álmunk, tejünk, kenyerünk, hisz már-már sírba roskadunk, Úristen, békülj ki velünk, nem magunkért. Bár vétkeinkért kegyetlenül megszenvedünk, de Krisztusért, ki értünk jött el, Úristen, békülj ki velünk.
0: Bodás János, Békülj ki, Úristen, című versét hallhattuk Rebe Zoltántól. Az adás végén nekem már csak a búcsúra van lehetőségem, a viszonthallás reményében köszönök el, Kulcsár Anikót hallották.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

0: Kedves hallgatóink! Valamennyiünk életének mozgatója, lényege, végső célja a megigazulás. A keresztény lexikon szerint a megigazulás, lat justificatio, a justim facere, igazzá tesz kifejezéséből, az ember igazzá válása Isten előtt. Bibliai képpel kifejezve, megmenekülés Isten haragjától és részesedés az örök életben. A megigazulás gondolata csak ott jelentkezhet, ahol egyáltalán szó van az egyéni üdvösségről, és azt a földi létet meghaladó dimenzióban keresik. Az Ószövetségben Isten a sínai törvényhozásban nem csak a szigorú megtorlást, hanem irgalmát is megígéri, s a hívő ember a szabadulást a törvény megtartásától, az engesztelő áldozattól és a bűnbánattól várja. Ezért gyarlósága ellenére is bízik Istenben. Bölcsé teszlek, és megtanítalak téged az útra, amelyen járj, szemeimmel tanácsollak téged. 32. Zsoltár 8. verse. A végső időkre új törvényhozást várnak, ahol Isten az akaratát már az ember szívébe írja, és kiárasztja lelkének erejét.
1: Az Új Szövetségben Jézus tanítása alapján az üdvösség Isten kegyelmi adománya, s ez az ő működésével el is érkezett. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy igazakat, hanem hogy bűnösöket hívjak megtérésre. Márk

0: Tudatlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma, igaz öleléssel. Nem jött szép, tüzes nappalon, de háborús éjjel. És megvakultak hiú szemeim, megha az ifjúságom, de őt a fényest nagyszerűt. Mindörökre látom. Jézus tanítása azoknak szól, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, és ő biztosítja a bűnös embert a megbocsátásról. Ő maga is közvetíti a bűnbocsánatot. Krisztus fiúi engedelmessége több hódolatot adott az atyának, mint amit a bűn megtagadott tőle. Ezért lehet Krisztus minden megigazulás forrása. De az embernek a hitben azonosulnia kell vele. Az apostolok is úgy fogták föl küldetésüket, hogy bűnbánatot és bűnbocsánatot kell hirdetniük az egész világon.
1: A Biblia tehát összekapcsolja a hitet és a megigazulást. Az a hitből és a hit által jön Isten kegyelme révén. A szentírási szövegek említik, hogy a jelen szabadulását, mind az ítélet napján való szabadulást, tehát már itt, a földi életben történik változás bennünk. Ennek a kettőnek az egymáshoz való viszonyát tisztázni kell. Az egyház úgy értelmezi, hogy a bűn eltörlése és a kegyelem állapota valóságos, de egyelőre rejtett formában, majd csak az ítéletkor válik külsőleg is láthatóvá. Ugyancsak ki kell fejteni az emberi tettek szerepét a megigazulásban. Szent Ágoston a megigazulásnak mind a szabad, személyes oldalát, mind a kegyelmi valóságát figyelembe vette. Ő már a megigazulást az ember természetével, Isten képiségével, elesett állapotával, szabad akaratával és a szentségek hatékonyságával hozza összefüggésbe. A megigazulás a bűnöst teszi igazzá, ez Isten ajándéka, és ezért lehet újjáteremtésnek nevezni. Krisztus szerezte meg számunkra kereszt halálával, és akkor lehetünk annak részesei, amikor misztikus testének tagjává válunk.
0: Luther Márton és a reformáció számára a megigazulás a keresztényi levés összefoglaló kifejezése és a keresztény lét alapja. Az Isten-ember kapcsolat jogi színezetét hangsúlyozza, azaz minden attól függ, hogy Isten hogyan ítélkezik az ember fölött. Ez azért van, mert Isten itt a földön nem törli el a bűnt, hanem csak nem számítja be a megigazultnak. A megigazulás tehát Isten irgalmas ítélete fölöttünk, amellyel a predesztináltak közé számít bennünket, Krisztus érdemei miatt, de bennünk nem megy végbe belső változás. Krisztus érdemeinek akkor válunk részeseivé, ha hisszük, hogy Isten ő benne minket is elfogadott és üdvösségre szánt. Luther maga nem fejtette ki tanítását rendszeresen, hanem csak vitairataiban és szentírás magyarázataiban hivatkozott rá. A mai protestáns értékelés szerint a sola gratia csak a kegyelemből és a sola fide csak a hitből alapján az ember annyiban megigazult, amennyiben Krisztushoz tartozik, és ebben benne van az ő képviselete, a tanúságtétel és az üdvösségre való irányulás.
1: A tridenti zsinat visszanyúlt a hagyományos tanításhoz, így alakította a katolikusok tanát, A gyermekek a keresztség által szabad.

0: szabadulnak meg az eredendő bűntől, a felnőttek pedig a hit, remény, szeretet, bánat és a keresztség, vagy a bűnbánat szentsége által válnak megigazultá. Ezért a felnőtteknek elő kell készülniük rá, amiben benne van az ingyenes kegyelem felhasználása, vagyis az ember nem saját erejéből igazul meg, hiszen a kegyelem ad értéket tetteinek. A megigazulás magába foglalja a bűn eltörlését és a kegyelem kiáradását, és ebben a hit, a remény és a szeretet mellett benne vannak a Szentlélek ajándékai. Az embernek külön kinyilatkoztatása nélkül nem lehet biztos tudása saját megigazulásáról, legfeljebb erkölcsi bizonyosságát élheti meg, amit abból vezet le, hogy igyekezett megtenni mindent. Ezért Isten elfogadta őt. Az ilyen bizonyosság elegendő ahhoz, hogy a reményünk erős legyen.
1: Vörös Sándor, ima. Köszöntelek a folyók zúgásával, a felhőarcú hegyekkel, a hegyforma fellegekkel, a gong alakú csillagokkal. Köszöntelek a szivárvánnyal, az éj minden tüzével, és végül az ámulatos napragyogással, mind a tiéd.
0: Valamennyiben itt vagy, akkor is, ha szenderegsz, és úgy is, ha leszállsz hozzánk váratlanul, s a termények seregének megvilágítod újra meg újra kerek pajzsait, eleven mezőkön és rideg mérföldköveken heverőket, egyszerűségük örök titkában, nyíltságuk rejtelmében, miket állandó itt létük miatt oly könnyen, szüntelenül feledünk.

0: Következzenek a katolikus katekizmus fejtegetései. A Szentlélek kegyelmének megvan a hatalma ahhoz, hogy megigazulttá tegyen bennünket, azaz megtisztítson bűneinktől, és közölje velünk Isten igazságát a Jézus Krisztusba vetett hit és a keresztség által. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele, tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal, a halál többé rajta nem uralkodik, mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. Róma 6:8-11. A Szentlélek hatalma által részesülünk Krisztus szenvedésében, meghalván a bűnnek, és részesedünk az ő föltámadásában, új életre születvén. Tagjai vagyunk az ő testének, ami az egyház. Erre a szőlőtőre oltott szőlővesszők vagyunk. A megigazulás hatására megszületik a belső ember, magában foglalja az egész ember megszentelését.
1: A Szentlélek kegyelmének első műve a megtérés, amely munkálja a megigazulást Jézus prédikációja szerint az evangélium kezdetén. Térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa. Máté 4:17. A kegyelem indítására az ember Isten felé fordul, ezzel eltérül a bűntől, így fogadja a magasságból érkező bocsánatot és igazságot. A megigazulás tehát nem egyszerűen a bűnök megbocsátása, hanem a belső ember megszentelése és megújítása. A megigazulás eloldja az embert a bűntől, amely ellentmond Isten szeretetének, és megtisztítja szívét a bűntől. Megbékélheti az embert Istennel, megszabadít a bűn rabszolgaságából, és meggyógyít. A megigazulás ugyanakkor Isten igazságosságának elfogadása a Jézus Krisztusba vetett hit által. A megigazulás Isten szeretetének Jézus Krisztusban megnyilvánult, és a Szentlélek a belső tanítómester által adott legkiválóbb műve.
0: 722. ének. Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz. Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz, bejönnél már, de némán kulcsfordulásra vársz. Mi mondjuk, hogy miénk vagy, te vagy a név, a jel. Ó, szégyen, hogy te légy az, akinek várni kell. Ó Jézus, most kopogtatsz, sebb helyes még a kéz. Könymarta kedves arcod oly búsan intven néz. Ó, áldott, drága jóság, mely ennyit tűrve vár. Ó, bűnök szörnyű bűne, mely téged így kizár. Ó, Jézus, szólsz, s a szívhez a szó szeliden ír, így bánsz velem. Te érted hult testemből a vér, búcs szégyennel behívunk, az ajtónk nyitva már, jöjj Jézus, jöjj, ne hagyj el, a szívünk várva vár.
1: A megigazulással együtt szívünkbe árad a hit, a remény és a szeretet, és képessé válunk arra, hogy engedelmeskedjünk az isteni akaratnak. A megigazulást Krisztus szenvedése érdemelte ki számunkra, aki élő, szent, Istenhez tetsző áldozatul ajánlotta föl magát a kereszten, kinek vére az engesztelés eszköze lett minden ember bűneiért. A megigazulást a hit szentsége, a keresztség közvetíti számunkra. A megigazulás hasonlóvá tesz Isten igazságához, aki irgalmának hatalmával belsőleg igazzá tesz minket. A megigazulás célja Isten és Krisztus dicsősége és az örök élet ajándéka. A megigazulás állandóvá teszi az együttműködést Isten kegyelme és az ember szabadsága között. Ez az ember részéről a megtérésre hívó Isten szavára adott hívő beleegyezésben és a beleegyezést megelőző és megőrző Szentlélek indításával való szeretetteljes együttműködésben fejeződik ki.

0: Kedves hallgatóink! Centnár Simon református lelkész, a Károli Egyetem adjunktusának gondolatsora szorosan kapcsolódik az eddigiekhez. Miért fogad el minket Isten? Mi a szerepe mindebben a cselekedeteinknek? Az ember természete szerint vallásos lény, és örökké azon fáradozik, hogy igyekezetével közelebb jusson az áhított boldogsághoz. Ösztönösen pontgyűjtő versenyként gondolkodik a kapcsolatairól. Szívességért szívességet vár, s mindenek előtt Istenhez viszonyul így. Ha elegendő jó cselekedetet tud fölmutatni, elég jól imádkozik, elég sokat áldoz oda, akkor Isten vagy a sors is tartozni fog neki, és viszonozza majd a fáradozását. Az Isten tagadó ember életében is megjelenhet ez. Humánus célokért harcol, ezáltal jónak érezheti magát. Így az ember folyamatosan önmaga, illetve saját teljesítmények körül forog.
1: Nehéz elfogadni a megigazulásról és a megszentelődésről szóló tanítást, mert ez lemondással és Isten előtti önmegadással jár. Aki elfogadja, hogy hitáltal igazul meg, nem mentegetőzik többé azzal, hogy ő elég jó ember, nem takarózik a saját teljesítményével, nem bizonygatja a maga igazát. Elismeri, hogy Istent nem lehet kényszeríteni. Istennek ad igazat, és megnyugszik abban, hogy tőle kapja ajándékba az üdvösségét. A törvényeskedő makacsul állítja, meg kell felelni a rendnek. A szabadosságban élő lázasan tagadja, hogy egyáltalán lenne rend. A megigazulás tanítása mindkét álláspont hamisságát leleplezi és radikálisan szakít, mind a teljesítményközpontú, mind pedig a törvénytagadó szemlélettel.
0: Levicki Gyula, imádságon. Legyenek áldva mind, akik szívemet összetépték. Ne ingereljen bosszúra engem soha kevésség. Ne érezzem sosem poklát a gyűlöletnek. Kiket mindenki eltaszít, azok szeressenek meg.
1: Az irgalom szent angyala lakozzék e világon, s a vértanúk jutalma mind az emberekre szálljon. Jöjjön a békekor, melyet sok ember sírva vár lenn, s én is legyek jobb és igazabb, mint voltam eddig. Amen.
0: Az evangélium őszintén beszél Istenről és az emberről. A valóság az, hogy van rend. Az embernek tényleg meg kellene felelnie Isten igazságának és törvényének. Ugyanilyen valóságos azonban az is, hogy az ember a bűne miatt nem képes eleget tenni Isten elvárásának. Jézus Krisztus örömhíre ezen a ponton fölforgatja a történetet, és kiszabadítja a bűn csapdájába került embert. Aki benne hisz, azt Isten minden bűne ellenére igaznak fogadja el. Luther Márton is sokat vívódott azzal a kérdéssel, hogy bűnös létére miként állhat meg Isten előtt. Ha az Úr szent és tökéletes, ő pedig bűnös és tisztátalan, akkor nem kerülheti el Isten jogos ítéletét, a büntetést és a kárhozatot. A megnyugvást végül a római levélben találta meg, Pál apostol szavaiban, az igaz ember pedig hitből él.
1: A megigazulás tanítása a jog nyelvezetével fejezi ki a kegyelem üzenetét. Isten Jézus Krisztus kereszten elvégzett áldozatáért az ember legfelsőbb bírájaként igaznak nyilvánítja a bűnöst, fölmentő ítéletet mond ki fölötte. Nem azért kapjuk, mert kiérdemeltük volna, hanem azért, mert Jézus Krisztus engedelmes volt. A Heidelbergi K.T. személyes megfogalmazása szerint a 60. kérdés feleletben Isten az ő ingyen kegyelméből minden érdemem nélkül nekem ajándékozza és tulajdonítja Krisztus tökéletes elégtételét, igazságosságát és szentségét. Ahogyan Calvin János fogalmaz, így veszi magára azt, ami a miénk, és adja át nekünk azt, ami az övé, hogy, ami természet szerint az övé, azt kegyelemből adja nekünk. Az ember ezt az ajándékot a hitével öleli magához.

0: Közbeékelünk bibliai idézeteket a megtérésről.
1: De megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz útjaikról. Én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat. Krónikák második könyve 7:14.
0: Hiszen kegyelmes és irgalmas a ti istenetek az Úr, nem fordul el tőletek, ha megtértek hozzá. Krónikák második könyve 39b.
1: Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek. Apostolok cselekedete 3:19.
0: Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Péter második levele 3:9.
1: Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt. Máté 3:8.
0: Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Márk 1:15.
1: Térjetek meg, hagyjátok el vétkeiteket, akkor nem fogtok elbukni bűneitek miatt. Ezékiel 18:30.
0: Folytatva Szentnál Simon gondolatait, ha Isten cselekedeteinktől függetlenül nyilvánít bennünket igaznak, akkor ezek szerint bátran vétkezhetünk, mert ő úgyis megbocsát nekünk. A Heidelbergi KT-val együtt hangsúlyoznunk kell, hogy a megigazulásról szóló tanítás nem nevel könnyelmű életre, mert lehetetlen, hogy azok, akik igaz hitáltal Krisztusba vannak oltva, ne teremjék a hálaadás gyümölcseit. Áll a 64. kérdés feleletben. Krisztus követőinek életében a megigazuláshoz elválaszthatatlanul hozzákapcsolódik a megszentelődés eseménye, a gyümölcstermés ideje, az Istennek odaszánt, hálaadással teli élet. Míg a megigazulás rajtunk kívül megy végbe, addig a megszentelődés bennünk történik. A megszentelődésben már aktívan részt veszünk akaratunkkal, cselekedeteinkkel, mégis hitáltal történik. Annak bizonyosságában, hogy Isten munkálkodik az életünkben.
1: Hitáltal igazolunk meg. Hitáltal járunk a megszentelődés útján. Ha hiszünk, ez lesz minden cselekvésünk alapja, döntéshelyzeteink kiinduló pontja, diakóniai szolgálatunk motivációja. Ha enélkül cselekszünk, újra visszatérünk a holt cselekedetekhez, a szolgaság igájához. A szabadság nem az, amikor az ember azt tesz, amit akar, hanem az, amikor élete teljesen belesimul Isten akaratába. Nincs már Krisztuson kívül élete, nincs olyan terület, amely tőle függetleníthető lenne. A Szentlélek hitáltal Krisztushoz kapcsolja az embert, élete elválaszthatatlanul összefonódik Jézus megváltó munkájával, valóságosan részesedik az Úr kereszt halálában és feltámadásában. Nincs magára hagyva az ember az üdvösségre vezető úton. Istenre bízhatja az egész életét. Ez lehetőséggé, biztonságos úttá, örömmé és szabadsággá válik a hívő ember számára.
0: 460. református ének. Amint vagyok sok bűn alatt, De hallva hívó hangodat, kértem áldozád magad, fogadj el, Jézusom!
1: Amint vagyok, nem várva, hogy lelkemnek terhe, szennye, fogy, te, aki megtisztíthatod, fogadj el, Jézusom!
0: Amint vagyok, bár gyötrelem s kétség rágódik lelkemen, kívül harc, bennem félelem, fogadj el, Jézusom!
1: Amint vagyok, vak és szegény, hogy kincset lejjek benned én, s derüljön éjszakámra fény, fogadj el, Jézusom!
0: Amint vagyok, nincs semmi gát, kegyelmet, mit ne törne át, hadd bízza lelkem rád magát, fogadj el, Jézusom!
1: Amint vagyok, hogy a te szent szerelmed tudjam, mit jelent, már itt s majd akkor odafent. Fogadj el, Jézusom!

0: Részletek Horváth Géza pasaréti lelkész íge hirdetéséből. Hitvallásunk a reformáció által megértett és újból felragyogtatott központi üzenetét adja a Róma beliekhez írt levél 5 egyben adott íge. Megigazulván azért hitáltal békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. A Bibliának a központi üzenete az, hogyan jutok el az üdvösségbe, hogyan jutok el az örök életbe, azaz összekapcsolja a hitet az örök élettel, az üdvösséggel. Aki hisz, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. Ezért fontos a hit, hogy kinek vallom Jézus Krisztust. Ezért fontos, hogy mit tanít egy vallási közösség. Úgy tanít-e Jézus Krisztusról, mint egyedüli szabadítóról. Mert, mondják az apostolok, nincsen senki másban üdvösség, nem is adatott az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.
1: Egyedül kegyelemből üdvözülsz, hitáltal. Isten ajándéka ez. Aki ezt vallja, békessége van Istennel, írja az apostol. Megigazultunk hitáltal, és békességünk van Istennel. Ez más, mint az, hogy Istennek van békessége hozzánk. Mi általában Isten békességét szeretnénk, amelyről azt mondja az apostol, minden értelmet felülhalad, megőrzi a ti szíveteket. Ez csak a hívőkre vonatkozik, azokra, akiknek már békességük van Istennel. Könnyebb lenne azt kérnie az embernek, Uram, add nekem a te békességedet. Ám az első az, hogy békességünk van-e Istennel. Ez azt jelenti, kibékültünk vele, mert Jézus Krisztus megbékéltetett vele mindannyiunkat. Kiengesztelte az Atyát, megigazít, igaznak nyilvánít az Isten bennünket.
0: A hívőket ugyanis a Biblia tanítása szerint Isten igaznak nyilvánítja, pedig az ember bűnös. Nem azért bűnös, mert rossz cselekedetei vannak, hanem azért bűnös, mert romlott Isten nélküli. Mert elszakadtunk az élet forrásától, pedig ő nála van az élet forrása, zengi a Zsoltár. Mi is történik a bűnössel? Hogyan lehet békességünk? A Szentlélek vigasztalóan odalép a bűnös mellé, és azt mondja, ne félj, van felmentés. A Szentlélek megmutatja nekünk az ígében, hogy örök időknek előtte, a világ teremtetése előtt elrendelte a mi Urunkat, Jézust. Kiválasztott minket, hogy legyünk szentek és fedhetetlenek előtte, szeretet által. Egy lelkének így szól, meg vagy váltva már te lélek a harag és bűn alól.
1: Ha hiszel, már megigazultál, már igaz vagy. Ha hiszel az Isten fiában, csak elmondod ma, hogy megigazultunk hitáltal, és békességünk van Istennel. A bűnöm nem vádol többé engem. Így mondja ezt Róma 8:1-ben. Nincs azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Az Isten az, aki megigazít. Kiveti a szemedre bűneidet. Senki nem vetheti, mert nem leszel elítélve, mert megigazultunk hitáltal, mert állt a Krisztus szent keresztje, és áll ma is, elmúlás és rom fölött. És ott áldásá lesz az átok, megbékéltet a kereszt. El nem múló boldogságod, békességed ott keresd. Békességünk van Istennel. Eredj el, és többé ne vétkezzél. Megigazítottalak, nem azért, mert igaz vagy, hanem azért, mert Jézus Krisztus igaz. Az igazzá nyilvánításban a bűnösnek nem az állapota változik meg, hanem az Isten előtti helyzete. Legyünk hálásak Isten megigazító kegyelméért, és köszönjük az igazzá nyilvánítatás csodáját.
0: 264. ének. Áldjad én lelkem! Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát, ő néki mennyei karokkal együtt zeng hálát. Zúgó harang, ének és orgona hang, mind az ő szent nevét áldják.
1: Áldjad őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett. Sasszárnyon hordozott, vezérelt, bajodban védett. Nagy irgalmát naponként tölti ki rád, áldását mindenben érzed.
0: Áldjad őt, mert csodaképpen megalkotott téged, elkísér utadon, tőle van testépséged, sok baj között erőd volt és örömöd, szárnyával takarva védett.
1: Áldjad őt, mert az Úr megáldja minden munkádat. Hűsége, mint az ég harmatja, bőven rád árad. Lásd, mit tehet jóságos lelke veled, és hited tőle mit várhat.
0: Áldjad az Úr nevét, őt áldja minden én bennem. Őt áldjad lelkem, és róla tégy hitvallást nyelvem, el ne feledd, napfényed őt te neked, őt áldjad örökké. Ámen.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására is.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: a sírás éjszakája után örvendező nappal. A mai ige 30. Zsoltár 6. verse. Mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át a kegyelme. A sírást elviselhetjük egy éjjelen át, de reggel örömre ébredünk. Gondolatok az ígéről. Egy pillanat atyánk haragja alatt nagyon hosszúnak tűnik, de azért csak egy pillanat az. Ha megszomorítjuk szent lelkét, ne csodálkozzunk, ha haragszik, de ő mégis kész megbocsátani, és hamarosan nem is emlékezik bűneinkre. Mikor már szinte elpusztulunk haragjától, szeretete új életet önt belénk. Igehelyünk egy másik vidám ígéretet is tartalmaz. Sírással eltöltött éjszakánk örvendező napra virrad. Milyen kegyelem, hogy a hívők fenyítésének időtartama csak ilyen rövid. Az Úr nem szívesen alkalmazza a vesszőt választottaival szemben, egy-két csapás, és nem ver tovább. Az a kegyelem és az öröm, amely a harag okozta sírást követi, bőségesen kárpótol az elszenvedett nyomorúságért. Jöjj én szívem, zendíts hallelujára, ne zokogd végig az éjszakát, hiszen közel már a hajnal, töröld le könnyeidet. Könnyeid harmat cseppek, amelyek a napsugár közelettét jelzik. A könnyek megtisztítják a szemet Isten kegyelmének meglátására, és így hozzánk való jósága még kevésbé lesz számunkra. A szomorúság éjszakája a sötét árnyék, amellyel szemben még jobban feltűnik a fény. Túl keveset tudunk egymásról. A baptista, evangélikus, metodista és református közösségek tagjai sokszor úgy élnek egymás mellett, hogy keveset tudnak a másik felekezetről. Ezen is szerettek volna most változtatni a negyedik alkalommal megrendezett protestáns sokadalmon. Szávai László, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány munkatársa, a rendezvény fő szerzője szerint a keresztény felekezeteknek egyre inkább szükségük lesz egymásra. A rendezvényt 2023-ban azzal a céllal szervezték meg, hogy az államalapítás ünnepét a protestáns felekezetek megszólító eseményekkel gazdagítsa. Szávai László szerint 4 év után olyan időszak előtt áll Európa, amelyben a keresztény felekezeteknek egymásra kell támaszkodniuk, hogy elvégezhessék küldetésüket. A sokadalom értéke, hogy létrejött egy közös tér, ahol a baptisták, reformátusok, metodisták és evangélikusok jobban megismerhetik egymást, egyházának szolgálatait, működését, és azt is, hogyan viszonyulnak egy-egy kérdéshez. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban. Magyar nyelvű istentisztelet lesz ismét Londonban. Szeptember 6-án, vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Molnár Lilla lelkész szolgál. A lehetőség szerint a részvételi szándékot kérik jelezni a london@luteran.hu e-mail címen. Az időjárásról: marad a sok napsütés. Ma pénteken napos az idő, helyenként felhőképződéssel. Eső is lehet, délnyugati a szél, és 30-38 fokunk van. Szombaton napos időre van kilátás, de felhőkkel, néhol eshet eső. A nyugati a szél mellett 28-35 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit a folytatásban. Világosság a világnak. Beszéljünk mindig arról, hogy Isten mit akar üzenni ennek a világnak, még az utolsó napokban is, utolsó percekben is akár. És most ismét Turci Árpád testvér szeretné azokat a gondolatokat megfogalmazni, amiről az egyházak, főleg most nyáron, mindegyik foglalkozott. Hiszen nem csak táborok, hanem zarándoklások is voltak. Nagyon sok, és ezek mind inkább olyan felekezetköziek, vagyis akármelyik egyházi közösség szervezi a zarándoklatot, mindig hirdeti, hogy bárkit fogadnak szeretettel. Akkor most elmondja Turci Árpád testvér is, akit szeretettel köszöntünk.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat az Úr Jézus Krisztus nevében.
0: Hogy ő mit tanult meg ezzel a témával kapcsolatban. Miért indul útnak az ember egy zarándokúton, és miért találjuk meg a zarándoklatot szinte minden vallási hagyományban?
1: Amikor a zarándoklatról beszélünk, először magáról az emberről beszélünk. Arról a különös lényről, aki képes otthont teremteni, mégsem tud egészen belenyugodni az otthonosságba. Aki megteríti az asztalt, rendet tesz maga körül, nevet ad a tárgyaknak, számon tartja a napokat, és közben olykor mégis úgy érzi, hogy a látható világ nem meríti ki a valóság egészét. Mintha a dolgok felszíne mögül valami megszólítaná. Mintha a megszokott utcák, kötelességek és ismétlődő mozdulatok mélyén egy távolabbi hívás visszhangoznék. Ezt a tapasztalatot a vallástörténet sokféle nyelven őrizte meg. Népek és kultúrák szent hegyekhez, forrásokhoz, folyókhoz, templomokhoz, sírokhoz, emlékhelyekhez indultak. A formák különböznek. A mögöttük feszülő emberi kérdés felismerhetően közös. Van-e a világnak végső értelme? Közel jöhet-e hozzánk az, ami nálunk nagyobb? Lehet-e a mindennapi élet zajából úgy kilépni, hogy tisztábban halljuk a létezés mélyebb szavát? A keresztény ember ezt az egyetemes vallási jelenséget komolyan veszi, ugyanakkor saját hitének világosságában értelmezi. Nem szükséges elvitatni a másoktól a keresés őszinteségét. Emlékezzünk csak, Pál apostol Athénban úgy szólította meg hallgatóit, mint akik keresik Istent. Hát, ha kitapinthatják és megtalálhatják. Jó lehet, nincs messze egyikünktől sem mindez. Az apostol nem az emberi vallásosság minden alakját igazolta. Felismerte benne a keresés nyugtalanságát, majd Krisztus felé fordította a figyelmet. A keresztény hit szerint az emberben élő transzcendens szomjúság valós jelenség. Önmagában még nem tévedhetetlen iránytű. A vágy jelezheti, hogy az ember több puszta biológiai fennmaradásnál, de a vágy tartalmának megítéléséhez kijelentésre, józanságra és lelki megkülönböztetésre van szükség. A peregrináció latin szava idegen földön való áthaladásra utal. A zarándok kilép saját megszokott rendjéből, áthalad egy számára idegen téren, és valamely vallási jelentőségű hely felé tart. Útja lehet egyéni vagy közösségi, indíthatja jámborság, fogadalom, hála, bűnbánat, vezeklés, gyász, kérés, vagy a lelki megújulás vágya. A fogalom történeti alakjai eltérnek, mégis mindegyikben jelen van a helyváltoztatásnál mélyebb mozdulat. Az ember önmaga elé kerül. A test megtett kilométerei a lélekben végbevenő közeledés jelképeivé válhatnak. A zarándok leveti mindazt, amit nem tud magával vinni. Lassabban halad, kiszolgáltatottabb az időjárásnak, a fáradtságának, mások segítségének és saját belső hangjainak. az út rendre lefejti róla azt a képzetet, hogy minden helyzet ura. Ebben az összefüggésben különös erővel szólal meg León Felipe Zarándok című verse Kosztolányi Dezső fordításában. A sor így hangzik, érezzünk minden szelet, érezzünk minden eget. Ez a mondat az érzékelés szabadságát és a bezárkózásból való kilépést idézi. Az Zarándok nem légmentesen zárt járműben suhan át a tájon, bőrén érzi a szelet. Tekintetét nem egyetlen mennyezet határolja. Több égbolt alatt jár, mégis ugyanazt az emberi törékenységet hordozza. A költői kép keresztény olvasatban tovább mélyül. A teremtett világ sokfélesége nem önmagában zárja a figyelmet. A teremtő felé nyitja. A szél nem bizonyíték, amely kényszeríti a hitet. Jel, amely fogékonnyá teheti a szívet. Az égbolt sem Isten lakcíme. Arra emlékeztet, hogy az ember láthatóra. Arra emlékeztet, hogy az ember látóhatára nem azonos a valóság határával. A Szentírás elejétől fogva úton levő emberekről beszél. Ábrahám megszólítást kap, emlékezzünk csak vissza. El kell hagyni a földjét, rokonságát és atya házát, és arra a földre kell mennie, amelyet Isten mutat neki. A rövid isteni felszólítás így kezdődik Mózes első könyvének 12. fejezetének első igeversében. Az Úr ezt mondta Ábrahámnak. Menj el földedről, rokonságot közül, és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked. Az út itt engedelmesség. A cél még nincs részletes térképként a vándor kezében. Isten ígérete elégséges alapként kerül elé. Ábrahám történetében az zarándok lét nem romantikus tájélmény. Kockázat, bizonytalanság, tévedés, oltárépítés, újrakezdés és ígéret hordozása. A hit útja olyan bizalom, amely a teljes beláthatóság hiányában is komolyan veszi a megszólító Istent. Izrael történetének középpontjában szintén egy útán. Az Egyiptomból való szabadulást pusztai vándorlás követi. A puszta egyszerre a gondviselés és a lelepleződés helye. Ott derül ki, mennyire gyorsan visszavágyik az ember a megszokott szolgaságba. Ott tanulja meg a nép, hogy a szabadság nem csupán a bilincsek hiánya. Istenhez tartozó életforma. A manna napi ajándéka korlátozza a felhalmozás illúzióját. A felhő és tűzoszlop vezetése arra tanít, hogy az út ritmusát nem mindig az ember szabja meg. A Szentírás ezzel nem idealizálja a vándorlást. Bemutatja a lázadást, a félelmet és a hitetlenséget is. A zarándoklat bibliai képe ezért őszinte. Aki útra kell, magával viszi rendezetlen vágyait. Az út puszta ténye még nem tisztítja meg, senkit nem tisztít meg. Isten jelenléte, igéje és fegyelmező kegyelme formálhatja. Az ószövetségi ünnepi zarándoklatokban a közösségi emlékezés kap hangsúlyt. Izrael fiai Jeruzsálem felé tartottak, hogy együtt ünnepeljenek az Úr előtt. A zarándok énekek a felfelé vezető út lelki nyelvét őrzik. A 121. Zsoltár a hegyekre emelt tekintettel kezdődik, majd a segítség forrását az ég és föld alkotójában nevezi meg. A 122. Zsoltár Jeruzsálem kapujhoz érkező közösség örömét és a város békességéért mondott könyörgést kapcsolja össze. A 84. Zsoltár az Isten háza utáni vágyat énekli meg, és boldognak mondja azt, akinek szívében zarándok utak vannak. Ezek a szövegek a fizikai utat lelki térképpé alakítják. A völgy, a forrás, a kapu, az udvar és a hajlék a hívő élet tapasztalataidnak hordozója lesz. Keresztény szempontból mégis szükséges egy alapvető tisztázás, kedves hallgató, azt gondolom. Isten nincs bezárva egyetlen földrajzi pontba. Salamon templom szentelési imádsága már elénk hozza, hogy az egek egei sem fogadhatják be őt. Jézus a samáriai asszonnyal folytatott beszélgetésében túllép a Garizim hegy és Jeruzsálem közötti szenthelyi vitán. Az atya lélekben és igazságban imádókat keres. A keresztény zarándok ezért nem abból indul ki, hogy Isten valamely helyen nagyobb mértékben lenne Isten. Egy templom egy bibliai esemény emlékét őrző táj, vagy egy hívő közösség történetének helyszíne segítheti az összeszedettséget. A találkozás szabadsága mégis isteni. Kegyelme nem függ belépőjektől, útlevéltől, fizikai erőtől, vagy utazási lehetőségtől. Kedves hallgató, gondoljuk csak végig. Ez a felismerés különösen fontos azok számára, akik betegség, életkor, fogyatékosság, anyagi helyzet vagy családi kötöttség miatt nem tudnak hosszú útra indulni. A keresztény hit nem sorolja őket a lelki élet peremére. A kórházi ágy mellett is megszólalhat az ige. A konyhaasztalnál is születhet igazi imádság. Egy városi lakás csöndjében is végbe mehet a bűnbánat és a megbékélés. Krisztus jelenléte nem a megtett távolság jutalma. A zarándokút lehet ajándék és eszköz, de nem válhat az isteni közelség feltételévé. A zarándoklat ideiglenesen felfüggeszti a megszokott menekülési útvonalakat. Teret nyit a csöndnek, és ebben a csöndben kérdések érkezhetnek. Miért élek? Kinek tartozom felelősséggel? Mit hordozok rendezetlenül? Kinek kell megbocsátanom? Kitől kell bocsánatot kérnem? Mit jelent számomra a halál? Van-e reménység, amely túlér a veszteségen? A keresztény közösség feladata ezen a ponton nem a nyomásgyakorlás, tanúságot tehet Krisztusról. Meghallgathat, együtt haladhat és tiszteletben tarthatja a másik ember lelkiismeretét. Így válik a zarándoklat az emberi élet egyik nagy jelképévé. Úton vagyunk még a legmozdulatlanabb napokon is. Testünk változik, kapcsolataink formálódnak, szerepeink elmúlnak, emlékeink átrendeződnek. A kérdés nem csupán az, hogy merre utazunk. Az is kérdés, mifelé tart az életünk egésze. A keresztény hit erre nem úti könyvet kínál minden részlet előzetes ismeretével. Krisztust mutatja fel, aki így mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. A zarándok végső biztonsága ezért nem saját tájékozódási képessége, hanem az, hogy ismeri őt az, aki vezeti.
0: De akkor most hadd kérdezzem meg, hogy véleményed szerint mitől válik egy utazás valódi keresztény zarándoklattá, és milyen lelki lehetősége lehet a helynek, a testnek, a csöndnek és a közösségnek?
1: Egy út attól még nem lesz zarándoklat, hogy régi templomok érintésével halad, és attól sem, hogy a résztvevők vallásos jelképet viselnek. A turizmus figyelemreméltó élményeket gyűjt. A zarándoklat kész arra, hogy maga az utazó is megváltozzék. E különbség nem mindig látható kívülről. Ugyanaz az ember fényképet készíthet egy templomkapuról, majd néhány perccel később csendben imádkozhat. A döntő kérdés a szív irány. Miért indult el? Mit vár az úttól? Kész-e meghallani valamit, ami megzavarja előzetes elképzeléseit? Kész-e letenni egy terhet, megvallani egy bűnt, elfogadni egy feladatot, vagy új módon tekinteni arra, akit eddig ellenségének tartott? Gondolkodjunk, kedves hallgató! A keresztény zarándoklat első lelki vonása az emlékezés. A bibliai hit nem időtlen eszmék lebegő világa. Isten történetben cselekszik. Elhív, szabadít, szövetséget köt. Profétákat küld, és az idők teljességében elküldi fiát. Egy hely azért lehet jelentős, mert történetet hordoz. Az emlékezés azonban könnyen tárgyasítja a múltat. Az zarándokút nem mennyei pontgyűjtés. A megtett kilométer nem vált meg senki. A fáradtság nem fizetség Isten kegyelméért. A könyv sem teszi Istent adósunká. Az üdvösség Krisztus ajándéka. Hit által fogadható el, ebből a szabadságból nézve a zarándoklat, egy hálatelt szívvel eképpen hangozhat, de jó nékünk. A második vonás a test bevonása. A modern ember vallási és szellemi kérdéseit gyakran pusztán gondolati ügyként kezeli. A Biblia ennél teljesebb emberképet mutat. Test és lélek nem két egymástól független történetet él. A fáradtság befolyásolja az imádságot. Ugye tudjuk, és tudatosítjuk, és tudjuk, tapasztaljuk. Az éhség megmutatja türelmetlenségünket. A közös tempó felfedi, tudunk-e alkalmazkodni a gyengébbhez. Az eső, a hideg vagy a hőség nem fennkölt élmény, mégis igazságot mond rólunk. Kiderül, mennyire ragaszkodunk a kényelemhez. Kiderül, hogyan szólunk társunkhoz, amikor elfogyott az erőnk. A test alázatra taníthat. Ezt az alázatot nem érdemes önkízással torzítani. A test Isten teremtménye, gondozása felelősség. A zarándoklat ritmusa akkor egészséges, amikor számol az életkorral, az egészségi állapottal, a pihenéssel, az ivóvízzel és a biztonsággal. A harmadik vonás a csönd. A csönd nem egyszerűen a hangok hiánya. Olyan belső tér, amelyben a figyelem kiszabadulhat az állandó válaszkényszerből. Mai életünkben minden megszakítható, üzenetek, értesítések, hírek és feladatok követelik a tekintetet. A zarándokút tudatosan korlátozhatja ezt a szétszórtságot. A telefon kikapcsolása, egy csendben megtett útszakasz, a reggeli zsoltárolvasás vagy az esti lelkiismeret, vizsgálat nem látványos mozzanat. Mégis ezekben történhet a legmélyebb elmozdulás. Illés története arra emlékeztet, hogy Isten megszólítása nem azonosítható automatikusan a rendkívüli jelenségekkel. Idézzük csak fel. A Hóreb hegyén a halk és szelíd hang tapasztalata után kap új küldetést. A csöndben felszínre kerülhet mindaz, amit a zaj eltakar. A zarándok először nem feltétlenül békét talál. Találkozhat szorongással, gyásszal, irigységgel, haraggal vagy szégyennel. A keresztény lelkiség nem követeli, hogy ezeket kegyesen

a mélységből kiállt. A zarándoklat értéke nem a folyamatos emelkedettségben mérhető. Abban is megmutatkozhat, hogy az ember végre igaz szavakat talál Isten előtt. A negyedik vonás az ige. A keresztény zarándoklat nem maradhat pusztán általános spiritualitás. Az érzések változnak. A táj szépsége felemelhet, a rossz idő elkedvetleníthet. Isten ígérete nem az élmény intenzitásához kötődik, tudatosítsuk. Az út napi rendjébe illesztett bibliaolvasás segít, hogy az zarándok ne csupán önmagát hallgassa. Az ige megszólít, vigasztal, megítél és irányítat. Különösen alkalmasak lehetnek a zarándok zsoltárok. Ábrahám elhívásának története, a pusztai vándorlás elbeszélései, Illés útja, az emmausi tanítványok története, Pál útleírásai, valamint a zsidókhoz írt levél hitről és mennyei hazáról szóló részei. A szövegválasztásnál érdemes kerülni a véletlenszerű, jóslatszerű használatot. A Biblia nem sorshúzó könyv. Összefüggésében olvasva vezet Krisztushoz. Az emmausi út különösen gazdag minta. Két tanítvány csalódottan távolodik Jeruzsálemtől. Jézus melléjük szegődik, de eleinte nem ismerik fel. Meghallgatja történetüket, majd az írások felől értelmezi a történteket. Az út végén a kenyér megtörésekor nyílik meg a szemük. Ez a jelenet arra tanít, hogy Krisztus jelen lehet olyan úton is, amelyet a résztvevő vereségként élni. A felismerés nem mindig azonnali. Az út közben elhangzó magyarázat, a vendégszeretet és a közös asztal együtt készíti elő. A tanítványok ezután visszafordulnak. A Krisztussal való találkozás új irányt ad. Ugye mindenről a Lukács evangéliumának 24. fejezetében olvashatunk. Az ötödik vonás az imádság. Az zarándoklat imádsága többféle lehet. Dicsőítés a teremtett világ szépségének. Hála megtartatásért, közbenjárás azokért, akik nem tudnak velünk jönni. Bűnvallás a rendezésre váró élethelyzetek miatt. Könyörgés bölcsességért, hallgatás Isten előtt. Az ismétlés segítheti az összeszedettséget, de nem válhat GPS technikává. Jézus óv az üres szóhalmozástól, és arra tanít, hogy az Atya tudja, mire van szükségünk. Az imádság célja nem Isten tájékoztatása, az ember egészének odafordulása. A hatodik vonás a közösség. Egyedül járni és együtt járni más lelki tanulságot hordoz. A magányos út nagyobb csöndet adhat, ugyanakkor biztonsági és lelki kockázatai is vannak. A közösségi zarándoklat megtanít várni, kérni, elfogadni és hordozni. Pál apostol a testképével beszél az egyházról. A tagok különböznek, mégis egymásra szorulunk. Egy zarándok csoportban ez kézzelfoghatóvá válik. Valaki gyorsabban halad, valaki jobban tájékozódik, valaki figyelmesen meghallgat, valaki vizet oszt, valaki éneket kezd. A közösség minőségét az mutatja meg, hogyan bánik a leglassabb, legcsendesebb, vagy legbizonytalanabb taggal. A közösségi út lelki vezetést kíván. Fontos az előzetesen tisztázott rend, a napi szakaszok reális megtervezése, a pihenés, az elérhetőségek, az első segély és a személyes határok tisztelete. Lényeges annak kimondása is, hogy senki sem köteles nyilvánosan feltárni legbelsőbb történetét. A csoportos vallási élmény könnyen teremt meg érzelmi nyomást. A keresztény vezető nem használhatja ki a fáradtságot vagy a közösségi sodrást döntések kikényszerítésére. A megtérés, a bűnvallás és az elköteleződés a Szentlélek munkájához és az ember felelős válaszához tartozik. A bizalmas beszélgetést bizalmasan kell kezelni. Súlyos lelki vagy pszichés teher esetén megfelelő lelki gondozói, egészségügyi vagy szakmai segítségre lehet szükség. A hetedik vonás a vendégszeretet. A zarándok megtapasztalja, hogy rászorul másokra. Szállásra, útbaigazításra, vízre, türelemre. Ez az idegenség

0: tapasztalatát közel hozza. A Biblia gyakran kapcsolja össze az Isten iránti hűséget a jövevény iránti felelősséggel. Az arándoklat erkölcsi hitelessége ezért nem választható el attól, hogyan tekintünk a menekülőre, a bevándorlóra, hajléktalanra, az úton levő szegényre, vagy a közösségünkbe érkező ismeretlenre. Könnyű szép éneket mondani az idegenségről egy jól tervezett út során. Nehezebb helyet készíteni annak, aki kiszámíthatatlanul érkezik az életünkbe. Az arándok lelkület ezen a ponton társadalmi felelősségé válik. Végül a keresztény zarándoklatot a hazatérés teszi teljessé. Az út élménye nem maradhat különleges sziget. Be kell lépni a hétköznapokba, a hazatérő ember ugyanabba, a lakásba, munkahelyre, gyülekezetbe és családi rendszerbe érkezik. A valódi gyümölcs apró változásokban jelenhet meg. Türelmesebben hallgat, rendez egy kapcsolatot, rendszeresebben olvassa az igét, józanabbul bánik az idejével, felelősebben fogyaszt, komolyabban veszi a teremtett világ védelmét, bekapcsolódik egy szolgálatba. A zarándokút nem menekülés a hétköznapokból, olyan kitérő lehet, amely tisztább szívvel vezet vissza hozzájuk.
1: Kedves hallgatóink, nagyon fontos gondolatokat fogalmazott ismét Turci Árpád testvér. Mindenki, aki főleg egyházi hírekkel foglalkozik, hallgatja, akkor mindig hall erről a témáról is, hogy zarándoklat. Kedves hallgatóink, folytatjuk a zene után a beszélgetést Turci Árpád testvérrel.

0: Kedves hallgatóink, akkor folytatjuk a beszélgetést Turci Árpád testvérünkkel a zarándoklatról, mert ez a téma nem csak egyházi, hanem világi téma, de mégis úgy tűnik, minthogyha többet foglalkoznának ezzel az egyházi közösségek. Hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy milyen veszélyeket, félreértéseket és lelki torzulásokat kell felismernünk, ha vannak ilyenek, amikor keresztényként a zarándoklásról beszélünk.
1: A zarándoklat gazdag lelki lehetőség, ezért különösen fontos a józanság. Minden erős vallási gyakorlat hordozhat torzulásokat. A mély élmény nem önmagában hiteles. Vizsgálatra szorul a tartalma, a gyümölcse és az a mód, ahogyan az ember Istenhez, önmagához és fele barátjához viszonyul. Az új szövetség a lelkek megvizsgálására és a jó megtartására tanít. Gondoljunk csak János első levelének 4. fejezetére, a Tesszalonikai első levélre, 5. fejezetére. Ez a megkülönböztetés nem bizalmatlanság minden iránt, ami megrendítő. A hitfelelős gyakorlata, az első veszély a hely megszentelésének félreértése. Bizonyos helyek valóban különleges emlékezeti és közösségi jelentőséget hordoznak. A baj ott kezdődik, ahol Isten jelenlétét birtokolhatóvá tesszük. A szent hely könnyen vallási biztosítékká válik. Jeremiás próféta a templom kapujában éppen ezt a hamis biztonságot leplezi le. A nép a templomra hivatkozik, miközben igazságtalanságot követel. A szent tér nem fedezi el az istentelen életet. A zarándokhely meglátogatása nem helyettesíti az igazságosságot, az irgalmasságot és a hűséget. A második veszély az érdemszerzés gondolata. Az ember ösztönösen szeretné mérhető teljesítményé alakítani a vallást. Megtettem az utat, kibírtam a nehézséget, elmondtam az imát, tehát joggal várom a jutalmat, ugye, kedves hallgató? Az evangélium ezt a számítást keresztül húzza azonban. Isten kegyelme ajándék. Krisztus kereszthalála és feltámadása az üdvösség alapja. A jó cselekedet a kegyelem gyümölcse. A zarándoklat hálából, bűnbánatból vagy keresésből születhet. Nem teheti Istent kötelezetté. A fogadalommal is józanul kell bánni. Az írás komolyan veszi a kimondott szót, Jézus pedig az egyszerű és igaz beszédre tanít. Meggondolatlan ígéretből könnyen lelki teher lesz. A harmadik veszély a vezeklés félreértése. A bűnbánat a keresztény élet valósága. A vétket nevén kell nevezni. A károkozást lehetőség szerint rendezni kell. A bocsánatkérés, a jóvátétel és az életirány megváltozása nem kerülhető meg egy fárasztó úttal. A testi erőfeszítés kifejezheti a bűnbánat komolyságát, de nem tördi el a bűnt. A bocsánat Krisztushoz kötődik. Dávid bűnbánati zsoltára tiszta szívet és megújító lelket kér. Az 51. Zsoltára gondol. A proféták pedig újra meg újra összekapcsolják az Isten tiszteletet az igaz élet követelményével. A zarándoklat hamis feloldozássá válik, amikor valaki az út után változatlanul folytatja az elnyomást, a hazugságot vagy a felelőtlenséget. A 4. veszély az élményhajszolás. A mai kultúra gyorsan csomagolhat termékké alakítja a különlegességet. A zarándoklat képei jól mutatnak a közösségi médiában. A napfelkelte, a hátizsák, a jelzett út és a megérkezés fotója könnyen felépít egy vonzó önképet. A megosztás önmagában nem helytelen. A kérdés a belső indíték. A zarándok mások figyelméből akar-e identitást nyerni? Képes-e megőrizni valamit kizárólag Isten előtt? Jézus a hegyi beszédben az imádság és a böjt rejtettségére tanít. A zarándoklat digitális fegyelme, ezért lelki kérdés. Lehetnek olyan szakaszok, amelyekről nem készül kép, lehetnek imádságok, amelyek nem válnak bejegyzéssé. Az ötödik veszély a lelki turizmus. Valaki helyszínről helyszínre jár, előadókat, közösségeket és módszereket próbál ki, mégsem engedi, hogy bárhol felelőssége szülessen. A folyamatos úton levés ilyenkor a kötődés elkerülését szolgálja. A keresztény hit közösségbe hív. A helyi gyülekezet gyakran kevésbé látványos, mint egy nagyszabású zarándokút. Ott ugyanazokkal az emberekkel kell újra találkozni. Ott hosszú távon láthatóvá válik a türelmünk, hűségünk és szolgálatkészségünk. A zarándoklat akkor egészséges, amikor erősíti ezt a tartós odatartozást, és nem fölébe helyezi a utazót a hétköznapi gyülekezeti életnek. A hatodik veszély az egymással össze nem egyeztethető vallási állítások kritikátlan összekeverése. A keresztény ember tiszteletre közelíthet más vallások követőihez, tanulhat történelmi és kulturális hagyományaikról, és együttműködhet velük a közjóért. Saját hitvallását mégsem kell feloldania egy általános szakrális érzésben. A kereszténység középpontjában Jézus Krisztus személye, keresztje és feltámadása áll. A vallások zarándoklatai között találhatunk formai hasonlóságokat. A teológiai jelentések nem automatikusan azonosak. A párbeszéd tiszteletet és pontosságot kíván. A másik ember méltóságát elismerjük, saját meggyőződésünket világosan képviseljük. Kedves hallgató, a hetedik veszély a történelmi felelőtlenség. A zarándokhelyek nem légüres térben állnak. Különböző felekezetek, vallási közösségek, helyi lakosok és politikai hatalmak története kapcsolódhat hozzájuk. Egyes helyszíneket konfliktusok, kisajátítások vagy emlékezetviták terhelnek. A látogatónak tisztelettel kell viszonyulnia a helyi közösséghez. Nem kezelheti részletként mások otthonán. Pontos a hely szabályainak betartása, az öltözködési és fényképezési rend, a liturgikus alkalmak nyugalmának tisztelete, valamint a gazdasági hatás tudatosítása. A keresztény szeretet a vendég alázatában is megmutatkozik. A nyolcadik veszély a teremtett világ terhelése. A zarándokút lehet a természet iránti hála iskolája. A kilencedik veszély az egészség és a biztonság romantikus lebecsülése. A hit nem vakmerőség. Jézus megkísértésének történetében elutasítja, hogy látványos veszélyvállalással tegye próbára Istent. A tizedik veszély a vezetői visszaélés. A zarándoklat fokozottan érzékeny helyzet. A résztvevők elfáradnak, érzelmileg megnyílnak, és lelki tekintélyt rugászhatnak a vezetőnek. Világos etikai keretekre van szükség, a vezető nem kérhet indokolatlan titoktartást, nem kezdeményezhet határsértő testi vagy érzelmi közelséget, nem használhatja fel a bizalmas közléseket saját céljaira. A pénzügyek legyenek látláthatók. A panasz útja legyen ismert, kiskorúak esetén a gyermekvédelmi szabályok elsődlegesek. A lelki nyelv semmilyen visszaélés nem tehet elfogadhatóvá.
0: Az utolsó kérdésem, beszélj arról is, hogy mi a zarándoklat mai üzenete szerinted? Mindez hogy hat a hitben járókra, az útkeresőkre és azokra, akik távol érzik magukat minden vallástól?
1: A zarándoklat mai aktualitása talán éppen ott kezdődik, ahol korunk legnagyobb ellentmondásai láthatóvá válnak. Soha ennyi eszközünk nem volt a gyors helyváltoztatásra, mégis sokan érzik úgy, hogy belsőleg egy helyben járnak. Soha ennyi kapcsolat nem fért el egyetlen készülékben, mégis terjed a magán. Soha ennyi útvonaltervező nem segített célba érni, mégis bizonytalan, mi ad iránt az élet egészének. A zarándoklat nem varázsszer ezekre a sebekre, jelképes és gyakorlati ellenmozdulat. Lassít, egyszerűsít, testhez köt, másokra utal és teret nyit a végső kérdéseknek. A mai ember gyakran a hatékonyság nyelvén értékeli önmagát. Mennyi feladat készült el? Mekkora eredmény született? Hány emberhez jutott el a mondani való? A zarándokút más mértéket kínál, kedves hallgató. Egy nap értékét nem feltétlenül a megtett kilométer adja, Lehet, hogy a legfontosabb esemény egy fél órás megállás, egy őszinte beszélgetés, vagy egy kimondott bocsánatkérés. A lassúság felszínre hozza, hogy az ember értéke nem azonos a teljesítményével. Keresztény nyelven ez a kegyelem megtapasztalásához vezet. Isten nem munkaerőként, fogyasztóként vagy adatpontként tekint ránk. Nevünkön szólít, ismeri történetünket, és Krisztusban közösségre hív. A hitben járók számára az zarándoklat az első szeretet felidézésének alkalma lehet. A vallásos élet is megszokottá válhat. Az imádság szólamossá, az igeolvasás feladattá, az Isten tisztelet rutinná szürkülhet. Egy tudatos út kizökkenthet ebből mindnyájunkat. Nem az újdonság ereje tartja meg a hitet, mégis segíthet újra hallani a régi igét. A zarándok megkérdezheti, mikor és hogyan szólította meg először Krisztus evangéliuma. Milyen ígéret hordozta nehéz időben? Melyik kapcsolatában van szüksége megtérésre? Milyen szolgálatot halogat? Hol keményedett meg a szíve? A jelenések könyvében az efezusi gyülekezet komoly tanítást kap kitartásról és első szeretetének elhagyásáról. A lelki megújulás nem érzelmi nosztalgia. Visszatérés az első cselekedetekhez. Az zarándoklat az egyház önértelmezését is megújíthatja. Az egyház úton levő nép. Nem végleg berendezkedett intézmény, amely birtokolja Isten országát. Sáfára az evangéliumnak. Tanulja Krisztusnak és várja urának teljességes urammá. A zsidókhoz írt levél a hit embereiről úgy beszél, mint akik idegenek és jövevények a földön, jobb, mennyei haza után vágyódva. Ez a mennyei irány nem teszi közömbössé a földi életet. Felszabadítja az egyházat arra, hogy ne saját fennmaradását tekintse végső célnak. Szolgálhatja az embert, védheti a kiszolgáltatottat, hirdetheti a megbékélést és gondozhatja a teremtett világot. A zarándok lét megóvhat a politikai és kulturális önazonosság bálványozásától. Gondoljuk csak végig, kedves hallgatók! A keresztény ember szeretheti hazáját, nyelvét és örökségét. Hálát adhat őseiért, ápolhatja közössége emlékezetét, végső hűsége mégis Isten országához kötődik. Ezért minden földi közösséget szeretettel és kritikával szemlél. Nem teheti Krisztus nevét egyetlen párt, nemzet vagy ideológia tulajdonává. A mennyei polgárok Pál apostol szerint Krisztus várásához kapcsolódik. Ereménység, alázatot ad a közéletben. A hívő nem tekinti ellenségének azt, aki másként gondolkodik. Igazságot keres és közben őrzi a másik ember méltóságát. A keresztény megszólítás nem titkolja saját irányát. Azt vallja, hogy a keresés mélyén Isten kereső szeretete előz meg bennünket. Jézus példázataiban a pásztor elindul az elveszett jó után, az asszony megkeresi az elveszett drachmát, az apa pedig elébe fut hazatérő fián. Ezek a képek megfordítják a vallási teljesítmény megszokott logikáját. Az ember keresi Istent, miközben fokozatosan felismerheti, hogy ő maga is keresett ember. A kiengesztelődés szintén mai zarándoklat téma. Európai és magyar történelmünk útjai sok sebet kereszteznek. Háborúk, üldöztetések, kitelepítések, felekezeti ellentétek és családi hallgatások helyszíneit. Egy közösen megtett emlékező út segíthet meghallani a másik közösség történetét. A megbékélés nem jelenti a tények elmosását. Igazságot, bűnvallást, felelősségvállalást és türelmes kapcsolatépítést kíván. Pál a Krisztusban kapott békéltetés szolgálatáról beszél. Az egyház akkor hiteles, amikor saját múltját is kész megvizsgálni, és nem csupán mások vétkeit tartja számon. Kedves hallgató, a zarándoklat az életforduló kísérője is lehet. Fiatal felnőttként pályaválasztás előtt, házasságkötés vagy gyermekvállalás idején, szolgálati hely változásakor, nyugdíjba vonuláskor, vagy súlyos döntés előtt az embernek szüksége lehet rendezett csöndre. Az út nem ad mechanikus választ, segíthet külön választani a félelmet, a becsvágyat, a mások elvárásait és a felelős hivatást. A döntéshez az ige, az imádság, bölcs emberek tanácsa és a körülmények józan mérlegélése együtt járul hozzá. A zarándoklat nem helyettesíti ezeket, keretet adhat hozzájuk. Jelentősége van a korosztályok közötti közös útnak is. A családok és gyülekezetek életében kevés olyan alkalom maradt, ahol gyermek, fiatal, középkorú és idős ember huzamosabb ideig együtt halad. Egy jól megtervezett, rövidebb zarándoklat kölcsönös tanulás lehet. A fiatal segíthet a technikai tájékozódásban, az idős történetet, imádságot és kitártást adhat, a gyermek kérdései lelephezhetik a túlbonyult vallási beszédet, az akadálymentesítés, a pihenőpontok és a rugalmas szakaszok azt fejezik ki, hogy a közösség nem a legerősebbek tempójához méri az ember értékét. A városi ember számára a zarándoklat nem feltétlenül több hetes távoli út. Lehet egy nap, amelyen gyalog keresi fel saját településének templomait, emlékhelyeit, temetőjét, szociális intézményeit és természeti környezetét. Minden állomáson más kérdést vihet Isten elő. Hála a múltért, bűnbánat a közösség mulasztásaiért, könyörgés a betegekért, közbenjárás a vezetőkért, figyelem a szegények felé, felelősség a teremtett világért. Egy ilyen út új szemmel láttathatja a megszokott utcát. A zarándok ráébredhet, hogy missziós terepe és felebaráti felelőssége ott kezdődik, ahol minden nap jár. A zarándoklat a digitális korban az osztatlan figyelem gyakorlata. A figyelem erkölcsi jelentőségű. Akit meghallgatunk, annak teret adunk. Amit hosszasan szemlélünk, az alakít bennünket. A folyamatos görgetés széttöri jelenléte. Egy zarándoknak tudatos rendje megtaníthat bennünket az egyetlen dolognál való megmaradásra. Egy zsoltár. Egy útítás története, egy fa árnyéka, egy település sebe, egy hálaadó imádság, ez a figyelem a hazatérés után is gyakorolható. Étkezés közben félretett telefon, megszakítás nélküli beszélgetés, lassan olvasott ige szakasz, türelmes látogatás. A zarándoklat így a jelenlét iskolájává válik. Végső soron a keresztény zarándoklat eszkatológikus, vagyis a beteljesedés felé tekint. A Biblia utolsó nagy képei között ott áll az új ég és új föld, Isten hajléka az emberekkel, a könnyek letörlése és a halál megszűnése. Gondoljunk csak Jelenések könyvének utolsó fejezetére. A keresztény reménység célja nem a világ elhagyása egy testetlen lét kedvéért. Isten újjáteremtő munkájának teljessége, ezért az út egyszerre hordoz honvágyat és felelősséget. Vágyódunk arra, amit még nem látunk teljesen. Közben gondozzuk azt a világot, amelyet Isten ránk bízott. Kedves hallgató, így nyeri el teljes súlyát a zarándoklét képe. Az ember nem önmagába visszatérő körön jár. A történelem Isten ígérete felé tart. A hívő útját kudarcok, tévedések és visszaesések kísérik. Mégsem saját álhatatossága az egyetlen reménye. A jó pásztor ismeri juhait. Krisztus végigjárta az emberi élet útját. Megkísértetett, elfáradt, sírt, szenvedett, meghalt és feltámadt. A keresztény ember olyan úton jár, amelyen ura előtte ment. Műsorunk végén mindenkinek szólhat a meghívás. A hídben járó ember újítsa meg figyelmét. Ne elégedjen meg a vallásos megszokással. Vegye elő az igét, rendezze kapcsolatait, és kérdezze meg, merre hívja Krisztus szolgálni. Az útkereső adjon időt kérdéseinek, keressen olyan keresztény közösséget és beszélgető társat, ahol komolyan veszik szabadságát és kételjeit. A magát nem vallásosnak tartó ember is megállhat egy időre. Figyelheti a szelet, az eget, saját lélegzetét és a másik ember jelenlétét. Kimondhatja azt a kérdést, amelyet eddig elhallgatott. Az zarándoklat nem feltétlenül egy távoli országban kezdődik. Kezdődhet a következő őszinte lépéssel. Egy telefonhívással, egy templomajtó átlépésével, egy régen halogatott bocsánatkéréssel, egy csendben elolvasott evangéliumi szakasszal, egy beteg meglátogatásával, egy vasárnapi istentisztelettel, egy erdei úttal, amelyen végre nem sietünk. A külső út és a belső út, olykor összetalálkozik. A keresztény hit szerint mindkettő fölött ott áll Isten megelőző kegyelme. León Filipe Kosztolányi által magyarra fordított sora arra hív, hogy érezzünk minden szelet és minden eget. A keresztény zarándok ehhez hozzáteszi a hit vallomását. A szelek változnak, az égbolt beborulhat, az ember elfáradhat és eltévedhet. Isten hűsége nem változik. A 121. Zsoltár Isten őrizőként mutatja be, aki vigyáz a ki- és bemenetelre. Ezt mondja a 7.-8. vers. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet, megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor. Ez az őrzés nem a nehézségek hiányának ígérete. Annak reménysége, hogy utunk egyetlen szakasza sem esik kívül Isten ismeretén. Úgy indulhatunk tovább, mint akiknek nincs minden kérdésre kész válaszuk, de van igéjük, közösségük és reménységük. Úgy nézhetünk az út szélén álló emberre, mint lehetséges felebarátra. Úgy tekinthetünk testünkre, mint gondozásra bízott teremtményre. Úgy viszonyulhatunk a földhöz, mint Isten tulajdonához. Úgy érkezhetünk szent helyekre, hogy nem birtokolni, hanem figyelni akarunk. Úgy térhetünk haza, hogy a hétköznapi életet sem tekintjük Isten nélküli térnek. A zarándok út végső kérdése ezért személyes. Kihez tartozom útközben? A keresztény válasz erre Jézus Krisztusra mutat. Ő nem csupán iránt jelent. Társul szegődik, igét nyit meg, asztalhoz hív, bűnt bocsát, terhet hordoz és hazavezet. Ebben a reménységben a zarándoklás több lesz különleges utazásnál. A hit, a szeretet és a reménység gyakorlata lesz. Olyan út, amelyen az ember lassan megtanul jelen lenni Isten előtt, fele barátja mellett és a rábízott környezetében.
0: Kedves hallgatóink, ez a téma, hogy zarándoklat, ez nem csak azt jelenti, hogy mindenki gondolkodjon rajta, de én nagyon sok embert ismerek, aki viszont részt vesz a zarándoklaton. És természetesen, kedves hallgatóink, a hírekbe mindig beszélni fogunk ezekről a témákról, hogy mik történnek, mert az egyházak mindig megszervezik majd a zarándokokat. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük ismét Turci Árpád testvért, hogy olyan fontos témáról szólt kedves hallgatóinknak.
1: Köszönöm a figyelmet, kedves hallgatóink! Isten áldjon meg mindenkit!
0: Úgy legyen! Amen! Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: a sírás éjszakája után örvendező nappal. A mai ige 30. Zsoltár 6. verse. Mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át a kegyelme. A sírást elviselhetjük egy éjjelen át, de reggel örömre ébredünk. Gondolatok az ígéről. Egy pillanat atyánk haragja alatt nagyon hosszúnak tűnik, de azért csak egy pillanat az. Ha megszomorítjuk szent lelkét, ne csodálkozzunk, ha haragszik, de ő mégis kész megbocsátani, és hamarosan nem is emlékezik bűneinkre. Mikor már szinte elpusztulunk haragjától, szeretete új életet önt belénk. Igehelyünk egy másik vidám ígéretet is tartalmaz. Sírással eltöltött éjszakánk örvendező napra virrad. Milyen kegyelem, hogy a hívők fenyítésének időtartama csak ilyen rövid. Az Úr nem szívesen alkalmazza a vesszőt választottaival szemben, egy-két csapás, és nem ver tovább. Az a kegyelem és az öröm, amely a harag okozta sírást követi, bőségesen kárpótol az elszenvedett nyomorúságért. Jöjj én szívem, zendíts hallelujára, ne zokogd végig az éjszakát, hiszen közel már a hajnal, töröld le könnyeidet. Könnyeid harmat cseppek, amelyek a napsugár közelettét jelzik. A könnyek megtisztítják a szemet Isten kegyelmének meglátására, és így hozzánk való jósága még kevésbé lesz számunkra. A szomorúság éjszakája a sötét árnyék, amellyel szemben még jobban feltűnik a fény. Megtartották az ökumenikus istentiszteletet az államalapítás ünnep kezdetén. Ökumenikus istentiszteletet tartottak szerdán az államalapítás ünnepének előestéjén a budavári evangélikus templomban a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. Keckó Pál, az Evangélikus Egyház Észak-Egyház kerületének püspöke köszöntőjében a bibliai hagyományokra utalva hangsúlyozta, hogy az ünnep a teremtés történetéhez kapcsolódik, amikor Isten a hatnapos munkát követően megpihent. Kiemelte, hogy az ünnep lényege a hétköznapi, profán tevékenységek szüneteltetése és a figyelem irányítása a szent, emelkedett dolgok felé. Steinbach József ige hirdetésében a 127. Zsoltárt elemezte, hangsúlyozva, hogy Isten mindig annyit ad, amennyire szükségünk van, ezért nem kell többet akarni, sem beérni kevesebbel. A református püspök rámutatott, hogy Isten azért áld meg bennünket, hogy áldássá legyünk a világban, építsük és ne romboljuk azt. Hozzátette, hogy Isten áldása nélkül az ember hajlamos a hiába való fáradozásra, az elvárások folyamatos srófolására, miközben elvész a szeretetre fordítható idő. Az istentisztelet végén Kondor Péter evangélikus püspök megáldotta a kenyeret. A szertartáson jelen volt mások mellett Tar Zoltán miniszter és Heidl György államtitkár is. Túl keveset tudunk egymásról. A baptista, evangélikus, metodista és református közösségek tagjai sokszor úgy élnek egymás mellett, hogy keveset tudnak a másik felekezetről. Ezen is szerettek volna most változtatni a negyedik alkalommal megrendezett protestáns sokadalmon. Szávai László, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány munkatársa, a rendezvény fő szerzője szerint a keresztény felekezeteknek egyre inkább szükségük lesz egymásra. A rendezvényt 2023-ban azzal a céllal szervezték meg, hogy az államalapítás ünnepét a protestáns felekezetek megszólító eseményekkel gazdagítsa. Szávai László szerint 4 év után olyan időszak előtt áll Európa, amelyben a keresztény felekezeteknek egymásra kell támaszkodniuk, hogy elvégezhessék küldetésüket. A sokhatalom értéke, hogy létrejött egy közös tér, ahol a baptisták, reformátusok, metodisták és evangélikusok jobban megismerhetik egymást, egyházának szolgálatait, működését, és azt is, hogyan viszonyulnak egy-egy kérdéshez. Közel a világ vége. Hátborzongató bibliai jóslat borzolja a kedélyeket. Egy bibliai proféciákkal foglalkozó blog azt állítja, hogy közeleg a világ vége. Arra figyelmeztetnek, hogy amint felépül a 3. templom Jeruzsálemben, megjelenik az Antikrisztus, ezt követően pedig Jézus Krisztus visszatér a földre. Jeruzsálem templomhegyén, a Szent Isten tiszteleti helyen korábban 2 szent templom is állt, mindkettő elpusztult, az elsőt a babiloniak, a másodikat pedig a rómaiak rombolták le. Egyes bibliai végítélet proféták szerint azonban, ha valaha is felépül a 3. templom, az a világ végét és Krisztus második eljövetelét jelzi majd. A legújabb állítások szerint a 3. templom megépítése az Antikrisztus eljövetelét fogja előrejelezni. Ezt követően Jézus Krisztus leereszkedik a földre, ahol elhozza az apokalipszist, és ítéletet mond az emberiség felett a bűneik miatt, állítja a blog. A blog írói számos bibliai szakaszra hivatkoznak, amelyekről azt állítják, hogy alátámasztják az állításaikat.
1: Kulturális programajánló.
2: Ezer éves időutazás a Bencések Fesztiválján, Arcus Temporum Pannonhalmán a hosszú hétvégén. 5 koncert Bach és Kurtág műveivel, Parti Nagy Lajos Szépirodalmi Iskolája, bepillantás a bencés szerzetesek világába és a főapátság rejtett tereibe, valamint kortárs képző művészeti alkotások. Mától augusztus 21-e és 23-a között immár 22. alkalommal nyitja meg kapuit a Pannonhalmi Főapátság Fesztiválja az Arcus Temporum. Egy 3 napos összművészeti utazás a zene, az irodalom, a spiritualitás és a képzőművészet világába, amelynek középpontjában idén Szent Benedek gondolata, az Úr szolgálatának iskolája áll. A fesztivál nyitányaként ma, augusztus 21-én, pénteken 2 generációkon átívelő életút találkozik. Ezen az estén a több mint 800 éves Szent Márton bazilikában tartják az Arcus Temporum első koncertjét, ahogy mind az 5 hangversenyen, a nyitókoncerten is az idén 100. születésnapját ünneplő Kurtág György és a klasszikus mester Johann Sebastian Bach életműve szólal meg egymás mellett.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Kocsis Fülöp és Szocska Ábel Kijevbe látogat. Várják az adományokat ukrajnai testvéreik számára. Augusztus 29-én keresztelő János felvételének, vértanúságának emléknapján Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek metropolita és Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök Kijevbe látogat, ahol az ukrán görögkatolikus egyház vezetőjével találkoznak. A görögkatolikus metropólia adománygyűjtést hirdetett az út előtt. A két magyarországi főpásztor nem csak imádsággal fejezi ki szolidaritását, hanem adományt is visznek ukrajnai testvéreiknek, valamint továbbítják a magyar görögkatolikus hívek imádságát is. Az adományokon túl pedig arra kérnek minden jó szándékú embert, hogy imádkozzon a népek kiengesztelődéséért és a békéért. Segítsük együtt a kolumbiai földrengés túlélőit. A Baptista Szeretett Szolgálat Alapítvány a térségben bekövetkezett újabb természeti problémákra reagálva megkezdte a helyszíni segítségnyújtás megszervezését Kolumbiában is. Adománygyűjtést indítanak a túlélők megsegítése érdekében. A Baptista Szeretett Szolgálat szakembereit ismét kihívás elé állították a néhány napja történtek. Augusztus 10-én hétfőn reggel 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét. A földrengés jelentős számú halálos áldozatot követelt. Több száz épület omlott össze, rengetegen elveszítették otthonukat. Egészségügyi és közösségi központok, utak sérültek meg. Egy magyar-amerikai csapat a korábban Venezuelában eredményesen végzett humanitárius tevékenység, mint egy folytatásaként, ugyancsak helyi partnerekkel és a Baptista világsegéllyel való szoros együttműködésben most kezdte a kolumbiai segítségnyújtás részleteinek helyszíni megszervezését. Szervezetük arra kéri a nagy lelkű adományozókat, ne hagyjuk a szenvedőket magukra rettenetes helyzetükben, hiszen tudunk és képesek vagyunk segíteni. Ne csak a lelki pásztorok hordozzák a cigány misszió felelősségét. Cigány misszióval kapcsolatos felmérés készült a Nyírségi Református Egyház megyében. Kisréka missziói lelki pásztor kapta a feladatot, hogy végig járva az egyházközségeket feltérképezze a helyzetet. A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen romológiát is tanulnak a teológus hallgatók, ez is hasznosnak bizonyult Kisréka lelkipásztor számára, aki elvégezte az első lépéseket a nyírségi cigány misszió összehangolt munkája felé. A kutatásból az is kiderült, hogy sok településen már régóta aktív szolgálatot végeznek a lelkipásztorok a cigány testvérek felé, de szükségük van segítségre, olyan emberekre, akik hidat képeznek a cigányság felé. Ezeket a tapasztalatokat is gyűjti az egyházmegye. Az időjárásról marad a sok napsütés. Az átmeneti lehűlés után visszatért a melegedés. Ma pénteken napos az idő, helyenként felhőképződéssel. Eső is lehet, délnyugati a szél, és 30-38 fokunk van. Szombaton napos időre van kilátás, de felhőkkel, néhol eshet eső, a nyugati a szél mellett 28-35 fok várható. A hétvégéig tovább fokozódik a meleg, szombattól megnő a bizonytalanság, de most úgy tűnik, hogy mérséklődik a meleg, viszont továbbra is nyári idő várható.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.
0: Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái.
1: Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban összeállítást hallgathatunk Mendelssohn kórusműveiből.

0: hír összeállításunk következik.
1: Közel a világ vége. Hátborzongató bibliai jóslat borzolja a kedélyeket. Egy bibliai proféciákkal foglalkozó blog azt állítja, hogy közeleg a világ vége. Arra figyelmeztetnek, hogy amint felépül a harmadik templom Jeruzsálemben, megjelenik az Antikrisztus, ezt követően pedig Jézus Krisztus visszatér a földre. Jeruzsálem templomhegyén, a Szent Isten tiszteleti helyen korábban két szent templom is állt, mindkettő elpusztult, az elsőt a babiloniak, a másodikat pedig a rómaiak rombolták le. Egyes bibliai végítélet proféták szerint azonban, ha valaha is felépül a harmadik templom, az a világ végét és Krisztus második eljövetelét jelzi majd. A legújabb állítások szerint a harmadik templom megépítése az Antikrisztus eljövetelét fogja előrejelezni. Ezt követően Jézus Krisztus leereszkedik a földre, ahol elhozza az apokalipszist, és ítéletet mond az emberiség felett a bűneik miatt, állítja a blog. A blog írói számos bibliai szakaszra hivatkoznak, amelyekről azt állítják, hogy alátámasztják az állításaikat. Segítsük együtt a kolumbiai földrengés túlélőit. A Baptista Szeretett Szolgálat Alapítvány a térségben bekövetkezett újabb természeti problémákra reagálva megkezdte a helyszíni segítségnyújtás megszervezését Kolumbiában is. Adománygyűjtést indítanak a túlélők megsegítése érdekében. A Baptista Szeretett Szolgálat szakembereit ismét kihívás elé állították a néhány napja történtek. Augusztus 10-én hétfőn reggel 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét. A földrengés jelentős számú halálos áldozatot követelt. Több száz épület omlott össze, rengetegen elveszítették otthonukat. Egészségügyi és közösségi központok, utak sérültek meg. Egy magyar-amerikai csapat a korábban Venezuelában eredményesen végzett humanitárius tevékenység, mint egy folytatásaként, ugyancsak helyi partnerekkel és a baptista világsegéllyel való szoros együttműködésben most kezdte a kolumbiai segítségnyújtás részleteinek helyszíni megszervezését. Szervezetük arra kéri a nagylelkű adományozókat, ne hagyjuk a szenvedőket magukra rettenetes helyzetükben, hiszen tudunk és képesek vagyunk segíteni. Kocsis Fülöp és Szocska Ábel Kijevbe látogat. Várják az adományokat ukrajnai testvéreik számára. Augusztus 29-én Keresztelő János felvételének, vértanúságának emléknapján Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek metropolita és Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök Kijevbe látogat, ahol az ukrán görögkatolikus egyház vezetőjével találkoznak. A görögkatolikus metropólia adománygyűjtést hirdetett az út előtt. A két magyarországi főpásztor nem csak imádsággal fejezi ki szolidaritását, hanem adományt is visznek ukrajnai testvéreiknek, valamint továbbítják a magyar görögkatolikus hívek imádságát is. Az adományokon túl pedig arra kérnek minden jó szándékú embert, hogy imádkozzon a népek kiengesztelődéséért és a békéért. Az időjárásról marad a sok napsütés. Ma pénteken napos az idő, helyenként felhőképződéssel. Eső is lehet, délnyugati a szél, és 30-38 fokunk van. Szombaton napos időre van kilátás, de felhőkkel, néhol eshet eső. A nyugati a szél mellett 28-35 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányozást kívánunk. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk Péter első levelének első fejezetében, és ott a 17. verstől a 21. versig terjedően a következőképpen. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyi válogatás nélkül ítél meg mindenki cselekedete szerint, szent félelemmel éljetek földi vándorlásotok idején, tudva, hogy nem veszendő dolgon, ezüstön vagy aranyon váltathatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtés előtt kiválasztatott, de az idők végén megjelent ti értetek, akik általa hisztek Istenbe, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Álljunk fel és imádkozzunk Kulcsár Tibor testvérrel.
1: Mennyi édesatyánk, amikor a te igéd szembefordul a mi tradícióinkkal, akár felekezeti, akár családi, nagyra becsült hagyományainkkal, és azt atyáinktól örökölt hiába valóságoknak ítéli, akkor hajlamosak vagyunk megsértődni még rád is. Pedig elfelejtjük sokszor, hogy amikor a mi emberi gyakorlataink, emberi gondolataink fölébe keverednek az irántad érzett szeretetünknek, tiszteletünknek, a veled szemben való alázatunknak, akkor mindig zsákutcába jutunk. Kérünk, segíts, hogy a te igéd előtt megalázva a mi szívünket, el ne felejtsük, hogy te nem csak megítélted a mi ilyen-olyan tradícióinkat, hanem a szeplőtlen és hibátlan báránynak a vérén, Krisztusnak a vérén váltottál meg minket. Bocsásd meg azt a sok ezüstöt és aranyat, amit többre becsülünk ennél, a világnak a gazdagságát, csábítását, és engedd, hogy ez a Biblia tanulmány is segítsen bennünket, hogy odaforduljunk hozzád, hogy keressük a te arcodat, és megtaláljuk a szabadítót a te fiadban, az Úr Jézusban. Amen.
2: Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket és mindazokat, akik bármilyen módon technika segítségével hallgatnak bennünket. A mostani tanulmányunk címe Népek reménysége. Ez azt jelenti, hogy kilépünk Ézsaiás gondolkodásával együtt a szűk belső Izrael világából. Néhány tanulmány erejéig ott töltöttük el, ott néztünk, ott voltunk mi is lélekben, de már az Ószövetségben is ki kellett lépni, hiszen Izrael azt a feladatot kapta Istentől, hogy vigyék el a pogányok számára azt az üzenetet, hogy Izraelnek van egy istene, és ez az Isten várja a pogány nemzeteket is magához. Ebben a tanulmányban, a népek reménységét tanulmányában Ézsaiás 59., 60. és 61. fejezetét fogjuk áttanulmányozni. Az 59. fejezet első két verse egy nagyon szép gondolattal kezdi tanulmányunkat, amelyik arról szól, hogy milyen az Úr keze, és hogyan látjuk ezt.
3: Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő fülesüket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg. 60. fejezet 3. verse. Világosságot hoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez. Ellen White pedig azt mondja számunkra, hogy Krisztus iskolájában kell tanulnunk, mert egyedül csak az ő igazságossága tehet alkalmassá bennünket a kegyelem szövetségének áldásaira.
2: Köszönöm szépen. Tehát azt látjuk, hogy valami elválaszt bennünket Istentől. Nem mindig fogad el az Úr bennünket, hogyha szándékos bűnt teszünk, ha szándékos gonosz cselekedetet teszünk, akkor az Úr, amíg ilyen állapotban vagyunk, addig elhatárolódik tőlünk. Nem arról van szó, hogy a jó Isten csak tökéletes embert és bűntelen embert fog magához fogadni, de ugye mondja, hogy bűnt nem szenvedhetek el. Nagyon fontos, hogy ezt lássuk a mai 21. században is, hogy igenis, most ugye húsvét közelít el az életünkbe. Miről szól a húsvét? Hogy Isten odaadta mindenét. Miről szól a húsvét, hogy mi is forduljunk oda? Egyrészt fogadjuk el Isten által felajánlott áldozatot, a názáreti Jézust, és tegyünk meg mindent annak érdekébe, hogy a bűntől határolódjunk el. Ilyenkor sokkal könnyebb a megbocsátást gyakorolnunk. A megbocsátást, mert ha mi megbocsátást adunk, akkor az Úrtól megbocsátást fogunk kapni. Tehát ezek a nagy ünnepek, amely nem csak az Ószövetségben, hanem át és átjárja az Új Szövetséget, és átjárja a mindennapjainkat, ezek erre készítenek. De lehet egy ilyen nagy ünnepet szekularizált módon megünnepelni. Hogy ne, nézzük majd meg, és én nem akarok bántani senkit, de ugye egy évben kétszer elmegyünk a templomba, elmegyünk húsvétkor, és elmegyünk karácsonykor, végighallgatjuk az ízletes prédikációt, talán még tetszik is nekünk, de úgy nincs az Úrra időnk, mert hát mi nagyon fontos küldetésben vagyunk, és itt pontosan erről van szó, hogy népek reménységét akkor tudjuk mi továbbadni az embereknek, ezt a reménységet, ha az emberek látják bennünk. Ha nem látják, akkor ők sem fogják ezt a reménységet kérni, és ők sem fogják ezt a reménységet valamilyen módon várni. Látom, Tibor, valamit akarsz mondani.
1: Hát az az igazság, hogy ez a szakasz, amit elolvastunk, lehet, hogy mindenkinek borzasztóan aktuális, aki hallgat bennünket, meg nekünk is. Ugye itt ülünk most már egy éve, mire ez adásba kerül, amiről beszélgetünk, már több mint egy éve a koronavírusnak a fogságában. És hát én konkrétan találkoztam azzal a proféciának mondott szörnyűséggel, ami még tavaly márciusban hangzott el, hogy májusra, mármint tavaly májusra minden eltűnik a világról, ami koronavírus, és csak nagy ébredések lesznek. Na most nyilván, aki ebbe beleélte így magát, mert hát proféta mondta, az azóta is hatalmas csalódásban él, és ugye itt Ézsaiás válaszol egy olyan kérdésre, amit a nép föltett, de hát Isten pedig úgy gondolja, hogy erre érdemes válaszolni. Nem az Úr keze rövidült meg, és nem az ő karja erőtlen. Tehát nem arról szól, hogy az Úr süket, nem hal már minket, vagy erőtlen és nem tudna segíteni. És itt bűnről beszél, amiből ugye kinőtt egy olyan tanítás, hogy mindenképpen vizslatni kell, hogy biztos bűn történt, ha valakinél valami probléma van az életében. Ugye a tanítványok is tudták, hogy biztos, hogy bűn van a vakon született mögött is, és hát csak az a kérdés, hogy ő vétkezett még születése előtt, vagy a szülei, de itt Ézsaiás egy másik dologról beszél, trendről. És a trendben vétkezés, az megy nekünk is könnyen. Hiszen mit szoktunk csinálni, amit a nagy többség még elfogad? És ezzel én most senkit nem szeretnék megbántani, de tessenek csak arra gondolni, hogy hol vannak akár a gyülekezet etikai határai, ami a közösségben még éppen elmegy, amire nem fogja senki a fejünkre húzni a dolgokat, hanem hát más testvéréknél is van ilyen. Hát. És az Úr azt mondja, hogy ezek választanak el, hogy szépen beleúsztatok egy olyan trendbe, egy olyan folyamatba, ahol megalkuttatok azzal, hogy távol lehet tartani magatokat Istennek az akaratától, és törvényétől. Ez nagyon fájdalmas szakasz, ugyanakkor nagyon kijózanító. Tehát én azt gondolom, hogy erre kéne figyelni. És még egy mondat, ha már Tocsik testvér az előbb húsvétot emlegette, úgy emlékszem, hogy előbb van egy kicsit virágvasárnap. És virágvasárnapon a tömeg pontosan ezt az Úr karja, rövide vagy nem rövid kérdést hangoztatja. Ott, amikor kiabál, és azt kiabálja, hogy hozsanna, azt nem azt jelenti, hogy éljen, mint amit néhányan értenek alatta. A hozsanna az azt jelenti, hogy segíts már. Csak mindenki tudta, hogy mi a dolga, hogy hogy segítsen. És amikor nem úgy segített, akkor ez a hozsanna ki tudott nőni feszíts meggé is.
2: Köszönöm szépen. István?
0: Hát a Tibor, amit mond, az nekem úgy jön le, hogy amikor elcsüggedt állapotban vagyunk, akkor könnyen ilyen vádakat megfogadni, hogy rövid a kezzel, meg a fülesüket, pedig tulajdonképpen kétségbe vonjuk ezzel Isten hatalmát és jóságát, mert a kéz meg a fül, ez tulajdonképpen ezt szimbolizálja, ezt fejezi ki. De az igen világosan megmondja, hogy a segítség elmaradása nem Isten képességének vagy hallásának teszi kétségé, hanem a nép által emelt gátak miatt történt. És ez nagyon fontos, a bűn, szoktuk mondani, hogy a bűn az mindig hídrobbantás, felrobbantja a kapcsolatot az Istennel, a természetvilágával, az emberrel és egymás közötti. És ez egy klasszikus eset. És ami még megjegyzendő a részemről, hogy ez a bűn nem csak eltávolít, hanem szembe is fordít Istennel bennünket. Tehát elfordulunk az Istentől, és elfordulás után pedig távolodunk, egyre messzebbre kerülünk egymáshoz. És tulajdonképpen a válasz teljesen egyértelmű, ami elválaszt az Istentől, az a mi elutasításunk, a mi cselekedetünk következménye.
2: Köszönöm szépen. Anikó, aztán Marika.
4: Én azt figyeltem meg, hogy sokan ezt az elválasztó bűnt valamilyen ordító nagy dolgoknak képzelik, hogy megtagadni Istent, paráznasság, gyilkosság, stb. Vannak finom kis bűnöcskék is, amik ugyanúgy el tudnak választani, és ehhez, amikor ezen gondolkodtam, egy kép jutott eszembe. A hangtechnikában ugye vannak csatlakozók, és ott nagyon kis finom érintkezések vannak, és bőven elég ahhoz, hogy ne legyen jó a felvétel, ha elkorrodálódott. Mert mondjuk a légpárától. Észre se vesszük, de ha az nincs tökéletesen megtisztítva, vagy nem olyan aranybevonatos, nem olyan értékes, akkor bizony nem lesz jó. És nagyon sokszor a mi életünkben, különösen, hogyha Isten gyermekei vagyunk, nem a nagy dolgok jönnek be, mert ugye azt úgy az ember fölismeri, jaj nem, hát nem fogok lopni, meg nem tudom én mit nem fogok csinálni, az bűn. De figyeljünk, hogy az életben ez az apró kis bekoszolódás is elválaszthat Istentől, ha nem figyelünk. És akkor már nem halljuk, nem lesz jó a vétel, nem halljuk a hangját, de van kegyelem, és lehet tisztítószerért menni Istenhez, a Golgotához, az ő véréért.
2: Ugye Izsaiás mondta, hogy gyertek, törvénykezzünk, ha bűneitek skarlátpirosak, fehérek lesznek. Marika?
5: Ugye az előző heti leckénél vettük, hogy az Úr azt mondja, hogy az én gondolataim nem a ti gondolataitok. És hát ugye hányszor írja a Biblia azt tanácsolva, hogy újítsd meg a te gondolkodásodat. Mert ha nem újítod meg, akkor nem lesz tiszta az Isten iránti engedelmességed. Mert akkor egy kicsit a világ felé is húzódozol, a másik része egy kicsit keresztényi módon is él, és az Úr nem fogadja el ezt a kétfelé sántikálást. És ehhez csak úgy jutunk, hogyha kigyomláljuk magunkból azokat a világból bevett gondolkodási szokásainkat, cselekedeteinket. Ha nem újítjuk meg a gondolatainkat, akkor egy keszekusza gondolatvilágunk lesz, és azt az Úr nem fogadja el.
2: Köszönöm szépen. Van egy szép szigeti ilyen idézetünk, honnan?
3: Istennél nincs elfelejtett bűn című könyvből, a 7. oldalról olvasom. Egyetemes emberi kérdés. Mit lehet tenni a bűnnel? Hogyan lehet közösségromboló hatását megszüntetni? Hiszen könnyű belátni, hogy alapvető létérdekünk egymásra találni. Isten és ember. Ember és ember. De ember és a világ között sem épül fel a bűn által lerombolt híd magától. Külső segítségre, hídépítőre van szükségünk, mert híd nélkül ellehetetlenülünk. Elveszítjük az önismeret, az öröm lehetőségét, és egyre kevésbé tudjuk elmondani magunknak, hogy miért élünk ezen a földön. Jézus, az emberfia, éppen azért jött a földre, azért vállalta el megváltásunkat, mert az önzés világában a szeretet uralmát akarta helyreállítani. Azt akarja, hogy mi így teljes értékű emberek legyünk.
2: Nagyon szépen köszönöm. A hétfői gondolatunk a körül forog, hogy ki nyer bűnbocsánatot. Ezzel kapcsolatosan Róma 3. fejezet 21. versétől mit is mond az ige?
5: Most pedig törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a proféták, mégpedig Isten igazsága a Jézus Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség, mivel mindenki vétkezett és nélkülözi Isten dicsőségét, Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban lett válság által.
2: Köszönöm szépen. Azt látjuk, hogy bárki bocsánatot kaphat Istentől, bűnbocsánatot, viszont aki azt hiszi nagyon könnyelműen véve, hogy Istennek kötelező bűnbocsánatot adni, az lehet, hogy tévedni fog. Emlékeztek a vámszedő és a farizeus helyzetére. El kell mondjam, hogy a farizeus emberi teljesítménye egy rendkívül magas színvonalú volt, tehát a törvény betartása, én örülnék, hogyha annak

0: motivum és szándékot nézi az Úr. Hogy én őszintén, alázatosan, ahogy a vámszedő tette, vagy pedig kicsit hivalkodva, a többieket lenézve, magam érdemeit felnagyítva, magamat fókuszba helyezve, az Istent pedig hát úgy messziről tekintve értékelem az egész dolgot. Tehát azt mutatja számunkra, hogy az nyer bűnbocsánatot, aki alázatosan, egyszerűen, őszintén megy Istenhez oda. Marika?
1: Istennél nincs kis bűn, meg nagy bűn, hanem bűn van. És mi a saját bűnünket nem tudjuk saját magunknak megbocsátani. Mi sokszor,
0: még arra is.
1: Sokszor ugye megtévesztjük saját magunkat, de Jézus Krisztus tud csak bennünket tisztává tenni. És hogyha ugye mi cselekedeteinket látják mások, és abból következtetnek a mi hitünkre. Mi hiába mondjuk, hogy nekünk hitünk van, hogyha a cselekedeteink meg teljesen mást mutatnak.
0: Köszönöm szépen. Anikó?
2: Van egy olyan mondás, hogy Isten megbocsát, az a mestersége. Hát ezzel a lelkülettel nem lehet Istenhez menni, mert Istennek nem az a mestersége. A kegyelem az, hogy ő megbocsát Jézus golgotai áldozata révén. És ezzel nem lehet visszaélni. És Marikához még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy igen, van, aki magával nagyon elnéző, vannak ilyen típusú emberek, és igazából mindent megbocsátanak magának, mert hát én ilyen vagyok, és engem így kell elfogadni. Viszont vannak olyanok, akik, hát furcsa ilyet mondani, de kegyesebbek akarnak lenni Istennél. És ilyen mondatok hangzanak el, hogy ezt soha nem fogom tudni megbocsátani magamnak, vagy erre nincs kegyelem. Ne akarjam én Istennek megmondani, hogy Istennek mi a dolga. Ha ő azt mondta, hogy a Jézus vére minden bűnre elég, ha őszintén megbántam, akkor higgyem el. És ha ő azt mondta, hogy a háta mögé veti, és nem is emlékszik, a tenger mélyére veti a bűneinket, ha azt őszintén megbántuk, akkor higgyük el, hogy ez így van, és magunknak is bocsássunk meg. Nem kell magunkat megkötöznünk olyan kötelékkel, amit Isten nem akar ránk rakni, mert ő szabadságra hívott el minket. Ez nem jelenti azt, hogy visszaélhetek vele. Egy kis lány mondta egyszer azt, hogy hát majd kidumálom magam, amikor a nagypapája bizonyos dologért számon kérte, és hát azt is mondta, hogy hát ennek az Úr Jézus se örülni, és azt mondta, hogy hát nem baj, majd kidumálom magam. Nem lehet Isten előtt kidumálni magunkat. Ő valóban a szíveket nézi.
0: Köszönöm szépen. Szigeti István.
3: Azt emelném ki, hogy a Biblia mindig a reménységet is elénk tárja. És nem csak a hajlandóak vagyunk mindig a bűnre koncentrálni. És itt két nagyon fókusz jelölnék meg. Az egyik az, hogy mivel mindjárt bűnt követünk el, ez nem az a kérdés, hogy büntelenek vagyunk, vagy nem, hanem a fókuszban az kéne lenni, hogy a megbocsátáson alapul, vagy bűnbocsánaton kell alapulni. És ugyanez van az ítélet kapcsolatosan, és itt is mindig azt szoktuk fordítani, hogy ki követett el bűnt. Nem ez a lényeg, hogy ki követett ebből, hanem ki nyer bűnbocsánatot. Ez teljesen más megközelítés. Tehát én úgy látom, hogy a bűnt mindig előtérbe helyezünk, holott a fókusz a bűnbocsánaton van, a megbocsátáson van a Biblia szerint, mert a Biblia mindig a reménynek a igazságát, a lehetőséget tárja elénk.
0: Luthernak volt egy mondata, amiben nagyon sokan belekapaszkodtak, és ez így hangzik magyarul, hogy vétkezz bátran, de higgy még bátrabban. És én azt hiszem, ha jól értjük Luthert, és nem akarjuk félreérteni, hogy ez egy tökéletes. Mert sajnos olykor-olykor vétkezünk, és ne a vétek körül valaki, itt mondta talán István Marika, hogy mindig

0: A vétek körül forogunk, mindig a bűn körül, pedig a bűntől el kellene már jutni a kegyelemig, az Isten szeretetéig, és ez egy fontos, Jakó Gyula.
1: Egy olyan szót szeretnék itt használni, hogy az őszinteség. Egymás iránt és a mindenható iránt. Mindenható előtt nem lehet letagadni, hogy mit mondtam, mit cselekedtem, ő mindent kristálytisztán tud és lát. És hát az ige azt mondja, hogy bánjátok meg bűneiteket, és ő igaz, hogy az Isten megbocsássa. Na de ehhez meg kell bánni, be kell látni, őszintén oda kell fordulni egymáshoz is, és a mindenhatóhoz is. És akkor teljes mértékig. Csak sajnos a 21. század világa, ez egy kicsit más, és nem tudom, tehát nekem az az érzésem, mintha kegyetlenebb helyzet lenne, hogy ezt belássuk, hogy az őszinteség is, mert akkor még talán elnézést a profán kifejezésé, még baleknek is néznek, hogyha nem, ha túlzottan őszinte lennék. Pedig is Istennél és egymás iránt, csak akkor tudjuk őszintén rendezni a bűnöket, ha őszinték vagyunk egymáshoz is, és a mindenhatóhoz is.
0: Köszönjük szépen. Tibor?
2: Az előbb Marika mondta, hogy nincs kis bűn és nagy bűn, de azért most, hogyha megengedtek, talán mondok egy olyan különbséget, amit bárki észrevehet, és saját magunkat jó a legjobban vizsgálni. Elbukik két hívő ember. Bukás, van-e különbség? De tessék megnézni, merre van a feje. Hogyha a menny felé vezető úton úgy bukott el, hogy a menny felé van, és közben látszik rajta, hogy összetört a bűne miatt, bánja, szégyelli, nem akarja,
0: tehát
2: menj, akkor megy tovább. Hogyha föláll, és cinikus, és azt mondja, hogy mi mindenki ezt csinálja, hát senki nem különb, akkor ő háttal van a mennek már rég, ő ellenkező irányba megy, még akkor is, ha látszólag a keskeny úton van, már másik irányt követi, akkor jó tudni, hogy ebből baj lesz. Tehát mindig tessék megnézni magunkon is, hogy ez a botladozásunk az a menny felé vezető úton van, vagy már éppen messzire igyekszünk róla.
0: Köszönöm szépen. Van egy szép idézetünk. Igen?
3: Itt a Tiborhoz mondanám, hogy van olyan bűn, amit az Úr megbocsájt, és Jézus tisztává tesz, meg van halálos bűn is. Ez, amit említettél, hogy a mennyel hát talál valaki. Tehát aki elutasítja, nem figyel, nem hallgat, százszor kap lelkiismeret, egyéb úton figyelmeztetést, és mégis elutasítja, azt az Úr se tudja megmenteni.
0: Akkor mosta az idézetet.
3: Egy idézet, Szigeti Jenő, Istennél nincs elfelejtett bűn című könyvből, a 11. oldalon ezt írja. De Isten nem hagyja az embert a bokor mögött, megkeresi és előszólítja onnan, mert ő akar kérdezni, de nem manipulált kérdéseket tesz fel. A bűnbe esett ember a valósággal kerül szembe, hamar a hazugság elvarázsolt világában találja magát. Ezért nem is lehet más az első kérdés, mint az, hol vagy? A megszólító Isten azóta is így akar hidat létesíteni velünk. Ő nem az álmok istene, ő a valóság. Vele csak azt tud találkozni, aki erre a hol vagyra kész szívvel felel. Ez a kérdés az embert válaszút elé állítja. A bokorba bízom-e jobban, vagy a teremtőben? Istennek nem esett volna nehezére a bokrot eltüntetni, de ő azt akarta, amit ma is. Önként, szabad elhatározásból adjuk fel a menekülés illúzióját, és álljunk meg előtte. A kereszt csak úgy lesz az enyém, ha kilépek a bokorból. Itt kezdődik a megbocsátás. Amíg nem merek Isten elé állni, a bűntől nem tudok szabadulni.
0: Köszönöm szépen. Mély gondolatok. És most menjünk tovább. Egyetemes felszólítás. Ézsaiás 60. fejezetének első versétől Kulcsár Anikót kérem. Mondd el, mit mond az ige számunkra.
4: Kelj föl, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homálya nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Világosságot hoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez.
0: Köszönöm szépen, Sionról van szó, és Sion az Ószövetségben egy nőnemű kifejezés, ezért mindig azt mondja, hogy Sion lányai, soha nem mondja azt, hogy Sion fiújai vagy fiai, hanem mindig Sion lányai, mert Sion ugye nőnemű, olyan, mint egy édesanya. Nem véletlen, hogy Jeremiás a Síralmak könyvében egy nagy fejedelemasszonyhoz hasonlítja Jeruzsálemet, Siont. És most itt miről van szó? Hát kelj fel és tündökölj! Látszódjon meg rajtad, hogy te az Úrhoz tartozol. És én azt hiszem, hogy ebből van üzenet a ma embere számára. Meglátszik-e, hogy mi az Úrhoz tartozunk? Vagy látnak-e ebből valamit az emberek, hogy mi az Úrhoz tartozunk? Mert ha nem látnak semmit, akkor körülbelül úgy vagyunk, mint az elbukott Jeruzsálem. Mert látszódni kell. Tehát aki az Úrhoz tartozik, azon meg kell, hogy látszódjon. És mi az első? Világosság. Legyél világos. Világosodjál. Ugye a teremtés is így kezdődik, hogy Isten széllyel választotta a sötétséget és a világosságot. Tehát ahol az Úr van, ott mindig világosság, ott mindig fény, ott mindig valami ragyogás. A bűn a Biblia kifejezésével mindig homály, sötétség, mindig valami erőszak. Az Isten oldalán ott a szabadság és a szeretet, a bűn oldalán ott mindig a megkötözöttség és a szenvedés. Marika?
3: Amikor ezt olvastam, akkor az jutott eszembe, hogy az a világosság, az nem a te világosságod, hanem az Úré. Mi csak egy villanykörték vagyunk, amin keresztül az Úr világítani tud. A föld sötét és homályba van minden nép, de a kiválasztott népen ragyog az Úr dicsősége. Úgyhogy nekünk az Úr dicsőségéhez kell járulni.
0: Köszönöm szépen, Kulcsár Tibor testvér.
2: Hasonló gondolatok járnak a fejembe, csak talán még a villanykörténél is rosszabb, hogyha kinézünk este az égre, a múlt héten volt éppen, vagy a múlt hetekben, amikor szuperhold volt, óriási nagy hold. És hogyha valaki, talán a holdpolgárok megbocsátják nekem, de ha valaki tudja, hogy mi van ott, az egy nagy ocsmány ronda, sziklagolyó. Nincs benne semmi fényesség, ez egy nagy sötét semmi. A nap nélkül semmi lenne. De mivel visszatükrözi a nap fényét, hát olvasni lehetett volna nálunk a szobába, pont beragyogott ez a hold, és olyan világos volt, hogy tényleg lehetett volna olvasni a fényénél. Tehát valami ilyesmiről beszél, azt mondja, hogy ott ragyog fölötted az Úr. És hogyha az Új Szövetségbe akarunk párhuzamot keresni, a Korintusi második levél harmadik fejezetében azt mondja Pál apostol, hogy mi pedig Krisztus dicsőségét fedetlen arccal tükrözzük vissza, és közben ugyanarra a képre elváltozunk. Ha egy hívő ember tündököl, ha Krisztus közössége tündököl, az nem az ő fénye, csak visszaveri a Krisztusét, és Krisztust kell keresni, emiatt is.
0: Köszönöm szépen. Gyula?
1: Én még azt szeretném hangsúlyolni, hogy úgy kezdődik ez az ige, hogy kelj fel. Tehát egy felszólító módban, mert ha nem indulunk el az úton, akkor a Jóisten nem tud használni. És hát éppen emiatt kezdődik ez az ige, hogy ébredni kell, föl kell kelni, el kell indulni, és akkor a Jóisten használni tud bennünket.
0: Köszönöm szépen, ez annyira igaz, hogy gondoljátok meg, hogy mindig csak arról beszélünk, hogy föl kell kelni. De mindig ülve beszélünk az Úrról, ülve hallgatjuk a tanítást, mi is ülve mondjuk el most, hogy kelj fel, de hát ugyanígy nekünk is fel kell kelni, és el kell indulni. Erről nem csak beszélni kell, hanem meg kell tenni, cselekedni. A következő, az Úr jókedvének esztendeje. Ézsaiás 61. fejezet 1.-2. verse. Rózsika, mit is mond az ige számunkra?
5: Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, bekötözzem a megtört szíveket. Szabadulást hirdesek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállásának napját, vigasztalok minden gyászolót.
0: Az Úr jó kedvének esztendeje. Én azt hiszem, hogy az Úr jó kedve akkor látható, amikor a népe úgy él, hogy visszasugározza az Úrtól jövő világosságot, dicsőséget. De amikor az Úr azt látja, hogy saját népe, választott népe elfordult tőle, kétfele sántikál Illés szavait felhasználva, kétfele sántikál, akkor az Úr is gond terhelt. De akkor, amikor az Úrnak megadjuk, amit meg kell adni, akkor jó kedvének esztendeje. Ezt olyan ritkán szoktuk. Azt hiszük, hogy csak mi emberek vagyunk jó kedvűek, de az Úr is örül, amikor látja a változást az életünkben, amikor látja az odaszentelődést, az odafordulást, az akaratot, az elhatározást, még akkor is, ha ezek nem tökéletesen valósulnak meg, mert ezt a jó kedvet fogjuk tapasztalni a hívői életünkben. Jó, akkor Gyula testvér.
1: Figyeljük a célközönséget, amit felolvastunk az igéből, akkor mit mond, nem az elit, meg a jó módú, hanem a szegényet, az árvát, az özvegyet, a rászorultat. Tehát van egy célközönség, amit kimondottan a mindenható először kezdetként oda küldi, oda szeretné küldni az ő szolgáját.
0: Köszönöm szépen, Anikó.
4: Hát ugye ez az az ige, amit az Úr Jézus felolvasott a názáreti zsinagógában, ott a szolgálata elején, hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. És akkor ő itt abba hagyta. A bosszúállásról nem esett szó. Mert kegyelemmel jött annak idején, 2000 évvel ezelőtt az Úr Jézus, és kegyelemet hirdetett a saját népének, Izraelnek is, de kegyelmet hirdetett a távolvalóknak is, nekünk is. De el lehet utasítani ezt a kegyelmet, és akkor viszont lesz bosszúállás. És nem azért, mert Isten bosszúálló, hanem azért, mert én nem fogadtam el a kegyelmet. Ha engem elítéltek valamiért, hál' Istennek nem történt meg, de ha elítélnének, és kegyelmet kapnék, akár a köztársasági elnöktől, vagy bárhonnan, én azt elutasíthatom. Akkor ugyanúgy elítélt maradok. Ha elfogadom, minden épeszű ember elfogadja. Ha elfogadom, akkor szabad vagyok. És Isten ezt kínálja nekünk. De el kell fogadnunk.
0: Köszönöm szépen. Székely Marika.
3: Itt a fejezet elején ugye azt mondja, hogy az Úrnak lelke nyugszik rajtam, és felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek. Hát ez másra nem vonatkozhat, mint Jézus Krisztusra.
0: Így van, és akkor már most menjünk is tovább a Lukács evangélium 4. fejezet 16. versétől. Istenünk bosszúállásának napja. Nem csak örömünnep van az Úr közelében, hanem ez a bosszúállás nekem úgy nem nagyon tetszik ez az elnevezés, hanem inkább azt mondom, igazság szolgáltatásának a napja. Amikor kiderül, hogy ki az igaz, és kiderül, hogy ki nem az igaz. Szóval Lukács 4.16-tól.
6: Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és felállt, hogy olvasson. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvtekercset, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat. és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor, összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában pedig mindenkinek a tekintete rajta függött. Ő pedig így kezdett beszélni hozzájuk. Ma teljesedett be az írás a fületek hallatára.
0: Köszönöm szépen! A mai napig a zsinagógákban ez a szokás, ami a názáreti zsinagógában volt. Ha egy vendég érkezik, és ez a vendég ugye természetesen a zsidó valláshoz tartozik, akkor ő olvashatja fel a megfelelő heti szakaszból egy bizonyos részt. Természetesen a kohanitáknak, akik Áron leszármazottai, mindig elsőbségük volt. És nagyon jól ismerték Jézust, őt, mint egy rabbit tartották számon, és várták, hogy a felolvasott ige szakasz után ő majd egy prédikációt tart. És eljött, meg voltak döbbenve, hogy ő ment, és leült a helyére. És csak ennyit mondott valószínűleg, hogy már ez már ugye az úton volt, vagy a helyén volt, ma teljesedett be ez az írás a ti fületek hallatára. És akkor ez volt a prédikáció. Valószínűleg, hogyha nekünk a szószéken ennyit mondhatnánk, de azt hiszem, hogy akkor többet várna még a gyülekezet, de a mondani valója, ez kimeríthetetlen, hogy gondoljátok meg, hogy nem veszitek észre, hogy az idők teljesednek. És testvérek, olyan jó beszélni az ószövetségi népről, hogy mit nem vettek ők észre. Bezzeg, ha mi ott lennénk, akkor mi mindent észrevennénk. Na de, és a mi életünkben, amik teljesednek, ezeket nem veszük észre? István?
7: Én mindig szoktam nektek mondani, már unalmas tőlem hallani ezt, hogy Ézsaiás csodálatosan oda építkezik. Tehát ő lépésről lépésre vezet itt bennünket. És tulajdonképpen az is érdekes volt számomra, hogy Máté és Márk is ugyanezt a történetet leírja, mint Lukács, csak Lukács bontja ki ezt a dolgot, a végét emeli ki a Máté és Márk. Tehát itt tulajdonképpen azt akarnám mondani, hogy megerősített engem az, hogy azt van az igében, hogy megkereste ezt a szöveget. Nem, hogy véletlenül kinyitotta és elkezdett olvasni, hanem megkereste ezt a szöveget, legalább az új fordítástól ezt a szót mondja.
0: Valószínűleg az volt a napi felolvasandó.
7: Igen. És tulajdonképpen én azért mondom ezt az építkezés jellegét, mert ezt a bosszállás napját ő már nem olvasta tovább, hanem megállt, és azt mondja Leszkénk is, hogy szándékosan nem olvasta fel ennek a versnek ezt a szakaszát, mert tulajdonképpen a jó hírt, a szabadulást, a vigasztalást jelentő szolgálatot elkezdte, de ugyanakkor azt is meg kell mondani, hogy hallgatásával Jézus nem tagadta ezt az igazságot, csak nem tartotta odavalónak. Most nem volt az
0: nem volt aktuális.
7: Nem volt aktuális, nem volt az az alkalom, és tulajdonképpen a jó hírrel azt is mondja, hogy van egy lehetőség számotokra, hogy elfogadjátok a menny hívását. Tulajdonképpen ebbe volt össze hangsúly, és nem a bosszúállás napjára tette a hangsúlyt, bár azt is meg kell mondani, azért a bosszúállás azért ott volt közöttük, mert az a pogányokat azért tisztességesen szitták már abba az időben is, vagy azt is mondhatjuk, hogy a saját bűneik legalább olyan nagyok voltak, mint a pogányoké. Tehát ez a gondolatot be volt, de Jézus, Ézsaiás is nagyon-nagyon szépen építkezik, és majd később a Krisztus visszajövetelekor lesz ennek a hangsúlya az ítéleten. Jóel azt mondja, az Úrnak nagy és félelmetes napja, amit Máté, Márk, Lukás is megemlít a könyvébe.
0: Kulcsár testvér?
2: Nagyon furcsa képet hadd mondjak nektek. Én ma hajnalban dolgoztam utoljára egy hanganyaggal, egy 40 perces beszélgetéssel kellett valamit csinálnom, és egy vágást kellett rajta csinálnom, és ott valaki megszólalt, és hogyha valaki ránéz a képernyőre, az ő megszólalása az eredeti kinyitásnál talán olyan 3 milliméternyi valami. De amikor kinyitottam ahhoz, hogy dolgozni tudjak, akkor az mindjárt betöltötte az egész képernyőt, mert hogy egyébként csak az összefüggésekben ilyen pici, de valójában neki volt egy 2,5-3 perces megszólalása. A profécia nagyon hasonlít ehhez. Mond valamit Ézsaiás a történelemre vonatkozóan, mint egy összenyomott hangfájl, úgy kapjuk meg a proféciában, de amikor Isten kinyitja a történelem idővonalán, akkor hirtelen az egész teret betölti a teret, és például tudhatjuk, hogy sokkal közelebb vagyunk ahhoz a bizonyos bosszúállás napjához, mint Ézsaiás volt, mert Péter apostolon keresztül az Úr megerősíti, hogy miközben sokan mondogatják, hogy na hol van az ő eljövetelének ideje, amikor majd elszámol ezzel a világgal, elfelejtkeznek róla, mondja, szándékosan felejtkeznek el arról, hogy egyébként el fog jönni az Úr napja, és akkor Isten az elszámolást megtartja. És miközben félünk ettől egy picit, ettől a bosszúállástól, mert olyan rossz íze van. De hát tessenek csak arra gondolni, hogy aki a gravitációt teremtette, hogyha én nem vagyok hajlandó használni a liftet, csak belépek a liftaknába, tessék kitalálni, hogy mi lesz velem.
0: 9,81-es gyorsulásod lesz.
2: Igen, és hogyha a tizediknél léptem be, gyorsan le fogok érni. De a következmények tekintetében nem is kell nagyon kérdezni kezelőorvosunkat és gyógyszerészünket, ugye? Na most ez így van, hogyha szembe megyünk Isten törvényével, akkor lehet úgy tekinteni, hogy Isten bosszúja lesz, hogy a következményeket nem fogja elhárítani. Mert összesen erről van szó.
0: Köszönöm szépen. Úgy látom, Rózsika, van még egy szép Szigeti Jenő idézetet, és majd utána az összefoglalóval zárod.
5: Szigeti Jenő, Istennél nincs elfelejtett bűn, című könyvéből a 16. oldalról olvasom. A jó hír ma az, nem vagyok egyedül a döntésben. A bűneset után Isten nem csupán nem sajnálkozott, hanem cselekedett. Ő ment az ember után, szólította meg kérdésével, Ádám, hol vagy? Nem azért hangzott el ez a kérdés, mert Isten nem lát magunk választott bokraink mögé, hanem azért, mert ő nem mondott igent a mi bűneinkre. Keresztények vagyunk, csak névleg, vagy Krisztus követői a szó eredeti értelmében. Nem a bűnről kell leszokni, hanem Jézust kell követni. Jézus szeretne megszületni a szívünkben. Amikor a bölcsek Jézust keresték, csak kétféle ember volt Jeruzsálemben. Az egyik látta a csillagot, a másik el is indult utána. Te mit teszel? Az összefoglaló. Isten úgy tisztítja meg az igazságtalan társadalmat, hogy eltávolítja a lázadókat, és helyreállítja a maradékot, akik elfordulnak a bűneiktől, amelyek elválasztották őket tőle. Az Úr jelenléte áldásainak köszönhetően más nemzetekből is Isten népéhez térnek az emberek, hogy ők is élvezhessék Isten jókedvének idejét, amit a Mesiás hirdet és hoz el.
0: Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy Ézsaiás prófétát az elmúlt időszakban egyre jobban meg tudtuk érteni. Szó sincs arról, hogy áttanulmányoztuk, átrohantunk. Átrohantunk 12-13 alkalommal, hogyha még az előttünk álló dolgot és a következő hetet veszük. Tehát a népek reménységéről volt most szó, és reméljük, hogy ebben a népek reménységében mi magyarok is beletartozunk, hogy mi is le tudjuk tenni az Úr lábaihoz ami fáradtságunkat, ami bűneinket, ami terheinket, és az áldásokat tőle tudjuk elvenni, az ő kezeitől megkapni. Az Úr hallgassa meg az elhangzottakat, és áldja meg szíveinkben az ő gondolatait, az ő kegyelméből. Amen.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Tedd meg, amit kimondasz. Jó szombatot, Shabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 27 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 20 óra 33 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Kitécé heti szakaszt olvassák fel a zsinagógákban, amelynek jelentése midőn kivonulsz a harcmezőre. 5 Mózes 21.10-től 25.19-ig. Igei üzenet a heti szakaszból. Ha fogadalmat teszel Istenednek az Úrnak, ne halogasd annak a teljesítését, mert úgyis számon kéri tőled Istened az Úr, és vétek fog terhelni. Ha nem teszel fogadalmat, azzal nem vétkezel. Vigyázz azért, hogy megtedd, amit kimondasz, ha önkéntes áldozatot fogadsz Istenednek az Úrnak, ahogyan azt megígéred. 5 Mózes 23, 22-24-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. A rossz ösztön legyőzése nem egyszeri, hanem folyamatos küzdelem. Ha az emberen eluralkodik a negativitás, az mindenre hatással lesz. Világítására, társkapcsolatára, önbecsülésére, írja a Kitécé heti szakasz kapcsán Szerdó Szervin rabbi. Midőn kivonulsz háborúba ellenséged ellen, és az örökké való a te Istened kezedbe adja őt. 5 Mózes 21.10. Ha figyelmesen olvassuk a fenti idézetet, feltűnik a különös mondat szerkezet, midőn kivonulsz háborúba, majd kezedbe adja őt. A vers közepén az alany megváltozik, nem egyértelmű, ki megy háborúba, ki és mit ad az ember a kezedbe. Persze, logikus. Az örökkévaló, az ember legfontosabb háborúját saját ösztönei és vágyai ellen kell megvívnia. Az ember két belső erővel bír, a jó és a rossz ösztönnel. A nagy kihívás a rossz ösztön legyőzése és ezáltal a jó követése. Így az ember teljesebbé válhat és közelebb kerülhet Istenhez. Tudta, a zsidó vallásban nem mindegy, milyen sorrendben vágja a körmeit. A körömvágás hétköznapi tevékenység, a zsidó hagyomány azonban meglepően részletes szabályokat és mély szimbolikát kapcsol hozzá. A zsidó hagyományban még a legapróbb hétköznapi cselekedetek is spirituális lehetőséget kaphatnak. Kevésbé ismert, hogy a körömvágásnak is kialakult rendje van, nem csak az számít, melyik napon történik, hanem az is, milyen sorrendben vágják le a körmöket. A szokás mögött egyszerre húzódnak meg ősi hagyományok, misztikus magyarázatok és gyakorlati vallási szempontok. Az egyik legősibb forrás szerint nem ajánlott a körmöket egyszerűen egymás után levágni. Az időjárásról marad a sok napsütés. Ma pénteken napos az idő, helyenként felhőképződéssel. Eső is lehet, délnyugati a szél, és 30-38 fokunk van. Szombaton napos időre van kilátás, de felhőkkel, néhol eshet eső. A nyugati a szél mellett 28-35 fok várható.
0: Íreinket hallották.

0: Ó-egyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
1: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket az egyiptomi kapcsolat című műsorunkban. Ezúttal a Bibliáról és annak Egyiptom képéről fogunk beszélgetni. Vendégem pedig...
2: Uherkovics Néperge Tímea vagyok, Albert Irsa és Ceglid Bercelen vagyok, református lelkész. Most kezdtem a 18. évet.
1: Nem kevés. Hogyan látod Egyiptomot, milyennek látták a zsidók?
2: Kettős, nagyon kettős Egyiptomnak a megítélése a különböző történelmi korokban. Egy képpel szeretném kezdeni, amit most a napokban láttam meg. Állítólag a líbiai sivatagban, ami nincs messze Egyiptomtól, lakik egy kétfejű kígyó, hogy a feje, tehát a feje a farkán is megvan, és mind a két irányba tud menni, és mind a két feje egyformán mérgező, de itt most nem az egyformán mérgező oldalára utalnék, hanem arra, hogy ezt használták jelképként a középkorban, keresztény vonulatokban is. Az egyik a pozitív oldalat jelképezi, a másik pedig a negatívat, és Egyiptomnak valahogy pontosan ugyanígy volt a megítélése, mert sokszor mentette meg a zsidóságot, mint tudjuk, éhénységek idején. Amikor például Ábrahám és arra kényszerült egy éhínség miatt, hogy Ábrám volt még akkor, Szárajjal a feleségével együtt elmenjenek Egyiptomba. A fáraó ekkor még, tehát nincs megnevezve, nem nevezi meg ezt a fáraót a Biblia, és ott a fáraónak felesége is lesz Száraj. És ott jól élnek, nagyon jól élnek, bőségben élnek. Egyiptom tehát egyrészt így a bőség területe. Persze csapások is jöttek a fáraóra, és ekkor nagyon okosan mondta a fáraó, hogy Ábrahám vagy Ábrám, hát miért nem mondtad meg, hogy ez az asszony neked a feleséged? És így haza is mehettek, épségben végül is. Aztán tudjuk, hogy Ábrahámnak az unokája, Jákob is elkerült Egyiptomba, ugyancsak éhínség miatt. Azt is tudjuk, hogy József, Jákobnak a fia volt az, aki előbb oda került. A testvérek galád módon eladták, de Isten tervei különösek. Tehát az éhínség jelenik meg megint. A bőség tárháza Egyiptom, de az ott töltött bő 300 vagy közel 300 év alatt megváltozott a helyzetük, mint tudjuk, és második Ramszesz idejére már teljesen elveszítették a szabadságukat, a nyomorúság földjének élték meg. Aztán Mózes kivezette a népét Egyiptomból, és ez is érdekes, hogy megszabadultak, és épp hogy áttértek a Vörös-tengeren, átkeltek a Vörös-tengeren, már elkezdtek siránkozni Egyiptom húsos fazekai után, tehát szolgaság, háza, rabszolgaság, és ugyanakkor a vágyott élelem.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy rabszolgák voltak, és mégis jól tudtak élni Egyiptomban.
2: Igen. Minden utólag derül ki, hogy vannak rosszabb helyzetek is annál, mint amiben élnek. Igen. Aztán az Ószövetségben még számtalan különös példa van a fogság körüli időszakokról. Különösképpen sok példa van Egyiptomról, majd mondok mindjárt, de ami időben Ábrahámék után következne, az Salamon idejéből való, ő a harmadik zsidó király, mint tudjuk, az egyik legnagyobb volt Dáviddal együtt a trónon, és az ő fia, mielőtt trónra került volna, sőt, hát trónra is került idővel, de ott vált ketté az ország, mert volt egy Jeroboám nevű építési felügyelője Salamonnak, aki megmondta Roboámnak, hogy hát az apja nagy terheket rak a nép vállára, mert Salamon rendkívüli építkezéseket folytatott, mert hát Salamonnak is nyilván megmondta, Salamonnak sem tetszett, és Jeroboám Egyiptomban keresett menedéket. Egyiptomban volt mindaddig, amíg Salamon meg nem halt, és amikor hazajött, akkor ő lett a déli ország uralkodója, Salamon fia pedig az északi ország részé, és innentől fogva egy óriási meredek lejtőn indult el a nép. Sisáknak hívták. Gondolom, Sisák, nem ezt kell mondják, hanem Sisáknak hívták azt a fáraót.
1: Aki... Az egyiptomiak Sesonknak nevezik.
2: Igen? Na, Sesonk. Tehát hozzá menekült Jeroboám Salamon elől. És még kihagytam Salamon életéből azt a mozzanatot, hogy volt neki ám a nagyon-nagyon sok felesége között, egy egyiptomi felesége is. És mielőtt a bölcsességet kérő álma megvolt, tehát még nagyon fiatalon történt ez a, vagy esett meg ez a házasság, és nász ajándékot is kapott Salamon, Gézert, így mondja a Biblia, Ószövetség, Gézert kapta meg a feleségével együtt.
1: Ezt szoktuk Gázának mondani, és a gázai övezet ma is nevezetes találkozó pont a két ország között.
2: Aztán, ha tovább megyünk Salamon életétől, időben előre, akkor Egyiptomnak az építészete, hogy milyen hatással volt a zsidóságra, és különösen hát nyilvánvalóan a gazdagok építkezésére, a királyok építkezésére, egészen pontosan Jeremiás jegyzi meg, hogy Jósiás egyik fia olyan palotát építetett, amelynek óriási ablakai voltak, és bár nincs odaírva, hogy egyiptomi mintára, de mindenki, tehát ott mindenki tudta, hogy ez azt a mintát követi, és a nagy ablak egy palotán maga után vonta az, hogy csak is egy népet elnyomó uralkodó viselkedhet így, hiszen minden pénzt a építkezésbe öl a maga kényelmére, a néppel pedig nem foglalkozik, tehát szociális kérdések is felmerülnek a nagy ablak mellett, tehát elnyomás, határozottan az elnyomás jelképe a palotán lévő nagy ablak. A nép elnyomása.
1: Pont a nagy ablak.
2: Igen, a nagy ablak, a nagyra vágott ablak. Ez így ki is van emelve, csak nincs nálam a Bibliám, Jeremiás 22:14-ben van erre utalás, hatalmas ablakok.
1: Érdekes. Igen. Egyiptomban voltak ablakok, tehát, de volt egy ablak, ami különleges szerepet töltött be, az úgynevezett megjelenések ablaka, ahonnan a fáraó megjelent, amikor nagy ünnepek voltak, és onnan adta a jutalmakat. De egyébként a nagy ablak nem játszott különösebb szerepet, csak ebben az egy esetben volt szerepe a mindennapi életben, attól függetlenül, hogy nyilvánvalóan, ahol ablak van, ott a fény bemegy, tehát világos van belül, de ez egy más kérdés. A szél is be tud menni, meg a por is nagyobb mennyiségben bemegy, tehát vannak ennek negatív oldalai is.
2: Igen, de máshol is megjelent a prófétáknál ugyanennek a megjelölése, hogy hatalmas ablakok, nyitott részek a palotán, amely ezek szerint nem volt jellemző a zsidóság építkezésére. Arra már utaltam, hogy arra utaltam pontosabban, hogy van fáraó, akinek a nevét is tudjuk, az első Sisák, akiket...
1: A kisesónk.
2: Igen, őt ismerjük Salamon idejéből. A második fáraó név szerint megemlítve Tirhaka.
1: Öttaharkának mondjuk az egyiptológiában.
2: Igen, és akkor az asszír fogság körüli időkben, tehát Krisztus előtt a 7. század elején volt kapcsolata Egyiptommal.
1: Ő egyébként egy nagyon érdekes személyiség, mert úgynevezett etióp fáraó, magyarul délről jött, Napata, Meroé, ezek azok a területek, ahol ők uralkodtak, a 25. dinasztia, és már az elődei meghódították Egyiptomot, amit ők nem hódításként éltek meg, hanem a úgynevezett harmadik átmeneti korban Egyiptomban a klasszikus vallástól, amikor Ámon volt a főisten, az új birodalmi államvallás formától jelentősen eltértek. És a déli területeken Egyiptom annyira egyiptizálta ezt a mai Szudán gyakorlatilag Khartoumig terjedő területét, hogy teljes mértékben átvették az egyiptomi vallásnak az akkor hivatalos formáját, ahol Ámon volt az istenek királya, Ámon-Reszontér, ahogy később a görögök mondták. És ezen a területen annyira magukévé tették ezt az új egyiptomi típusú egyiptomi vallást, hogy teljesen annak a szellemében éltek, és az volt az ideológia, az észak felé nyomulásnak, hogy ők visszaállítják a helyes vallásgyakorlatot, Ámonnak a tiszteletét. És Taharka nagyon kiemelkedik ezek közül az uralkodók közül, mert ő volt az, aki valóban Egyiptomban is élt, ott is építkezett, és fizikailag is, nem csak elméletileg, hanem fizikailag is egyiptomi fáraóként uralkodott. Csak éppen az asszírok kiűzték. Nem tudjuk pontosan, hogy Taharka meghalt a csatározásokban, vagy pedig sokkal valószínűbb, hogy visszavonult a déli területekre, és északon az asszírok lettek az urak. Ez volt az, amitől a 26. Szaiszi dinasztia megszabadította az országot, és visszaadom a szót.
2: Igen, ezt így lehet tudni is, hogy fölégették Tébát is az asszírok. Aztán a harmadik fáraó, aki meg van említve még az Ószövetségben, az Nékó fáraó.
1: Hát Nékó, igen.
2: Nékó fáraó. Ő is ebben az időszakban, a 7. században. Ilyet is a Megiddói csata nagyon híres az Ószövetségben is, 609-ben, ugye Krisztus előtt természetesen, 609-ben ott halt meg Jósiás, a nagy reformer király, akinek azért megdöbbentő az élete csak röviden, mert az apja egy, pontosabban a nagyapja egy bálványimádó király volt, Manassé, és ő mégis megtalálván a felújítandó templomban a tekercset teljesen megtért, úgymond, megváltozott, megfordult, és itt hal meg Megiddón, tehát 609-ben, és Nékó fáraó elviszi az egyik fiát, az egyik fiát, a másik fiát pedig uralkodóvá teszi. Jójákim néven lesz uralkodóvá a király, és hadisarcot fizettet Nékó fáraó. Jójákimmal 100 talentum ezüstöt, így olvassuk, és 1 talentum aranyat, és tudjuk, hogy több 10 kilogramnyi nemesfémről van szó 1 talentum esetében. A negyedik fáraó Hofra, így írja a Szentírás. Biztosan sokféle kiejtéssel létezhet.
1: Nem tudom, hogy Hofra kivel azonos az egyiptominál. Mi történt akkor?
2: Mindjárt mondom. Jeremiás, amikor jött a babiloni veszedelem, akkor oda menekültek ehhez a fáraóhoz a zsidók, tehát sokan, Jeremiás is, a próféta maga. És itt szerettem volna idézni, 587-ben akkor rohanták le a babiloniak Jeruzsálemet, akkor pusztították el, Jeremiás 2.14 és soron következő versei, valamint ugyancsak Jeremiás 42. fejezet 7. versétől soron következő versek, zseniálisan leírják, hogy mit mond, mit üzen Isten nekik. Tehát, hogy az volt a lényege, hogy Egyiptom is el fog pusztulni, hogy olyanhoz menekülnek, akikhez egyáltalán nem kéne. És az egyik legszemléletesebb példa, Ézsaiás profita könyvében van a 20. fejezetben pikáns példa, amikor jelképes cselekedeteket kell végrehajtani a profitáknak, mindig ezek a legkellemetlenebb részek. Hát Ézsaiásnak 3 évig mesztelenül kell járnia, le kell vennie a saruját, a köpenyét, és azt kell ezzel kipéldáznia a zsidó nép előtt, hogy ti Egyiptomtól kértek segítséget. Hát az egyiptomi népet így fogják majd vinni Babilonba, csupasz fenékkel, így van leírva, csupasz fenékkel, mesztelenül szégyenetekre. Tehát, hogy akitől menedéket vártok, az is le lesz győzve. Mert nem az Úrtól vártak a zsidók, ebből következik logikus segedelmet, hanem Egyiptomtól. Tehát megint csak a nép számára pozitív a vélemény, hogy Egyiptomtól akarnak segedelmet várni, nyilván Isten felől ez negatív. Tehát ez a kettős arculat az Egyiptomhoz való fordulás felé. Az Ószövetségből valójában ennyit szerettem volna mindösszesen, és nagyjából körülbelül nagy vonalakban ennyit lehet elmondani. Az Új Szövetségben pedig hát a Szent Család Egyiptomba menekül, Heródes vérengzése elől, de akkor már római provincia. És ott vannak addig, ameddig nagy Heródes meg nem hal, utána mennek Názáretbe, és még ami ide tartozik, hogy a hagyomány szerint Márk evangelista hamar eljutott oda, és vagy sokakat megtérített, úgy mondjam, keresztjénné tett, tehát Krisztus vallásának követésére.
1: Igen, már az első század végén Egyiptomban érzékelhető keresztény közösségek vannak, akikből aztán a koptok lesznek később.
2: Igen, a híres koptok.
1: Viszont visszatérve még egy kicsit Józsefre, meg Józsefnek az álomfejtő képességére, a zsidóknál mennyire volt szokás az álom alapján jóslatokat adni?
2: Szokásban volt, mert mondták is, hogy aki szeret az Úr, álmában is ad eleget. Álmok, Dániel proféta könyve is szólnak álmokról. Nebukadnezár álma, több álma is volt, amikor, mint tudjuk, látott egy nagy fát kivágni, és úgy mondják, hogy úgy fejtette meg neki Dániel, hogy elveszíted az uralmadat, sőt a józan eszedet is, mert hát bálvány imádó vagy, ez a lényege, meg a zsidókat elnyomja, és füvet eszik, mint a négylábú jószágok, de igen, tehát hogy nyilvánvalóan erre a, tehát az ember alatti szintre való lesüllyedést akarja megmutatni. Most egy nagyon lehet, hogy butus következtetés, vagy nagyon keményen, meredeken hangzik, a bávány imádók tényleg ilyen ember alatti állapotba süllyedhetnek, ha nem vigyáznak, az isteneik teljesen elveszik az embernek azt az oldalát, ami Isten felé, a legmagasabb felé tudna figyelni. Mondjuk, hát ez igaz.
1: Ezt azért kérdeztem, mert a Bibliában, nem jut eszembe az a héber szó, amivel megnevezik az egyiptomi álomfejtőket, tehát azokat, akik a fáraónak az álmát megpróbálják megmagyarázni, és nem tudják megmagyarázni, és akkor utána József lesz az, aki megfejti, hiszen már a pohárnoknak is megfejtette előzőleg az álmát, már két álomfejtés, olyan álomfejtés van mögötte, amik beváltak, tehát beigazolódott, hogy az ő álomfejtésére lehet adni, mert ő meg tudja fejteni ezeket a ezeket a allegorikusnak, vagy metaforikusnak nevezhető álmokat. Az Új Birodalom korában volt ez, és az Új Birodalom korából egyetlen egy ilyen álomjóslást megmagyarázó könyvet ismerünk, a Chesterbiti 3-as számú papiruszt, ahol olyan álmok vannak, hogy teljesen világosan saját magát látja a személy álmában, és egyértelmű, hogy mit csinál. És ezt magyarázzák meg, hogy ez jó vagy rossz, mert ez azt jelenti, hogy, és akkor utána jön a magyarázat. De eseménysort, hogy mást lát az álmában, mint a saját személye, ilyent nem ismerünk. És ami nagyon érdekes, a későbbi időkben is, tehát az egyiptomi nyelv, ahogy tovább fejlődött, volt egy olyan korszak, a Szaiszi kor, a Nékó fáraó, akit említettél, ebbe az időszakba tartozik, amikor démotikus nyelven beszéltek az egyiptomiak, ez a klasszikus egyiptominak egy késői fázisa, olyan, mintha azt mondanám, hogy a római korban latinul beszéltek, de a középkorban az a latin már más, más volt, tehát hasonlít nagyon sok mindenben, de azért nyelvtanban és szókincsben is jelentős eltérések
2: voltak. Mint a Hugiber meg a Vará, bocsánat, ott is ugye már egy változatról van szó.
1: Tehát ezen a démotikus nyelven is megmaradtak álmos könyvek, és sémájukban ugyanaz jellegükben, tehát azok is, én vagyok az álomnak a szereplője, magamat látom valamilyen formában. Nem tőlem független dolgokat látok az álomban. Tehát ez így nagyon, nagyon eltérő jellegű álom volt. Érthető módon nem is értették, nem tudhatták az egyiptomiak megfejteni. De nem tudunk arról, hogy kifejezetten ez egy foglalkozás lett volna, hogy álomfejtő.
2: Értem, a zsidóság körén belül.
1: Az egyiptomiakon belül.
2: Ja, értem, igen.
1: És ugye egy olyan szót használ itt a Biblia, ami egyébként vésnökként szerepel máskor. Oh, álom fejtőként sehol máshol nem található meg a Bibliában. Értem. Ezért vannak olyan fordítások, ahol varázslónak fordítják.
2: Értem.
1: De ugyanakkor Egyiptomban nincsen ilyen szó.
2: Értem.
1: Na most próbáltak következtetni abból, hogy mégis a Bibliának a kopt fordításaiból, hogy az egyiptomiak hogyan értelmezték ezt, és ugye több kopt dialektus van, a kopt nyelvről azt azért érdemes megjegyezni, hogy ez az egyiptominak egy még későbbi változata, tehát olyan, minthogyha a latint a spanyolhoz vagy a franciához hasonlítanánk, tehát itt már ilyen nagy különbségek vannak, és ebben a kopt nyelvben azért nagyon sok minden tovább él a hajdani régi egyiptomiból, és ahogy így próbálták a hangtani változásoknak a segítségével rekonstruálni, hogy milyen szóból keletkezett, három különböző szóval fordították ezt le, héberből vagy görögből az egyiptomi kopt nyelvre. Van egy olyan, amelyik a bölcs, tudós ember. Hát ez semmit nem mond a mi szempontunkból. Aztán van egy olyan szó, amelyik azt mondja, hogy aki az álmot megmagyarázza, tehát körülírja.
2: Igen.
1: Ez megint csak egy olyan dolog, hogy igazából nem mondott semmit, igen, a szövegkörnyezetben levő dolgokat, és ez egy összetett részekből álló szó, tehát ez egy kopt szó. Tehát nem az ókori egyiptomi szóból, kifejezésből származik, és a harmadik pedig az az életházának az írnoka, ami egy papi tisztség, és aki egyáltalán nem volt erre specializálódva, mindenféle írnok

0: Tehát mindent, ami le van írva, el tudja olvasni, és meg tudja mondani. Tehát ebből az következik, hogy a Bibliában, József esetében a írás tudókat kérték meg, nem speciális személyeket. Ugyanakkor, amikor ezt magyarázni szokták, akkor általában azt, hogy az egyiptomi álomfejtők, mint hogyha Egyiptomban az álomfejtés olyan, olyan általános igen, dolog lenne. Közben meg nem.
1: Értem.
0: Nem voltak erre specializálódott személyek. Úgyhogy ez egy olyan számomra meglepő dolog volt, amikor...
1: Ezeket én így nem tudtam, tehát azt hittem, gondoltam volna, hogy voltak ilyen személyek, de mintha így nyúlt volna bele, folyt, szivárgott volna bele Istennek, Jahvénak a lénye egy hát, idegen kultúrába, ami végül is Jahvénak nem idegen, bocsánat, egy kicsit talán értetetlennek tűnik ez, de szeretném itt elmondani, most nem is az álomhoz kapcsolódva, hogy nagyon sokszor szidja, úgymond a proféták által Jahve, az idegen népeket, egyiptomiakat, asszírokat, de vannak olyan idézetek, és az nem az Ézsaiás 20-ban, hanem az Ézsaiás 20-ban egy olyan idézetet mondtam az előbb, ami nem ott van. Az van az Ézsaiás 20-ban, amit most ide kapcsolnék, hogy mindenki a népé lesz, és fog még zsíros falat, népévé lesz Jahvénak, és fog még zsíros falatokat szerezni a hegy tetején, és akkor Egyiptom is népe lesz, mondjuk az már máshol van leírva, mindenki, Asszíria népe lesz, hogy mindenkit visszafogad, de Ézsaiásnál ez olyan szépen megjelenik, hogy szidja egy darabig, utána pedig mindenki, mint egy egyetemesen visszavezettetik az ő gyönyörűséges birodalmába. Ez nagyon érdekes amúgy az ószövetségi proféciákban, és Egyiptom is benne van.
0: Most zenét hallgatunk, majd folytatjuk műsorunkat.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk Óegyiptomi kapcsolat című műsorunkat. Perger Tímea, református lelkésszel beszélgetek a Biblia Egyiptom képéről, és ott hagytuk abba, hogy Józsefnek az álomfejtéséről és a proféciákról beszéltünk, most pedig a következő egyiptomi kapcsolatra, Nekó fáraónak a történetére térjünk rá. A fáraó nevével kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy nagyon gyakran Ével mondják, tehát Nékónak mondják, de hogyha megnézzük a görög szövegeket, akkor Epsilonban benne, Hérodotosz Nekáónak írja például, tehát a görög időszakban ezt Evel ejtették Nekónak. Mit is mond róla a Biblia?
1: A Megidói csatánál, ugye ezt mondtuk róla, legyőzte Jósiást, és hadisharcra kényszerítette a zsidókat. Ő akarta elfoglalni Palesztinát és Szíriát, de nem sikerült neki.
0: Most ő meg egy nagyon érdekes személyiség az ókori egyiptomi Szaiszi dinasztia idejében. Ugye említettem, hogy a Szaiszi dinasztia az a dinasztia, amikor Egyiptom az asszírokat kiűzve újból nagy hatalommá vált. És a föníciaiakat, tehát a szír-palesztin területén élő

0: népeket megpróbálta a saját hatalmi körébe bevonni, részben a hódításokkal. Sok területet egyébként meg is hódított, de az új birodalmi eszmét, a nagy egyiptomi birodalmat, azt azért messze nem tudta létrehozni.
1: Meddig akarta amúgy keleti...
0: Az Orontészig akart észak felé
1: az
0: menni.
1: Az ott van már a Fekete-tenger
0: körül. Igen. Gyakorlatilag a földközi tengernek, igen, a keleti medencénél, a jelenlegi török partok.
1: Igen, értem. Jó, akkor még nem a Fekete-tenger. Jó, kicsit messzebb mentem.
0: Egy picivel délebbre.
1: Értem, igen.
0: A hetita egyiptomi birodalom határa volt az Orontésznél. Ez ugye a 19. dinasztiára jellemző, de előzőleg már a 18. dinasztiában is az egyiptomiak mindig addig hódítottak, mindig az Orontész volt az, ameddig elmentek, azon nem keltek át.
1: Mezopotámiáig is elmentek, hogy is hívták azt a birodalmat. Mitanni birodalom, mint többször is betörtek, vagy tehát így felborulást, vagy seregszemlét tartottak, de nem tudtak ott megmaradni ennyit.
0: Igen, de aztán sikerült Mitannit is a szövetségesek közé bevonni, és Mitanni arról volt nagyon nevezetes egyiptomi szempontból, hogy a Máriánó a harci kocsizóik nagyon fejlettek voltak, és a lótenyésztés nagyon-nagyon komolyan előre haladott volt ott, úgyhogy az egyiptomiak nagyon sokat tanultak tőlük ezen a téren, de továbbfejlesztették, mert az egyiptomiak... Ők azért egy kicsit mások voltak, és mindenben azt is megnézték, hogy számukra hogyan a legjobb. És jobbak akartak lenni másoknál, úgyhogy a harci kocsi esetében, amit én fogatnak szeretek nevezni, mert hogyha a kocsit hal valaki, akkor mindig legalább szekérre gondol, és itt gyakorlatilag egy fogatról van szó, ahol hajtja az ember, ott állni kell, leülni se tud, és véget is ér azzal az egész együttes. Tehát
1: bele kell élni.
0: Tehát olyan, mint amikor a rómaiaknál voltak ezek a versenyek,
1: igen.
0: Amit a bigának nevezett eszközeket, amikor hajtják. Tehát ilyen bigát képzeljünk el, csak hát az római kori és egy kicsit másfél ezer évvel korábbi szerkezetre ezt mondani olyan anakronisztikus.
1: Két kerekűek voltak ezek?
0: Két kerekűek. Ezért két van a biga a rómaiban. Ugye a visz a kettő szóból származtatva. Tehát ezeket a keleti népek, tehát az egyiptomitól eltérő ókori keleti népek mind három fővel használták. Az egyiptomiak meg azt mondták, hogy mi gyorsabbak akarunk lenni, akkor tudunk gyorsabbak lenni. A lónak nem tudjuk megnövelni a teljesítményét, csak akkor, hogyha kevesebbet húz, kisebb súlyt
1: egy
0: húz.
1: Egy emberrel oldották meg?
0: Kettővel megold. Három helyet kettővel oldották meg. Mert ugye ezeket több egy ember is elegendő volt, hogyha békés célra használták. De már ilyenok azok
1: igen,
0: harcosok
1: igen,
0: voltak.
1: Tehát muszáj volt a fegyverekkel is foglalkozni.
0: Tehát valakinek az íjat föl kellett húzni, és aki az íjat fölhúzza és céloz, az nem tud ugyanakkor a lovakkal is foglalkozni. Úgyhogy az egyiptomiak átalakították ezt olyan formában, hogy nem kell egy ember két kézzel irányítsa a két lovat, hanem egy kézzel tudja irányítani a két lovat. Ez nyilvánvaló a lószerszámoknál némi variációt igényelt. Ez az egyik, amin változtattak, a másik pedig az, hogy könnyebb legyen az a rész, amit húz a kocsi, tehát magának a szerkezetnek, ennek a fogatnak a mellvértjét nem tömören csinálták meg, hanem kivágtak belőle részeket. És így kisebb súlyt kellett vinnie emberben is, meg tárgyi felszerelésben is a lónak. Aztán a másik dolog, amire rájöttek, az, hogy biztonságosabbá is lehet tenni ezt, mert hogyha egy ilyen fogatnak a négy küllője volt a kerekének, a négy küllőből egy küllőt sikerült kiszakítatni valamilyen módon, kiszakadt, akkor utána gyakorlatilag ez a szerkezet még egy darabig ment, de aztán már nem lehetett vele menni, mert összetört a kerék. És ők hat küllőre. alakították át, 4-ből 6, és így egy küllőnek az elvesztése az nem jelentett problémát, sőt, igazság szerint még 2 küllőt is el lehetett veszíteni, ha azok nem közvetlen egymás mellett voltak, és csak a 3 küllő elvesztésekor jelentkezett ugyanaz, mint ami egy a ellenfélnél már az 1 küllőnél. Tehát,
1: ügyesek.
0: Tehát tovább fejlesztették, hogy jobban használható legyen. Na, ezt Mitannival kapcsolatban. Nekorról meg még azt akartam mondani, hogy tehát nem csak hadi úton próbálta ezekkel a népekkel a kapcsolatot a maga javára fordítani, hanem alkalmazott is föníciaiakat, akik nagyon jó hajósok voltak. Ő neki tulajdonítják azt, hogy Afrikát körbehajóztatta föníciaiakkal. Szóval ő egy tudós ember is volt. Na, de visszaadom neked a szót.
1: Igazából csak annyira lettem volna még kíváncsi, hogy vajon Nékó hogy bánhatott Jósiásnak a fiával. Mert Jósiás fia ott halt meg, biztos, hogy nem rabként tartotta. Egészen biztos, hogy jó lehetett ott neki. Én úgy gondolom.
0: Az általános egyiptomi felfogás az idegen uralkodókkal szemben az volt, hogy ha egy uralkodó ellenségesen viselkedett, akkor azzal nincs mit tenni, igen, le kell győzni. Értem. Börtön ugyan létezett Egyiptomban, meg börtönőrről is tudunk, de olyanról nem tudunk, hogy valakit hosszú ideig fogságban, értem, tartottak volna. Aki fogoly volt, azt a munkaerejét felhasználták. Tehát attól függően, hogy ez a fogoly milyen képzettséggel rendelkezett, és milyen volt a hozzáállása, elküldték a kőbányába dolgozni, mondjuk, és akkor ott kemény fizikai munkával dolgozott, és hát tudjuk, hogy a balesetvédelem nem volt olyan, mint ma, tehát ott azért elég sokan nyilvánvalóan elpusztultak, meghaltak. Akár kőomlás miatt, akár megerőltetés miatt, igen, akár nagyon sok probléma lehetett. Akik ott voltak, azokat sem fogolyként kezelték. De hát a kőbányák a sivatagban vannak. Hová megy a sivatagból egymagában?
1: Sehova.
0: Nem tud elmenni. Igen. Ha viszont ott meg akar maradni, hogy rendesen kapja az élelmiszeradagot, rendesen kell dolgozni. A saját egyiptomi embereikkel együtt dolgoztak. Csak függőbb viszonyban voltak, de nem szabad a klasszikus római rabszolgaságra,
1: értem,
0: gondolni. Tehát ugyanúgy bántak velük. Hát a különbség az volt, hogy egy fogoly nem tudott hová menni.
1: A sivatag.
0: Egy egyiptomi meg, amikor véget ért az expedíció, mert nem folyamatosan egész éven keresztül folytak a bányászatok, hanem expedíciókat szerveztek a sivatagba, elmentek, mit tudom én, 2-3 hónapig dolgoztak,
1: és
0: amit kitermeltek, azt, igen, visszavitték.
1: Igen.
0: Na most egy fogolynak nem volt hová hazamenni, az egyiptomiak meg haza tudtak olyankor menni, tehát a fogoly akkor attól függően, hogy kinek a fogja volt, az megint valamilyen más munkára ide, oda, amoda, amik ahol éppen szükség vitték volt a munkájára, oda vitte. Tehát nem volt a maga ura. Az egyiptomi paraszt, meg egyiptomi ember sem volt a maga ura, de nem ilyen mértékben.
1: Értem.
0: Tehát ez volt az alapvető különbség. Na most, amikor olyan ember volt, akinek szakismerete volt, és hajlandó volt beilleszkedni az egyiptomi életmódba, akkor különböző mesterségeket csinált. Tehát például ilyen fogatokat is készítettek, vagy például a vincellélek között nagyon sok előázsiai ember volt. Igen. Tehát ilyent is csináltak, és hogyha jól dolgoztak, jól beilleszkedtek, akkor egy idő után teljesen házat tudtak alapítani, ahogy az egyiptomiak mondták. Igen. Tehát önálló életet, igen, tudtak kezdeni. Nem volt az, hogy én fogoly vagyok, és akkor életem végéig nincs ide-oda fele dobálnak, mert lehet, hogy ez volt, igen, vele. De ki is... De,
1: lehet, hogy jól jött ki,
0: de
1: is belőle.
0: Hogyha olyan helyre került, minden az embereken múlik. Tehát ha olyan gazdája lett, aki emberként kezelte a többi embert, ugyanúgy őt, mint az egyiptomiakat, akkor ki tudott emelkedni. Vagy olyan képességei voltak, ismeretei, ami fontos volt a idézőjelbe tett gazdájának, akkor ennek semmi akadálya nem volt. De például szabadon házasodhatott. És az megszületett gyerekek azok ugyanabba a kategóriába estek, mint bármelyik egyiptomi.
1: Nagyon jó.
0: Tehát a fogoly kiszolgáltatottabb volt, de hogyha hajlandóságot mutatott arra, hogy beilleszkedjen az egyiptomiaknak a mindennapi életébe, akkor ez csak átmeneti volt. Akkor egy idő után meg tudta találni a maga helyét, mint a szolgák, vagy mint a parasztok. Tehát nem volt jobb sorsa, de rosszabb sem.
1: De rosszabb sem.
0: Mint az egyiptomi lakosságnak. Tehát ilyen szempontból nagyon befogadóak voltak az egyiptomiak. És ugyanez volt az uralkodókkal is, akik az udvarban éltek. Sőt, a legyőzött uralkodóknak a fiait, az ifjakat, azokat kifejezetten túszként elvitték az udvarba. De a túszok nagyon jól éltek. A jövendő királlyal együtt nevelkedtek.
1: Mint Dániel prófita, ugyebár Babilonban.
0: Igen.
1: Jó pár értelmes fiatalemberrel. Tehát, átképzés, egyebek.
0: Tehát ugyanazt a neveltetést igen. kapták, ugyanazokat a javakat, ugyanolyan fényes körülmények között éltek, hát ugye a fényes az a mai viszonylatban mást jelent, de az akkori fáraókra, trónörökössel azonos szinten igen. kezelték őket. Nyilván mindig éreztették velük, hogy ők azért itt csak vendégek, tehát azért biztos volt benne valami ilyen, de a vendég vagyok, vagy kiszolgáltatott fogoly, az nagyon nem mindegy, és ez gyakorlatilag annyit jelentett, hogy annyiban volt kiszolgáltatott, hogy nem mehetett el.
1: Tehát, értem.
0: Tehát,
1: igen.
0: Tehát a honvágya az nyilván megvolt. Tehát ez biztos, hogy azért bennük élt, de ugyanakkor kapcsolatot tarthatták az otthonnal, saját szolgáik lehettek, akik otthonról jöttek. Tulajdonképpen nagyon jól éltek. Persze az egyiptomiak ezt nem véletlenül csinálták, mert így egyiptizálták a jövendő vazallusokat. Megismerték, akit ugye személyesen ismerek, akivel jóba vagyok ráadásul, az, ha kér tőlem valamit, szívesebben megcsinálom, mint egy akárki, aki csak rám parancsol. Igen. Akkor rám parancsol, olyanok a körülmények, meg kell csináljam. De amint a körülmények megváltoznak, akkor már nem csinálom meg. Most, ha valakivel baráti viszonyban vagyok, akkor amíg a kérését meg tudom valósítani, addig megvalósítom. Tehát Egyiptom ezekkel az északi területekkel, a Szír-Palesztin térségben, földközi tengernek az északi partján élő területekkel, Mitannival is, miután sikerült legyőznie Mitannit, ilyen viszonyba került.
1: Jó viszony.
0: És a hettitákkal is, amikor második Ramszesz a csatában nem tudta legyőzni a hettitákat, de a hettiták sem tudták őt legyőzni. Mind a ketten a saját győzelmüket hirdették az országban, de kötöttek egy szerződést.
1: Az amerikai elnök választás, bocsánat. Igen.
0: A világ első olyan szerződését, ami kölcsönös, tehát nem csak béke szerződés volt, hanem egymás kölcsönös megsegítése is benne volt. És amikor Anatóliában éhínség volt, gabonára volt szükség, Egyiptomból ment oda a gabona, küldték. Viszont Ramszesznek is volt Hetita a felesége. Tehát tényleg szoros kapcsolatban, jó viszonyban ért egymással a két állam, és az uralkodók és a feleségeik leveleztek egymással. Baráti viszonyba keveredtek.
1: Nagyon szép. Még egy dolgot szeretnék, a házasságok kerültek szóba, és amúgy ez is mutatja a zsidóság részéről, hogy hogyan ítélték meg Egyiptomot, hogy amikor vegyes házasságokról volt szó, akkor egyiptomival lehetett házasodniuk. Tehát a mózesi törvényekben benne van, hogy egyiptomival lehet, mert...
0: Kifejezetten írják, hogy az egyiptomival lehet, vagy...
1: Igen, ez benne van. De azt tudom, hogy Mózes könyveiben az benne van, hogy kánáni népekkel ne, ammóniakkal és moábiakkal ne házasodjanak, mert ők voltak azok, akik amikor ti, mint nép, honfoglaló nép bennetettek Kánaánban, nem adtak nektek kenyeret és vizet. Így írja Mózes tehát törvénykönyve, vagy hát a Mózes könyvei, az nem tudom pontosan, hogy hol van ez. És egyiptomiakkal viszont lehetett házasodniuk, mert ők is ott voltak, tehát sokáig. És három generáció után már teljesen az izraeli néphez tartozhatott egy egyiptom is. Ez sok történetben előjön amúgy, hogy milyen a kánaániakkal kötött házasság. Rút könyve, ez nagyon keményen, Rút könyvében keményen megjelenik ez. Ott persze nem egyiptomiak vannak, hanem moábiak, hogy milyen átkot vonnak magukra a család, hogy onnan házasodnak. Érdekes. Egyiptomban nincs ilyen, tehát nincs átok.
0: Na,
1: ez lényeges, nem? Tehát, hogy végül is alapvetően jó a megítélése Egyiptomnak.
0: Igen, ez gyakorlatilag igen. Azt jelenti, hogy igen. Baráti viszonyban igen. voltak, csak az a státusz, az nem tetszett nekik, amiben Egyiptomban részesültek.
1: Igen, igen, igen, igen.
0: Ami azért azért is érdekes, mert az egyiptomiak nem tettek különbséget a különböző népek uh-huh. között. Tehát egy idegent idegen volt, és nem az volt, hogy ez most szír, ez most palesztin, ez most zsidó. Nem foglalkoztak ezzel, nem egyiptomi. De amikor az egyiptomiként viselkedett, akkor már befogadták, akkor már egyiptominak tekintették. Hát ez volt a probléma például a líbiaiakkal is. Ezért tudtak a líbiaiak aztán a harmadik átmeneti korban dinasztiát, uralkodói dinasztiát alakítani, mert az egyiptomiak teljesen befogadták őket, és egyiptomiként kezelték, és az egyiptomi ranglétrán, a katonai ranglétrán a legmagasabb szintre tudtak emelkedni. És amikor Egyiptomban ugye zűrzavar volt, mert a fáraónak, 11. Ramszesznek a hatalma az úgy lehanyatlott, és Tébában Amonisten irányította az országot, északon meg sok-sok kis részre szabdalódott, a sok-sok kis résznek jelentős részében líbiai volt a vezető. Mert ott telepedtek meg nagy mennyiségben, teljesen befogadták őket az egyiptomiak, ugyanúgy viszonyultak hozzá, mint egy, most idézőjelbe tett, echte egyiptomihoz, és úgy alakult, hogy ők lettek a legelőkelőbbek. És hát akkor jött ki a harmadik átmeneti korban, hogy ők ugyan egyiptizálódtak, nagyon sok egyiptomi dolgot átvettek, de a szemléletükben megőriztek a líbiaiból is sok mindent, mert hogy az egyiptomi szemlélet az volt, hogy van egy fáraó, aki az északi területek alsó egyiptom és a déli területek felső egyiptomnak az ura. És a líbiaiak úgy tűnik, hogy leginkább a törzsszövetség rendszerében gondolkoztak, mert hogy ők így uralkodtak.
1: Igen, igen, igen.
0: És nem zavarta őket, hát az egyiptomit iszonyatosan zavarta volna, hogy egyszerre három fáraó van.
1: Gondolom.
0: Hát ez egy egyiptomi szemléletben elképzelhetetlen lett volna. Ott egynek kell csak lenni, mert egy valódi, a többi pedig trombitorló. És hát ki azt tekintette valódinak, akit valódinak igen. akart tekinteni, tehát azért volt Egyiptomban is ilyen időszak, de egymással folyton harcoltak, mert az trombitorló, én vagyok az igazi.
1: Igen, ez nagyon érdekes, az istenekben is, ahogyan olvastam, hogy Ámon, mint főisten, hogy volt egy ilyen neve is, hogy az egyetlen. Tehát, igen. hogy rengeteg isten, de mégis egy, tehát az egyetlen is minden népnek.
0: Az Istenek királya.
1: Igen, az Istenek királya. Milyen sok helyen megjelenik ez? Jahve is az egyetlennek, az egynek.
0: Igen, csak ezt az egyet igen. máshogy értelmezték az egyiptomiak.
1: Igen, nyilvánvalóan. Igen, vagy Mitrász is, ugye az is nem sokára ott Krisztus környéke körül majdnem világvallásá lett, vagy a kereszténység helyett ő is az egyetlen, sok-sok neve közül ez volt az egyet.
0: De az Isis kultuszban is.
1: Biztosan ott is így volt, hogy az egyetlen.
0: Szóval teljesen más volt a szemlélete a libiaiaknak, mint az egyiptomiaknak. Hát aztán ez volt az említett Taharka, aki rendet teremtett. Hagyományos egyiptomi szemlélet szerint az egész országnak egy fáraója kell legyen. Ez ő volt.
1: De meg tudta tenni.
0: Igen, egészen addig, míg az asszírok ki nem üzték, és ekkor volt az, hogy Tébát is felégették. Tehát egészen Tébáig üzték, ez a második hadjárat volt, mert az elsőben még Taharkának, úgy Memphisnél sikerült megállítani, de aztán, amikor másodszor jöttek, akkor már nem. Viszont házasságról beszélünk.
1: Házasságról, a vegyes házasság, hogy a zsidók megítélése Egyiptom felől. Tehát végülis a soron jó, ha össze akarjuk foglalni, mert a házasság azt mutatja, hogy hát ők szívesen befogadják az idegen, így módon, ezt a fajta idegenséget, Egyiptom idegenségét.
0: Viszont az nagyon érdekes, hogy a későbbiek során lényegében a 26. dinasztiától, tehát amikor Egyiptom kiűzte az asszírokat, és megint önálló lett, akkortól, az, ahogy mondani szokták, az idegen gyűlölet került előtérbe. És utána már nem csak a zsidókat, de a zsidókat is gyűlölték. Tehát elkülönítették őket az egyiptomiaktól. Ez valószínűleg, illetve minden bizonnyal az asszír hódoltsággal is kapcsolatba kerül, hogy most egy idegen nép uralkodott fölöttünk, ez is idegen, meg az is idegen, biztos ez is uralkodni akar. Ez volt az egyik fele a dolognak, a másik fele pedig, és ez konkrétan a zsidókkal kapcsolatban, ugye az állatoknak a kultusza a késői korban az egyiptomiaknál nagyon előtérbe került, korábban is az isteneknek voltak szent állataik. Ezeket a szent állatokat tiszteletben kellett tartani, de állattemetőket nem csináltak nekik. És ez az az időszak, a Szaiszi kor, meg az ezt követő időszak, amikor egyre több, és egyre nagyobb állattemetők jönnek létre, ahol a szent állatait az isteneknek mumifikálják és eltemetik. Na most a húsvéti bárány, az az egyiptomiak számára kifejezetten, hogy is mondjam, a véres kard volt.
1: Tárgya volt.
0: Hát a bárány, az így leölni rendszeresen, az Hnum istennek a papjai számára Isten kísértés volt.
1: Tehát gyalázás is megkísértés, igen. És a bárányt öltek.
0: Igen, mert az ugye a kossal azonos csoportba volt, és a kos a Snum istennek a szent állata volt. Tehát az ő szent állatukat ölték meg rendszeresen, és még büszkék is voltak rá, és ünnepelték ezt. Úgyhogy ez egyébként...
1: Nagyon érdekes tényleg.
0: Ez egy érdekes dolog, Elefantinében emiatt a Hnumisten papjai és a zsinagóga között fegyveres harcokra is sor került, felégették, és szóval mindenféle atrocitások voltak, úgyhogy rendet kellett teremteni köztük. És ez akkor kezdődött, amikor nem emlékszem konkrétan, hogy melyik zsidó király volt az, aki azt mondta, hogy mindegy, hogy a zsidók hol élnek, egyformán kell Jahvét tisztelni. És addig az Egyiptomban élő zsidók ezt a szertartást Egyiptomban nem így ülték meg. A bárányoknak a leülése nélkül. És addig semmi probléma nem is volt. Értem. És ennek a döntésnek a következtében elkezdték azt csinálni. Először döbbenten nézték az egyiptomiak, hogy mi történik, és amikor kiderült, hogy ez nem egy véletlen eset, hanem ez rendszeresen és így is fog történni, mert ezt ők így élik meg, akkor háborodtak föl, és akkor kerültek sorra az atrocitásokra. És ezután volt az, tehát a Szaiszi kortól, hogy diaszporák alakultak ki. Korábban is persze a hasonlóan gondolkozók azok szerettek egy területen megtelepedni, de ettől kezdve ez törvény lett, hogy egy kupacba éljenek. Voltak görög telepek, voltak zsidó, különböző
1: volt
0: népeknek.
1: Mégesség, úgy, ahogy...
0: Igen. Szóval nagyon érdekes a népek egymás mellett élése, hogy mikor, mit és hogyan tolerálnak.
1: Akkor nagyon otromba módon mondtam ezt, mert lehet, hogy tényleg csak egy ideig volt a zsidóknál is tolerancia Egyiptom felé, meg a vegyes házasságok felé ilyen szempontból, mert még Rút is hát a bírák korában élt, ha fogság környékén is foglalták össze a történetet, azt meg már viszont az asszír fogság, meg a babiloni fogság után volt, ugyebár. Nem tudom, tehát óvatosan kell akkor ezzel a kifejezéssel is bánni, vagy megállapítással. Egy darabig, tehát jó szemmel nézték, ha egyiptomival kötött valaki házasságot, nem tudom meddig.
0: A 10 csapással kapcsolatban. Ugye Mózes a 10 csapást, amikor mérték, akkor a Biblia, illetőleg a zsidók szerinted az egyiptomi válaszokat, az egyiptomi varázslóknak a
1: igen.
0: ellen tevékenységét hogyan értékelték?
1: Biztos, hogy le voltak döbbenve, hogy ők is képesek rá. Biztos, hogy volt egyfajta bizonytalanság Jahve felé, hogy hát Egyiptom varázsló is vérét tudják változtatni a vizet. Ugyebár meg még korábban Mózes botja kigyúva válik, a mágusok is meg tudták csinálni, vagy nem ez volt a hivatalos nevük, most így mondom, varázslók, meg tudták tenni. Bizonytalanságot kelthetett bennük, de a páskabárány az már az egy olyan csapás volt, ami meg nem tudom, melyik volt az a... Csak azt nem tudom, hogy hanyadik csapás volt a vízvéré változtatása. Tehát, hogy melyik volt az a szint, vagy hány csapás után nem tudták már követni a varázslók, erre akartam utalni. Persze a legutolsó, az elsőszülöttek megölése állati emberi, az a pusztító angyalnak a jövetele, az nagyon kemény volt, igen, a pusztító angyal. Tehát, hogy ezzel nem tudtak mit kezdeni. És oly sokszor jelent meg a pusztító angyal a zsidó nép életében is. Dávid népszámlálásánál is megjelent a pusztító angyal. Ott is pusztított a népe körében. De ez egy másik történet, csak ez ide tudok, mert ennyi tudok a varázslókkal kapcsolatban mondani.
0: Ezzel véget ért mai műsorunk. Köszönjük figyelmüket. Jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!

0: óegyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Megtartották az ökumenikus istentiszteletet az államalapítás ünnep kezdetén. A budavári evangélikus templomban a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. Keckó Pál, az Evangélikus Egyház Észak-Egyház kerületének püspöke köszöntőjében a bibliai hagyományokra utalva hangsúlyozta, hogy az ünnep a teremtés történetéhez kapcsolódik, amikor Isten a hatnapos munkát követően megpihent. Kiemelte, hogy az ünnep lényege a hétköznapi profán tevékenységek szüneteltetése és a figyelem irányítása a szent, emelkedett dolgok felé. Steinbach József ige hirdetésében a 127. Zsoltárt elemezte, hangsúlyozva, hogy Isten mindig annyit ad, amennyire szükségünk van, ezért nem kell többet akarni, sem beérni kevesebbel. A református püspök rámutatott, hogy Isten azért áld meg bennünket, hogy áldássá legyünk a világban, építsük és ne romboljuk azt. Hozzátette, hogy Isten áldása nélkül az ember hajlamos a hiába való fáradozásra, az elvárások folyamatos srófolására, miközben elvész a szeretetre fordítható idő. Az istentisztelet végén Kondor Péter evangélikus püspök megáldotta a kenyeret. A szertartáson jelen volt mások mellett Tar Zoltán miniszter és Heidl György államtitkár is. Virágkarnevál Debrecenben augusztus 18-a és 23-a között. Újra virágba vorul Debrecen az egyhetes programkavalkádon. Az elmaradhatatlan virágkocsik és a hazai és külföldi tánccsoportok mellett komoly és könnyű zenei koncert, táncbemutató, táncház, beszélgetés, virágos programok és installációk megszámlálhatatlan esemény és látványosság várja a látogatókat. A virágkarnevál mára egy egész hetes fesztivállá nőtte ki magát, amelynek során a belvárosban és a nagy erdőn párhuzamosan zajló programok várják az érdeklődőket. Ezer éves időutazás a Bencések Fesztiválján, Arcus Temporum Pannonhalmán a hosszú hétvégén. 5 koncert Bach és Kurtág műveivel, Parti Nagy Lajos Szépirodalmi Iskolája, bepillantás a bencés szerzetesek világába és a főapátság rejtett tereibe, valamint kortárs képző művészeti alkotások. Mától augusztus 21-e és 23-a között immár 22. alkalommal nyitja meg kapuit a Pannonhalmi Főapátság Fesztiválja az Arcus Temporum. Egy háromnapos összművészeti utazás a zene, az irodalom, a spiritualitás és a képzőművészet világába, amelynek középpontjában idén Szent Benedek gondolata, az Úr szolgálatának iskolája áll. A fesztivál nyitányaként ma, augusztus 21-én, pénteken, 2 generációkon átívelő életút találkozik. Ezen az estén a több mint 800 éves Szent Márton bazilikában tartják az Arcus Temporum első koncertjét, ahogy mind az 5 hangversenyen, a nyitókoncerten is az idén 100. születésnapját ünneplő Kurtág György és a klasszikus mester Johann Sebastian Bach életműve szólal meg egymás mellett. Az időjárásról: marad a sok napsütés. Ma pénteken napos az idő, helyenként felhőképződéssel. Eső is lehet, délnyugati a szél, és 30-38 fokunk van. Szombaton napos időre van kilátás, de felhőkkel, néhol eshet eső. A nyugati a szél mellett 28-35 fok várható.
0: Híreinket hallották. Breviáriumok. jeles alkotók ma is érvényes gondolatait elevenítjük fel.

0: Fekete István 1900-tól 1970-ig élt, író, számos népszerű ifjúsági könyv és állattörténet írója, ilyenek a Csí, Kele, Lutra, Tüskevár, Bogáncs, Téli Berek, Vúk, az erdő ébredése. Külföldön 10 nyelven, 12 országban, 45 kiadásban jelentek meg könyvei.
1: Szeretem a ködöt, mert túl rajta zsongó jólét, meleg kályha, ölelésre tárt karok és mesék vannak, melyek talán valóra válnak. Szeretem a ködöt, mert eltakarja a múltat, a jövőt, és a jelen is olyan homályos benne, hogy talán nem is igaz.
0: Elég egy mozdulat, valamilyen rég elfeledett illat, egy tárgy, egy ágroppanás, a szélnek az izzenése, s az emlék felüti fejét, ránk néz, és olyan üdén, vidáman vagy szomorúan valódi, mint a jelen minden valósága.
1: Az emlékezet alig törődik az idővel, amely nem segít soha, és talán nem is tudja, hogy ő az idő. És az ember fejében össze-vissza kapcsolja a kedves és kedvetlen, a szép és a csúnya, a jó és kellemetlen eseményeket.
0: A csillagok bizony érdekelnek, s ha egyedül vagyok, szeretem is őket, hiszen személyes ismerőseim is vannak közöttük, akik emlékeztetnek vidám estékre, szomorú éjszakákra, utakra és emberekre, akik már elmúltak, akiknek leszakadt a csillaguk.
1: Oda simultam öregapámhoz, mint a hajtás a vén fához. Talán arra gondoltam, hogy évek múlva hozzám simul majd így valaki, aztán meg ő hozzá, de el nem fogyunk soha-soha. Talán arra, hogy nekem adja nagyapám karja melegét, melyel átkarolva tartott, hogy továbbadhassam annak, aki utánam jön.
0: A végtelenség rendje nem ismer megalkuvást. A csillagok és az emberek útja megvan írva, és aki ez ellen vét, az elpusztul.

0: Jól figyelj ide, fiam. Korlátokat nem szabok, mert annyi eszed már lehet, hogy nem mégy fejjel a falnak. Ha tehát bevered a fejed, a te dolgod. Ha bajba kerülsz, magadnak kell kilábalnod, mert esetleg nem lesz melletted senki. Annyira vállalkozz, amennyit elbírsz.
1: Az emberi társadalomban apró érdekekért vajmi gyakran föláldozzák jótevőiket azok, akik a cserben hagyott jóságából éltek.
0: Nem csoda, hogy annyi baj van a világon, mert az emberek gonoszságánál csak az ostobaságuk nagyobb.
1: A háborúkat alig néhány ember robbantja ki. De ők nem harcolnak és nem is halnak meg. Az egyszerű emberek ölik egymást halomra, ők hullanak idegen föld meszes gödrébe, és az ő otthonaik pusztulnak el. Ők az eszközök, és ők az áldozatok.
0: Ha parancsolni akarsz, először engedelmeskedni kell megtanulni.
1: A jó és rossz emberfeletti játékában nyitott tétel, kifizetetlen számla, behajthatatlan követelés nem marad soha. És ez a nagy játék maga az élet.
0: Minden félelmetes között a legfélelmetesebb az ember.
1: A teremtő szent tenyeréből, amikor elröppentek a levegő madarai, bizonyára mindegyik parancsot kapott, hogy mit csináljon a földi világban. Ők csak ahhoz tartják magukat, és inkább visszatérnek abba a másik világba, sem hogy megszegjék az örök parancsot, mely ellen nem lázadt fel soha egyetlen teremtett lény sem. Csak a teremtés mind halványabban ragyogó koronája az ember.

0: Az ember élete olyan, mint a patak. Néha megzavarodik, és törve, zúzva kiárad, de mindig visszatér a mederbe.
1: A remény nem törött szárnyú madár, s a valóságot megálmodni szabad, sőt, szükséges is.
0: Tisztán érezte, hogy ebben a réti világban nem ölelkeznek az emberek. Legfeljebb gondolatban. Ám ebben is lehet annyi szeretet, és talán maradandóbb is, mint amelyekhez furcsa mozdulatok vannak kötve.
1: Csak önmagával nem tud mit kezdeni az ember, és önmagát nem tudja meghódítani. Pedig amit keres, nem kívül van, hanem belül.
0: Máshol mindig jobb, de ezt a másholt soha elérni nem lehet, mint a jövőt se, mert abban a pillanatban jelen lesz belőle, valóság, kézzel fogható szürkeség, mert az a máshol és az a jövő mindig máshol van és máskor.
1: Minden tűz kialszik egyszer, de az ember megmarad, hogy újra és újra tüzet rakjon, és meglássa benne a saját örömét, vagy bánatát.
0: Szeretem a könyvet, és úgy nézek rá mindig, mint a csodára. Mint elmúlt vagy élő lelkek néma vagy hangos filmjére, titkos jelekbe zárt örömére vagy fájdalmára.
1: Az értelem, a tudás és a lélek a miénk. Az Istentől kaptuk, örökbe. De még ezekkel is azt teszünk, amit akarunk. Csak egyszer be kell számolni róluk, hogy mit csináltunk velük.
0: A boldogságot nem lehet megbeszélni, nem lehet megosztani, és nem lehet megtartani.
1: Nem mindig az a szép, ami igaz, és végeredményben ki tudja, hogy mi az igazság?
0: A vándorló madár elindul valahonnan, és elindul valahová. Az ősi ösztönök pókhálója abban a pillanatban összeköti az életnek, a földnek, a szívnek és a gyomornak ezt a két helyét, és erről letérni éppen úgy nem lehet, mint a vonatnak a sínekről. Elpusztulhat az egész csapat, elpusztulhat minden gólya az utolsóig, de az utolsó, a legutolsó ugyanezt az utat keresi meg.
1: A szülőföld szálai örök összekötők a tájjal és a földdel, amiből az ember lett, és amivé lesz, és nem szakadhatnak el soha.

0: Egy ember addig él, amíg emlékeznek rá.
1: Az idő múlhat, a szépség és a jóság, a szeretet és az igazság nem múlik el az évszakokkal, nem múlik el az emberekkel, hanem örökös, mint a testetlen valóság, s ezekből annyit kap mindenki, amennyit megérdemel.
0: Ha majd az időben eljön az a korszak, amikor az ember minden barlangot szétrobbantott, amit valami célra fel nem használhatott, és minden öreg fát már rég kivágatott, akkor már késő lesz siránkozni a megbillent természeti egyensúlyon, amelyet helyreállítani sem atombombával, sem mindentudó elektronikus gépekkel nem lehet.
1: A magány is, mint minden más, csak addig csábító, amíg nem kényszer. Ahhoz, hogy az ember vidám gyalogos legyen, okvetlen szükséges egy pár jó ló vagy autó a háttérben, s ahhoz, hogy vidám magányban éljen, okvetlenül szükséges a lehetősége, hogy akkor lép ki belőle, amikor akar.
0: Én nem szeretem az erejükben dőfösöket, mert tudom, egyszer úgy is elesett és szomorú lesz mindenki. A kemény tekintet alázatos és révedező lesz, a parancsoló hang lágy és kérő. Az ököl kinyújtott, reszkető tenyér.
1: Lám jó, jónak lenni. Megemelni a kalapot annak is, aki elesett, annak is, aki kopott és megfáradt, mert mindent, de mindent visszakap az ember, az ütést is, meg a simogatást is.

0: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Igazi, nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóimat, de jó, hogy ismét együtt lehetünk, mert így műsorunk kapcsán kívánhatok áldott és boldog életet mindnyájunknak, Istenünk védelmében. Sajámosi Éva vagyok, eme Bibliai Találós Kérdések című adás szerkesztő műsorvezetője. Műsorunkban minden héten 5-5 mai aktualitással is bíró bibliai témát vizsgálunk meg. Mert a tanulsága mi egyéni életünkben is komolyan hasznosítható tudnivalókat tartalmaz. És kérdezem, ki az, akinek ne lenne szüksége bölcs és szerető tanácsra, olyanra, amely egészen biztosan a javára van. Mint tudjuk, a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Hát akkor ennek szellemében most kezdünk is.

És akkor ime, itt vannak az új kérdések erre a hétre. 1766. Miért mondják a kereszténységre, hogy kirekesztő és az? A válasz. Na, azt gondoltam, hogy utána nézek már a netten, hogy a vélemények alapján vagyunk ki, és miért nevezi a kereszténységet kirekesztőnek. És tudjátok, hogy mit találtam? Csupa ízetlen politikai fröcsögést, amin nagyon elcsodálkoztam. Ennek két ellentétes oldalát is láttam. Az egyik az volt, hogy amikor Jézus tanított az igazi kereszténységről, akkor az ő szavaiban, bárhol rákereshetünk, politikai vonatkozás soha nem volt, sőt, amikor határtalan rossz indulattal bele akarták keverni egy felségárulásba, ő elegánsan kilépett ebből a hurokból. Emlékszünk a kérdésre? Kell-e a császárnak adót fizetnünk? A másik fő ok, amit találtam, hogy Jézus soha se a múlékony politikai jelenhez igazodott, hanem az örökké valóság igazságaihoz. És akkor ismét itt van a kérdés ennek jegyében. Kirekesztő a kereszténység?

a kibelezés undormányától, a kukacok fogdosásától, a büdös táp keverésétől. Mindezzel tiszteletet adnak a horgászás gondolatának. Szerintem ezek a pecások. De vajon pecás-e az az ember, aki nyafog, hogy nem kelek föl reggel, mert hogy akkor harap a hal? Vagy álmos az éjszakai kiülésre, kezébe nem venne egy, össze nem keverne egy, azt se tudja, hogy mi a pecabot, és mi akad olykor a végére, de nagyon szeret halat tenni. Lehet nyárson, rántva, rakottan, roston, tejfölösen, vagy bárhogy. Nos, csak kérdezem, kirekesztők-e a pecások, ha az undorodókra azt mondják, hogy nem tartozol közénk? És akkor ezt fordítsuk most le a mi kérdésünkre. Azok az emberek, akik a kereszténységnek csak a külső hasznát akarják magukévá tenni, vagyis elvárják, hogy jó véleményt mondjanak róluk, a vallásos mászt az alázat ruhájának tartják, törekednek a közösségbe hatalmat, elismerést szerezni, ugyanakkor a problémák megoldásában a másik utat járják. Vasárnap ájtatosak, hétköznap rohannak a világgal. Higgyétek el, senkit el nem ítélnék, mert sajnos nagyon sokan nem kapnak igazi tanítást, hogy a keresztény élet azt jelenti, ahogy Jézus mondja, hogy fölveszik a saját életük keresztjét, ha kell, vállalják a nehézségeket is, és Jézussal hordozzák. Ez azt jelenti, hogy a lélek szépségeiben járnak. Ezek a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, vendéglátás, türelem, jóság, mértékletesség, szívesség, hűség, ahogy Pál apostol össze is foglalta nekünk. Akik viszont ezt az utat nem szeretik, azok nem keresztények, még akkor se, ha 1000 fakereszt alatt sétálnak bármelyik fölvonuláson. Nos, a kirekesztés nemes értelmében él és jogos. Ima a Galata levélből. Mi az, ami nem Isten útja? Házasságtörés, paráznoság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, topzódás. Ezekről előre megmondta az Úr, hogy akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik az Isten országát. Vagyis nem a kereszténység rekeszti ki a fancsalkodókat, hanem ők saját magukat rekesztik ki az Isten országából. Az Atya mindenkit hazavár, de ennek feltételei is vannak. És ha még nem így él valaki, akkor itt az ideje változtatni, mert lehet, és kell is. Az 1767. kérdésünk. Ki volt az első ember, aki keresztény családban nőtt fel? A válasz. Hát, azt hiszem, ez egy nagyon érdekes kérdés, hiszen alig van ehhez valami támpontunk. Jó, hát gondolhatunk Pál apostol fogadott lelki fiára, Timóteusra, akiről azt írja, hogy már a nagymamája és az anyukája is igaz hitű zsidó volt, később zsidó keresztények. És ha még így is lett volna, görög apja végleg nem járt Adonáj hitében. Hát akkor ki lehet az a személy, vagy van-e egyáltalán ilyen? Hát van egy személy a Bibliában, aki hol itt, hol ott föltűnik, és bizony okosan kell keresgélni, hogy személyét megismerjük. Én János Márkra gondolok. Származása és családja kiviláglik a Bibliából. Jeruzsálemi zsidó családból származott, édesanyja Mária, a korai keresztény közösség aktív tagja volt,
az ő házát.

Ruhában gyűltek össze a hívek. A hagyomány szerint Jézus és a tanítványok is gyakran jártak ott. Háza volt az utolsó vacsora helyszíne, és fia, János Márk akkor, amikor a keresztény hit csírájában bontakozott, már a tanítványok és Jézus körül mozgolódott, holott csak siheder lehetett még. Na, erre van támpontunk is. Barnabás apostol unokaöccse vagy unokatestvére volt. Márk életéről az apostolok cselekedeteiből és Szent Péter első leveléből is tudunk. A gecsemáni kert is Márk anyjáé lehetett, így alhatott itt Márk az apostolokkal együtt az Úr elfogatásának éjjelén. Ezt olvassuk. Amikor ugyanis az Urat elfogták, és minden tanítványa elmenekült, egy ifjú követte. Mesztelen testét csak egy gyolcs lepel fette. Amikor meg akarták fogni, ott hagyta a gyolcs leplet, és mesztelenül elfutott. Márk 14. A keresztre feszítés után Péter elment Máriának, a Márknak nevezett János anyjának a házába, ahol sokan együtt voltak és imádkoztak, és bár nem is tudtak róla, a félelemből összegyűlt tanítványok itt készültek a pünkös, csodálatos ünnepére, amely most különleges lett. A Szentlélek szállt le rájuk egyenként, szent lángnyelvek formájában, János Márkra is, aki ott volt, szintén erőt kapott a további hitvalló életéhez. A feltámadás után Márk anyjának háza lett Péter szállása, és az ifjú János Márk az elsők között lehetett, akik Jeruzsálemben megkeresztelkedtek. Péter ezért mondja őt hitben fiának. 1 Péter 5. Ezt olvassuk. Köszöntiteket a veletek együtt kiválasztott babiloni gyülekezet és Márk az én fiam. Csak megjegyzem, hogy a babiloni gyülekezet kifejezés az egy képes beszéd és a római gyülekezetet jelenti. Az apostolok cselekedeteiben 3 néven is találkozunk vele. Előfordul, mint Márknak nevezett János, mint János, vagy egyszerűen Márk. Ugyanolyan kettős névvel állunk itt szemben, mint Saul és Pál, Simon Péter. János, a zsidó Márk, a görög neve annak a tanítványnak, aki 3 apostolnak is, Barnabásnak, Pálnak és Péternek is segítőtársa volt. Megírta Márk evangéliumát, és végül Alexandria első püspöke lett, több mint 10 éven át hirdette az Úr igéjét, és mivel az Úr igen eredményessé tette szolgálatát, a pogány papok szörnyű módon gyilkolták meg. Így a korábbi kisfiú Isten nagy mártírja lett, akinek tettei ma is az Úr fénylő csillagai. Nos, példája ma is él. Kérdés. Büntetés volt-e, hogy az Édenben Isten elzárta az örök élet fáját az embertől? A válasz. Jaj, de sokan harsogják, hogy mekkora büntetés volt az Istentől, hogy az örök élet fáját elzárta az embertől a bűnbeesés után, és ki is űzte őket a kertből, ahol az a fa volt, sőt, tűzes karddal álló hatalmas angyalok védték. Hát akkor nézzük meg a részleteket, a miérteket, a következményeket, de most nem felületes módon, hanem igazán. Tehát, mi történt az Édenben, hogy ide jutottunk? Az Édenben az első emberrel ott volt az áldás Isten személyében, aki minden nap ment és beszélgetett, sétálgatott az emberrel, vagyis áldott tiszta közösségben voltak. De jelen volt az átok, a bűn, a sátán is,
démonai személyében, akik arra törekedtek, mint a mennyek országában is, hogy megrontsanak minden jó kapcsolatot. Itt az Isten és az ember kapcsolatát, és sikerült is nekik, egy idő után. Miért? Mert becsapták az embert, és ő belelépett a csapdába. Ezzel megszakadt az áldás korábbi tökéletes folyamata, és belépett az ember életébe, sőt elárasztotta az átok minden szörnyűségen. Vagyis az ember lelke megfertőződött a bűnnel, ami arra kényszerítette, hogy egyre több és egyre szörnyűbb bűnöket kövessen el az Isten, a másik ember, valamint önmaga ellen is. És akkor itt álljunk most meg egy pillanatra. Mert ha egy rákos daganat van az emberben, ami már áttétes, senki sem mondja gonosznak az orvos, ha azt kivágja a testből, vagyis az embert ismét egészségessé teszi. Nos, ez volt Isten terve is. Ha meghagyja az embernek az örök életet, akkor örökre a gonoszság fogságában élt volna az emberiség, és ki tudja, hogy még mennyi szörnyűséget követett volna el. Történelmünk így is döbbenetes. Tele van vérrel, bosszúval, leuralással, irítséggel, paráznasággal. Jaj, de sok minden mással. De ott, amikor az Úr az örök élet fáját elzárta, tett egy ígéretet is, amit nem gyakran emlegetünk. Nevezetesen azt mondta, hogy küldeni fog valakit, aki a végletekig bajba került embert kisegíti szörnyűvé vált életéből. Legyőzi az embert legyőző sátáni erőket, és ezzel új életet ad azoknak, akik szeretnék. Az átok uralkodása helyett az áldás uralkodása veszi át a hatalmát a szívükben ismét. És az emberi élet egyre rövidebb lett. Matusálem, kb. 1000 év. Dávid idején már 70-80. De miért? Hogy az örökletes bűnbetegség ne tegye tönkre az emberiséget teljesen, legyen újrakezdési lehetőség ismét az örök élet fájánál, ami most a mennyek országában van. Vagyis az örök élet fája nincs elzárva mindenki elől, senki elől. Aki vissza akar menni a mennybe Jézussal, akkor ott van, rendelkezésére áll. Ha nem akarja valaki, hát nem. Tehát Istennek ez a tette áldás volt ránk nézve, és nem átok, a gyógyulás útja, Krisztus kegyelme, és az értelmetek megújulása által, ahogy Pál is írja a római levélben. És ez a lehetőség a mi 70-80 évünkben is rendelkezésre áll. Kérdés, kinek melyik út a kedves? Ezerhétszázhatvankilencedik kérdés. Az Ószövetségben sok vér ömlött, akkor Isten kegyetlen volt? Válasz. Ismét egy súlyos tév tanítással találjuk szemben magunkat, a Zsidó 13-ban ezt olvassuk, Jézus Krisztus tegnap, ma és mind örökké ugyanaz. És tovább, Jézus mondta, az Atya és én egyek vagyunk. Na, ebből induljunk ki, és ne az emberi okoskodásokból. Hát akkor nézzünk egy-két példát, amin szörnyűködni szoktak a felszínesek. 2 Mózes 32. Ítélet a hamis népen. Míg Mózes a kőtáblát hozta le az Úrtól, népe ismét az aranybórjút kezdte imádni. Ha az Úr a felbújtókat nem ítéli el, akkor a nép megromlik. Azon a napon 3000 ember halt meg, kivágta a rákos daganatot. Azután. 4 Mózes 17. Ismét lázadás szítása a nép között a pusztában. Isten meglopása,
tiszteletének a földbe döngölése, felségárulás, Korach és társai által. Ezután tűz csapott ki az úrtól, és megemésztette azt a 250 férfit. Kivágta az úr a rákos daganatot. Sok ilyet olvasunk még, és ismét kérdezem, mint fent. Ha ma börtönbe zárják az emberiség megrontóit, ha ma kivágják az orvosok a rákos daganatot késsel, ha ma kidobják a romlott és büdös tojást, akkor senki sem háborodik fel. De még azon se, hogy bizonyos háborúkba, forradalmokba, ellenforradalmokba emberek milliói pusztulnak el. Ártatlanul. Hát akkor gondoljunk itt is a dolgok mélyére. Isten többször figyelmeztetett, de ha nem, akkor a megromlott részt addig kellett kivágni, amíg az egészet rohadtá nem tette. Érdemes ezen elgondolkodni ma is.

1770. kérdés. Mit jelent? A hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által, mint mondtuk fenn is. A válasz. Jaj, hát erre nagyon könnyű válaszolni. Jézus Urunk feltámadása után ezt bíztam mindenkire, aki hisz ő benne. Menjetek el a világ minden tájára. Hirdessétek, amit én mondtam. A Szentlélek majd odafordítja a szíveket. Ti pedig ezt látva, kereszteljétek meg őket, és tanítsatok, hogyan kell a Teremtő szerint élni. De ha valaki a saját beszédét hirdeti az emberek között, mint a hamis evangéliumot, mely szerint egy hívő mindig gazdag, egészséges, jó pozícióban van, minden sikerül neki, az ilyen hazugságokat a Szentlélek nem tudja megáldani a szívekben. Ellenben Jézus szava termő ág. Hitre juttat, mert a tiszta és igaz beszéd a szív igazi vágyódását fejezi ki. Betölti a lelkünket, célt ad az életünknek. Ma is.

És akkor íme itt vannak a következő kérdések a jövő hétre. 1771. Mit jelent a kereszt hordozása? 1772. kérdés. Hány csodás halfogása volt Péternek? 1773. Ma is sok hit van a világban. Melyik Isten halt meg azért, hogy az övéi élhessenek? 1774. kérdés. Az áldás magától jön, vagy küzdeni kell érte? 1775. kérdés. Mit jelent a mustármagnyi hit?

0: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatóink, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezetőt hallottátok. A technikát pedig kedves barátom Nagy Gábor kezelte. Heti adásunk mindig kedden van 15 óra 30-kor, és az ismétlés pénteken 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is. Mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, és remélem, hogy ti is. De addig is, Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli és boldog napokat kívánok a külső tényezők ellenére is, minden kedves hallgatómnak, miközben Isten áldjon mindnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

Légy pozitív. Fedezzük fel az élet apró dolgaiban is, hogyan lehetnek pozitívak gondolataink, szavaink, cselekedeteink és szokásaink.

te vagy a legjobb. Egy dalszöveg szavai jutottak eszembe erről a címről, ebből néhány részlet. Volt már úgy, hogy bántott, amit rólad mondtak mások. És ha bántottalak érte, bocsásd meg érte végleg. Mert nekem te vagy a legjobb. Nálam te vinnéd az érmet. És én megtenném, ha kéred, amit nem tennék meg másnak, mert nekem te vagy a legjobb. Bizonyára már neked is mondták ezt. Te vagy a legjobb. Sohasem gondoltam, hogy ennyire szerencsés lehetek, mert veled esik a legjobban a nevetés. Vagy az, akivel félszavakból is értjük egymást, aki biztosan tudja, mire gondolok. Te vagy az a barát, akire mindig számíthatok, aki nem ítél el, támogat és mellettem áll, bármi történjen is. Igen, ezek olyan kedves szavak, ami valóban jól esik mindenkinek, és boldoggá teszi azt, akinek mondják. Pozitív, megerősítő és bátorító kijelentések. De nem csak olyan vonatkozásban használjuk, hogy az egymással való kiegyensúlyozott kapcsolatunkat kifejezzük, hanem arra is szoktuk mondani, ha valaki valamilyen tevékenységében a legkiválóbb, és mindenki felett áll. Például egy tanár mondhatja a diákjának, aki kitűnő eredményt ért el, és az osztályban ő a legjobb. Vagy kulturális és sportversenyek alkalmával a győztesnek gratulálnak így. Te vagy a legjobb, a te teljesítményed tetszett a legjobban. Az eddig elmondottakon gondolkodva azonban nekem az jutott eszembe, ha valakinek abban van része, hogy megdicsérik, bármennyire örül is ennek, vigyázzon arra, hogy soha ne szálljon fejébe a dicsőség, és ne bízza el magát. Mert lehet, hogy nem mindig sikerül egy adott tevékenységet teljesíteni, és talán más lesz a legjobb. Ezért nem kell túlságosan elbízni magunkat, mert sajnos a büszkeség néha elveszi az ember eszét. Vakká tehet és elfedi előlünk a gyengeségeinket. Félrevezethet és azt hisszük, hogy a legjobbak vagyunk, holott lehetnek rajtunk kívül még mások is azok. Bodor Ádám író tanácsát jó megfogadni. A jogos büszkeséget az ember rendszerint visszafogottan, szerény méltósággal viseli. Ha valaki az elismerő szavakra visszafogottan, szerényen, igazi alázattal reagál és nem fuvalkodik fel, az mindenki előtt kedves és tiszteletre méltó magatartásnak minősül. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet boldognak lenni és örülni a sikernek, hiszen ez az ember természetes reakciója. Ilyen és hasonló esetekben ezt senki sem titkolhatja vagy tagadhatja le. Ugyanakkor, ha mégsem mi vagyunk a legjobbak, akkor tudjuk elismerni a másik eredményét is, és őszintén mondjuk neki. Gratulálok, te vagy a legjobb. Igazán szép teljesítmény volt. Erre sajnos nem mindenki képes, mert lehet, hogy irigység, féltékenység támad a szívében, legrosszabb esetben gyűlölet a másik iránt. Ezért nagyon vigyáznunk kell érzéseinkre, gondolatainkra, hogy oda soha ne engedjünk be negatív érzelmeket. Hogyan válhatunk ilyen emberekké? Erre Isten szavában, a Szentírásban találjuk meg a választ, amely mindig a jóra, az egymás iránti képmutatás nélküli szeretetre, a szívélyes, őszinte magatartásra nevelés figyelmeztet. Pál apostol a Filippi beli gyülekezetnek írott levele második fejezete, második, harmadik és negyedik versében a következőket tanácsolja. Egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egy ugyanazon indulattal lévén, semmit sem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbnek tartván ti magatoknál. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Ugyanennek a szakasznak egy részletét egy másik fordításban így találjuk. Éljetek teljes egyetértésben, és ugyanarra a célra törekedjetek. Ne az önzés vagy a dicsőségvágy irányítson benneteket. Ellenkezőleg, legyetek alázatosak,
és a testvéreiteket részesítsétek előnyben magatokkal szemben. Ne a saját érdekeiteket tartsátok szem előtt, hanem mindenki a másik javát keresse. E gondolatokat olvasva úgy érezzük, hogy ezt nagyon nehéz megvalósítani. Szinte lehetetlen. De van egy jó hírem. Isten segítségével minden lehetséges. Pál apostol szakasz folytatásában Jézus Krisztus példáját állítja elénk, aki öröktől fogva Istennel egyenlő, mégis lemondott minden dicsőségéről. Vállalta, hogy mindenki szolgájává és emberré legyen. Megalázta magát, kereszthalált szenvedett, hogy minket megváltson a bűn és Sátán fogságából. Az apostol ezért így figyelmeztet. Annak okáért az az indulat, más szavakkal, pontosabb fordítás szerint, az a gondolkodási mód, az a lelkület legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is volt. Kérjük naponta Urunkat, hogy segítsen olyan emberekké válnunk, akik nem a saját dicsőségüket, érdekeiket tartják szem előtt, hanem mindig a másik javát keresik. És ha kell, ki tudják mondani, te vagy a legjobb.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Michel Batman írta Kanadából. A tökéletes szülő. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jót a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérnek tőle. Máté evangéliumának 7. fejezetének 11. verse. Nemrég lettem anyuka. Az anyaság útja gyönyörű, ám szülőnek lenni kemény munka. Kialvatlanság, a véget nem érő feladatok, az újfajta felelősség miatt túlterheltnek és alkalmatlannak érzem magam. A szülővé válás során gyengeségeim ellenére Isten, az egyetlen tökéletes szülő képet adott nekem saját jelenlétemről és irántam való szeretetéről. Miközben a hajnali 4-es babasírás ébreszt, eszembe jut, hogy Isten bármikor és bármilyen okból szívesen meghallgat engem. Ha a kialvatlanságtól erőtlen vagyok, örülök, hogy Istennek nincs szüksége alvásra, és folyamatosan odafigyel rám. Ha próbálom megfejteni a lányom könnyeinek okát, tudom, hogy tökéletes atyám ismeri a szükségleteimet, még mielőtt kimondanám azokat. Lányom iránti szeretetem csak halvány tükrözése mennyei atyánk irántunk való szeretetének. Ebben az igazságban megpihenhetünk. A gyerekek hibáznak, növekednek, sírnak, de nem veszítik el szüleik álhatatos szeretetét. De még ennél is nagyobb biztonságban vagyunk, Isten csodálatos gondviselésében. Szerető mennyei atyánk, köszönjük, hogy tökéletes szülő vagy, és áldunk azért, hogy gyermekeidként magadhoz ölelsz bennünket. Amen. Napi gondolat. Isten gyors a hallásra és elhalmoz szeretetével. Imádkozzunk az újdonsült szülőkért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: a sírás éjszakája után örvendező nappal. A mai ige 30. Zsoltár 6. verse. Mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át a kegyelme. A sírást elviselhetjük egy éjjelen át, de reggel örömre ébredünk. Gondolatok az ígéről. Egy pillanat atyánk haragja alatt nagyon hosszúnak tűnik, de azért csak egy pillanat az. Ha megszomorítjuk szent lelkét, ne csodálkozzunk, ha haragszik, de ő mégis kész megbocsátani, és hamarosan nem is emlékezik bűneinkre. Mikor már szinte elpusztulunk haragjától, szeretete új életet önt belénk. Igehelyünk egy másik vidám ígéretet is tartalmaz. Sírással eltöltött éjszakánk örvendező napra virrad. Milyen kegyelem, hogy a hívők fenyítésének időtartama csak ilyen rövid. Az Úr nem szívesen alkalmazza a vesszőt választottaival szemben, egy-két csapás, és nem ver tovább. Az a kegyelem és az öröm, amely a harag okozta sírást követi, bőségesen kárpótol az elszenvedett nyomorúságért. Jöjj én szívem, zendíts hallelujára, ne zokogd végig az éjszakát, hiszen közel már a hajnal, töröld le könnyeidet. Könnyeid harmat cseppek, amelyek a napsugár közelettét jelzik. A könnyek megtisztítják a szemet Isten kegyelmének meglátására, és így hozzánk való jósága még kevésbé lesz számunkra. A szomorúság éjszakája a sötét árnyék, amellyel szemben még jobban feltűnik a fény. Túl keveset tudunk egymásról. A baptista, evangélikus, metodista és református közösségek tagjai sokszor úgy élnek egymás mellett, hogy keveset tudnak a másik felekezetről. Ezen is szerettek volna most változtatni a 4. alkalommal megrendezett protestáns sokadalmon. Szávai László, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány munkatársa, a rendezvény fő szerzője szerint a keresztény felekezeteknek egyre inkább szükségük lesz egymásra. A rendezvényt 2023-ban azzal a céllal szervezték meg, hogy az államalapítás ünnepét a protestáns felekezetek megszólító eseményekkel gazdagítsa. Szávai László szerint 4 év után olyan időszak előtt áll Európa, amelyben a keresztény felekezeteknek egymásra kell támaszkodniuk, hogy elvégezhessék küldetésüket. A sokadalom értéke, hogy létrejött egy közös tér, ahol a baptisták, reformátusok, metodisták és evangélikusok jobban megismerhetik egymást, egyházának szolgálatait, működését, és azt is, hogyan viszonyulnak egy-egy kérdéshez. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban. Magyar nyelvű istentisztelet lesz ismét Londonban. Szeptember 6-án, vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Molnár Lilla lelkész szolgál. A lehetőség szerint a részvételi szándékot kérik jelezni a london@luteran.hu e-mail címen. Az időjárásról: marad a sok napsütés. Ma pénteken napos az idő, helyenként felhőképződéssel. Eső is lehet, délnyugati a szél, és 30-38 fokunk van. Szombaton napos időre van kilátás, de felhőkkel, néhol eshet eső. A nyugati a szél mellett 28-35 fok várható.
0: Híreinket hallották.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóim, ma egy neves, sőt, azt mondom, világhírű magyar hegedűművésszel fogok beszélgetni. Azért hangsúlyozom ki, hogy magyar, mert Finnországban él. Most is telefonon beszélünk, mert otthon van. Ő a világhírű Helsinki vonósok megalapítója és karmestere, és a Kelet-Helsinki Zenei Intézet igazgatója, Szilvai Géza. Isten hozott a lélek közelben című műsorba.
1: Nagyon szépen köszönöm. Gyönyörű a cím, a műsornak a címe, hogy Lélek közelben, és 49 éve élek távol Magyarországtól, de Magyarország mindig lélek közelben volt. Minden este, legalábbis az imámban Magyarországot mindig belefoglaltam.
0: Ez nagyon-nagyon jó. Egyébként a hallgatóknak mondom, hogy azért tegeződünk, mert 10 éves koromban ismerkedtünk meg még bátyád Csaba révén, akivel egy időben együtt énekeltünk Kistétényi Melinda kórusában. De hát olyan fantasztikus zenei élet folyt nálatok, hogy most mesélj egy kicsit a szüleidről és a testvéreidről, egészen a ki mit tudig. Jó?
1: Hát édesapám, ugye ő a műegyetem volt, előadó és gépészmérnök, édesanyánk otthon háztartásbeli, ahogy akkor mondták, anya volt, drága, csodálatos anya, aki összefogta az egész családot. Ez volt az idő, 50-es évek, amikor mi földseperedtünk, ez volt a kettős nevelésnek az időszaka, kint az iskolában a kötelező kommunista maszlag, otthon pedig az igazi nevelés. És nagyon érdekes, hogy a mi generációnknak a legnagyobb része mégis úgy tudtunk fölnőni, hogy magyarok maradtunk.
0: Igen, nekem is.
1: A fiataloknak fogalmuk sincs arról, hogy mit jelentett, hogy mennyire meg akarták roppantani ezt a magyarságnak az identitását. Ezt nem tudják elképzelni.
0: Bizonyos, én nekem is édesapám mindig azt mondta, hogy édesfiam, tanuld meg, mert ebből fogsz felelni az iskolában, de hallgass csak ide. Az, ami a könyvben van, nem az történt, hanem ez. És elmondott nekem is mindent, úgyhogy ez volt az a bizonyos kettős nevelés, amit ma már a mai fiatalok nem igazán tudnak, de nem is nagyon érdekli őket, ami nagyon szomorú. De ez egy teljesen más téma lenne, úgyhogy akkor mesélj akkor tehát édesapádról, édesanyádról, illetőleg azokról a zenei találkozásokról. Hétvégéken voltak nálatok.
1: Hát azt hiszem, hogy édesapánknak azért is választotta a gyerekeknek a szakmát, vagy azért is irányított minket a zene felé, mert az egy olyan fajta világban sport és zene volt Magyarországon az 50-es években és a 60-as években, amely valamelyest a politikától mentes volt. Valamelyest, csak így mondhatom, mert ugye nagyon érdekes dolog volt az, amikor 64-ben Magyarországon az ISZME, vagyis ez a Nemzetközi Nevelésügyi Konferencia Magyarországon történt. Ez volt az idő, amikor a Kodály módszer nemzetközi hírnevre kapott, és szárnyra kapott. Akkor a konzervatórium tulajdonképpen minket, a Szilvai Együttest, aki néhány évvel ezelőtt a Kimitúban megnyerte a klasszikus zenei részt, minket jelölt, hogy a nagy nemzetközi fórum előtt mi játszunk egy számunkra Sugár Rezső által írt darabot. Na, egy nagy meghallgatás volt a főiskolán erről, vagy a konzervatóriumban, és a tanárunk, aki Banda Márton volt, ragyogó hegedűs és brácsista, szomorúan jött ki a meghallgatás után, azt mondja, gyerekek, nem játszhattok. Miért nem? Nagyon jól játszottunk a zsűri előtt. A zsűrinek a vezetője azt mondta, hogy ilyen nevekkel, hogy Szilvai Őrsike, Szilvai Csaba, Szilvai Géza és Zsolt, ilyennel nem lehet Magyarországot képviselni. Ez történt 1964-ben. Ugye megdöbbentő ma is hallgatni, nagyon. És ezeket jó lenne elmondani azért a fiataloknak, hogy még a zenében is azért ott bujkált a politika, hogy ugye egy család, amelyik a 40-es években a gyermekeinek ilyen neveket adott, amivel az identitás természetesen mutatta, és ez mutatta, hogy körülbelül milyen háttérrel állunk, milyen gyerekek állnak a színpadon. Tehát minket erre nem engedtek. És milyen érdekes a világ, hogy azóta ez az ISME, tehát International Society for Music Education, vagyis a Nemzetközi Zenei Nevelési Társaság, ez egy hatalmas, ma is működő, óriás mozgalom, azóta ennek mi 10 tagjai vagyunk, és 10-szer voltam rajta, és előadtam zenekarral, együtt Csabával. Hát ebben a műsorban is kell mondanom, hogy minden, amit mi elértünk, azt csak Csabán keresztül. Ő volt a, talán te is emlékszel arra, ő volt a családban, és a Szilvai Együttesnek a motorja. Tehát ő volt az, aki szervezte és csinált, és ő volt a motor, és ő volt, és ma is még mindig.
0: Igen.
1: Tehát mi ketten így tudtunk dolgozni 40 éven keresztül itt Finnországban, egyedül soha semmit sem tudtam volna elérni, és ez talán a magyar embereknek egy kicsi példa is az, hogyha két magyar ember, aki szereti egymást, és nem rivalizál egymással, akkor nagy dolgokat tudnak csinálni, és ha erre gondolunk, hogy 3-4 magyar, ha összehajol, abból jó dolognak kell kijönnie.
0: Bizony, Ady Endre versére gondolva, igen.
1: Igen. Úgyhogy, hogy, ugye, mert sokszor ezt mondják, hogy magyarok mindig széthúzóak, ugye ezeket mondják róluk. Nem igaz, és nem szabad ezeket a negatív dolgokat erőltetni, hanem inkább azt mondani, hogy tudunk mi együtt dolgozni. Úgyhogy hát én, amit elértem, vagy mi, amit elértünk, az mind így is mondhatom, hogy Csabának köszönhető, mert ő volt a motor, és ő indítottam. Szóval a zene az Magyarországon azért volt fontos, mert hogy valahogy mégsem a politika nem tudott annyira, mégis egy Corelli zenébe, vagy Mozart zenébe, Beethovenbe, Kodályba nem lehetett belekötni.
0: Igen.
1: És akkor, amikor mi ezt megnyertük, a Kimut tudott, akkor tulajdonképpen az első díj, és ez is volt a mi motivációnk, az első díj az volt, hogy jöhetünk Finnországba koncertezni. De aztán mégis anyagilag az volt, hogy nem 4 gyereket küldenek ki, hanem valakit mást. De nekünk úgy megmaradt álomnak azért is Finnország, mert édesapánk valamikor a 30-as években Collegium Hungaricum ösztöndíjjal, mint fiatal mérnök bejárta Európát és Finnországot is, és hát nagyon megszerette Finnországot. Azután pedig a finneknek a téli háborúja, ugye, ami a Szovjetunió nem ellen, hanem a Szovjetunió megtámadta Finnországot, és ez a pici marokkni finn nép megvédte az országot. Ugye az egy fantasztikus dolog volt, és Magyarországon akkor a figyelem Finnország felé fordult. Úgyhogy hiába mondják azt, hogy sokszor lenézik azt, hogy a finn, a halszabú finn rokonság. Hogyha van rokonság, magam sem tudom, de ha van rokonság, akkor arra büszkék legyünk, mert a finnek nagyon helytálltak. Ugye egy ilyen kicsi 4-5 milliós nép, ez egy óriás monstrum, a Szovjetunió ellen megállt, megvédte a saját országát.
0: Igen.
1: Úgyhogy akkoriban, ugye ez Magyarországon nagyon sok emberben volt egy ilyen nagy szimpátia és szeretett Finnország felé, és ez a mai napok is él, hála Istennek, és még Finnországban is. Manapság a finn politikusok rontottak ezen a kapcsolaton, amit én itt Helsinkiben nagyon sajnálok, és próbálunk ellene tiltakozni, írni újságokba, amikor Magyarországról teljesen ferde tükröt állítanak, Magyarországról, és teljesen így is mondhatom, hogy hazugságokat. De azon mindig észreveszünk, hogy ezeket a hazugságokat nem a finn a tollakból jönnek, hanem ezek magyar emberek adnak ilyenfajta információkat.
0: Bizony, mert sajnos...
1: Ez borzasztó hallani. Érződik az, hogy ezt egy magyar ember bediktálta a finn újságnak. Na jó, ezen próbálunk egy picikét muzsikus nyelven szordínozni, nem sok sikerrel, mert ugye, ahogy otthon is mondják, a média, a mainstream média, az nagyon-nagyon szomorúan magyar ellenes, és ez minket nagyon szomorít. Igen. Na, ez a zene, hogy aztán mégis finn segítséggel egy csodálatos asszony, finn asszony, Outi Karankó volt az, aki Magyarországra látogatott, mivel hogy magyarul ragyogóan beszélt, ő is egy olyan családból volt, aki pedig magyar szerető családból, és ő volt az, aki minket meghívott Finnországba, és szervezett koncertutat, és így az akadémiára is tudtunk menni, és aztán az akadémián kaptunk ösztöndíjat. Egy évig itt voltunk, mellette tanítottunk, nagyon jó sikerült a tanítás, kérték még egy évre. Amikor drága, mi soha nem gondoltuk azt, hogy 49 évig itt leszünk. Egészen 1984-ig én mindig csak arra gondoltam, hogy még egy év, nem hagyhatom itt ezeket a gyerekeket. Nem hagyhatom itt.
0: Hát persze, a belekezdett munkát azt...
1: Nem lehetett. Úgyhogy ez semmi más motiváció nem volt. De azután az élet mégiscsak megy. Gyerekek születtek, ugye? Ma már itt vannak az unokáim is. Úgyhogy szakmai óriási boldogság az, hogy nemzetközi elismerés lett, tényleg a világot bejártuk, ismertek lettünk. Tehát ha az ember önzően a karrierjét nézi, akkor tulajdonképpen a karrier sikerült. De ha ránézek az én öt unokámra esténként, amikor imádkozom, itt nőnek, hogy lesz ő belőlük magyar? Az összes gyermekem nagyon jól beszél magyarul, de az unokát már, ugye ott már a mamák nem magyarok, úgyhogy az már, ott már nehezebb. És a nagyapának már nehezebb a fönntartani a magyar beszédet.
0: Igen.
1: Tehát, hogy ezen el kell gondolkodni minden embernek, hogy érdemesen nemzetközi hírnevet szerezni, megéri a hírnév, ha az utódok nem az országot gazdagítják. Uh-huh. Ugye ez nekem egy személyes, nagyon személyes problémám. És erről beszélek nyíltan. Lehet, hogy nagyon sok ember ezt megmosolyogja. Manapság, nemzetköziség.
0: Nem, én úgy gondolom.
1: A nemzet annyira fontos.
0: Igen. Hogy bírod a távolságot? Mennyi időnként tudsz hazajönni?
1: Volt egy idő, amikor nagyon nehéz volt, mert ugye ez a kommunista idő volt, amikor állandóan szinte haza rendelték az embert, és a munka a félbe volt. Tehát ez volt a 70-es évek vége, és a Zeneakadémiának az igazgatója és más zenei, finn zenei potenták, tehát olyan emberek, akik híres emberek voltak, fölmentek a Kekkonen elnökhöz, és Kekkonen elnök maga telefonált Magyarországra, és állítólag Kádárral beszélt. Néhány hét múlva kaptam konzuli útlevelet, és akkor megszűnt a nehézség. De az a négy év, amikor én nem tudtam hazamenni, az nagyon nehéz volt. Diszidensnek, hála Istennek sose tudtak kikiáltani, mert mindig ugye mi hála Istennek hazaküldtük ott a fizetésünknek a 12%-át, mert az abban az időben úgyis kellett.
0: Igen.
1: És azt én nagyon szívesen küldtem, hogy és én szerintem az ma is nagyon jó lenne, hogy a fiatalok az iskolázásnak a költségeit valahogyan térítsék vissza az országba, ne az, hogy a friss diplomával elmenjenek és Svédországba dolgozzanak.
0: Igen, mert vissza kéne hálálni az országnak tényleg a tanítást.
1: Így van, és akkor fiatalon is ez nekem nagy érvágás volt, de tényleg azt mondom, hogy szó nélkül fizettük azt a pénzt. Na jó, nehéz volt, amikor az elnök, tehát Kekkonen, a Finnország elnöke, államfő segített, és akkor állami díjat kaptunk, úgyhogy ezek kitüntetéseket, azok mind segítettek abban, hogy aztán később rendszeresen tudtunk hazajárni, de nem csak szabadságra, hanem hála Istennek aztán a Kodály Intézet Kecskeméten, a Liszt Akadémiának a nemzetközi tanszéke tulajdonképpen rendszeresen meghív manapság minket. Csaba most ott tanít, úgyhogy ez nekünk nagyon-nagyon sokat jelent, hogy hazavihetjük azt a tudást, amit tulajdonképpen otthonról kaptunk valaha.
0: Na most akkor hadd kérdezzem meg, hogy mindjárt megszületett ez a színes húrok módszer? Mert hiszen erről is kellene beszélnünk, hogy tudják a kedves hallgatók, hogy miben újítottak. Ez az első olyan rendszer, amely rendszeresen segíti a tanulókat a hallás, a hangmagasság és az ütemérzék kifejlesztésében, mielőtt ezeket a hangszerekre átültetnétek. Erről beszélj egy kicsit, hogy a hallgatók is tudják, hogy mi is ez a színes húrok módszer.
1: Hát ugye a hegedűn, a csellón, brácsán és a basszuson 4 húr van. A gyerekeknek, hogyha azt mondjuk, hogy ezek a húroknak a neve, vagy a gitárnak, ha te azt mondod, hogy GDAE, ugye a húroknak a neve, vagy CGDA, az egy gyereknek semmit sem mond. Tehát, hogyha azt akarom, hogy a gyerek a zenével úgy kezdjen, hogy érdeklődjön, hogy motiváció fölkeltés, érdeklődés fölkeltésre, sokkal könnyebb az, hogy megszínesítettük a húrokat. Tehát a G az nem mond semmit, de gyereknek ez egy zöld színű és medvehúr, ugye, mert azt a színt, akkor egy ilyen képpel egy medvehúr, az már rögtön fölkelti az érdeklődését, és érzi azt, hogy az mély.
0: Igen.
1: Aztán egy E-húr, ami ugye a hegedűnek a legmagasabb, ugye ez egy sárga színű, és az egy, mint egy madár. És középen van a mama, az az A-húr, és a papa a D-húr. És ezek meg vannak színesítve. Ez a gyereknek rögtön segít abban, hogy már el tud igazodni a hangszeren, tehát meg tudja különböztetni ezeket a húrokat, azon kívül a hangú magasságot. Na most maguk a húroknak a megszínesítése, az tulajdonképpen nem az én ötletem, hanem az egy magyar zeneszerzőnek, egy Kerekes Farkas Lászlónak volt az ötlete, aki doktorátust írt abból, hogy hogy is összefügg a zene, a hang, mint vibrálás, és a szín, mint szintén vibrálás.
0: Igen, mert hiszen a zene is...
1: Van.
0: Igen, rezgés.
1: Rokonság van a kettő között, rokonság van, és a G az zöld, a C az pirosas, úgyhogy mi úgy csináltuk ezt, hogy ezzel szinkronban, tehát olyan színeket választottunk, ami ennek a kerekesfarkas doktorátusnak megfelelő, és Kerekes Farkas László, ez a magyar ember, aki ragyogó hegedűs is volt, koncertmester a szegedi filharmonikusoknál valaha. Ő nem volt egyedül, mert tulajdonképpen Scriabin, az is orosz zeneszerző, szintén próbálkozott. Liszt is beszél színekről, azon kívül Sibeliusnak is voltak színlátásai a zenével kapcsolatban, és nagyon sok ember van, aki a színeket észlelt bizonyos zenékkel kapcsolatban. Úgyhogy ez nem volt nem az én találmányom, de mondjuk én és Csaba, illetve Csaba és én, mi alkalmaztuk ezt a hangszerre és a tanítás kezdetén. Azon kívül, amit elhoztunk tulajdonképpen otthonról a Duna-Tisza közéről, a szolmizációt. A szolmizáció, tehát a kodályi gondolat, amit ő ugye természetesen a Anglián keresztül hozott Magyarországra, a szolmizáció, ami egy 800-as évekből, Krisztus után 850-860-ban olasz-francia kolostorból származik, a do re mi fa sol la ti do, sokkal énekelhetőbb, sokkal zeneiebb, mint a CDEFG. De
0: igen.
1: Ugye ezek a betűk nem mutatnak, de egy szó az már rögtön énekelhető és gyönyörű hangzása van. Na ezt tulajdonképpen Magyarországon nem nagyon használták föl, még Kodály idejében sem a hangszeres oktatásra. És ennek nagyon-nagyon sok előnye van, mert ezzel a szolmizációval rögtön a gyerek transponálni tud, vagyis azt, hogy mindenki értse, hogy nem csak a kezét nem csak egy fekvésben tartja, hanem azon az egész, a hegedűnek az egész fogólapján, vagy a gitár fogólapján, vagy a cselló fogólapján, pontosan a dónak, a mozgó dónak a változásával be tudja járni az egész hangszert. Vagyis rögtön elejétől fogva a gyereknek a keze könnyedén jár a fogólapon a húrok fölött, ezáltal sokkal gyorsabb a motorikája, sokkal gyorsabban fogja megtanulni a hangszernek a kezelését. Úgyhogy annyira nyilvánvaló volt az itteni tanításban az, hogy ez a szolmizációban és a magyar központú a kodály gondolatoknak a hangszerre való fordítása egy egész generációt nevelt föl itt Finnországban, úgyhogy ha most elmegyünk az operába, vagy a Helsinki Filharmonikusokhoz, akkor a cello részben annak a fele, a Csaba növendék, a negyedüsök tőlem vannak, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó érzés, és az ember mindig arra gondol, hogy tulajdonképpen mi nem egy teljesen új dolgot csináltunk, hanem alkalmaztuk a Kodály gondolatokat a négy húrra.
0: Sokan lettek világhírű előadóművészek ennek a módszernek köszönhetően, és hadd mondjam, én egyáltalán nem ennyire okosan és így dolgoztam ki a magam kis módszerét, de nálam is az van, hogy például amikor váltott basszus van, hogy apukája, anyukája, és teljességgel nagyon sok hasonlóságot fedeztem fel, ahogy böngésztem és figyeltem a ti módszereteket, amennyit be tudtam belőle fogadni. Nagyon szépen köszönöm a küldött anyagokat, mert nagyon-nagyon-nagyon érdekes, tényleg nagyon-nagyon érdekes. És hát én magam is azt fedeztem fel, hogy zeneország katonái. És erre masíroznak, arra masíroznak, különböző szabályok vannak, mert nekem is 4 évestől 68 évesig vannak növendékeim. Na, de nem rólam van szó. Ez a lényeg, hogy tényleg világhírű előadó művészek lettek a módszereteknek köszönhetően. Na most ti is nekiindultatok, és ti is mentetek Finnországon kívül máshova?
1: Hát a zenekarral mi nagyon sok országban, tulajdonképpen minden, Afrikában nem, de minden földrészen voltunk, igen, igen. Ugye a vezetésünk alatt 72-ben alapítottuk a zenekart, és ez volt tulajdonképpen, hogy a zenekarban volt mindig 40 gyerek, ezeket nem tudtuk otthagyni. Próbáltuk már más karmestert kérni, hogy gyere, csináld, mi haza szeretnénk menni. Nem volt, aki folytassa.

0: világ legjobb fiatal zenekara. És ezt én boldogan vettem. Természetesen mi, a mi zenekarunk, ha én összehasonlítom egy teljes profi gárdával, a mi zenekarunk egy műsort fél évig tanult meg, de akkor annak a műsornak minden hangja ki volt csiszolva. Egy profi zenekar egy műsort egy hét alatt készít el, de ott van sokszor olyan, hogy egy-két hang nincs ott a helyén. Tehát ezt a fél évet mi felhasználtuk arra, hogy az tényleg az a mű, az a Csajkovszki szerenád, vagy az a Kodály Rondó, vagy az a Bartók divertimentó, az úgy szóljon, hogy annak minden hangja ott legyen, ahogy azt a zeneszerző elképzelte. Szóval nagyon sokat dolgoztunk, tényleg sokat, alázattal, de nagyon büszkén vettük azt, amikor dicséretet kaptunk.
1: Most is dicséretet fogtok kapni, gondolom, mert hogy az első rész végén járunk, és zenét szeretnénk hallani. Méghozzá azt hiszem, azt mondtad, hogy a Kodály Rondóból játszunk be részletet. Hát ez következik a ti előadásotokban, és a kedves hallgatóknak pedig ezt mondom, hogy a Lélek közelben című műsornak az első részének a végére érkeztünk, hallgassanak minket a második részben.

0: Kedves hallgatóim, a Lélek közelben című műsor második részét hallják. Vendégem Szilvai Géza, akivel a színes húrokról beszélgettünk, a családról, az indítatásról, az identitásról, és most pedig folytatjuk azzal, hogy merrefele jártatok a nagyvilágban. Mit tapasztaltál, mit éreztél, hol érezted magad a legjobban?
1: Nehéz kérdés, mert minden út 33 nemzetközi turnénk volt, és

0: minden út előtt rengeteget dolgoztunk, és nagyon izgultam minden út előtt. Nekünk olyan potenták voltak, mint Yehudi Menuhin. Ha egy muzsikus hallotta a mi zenekarunkat, az rögtön tényleg megszerette. És ezek segítettek, ezek intézték a meghívásokat. Tehát féltem mindig az úton. Nem csak azért, hogy a gyerekek, ugye fiatal gyerekek ilyen 16-tól 21-22 éves korig, nem csak az volt a nehézség az utakon, hogy a szakmailag kellett helytállni, hanem az is, hogy fiatal lányok és fiatal fiúk, nekem ezeket a gyerekeket haza kell majd hoznom mindenünnen, Amerikából, Japánból, erkölcsileg és szellemileg és fizikailag egészségesen. Tehát volt egy ilyenfajta nyomás rajtunk. Természetesen volt velünk mindig orvos, és volt egy pár szülő, aki segített, de hát azért a fő felelősség Csabán és rajtam volt.
1: Hányan voltatok? Egy ilyen turnén hányan voltatok?
0: 60 tagú volt általában a zenekar. Néha kisebb turnékra 40, de 40 és 60 között ilyen. Ekkora volt a zenekar.
1: Igen, úgy, ezt is nagyon ismerem, mert a Krónikás zenedében mi együtt is laktunk egy kollégiumban, úgyhogy én mindig este jártam és ellenőriztem, és bizony volt olyan, amikor fiút ki kellett rakjak leányszobából, úgyhogy tudom ezt a históriát is.
0: Hát én a koncertek előtti este ugye a szállodákban én is a folyosón mentem végig, és hallgattam a kulcsukon keresztül, nem kukucskáltam, hanem hallgatva, hogy aludjanak. Hála Istennek, soha semmi gond nem volt, hála Istennek. Én ezt így mondom, bizonyára otthon sokan azt mondják, nagy öreg ember beszél itt Helsinkiből, áldás volt a munkákon. Ezt éreztük, és áldás volt a gyerekekkel való munkán, vagy fiatalokkal való munkánkon, áldás volt az egész 49 éven, amit eddig átéltünk. Ennélkül nekünk ez nem sikerült volna. Tehát hiába van az, hogy sokat dolgozunk, a munka áldás nélkül nem érvényes. Kell az embernek, kell egy föntről jövő segítség. Ezt a segítséget megkaptuk. Izgalmasak voltak az utak nagyon, mert de ugye nagyon sokszor úgy volt, hogy meghívott például Barbikán. Ugye hát ez egy híres nemzetközileg Londonban egy 60-as koncertterem, vagy Edinburghi fesztivál. És ezeken helyt kellett állni, BBC felvétel. És akkor a következő nap, tudod, a koncert után rohantam én, és még abban az időben megjelentek az újságokban a kritikák. És hogy milyen kritikát kaptam. Én nagyon figyeltem a kritikákra. Nagyon fontos volt a kritika, főleg a külföldi kritika, mert ahogy hazajöttünk, ezzel a kritikákkal kaptuk meg a következő évre a segítséget. Anyagi segítségre is gondolok. A finn állam minket nagyon anyagilag rengeteget segített, mármint a zenekar. De az kellett, hogy minden egyes külföldi turné után, de én a minisztériumban úgy tudtam fölmenni, hogy ott volt nálam a kritika. És ez mind, képzeld el, tényleg 33 turné mindenütt kap a legoptimálisabb kritika. Ami nem könnyű dolog. És ugye ismeretlen helyek, tehát nem volt olyan, hogy valami olyan kritikus út a nézőtéren a hallgatók között, akivel ismerős vagy jót akar valamit nekünk. A legszebbet az írta egy skót, érdekes, egy skót írta, hogy ezek olyan gyönyörűen muzsikálnak, hogy még a hó királynőnek a szívét is megolvastanák.
1: Na ez ugye, nagyon szép, igen.
0: Nagyon-nagyon szépen írta, és erre ő a dán író Andersenre gondolt, ugye, aki a...
1: Igen, a Hó királynő című mese, igen.
0: Ugye, és mi, hogy mi Finnországban jöttük, hát ugye ezért. Ez nagyon-nagyon örültem, és nagyon büszke voltam. Ez az egyik legszebb ilyen kritika volt. De hála Istennek például Budapesten, ami kétszer hívtak meg a Liszt Akadémiára minket, egyszer pedig a Vigadóba, és ott is nagyon jó kritikát kaptunk. Hát képzeld el, hogy ugye amikor például Szokolai Sándor hallotta a zenekarunkat, akkor ő rögtön írt nekünk egy Szokolai Magyar Hungarian Concerto Grosso.
1: Fantasztikus dolog, hát ez nagyon nagy dolog.
0: Ez egy fantasztikus zene volt, én azon tulajdonképpen csodálkozom, hogy otthon miért nem mutatják azt, mert az egy óriási mű, gyönyörű mű, egy Bartóki divertimentú magasságokban levő zene, hogy ezt én csodálkozom, hogy otthon nem játsszák eleget Szokolait. Na, tehát még otthon is, Magyarországon is természetesen azokatok a legizgalmasabbak, a hazamenni, és az akadémián, ott mondtam a gyerekeknek, gyerekek, itt állt Bartók Béla, képzeljétek el, ott ült Kodály Zoltán, és ezeket én tudtam mondani neki, láttam a szemükbe, akkor még szebben játszottak. Na, ezek voltak.
1: Hadd kérdezzem meg, hogy nem kábultak el a sikertől? Tehát nem szálltak el, ahogy így mai napság szokták mondani? Mármint az ifjak, a gyerekek.
0: Inkább így mondom azt, hogy további motivációt kaptak, és ezeknek a mi zenekarunknak a tagjai tulajdonképpen 80%-ban mindaztán profi
1: hivatásos
0: lett, hivatásossá vált, és érdekesség, nagyon-nagyon kevesebb a tanár, inkább zenekarokba, kamarazene szólisták. Hát például, ugye, aki manapság, mint hegedűs, egy nagyon-nagyon híres az a Pekka Kúzisztó, vagy a testvére, aztán kvartettek vannak, a Uzi Szú, ami nem tudom magyarul, csak így, hogy a finn kvartett, az is a mi növendékeinkből, karmesterek növendékeinkből. Hála Istennek, hogy nagyon sok szólista is, és nagyon-nagyon sok, tehát amit mondjak, több mint 100 növendékünk, aki most ott már hivatásos művész. De ezekről a turnékről, ami nagyon szép volt én nekem, például Münchenben egy koncerten, a koncert után oda jött hozzám egy ember, egy sváb valaki, aki azt mondja, hogy ő Bánáti sváb, illetve Tolna megyéből, akit 46-47-ben Magyarországról ugye ki kellett menniük. Azt mondja, hogy nekem, hogy csodálatos volt ez a zene, és beszélgettünk egy kicsikét, és a identitásról, és azt mondja, hogy ő sváb, de ő ott Magyarországon született, és őt kirakták Magyarországról. És mondom, hogy ér, hogy gondolkodik, hogy érez, hogy ilyen jól tud magyarul beszélni. De nézze, az én fejem az német, de a szívem az magyar. Uh-huh. Hát egy sváb embernek a szájából ezt hallani, hogy a szívem az magyar.
1: Ez az gyönyörű. Nekem
0: nagyon-nagyon jól esett. Úgyhogy ez marad meg nekem például a németországi egyik ilyen koncertünkről. Amerikában ugye, amikor hallják azt, hogy magyar karmester, akkor természetesen nagyon sok magyar jött a koncertekre is. Az is nagyon jó érzés, Kanada ugyanúgy. De érdekes azért, hogy Japánban és Tajvánban is mindenütt lehet találkozni magyarral.
1: Bizony.
0: Úgyhogy az, ami megdöbbentő, egy ilyen koncert után oda jönnek hozzá, ugye állnak az emberek sorba, gratulálnak, és akkor végén mindig valahol mindig valaki magyar oda jött.
1: Igen.
0: Nagyon-nagyon érdekes. Talán Korea volt az egyetlen, ahol nekem nem volt magyar. Ausztrália természetesen rengeteg magyar van, sajnos így mondom, és az idős generáció azok csodálatos, a 45-ös, főleg 45-ös emigránsok, amit azok csinálnak, ha azt a magyar fiatalok tudnák, hogy ezek az emberek a kicsi pénzeiket összerakják és Magyarországra küldik. Nagyon sok ilyen magyar ember van Ausztráliában, aki a halála előtt a kis vagyonkáját Magyarországra küldi. Én annyi értékes emberrel találkoztam, magyarral, aki mindnek a legfontosabb a magyar identitás. És ezért talán ez a műsor is, ha arról beszélhet, hogy a középgenerációnak és az időseknek ezt kell, az identitást kell megtartani, mert identitás nélkül nincs boldog élet.
1: Csak tudod, mit mondok? Nem, az a rettenetes nagy baj, hogy ezek az emberek, akik úgy mentek, én nekem még úgy tanították, ugye én is hasonló generáció vagyok, hogy kiment az országból a sok börtöntöltelék, és én közben szintén az öt földrészen olyan világító elmékkel találkoztam, hogy csak bámultam, és azt mondtam, hogy ha ezek az emberek mind itt lennének, itt a Kárpát-medence karéjában, hát tényleg egyik legcsodálatosabb ország lennénk. És sajnos az öregek, ezek a 45-ös és korábbi generációk kihalnak. Én még találkoztam velük, mert 25 évesen már Amerikában lehettem, azt adta a sors, de ezek a nagyszerű magyarságot odakünni és fenntartó emberek, ezek szép lassan megöregszenek, kihalnak, hazaköltöznek, és marad az a köztes nép, akinek már nem olyan fontos, hogy magyar. És ez sajnos ez van. No, de közben még arról nem kérdeztelek, hogy hát rengeteg tankönyvet is írtatok.
0: És válogatott... Az jelenti, hogy hegedű iskolát, cselló iskolát, kamara iskolát. Igen. Hát ez hál' Istennek, ugye ez erősen, hogy is mondjam, most a világban teljesen elterjedt, én tanítok mindenütt, Kínába egy évben 10-15 országba utazom rendszerességgel, Németországban rendszeresen tanítunk, ugye hát természetesen Finnországban, Svédország, Dánia. Azon kívül, ami érdekesség az, hogy még mielőtt ez a koronavírus volt, én 5 éven keresztül 120 műsort csináltam egy nemzetközi televíziónak hegedű tanításról, főleg tanároknak készült. És ez 120, vagyis az, hogy az első 5 évnek a műsorát minden héten, és azt finn növendékekkel, és ez ma is bejárja a világot, de előtte is, és az alatt is, és utána is nekem, ami a mai munkám és Csabának is az, hogy járjuk a világot, és adunk a tanároknak kurzusokat. Az idén nyáron nekem lett volna 7 kurzusom, minden Kínától kezdve Ausztráliáig, ezeket le kellett mondani, de most augusztusban már kezdem távtanításban. Ez a távtanítás nagyon érdekes, ez nagyon veszélyes, mert sokan azt mondják, hogy ez is működik. A személyes tanítást soha semmi sem helyettesítheti. Nagyon fontos az, hogy a gyerek érezze a tanárnak a teljes közelségét, és a hangszín, és minden az, hogy én megsimogathatom a gyereket, amikor szépen játszik, az nekem nagyon hiányzik. Például manapság ugye a vírus miatt nekem a legjobban azt hiányzik, hogy nem csókolhatom meg a unokáimat. Ez a legrettenetesebb dolog, hogy itt vannak a kertbe, integetnek engem, de nem tudom megfogni őket. Ugyanígy van a tanításnál. A gyerekhez hozzá kell érni, meg kell simogatni.
1: Bizony.
0: Az sokkal többet tesz, mint szavakkal. De érdekesség, elmondom neked azt, hogy ugye tanítok egy stúdióból, és a stúdióban egy nap elkezdem 9 órakor tanítom Canberra Egyetemet, utána megyek föl Alaszkába, megyek föl Fersigetekre, a Fersigetek után megyek Koreába, Korea után Dániába, Dánia után Tel Aviv után London, kétszer London, és este 9-kor befejezem, ez egy nap, közben vannak természetesen egy órás szünetek, este 9-kor fejezem be Alaszkába.
1: De ezt hogy bírod energiával, mert ez egy óriási dolog.
0: Egyszer van egy héten. És tudod, amikor jön a például, volt az influenza járvány novemberben, elkezdtem ugye Fersigetek után jött a kis koreai tanár és növendék, és én tanítottam ugye a gyerekeket a tanáron keresztül a Fersigeteken, és utána, amikor jött a Korea, akkor kimentem a mosdóba, hogy kezet mossak. És így gondoltam, hogy miért mosok én kezet? Mert ugye itt Helsinki-ben, amikor tanítottam, akkor mindig a gyerekekön kezet mostam, mert a kézzel segíti az ember a technikát. Mondom, hát ez 1000 kilométerekre van tőlem, hozzá se nyúltam. Annyira beleéltem magamat a tanításba, tudod, hogy szinte éreztem azt, hogy az a Fersigeteknek a gyerekét is tanítom,
1: igen,
0: kézzel segítem, és a koreai, a szöuli kis gyereket is segítem. Tehát mondjuk tényleg az ember annyira oda tudja adni önmagát a tanításnak, hogy még a kilométereket is legyőzi, és így úgynevezett online tanításban is úgy tudtam atmoszférát teremteni.
1: És milyen nyelven?
0: Tudod, és nagyon,
1: és, mi, angolul, és milyen nyelven?
0: Angolul. Ugye hát ez a, hogy mi is mondjam, sajnos angol lett a világnyelv, mint valaha latin volt, és ez jó is, csak ez megint nagyon fontos, hogy a tanárok el ne felejtsék a saját nyelvüket. A lokalitás nagyon-nagyon fontos. És ezért én például nem szeretem azt, amikor Magyarországon mindenre már idegen szót kezdenek használni, ne használjanak. Újságok se írjanak, próbáljanak mindent. Azért én is például nagyon-nagyon ritkán keresek szavakat, de például az, hogy profi, az nagyon szépen köszönöm, hogy mondtad, hogy hivatásos. Javítsál.
1: Nagyon-nagyon szépen beszélsz, ezt most itt a hallgatóság orra előtt mondom, hogy olyan folyékonyan, gyönyörűen, pedig aki 51. éve külföldön van, az már néha derékba töri azt a szép magyar nyelvet. Úgyhogy ez óriási dolog, hogy ilyen nagyon-nagyon-nagyon szépen és választékosan beszélsz.
0: Hát a gyerekeim is, hál' Istennek, jól beszélnek magyarul, úgyhogy ez kötelessége minden embernek. Hát a magyar kultúrát a magyar nyelven keresztül kell fölszívni, és ugye ezért vagyok én szomorú, hogy az unokáim ezt nem tudják, és ebben magamat okolom. Talán nem kellett volna, nem lett volna ez a műsor sem, nem lett volna hírnév, de lenne öt Szilvai unoka, talán a következő néhány száz évre fontosabb lett volna. Igaz, ezt én nagyon őszintén mondom, minden magyar barátomnak, minden rokonomnak ezt mondom.
1: Igen. Közben arról is kérdezlek, hogy mi a viszonyod a finn oktatási módszerekhez? Te is beépíted a saját módszeredbe?
0: Hát a finn módszer, ugye, amire azt mondják, ugye, hogy ez a világ első, a legjobb, ugye, mert ezeken a versenyeken nyer. De hát azt nem teszik hozzá. Hát nekem az unokáim és a gyerekeim finn iskolákba jártak, tehát tényleg tudom, miről beszélek. Kizárólag nyelv és matematika. De itt nem tanítanak művészetet vagy irodalmat. Ilyen nincs testnevelése, itt kizárólag a matematika, a komputer és a nyelv. És ez alapján a finnek a első helyen vannak. Tehát, hogy mondjam, a gyerekeimet itthon kellett ugye az irodalomra, mindenre, másra tanítani.
1: Hát,
0: a tanítás, az iskola nem csak matematika és komputer.
1: Bizony, hát hanem Kalevala, meg Einoleino.
0: Hát mi többet tudunk a Kalevaláról, mint a finn gyerekek.
1: Ezt viszont döbbenten hallom.
0: Ez egy teljesen, hogy mondjam, és mikor a magyarok mindig a finn oktatási rendszer veszik példának, akkor azért az ember elmosolyodik. Nagyon jó az, aki kiváló, aki ugye nemzetközileg akar érvényesülni, mert rögtön angolul mindenki nagyon-nagyon jól beszél, az nagyon jó. Tehát én nem kisebbítem a finn oktatási rendszer, csak azt mondom, hogy az én gyerekeimnek én olyan humán tagozatot szeretnék, ez pedig a finn tanítás az reál tagozat.
1: Igen.
0: Emlékezel, a mi időnkben volt humán tagozat a gimnáziumban, és reál tagozat. Tehát azok, akik a reál tagozatot nézik, azoknak a tényleg Finnország fantasztikus. De akik a humán tagozatra gondolnak, akkor azt mondom, hogy akkor az nem példakép. Arra nem példakép.
1: Akkor beszélj egy kicsit a családodról is, mármint a gyermekeidről. Van-e, mutatkozik-e a zenei véna tovább öröklődése?
0: Ugye együtt nekünk sok gyerekünk van Csabával együtt, így gondolom, mert ugye Csabáról kell beszélni, mert ő, ahogy kezdtük ezt a műsort, ő az ennek az egész tulajdonképpen Color Stringsnek és a szilvai muzsikálásnak a motorja. Nekem született az első gyerekem, Réka, aki kb. 15 éven keresztül tényleg nagy nemzetközi szóló karriert futott be, bejárta az egész világot, mint szólista, a zenekarokkal játszotta a legtöbb hegedű versenyt, most pedig ő professzor a Sibelius Akadémián. Most is koncertezik sokat, de növendékei vannak, és egy gyermek Attilának a mamája. Ő az akadémián most a hegedű professzor, Magyarországon is tanított, és Magyarországon is koncertezett, tehát természetesen. Azután van egy Torda nevű fiam. Torda azért, mert az én feleségem, aki ő osztrák állampolgár, de tulajdonképpen erdélyi, tordai gyökerekkel rendelkezik, és ezért a fiunknak Torda lett a neve. ő nagyon sokáig csellózott, nagyon jól csellózott, és ma is orvos, és az orvosi ünnepeken szépen csellózik. Azután van egy mikrobiológusom, az pedig Géza fiam, aki brácsázott, nagyon jól zenekarban is, de ő most egy ilyen kutató biológus. A legkisebb fiam Zsolt, ő pedig Németországban, Düsseldorfban dolgozik, és ő hozzá tartoznak európai repülőterek, és a múlt héten nagy büszkeségemre a Liszt Ferenc repülőtéren ő dolgozott ki egy új kaput, egy új részét a Liszt Ferenc repülőtérnek. Múlt héten adták át, és egy egész hetet Magyarországon dolgozott, és mivel hogy ragyogóan beszél magyarul, a cégje, az egy nemzetközi cég Düsseldorfban Magyarországra őt küldi mindig.
1: Hát nagyon-nagyon büszke.
0: Ő is brácsázik. A Csabának pedig egy fia, aki hegedült, nagyon jól hegedült, az kémikus, azután van egy leánya, aki ragyogó csellista, ő Magyarországon végzett, és Mező Lászlónak, ugye a világhírű Mező Lászlónak volt a növendéke, Csilla tanít, konzervatóriumi tanár, és azon kívül van neki egy kislánya, Pilviki Etelka, egy finn nevű és egy magyar nevű Etelka, aki most néhány héttel ezelőtt szülte az első gyermekét, úgyhogy Csabának megvan most már a második unokája. Hmm. És a Pilviki pedig zenetanár. Úgyhogy a családban három muzsikus van, a többiek pedig, ahogy mondják, azok amatőrök, de nagyon jó amatőrök.
1: Hát igen. Ez nagyon-nagyon nagy boldogság és öröm volt hallani, annál is inkább, mert közben már az időnk megint elszállt. Nagyon élveztem az előadásodat, a beszélgetésedet, és nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél ebbe a Lélek közelbe című műsorba, és adtál magatokról is, meg a finnországi zenei helyzetről is egy kis ízelítőt. Nagyon-nagyon sok jót kívánok az egész családnak, és hát akkor búcsúzunk. Milyen zenét tegyek most be?
0: Köszönöm neked, én köszönöm, hogy meghívtál, és köszönöm, hogy ilyen műsor van Magyarországon. És én gondolom, hogy azok az emberek, azok tényleg lélekben nemes emberek, akik ezt hallgatják.
1: Így van, és képzeld el, hogy 5 földrészen hallgatják, nem olyan rettenetes nagy a szórótávolság, de viszont 5 földrészen magyar emberek hallgatják, és ez jó dolog. Mert aki hallgatja, az úgy érzem, hogy az tényleg lélekben is velünk van.
0: Na, hál' Istennek, köszönöm szépen neked, és üdvözlet mindenkinek, aki hallgatja.
1: Mit fogunk akkor hallani? Zenét?
0: Ez lesz a Rautavaara, igen, a finneknek talán az élő, már néhány évvel ezelőtt halt meg, de Sibelius után a legismertebb, nemzetközileg legismertebb zeneszerző, aki 1956-ban egy operát írt a magyar forradalomnak az emlékére. Az egyedülálló a világban, aki a forradalmat így megtisztelte, a magyar forradalmat, Einó Juhani Rautavaara, és ő, amikor 82-ben a Kodály 100 éves évforduló volt, akkor a mi zenekarunkra írt egy Kodály tiszteletére írt szerzett műt, és annak valamelyik részletét most fogod bemutatni.
1: Nagyon szépen köszönöm a kedves hallgatóknak, és azt kívánom, hogy hallgassák jövő héten is a Lélek közelben című műsort, téged pedig családoddal együtt sok-sok szeretettel köszöntelek, és még egyszer köszönöm a beszélgetést.
0: Kész csók, szervusz és öröm.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Közel a világ vége. Hátborzongató bibliai jóslat borzolja a kedélyeket. Egy bibliai proféciákkal foglalkozó blog azt állítja, hogy közeleg a világ vége. Arra figyelmeztetnek, hogy amint felépül a harmadik templom Jeruzsálemben, megjelenik az Antikrisztus, ezt követően pedig Jézus Krisztus visszatér a földre. Jeruzsálem templomhegyén, a Szent Isten tiszteleti helyen korábban két szent templom is állt, mindkettő elpusztult. Az elsőt a babiloniak, a másodikat pedig a rómaiak rombolták le. Egyes bibliai végítélet proféták szerint azonban, ha valaha is felépül a harmadik templom, az a világ végét és Krisztus második eljövetelét jelzi majd. A legújabb állítások szerint a harmadik templom megépítése az Antikrisztus eljövetelét fogja előrejelezni. Ezt követően Jézus Krisztus leereszkedik a földre, ahol elhozza az apokalipszist, és ítéletet mond az emberiség felett a bűneik miatt, állítja a blog. A blog írói számos bibliai szakaszra hivatkoznak, amelyekről azt állítják, hogy alátámasztják az állításaikat. Segítsük együtt a kolumbiai földrengés túlélőit. A Baptista Szeretett Szolgálat Alapítvány a térségben bekövetkezett újabb természeti problémákra reagálva megkezdte a helyszíni segítségnyújtás megszervezését Kolumbiában is. Adománygyűjtést indítanak a túlélők megsegítése érdekében. A Baptista Szeretett Szolgálat szakembereit ismét kihívás elé állították a néhány napja történtek. Augusztus 10-én hétfőn reggel 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét. A földrengés jelentős számú halálos áldozatot követelt, több száz épület omlott össze, rengetegen elveszítették otthonukat, egészségügyi és közösségi központok, utak sérültek meg. Egy magyar-amerikai csapat a korábban Venezuelában eredményesen végzett humanitárius tevékenység, mint egy folytatásaként ugyancsak helyi partnerekkel és a baptista világsegéllyel való szoros együttműködésben most kezdte a kolumbiai segítségnyújtás részleteinek helyszíni megszervezését. Szervezetük arra kéri a nagylelkű adományozókat, ne hagyjuk a szenvedőket magukra rettenetes helyzetükben, hiszen tudunk és képesek vagyunk segíteni. Kocsis Fülöp és Szocska Ábel Kijevbe látogat. Várják az adományokat ukrajnai testvéreik számára. Augusztus 29-én Keresztelő János felvételének, vértanúságának emléknapján Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek metropolita és Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök Kijevbe látogat, ahol az ukrán görögkatolikus egyház vezetőjével találkoznak. A görögkatolikus metropólia adománygyűjtést hirdetett az út előtt. A két magyarországi főpásztor nem csak imádsággal fejezi ki szolidaritását, hanem adományt is visznek ukrajnai testvéreiknek, valamint továbbítják a magyar görögkatolikus hívek imádságát is. Az adományokon túl pedig arra kérnek minden jó szándékú embert, hogy imádkozzon a népek kiengesztelődéséért és a békéért. Az időjárásról marad a sok napsütés. Ma pénteken napos az idő, helyenként felhőképződéssel. Eső is lehet, délnyugati a szél, és 30-38 fokunk van. Szombaton napos időre van kilátás, de felhőkkel, néhol eshet eső. A nyugati a szél mellett 28-35 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.
1: Kedves hallgatóink, nagy szeretettel köszöntöm Önöket, Párbeszéd az emberért, ahogy Egyházak szerep a mai társadalomban című műsor keretén belül. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm Kamarás Katalin, fazekas, népi kerámia és a népművészet mesterét, akit hát nem ma ismertem meg, de majd a beszélgetés során előjön, hogy a találkozásunk milyen apropóból és hogy alakult, és miért van itt, és miért gondoltam, hogy itt a helyed ebbe a kis sorozatba, hiszen az, amit te csinálsz, az egy kicsit példaértékű, legalábbis a fazekasságot ismerve. De hát mivel Kamarás Katalinról van szó, azért ez a név is érdekes, hogy ez honnan ered ez a Kamarás név?
2: Ez egy magyarosított név, édesapám, illetve a nagyapám magyarosított. Valamikor, amikor erre sor kellett, hogy kerüljön, Kindl volt az eredeti neve a dédapámnak, akinek 3 gyereke volt, a nagyapám és még 2 lánytestvér, de csak nagyapám vette föl a Kamarás nevet, és így édesapám örökölte meg ezt a nevet, tehát ő már azt hiszem Kamarásként született. És hát neki én vagyok az a nagyszüleimnek ő volt az egyedüli gyereke, és én is apámnak egyedüli gyereke. 31 évesen halt meg apám, úgyhogy nem maradt több utód, én vagyok az utolsó Kamarás ebből a családból.
1: Igen, hát nem mindegy, hogy milyen Kamarás, de mondjuk egy született Kamarás az egy más, mint aki ezt a rangot kapja esetleg az élete igen. során, ami most ugyan nincsen ilyen, de hát végül is valamikor volt a magyar történelem során. Hát hol születtél?
2: Budapesten.
1: Budapesti születés, de eredetileg nem. A család nem budapesti.
2: Az édesapám szülei azok budapestiek. A édesanyámnak a szülei nem, de már édesanyám is Budapesten született.
1: Ja, tehát akkor így mondhatnám azt, hogy echte vagy tüke.
2: Igen.
1: Tüke budapesti, ezt a tüke szót, ezt persze Pécset használják, sőt tüke díj is van. Tőzsgyökeres, tehát így. Na szóval nem most, gyűjt ment, igen.
2: Ahogy ezt szokták mondani vidéken, ha valaki nem ott születik.
1: Úgyhogy budapesti. Jó, de azért a fazekas mesterséggel, míg odáig eljutsz, azért valahol az iskolák, meg egyéb hatása azért eljuttat odáig, hogy te azt válaszod, és mondjuk nem pedagógus vagy nem.
2: Nem.
1: Hol jártál iskolába?
2: Iskolában, hát általános iskolát nagyon sok helyen végeztem, mert első osztályban az Attila utcai, illetve nem a Márvány utcai iskolában jártam, ott tanított édesanyám, tanító volt. A második osztályban már a Csaba utcai általános iskolában jártam, harmadik osztályt a Csaba utcához tartozó Csemege utcai iskolában, de már abban az évben, ez 56-ban volt, édesanyám újra férhez ment, és nevelőapámat vidékre, Egercsehibe helyezték. Ez Egertől 25 kilométerre van egy kis bányászfalu, és ott végeztem a harmadik általános, majd a negyediket, az ötödiket már Mátra Derecskén, mert apámat akkor oda helyezték, és hatodiktól újfent Pesten, mert akkor visszakerültem az apai nagyanyámhoz, és onnantól kezdve már nem is mentem vissza, csak szünetekben, meg látogatóba.
1: Ez kalandos.
2: Igen.
1: Egy picit hasonló, ugye mi Ungváról menekültünk, és háború után Monor, aztán Németboly, Pécsvárad, Mecseknádasd, és Pécs adta az utolsó, de hát hasonló ilyen, hát annak a kornak sajnos voltak ilyen egy-egy családot is érintő nehézségei, de végül is visszakerültél, és a gimnázium vagy középiskola itt merre felé?
2: A hatodik általánost már a Kosciuszko utcai iskolába végeztem, ami szinte majdnem összeépült a Szilágyi gimnáziummal, és Szilágyi gimnáziumba érettségiztem 66-ba.
1: Aha, és akkor mikor fogott meg téged ez a szakma?
2: Hát úgy 4 éves korom tájt.
1: No. És ezt hogy tudtad? Kinek a segítségével?
2: Na, semmi segítségem ez ügyben nem volt, mert nagyon mozgékony gyerek voltam, és azt mesélte édesanyám később nekem, hogy ha kezembe adott egy darab szivacsot, meg egy ollócskát, akkor abból én már vagdostam, és akkor nyugodtan ültem egy darabig. Aztán ügyes. Hát mindenféle műfajba próbáltam tájékozódni. Nagyanyám egy igazi kézműves volt, az apai nagyanyám, és hát a festészettől kezdve az égvilágon mindenféle műfajban járatos volt, értett hozzá, és mikor először agya került a kezembe, akkor azt mondta, hogy ő ehhez nem ért. Na, ettől felvillant a szemem, mert azt gondoltam, hogy ha nem ért hozzá, akkor ezt én egyedül ki tudom dolgozni magamnak. És hát megmaradt. És ezt a játékot a mai napig sem hagytam abba.
1: Nagyon jó. Ugye mondod, hogy édesanyád pedagógus, hogy nem mondjuk rajztanár lettél?
2: Mert ugye szó volt róla, hogy van érzékem a tanításhoz, és anyám nagyon jó néven vette volna ezt tőlem, de én biztos voltam abban, hogy én ezt nem tudnám úgy minden nap végezni, ahogy ezt tulajdonképpen azzal az alázattal, és azzal a szeretettel, és azzal a hozzáállással kell, ahogy elkívánnánk ezt a tanítóktól, pedagógusoktól. Tehát és olyan pedagógus meg nem akartam lenni, amiből nagyon sok van.
1: Igen, ez érdekes, ahogy az elmondtad, hogy mivel agyaggal még nem dolgoztál, most akkor bebizonyított, hogy azzal is, abból is lehet valamit csinálni. Hát végül is ez lett az életpályád. De hát azért gondolom, hogy mesterek közelébe azért mégiscsak járogattál, hogy végülis melyik irányba? A korongozás vagy a figurális dolgok?
2: Nem voltak mestereim, mert sajnos ugyan a gimnázium évei alatt is próbálkoztam már mindenfélével, de hát agyakhoz úgy tudtam hozzájutni, hogy besettenkedtem a fiatal művészek stúdiójába, és onnan kaptam ilyen kidobálni való agyagot, szárazat, amit nedvesítettem, és elkezdtem belőle dolgozgatni. És hát volt negyedikes gimnazista koromban volt akkor még ilyen, hogy forradalmi ifjúsági napok, nem tudom, talán igen, emlékezel ilyesmire. És hát akkor én ezt a pályázatot megnyertem, egy magam készítette kakaskával, meg két parasztasszonyt mintáztam meg, és akkor én ezt megnyertem, ezt a pályázatot. Ha bent lett volna a kérelmem az iparművészeti főiskolán, akkor felvettek volna felvételi nélkül, de nem volt ott. A tanítóképzőbe volt, ahova viszont nem vettek fel helyhiányában, mert szokásosan kimondtam, amit gondoltam, és ezért aztán nem vettek oda föl. Viszont a következő két évben már felvételiztem az iparművészeti főiskolára, és az utolsó rostán, amikor már ketten-hárman voltunk, csak akkor mindig kizuhantam. Nem voltak kapcsolataim, nem segített hozzá senki, hogy esetleg bekerüljek, mert protekció nagyon kellett akkor is.
1: És tehát itt a szándékot akkor mégiscsak az, hogy ezt egy magasabb fokon...
2: Szerettem volna, igen. Nem sikerült, és úgy gondoltam, hogy ha nagyon sok híres színészünk és híres embereink, László Gyula sem végzett egyetemet, és amatőrként lett olyan profia, hogy elbújhat mögötte egy csomó végzettségű ember, akkor talán nekem is sikerülhet. Hát darabig tartott a kínlódás, de végül is eredményesen.
1: És végül is ez azt jelentette, hogy volt ez műhelyed, vagy otthon a lakásban?
2: Gyakorlatilag egy cselédszobánk volt egy ilyen század elejei házban, ahol elkezdtem a munkát csinálni, és az első kis kemencém is oda került, és hát ott én elkezdtem mindenféle. Akkoriban volt szó a dizájnról, meg hogy kell megtervezni a tárgyakat, én meg gyakorolgattam a korongozás műveleteit, miközben fát faragtam, mert borzasztóan tetszett az erdélyi cserepes kályhák, és akkor miután édesapámtól maradt rám 30 csodálatos angol véső, így elkezdtem a faducokat faragni a kályhacsempéimhez, így aztán a népművészet ifjú mestere címet Kályhákra kaptam, de nem a faragott faducos Kályhákra, hanem Szemes Kályhát, Dunántúli Szemes Kályhának a makettjét készítettem el, és erre kaptam végül is az ifjúmester címet. Előző években viszont, miután kacsingattam textil felé is, meg mindenfelé, és kitaláltam egy olyan műfajt, hogy textiles kerámia, ami úgy működött, hogy zsákvászonra megfestett madzagokat vartam föl, és ezt töltöttem ki kerámiával, ebből készült egy egész kiállítási anyag, amit a képzőművészeti alap megvétózott. Mondván, hogy két anyag nem illik össze, és hogy a népművészeti elemeket nem jól alkalmazom, amivel én nem értettem egyet, és ezért bementem, kértem lehetőséget Barta Évától, akkor ő volt a nagyfőnököt, hogy beszélgessünk erről a dologról, mert különböző pályázatokon, mindenféle pályázatok nyertem, meg kiállításokon szerepeltek ezek a munkáim, és aztán bementem hozzá, és elmondtam, hogy én mit csinálok, hogy, mint, és mondta, hogy hát ez gyönyörű, pont az ellenkezőjét elmondta annak, amit én levélben már negatívumként elolvastam, és a pozitívumként meghallgattam ezt tőle, és hát kérdezte, hogy mi a szándékom továbbá, mondtam, hogy hát most már semmi, mert az ön aláírásával kaptam ezt a levelet, és akkor odaadtam neki azt, amit ő aláírt.
1: Elröstelte magát.
2: Borzasztóan meglepődött, és nagyon megütődött rajta, és mondta, hogy hát akkor miben lehetne ő az én segítségemre. Mondtam, hogy köszönöm szépen, majd én most megyek egyedül, hagyom békén. És többé nem ácsingoztam az alaptagság felé. Úgyhogy a népművészettel való kapcsolat az meg úgy alakult ki, hogy gyakorlatilag az nagyapám az első világháborúnak egy idejének egy részét az erdélyi vidékeken töltötte, és ott tehát ő egy jó szemű, igen jó ízlésű ember volt, és elég sok textilt tudott ott összegyűjteni, hozott kalotaszegi párnákat, pirosakat, kékeket, és nagyon szép bokálygyűjteménye volt ebből az időből, ami hát körülöttem volt mindig, a mai napig is körülvesznek a kalotaszegi párnák, és minden nap tudok róluk mesélni, mert azóta búvárkodom a jelképeikben is, meg mindenfélében is. Sajnos unokám nincsen, nagyon szeretném volna nekik mesélni ezekről a párnákról, ami nekem eszembe jut róla. Még a mai nap is kitalálok mindig újabb és újabb történeteket, amik aztán bizonyos mértékig a cserepeimben meg is valósulnak.
1: Na, erre gondoltam, hogy azért ez nem véletlen.
2: Hogy került a cserépvirágba? Hát talán úgy, hogy nevelőapám állatorvosként mindig vitt magával a körnapjaira, és én ott megismerkedtem a szokásokkal, juhászokkal, emberekkel. A Palocvidéken a hagyomány nagyon, nagyon fontos volt abban az időben, amikor én ilyen kicsikorú voltam, és hát ezt tulajdonképpen ebből indult ki az, amit én elkezdtem csinálni. No, meg István Erzsikének, a Néprajzi Múzeum főmunkatársának köszönhetek nagyon sok mindent, mert miután megkaptam az ifjú népművész címet, illetve még hamarabb mezőtúron voltak ilyen fazekas táborok, ahova miután okleveles voltam négy éven keresztül, így volt jogosultságom, hogy el tudtam menni ilyen táborba, és Erzsike ott tartott nekünk előadást, és hát ő egyetértett ugyanezzel a design nézettel, de hozzáfűzte, hogy bizony ebben a mesterségben nagyon sok olyan fazekas volt, aki a figurális felé vonzódott, és hát ő igen sajnálja, hogy ilyen ember most nincsen. Hát ha nincs, akkor majd lesz, mondtam én, és miután úgy gondoltam, hogy az én bögréimnek nem csak füle, hanem szeme, orra és szája is van, ezért rá is tettem a bögrékre ezt, valamint elkezdtem figurákkal foglalkozni, akkoriban volt kicsi a fiacskám, és jelent meg Kressz Máriának a Butella, Bálint és Pörső Őrzse nevezetű könyvecskéje, ami népművészeti figurális persejekkel és butellákkal volt tele fotóanyaggal, és hát azután én elkezdtem készíteni, illetve hát először tanulmányoztam a tiszafüredi meg általában az országban fellelhető figurális munkákat, és abból próbáltam önálló munkát létrehozni, ami hát szerintem sikerült, és hát már elég sok A-kategóriás darabom volt, amikor azt mondták a Népiparművészeti Tanácsban, hogy nem kapom meg a népiparművész címet, mert túl egyénien dolgozom, és hát nem kapcsolódom tájegységhez. És hát mondtam, hogy ha ez az oka, akkor nem baj, majd lesz valahogy. És akkor hát egy idő után kitaláltam, hogy készítek egy palosz lakodalmas menetet. A ruházatot ismertem, hiszen Heves és Nógrád megyében szinte falunként más a viselet, és ezt büszkén is hordják ott férfiak, nők egyaránt, vagy hordták.
1: Hát igen.
2: És hát akkoriban ennek a legnagyobb kavalkádja a palocnapok voltak, amit Parádfürdőn tartottak. Ez egy több órás lovaskocsis gyalogos menet volt, ahol falunként jártak, sétálták végig Parádfürdőt a Heves megyei, meg Nógrád megyei lakosság. Énekeltek, én meg ott rajzolgattam, ötödikes általános iskolás voltam, és rajzolgattam a viseleteket, meg minden. És hát ezt dolgoztam fel egy palóc lakodalmas menettel, és akkor úgy gondoltam, hogy nem beviszem a Népiparművészeti Tanácshoz zsűrizni, hanem kihívom a helyszíni zsűrit, hiszen 66 darab volt készen. Kinyitottuk a nagy asztalt a szobában, ami még a nagyapájéké volt, ahol egyébként körülbelül olyan 15-20 ember is elfér, hogyha elég szűken vannak a székek téve. Tehát a 60 darabom szépen elfért, mert ezek ilyen maximum 25-30 centis figurák voltak. És kihívtam a helyszíni zsűrit, a Lengyel Györgyi volt az egyik zsűrorom, a másik István Erzsike. Lengyel György is sajnos már nem él meg, még Füzes Endre tavaly vagy tavaly előtt halt meg, szegény, nagyon
1: Pécset
2: sajnáltam.
1: Volt ő Pécsi, meg a Népre.
2: Tessék?
1: Pécsi fiú volt a Füzes Pandi.
2: Azt nem tudom, hogy Pécsi volt,
1: ismertem, igen.
2: De nagyon jó kapcsolatban voltam vele évekig, ilyen baráti, tiszteletbeli, szóval nagyon szerettük egymást szerintem.
1: Hát a Szentendrés Kanzenban is volt.
2: Igen, és ő nagyon szerette az én munkáimat, akkor ismerkedett meg vele, és hát olyan sikert arattam itt a három nagy zsűrorral szembe a munkáimmal, hogy a 66-ból 62 A-kategóriás munka lett, és a négy darab B-kategóriás. Ez annyit jelentett annak idején a Népiparművészeti Tanácsnál, hogy az A-kategóriás munkák kiemelt színvonalúak, a B-kategóriás munkáknak zsűri száma 5 évre szólt, és ha azt akarta az alkotója, hogy továbbra is szeretni azt esetleg forgalmazni, akkor azt újra kellett zsűriztetni 5 év után. Uh-huh. Hát nekem így aztán az évek során összegyűlt körülbelül 700 zsűri számom, amiből körülbelül olyan 600-650 darab volt az A-kategóriás. És hát ma már nem zsűriztetek annyi, de hát ennyi időskorban már nem biztos, hogy nem tudom megítélni, hogy jó-e, amit csinálok, vagy nem.
1: Az biztos, hogy borzasztó termékeny voltál, és hadd kérdezem, hogy említetted Tiszafüredet is, meg Mezőtúrt is. Ott is ugye voltak, még talán vannak olyan mesterek, akik azért a népművészet mestere címet elérték már korábban. Sokat, hogy kik voltak mondjuk valamilyen hatással rád, akikre szívesen emlékszel?
2: Hát arra emlékszem, hogy voltam körülbelül olyan 20 éves, amikor a Fővárosi Művelődési Házba állították ki a népművészet ifjú mestereinek a kiállítását. És ott láttam én meg Busi Lajosnak a munkáit, amiben volt figurális, azt hiszem Miska volt egy-kettő, de amúgy megláttam az ő munkáját, és azt, én ilyen akarok lenni, szeretném. És akkor hát elkezdtem dolgozni ezért keményen, és hát 73-ban lettem népművészet ifjú mestere, és onnantól kezdve eléggé erősen kezdtem el zsűriztetni, illetve kiállításaim voltak, mert a 60-i amatőr képzőművészeti stúdiónak a alapítója voltam, és akkor ott lehetett kiállítani. És akkor Népművelési Intézettől, meg az alaptól is jöttek bennünket zsűrizni, úgyhogy a Népművelési Intézettől, mint zsűri tagot a Bánszky Pált tudnám megemlíteni, ő is nem régen halt meg. Kecskeméten volt a Nai Múzeumnak a...
1: Igen, igazgatója.
2: Igazgatója is. És az iparművészeti részről meg a D. Fehér Zsuzsa volt, aki így zsűrorként szerepelt, és ő úgy gondolta, hogy értékesek a munkáim, és tetszett neki, amit készítettem, úgyhogy mindig pozitív zöld utat adott ahhoz, hogy én ezt kiállíthassam.
1: Uh-huh. Jó, hogy ezeket a neveket megemlíted, mert ezek nem csak neked, hanem annak a időszaknak.
2: A generációmnak igen fontos emberei. Igen, van, akinek nem jó véleménye van, én nekem nincsen rossz véleményem, mert nem bántott egyik sem soha. Hogy túl nagy eredményeket sem kaptam, de bántani se bántottak. Nem, hát szép azért, lassan kellett arra szolgatnom, nem kihagyván egyetlen lépcsőfokot, de végül is eredményre vezettek, mert 84-be lettem népiparművész, és abban az évben kaptam NIT Nivo díjat is a Népiparművészeti Tanástól, pont erre a lakodalmas menetre éppen, és hát onnantól kezdve pedig elkezdtem már az országos pályázatokon szerepelni, amit elég jó eredménnyel sikerültek ezek a pályázatok, mert minden évben első, második, harmadik díjas, külön díjas voltam az országos pályázatokon, így 350-400 résztvevőből, és gyakorlatilag 78-ban lettem aztán, vagy hol tartottunk most évek során?
1: 73-74, tehát akkor letti ifjúmester, majd igen, utána népiparművész.
2: Hát gyakorlatilag ez ment, 84-ben lettem aztán népiparművész végül is, a

0: Annyit hadd mondjak, hogy ugye említetted Busi Lajost. Gondolom, hogy annak a vidéknek a Karcag, Mezőtúr, Tiszafüred és így tovább, de elsősorban a korongozásnak a nagymesterei, és azért gondolom valami hatása voltak, de annyira nem, hogy te áttérjél mondjuk tányérok, vagy áttört, és így tovább ilyenek.
1: Van én nekem áttört munkám, mert például a Vallada sorozatom áttört megoldással készült, meg még egy jó pár ilyen munkám is volt. Tehát gyakorlatilag mindenfélét megpróbáltam én csinálni, és azt hiszem, hogy az 50. születésnapom alkalmából készítettem azt hiszem 100 vagy hány tányért, ami különböző féleképpen volt díszítve, ami megint egy újítás volt a számomra, mert előtte pár évvel voltunk fönt a Bartók Emlékházban egy koncerten, és a mennyezeten lévő református kazetták, azt hiszem 9 darab van ott fönt.
0: Igen.
1: Azt én lerajzoltam a koncert alatt, és ennek kapcsán a szerkezetét megértettem, és próbáltam alkalmazni a tányérjaimon, és így született 100-valahány tányér mindegyik másmilyen díszítménnyel. A különbség annyi a mennyezet kazettákhoz, hogy én elvettem a kazettáknak a színét, és a zöldön zöld, vagy zöld és nyers színű váltakozik benne, tehát a tányéroknak a fele zöld alapon zöld volt, ami elindított megint egy sorozatot, mert akkor elkezdtem a zöldekkel kísérletezni, és ma már sokan mondják, hogy én zöldmániás vagyok.
0: Egy kis szünetet tartunk most, nagyon aranyos vagy, hogy itt a zöldekből eljutunk majd azért oda, hogy végül is mi inspirálta arra, hogy szakrális jellegű mintáid is, illetve figuráid legyenek.

0: kedves hallgató, és folytatjuk tovább Kamarás Katalinnal beszélgetést, aki népművészet mestereként. Pont odáig jutottunk az első részbe, hogy megkapta a népművészet mesterét. Azért az már ebbe a szakmába valami. Ugye az ifjú hát mester,
1: ez egyike a legnagyobb kormánykitüntetésnek a mi szempontunkból, vagy a mi szakmánkban, mesterségünkben, a hivatásunkban. És hát most azzal tudnám tovább folytatni, hogy borzasztó súllyal nehezedett rám ez a kitüntetés, mert úgy éreztem, hogy vajon meg tudok-e én ennek a címnek felelni. Hát és hát azért próbálkoztam továbbá is csinálni a munkáimat. Az idei évben volt egy nagy kiállításom a Népiparművészet Múzeumában, amit András Falvi Beltaran nyitott meg, és hát ő azt mesélt el, hogyha valaki a

0: vagy illetve arról beszélt a megnyitón, hogy ha valaki gyerekkori álmát meg tudja valósítani, annál szebb dolog nincs a világon, ezzel nagyon egyet kell értsek, és igen, igen, köszönhetem a jó Istennek azt, hogy idáig eljuttatott, mert valóban azt csinálhatom, amit gyerekkoromban megálmodtam.
1: Nagyon aranyos vagy, és eljutunk majd idáig is, hogy végül is ez a nagy gyűjteményes tárlat, de azért neked azért az, hogy odáig most egy nagy gyűjteményes tárlatot csinál, azért voltak bizonyos állomások, ami nem csak Magyarországon, hanem egészen Vatikánig is eljutott. Úgyhogy mi inspirált arra, hogy végül is mondjuk az Ószövetség mintáit látva a kazettás mennyezeteken eljutni az Új Szövetség és természetesen a Betlehem és minden olyan bibliai jelenetnek a megformálása, sőt, ugye agyakban nem csak formálni kell, hanem át is kell érezni azt, hogy mit is csinálok. Ez mikor indult meg benned ez a...
0: Gyakorlatilag miután 78-ban lettem népművészet ifjú mestere, onnantól kezdve már jogos volt, hogy én kiállíthatok, mert akkoriban nem úgy volt, mint most, hogy bárki bárhol kiállíthat, hanem ennek voltak feltételei. És ennek a feltételnek, miután megkaptam a ifjúmester címet, már megvolt ez a feltétel, és hát ez annyit jelentett, hogy én 2 évenként körülbelül készítettem kiállítási anyagot, ami mindig témakörökhöz csoportosult. Évünnepei, akkor az életeseményei, és balladák, népmesék, stb. És így természetesen a hitemhez is vissza kellett nyúlni, és hát legelőször már még korongozni nem is tudtam tulajdonképpen, de már 3 királyokat készítettem.
1: Uh-huh. Ez mikor volt?
0: Ez 70-ben, 69-ben valamikor.
1: Időszámításunk
0: előtt.
1: Tegnap előtt lehetett, igen. Igen, hát ez természetesen ez a munkáidban.
0: És akkor ehhez mindig hozzá lehet nyúlni, mert meg az embernek a hite is változik valamennyire olyan szempontból, hogy többet lát, jobban belegondol, jobban gondolkodik, jobban utána néztem dolgoknak, mert ezeknek a témaköröknek mindig utána kellett nyúlni, hogy keressek hozzá olyan megerősítő irodalmi vagy egyéb szöveget, képi anyagot, stb., ami ezt előre viszi. A kiállítások kapcsán pedig mindig visszatartottam azokat a darabokat, amik a következő kiállításhoz hozzásegítettek. Uh-huh. És akkor így kiegészültek ezek a dolgok nagyon szépen, és hát Betlehemet azt hiszem valamikor 83-84-ben csináltam először, és akkor kerültem ki Belgiumba, Louvain-la-Neuve-be volt egy önálló kiállításom, ami 3 hétig tartott, és ott óriási sikere volt a Betlehememnek, és hát ennek kapcsán aztán a Betlehem és a Betlehemet követő dolgok folyamatosan születtek, úgyhogy valamikor 88-ban zsűriztettem feszületet először, amit A kategóriásnak minősítettek abban az időben, ez nem volt olyan egyszerű, és hát abban az időben zsűriztettem például magyar címeres Butellát is, ami szintén nem volt elfogadott előtte, és hát így tovább az összes, ahogy születik, akkor voltak, amikor saját életemből adódóan készült az Ószövetségi témakörben 1-2 munkám, aztán így tovább.
1: És tulajdonképpen arra emlékszel, hogy összesen hány Betlehemet csináltál életedben?
0: Nem.
1: Ne.
0: Arra emlékszem, hogy a legelső, mikor legelőször zsűriztettem, akkor a népművészeti vállalat volt még a Váci utcai népművészeti bolt, és akkor rendeltek tőlem 20 Betlehemet. És én elkészítettem a 20 Betlehemet, és a 20 Betlehemnek a figuráit bele akartam égetni a Betlehembe rögtön, aminek az lett a következménye, hogy már a kemencébe hűléskor a köpenye hűlt, a belső apró figurák viszont nem annyira, ezért aztán azok teljes mértékig szétvetették a betlehemeket, úgyhogy így a 20 betlehemből megmaradt 2. És akkor utána elkezdtem gondolkodni rajta, hogy hogy kéne ezt készíteni, meg mit kéne csinálni, és akkor kitaláltam, hogy az csak úgy tudom ezt kiküszöbölni, és a mai napig is így készülnek ezek a betlehemek, hogy utólag stabil ragasztóval beleragasztom a figurákat.
1: Tehát külön égeted ki a figurákat.
0: Külön égetem ki a figurákat, és ez ugyan ha fazekasnak mesélem, nem biztos, hogy tetszik neki, sőt a fiúknak abszolút nem tetszett soha. Már az se tetszik nekik, hogy lányok egyáltalán fazekaskodni akarnak, és hát nagyon sokszor kaptunk mi nők olyan véleményezést a férfi kollégáktól, hogyha nem tud egy fazekas 50 centis edényt korongozni, akkor az nem is fazekas. Hát erre tudok mondani megint egy nevet, Bíró Anna Mária, kedves kolléganőnk, igen, hamar meghalt szegény, felszólalt, mikor ezt a véleményt hallott, hogy én mögkorongozom, de mögvisel.
1: Mögvisel.
0: Szexárdi volt a lányzó, aha, és igen jól korongozott, és megviselte ugyan, de tudott akkor át is korongozni. Hát én nem tudtam 50 centi tányért korongozni, sose nem volt annyi fizikai.
1: Neked lábbal hajtható korongozó volt?
0: Lábhajtós korongon tanultam, de aztán balesetért, síbaleset, és akkor mind a két lábam sérült, és akkor átértem azóta motoros korongon dolgozom. Van nagyméretű munkám, például 80 centis madonnám is van, nem is egy több is, és hát van Szent Erzsébet figurám is, ami Gyimes felsőlokon van a gimnáziumban éppen. Tavaly vagy tavaly előtt adományoztuk a budafoki önkormányzattal közösen a ott lévő gimnázium részére, de azt én 3 darabból korongoztam össze. Jó, hogy maga a kompozíció is olyan, hogy igényli a több darabból való összerakás, de én nekem minden figurám korongozva van, és minden figurám részletei is korongozva vannak. Tehát én kitalálok egy figurát, akkor azt is ki kell találnom hozzá, hogy milyen elemekből fogom összerakni. Ennek van fazekas eleme is, meg nem teljesen fazekas eleme is, és aztán utána ugyanúgy összerakom, mint hogyha a varrónő a szabás minta után kiszabja és összerakja a ruhát.
1: Tehát tulajdonképpen szobrász, szkocz is, meg korongozol is.
0: Hát én azt gondolom, hogy a szobrász munkája mindig kibontja a kőből a szobrot, én meg fölépítem.
1: Igen. Nagyon által van, aki gipszel meg agyaggal, és utána önti ki. Igen. Mondjuk te nem öntöd ki bronzba a tejeidet, mert...
0: Hát még gipszből sem, mert gipsz mintát nem használok.
1: Igen.
0: Illetve hát most az utóbbi időben használtam gipszformát, de... akkor se gipszformát készítek, hanem készítek egy terakotta negatívot, és abba préselek. Ha a mézes kalács formákat használtam föl az utóbbi időben fali képeimhez, montázsolom ezeket a figurákat, és nem hagyom meg egybe az egészet, hanem szabdalom és részletek kerülnek egymás közelébe, és úgy születik a kompozíció.
1: Említettem azt, hogy tulajdonképpen kint keresztül ismertelek meg, úgy emlékszem, hogy a nádudvari Fazekas Lajos.
0: Fazekas Lajos volt a közvetítőnk, mert engem úgy hívott föl Lajos, hogy te keresel egy olyan embert, aki figurális munkákat csinál, és ő engem javasolt. Nagyon jó kapcsolatban vagyok a mai napig is Lajossal, és nagyon azt hiszem, legalább annyira szereti ő is az én munkáimat, mint én az övét.
1: Ez pontosan, mert mi szoktunk találkozni, hiszen Szentendrén időnként megjelenik, ott van nekik egy kis nyaralójuk, és akkor ilyenkor összejövünk. Hát van, amikor nádudvaron, és van, amikor természetesen. Mm, én igen. Nyitottam is neki egy-két kiállítását annak idején. Hát Fekete Kerámiának mondhatnám azt, hogy atya. Igen. Hát az édes apja már nem él ebből adódóan, az ifjú Fazekas Lajosból igen. Már. Mondhatnám azt, hogy idős Fazekas Lajos lett, de hát azért maradjunk.
0: És hát most az utóbbi időben a fazekas testvérek közötti nézeteltérések is úgy látszik elcsitultak, mert nagyon szép testvéri kapcsolat igen, van most közöttük.
1: Igen, a Feri is, meg István is. Tehát igen. Tulajdonképpen édesapját is ismertem, az egész családot, tehát hiszen, ha jól emlékszem, 73-tól van ez a kapcsolat. Na, de visszatérünk, tehát ugye ő is nagyon érdekes, hogy áttért egy kicsit már a feketéről a színesre, és borzasztó büszke az, hogy milyen étkészleteket csinál tulajdonképpen egy igazán jól használható más égetési és egyéb formát is jelentő dolgokat. És hát az egyetlen egy, hogy is mondjam, szövetkezet, amelyik a népművészettel foglalkozik, ez a Hevesi, ezekkel egy jó kapcsolata van, és ott azért gondolom neked is megjelentek figuráid.
0: Hát nem, hogy megjelentek, hanem jelen pillanatban a Hevesi Szövetkezet épületeiben, illetve a Csillagvirág Egyesületnek tagja is vagyok. Körülbelül 160 darabjuk van tőlem. Most készülünk menni a hétvégén Vajdaságba egy kiállításra, ahol szintén lesznek munkáim valószínűleg, meg Báder Vere, aki a szövetkezetnek az elnöke volt, és most a Csillagvirág ügyvivője. Neki nagyon sokat köszönhetek, de nagyon sokat pályáztam együtt a Hevesi Szövetkezettel. Most utoljára a Mennyegző című kézműves pályázaton pályáztunk így közösen, és nyertünk vele díjat.
1: Márkőmben Báder Verát szintén régóta ismerem, és örülök neki, hogy egy ilyen megszállott hölgy megtartotta azt a valamikor Magyarországon, hát több ilyen háziipari népművészeti szövetkezet volt, és az egyetlen egy megmaradt azért valamikor arra
0: egész járok. Kislánykorától volt ő a szövetkezetnek tagja, és úgy kinőtt elnökké, és annyira jól csinálja a szervezést, és olyan jó ember a Vera, hogy igazán megérdemelne mindenféle kitüntetés, címet és egyebet. Most próbáltunk az idén a Prima Primissimára őt felterjeszteni, de nem, valamiért nem sikerült, nem
1: össze.
0: Tudom miért.
1: Hát ahhoz ugye az kellene, hogy a politikába is a népművészet, a hagyományápolás, a magyar kultúrának, az alapjainak az ismerete azért jó lenne, hogyha megjelenne az oktatásba is.
0: Hát, nézd, Iván, miután az általános iskolába évente van 3-4 népművészet óra, mit várunk akkor tulajdonképpen?
1: Hát igen,
0: elfelejtettük a tárgyi anyanyelvünket, az az igazság. Igen. Egy csomó olyan tárgyunk van, amit mi még, a mi generációnk még tudja, hogy mi az, hogy csanak, meg egy csomó olyan tárgyról tudjuk, gereben, stb., amiről tudjuk, hogy micsoda, és a gyerekek még nem, fogalmuk sincs, igen, hogy mi az.
1: Hát aranyos vagy, hogy ezt felhozott, mert
0: és hát én nagyon szeretném, hogyha egy kicsit több lenne a rajzórából is, de a népművészettel foglalkozó órából is. Mert úgy, ahogy a nagyszüleink még tanultak motivumokat, és könyveik voltak ehhez, ugyanúgy ezt a mostani gyerekek kezébe is oda lehetne adni.
1: Igen, hát ez egy érdekes, amit mondasz, hogy te mondod Palócföldet. Palócföldnek a színvilága, kézművessége elvész, hogyha nem adjuk tovább a következő nemzedéknek azt az örökséget, amiben ő, ha annak vallja magát, akkor annak ismerete szükséges.
0: András Falvi professzor szinte minden előadásában a hagyományra hivatkozik, és azt mondja, hogy ezt nem feleleveníteni kell, hanem benne kell élni.
1: Igen.
0: És meg kell tanítani, hogy milyen ünnep, mikor van, miért van, hogy van, mik a szokások hozzá. És ezeket tudni kéne gyerekeknek is, de a szülők sem tudják már.
1: Igen, hát ez a baj. Most, tehát nem ide tartozik, de ha már említetted, András vagy Bertalan volt miniszteremet, édesapámnak is régi jó barátja. Mi az öcsémmel, aki szintén rajztanár is, mi az ő szellemi örökségét szeretnénk, éppen a te általad elmondt hiátusnak a esetleges csökkentése érdekében, és most már harmadik olyan konferenciát szervezünk, november 4 és 5-én, aminek az a címe, hogy a népművészet a vizuális nevelésben, Platti György emlékkonferencia, és hát ennek az elnöke most már a harmadik ilyen konferencia, András Fali Bertalan, és hát jönnek népművészet mestere, és így tovább Kossuth Díjas festőművész, és sok olyan fellelhető még megszállott ember, aki próbálja az oktatásba is, amiről te beszélsz, ezt valahogy meghonosítani, és hát erre kíváncsi vagyok, mert ezek pedagógusok. Itt a pedagógus képzésben lehet, mint ahogy annak idején édesapám a rajz tanároknak a képzésének a népművészet tankönyvet meg is írta. Azért írta meg, hogy ne felejtsük el, hogy hol élünk, és ennek a kultúrának közvetítése szükséges. Úgyhogy, na de itt beszéltünk arról, hogy Vatikán. Azt is említetted, hogy amikor én kérdeztem a Lajostól, hogy kit javasolsz, mert hogy megyek Rómába, és szeretnék ajándékba vinni 12 apostolt.
0: Az, én úgy hallottam, hogy 12-en mentetek, és 12-en vittétek a 12 apostolt.
1: Ez így igaz. És akkor mondta, hogy kamaráskat, és megadta a telefonszámot, és akkor összejöttünk, és neked akkor megvolt, ha jól emlékszem.
0: Igen, abban az évben pályáztam a Prokultúra Hungarika pályázaton, névre szólóan adták ki a felkéréseket, és akkor azt én az apostolt készítettem, a 12 apostolt, és 13-ként egy Nepomuki Szent Jánost. És hát ezek elkészültek, és akkor ezt vásárolta meg a Művelődési Minisztérium.
1: Ez így igaz, azzal, hogy Vatikánban volt akkor a ciszterci rendgenerálisa, az Akar Polikár magyar származású volt, és ő meghívta a főosztályt, én meg azt kértem az egyházaktól, hogy kísérjenek el, ha úgy gondolják, hogy tiszteletüket adják. És itt ugye természetesen egy szentatyával volt találkozás is, benne volt a javaslatban, meghívásban, és tulajdonképpen 7 egyház képvisel benne, 2 ortodox, sőt még ortodox püspök is volt, és így mentünk a 12 apostollal, és az audienciás terembe, a Szentatya mellett lévő asztalra elsősorban ültettek bennünket, és a 12 apostolt letettük ajándékként, és Keszthely Ferenc püspök ura, aki ciszterci volt, és hát akkor Váci püspök köszöntöttük a Szentatyát. Erre a mai napig is emlékeznek, nem csak a résztvevők, hát itt protestánsoktól kezdve különböző egyházak önköltséges alapon vállalták ezt a missziót és ezt a találkozást, és ennek főképpen te voltál a lényege az, hogy a te szobraidat vittük és adtuk oda, úgyhogy ez egy öröm volt számomra is. És Keszthely Feri bácsi utána azt mondja, hogy de hát ez nekem is jó lenne.
0: Megkeresett engem, mert aztán volt a Bocskai galériában egy kiállításom, és akkor ő megkeresett engem, hogy ő szeretné megrendelni tőlem ezt a 12 apostol, de ne készítsem el olyan nagy méretben. Ezek körülbelül a 60 centisek voltak, amiket vittetek. És kisebb hát méretben, maximum 30 centis legyen, kérte ő ezt. És akkor én ezt el is készítettem a számára, aztán fiammal együtt vittük el neki Vácra, és hát megmutatta a könyvtárszobába a helyét, hogy hol lesz, és kérdeztem, hogy ez hogyan van, és ő elmesélte azt, hogy ő addig, ameddig él, addig ezek itt lesznek, és addig az övé. De aztán, hogyha ő elmegy a vadászmezőkre, akkor pedig az egyházé marad.
1: Meg is marad.
0: És hát többen kérdezték már egyházi személyiségek tőlem, hogy ez az most akkor hogy van, és akkor ezt el kellett mesélni, hogy ez bizony a keszthelyi püspök úrnak a jóvoltából van ott. Ez Bernik Lóz püspök
1: úrral való beszélgetésnél, ő kérdezte, hogy itt van ez a 12 apostol, de ő nem tudja, hogy hogy került ide, és akkor én elmondtam neki, hogy hogy került, és ez a díszteremben ott van, 6 plusz 6 külön van, külön. De
0: pedig nem kéne őket szétválasztani szerintem, de
1: igen, de így fér el, közben egy ablak is van, aha, és ezek a vitrinek, ezek végül is itt törzik. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy Kamarás Katalinnak azért Vatikánba is. Azért erről beszél, hogy Vatikánba egy Betlehem kiállítása azért mégiscsak vittél egy gyönyörű szép alkotás.
0: De aztán valamilyen közösség vitt még Betlehemet tőlem a pápa részére, egy Madonnát megtivittetek a nem is tudom kivel.
1: Hát igen, az pedig én akkor már nyugdíjas voltam, és akkor szintén második János pápának kézbe adtuk Lórán Zoltánnal is.
0: Igen, Zoliban.
1: És aztán Lórán Zoli, aki nekem
0: rendszeres vásárlom volt jó ideig.
1: Igen.
0: Vendelt mindenfélét.
1: De hát ezek megvannak, amikor átadjuk éppen a Szentatyára.
0: Na most hát végül is, mikor az apostolokat készítettem, akkor elolvastam ugye a szentek életét, illetve az apostolok életét, aztán következett a szentek élete. Na, a szentek élete azt eredményezte, hogy anyukám is, én is Szent Ferenc kedvenceink közé tartozik, és nekem csodálatos élményem van Assisiből. Amikor a vörösiszap katasztrófa volt, abban az évben voltam éppen Ferenc napon, ami azt hiszem tegnap volt éppen.
1: Pontosan.
0: És hát olyan óriási élményem volt Assisiben, amilyet mindenkinek kívánok, aki hívő, meg aki nem hívő, annak is. Nagyon-nagyon szép volt az Assisi. Már eleve
2: egy űrbetelepített tükörrendszer, viszont az éjszakai mesterséges fény káros következményei már jól ismertek. A kutatások egyértelműen bizonyítják, hogy a fényszennyezés megzavarja számos állatcsoport, köztük a denevérek és a madarak természetes viselkedését is. A környezetvédők mellett a csillagászok is aggódnak, mivel kutatásaikhoz elengedhetetlen a sötét, tiszta égbolt, a hatalmas méretű tükrök által visszavert mesterséges fény nagyban hátráltathatja a csillagászati megfigyeléseket.
3: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
2: Minden idők egyik legerősebb elnénója jöhet, ami Magyarország időjárására is hatással lehet. Az elmúlt hetekben sokat lehet erről hallani, de lássuk, hogy miről van szó. Egyébként az, hogy elnénó vagy lánina természeti, illetve időjárási jelenség közeledik, azzal az elmúlt években nyár elején, illetve tavasszal szoktunk foglalkozni, de most így a nyár vége felé is egyre több hang jön azzal kapcsolatban, hogy a most jövő elnénó milyen hatással lesz az őszi, illetve az első téli hónapunkra. A Csendes-óceán egyenlítő környéki vize gyorsan melegszik, a friss előrejelzések szerint 2026 végére rendkívül erős elnénó alakulhat ki. Maga a jelenség, az időjárási jelenség, az elnénó nem egyszerűen egy felénk tartó vihar, és nem is olyan időjárási front, amely néhány nap alatt átvonul Európán, mondják a szakértők. Egy hatalmas, hónapokig tartó természeti folyamatról van szó, amely a Csendes-óceán vizének és a fölötte lévő levegőnek a mozgását változtatja meg. Normális körülmények között az egyenlítő közelében fújó szelek nyugat felé terelik a Csendes-óceán felszínén összegyűlő melegvizet. El Niño idején ezek a szelek viszont meggyengülnek, ezért a melegvíz visszaterjed az óceán középső és keleti részére. Ettől máshol alakulnak ki esőfelhők és viharok, megváltoznak a légáramlások, ennek hatása pedig idővel az egész bolygó időjárásában megjelenhet, mondják a kutatók. Egyébként az Amerikai Nemzeti Óceán és Légkörkutatási Hivatal július 9-i jelentése szerint az El Niño már kialakult és várhatóan tovább erősödik, írja a PCV+. A szervezet 97%-os esélyt lát arra, hogy a jelenség 2027 elejéig fenn is marad majd, annak pedig 81% az esélye, hogy ez év októbere és decembere között elérje a nagyon erős fokozatot. No, de lássuk, hogy egészen pontosan mit okoz majd például itt a térségünkben ez a nagyon erős El Niño. Egyébként nem mindenhol ugyanazt az időjárást okozza. Dél-Amerika egyes részein több esőt és árvizeket hozhat, míg Ausztráliában és Indonéziában szárazabb, forróbb időszakokhoz aszályokhoz és erdőtüzekhez járulhat hozzá. Ne feledjük azt sem, hogy Ausztráliában, amikor nálunk december van, éppen nyári hónapok, nyári meleg hónapok zajlanak majd. Máshol a viharok útvonalát, vagy a monszun esők érkezését változtathatja meg az El Niño. A jelenség várhatóan a föld átlag hőmérsékletét is megemeli. Az El Niño során az óceán több hőt ad át a légkörnek, ezért egy erős esemény átmenetileg akár 0,2 Celsius fokkal is növelheti a globális éves átlaghőmérsékletet. Hatása egyébként gyakran a kialakulását követő

0: ebben érződik a legerősebben, ezért több kutató szerint 2027 újabb globális melegrekordokat hozhat. Ami pedig Magyarországot illeti, Magyarország nagyon messze fekszik a trópusi csendes óceántól, ezért nálunk az El Niño hatása jóval gyengébb és bizonytalanabb. A csendes óceáni változások csak több közvetett lépésen keresztül befolyásolhatják az Európa fölötti légáramlásokat. Szabó Péter és Pongrácz Rita, az ELTE meteorológiai tanszékének kutatói szerint a kapcsolat összességében gyenge, a magyar nyári időjárás és az El Niño között nem találtak egyértelmű összefüggést, télen viszont valamivel jobban látható a jelenség hatása, az erős El Niño események nálunk növelhetik az enyhébb és csapadékosabb tél esélyét, ami tulajdonképpen számunkra nagyon jó hír egy ennyire száraz és aszályos nyár után.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Afrikába utazunk a következőkben, méghozzá a közép-afrikai térségbe. Ott jó meleg lesz, hallom a hangokat. Nem biztos, ugyanis létezik egy afrikai ország, ahol olyan az időjárás, mint például Svájcban. Ruandáról van szó. Az ország alig 2 fokra fekszik az egyenlítőtől, nincs tengerpartja, területe kisebb, mint Magyarország harmada, és minden oldalról olyan országok veszik körül, amelyeknek első pillantásra hasonló éghajlatuk kellene legyen. Aki azonban eltölt néhány hetet az országban, hamar rájön, hogy valami nem stimmel az időjárással. Délelőtt kellemes 23-25 fok van, délután felhőszakadás, estére pedig talán még egy pulóver is előkerül. Közben néhány száz kilométerrel arrébb, Tanzánia partvidékén 35 fokos párás hőség tombol, Kelet-Kenyában hónapokig nem esik az eső, nyugaton pedig a Kongó-medence őserdeje ontja magából a párát. Vajon mitől különleges Ruanda időjárása? Ezt fogjuk megvizsgálni a következőkben. Az ország klímáját nem az egyenlítő, hanem a hegyek irányítják, kérem szépen. Ruanda túl magasan van ahhoz, hogy trópusi vagy egyenlítői éghajlata legyen, írja a Kuvit. Ha valaki repülővel érkezik az ország fővárosába, Kigaliba, leszállás előtt feltűnik neki valami szokatlan, nincs végtelen síkság, mint Kenyában vagy Tanzánia nagy részén, ehelyett végtelennek tűnő hegyláncok követik egymást a horizontig. Nem véletlenül nevezik egyébként Ruandát az 1000 hegy országának. No, de nézzük meg az országot, Ruandát, a számok tekintetében is. Az ország átlagos tengerszint feletti magassága körülbelül 1598 méter. Összehasonlításképpen ugye a mi kékes tetőnk, mint legmagasabb pontja Magyarországnak, 1014 méter. És mondjuk az Alföldünkön az egyik legjelentősebb városunk, Kecskemét átlagosan 111, illetve 122 méter magasan fekszik a tengerszint felett. Szóval Ruandánál az átlagszám ebben a tekintetben 1500, illetve 1600 méter körül mozog, az ország jelentős része 1500-2500 méter magasan fekszik, de az ország legmagasabb pontja a Karisimbi vulkán 4519 méter magasan. Ami a légkört illeti, egyszerű a szabály. Minden 1000 méter emelkedéssel átlagosan 6, illetve 6,5 Celsius fokot csökken a hőmérséklet. Emiatt például a főváros Kigali éghajlata a maga 1567 méter magasságával inkább egy mediterrán tavaszra emlékeztet, mint egy egyenlítői nagyvárosére. Ez az oka annak, hogy miközben a környező egyenlítői országokban nyáron a 35 fok sem ritka, Kigali délutánjai gyakran megállnak 25, illetve 27 Celsius fok körül. És van még egy érdekesség, lényegében létezik egy láthatatlan fal Ruanda környékén, amely megállítja a felhőket. Ruanda nyugati részén húzódik ugyanis Afrika egyik legfontosabb, mégis kevéssé ismert hegylánca, a Kongó-Nílus vízválasztó. A nyugatról az Atlanti-óceán felől érkező nedves levegő áthalad a Kongó-medence több millió négyzetkilométeres esőerdején, mire eléri Ruandát, már óriási mennyiségű vízgőzt szállít, amit a ruandai hegyek ugyanakkor megállítanak. A párás levegő felemelkedik, közben lehűl, a vízpára kicsapódik, és intenzív csapadék alakul ki. ezt nevezik egyébként az éghajlatkutatók orografikus csapadékképződésnek, és ez az oka annak, hogy Ruanda nyugati hegyeiben évente több, mint kétszer annyi eső esik, mint az ország keleti részén, noha a két terület között alig 100 kilométer a távolság.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A tudomány mai állása most folytatódik.
0: Teljes napfogyatkozást lehetett megfigyelni augusztus 12-én Európa több részéről, elsősorban Oroszország, Grönland, Izland és Spanyolország egyes területeiről volt teljes az élmény, de akik igazán figyelték a jelenséget, amely nálunk naplementekor volt látható, azok is gyönyörű fotókat vagy videófelvételeket tudtak készíteni, és ezek a fotók azt gondolom, hogy bejárták már az internetet, viszont a napfogyatkozás jelenségével érdemes egy kicsit foglalkoznunk, és vajon melyik volt az az év, amikor el tudták készíteni az első sikeres napfogyatkozást ábrázoló fénykép felvételt. Nos, kezdjük az elején, ugye napfogyatkozás akkor jön létre, amikor a hold pontosan a Föld és a Nap közé kerül, azaz új holdkor. A hold látszólagos mérete egyébként néha nagyobb, mint a nap látszólagos mérete, máskor pedig kisebb. Ezt az okozza, hogy a bolygók és a holdak elliptikus pályán keringenek, emiatt a föld-hold távolság és a nap-föld távolság periódikusan változik. Természetesen ez a méretváltozás szabad szemmel észlelhetetlen, viszont ez és a föld-hold, illetve nap-föld ekliptika különbsége különböző típusú napfogyatkozásokhoz vezet. Részleges napfogyatkozás akkor van, amikor a hold teljes árnyéka egyáltalán nem vetül a földre, csak az úgynevezett félárnyék érinti azt, ekkor beszélünk részleges napfogyatkozásról. A Földnek egyetlen pontján sem látható ilyenkor a hold úgy, hogy teljesen eltakarja a napot. A részleges napfogyatkozások csak nagy takarás esetén vehetők észre szabad szemmel. Teljes napfogyatkozás esetén a hold teljes árnyéka a Földre vetül, és a hold látszólagos mérete nagyobb, mint a nap látszólagos mérete. Ilyenkor a napfogyatkozás elején és végén, valamint a totális földrajzi határán kívül részleges napfogyatkozás figyelhető egyébként meg. Ez a fajta napfogyatkozás csillagászati szempontból azért jelentős, mert megfigyelhető a nap koronája, amelyet egyébként a nap fénye elnyom. A részleges és a teljes napfogyatkozásról szerintem már sokat hallottunk, kevésbé hallottunk a gyűrűs és a hibrid napfogyatkozásról. A gyűrűs napfogyatkozás akkor jön létre, ha a nap látszólagos mérete nagyobb, mint a hold látszólagos mérete. A hold teljes árnyékának egyetlen pontja sem tud a földre vetülni, még akkor sem, ha a nap amúgy teljes takarásban lenne, a teljes árnyék kúpjának a csúcsa a föld előtt halad el. A hibrid napfogyatkozás pedig viszonylag ritka, egy átmenetet jelöl a gyűrűs és a teljes napfogyatkozás között. A legtöbb hibrid napfogyatkozás gyűrűs napfogyatkozásként kezdődik, és teljes napfogyatkozásként ér véget. És akkor nézzük meg még, amit ígértem, az első fénykép történetét. Az első sikeres teljes napfogyatkozást ábrázoló fénykép felvételt 1851-ben Königsbergben, az akkori Poroszország területén készítette egy helyi fényképész, nem csillagász volt, Julius Berkowski. Őt a helyi Königsbergi csillagvizsgáló igazgatója, August Ludwig Busch bízta meg, hogy készítsen fényképfelvételt a július végi teljes napfogyatkozásról. Berkowski július 28-án kora délután a csillagvizsgáló épületében várta, hogy a hold eltakarja a napot. A fotózáshoz egy kisméretű teleszkópot használt, melyre egy 15,8 cm-es heliométert szerelt. A teljes napfogyatkozás kezdete után 84 másodperces expozíciós idővel rögzítette a látványt egy úgynevezett daguerrotíp lemezre. Az előhívott felvételen a napot eltakaró hold átmérője 7,85 mm volt. A felvétel olyan jól sikerült, hogy nem csak a napkoronát, hanem több napkitörést is sikerült megörökíteni. Ez a bizonyos 1851-es fotó a mai napig fellelhető az interneten.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Ki tudja azt, hogy jelen pillanatban a földbolygón hányféle nyelvet beszélünk, és vajon hányfélét beszélhettek több ezer évvel ezelőtt? Kevesebbet, azt gondolnánk? Sokkal többet, mondja egy vadonatúj tanulmány, egy új kutatás alapján, egyébként nem az őskorban ért el csúcsát a világon beszélt nyelvek száma, hanem 1000, illetve 3000 évvel ezelőtt, amikor világszerte akár több tízezer különböző nyelv is létezhetett. A sokszínűségnek pedig a nagybirodalmak felemelkedése vetett véget. Damien Blasi, a Katalán Fejlett Kutatási és Tanulmányi Intézet munkatársa és kollégái 171 mai vadászó gyűjtögető közösség nyelvi sokféleségét elemezte, majd ezek alapján megbecsülték, hogy hány nyelvet beszélhettek több ezer évvel ezelőtt. Számításaik szerint a Föld akkori népessége 7 milliónál kisebb volt, figyelem, most vagyunk 8 milliárdan, tehát akkor több ezer évvel ezelőtt 7 milliónál is kevesebben éltek a Földön, és ez a népesség körülbelül 4500 kötőjel 6200 féle különálló nyelvet használhatott. A népesség növekedésével párhuzamosan nyilván egyre több nyelv alakult ki a földbolygón, a változatosság pedig 1000, illetve 3000 évvel ezelőtt érhette el a csúcsát. Claire Bowen, a Yale Egyetem szakembere szerint a nyelvi sokféleség maximuma az államok és korai birodalmak korában következett be. Aztán a birodalmak megjelenése után körülbelül 2000 évvel ezelőtt a sokféleség meredek hanyatlásnak indult. A kutatók szerint ennek fő oka a nagy államok és birodalmak terjeszkedése volt. A meghódított népcsoportok ugyanis gyakran átvették a hódítók nyelvét, miközben saját nyelveik fokozatosan eltűntek, így a nagy politikai központok nyelvei egyre szélesebb körben terjedtek el, a kisebb regionális nyelvek pedig sorra kihaltak. Ez azt gondolom, hogy logikus. Damien Blasi, a katalán kutató, egészen pontosan úgy fogalmaz, hogy egy-egy nyelvi jellegzetesség nem feltétlenül azért vált, tehát elterjedté, mert jobb volt a többinél, hanem azért, mert olyan népességhez kapcsolódott, amely sikeresen terjeszkedett. Napjainkban körülbelül 7500 nyelvet beszélnek világszerte, viszont sokkal többen is vagyunk, tehát ez a szám ugyan több, mint amennyi több ezer évvel ezelőtt létezett, de nagyságrendekkel kevesebb annál, mint a nyelvi sokféleség feltételezett csúcspontján. A sokféleség csökkenésének veszélye egyébként továbbra is jelentős. A veszélyeztetett nyelveket nyilván tartó Endangered Languages Project adatai alapján mintegy 3300 nyelv hanyatlóban van, közülük 437 súlyosan veszélyeztetett, az elmúlt évszázadban pedig több mint 400 nyelv tűnhetett el végleg. A szakértők szerint a gyarmatosítás, a jogi korlátozások, az erőszakos asszimiláció és a gazdasági kényszerek, például az angol vagy a spanyol nyelv használatának előnyben részesítése, mind hozzájárultak a nyelvi sokféleség csökkenéséhez. Ennek ellenére a nyelvek kihalásának üteme a múltban bizonyos időszakokban még a mainál is gyorsabb lehetett, állítják a kutatók a National Geographic cikkében. Újabb érdekességgel zárjuk mai magazinunkat, egy picit megint utazni fogunk, sőt nyaralni. Új bizarr trend hódít, vakon repülnek a turisták, és olyan helyekre foglalnak szállást, ahol elérhetetlenek. Ki hallott már az offline utazásról, vagy a térerőmentes kabinházak kínálatáról, illetve meg kell tanulnunk azt is, hogy ma már létezik egy új kifejezés, amikor a nyaralásról beszélünk, az úgynevezett lassú nyaralás. De vajon miben különbözik a lassú és a gyors nyaralás, és egyáltalán mit nevezünk lassú nyaralásnak, mit kell tennünk ahhoz, hogy lassú legyen a nyaralásunk, és miért jó az az idegrendszerünknek? Ezzel a témával folytatjuk mindjárt.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Magazinunk legvégén utazást, sőt, nyaralást ígértem. Ki hallott már az offline utazásról, illetve arról, hogy különbséget tudunk ma már tenni lassú és úgynevezett gyors nyaralás között? A főszezon kellős közepén az utazási toplisták élére ugrott egy olyan kifejezés, amely teljesen szembe megy a hagyományos, csillogó turizmussal, írja a Magyar Nemzet. A Google globális keresési statisztikái szerint az elmúlt hetekben drasztikusan több, mint 140%-kal

0: No, de nézzük, hogy mit mond a tudomány mindenről. A pszichológusok és neurológusok szerint ez a trend egyfajta társadalmi önvédelmi mechanizmus. A folyamatos ingerek, amelyeket a lájkok, az üzenetek és hírek generálnak, krónikus stresszt és állandó készenléti állapotot tartanak fenn az agyunkban. A digitális detox nyaralásokról már bebizonyították, hogy már 72 óra elteltével radikálisan csökkentik a szervezet stressz hormon szintjét, helyreállítják a felborult alvási ciklust, az utazási emlékek pedig sokkal mélyebben és tartósabban rögzülnek a memóriában, mint hogyha mindig mindent megörökítünk a telefonunkkal. Az emberek rájöttek, hogy hiába fekszenek egy ötcsillagos szálloda medencéje mellett, ha közben a laptopjukon a határidőket figyelik. A valódi luxus ma már nem a márvány fürdőszoba, hanem az, ha senki nem tud elérni bennünket. Ami pedig a lassú nyaralást illeti, nos, a szakértők azt mondják, akkor tudjuk jól kipihenni magunkat, ha lassú nyaralásra, illetve üdülésre szánjuk rá magunkat, ehhez bizony az kell, hogy félretegyük az okos eszközeinket, akkor tud az idegrendszerünk megnyugodni, emellett pedig az úgynevezett lassú nyaraláshoz hozzájárulhatunk azzal, ha például nem sietünk, hanem beiktatunk úgynevezett lassú programokat a nyaralásunkba, például egy lassú sétás, városnézést vagy egy hosszabb étkezést, amikor nem rohanunk és lassabban fogyasztjuk el egymással beszélgetve, kommunikálva a többfogásos ebédet vagy vacsorát. Így alakul ki tehát manapság a lassú üdülés, illetve nyaralás fogalma, amelyről érdemes elgondolkodnunk. És ezzel magazinunk végéhez értünk. Remélem, hogy mindenki egy pár perc erejéig lelassult, és szívesen vettem a tudomány mai állásának friss híreit. Én Strasser Andrea vagyok, találkozzunk legközelebb is, további nagyon kellemes lassú perceket és rádiózást kívánok akkor is, ha gyors zene következik.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: A viszály kezdete olyan, mint amikor megindul az árvíz. Azért tarts távol magad a perpatvartól, mielőtt kitör. Példabeszédek könyve 17. fejezet 14. vers.

Szeretem Petőfi Sándor a Tisza című költeményét. Van benne egy találó kép az árvízről. Mint az őrült, ki letépte láncát, vágtatott a Tisza a Rónán át. Zúgva, bőgve törte át a gátot, el akarta nyelni a világot. Életem során sajnos nem egyszer láttam árvizet, ami szörnyűséges pusztítást képes okozni. Házak omlanak össze, termőföldek kerülnek víz alá, egész települések

embereket önt el az áradat. Sok ember veszíti el az otthonát, mindenét, amiért annyit dolgozott, és válik hajléktalanná. Ha a gátak átszakadnak, a megáradt folyó mindent tarol, ami az útjába kerül, legyen az ember, állat, épület, vagy bármi más. Nincs, ami megállíthatná a bősz áradatot.

0: A Biblia azt mondja, hogy ha valaki verseng a másikkal, féltékenykedik rá, értelmetlenül vitázik, az úgy elszabadítja a pusztító indulatokat, mintha árvíz lenne. A vita kezdete olyan, mint a repedés a gáton. Ha nem akarod, hogy mindent tönkre tegyen, hagyd abba, mielőtt kitör a veszekedés. Nem éri meg tönkretenni a kapcsolatokat, otthonokat, életeket, csak azért, hogy a saját igazadat kiharcold. Engedd el a haragot, és próbálj nyugodtan tárgyalni. Ha a másik zaklatott, várd meg, amíg megnyugszik, mielőtt megbeszélnéd vele a dolgot.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

abban az évben lépett be az életembe, amikor 37 éves lehettem. Maratoni futó volt. És titokban azt reméltem, hogy majd engem is megtanít futni. Ő nagyon szeretett túrázni, én pedig a hegyeket szerettem. Nem is remélhettem volna jobb társat. 14 éven át futottunk együtt, túrázni jártunk, és beutaztuk az egész világot. Aztán egy nap egy telefonhívás futott be a sheriftől, ami összetörte a szívemet. Hegyi biciklisek oltan találtak a feleségemre egy túraútvonalon.

következő néhány hétre egészen sokkos állapotba kerültem. Összezavarodtam. Kicsúszott a talaj a lábam alól, és mérges lettem. Órákat töltöttem a helyi könyvesboltban azzal, hogy a gyász kezelésről kerestem könyveket.

kétségbeesetten szerettem volna megérteni, hogy miként navigáljak ezen az aknamezőn. Faltam a vigasztalásról és reményről szóló bibliai igehirdetéseket. Kerültem a rádióhallgatást, és a televízióban sem néztem meg semmit se a szeretetről. Ki akartam zárni ezt az egészet a fejemből. Gyűlöltem a boldog embereket, akik látszólag úgy élték az életüket, mintha mi sem történt volna. Miközben próbáltam felfogni az új normalitást, a gyász 5 szakaszához mértem magam, és azon tűnődtem, hogy vajon túlélhetem én ezt az időszakot?

Istenhez kiáltva folyamatosan könyörögtem, hogy segítsen megérteni a helyzetemet. Bibliai szövegeket írtam ki egy kis kártyára, és a táskámban hordtam magamnál őket. A Szentírás olvasása és az imádságok által az Úr is emlékeztetett az ő feltétel nélküli szeretetére. Újra elmondta, hogy milyen nagyszerű tervei vannak velem. A következő hónapokban kezdtem lépésről lépésre elindulni. Az élet is lassan újra araszolt előrefelé, és felfedeztem, hogy mások is tanulhatnak az én tapasztalataimból. Vígaszt kaphatnak a saját bánatukra.

A feleségem elvesztése okozta szívfájdalom, segített abban, hogy újra értékeljem a céljaimat, a fókuszomat és a vágyamat. Most szeretnélek arra bátorítani titeket, hogyha hasonló élményen mentek keresztül, forduljatok Jézushoz. Ő a legjobb barátunk. Beszélgessetek vele, olvassátok az igét. Én így találtam gyógyulást, amire borzasztó nagy szükségem volt. Ti is ugyanezen a biztonságos helyen fogjátok megtalálni a saját gyógyulásotokat. Istennek célja és terve van mindannyiunkkal. Ő jól látja a könnyeinket. Ismeri a szívfájdalmunkat, és velünk sír, amikor mi is sírunk. És ez az Isten annyira szeret minket, hogy olyan mennyországot ígért nekünk, ahol már nem lesz többé könny, mert ő mindet letörli.

mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Jeremiás próféta könyve, 29. fejezet, 11. vers.

0: kincseink.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Dávid életének utolsó szakaszáról az Egy királyok első fejezete 1-10 tartó verseiben olvashatunk. Mindnyájunk számára nagyon tanulságos néhai Zimányi József ige magyarázata.
2: Kedves testvérek, olyan kérdésről kívánok szólni, amiről bizonyos vagyok, hogy mindenkinek a szívéhez fog szólni, azért, mert itt, akik itt vagyunk, nagyobb rész már az életnek a második felében, sőt, többen egészen közel a végéhez járunk. Megyünk afelé, az ágy felé, amelyet a Biblia ilyen félelmesen bemutat nekünk, benne fekszik a kedvelt, Isten által kedvelt király Dávid. Most képzeljetek magatok elé egy megőszült, szakálú, félig megkopaszodott, összekuporodott, reszkető kis öreg embert. Most már nem piros az arca. Most már nem tudná paritjával egy méterre se elhajítani a követ. Most már nem tudná kivenni az oroszlán és a medve szájából a bárányt. Nem tudná már. Nem tudna egyetlen dallamot se eljátszani a hárpán, egyetlen zsoltárt se. Csak annyit tud mondani, hogy fázok, még melegítsetek. Testvérek, mindjárt megyünk e felé az ágy felé. Lehet, hogy néhányunkat Isten hirtelen szólít el, de legtöbbünknek arra kell készülnie, hogy úgy lassan, lassan ég le a gyertya. Még egy-egy olyan fellobbanás van, még mindig ég egy picit, aztán csak vége. Már mindenki várna, most már elalszik. Jó lenne, hogyha úgy szemünk előtt lenne ez a nap és ez az óra. És ezek az órák. Hadd mondjam a nagyszülőknek, nem az unokák a legfontosabbak nekünk. Nagyon kedvesek, nagyon szeretjük őket. Nem a legfontosabbak. Nekünk még fontosabb valamink is van. A legfontosabb az, hogy készüljünk. Nekünk van egy állandó adventünk, egy várakozásunk, egy érkezés. Az, aki eljön majd ítélni eleveneket és holtakat, eljön értünk és hozzánk. Nem tudom, milyen gyakran szoktatok Isten félelmében, Szent Isten félelembe, az Úr tiszteletével, neve alázatos említésével készülni arra a napra és azokra a napokra, vagy azokra a hónapokra. Vajon kire gondoltok most, hogy ki fog mellettetek lenni akkor? Nem biztos, hogy az, aki most még mellettetek van. Talán most ti fogtok még valakit, vagy már most is ápoltok, de majd titeket fog valaki, de lesz-e? Milyen lesz a tekintete? Nagyon érdekes ez a kérdés, ez a kívüllevő, egyházon kívüli világ, úgy, ahogy van. Vergődik ezzel a kérdéssel. Fel kell készülni erre az utolsó nagy csatára. Dávid nagyon jó felkészült. Úgy meg tudta magát alázni, és annyi erőt tudott gyűjteni, mikor kellett. Isten beszél az ő szeretett gyermekével, nagyon keményen, két dologról beszél vele. Egyik a parázna szíve, házasságtörő szíve, erről beszél vele. Másik a családja dolgai. Emlékszik mindenki a történetre, Dávid nem ment el Rabbaváros ostromára, otthon maradt, kényelmesen elküldte Joábot meg a seregvitézeit. A háztetőről hűvös estén széjjel néz, látja Becsabét fürdeni, azonnal az indulatok rabja lesz, elhozatja azt, bekövetkezik a házasságtörés. Alaptomosan megöleti a férjet, hogy megszerezze az asszonyt. És most Isten, noha megbüntette már ezt a bűnt, abban, hogy meghalt az a kis paráznoságból született gyerek, szörnyű görcsök között egy hétig ott szenvedett, Dávid az apa végignézte, minden jajdulása a gyereknek, hörgése, egy ostorcsapás volt Dávid szívén. Aztán jóval később jön Absalom lázadása. És Isten most még egyszer beszél Dáviddal erről a bűnről. Majd át fogjátok élni, mikor eljönnek azok a legutolsó, legnehezebb idők, hogy hirtelen váratlanul, 6-8 éves korotokból, 5 éves, 4 éves korotokból, vagy 20-30 évvel ezelőtti dolgok hirtelen visszajönnek. Isten elébetek teszi, amit talán nagyon kicsinek láttatok, és úgy gondoltátok, ez még a kisebb megbocsátani való Uram. És lehet, hogy azok lesznek a nehezek nagyok, mert csak Isten tudja, hogy az ő mérlegén mi volt súlyos, mi nem. De most oda fektetik Dávidot, Izrael legszebb leányának a karjába. Vágytál az asszony után. Most itt van. Dávid nem is érzi. Hideg minden. Nem látja, hogy szép. Nem tudja, hogy egy leány van ott. Nincs már semmi érzés és indulat. Hideg van, fázik. A halál csókolgatja már Dávidot, nem az a fiatal leány. És Isten most megmondja neki. Így kellett volna Becsabéra is nézni. mint most erre a lányra. Ilyen hideg szívvel, ilyen idegenül, de akkor nagyon tüzes voltál. Hát most legyél hideg. Dávid elfogadja. Ő tudja, hogy ezt nem az udvari emberek találták ki. Ez nem véletlen, hogy Abiságot odahozzák. Isten beszél vele. Mindenkivel így beszél, akit szeret. Vannak öregek, akik olyan tempóba mennek a halálba, mint ahogy éltek. Isten őket nem állítja meg, és úgy mennek el, ahogyan éltek. Háttal az Úrnak, és úgy mennek a halálba, és úgy mennek a pokolba. De akiket szeret az Úr, azokkal nagyon keményen beszélget. Kézbe veszi őket. Az egyik ez volt, szembe kellett nézni a parázna múlttal. A másik, hogy ő szétrombolt egy családnak az életét. Megöletett egy férjet, Úriást, hogy megszerezze az asszonyt. De sok zsidó családnak adott nagyon rossz példát. Most Isten őt ostorozza a gyermekeink keresztül. Nem régen heverte ki az Abszolom lázadását. Most jön egy újabb hír. A másik fiú, most ő a legidősebb, Adónia, már szervezkedik. És ugyanolyan veszélybe kerül, uram, itt a utolsó nehéz ágyadon, mint amilyen veszélybe voltál Abszolomtól. Már megint a fiam. Megint egy másik fiam. Én úgy gondolom, hogy soha olyan keményen Isten nem tud megsebezni minket, mint a gyermekeinken keresztül. Ha mondjuk nekem a feleségem mond valamit, mondjuk szeretetlenül, idegesen, ezt én hamar elfelejtem. De nekem a fiam vagy a leányom mondja, hónapokig sajog a szívem. Egy évig sajog. Újra hallom azt a hangot. A gyermekem mondta. Ezt a gyermekem tette. És Dávid most látja, hogy itt a második fiú. Ez is megölle. Nem tudják kivárni, hogy elaludjon a kisgyertya. El kell fújni. Ó, de szerette ezt a fiát. Nem bántotta meg soha. Elnézte neki a kis királyosit, amikor harci kocsikat fogadott. 50 embert futtatott maga mellett, meg lovasokat. És ott játszatozt a királyosit. Elnézte. Igen. Hadd mondjam ezt is el, hogy nekünk le kell aratnunk azt a vetést is, amit úgy vetettünk el, hogy a gyermekeinktől nem vettük el, amit el kellett volna venni, és nem tiltottuk meg, amit meg kellett volna tiltani. Amit megengedtünk nekik, vagy nem voltunk elég erősek lélekben, vagy túlságosan szerettük őket. És Istennek az mindig fáj. Nem tudja elviselni, hogy valaki jobban szeresse a gyerekét. Mindjárt megfogta Ábrahámot. Ha Izsák van a szíved közelében, akkor öld meg. Azt mondta Ábrahám, megölöm, mert te, uram, te közelebb vagy. Akkor már nem kell megölni. De te közted, meg én köztem, nem lehet senki. És volt, amikor Adónia közte volt, mert megesküdött Dávid, hogy Salamon lesz a király, és elnézte, hogy Adónia királyosdit játszik, mert annyira szeret, hogy elnézte neki. Most át kell élni a leckét és a benyítést ezért. Ha elnézted, most nézd meg. Már egész serege van. Nem sok időd van, hogy megmenekülj. És betörzs az esküt, hogy Salamon legyen a király. Nagyon jó látni azt. Az én szívemet úgy felmelegítette a szomorú események közepette, hogy noha Isten ilyen keményen beszél Dáviddal. Ezt senki nem tudta, csak ő. Az udvari emberek ebből semmit nem értettek, se az Abiság dolgából, se abból, mi megy végbe a királyban, amikor hallja a hírt, hogy a másik fiú is lázad. De ez egyik része a dolognak. Mikor az ember elfogadja Istentől azt a fenyítést, amelyre tudja, hogy igaz, hogy kegyelemből van, hogy szeretetből van. Ez a gyógyító, helyreállító vessző. Akkor egyszerre az ember megerősödik. Dávid felül az ágyán. Eddig reszketett. A takarók alatt nem is látszott. Most felül. Intézkedik. Olyan gyorsan és határozottan kiadja a parancsokat. Ezt mondta Dávid. Hívjátok hozzám Cádók papot, Nátán prófétát, Benáját, Jójada fiát. Ezek bementek a király elé. A király ezt mondta nekik. Vegyétek magatok mellé uratok szolgáit, ültessétek fiamat Salamont az én összméremre, vezessétek le a Gihonhoz, Cádók pap és Nátán próféta kenje ott fel Izrael királyává. Azután fújjátok meg a kürtöt és mondjátok, éljen Salamon király, azután vonuljatok fel utána, ő pedig jöjjön ide, és üljön a trónomra, és ő legyen helyettem a király. Ez már nem egy leszkető, tehetetlen öregember, ez egy valóságos király. Hatalommal parancsol, és mindenki engedelmeskedik. Nem dadog és nem remeg. Rendelkezik. Az ország jövőjét biztosítja. Kezébe van a hatalom. Ahogy elvette az Isten kezéből a fenyítést, úgy lett erős arra, hogy a másik kezével mindent jól intézzen. És ez mindig így van. Mikor Istennek a nehéz keze alatt azt mondjuk, hogy úgy van, Uram, igazad van, abban a pillanatban a másik kezünk felszabadul sok jóra és jó áttételre, helyreigazításra. Ha majd eljön az az óra, hogy veletek is Isten így fog beszélni, és nincsen messze, ilyen nehéz, kemény beszéddel, és meg lesztek szorítva, emlékezzetek rá, hogy ez egy segítség, ez egy kegyelem, ez szeretetből van, és ezt gyümölcsöztetni kell, ebből jónak kell kijönnie. Ez nem az Isten haragja, ez az Isten szeretete. Nem haragudott Dávidra, a reszkető öreg gyenge emberre, hanem könyörült rajta. Alkalmassá tette, hogy végrendelkezzék, és a jövőt népe számára biztosítsa. A megfenyített Dávid király, miután elfogadta Isten dorgálását, még egy keveset él, egyre fogyatkozó erőben, mikor már egészen közel érzi a halálát, egyszerre még egyszer új erőt kap. Amikor közeledett Dávid halálának az ideje, ezt a parancsot adta fiának, Salamonnak. Parancsot. Már nem ő a király, ő már csak a király apja. Egy reszkető, tehetetlen öreg ember. Mégis az Úr félelmében, Isten tekintélyével parancsot ad. Ezt mondja. Én már elmegyek azon az úton, amelyen minden földi ember elmegy. Légy erős, légy férfi. Eddig ennyit mindenki el tud mondani. De ami mostra lesz, már nem tudja mindenki mondani. Nagyon kevesen mondják utolsó órájukban a gyermekeiknek. Tartsd meg, amit Istened, az Úr rád bízott. Járj az ő útján. Tartsd meg rendelkezéseit, parancsolatait, döntéseit és intelmeit, ahogyan megvannak írva Mózes törvényében. Akkor boldogulsz mindenben, amit teszel, és mindenütt, ahová fordulsz. Akkor beteljesíti az Úr nekem adott ígéretét, amikor ezt mondta, ha vigyáznak fiaid útjukra, és álhatatosan előttem járnak teljes szívvel és teljes lélekkel, akkor nem vesznek ki utódaid Izrael trónjáról. Ez azért olyan gyönyörű és érdekes, mert olyan ember mondja, akit Isten éppen most dorgált meg. Éppen most ítélte meg újra a házasságtörésért, a gyilkosságért, a parázna szívéért. Most ítélte meg a lázadó fián keresztül, a hűtlen barátokon át. És mégis micsoda hatalommal végrendelkezik. Dávid elfogadta az intést, és most már szabad ember. És Salamonnak eszébe sincs, hogy azt mondja, hogy apám, te beszélsz nekem? Te? Hát te mondasz nekem valamit? Hát hogy szerezted meg magadnak Becsabét? Nem meri mondani. Salamon tudja, hogy Isten leperelte apjával a pert. Előtt áll Istennek egy megnevelt embere, nem az apját látja. Istennek egy megnevelt, megfenyített, feloldozott emberét látja, és Salamon fél tőle, tiszteli. Ez az ember mindenestől az Istené, nem apám nekem, hanem Isten nevébe szól. És úgy fogadja ezt az intést, ezt a végrendeletet, ahogy kell. Hát fejezzem azzal be, hogy amikor Isten megadja majd nektek is, hogy búcsúzhattok, akinek ez megadatik, nem mindenkinek adatik meg. Jó lesz, ha már most úgy készültek fel, hogy majd akkor azt mondhassátok a gyermekeiteknek, hogy hagyok rátok valamit. Ahogy láttátok az én életemben, bukdácsolva, küszködve, vereségek között, újra talpra állva, de mindig Isten mellett. Gyermekeim, ezt hagyom rátok, és unokáim, ezt hagyom rátok. Hűségesen, hűségesen, hűségesen megmaradni az Úr mellett, mert akkor boldogultok.
1: A bűneinknek, rossz döntéseinknek súlyos következményei vannak, de az elhangzott ige magyarázatból kiderül, hogy Isten megfenyít, szembefordít minket életünk elmúlt eseményeivel, de utána megerősít és képessé tesz a felelős végrendelkezésre. Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy velünk tartottak, hallgatták műsorunkat, várjuk Önöket továbbra is, a Mera Rádió különböző adásainak meghallgatására. Úrunk megtartó szeretetét, kegyelmét kívánva búcsúzunk, Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Tedd meg, amit kimondasz. Jó szombatot, Shabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 27 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 20 óra 33 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Kitécé heti szakaszt olvassák fel a zsinagógákban, amelynek jelentése midőn kivonulsz a harcmezőre. 5 Mózes 21.10-től 25.19-ig. Igei üzenet a heti szakaszból. Ha fogadalmat teszel Istenednek az Úrnak, ne halogasd annak a teljesítését, mert úgyis számon kéri tőled Istened az Úr, és vétek fog terhelni. Ha nem teszel fogadalmat, azzal nem vétkezel. Vigyázz azért, hogy megtedd, amit kimondasz, ha önkéntes áldozatot fogadsz Istenednek az Úrnak, ahogyan azt megígéred. 5 Mózes 23, 22-24-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. A rossz ösztön legyőzése nem egyszeri, hanem folyamatos küzdelem. Ha az emberen eluralkodik a negativitás, az mindenre hatással lesz. Világítására, társkapcsolatára, önbecsülésére, írja a Kitécé heti szakasz kapcsán Szerdó Szervin rabbi. Midőn kivonulsz háborúba ellenséged ellen, és az örökké való a te Istened kezedbe adja őt. 5 Mózes 21.10. Ha figyelmesen olvassuk a fenti idézetet, feltűnik a különös mondat szerkezet, midőn kivonulsz háborúba, majd kezedbe adja őt. A vers közepén az alany megváltozik, nem egyértelmű, ki megy háborúba, ki és mit ad az ember a kezedbe. Persze, logikus. Az örökkévaló, az ember legfontosabb háborúját saját ösztönei és vágyai ellen kell megvívnia. Az ember két belső erővel bír, a jó és a rossz ösztönnel. A nagy kihívás a rossz ösztön legyőzése és ezáltal a jó követése. Így az ember teljesebbé válhat és közelebb kerülhet Istenhez. Tudta, a zsidó vallásban nem mindegy, milyen sorrendben vágja a körmeit. A körömvágás hétköznapi tevékenység, a zsidó hagyomány azonban meglepően részletes szabályokat és mély szimbolikát kapcsol hozzá. A zsidó hagyományban még a legapróbb hétköznapi cselekedetek is spirituális lehetőséget kaphatnak. Kevésbé ismert, hogy a körömvágásnak is kialakult rendje van, nem csak az számít, melyik napon történik, hanem az is, milyen sorrendben vágják le a körmöket. A szokás mögött egyszerre húzódnak meg ősi hagyományok, misztikus magyarázatok és gyakorlati vallási szempontok. Az egyik legősibb forrás szerint nem ajánlott a körmöket egyszerűen egymás után levágni. Megtartották az ökumenikus istentiszteletet az államalapítás ünnep kezdetén. Ökumenikus istentiszteletet tartottak szerdán az államalapítás ünnepének előestéjén a budavári evangélikus templomban a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. Keckó Pál, az Evangélikus Egyház Észak-Egyház kerületének püspöke köszöntőjében a bibliai hagyományokra utalva hangsúlyozta, hogy az ünnep a teremtés történetéhez kapcsolódik, amikor Isten a hatnapos munkát követően megpihent. Kiemelte, hogy az ünnep lényege a hétköznapi profán tevékenységek szüneteltetése és a figyelem irányítása a szent, emelkedett dolgok felé. Steinbach József ige hirdetésében a 127. Zsoltárt elemezte, hangsúlyozva, hogy Isten mindig annyit ad, amennyire szükségünk van, ezért nem kell többet akarni, sem beérni kevesebbel. A református püspök rámutatott, hogy Isten azért áld meg bennünket, hogy áldássá legyünk a világban, építsük és ne romboljuk azt. Hozzátette, hogy Isten áldása nélkül az ember hajlamos a hiába való fáradozásra, az elvárások folyamatos srófolására, miközben elvész a szeretetre fordítható idő. Az Isten tisztelet végén Kondor Péter evangélikus püspök megáldotta a kenyeret. A szertartáson jelen volt mások mellett Tar Zoltán miniszter és Heidl György államtitkár is.
0: Kulturális programajánló.
1: Ezer éves időutazás a Bencések Fesztiválján, Arcus Temporum Pannonhalmán a hosszú hétvégén. 5 koncert Bach és Kurtág műveivel, Parti Nagy Lajos Szépirodalmi Iskolája, bepillantás a bencés szerzetesek világába és a főapátság rejtett tereibe, valamint kortárs képzőművészeti alkotások. Mától augusztus 21-e és 23-a között immár 22. alkalommal nyitja meg kapuit a Pannonhalmi Főapátság Fesztiválja, az Arcus Temporum. Egy háromnapos összművészeti utazás a zene, az irodalom, a spiritualitás és a képzőművészet világába, amelynek középpontjában idén Szent Benedek gondolata, az Úr szolgálatának iskolája áll. A fesztivál nyitányaként ma, augusztus 21-én, pénteken, 2 generációkon átívelő életút találkozik. Ezen az estén a több mint 800 éves Szent Márton bazilikában tartják az Arcus Temporum első koncertjét, ahogy mind az 5 hangversenyen, a nyitókoncerten is az idén 100. születésnapját ünneplő Kurtág György és a klasszikus mester Johann Sebastian Bach életműve szólal meg egymás mellett. Virágkarnevál Debrecenben augusztus 18-a és 23-a között. Újra virágba vorul Debrecen az egyhetes programkavalkádon. Az elmaradhatatlan virágkocsik és a hazai és külföldi tánccsoportok mellett komoly és könnyű zenei koncert, táncbemutató, táncház, beszélgetés, virágos programok és installációk megszámlálhatatlan esemény és látványosság várja a látogatókat. A sok éves tradícióval rendelkező karnevál napjainkban lényegesen több, mint látványos virágkompozíciók és nemzetközi művészeti együttesek felvonulása. Egy héten át tartó színes programkavalkád, melyen számtalan látogató megtalálhatja a számára leginkább vonzó szórakozási lehetőséget. A virágkarnevál mára egy egész hetes fesztivállá nőtte ki magát, amelynek során a belvárosban és a nagy erdőn párhuzamosan zajló programok várják az érdeklődőket. A rendezvény sorozat minden korosztály és célcsoport számára gazdag, sokszínű és tartalmas élményeket kínál.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Kocsis Fülöp és Szocska Ábel Kijevbe látogat. Várják az adományokat ukrajnai testvéreik számára. Augusztus 29-én Keresztelő János felvételének, vértanúságának emléknapján Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek metropolita és Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök Kijevbe látogat, ahol az ukrán görögkatolikus egyház vezetőjével találkoznak. A görögkatolikus metropólia adománygyűjtést hirdetett az út előtt. A két magyarországi főpásztor nem csak imádsággal fejezi ki szolidaritását, hanem adományt is visznek ukrajnai testvéreiknek, valamint továbbítják a magyar görögkatolikus hívek imádságát is. Az adományokon túl pedig arra kérnek minden jószándékú embert, hogy imádkozzon a népek kiengesztelődéséért és a békéért. Segítsük együtt a kolumbiai földrengés túlélőit. A Baptista Szeretett Szolgálat Alapítvány a térségben bekövetkezett újabb természeti problémákra reagálva megkezdte a helyszíni segítségnyújtás megszervezését Kolumbiában is. Adománygyűjtést indítanak a túlélők megsegítése érdekében. A Baptista Szeretett Szolgálat szakembereit ismét kihívás elé állították a néhány napja történtek. Augusztus 10-én hétfőn reggel 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét. A földrengés jelentős számú halálos áldozatot követelt. Több száz épület omlott össze, rengetegen elveszítették otthonukat. Egészségügyi és közösségi központok, utak sérültek meg. Egy magyar-amerikai csapat a korábban Venezuelában eredményesen végzett humanitárius tevékenység, mint egy folytatásaként, ugyancsak helyi partnerekkel és a Baptista világsegéllyel való szoros együttműködésben most kezdte a kolumbiai segítségnyújtás részleteinek helyszíni megszervezését. Szervezetük arra kéri a nagylelkű adományozókat, ne hagyjuk a szenvedőket magukra rettenetes helyzetükben, hiszen tudunk és képesek vagyunk segíteni. Ne csak a lelki pásztorok hordozzák a cigány misszió felelősségét. Cigány misszióval kapcsolatos felmérés készült a Nyírségi Református Egyház megyében. Kisréka missziói lelki pásztor kapta a feladatot, hogy végigjárva az egyházközségeket feltérképezze a helyzetet. A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen romológiát is tanulnak a teológus hallgatók, ez is hasznosnak bizonyult Kisréka lelkipásztor számára, aki elvégezte az első lépéseket a nyírségi cigánymisszió összehangolt munkája felé. A kutatásból az is kiderült, hogy sok településen már régóta aktív szolgálatot végeznek a lelkipásztorok a cigány testvérek felé, de szükségük van segítségre, olyan emberekre, akik hidat képeznek a cigányság felé. Ezeket a tapasztalatokat is gyűjti az egyházmegye. Az időjárásról marad a sok napsütés. Az átmeneti lehűlés után visszatért a melegedés. Szombaton napos időre van kilátás, de felhőkkel, néhol eshet eső, a nyugati a szél mellett 28-35 fok várható. Vasárnap is napos idő várható felhőkkel, legfeljebb elvétve eshet eső, északi a szél és 27-35 fok valószínű. A hétvégéig tovább fokozódik a meleg, szombattól megnő a bizonytalanság, de most úgy tűnik, hogy mérséklődik a meleg, viszont továbbra is nyári idő várható.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Keresd a harmóniát. Az összevisszaságban találd meg az egyszerűséget, a hangzavarban a harmóniát. A nehézségek közt mindig ott van a lehetőség. Albert Einstein.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Mózes első könyve, 4. fejezet, első verstől a 15. versig terjedő szakasz. Azután Ádám a feleségével Évával hált, aki terhes lett. Megszülte Kaint, és azt mondta, fiút kaptam az Úrtól. Majd újból szült, annak testvérét Ábelt. Ábel juhpásztor lett, Kain pedig földművelő. Egy idő múlva Kain áldozatot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből. Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból, a kövérjükből. Az Úr rátekintett Ábelre és áldozatára, de Kainra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Kain nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Kaintól az Úr, miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Egyszer azt mondta Kain a testvérének Ábelnek, menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére Ábelre, és meggyilkolta. Ekkor az Úr azt mondta Kainnak, hol van Ábel, a testvéred? Kain azt felelte, nem tudom, talán őrzője vagyok én a testvéremnek. De az Úr így szólt, mit tettél? Testvéred kiontott vére kiállt hozzám a földről. Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred kiontott vérét a kezedből. Ha a földet műveled, nem adja többé neked termő erejét. Bújdosó és kóborról leszel a földön. Ekkor Kain azt mondta az Úrnak, nagyobb a büntetésem, sem hogy elhordozhatnám. Ime elűztél ma erről a földről, el kell rejtőznem színed elől, bújdosó és kóborról leszek a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. De az Úr ezt felelte neki. Nem úgy lesz. Ha valaki meggyilkolja Kaint, 7-szeresen kell bűnhődnie. Ezért jelet tett az Úr Kainra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál.
0: Régi történet, ugye, kedves hallgatóm? Akkor, amikor ezt a sorozatot elkezdjük, mármint a Nehéz esetek a Bibliában taglalását, nyilvánvaló, hogy ez a régi történet az elejére kívánkozik. Mitől is nehéz eset egy nehéz eset? A tanárok azt mondják, nehéz eset az a diák, aki annak ellenére, hogy jó feje lenne, lusta, nem akar tanulni. Makacs, konok, és a maga feje szerint él. Akkor, amikor a következő hetekben, hónapokban talán nehéz esetekkel fogunk foglalkozni, olyan helyzeteket fogunk megismerni, ahol valamilyen módon az emberi konokság, lustaság, gonoszság, vagy szándékos, bűnhöz való ragaszkodás következményeivel kell szembesülnünk. Nehéz eset az, aki a figyelmeztetés ellenére a maga útján megy. Kain. Isten az első emberpár gyermekéül adta. Ráadásul elsőszülöttnek. Különös büszkeség sugárzik ebből az emberből. Az egész életére úgy tűnik az jellemző, hogy ő nagyon tudja, hogy kicsoda. Ő nagyon értékes, ő nagyon kedves, ő minden tekintetben valamilyen módon kiválónak érzi magát. Éppen ezért a számára egészen tragikus, hogy van egy testvére, aki ráadásul bizonyos dolgokban jobbnak bizonyul, mint ő. Mindjárt az első alkalommal, amikor az áldozatra kerül a sor, Kain azt látja, hogy Isten kedvesebbnek, elfogadhatóbbnak tartja a testvére áldozatát, mint az övét. Kain a konokságnak és az emberi irítségnek, büszkeségnek a mintapéldányává vált. Milyen megdöbbentő, hogy még alig volt ember a földön, és már is szembe kellett nézni ezekkel a tulajdonságokkal. Mi történt Kainnal? Vitt áldozatot az Úrnak. Mit vitt? Ami eszébe jutott. Úgy tűnik abból, amit olvasunk az igében, hogy Isten nagyon hamar megmondta az embereknek, hogy mi a számára kedves áldozat. Ábel azt vitte. Kain vitt valamit Istennek. Úgy áldozott, ahogy nagyon sok ember ma is teszi. mintha csak azt mondaná, örüljön az Isten, hogy egyáltalán foglalkozok vele. Örüljön annak, amit én adok neki. Ezt viszem, hát ezt viszem, így döntöttem. De hát ez nem így van. Isten és a mi kapcsolatunkban, Isten és az ember kapcsolatában mindig Isten a domináns, mindig ő a meghatározó. Ő mondja meg, mi a jó és mi a rossz, és nem pedig fordítva. Kain megsértődik. Ám úgy tűnik, hogy Kaint nem hagyja Isten magára ebben a sértődöttségben. Milyen megdöbbentő, hogy a mennyei édesatya valóban, mint egy édes apa jön és szólítja meg Kaint. Nem fordítva, nem Kain megy Istenhez. Tetszik érteni? Tetszik figyelni, kedves hallgatom? Azt kérdezi Isten, miért gerjedtél halagra? Miért horgasztod le a fejed? Ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Milyen megdöbbentő. Isten a maga szelíd módján próbálja ráébreszteni Kaint arra, belülről jön a probléma most nála. Belülről van vád alatt. Át kéne gondolnia, vajon jót cselekedett? És Isten tudja, hogy Kain szívében nagy a baj, és éppen ezért így folytatja, de vigyázz, a bűn az ajtód előtt leselkedik, és rád van vágyódása. Mit akart Isten elérni ezzel? Azt, hogy Kain szívében föl ne növekedjék a bűn. Kedves hallgatom, azt hiszem, mindnyájunknak érdemes itt egy pillanatra megállni. Milyen sokszor engedjük el Isten szelíd figyelmeztetéseit. Sokszor még csak nem is igén keresztül jönnek ezek a figyelmeztetések. Mi magunk érezzük, hogy baj lesz abból, hogy újra és újra elmondjuk magunknak a sérelmeinket. Egyre nagyobbá válnak ezáltal, hogy ismételgetjük, naponta többször visszatérünk rá. Rokon, ismerős, barát is lehet ennek az áldozata, és milyen sok családi kapcsolatot rontott meg egy életre az, hogy valaki nem tudott túllépni egy vélt vagy valós sérelmén, és újra fölszaggatta maga sebeit, és nem a megbocsátás oldaláról nézte ezeket a dolgokat. Isten figyelmeztet, azt mondja, vigyázz, a bűn az ajtód előtt leselkedik. De nem csak ezt mondja Isten. Nem csak azt mondja, hogy az ördög be fog jönni a szívedbe, azt is mondja, hogy uralkodhatsz rajta. Kain elengedi a füle mellett mindezeket a dolgokat. Mint ahogy az újszövetségi ember is sokszor elengedi Péter apostol figyelmeztetését, aki azt mondja, vigyázzatok, mert az ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kitnyeljen el. És mi a következmény? Kain gyilkossá lesz. Amikor Isten számon kéri rajta a testvérét, a gyilkossá vált ember most egyszeriben már nem csak gőgös és büszke, hanem szemtelen és nyegle, és visszacsapja Istennek a kérdést, mi közöm nekem a testvérem dolgaihoz. Nem járhatok állandóan a lába nyomába, honnan tudjam, mi van a testvéremmel. Istent nem lehet megtéveszteni. És amikor azt mondja az ember, szörnyű Isten szájából ilyet hallani, most azért légy átkozott. Elfelejti, hogy az az Isten, aki ezt kimondta, előtte hosszú ideig azzal próbálkozott, hogy Kaint ettől a bűntől megóvja. Kedves hallgatóm, nem ugyanez a lelkület dúl-e sokszor bennünk is? Nem sokszor van úgy, hogy elengedjük Isten figyelmeztetését a fülünk mellett? Hányszor kell szembenézni lelkipásztori irodában is olyan embereknek a bukásával, csődjével, akik tudták, hogy Isten szól hozzájuk, hogy Isten megpróbálja

küljünk onnan. Nem bélyeget akart ránk rakni, nem átkozottá akart bennünket tenni, hanem ki akart bennünket menteni a bűn átkából, abból, hogy állandóan és újra belesodródunk saját indulataink, vágyaink, saját gonosz szívünk szándékainak a következményébe. Kedves hallgatóm, ha ma szólít Isten, és figyelmeztet, hadd tegyem hozzá, akkor menekülj. Nem szégyen elmenekülni a bűn előtt, sőt, áldás, mert ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz. De jó reflexzerűen, állandóan, naponta megújulva kimondani, nem engedem a bűnt az életembe, mert ólálkodik, rám van vágyódása. Az Úr Jézus pedig azért jött, hogy a sátán munkáját lerontsa. Ugye, kedves hallgatóm, hagyjuk, hogy lerontsa bennünk is.

Józsué könyve 7. fejezet, 2-tól a 26. versig terjedő szakasz. Józsué néhány férfit küldött Jerikóból Aiba, amely Bét Áven mellett van, Bételtől keletre, és azt mondta nekik: menjetek, és nézzetek körül azon a földön. A férfiak fölmentek, és kémkedtek Aiban. Amikor visszatértek Józsuéhoz, azt mondták neki: ne vonuljon föl az egész nép, csak 2 vagy 3 000 ember vonuljon föl, azok is megverik Ait. Ne fárazd oda az egész népet, mert kevesen vannak azok. Fölvonultak tehát oda a népből, mintegy 3 000-en, de megfutamodtak Ai emberei elől. Megöltek közülük Ai emberei, mintegy 36 embert, üldözték őket a kaputól egészen Sebárimig, és megverték őket a lejtőn. Ekkor valósággal megolvadt a nép szíve, és olyanná lett, mint a víz. Józsué pedig megszaggatta ruháját, arccal a földre borult az Úr ládája előtt, és úgy maradt estig Izrael véneivel együtt. A fejükre port hintettek. Közben ezt mondta Józsué: jaj, uram, uram, miért is hoztad át ezt a népet a Jordánon, ha most az emóriak kezébe adsz bennünket, hogy elpucítsanak? Bár csak azt határoztuk volna, hogy a Jordánon túl maradunk. Ó, uram, mit mondjak most, hogy Izrael már is meghátrált ellenségei előtt? Ha meghallják ezt a kánaiak és az ország többi lakói, akkor körül fognak bennünket, és még a nevünket is kiírtják a földről. Mit teszel akkor a te nagy nevedért? Az Úr azt felelte Józsuénak: kelj föl! Miért estél arcra? Vétkezett Izrael, áthágták szövetségemet, amelyre köteleztem őket, mert elvettek a kiírtandó dolgokból, loptak is, és titokban a holmiuk közé tették. Azért nem tudtak megállni Izrael fiai ellenségeikkel szemben, és azért hátráltak meg ellenségeik előtt, mert utolérte őket az átok. Nem leszek többé veletek, ha nem pusztítjátok ki magatok közül a kiírtani valót. Kelj föl, szenteld meg a népet, és ezt mondd: szenteljétek meg magatokat holnapra, mert azt mondta az Úr Izrael Istene: kiirtani való van nálad, Izrael. Nem tudtok megállni ellenségeitek előtt, amíg el nem távolítjátok magatok közül a kiirtani valót. Jöjjetek ide!

0: reggel törzsenként. Abból a törzsből, amelyet sorsolás útján megjelöl az Úr, jöjjenek ide a nemzetségek. Abból a nemzetségből, amelyet megjelöl az Úr, járuljanak ide a családok. Abból a családból, amelyet megjelöl az Úr, jöjjenek ide a férfiak. Akit azután kiirtandónak jelöl ki, azt meg kell égetni minden évvel együtt, mert áthágta az Úr szövetségét, és gyalázatos dolgot követett el Izraelben. Józsié korán reggel felkelt, felsorakoztatta Izrael törzseit, és a sorsvetés Júda törzsét jelölte meg. Azután felsorakoztatta Júda nemzetségeit, és a sorsvetés Zerá nemzetségét jelölte meg. Azután felsorakoztatta Zerá nemzetségéből a férfiakat, és a sorsvetés Zabdit jelölte meg. Amikor az ő családjának a férfiait sorakoztatta föl, a sorsvetés a Júda törzséből való Ákánt, Karmi fiát, Zabdi unokáját, Zerá dédunokáját jelölte meg. Ekkor azt mondta Józsué Ákánnak: Fiam, adj dicsőséget az Úrnak, Izrael Istenének. Tégy bűnvallást előtte, és mondd el nekem, hogy mit tettél, ne titkolj el semmit előttem. Ákán így válaszolt Józsuénak: Bizony vétkeztem az Úr Izrael Istene ellen, mert ezt meg ezt tettem. Megláttam a zsákmány között egy szép, sineári köntöst, 200 sekel ezüstöt és egy 50 sekel súlyú aranyrudat. Megkívántam és elvettem őket. Ott vannak a sátramban, elásva a földbe. Az ezüst is alattuk van. Ekkor Józsié követeket küldött, ezek elfutottak a sátorba, és csak ugyan el van ásva minden a sátrában, és az ezüst is alatta volt. Kihozták a sátorból, oda vitték Józsuéhoz és Izrael fiaihoz, és oda tették az Úr színe elé. Józsié pedig fogta Ákánt, Zerá fiát, az ezüstöt, a köntöst, az aranyrudat, fiait és leányait, ökreit, szamarait és juhait, sátrát és mindenét. Vele volt egész Izrael, és elvitték őket az Ákor völgyébe. Ekkor azt mondta Józsié: Szerencsétlenséget hoztál ránk. Fordítsa az Úr ezt a szerencsétlenséget most rád. És megkövezte őket egész Izrael, majd elégették őket. Így kövezték meg őket. Azután nagy kőhalmot raktak föléje, amely a mai napig megvan. Ekkor megszűnt az Úr izzó haragja. Ezért nevezik ezt a helyet Ákor völgyének, mind a mai napig.
1: Rettenetes hallgatni mindezt, ugye? Rettenetes hallgatni azt, hogy egy egész családot kiírtat Isten Izraelből. Hogy történhet ez meg? És amikor a történet végéhez ér az ember, és a maga helyzetére gondol, a maga családjára gondol, és a maga bűneire gondol, akkor az egész lénye felmentésért kiállt. Úgy érezzük, nem, ez lehetetlen, a szerető Isten nem tehet ilyet. Amikor a nehéz esetekre gondolunk a Szentírásban, Ákán esete valószínűleg az egyik legfájdalmasabb és legnehezebb esetként kerül elénk. De álljunk csak meg egy pillanatra. Mit tett ez az ember? Valami olyasmit, amivel nem csupán szembeszegült Isten akaratával, hanem egész Izrael számára veszedelmet, bajt és nyomorúságot hozott. Igen, mondja ilyenkor az embernek a felmentésért kiáltó lelke, na de miért nem adott neki Isten esélyt? Legalábbis adott neki Isten esélyt nyilvánvalóan? Volt lehetősége megtérni? Ha figyelmetlenül olvasom a történetet, akkor azt mondhatom, hogy nem. De remélem, hogy hallgatóim nem a figyelmetlen olvasók és hallgatók közé tartoznak. Tetszik emlékezni? Mi történt? Az Úr azt felelte Józsuénak: holnap hívd ide a népet, gyertek ide reggel törzsenként. Abból a törzsből, amelyet sorsolás útján megjelül az Úr, jöjjenek ide a nemzetségek, és így tovább. És Józsué elmondta a népnek, mi várható másnap. Ákánnak volt egy egész éjszakája. Volt egy egész éjszakára arra, hogy meghallgassa azt, amit Isten Józsuén keresztül mondott. Tudta, hogy mi van elásva a sátorba. Ám de egészen nyilvánvaló, hogy Ákán arra gondolt, ki van zárva, hogy csak én tettem volna ilyet. Más is. A többiek is. Mindenki. Vagy nem szoktunk ilyet mondani egy-egy bűn elkövetéskor? Nem csak én tettem, más is tette, mindenki így csinálja, más is így él, és ezzel fölmentjük a saját lelkünket, fölmentjük magunkat is a lelki ismeret vádolása alól, és megpróbáljuk elhitetni magunkkal, és ha kell másokkal is, ez a természetes viselkedés, hogy a bűn a normális. Ákánnak ott volt az egész éjszaka, ám de nem jutott bűnbánatra. Ha piszkálhatta is belülről ez a dolog, elhessegette magától, és azt mondta, nem számít, megúszom, ki lehet kerülni Isten szeme elől. És másnap néhány percenként adott neki Isten megbánási lehetőséget, hiszen amikor elkezdték a sorsvetést, akkor Júdára esett a sor. Aztán vártak egy kicsit, és újabb sorsvetés következett, Zerára esett a sor, és aztán Zabdi a Zera nemzetségből. Ugye érted, kedves hallgatóm? Minden áldott alkalommal azt mondhatta volna Ákán, hagyjátok abba, ne keressétek tovább, nem kell kutatni, nem kell sorsot vetni, nem kell Isten döntését várni, én miattam történt mindez. Ám de egészen a legvégsőkig kitartott a bűnben. És ez a mi nagy problémánk. Képesek vagyunk a végsőkig kitartani a bűnben. Isten adott lehetőséget Ákánnak, és adott lehetőséget nekem is. Sose felejthetem el azt, hogy bűneim következményei visszahatnak, nem csak rám, hanem az egész családomra, sőt, megfelelő pillanatban akár az egész gyülekezetemre, egész népemre is. Nem mondhatom, nagy bátorságot színlelve, én kitartok a bűnben. Azt mondhatom, hogy bűnbánatra van szükségem. És hogy ma sokakat nem ér ilyesmi, mint ami Ákánnal esett, azt egyedül Jézus Krisztusnak köszönhetjük. Annak, hogy a végső időkben Isten elküldte az ő egyszülött fiát, hogy aki hisz ő benne, ne vesszen el. De aki nem hisz, aki végsőkig ragaszkodik a bűnhöz, Ákán sorsára jut. Csak nem földi értelemben, örökké való értelemben. Isten nem vonta vissza a kárhozatról szóló tanítást és üzenetet. Csak a kimenekedést adta meg nekünk az Úr Jézus Krisztus golgotai keresztje által. Hívlak az Úr Jézushoz. Ne hagyd, hogy a sátán elhitesse veled, meg lehet úszni, nem derül ki, majd valahogy Isten más úton ad felmentést. Egyedül Jézus által van szabadulás, és ezt a szabadulást megnyerheted még ma.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Augusztus 21-e. Szikszai Fabricius Balázs 1576-ban 46 évesen tért megteremtőjéhez. Sárospatakon, Kassán, Bártfán, majd Wittenbergben tanult. Hazatérve a sárospataki, később a kolozsvári iskola rektora. Innen az unitáriussá lett Dávid Ferenccel való viszálykodás elől 1566-ban Sárospatakra tért vissza. Írt halotti beszédeket, több epitáfiumot. Legjelentősebb munkája a 8 kiadást megért iskolai latin-magyar szótára. Sok gyümölcs és szőlő elnevezése, kertészeti szakkifejezései és műszavai a kertészettörténet egyik értékes forrásává is teszik.
2: Bonyhai Simon György lelkész 1683-tól a kolozsvári, utána a Nagyenyedi kollégiumban tanult, ahol 1690-ben lépett felsőbb osztályba. A fogarasi tanítóskodását követően az Odera Frankfurti Egyetemre iratkozott be, 1701-től kezdve Angliában, Hollandiában és Németországban tett utazást. 1703-tól gróf Bethlen Miklós udvari papjaként szolgált, majd Nagyszebenben, Küküllőváron volt református lelkész. A Küküllői Református Egyházmegye 1712-ben esperessé választotta, később az erdélyi egyházkerület jegyzője lett. 1728-tól 1737-ben bekövetkezett haláláig református püspökként szolgálta közösségét. Munkái: Justissima Adoré, gyászvers, pápai Páris Ferenc halálára, házi kereszt, kegyes ember nyeresége, igazán vitézkedő, stusakodó keresztény léleknek koronája.
1: Palló Sándor 1823-tól 1890-ig élt. Az ügyvédi vizsga letétele után Sopronváros segédjegyzője lett. 1853. augusztusában a helytartó tanácshoz Budára helyezték át. 5 év múlva az egyetemnél az Államtudományi Állami Vizsgáló Bizottmány alelnöke, utóbb elnöke lett. Nyugdíjazása után Sopronba költözött, ahol az ágostai evangélikus egyháznak több évig felügyelője volt. A nyári hónapokban utazásokat tett. Az 1850-es-60-as években a protestáns árvaház létesítése körül szerzett érdemeket. Végrendeletében vagyonát közművelődési célokra hagyta.
2: Székely Bertalan a romantikát és az akadémizmust elegyítő magyar történelmi festészet jeles képviselője. 1859-től Dresdában, azután Münchenben képezte magát. Megfordult Francia, Német és Olaszországban, Hollandiában, Londonban. 1866-tól ismét itthon dolgozott. E korszakában főként portrékat, női figurákat festett. Az 1880-1890-es években készültek legszebb tájképei. Élete vége felé mind jobban lekötötték festőpedagógiai munkái. Nem csak technikailag, de elméletileg, esztétikailag is a kor legműveltebb mestere. 1871-től a Mintarajziskola tanára, majd igazgatója volt 1910-es elhunytáig. Számos illusztrációt készített Eötvös József, Petőfi Sándor és más költők, írók költeményeihez. 1870-ben készült 5. László című történelmi kompozíciója, 71-ben a Nő élete című 12 darabból álló ciklusa. 1875-ben alkotta egyik legjelentősebb művét, a Tököli búcsúját. Utolsó nagyszabású történelmi munkáját a Zrínyi kirohanását 79-ben fejezte be. Több nagyobb murális megbízásnak is eleget tett, mint a pécsi székesegyház két freskója, ugyanott a Szent Mór kápolna fali képei, Locz Károllyal és Deák Ébner Lajossal a tihanyi apátság freskói, a Mátyás templom több freskója és a Kecskeméti Városi Tanács dísztermének falképei.
1: Lengyel Balázs, Széchenyi díjas műkritikus, író 1918 és 2007 között élt. A fasori evangélikus majd a református gimnázium után joghallgatóként a márciusi front munkájában is részt vett. 1962-től a Corvina, utóbb a Móra Ferenc könyvkiadó szerkesztője volt. A Móra Diák könyvtár kiadványait is ő gondozta. 1986-tól Nemes Nagy Ágnessel és Lakatos Istvánnal együtt szerkesztette az Új Hold évkönyvet. Sok-sok írásából most a következőket említjük. Hagyomány és kísérlet, illetve Közelképek című válogatott tanulmányokat és a Verseskönyvről Verseskönyvre című kötetet.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések és hálaadások. Timóteus első levél, 2:1.
1: Isten gyermekeiként semmit sem tehetünk magunktól. Mindent ajándékba kapunk. Teljesen arra vagyunk utalva, hogy minden ügyünkben imádkozzunk. Földi dolgainkat sem intézhetjük saját erőnkből. Isten az ő gyermekeinek külső dolgait nem viszi előre, ha nem néznek föl, imádkozva ő rá. Különösen belső életünk van teljesen ráutalva a hitből való imádságra. Minden harc hiába való, ha nem azzal az erővel harcoljuk, amit az Úr ad, és amit újra meg újra az imádság révén fogadunk el. Ha egy lelkiismeretbe vágó szót akarunk kimondani, ami figyelmezteti az ellenséget, fölemeli a leverteket, és föltüzeli a lanyhákat, azt is mindig fölülről kell kérnünk. Hány jó akaratú szó és intés pattan vissza a másik szívéről gyümölcstelenül, és csak eltompítja azt. Miért? Mert nem imádkozó lélekből fakadt, hanem saját igyekezetből. Sok kegyes szó csak a fülünkig jut el, de egyetlen szó is nyílként hatol a másik lelki ismeretébe, és balzsamként hat a szívére, ha felülről kikönyörögtük. Az imádság a keresztény életben kezdet, folytatás és vég. A lélek imádkozásban fejezi ki keresését. Ott harcol, ott mutatkozik meg a hite. Az imádság olyan nélkülözhetetlen a léleknek, mint testünknek a lélegzetvétel. Egyetlen lépést sem jutunk előre a megszentelődésben, Jézus követésében és a szenvedés útján imádkozás nélkül. Első és legfontosabb az imádság. A Biblia ugyan nem az imádkozással kapcsolja össze üdvösségünket, hanem a hit. El, valóban sokat imádkoznak, akiknek szívében nincs élő hit Krisztusban. A farizeusok sokat és hosszan imádkoztak, közben pedig gyűlölték és megölték Jézust. Az ilyen imádkozásnak nincs értéke. Ha megsokasítjátok is az imádságot, én meg nem hallgatom. Ézsaiás próféta könyve első fejezet 15. verse. Az is igaz, hogy nincs élő hit, amely ne imádságban nyilvánulna meg, és nem lehet hitre jutni anélkül, hogy komolyan ne könyörögnénk Istenhez.
0: Immár a nap leáldozott. Teremtőm, kérlek tégedet, légy kegyes, és maradj velem, őrizzed, óvjad életemet. Álmodjék rólad a szívem, téged dicsérjen imám. Szítsd föl a szívem fáradt tüzét. Hálát adok mindazért a jóért, örömért, amiben a nap folyamán részem lehetett. Bocsánatot kérek, ha hibát, bűnt követtem el, gondolattal, szóval, cselekedettel vagy mulasztással. Kérlek, add nekem szent lelked erejét, hogy a holnapi napot még inkább tetszésed szerint tudjam eltölteni. Jézus útján járva, mindenütt jót cselekedve. legyél velem. Növeld a tudásom, minden munkámhoz áldásodra vágyom. Te világíts lelkem előtt. Adj készséget szépre, jóra, igaz életre. Édes atyám, jó Istenem, kegyelmedért esedezem a 17. adventi ének szavaival, míg él hitem, enyém a győzelem. Szelíd galamb emelkedik magasra, úgy száll imám a csillagok felé. S ha ér hozzád, ó mindeneknek atya, rebegve hull szent trónusod elé. Vedd kedvesen szívemnek áldozatját, ki bensőmnek mélyét is ismered. S imádva én téged, világnak atyát, megnyughatom, ha áld, ha ver kezed. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Megtartották az ökumenikus istentiszteletet az államalapítás ünnep kezdetén. A budavári evangélikus templomban a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. Keckó Pál, az Evangélikus Egyház Észak-Egyház kerületének püspöke köszöntőjében a bibliai hagyományokra utalva hangsúlyozta, hogy az ünnep a teremtés történetéhez kapcsolódik, amikor Isten a hatnapos munkát követően megpihent. Kiemelte, hogy az ünnep lényege a hétköznapi profán tevékenységek szüneteltetése és a figyelem irányítása a szent, emelkedett dolgok felé. Steinbach József ige hirdetésében a 127. Zsoltárt elemezte, hangsúlyozva, hogy Isten mindig annyit ad, amennyire szükségünk van, ezért nem kell többet akarni, sem beérni kevesebbel. A református püspök rámutatott, hogy Isten azért áld meg bennünket, hogy áldássá legyünk a világban, építsük és ne romboljuk azt. Hozzátette, hogy Isten áldása nélkül az ember hajlamos a hiába való fáradozásra, az elvárások folyamatos srófolására, miközben elvész a szeretetre fordítható idő. Az istentisztelet végén Kondor Péter evangélikus püspök megáldotta a kenyeret. A szertartáson jelen volt mások mellett Tar Zoltán miniszter és Heidl György államtitkár is. Virágkarnevál Debrecenben augusztus 18-a és 23-a között. Újra virágba vorul Debrecen az egyhetes programkavalkádon. Az elmaradhatatlan virágkocsik és a hazai és külföldi tánccsoportok mellett komoly és könnyű zenei koncert, táncbemutató, táncház, beszélgetés, virágos programok és installációk megszámlálhatatlan esemény és látványosság várja a látogatókat. A virágkarnevál mára egy egész hetes fesztivállá nőtte ki magát, amelynek során a belvárosban és a nagy erdőn párhuzamosan zajló programok várják az érdeklődőket. Ezer éves időutazás a Bencések Fesztiválján, Arcus Temporum Pannonhalmán a hosszú hétvégén. 5 koncert Bach és Kurtág műveivel, Parti Nagy Lajos Szépirodalmi Iskolája, bepillantás a bencés szerzetesek világába és a főapátság rejtett tereibe, valamint kortárs képző művészeti alkotások. Mától augusztus 21-e és 23-a között immár 22. alkalommal nyitja meg kapuit a Pannonhalmi Főapátság Fesztiválja az Arcus Temporum. Egy háromnapos összművészeti utazás a zene, az irodalom, a spiritualitás és a képzőművészet világába, amelynek középpontjában idén Szent Benedek gondolata, az Úr szolgálatának iskolája áll. A fesztivál nyitányaként ma, augusztus 21-én, pénteken, 2 generációkon átívelő életút találkozik. Ezen az estén a több mint 800 éves Szent Márton bazilikában tartják az Arcus Temporum első koncertjét, ahogy mind az 5 hangversenyen, a nyitókoncerten is az idén 100. születésnapját ünneplő Kurtág György és a klasszikus mester Johann Sebastian Bach életműve szólal meg egymás mellett. Az időjárásról marad a sok napsütés. Szombaton napos időre van kilátás, de felhőkkel, néhol eshet eső, a nyugati a szél mellett 28-35 fok várható. Vasárnap is napos idő várható felhőkkel, legfeljebb elvétve eshet eső, északi a szél és 27-35 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Krisztus zászlóvivői. Istennek minden korban voltak kiválasztott emberei, akik újabb és újabb bibliai igazságokat felismerve képviselték Istennek az egyes történelmi korszakoknak szóló üzenetét.

A reformáció története. A beteljesedett proféciák 8. rész. Valamiféle tisztelettel vegyes félelem, hogy az üzenet igaz lehet, egy ideig féken tartotta a kétkedő világot. Az idő elmúltával ez nem szűnt meg azonnal. A világ először nem mert diadalt ülni a csalódottak fölött, de amikor Isten haragjának semmi jelét nem látták, felücsúdva félelmükből újra gyalászkodtak és gúnyolódtak. Sokan, akik korábban azt mondták, hogy hisznek az Úr közeli eljövetelében, most megtagadták hitüket. Egyeseknek, akik nagyon reménykedtek, ez a csalódás annyira sértette a büszkeségét, hogy szerettek volna kifutni a világból. Jónáshoz hasonlóan panaszkodtak Istenre, és inkább a halált választották, mint az életet. Azok, akik hitüket mások véleményére és nem Isten szavára alapozták, most könnyen megváltoztatták nézeteiket. A komoly, őszinte hívők a csalódás előtt mindenről lemondtak Krisztusért, és úgy érezték közelségét, mint soha azelőtt. Hitük szerint utoljára figyelmeztették a világot. Abban a reményben, hogy nem sokára isteni mesterük és a mennyei angyalok társaságában lesznek, kerülték azokat, akik nem fogadták el az üzenetet. Hővágyjal imádkozták. Jöjj, Úr Jézus, jöjj hamar! De Jézus nem jött, és most újra föl kellett venniük az élet gondjainak és bizonytalanságainak nehéz terhét. Ez próbára tette hitüket és álhatatosságukat. Ez a csalódás azonban nem volt olyan súlyos, mint a tanítványoké Krisztus első adventjekor. Amikor Jézus diadalmasan Jeruzsálembe vonult, követői azt hitték, hogy most fog Dávid trónjára ülni, és most fogja megszabadítani Izraelt elnyomóitól. Nagy reményekkel és boldog várakozással egymással versengve dicsőítették királyukat. Sokan szőnyekként terítették le felső ruhájukat útjára, mások levéldíszes pálmaágakat szórtak elé. Lelkes örömmel éljeneztek, Hozsánna a Dávid fiának.

0: Amikor az örvendező kitörésektől fölkavart és haragra kerjedt farizeusok azt akarták, hogy Jézus dorgálja meg a tanítványokat, ő így válaszolt, hogyha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Lukács 19.40. A proféciának teljesednie kellett. A tanítványok megvalósították Isten szándékát, és mégis keserű csalódás lett a sorsuk. Csak néhány nap múlt el, és tanúi voltak a megváltó gyötrelmes halálának. Eltemették őt. Semmi nem vált valóra abból, amire számítottak. Reményeik meghaltak Jézussal együtt. Addig, amíg uruk győzelmesen elő nem jött a sírból, nem tudták felfogni, hogy mindezt a próféta megjövendülte, és hogy Krisztusnak szükség volt szenvedni és feltámadni a halálból. Apostolok cselekedetei 17.3. 500 évvel ezelőtt az Úr kinyilatkoztatta Zakariás próféta útján, örülj nagyon Sionnak leánya, örvendezz Jeruzsálem leánya, ímé jön néked a te királyod, igaz és szabadító ő. Szegény és szamárháton ülő, azaz nőstény szamárnak vemhén. Zakariás 9.9. Ha a tanítványok tudták volna, hogy Krisztust Jeruzsálemben törvény elé állítják és halálra ítélik, képtelenek lettek volna teljesíteni ezt a proféciát. Miller és társai hasonlóképpen valósították meg a proféciát, és tolmácsolták azt az üzenetet, amelyet az ihletett íge jövendőlése szerint el kellett mondaniuk a világnak. De ezt az üzenetet nem hirdették volna, ha teljesen megértették volna a csalódásukat meghirdető proféciát, és benne egy másik üzenetet is, amelyet az Úr eljövetele előtt prédikálni kell minden nemzetnek. Az első és második angyal üzenete időben hangzott föl, és elvégezte azt a munkát, amelyet az Úr általa meg akart valósítani.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Kilencedik rész. A világ figyelt, és arra számított, hogyha a várt idő elmúlik anélkül, hogy Krisztus eljönne, az adventizmus egész rendszere összeomlik. De még a súlyos kísértés nyomán sokan feladták hitüket, mások szilárdan kitartottak. Az advent mozgalom gyümölcsei, a munkát kísérő alázatos és önvizsgáló lelkület, a világ megtagadása és az élet megreformálódása tanúsította, hogy a mozgalom Istentől van. Az emberek nem merték tagadni, hogy a Szentlélek hatalma kísérte a második advent prédikálását, és a profétikus időszakokról végzett számításban sem találtak semmi hibát. A legügyesebb ellenfeleknek sem sikerült a profécia magyarázat rendszerét megdönteni. A hívők bibliai bizonyíték nélkül nem adhatták fel állásfoglalásukat, amelyre komoly, imádságos igekutatással, Isten lelke által megvilágosított értelemmel és élő erőtől áthatott lélekkel jutottak. Nem adhatták fel azt az állásfoglalást, amely kiállta a népszerű vallástanítók és a világ dolgaiban jártas emberek legszigorúbb bírálatát és legelkeseredettebb támadását is, amely szilárdan megállt a tudás és ékes szólás egyesített erőivel, a becsületesek és a becstelenek szemrehányásaival és sértegetésével szemben egyaránt. Az igaz, hogy kudarcot vallottak, mert a várt esemény nem következett be, de ez sem tudta az Isten szavába vetett hitüket megrendíteni. Amikor Jónás Ninive utcáin azt prédikálta, hogy a város 40 napon belül elpusztul, az Úr elfogadta a ninivejiek megalázkodását, és meghosszabbította kegyelmi idejüket. Jónás üzenetét mégis Isten küldte, és Ninive Isten akarata szerint lett próbára téve. Az advent hívők hitték, hogy az Úr őket is hasonlóan küldi. Nekik is fel kell hívniuk a világ figyelmét az ítéletre. Ez a figyelmeztetés próbára tette mindazok szívét, akikhez eljutott, jelentették ki. Egyrészt felébresztette az Úr megjelenése utáni sóvárgó várakozást, másrészt többé-kevésbé érzékelhető idegenkedést támasztott az adventtel szemben. Válaszfalat emelt, hogy akik önvizsgálatot tartanak, tudják meg, az Úr melyik oldalon találta volna őket, ha eljön. Kiáltották volna íme Istenünk, akit mi vártunk, és aki megtart minket, vagy pedig hívták volna a sziklákat és a hegyeket, hogy essenek rájuk, és rejtsék el őket a királyi széken ülő színe elől, és a bárány haragjától?

0: Hitük szerint tehát Isten megvizsgálta népét, megpróbálta hitét, és látta, hogy a próba órájában meghátrálva elhagyták volna-e azt a helyet, ahová Isten helyezte őket. És vajon lemondtak volna-e a világról, és ráhagyatkoztak volna-e fenntartás nélküli bizalommal Isten szavára. William Miller ezekkel a szavakkal fejezte ki, mit éreztek azok, akik még mindig hittek abban, hogy Isten vezette őket. Ha az akkori bizonyítékaim birtokában újra kellene élni az életemet, ahhoz, hogy becsületes legyek Isten és ember iránt, ugyanazt tenném, amit tettem. Remélem, hogy ruhám mentes az emberek vérétől. Úgy érzem, hogy amennyire rajtam állt, szabad vagyok elkárhozásuk minden vágyjától. Habár kétszer ért csalódás, írta Isten embere, nem vagyok sem levert, sem csüggett. Most is éppen olyan szilárdan hiszek Krisztus eljövetelében, mint korábban. Csak azt tettem, amit évekig tartó komoly megfontolás után ünnepélyes kötelességemnek tartottam. Ha hibáztam, könyörületességből tettem, embertársaim iránti szeretetből és Isten iránti kötelességérzésből. Egy dologról meg vagyok győződve, csak azt prédikáltam, amiben hittem. És Isten velem volt. Hatalma megmutatkozott munkámban, és sok jó származott belőle. Emberileg minden azt mutatta, hogy a profétikus időről való prédikálás ezreket ösztönzött a Szentírás tanulmányozására, akik aztán hit és Krisztus vére által megbékéltek Istennel. Sohasem vágytam a büszkék mosolyára, sem nem hunyászkodtam meg, amikor a világ elítélt. Ma sem keresem kegyüket, sem nem keltem fel szükségtelenül haragjukat. Soha nem kérem kezükből életemet. Remélem, hogy a haláltól sem fogok meghátrálni, ha a jó és gondviselő Isten így határoz.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Tizedik rész. Isten nem hagyta el népét. Lelke azokkal maradt, akik nem tagadták meg elhamarkodottan a kapott világosságot, és nem kárhoztatták az advent mozgalmat. Ezek a megpróbált, várakozó emberek a válság idején a zsidókhoz írt levélben bátorító és intő szavakat találhattak. Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van, mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén elnyerjétek az ígéretet. Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő és nem késik. Az igaz pedig hitből él, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk. Zsidók 10:35-39. Hogy ez az intés az utolsó napoknak szól, az nyilvánvaló az Úr eljövetelének közelségére utaló szavakból. Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő és nem késik. Itt világos utalást találunk arra, hogy Jézus látszólag késni fog. Úgy tűnik majd, mintha az Úr késne. Ez az eligazítás különösen ráillik az akkori Krisztusvárók életére. A megszólított nép abban a veszélyben volt, hogy hite hajótörést szenved. A Szentlélek és az ige vezetése nyomán Isten akaratát követték, de nem tudták megérteni, hogy mi volt Isten célja a velük történtekkel, és az ösvényt sem látták meg maguk előtt. Sátán pedig ezt sugallta: kérdőjelezzék meg, hogy valóban Isten vezette őket. Ekkor el lehetett mondani: az igaz pedig hitből él.

amikor az éjféli kiáltás ragyogó fénye ösvényükre sugárzott, és meglátták a feltört pecsétű proféciát, amikor a rohamosan teljesedő jelek mutatták Krisztus eljövetelének közelségét, akkor úgy érezték, mintha megnyílt volna a szemük. Most azonban megcsalt reményeik súlya alatt görnyedtek, és csak az Istenbe és igéjébe vetett hit által tudtak talpon maradni. A gúnyolódó világ ezt mondogatta: be vagytok csapva, ne higgyetek tovább, és mondjátok, hogy az advent mozgalom sátántól volt. De Isten igéje így hangzott: aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. Megtagadni hitüket és elutasítani a Szentlélek erejét, amely az üzenetet kísérte, meghátrálást és pusztulást jelentett volna. Pál szavai álhatatosságra buzdították őket: ne dobjátok el hát bizodalmatokat. Békességes tűrésre van szükségetek, mert vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő és nem késik. Egyetlen biztonságos út volt: nagy gonddal őrizni azt a világosságot, amit már addig kaptak Istentől. Erősen kapaszkodni ígéreteibe, tovább kutatni az írásokat, türelemmel várni és figyelni újabb világosságra.

Krisztus zászlóvivői. Istennek minden korban voltak kiválasztott emberei, akik újabb és újabb bibliai igazságokat felismerve képviselték Istennek az egyes történelmi korszakoknak szóló üzenetét.

A reformáció története. Mi a szentély? Első rész. Az az ige, amely az advent hit legfontosabb alapja és támasztó pillére, ezt a kinyilatkoztatást tartalmazza. 2000 és 300 estvéig és reggelig, azután kiderül a szent hely igazsága. Dániel 8.14. Akik hittek az Úr közeli eljövetelében, ezeket a szavakat jól ismerték. Ezrek mondogatták ezt a proféciát hitük jelmondataként. Mindannyian érezték, hogy a benne megjövendőlt eseményeken múlnak legszebb váradalmaik és legdrágább reményeik. Bebizonyosodott, hogy ezek a profétikus napok 1844 őszén érnek véget. Akkor még az advent hívők is azt vallották, amit az egész keresztény világ, hogy a föld vagy bizonyos része a szent hely. A szent hely megtisztítása alatt azt értették, hogy az utolsó nagy napon a föld tűz által megtisztul, és ez a második adventkor következik be. Így jutottak el arra a következtetésre, hogy Krisztus 1844-ben visszatér a földre. De a megállapított idő elmúlt, és az Úr nem jelent meg. A hívők tudták, hogy Isten nem tévedhet. A profécia magyarázatban lehet a hiba. De hol tévedtek? Sokan elhamarkodottan azzal a kijelentéssel vágták el a gordiuszi csomót, hogy a 2300 nap nem ért véget 1844-ben. Ezt semmi mással nem tudták megindokolni, csak azzal, hogy az Úr nem jött el akkor, amikor várták. Úgy okoskodtak, hogy ha a profétikus napok véget értek volna 1844-ben, akkor Krisztus visszajött volna, hogy a szent helyet, illetve a földet tűzzel megtisztítsa, de mivel Krisztus nem jött el, a profétikus napok nem érhettek véget. Ennek az állításnak az elfogadásához meg kellett tagadniuk a korábbi profétikus időszámítást. Megállapításuk szerint a 2300 nap időszámításunk előtt 457. év őszén kezdődött, amikor a Jeruzsálem helyreállítására és felépítésére kiadott Artaxerxeszi rendelet hatályba lépett. Ezt a kiinduló pontot véve alapul, pontosan és harmonikusan helyükre tudták tenni annak az időszaknak az eseményeit, amelyet Dániel próféta megjövendől és megmagyaráz. A 69 hét, azaz a 2300 év első 483 éve a messiásig, a felkentig tartott. Krisztus keresztsége és a Szentlélek általi felkenetése időszámítás szerint 27-ben, tehát pontosan a proféciában meghatározott időben történt. A 70. hét közepén a messiás kiirtatott. Keresztsége után 3,5 évvel, időszámításunk szerinti 31. év tavaszán. Krisztust keresztre feszítették. A 77-et, azaz a 490 évet elsősorban a zsidó nép kapta. Amikor ez az időszak lejárt, a nemzet Krisztus tanítványainak üldözésével megpecsételte azt a döntését, hogy Krisztust elutasítja. Az apostolok időszámításunk szerint 37-ben a pogányok felé fordultak. A 2300 év első 490 éve véget ért. Még 1810 év volt hátra. Az 1810 év időszámításunk szerint
1834-től 1844-ig terjedt. Azután, mondta az angyal, kiderül a szent hely igazsága. A korábbi proféciák minden részlete kétségtelenül teljesedett a megjelölt időben. E számításban minden világos és harmonikus volt, kivéve a

a teljesedéseire épült. A nagy advent mozgalomban mégis Isten vezette népét. Hatalma és dicsősége kísérte a munkát. Nem hagyta, hogy igéjét kételj és bizonytalanság burkolja. Sokan visszavonták a korábbi profétikus időszámításukat, és megtagadták az erre alapozott mozgalmat. Mások azonban nem voltak hajlandók azokat a hittételeket és tapasztalatokat megtagadni, amelyeket a Szentírás igazolt és a Szent Lélek tanúsított. Hitték, hogy a proféciák kutatásában és magyarázásában józan elveket követtek, hogy kötelességük szilárdan ragaszkodni a már megismert igazsághoz, és az addig alkalmazott elvek alapján tovább kell kutatniuk a Bibliát.

0: Krisztus zászlóvivői.
1: A reformáció története. Mi a szentély? Második rész. Buzgó imával vizsgálták felül állásfoglalásukat, és a Szentírásban kerestek választ arra a kérdésre, hogy vajon hol tévedtek. Mivel a profétikus idők kiszámításában nem találtak hibát, gondosabban kezdték vizsgálni a szentély tanát. Kutatásuk során egyetlen szentírási bizonyítékot sem találtak annak a közhiedelemnek az alátámasztására, hogy a föld a szent hely, viszont megtalálták a Bibliában a szentély tanának, jellegének, helyének és szolgálatainak részletes magyarázatát. A szent írók bizonyság tevése olyan világos és sokrétű, hogy nem fér hozzá kétség. Pál apostol a zsidókhoz írt levélben ezt mondja: annak okáért voltak ugyan az első szövetségnek is Isten tiszteleti rendtartásai, mint szintén világi szent helye, mert sátor építetett az első, amelyben vala a gyertyatartó, meg az asztal és a kenyerek felrakása, ezt nevezték szent helynek. A második kárpiton túl pedig az a sátor, melyet neveztek szentek szentének, melyben vala az aranyfüstölő oltár és a szövetség ládája, beborítva mindenfelül arannyal, ebben a mannás aranykorsó és Áron kihajtott vesszeje, meg a szövetség táblái, fölötte pedig a dicsőség kérubjai, beárnyékolva a fedelet. Zsidók 9, 1-től 5-ig. A szent hely, amelyre Pál itt utal, az a sátortemplom volt, amelyet Mózes Isten parancsára a magasságos földi lakóhelyéül épített. Készítsenek nékem szent hajlékot, hogy ő közöttük lakozzam. Mózes második könyve 25:8. Hangzott a parancs, amikor Mózes Istennel volt a hegyen. Izrael a pusztában vándorolt, ezért a sátortemplomot úgy kellett elkészítenie, hogy alkalmas legyen a szállításra. Mindamellett rendkívül impozáns építmény volt. Falai vastag aranylemezekkel borított és ezüst foglalatba helyezett függőleges deszkalapokból álltak, a tetejét pedig egy sorozat függönyből, illetve takaróból alakították ki, amelyek közül a külső bőrből volt, a legbelső pedig kérub alakokkal gyönyörűen hímzett fehér gyolcsból. A templomnak pitvara is volt. Itt állt az égő áldozati oltár. Maga a sátortemplom a szentének és a szentek szentjének nevezett két helyiségből állt, amelyeket gazdagon díszített függöny, illetve lepel választott el egymástól. Hasonló lepel zárta le az első helyiség bejáratát is.

0: A szentélyben a déli oldalon volt a gyertyatartó, amelynek 7 lámpája éjjel és nappal világított. Az északi oldalon állt a szent kenyerek asztala. A szentélyt és a szentek szentjét elválasztó függöny előtt volt az aranyfüstölő oltár, amelyről az illatfelhő Izrael imájával együtt naponként felszállt Isten elé. A szentek szentjében állt az aranyborítású, értékes fából készült frigyláda, amely az Isten által írt törvényt, a 10 parancsolatot megörökítő 2 kőtáblát rejtette magában. A szent láda csodálatos mesterművű fedele volt a kegyelem királyi széke. A fedél felett tömör aranyból készült 2 kérub emelkedett, egy-egy a láda 2 szélén. Isten jelenléte ebben a helyiségben mutatkozott meg, a 2 kérub közötti dicsőség felhőben. Miután a héberek letelepedtek Kánaánban, a sátortemplomot felváltotta Salamon temploma, amely bár állandó és nagyobb építmény volt, de megőrizte az előző templom arányait, és hasonlóképp volt berendezve. A templom ebben a formájában maradt fenn, eltekintve attól, hogy Dániel korában romokban hevert, időszámításunk szerinti 70-ig. Ekkor a rómaiak elpusztították. Ez volt az egyetlen olyan templom a földön, amelyről a Biblia tájékoztatást ad. Erről mondta Pál, hogy az első szövetség szent helye. De vajon az új szövetségnek nincs szent helye?
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Harmadik rész. Visszalapozva a zsidókhoz írt levélhez, az igazság keresője egy második, illetve új szövetségi szent helyre talál utalást a már idézett páli kijelentésben. Annak okáért voltak ugyan az első szövetségnek is istentiszteleti rendtartásai, mint szintén világi szent helye. Az is szó sejteti, hogy Pál korábban már tett említést erről a szent helyről. Az előző fejezet elején ez olvasható, fő dolog pedig azokra nézve, amiket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei felség királyi székének jobbjára üle, mint a szent helynek, és amaz igazi sátornak szolgálja, amelyet az Úr és nem ember épített. Zsidókhoz írt levél 8:1-2. Itt utalást találunk az új szövetség szent helyére. Az első szövetség szent helyét ember építette, Mózes. Ezt azonban az Úr építette, nem ember. Abban a templomban a földi papok végezték szolgálatukat, ebben pedig Krisztus, ami nagy főpapunk szolgál Isten jobbján. Az első templom a földön volt, a második pedig a mennyben van. A Mózes által épített templom minta után készült. Az Úr ezt parancsolta neki: mindenestől úgy csináljátok, amint én megmutatom néked a hajléknak formáját, és annak minden edényeinek formáját. Majd ez a parancs hangzott el: vigyázz, hogy arra a formára csináld, amely a hegyen mutattatott néked. 2 Mózes 25, 9-40. Pál pedig azt mondja: az első sátor példázata jelenkori időre, mikor áldoznak ajándékokkal és áldozatokkal, szent helyei a mennyei dolgoknak ábrázolatain voltak, a papok, akik a törvény szerint áldoztak ajándékokkal, a mennyei dolgok ábrázolatának és árnyékának szolgáltak, és nem kézzel csinált szentélyben, az igazinak csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk. zsidókhoz írt levél 9, 9 és 23, 8, 5, 9, 24.

0: A mennyei templom, amelyben Jézus értünk szolgál, az a csodálatos eredeti, amelynek a Mózes által épített templom csak másolata volt. Isten a földi templom építőit megáldotta a lelkével. Az a művészi képesség, amelyről az építkezés során bizonyságot tettek, mennyei bölcsesség megnyilatkozása volt. A falak úgy néztek ki, mintha tömör aranyból készültek volna. Minden irányba visszaverték az arany gyertyatartó 7 lámpájának fényét. A szent kenyerek asztala és a füstölő oltár fényes aranyként csillogott. A mennyezet díszes kárpitja, amelybe kék, bíborszínű és skarlátvörös angyalokat hímeztek, növelte a látvány szépségét. A második függönyön túl volt a szent Sekina, Isten dicsőségének látható megmutatkozása, amely elé csak a főpap léphetett be úgy, hogy életben is maradt. A földi templom páratlan pompája a mennyei templom dicsőségére emlékeztette az embert, ahol Krisztus, ami útnyitónk, szolgál értünk Isten trónja előtt. A királyok királyának lakóhelye, ahol 1000-szer 1000-en szolgálnak neki, és 10000-szer 10000-en állnak előtte. Dániel 7:10. Az örökkévaló trón dicsőségével betöltött templom, ahol a szeráfok, a trón fénylő őrzői tisztelettel takarják el arcukat, csak halványan tudta visszatükröztetni nagyságát és dicsőségét abban a pompás építményben, amelyet valaha emberi kéz készített. A földi szenthely és a szolgálati rendszer fontos igazságokat tanított a mennyei templomról, és az ember megváltásáért a templomban folyó szolgálatról.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: A reformáció története. Mi a szentély? Negyedik rész. A mennyei templom szenthelyeit a földi templom két helyisége szemlélteti. Amikor János apostol látomásában bepillanthatott Isten mennyei templomába, látta, hogy a 7 tűzlámpás ég vala a királyi szék előtt. Jelenések 4:5. Látott egy angyalt, aki arany tömjén ezőt tartott, és adaték annak sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek könyörgéseihez az arany oltárra, amely a királyi szék előtt vala. Jelenések 8:3. A proféta bepillanthatott a mennyei templom első helyiségébe, és látta a 7 égő tűzlámpást és arany oltárt, amelyeket a földi templom arany gyertyatartója és füstölő oltára jelképezett. És megnyilatkozik az Isten temploma. Jelenések 11:19. És János bepillantott a belső függönyön túl lévő szentek szentjébe. Itt látta az ő szövetségének ládáját, amelyet a Mózes által készített, és az Isten törvényét magában foglaló szent láda szimbolizált. Akik tehát ezt a témakört tanulmányozták, kétségtelen bizonyságát látták annak, hogy a mennyben van egy templom. Mózes a neki megmutatott minta szerint készítette el a földi templomot. Pál azt tanítja, hogy ez a minta az igazi templom, amely a mennyben van. És János látta ezt a mennyei templomot. Isten trónját, amely a mennyei templomban, Isten lakóhelyén van, az igazság és az ítélet teszi erőssé. Az igazság törvénye az erkölcs nagyszerű mércéje, amellyel megmér minden embert, a szentek szentjében van. A frigyládát, amely magába zárja a törvénytáblákat, a kegyelem királyi széke takarja. előtte mutatja be vérét Krisztus a bűnösért. Igazság és irgalom így fonódik össze az emberért létrehozott megváltási tervben.

0: ennek a két isteni tulajdonságnak az egybefonódását csak a végtelen bölcsesség tudta kigondolni, és a végtelen hatalom tudta megvalósítani. Ez az összefonódás az egész mennyet ámulatba ejti és imádatra készteti. A földi templom kérubjai tisztelettel fordultak a kegyelem királyi széke felé, így jelképezve a mennyei sereg érdeklődését a megváltás munkája iránt. Ez annak az irgalomnak a titka, amelybe az angyalok vágyakoznak betekinteni, hogy Isten akkor is igaz, ha megigazítja a megtérő bűnöst és megújítja kapcsolatát az elbukott emberiséggel, hogy Krisztus lehajolt és megszámlálhatatlanul sok embert emelt ki a pusztulás örvényéből. Felöltöztette őket a maga igaz voltának foltatlan ruhájába, hogy a megváltottak örökre Isten közelében és a soha el nem bukott angyalok társaságában lehessenek. Az a munka, amit az emberért közben járó Krisztus végez, akinek neve Csemete, elénk tárul Zakariás örökszép proféciájában. Így szól a proféta. Ő fogja megépíteni az Úrnak templomát, és nagy lesz az ő dicsősége, és ülni és uralkodni fog az ő, az Atya székében, és pap is lesz az ő székében, és békesség tanácsa lesz kettőjük között. Zakariás 6.12-13. Ő fogja megépíteni az Úrnak templomát. Áldozata és közbenjárása által Krisztus isteni templomának mind alapja, mind építője. Pál apostol szegletkőnek nevezi, akiben az egész épület szép renddel rakattatván nevekedik, szent templommá az Úrban. Akiben ti is, mondja, együtt építettek Isten hajlékává a lélek által. Efézus 2, 20-22. Nagy lesz az ő dicsősége. Az elbukott ember megváltásáért Krisztusé a dicsőség. Az örökké tartó korszakokon át ez lesz a megváltottak éneke. Annak, aki minket szeretett és megmosott bennünket a mi bűneinktől az ő vére által, annak dicsőség és hatalom mind örökkön örökké. Jelenések 1, 5-6.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Ötödik rész. Ülni és uralkodni fog az ő székében, és pap is lesz az ő székében. Jézus most még nem ül az ő dicsőségének királyi székében, a dicsőség országa még nem kezdődött el. Csak közbenjárói munkája végeztével adja neki Isten a Dávidnak, az ő atyának királyi székét, azt az országot, amelynek vége nem lészen. Lukács 1:32-33. Krisztus most, mint pap ül atya trónján. Az örökkévaló, önmagában létező Istennel ül a királyi széken az, aki betegségeinket viselte és fájdalmainkat hordozá, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, a bűntől azonban ment maradt, hogy segíthessen azokon, akik megkísértetnek. Ha valaki vétkezik, van szólónk az atyánál. A megváltó átszegezett, összezúzott testével és folttalan életével jár közben a bűnösért. Megsebzett kezét kinyújtva, átszegzett oldalára Összeroncsolt lábára mutatva könyörög az elbukott emberért, akinek a megváltása végtelen sokba került. És békesség tanácsa lesz kettőjük között. Az atya szeretete, épp úgy, mint a fiúé, az elveszett emberiség megváltásának forrása. Jézus így szólt tanítványaihoz távozása előtt. Nem mondom néktek, hogy én kérni fogom az atyát ti érettetek, mert maga az atya szeret titeket. Isten Krisztusban megbékéltette magával a világot, és a mennyei templom szolgálat során békesség tanácsa lesz kettőjök között. Úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Arra a kérdésre, hogy mi a szent hely, a Szentírásban világos választ találunk. A szent hely szó a Biblia szóhasználatában egyrészt a Mózes által épített templomra, a mennyei dolgok tükörképére vonatkozik, másrészt pedig az igazi sátorra, a mennyeire, amelyre a földi templom hívta fel a figyelmet.

Krisztus halálakor a jelképes szolgálat véget ért. Az igazi sátor, a mennyei, az új szövetség temploma. És mivel Dániel proféciája a keresztény korszakban teljesült, a proféciában említett szent hely minden bizonnyal az új szövetség temploma. A 2300 nap végén, 1844-ben, már hosszú századok óta nem volt szent hely a földön. Tehát ez a profécia. 2300 estvéig és reggelig, azután kiderül a szent hely igazsága. Kétségtelenül a mennyei templomra vonatkozik. A legfontosabb kérdés azonban még megválaszolásra vár. Mit jelent a szent hely megtisztítása? Az Ótestamentum szerint a földi templomban volt ilyen szolgálat, de vajon a mennyben lehet-e olyasmi, amit meg kell tisztítani? A zsidókhoz írt levél 9. fejezete nyomán világossá válik, hogy mind a földi, mind a mennyei megtisztítatik. Csak nem minden vérrel tisztítatik meg a törvény szerint, és vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. Annak okáért szükséges, hogy a mennyei dolgoknak ábrázolatai efélékkel, állatok vérével tisztítassanak meg, maguk a mennyei dolgok azonban ezeknél különb áldozatokkal. Zsidók 9.22-23. Krisztus drága vérével. A megtisztítás mind a jelképes, mint pedig a valóságos szolgálatban vérrel történt, illetve történik, az előbbiben állatok vérével, az utóbbiban Krisztus vérével. Pál elmondja, hogy miért kell a megtisztításnak vérrel történnie. Azért, mert vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. A megbocsátás, illetve a bűnök eltávolítása az elvégzendő feladat. De mi köze lehet a bűnnek a templomhoz, a mennyeihez, illetve a földihez? Megtudhatjuk a jelképes szolgálatból, mert a földön ténykedő papok a mennyei dolgok ábrázolatának és árnyékának szolgáltak. Zsidók 8.5.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: a sírás éjszakája után örvendező nappal. A mai ige 30. Zsoltár 6. verse. Mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át a kegyelme. A sírást elviselhetjük egy éjjelen át, de reggel örömre ébredünk. Gondolatok az ígéről. Egy pillanat atyánk haragja alatt nagyon hosszúnak tűnik, de azért csak egy pillanat az. Ha megszomorítjuk szent lelkét, ne csodálkozzunk, ha haragszik, de ő mégis kész megbocsátani, és hamarosan nem is emlékezik bűneinkre. Mikor már szinte elpusztulunk haragjától, szeretete új életet önt belénk. Igehelyünk egy másik vidám ígéretet is tartalmaz. Sírással eltöltött éjszakánk örvendező napra virrad. Milyen kegyelem, hogy a hívők fenyítésének időtartama csak ilyen rövid. Az Úr nem szívesen alkalmazza a vesszőt választottaival szemben. Egy-két csapás, és nem ver tovább. Az a kegyelem és az öröm, amely a harag okozta sírást követi, bőségesen kárpótol az elszenvedett nyomorúságért. Jöjj, én szívem, zendíts hallelujára, ne zokogd végig az éjszakát, hiszen közel már a hajnal, töröld le könnyeidet. Könnyeid harmatcseppek, amelyek a napsugár közelettét jelzik. A könnyek megtisztítják a szemet Isten kegyelmének meglátására, és így hozzánk való jósága még kevésbé lesz számunkra. A szomorúság éjszakája a sötét árnyék, amellyel szemben még jobban feltűnik a fény. Túl keveset tudunk egymásról. A baptista, evangélikus, metodista és református közösségek tagjai sokszor úgy élnek egymás mellett, hogy keveset tudnak a másik felekezetről. Ezen is szerettek volna most változtatni a negyedik alkalommal megrendezett protestáns sokadalmon. Szávai László, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány munkatársa, a rendezvény fő szerzője szerint a keresztény felekezeteknek egyre inkább szükségük lesz egymásra. A rendezvényt 2023-ban azzal a céllal szervezték meg, hogy az államalapítás ünnepét a protestáns felekezetek megszólító eseményekkel gazdagítsa. Szávai László szerint 4 év után olyan időszak előtt áll Európa, amelyben a keresztény felekezeteknek egymásra kell támaszkodniuk, hogy elvégezhessék küldetésüket. A sokadalom értéke, hogy létrejött egy közös tér, ahol a baptisták, reformátusok, metodisták és evangélikusok jobban megismerhetik egymást, egyházának szolgálatait, működését, és azt is, hogyan viszonyulnak egy-egy kérdéshez. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban. Magyar nyelvű istentisztelet lesz ismét Londonban. Szeptember 6-án, vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Molnár Lilla lelkész szolgál. A lehetőség szerint a részvételi szándékot kérik jelezni a london@luteran.hu e-mail címen. Az időjárásról: marad a sok napsütés. Szombaton napos időre van kilátás, de felhőkkel, néhol eshet eső, a nyugati a szél mellett 28-35 fok várható. Vasárnap is napos idő várható felhőkkel, legfeljebb elvétve eshet eső, északi a szél és 27-35 fok valószínű.
0: Híreinket hallották. Thank you.
2: Vajon mi a titka annak, hogy egy házasságban akár évtizedeken át is meg lehet tartani a szerelmet? Hogyan lehet erősíteni a házastársi elköteleződést? Hogyan lehet elkerülni egy kapcsolat kiüresedését, vagy éppen a válást ebben a kihívásoktól túlfeszített világban?
3: Love Story.
2: És azután.
0: Gere Rilla és Gere József műsora.
2: Love Story és azután című műsorunk. Ebben, mint házas pár, kedves feleségemmel vagyunk a házigazdái a műsornak, és mindig házaspárokat invitálunk meg ebbe a műsorba, és van, amikor egészen fiatal házaspárokat hívunk meg, viszonylag kevés tapasztalattal, Grilla talán tolt, hogy volt olyan, hogy 3 éve voltak házasok, csak hát izgalmas életük volt, behívtuk őket is, de most egy olyan házaspár van közöttünk, előre elárulom a titkot, akik 52 éve házasok. Tehát amit mondanak, az igen, kipróbált időben, és együtt maradtak, és hát megelőlegezem, hogy jobban szeretik egymást, mint talán amikor találkoztak, de majd ők erről fognak beszélni. Tehát hiszük, hogy az életük tanulságul szolgál önök számára, mi számunkra is ugyanúgy, bár mi 44 éves házasok vagyunk, úgyhogy mi se vagyunk már fiatalok ilyen értelemben, de egymástól is abszolút tanulunk. Úgyhogy remélem, hogy önök épülésére lesz, és szeretettel köszöntjük a stúdióban Pozsgai Józsefet és Jutkát, és köszönjük, hogy elvállaltátok a mai adásban való részvételt. És az a kérdésünk mindig így, hogy csak 3-4 mondatot magatokról bevezetőleg, és akkor utána belekezdünk a sűrűjébe.
4: Igen. Hát köszönöm a meghívást, köszönöm a lehetőséget. Magamról annyit, hogy egyszerű családból, egy szakmunkás vizsga után, egy érettségi után kerültem az Egyesült Izzóhoz, és amikor eljött az az idő, akkor még volt katonaság, akkor engem is behívtak katonának. Tulajdonképpen a Love Story-nk valamilyen módon a katonasággal összefügg, erről később majd többet fogunk mondani.
2: Köszönjük, Jutka.
5: Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Én is egyszerű családból származom, 3 vagyunk testvérek, 2 öcsém van, és csecsemő és gyermekgondozónő a hivatalos szakmám, úgyhogy nagyon sokáig ebben a területen tevékenykedtem. Aztán később jöttek a változások, elköltözés, máshová, és de ami csodálatos volt, hogy egész addig is, amíg nem ismertem az Urat, ő már ismert engem, és ő egyengette az életemet. Így visszatekintve ezt tudom elmondani.
3: Hány gyermeketek köszönöm. Van?
5: 3 fiú van, és 8 unoka.
3: Gratulálunk!
5: Köszönjük szépen!
3: És akkor most kezdjük el a Love Story-t.
4: Igen. Hát hadd menjek vissza egy kicsit a fiús évekhez. Gimnazista lehettem még a katonasság előtt, amikor már igencsak kezdtem érdeklődni a másik nem iránt, és a gimnazista társaim már különböző regényeket meséltek arról, hogy milyen élményeik voltak, hogy hódították meg a lányokat, és hát ez mint egy divat volt annak idején, nem tudom, a mostaniaknál lesz, hogy van, de egy idő után úgy éreztem, mintha le lennék maradva, talán nem is vagyok egészen egészséges, hogy én nem tudok ilyen csodás történeteket elmondani. De mielőtt folytatnám, azt mindenképpen hozzá kell tenni, hogy keresztény családban nőttem föl, és láttam, hogy a szüleim hűségesen, istenfélő módon élnek egymással, és bennünket is így neveltek. Tehát ez egy meglehetősen jó alapot adott nekem is, és amikor ők mentek a gyülekezetbe, akkor vittek engem is, és amikor reggelente imádkoztak, akkor mind a 3 gyerekért imádkoztak, megáldottak, és mikor eljött az az idő, hogy már én is önállóvá lettem, akkor én is elkezdtem imádkozni, Uram, adjál nekem is egy olyan választási lehetőséget, hogy az én házasságom belüli legyen, szabályos legyen, örömteli legyen, és vágytam, mint minden férfi természetesen, hogy jó szexuális kapcsolatba tudjak lépni, lehetőleg tartósan, vagy minél inkább tartósan. És itt jött be a honvédség, mert akkor még volt kötelező sorkatonai idő, és engem Debrecenbe soroztak be.
2: És akkor még 24 hónap volt?
4: Akkor volt, aki rendes katonaságot 24 hónapra, határőrséget 27 hónapra kellett vállalni. Én a rövidebb időszakba kerültem, és viszonylag jó helyre kerültem Debrecenbe, egy iskola ezredbe, mert akkor, akinek minimum középiskolai érettségéje volt, az egy ilyen iskola ezredbe került, akik aztán később tartalékos tisztek lettek, mint én is. De a lényeg az, hogy soha nem jártam még azelőtt Debrecenbe. Soha. Egyetlen egy ismerősöm nem volt. De később kiderült, és ez Istennek a bölcsessége, hogy az én szüleim és a Debrecenben a Marozsán házaspár ismerték egymást. De ezt én akkor még nem tudtam. Uh-huh. És amikor már túl volt az alapképzés azon az időszakon, megtanultuk a jobbra át, balra át, a fegyver mozgást, meg egyébeket, és ki lehetett menni a laktanáján kívülre, hát én kértem, amikor csak lehetett. És apukám meg anyukám ajánlotta, hogy hát van ott egy keresztény család, vedd föl velük a kapcsolatot. Ő volt a Marozsán János, meg Marozsán Ibolya néni, akit valószínűleg sokan ismernek már, nem csak úgy, mint Marozsán Ibolyát, aki később doktor lett, feleségemnek iskolatársaként is. És egyik alkalom, amikor így éppen becsöngettem a, milyen utca? Kassai utca most valahány nem szám alá, Debrecenbe, mert az egyik csapat az kocsmába ment, a másik meg különböző szórakozóhely, moziba.
2: Mármint a katonatársa.
4: A katonatársa. Én megmentem a Marozsánékhoz. Becsöngetek, nem volt otthon, csak az Éva, Marozsán Éva, Ibolyának a húga. Beengedett, nem volt valami csinos, azóta valószínűleg változott ez a helyzet. És mondta, hogy vannak itt fiatalok, akik időnként alkalmat tartanak az ő otthonukba, és ha érdekel, akkor nézzünk együtt fényképalbumokat. Ez is egy ilyen klasszikus dolog, hogy ismerkedés, bélyegalbum, fényképalbum.
3: Ez komoly, azt a...
4: Na, és mutatott olyan képeket, ahol a fiatalok kirándultak a bükkbe, együtt voltak, voltak különböző rendezvények, és nem tudom, hogy ez úgy leszik egy speciális női érzék, megakadt, észrevette, hogy megakadt a szemem egy lányon.
5: A fotón.
4: A fotón, mert a fotók között is ez a lány többször szerepelt, és nagyon csinos volt, és nagyon tetszett. Szóval, tetszik neked ez a lány? Azt hiszem, akkor éppen szőke volt, és nagyon csinos a Jutka. Na, azt mondja, ha tetszik neked, akkor a következő alkalomra, ha eljössz, akkor elhívom és összeismertetlek.

0: Innen talán jobb lenne, hogyha te folytatnád.
1: Igen.
0: Az elveidről.
1: Előtte hozzátartozik az, hogy a gimnázium ideje alatt én harmadikos gimnazista voltam, amikor egy nemzetközi kistáborba vettem részt, úgy, mint küldött, és rajvezető, csoportvezető, és minden voltam, de hívő még nem. És ott megismerkedtem egy német származású fiúval, akivel aztán sokáig leveleztem, de én az gimnáziumban csak latinul tanultam, nem tudok, de tanították, viszont a Helmut meg nem tudott magyarul, és ezért nekem kellett tanulni a német nyelvet. És beiratkoztam tanfolyamra, de hát azért sok idő az, míg eljutok odáig, hogy valakivel tudjak igazán beszélni, és Ibolya, aki már perfekt beszélt akkor németül, ő fordította le, amit a Németországból jött levél, és én megértem a magyar választ, ő lefordította németre. És több alkalommal mentem úgy oda át hozzájuk, hogy majdnem szomszédok voltunk, egy háztömbben laktunk, és Ibolya fordította a leveleket, és amikor ott voltam, több alkalommal volt, hogy ilyen jókedvű társaság volt a szobában, nem tudom, hogy kik, mik voltak, csak mikor rákérdeztem, akkor mondta az Ibolya, hogy gyere, nézd meg, hát nem titkos dolog ez. Úgy jártunk, és úgy voltunk barátnők, hogy erről én nem tudtam, hogy az Ibolya keresztény. Azt láttam, hogy becsületes, hogy nagyon rendes, rendkívül okos, de az, hogy ő nem is volt divat, vagy szokás, hogy az ember abban az időben, a 60-as, 70-es, 60-as, 70-es években erről beszéljem. De bementem, sok-sok fiatal volt ott, és hát úgy meglepődtem, hogy mindegyik olyan vidám, olyan szabadon beszélgetnek, és egyik témájuk az volt éppen, hogy vasárnap miről volt szó az Isten tiszteleten. És mikor ők ezt úgy elmondták, hogy kinek mit mondott az ige, hogyan hatott ez rájuk, úgy elcsodálkoztam, hogy milyen furcsa, hogy hasonló dolgok foglalkoztatják őket is, és mert egy kicsit úgy érdekelt is a dolog, olyannyira, hogy 68 pünkösdjén elmentem az akkori Debreceni Szabad Keresztény Gyülekezetbe.
2: Akkor te nem keresztény családból
1: Nem, nem.
2: származol.
1: Apukám pártfunkcionárius volt.
2: Húha, az igen.
1: Hát igen, ebből aztán később lettek is problémák a családban, amikor én, mert az nem volt baj, hogyha elmentem az Aranybikába, akkor 5 órai tea volt, hogy mentem oda táncolni, fiúkkal barátkozni, az nem volt baj. De amikor kiderült, hogy én templomba járok, hát nem dicsértek meg érte, finoman szólva, és apukám nagyon haragudott azért, hogy lejáratom őt, hogy a pártba meg. Na, szóval nagyon nehéz időt éltem át, olyannyira, hogy olykor nem mondtam meg, hogy én a templomban megyek, hanem megyek táncolni. Tehát hazugságban éltem elég sokáig, még hónapokig.
3: Kár, hogy akkor gyülekezetben még nem táncoltak. Aztán később
0: az igazolta
3: volt, vagy van
0: volna.
3: Is ilyen, tehát akkor nem is hazudtál volna.
1: Igen. És elmondtam utána ezt a problémát, mert azért belülről csak feszített, hogy minden vasárnap hazudok a szüleimnek. És ez egy olyan nem jó érzés volt, és felvállaltam, hogy odaálltam eléjük. Két pofon kíséretében apám azt mondta, hogy na jó, akkor költözzek el otthonról. Aztán nagyon bevonultam a szobába, ott imádkoztam, a testvéreim nem is értették a dolgot, hogy miről van szó. És másnap reggel azért anyu azt mondta, hogy sehová nem kell elmenned, apáddal megbeszéltük, sokként érte ez a dolog, amit most hallott tőlem, úgyhogy fogadjam el ezt egy ilyen reakciónak, de legyek óvatos, mert hát azért tudod, hogy. Hát mondom, oké. Okay. vasárnap jött, és közöltem velük, hogy megyek a templomba. Apukám szeme szikszátról, de miután én bejelentettem, este nem volt zűr, nem problémázott, hogy oda megyek, de amikor családi összejövetel volt, mert az nálunk tradíció volt, hogy névnapokat, névestéket megünnepeltük. Anyukám még 80 testvérek. Tehát voltak alkalmak, hónapok, amikor úgy összejött a család, énekeltek a szülők, én pedig, ahogy anyu testvérei is férjhez mentek, megnősültek, jöttek az unokatesuk, és nekem, mint az elsőnek, a legidősebbnek természetes volt, hogy vigyázok a gyerekekre, amíg a szülők bent kártyáznak, dalolgatnak, és amikor már nagyobbak voltunk, mi is bementünk oda énekelni. A keresztapám citerázott, a másik nagybátyám harmonikázott, egy kis jó kis zenekar volt, énekeltünk, táncoltunk ott a gyerekekkel, tehát egy ilyen légkörben éltem végül is. Voltak nehezebbek is, de ezek a szép dolgok, amikre úgy szívesen visszaemlékezem, és igen, Ibolya nénének köszönhető, hogy mertem vállalni a szüleim előtt azt, hogy igen, én templomba járok. Attól kezdve természetesen megváltozott az életem, bár ezzel a német fiúval sokat leveleztem, és meg is látogatott bennünket, a szüleimet megismerte, és a rokonságot, és azt terveztük akkor, 18 évesen, hogy férjhez megyek, és ő lesz a férjem.
2: De közben jött Józsi.
1: Így van,
3: a Józsi már várta ezt a pontot, hogy mikor jutsz el ide, hogy ő is bejöjjön most a képbe.
1: Most már aztán közben megismerkedtem, mivel jártam ifjúsági. Az imakörbe, az ifjúsági órára, megismerkedtem Józsival, és eleinte én teljes mértékig csak barátságnak gondoltam, úgyhogy az, hogy én levelezek Németországba, arról igazán nem beszéltem neki róla nagyon sokáig.
2: Szerintem jó is volt.
0: Na, akkor visszamegyünk az évi féle meghíváshoz. És azon az alkalmon, az előtt, nekem már hevesen dobogott a szívem, hű, egy ilyen klassz csajjal összeismerkedni. Mi lesz ebből? Talán nekem is teremott valami. És tényleg úgy volt, hogy bementem, és ezek ott énekeltek, beszélgettek, az, hogy miről volt szó, milyen igen, meg milyen bizonyság, semmire nem emlékszem.
3: De te keresztény fiú voltál akkor.
0: De én olyan szerelmes voltam, amióta megláttam a képem, alig vártam, dobogott a szívem, na, és akkor tényleg bemutattak, ezt még gyorsan a zárójelbe elé teszem, hogy korábban a Jutkának voltak alapelvei. Egy, ő nem fog sose férjhez menni. Kettő. De ha mégis, az biztos, hogy nem katonához. Aha. Három, ha mégis, akkor biztos, hogy nem katonához és nem pestihez. Na most aztán a későbbiekben ez megváltozott.
1: Ez megváltozott. Úgyhogy Józsinak ezt el is mondtam akkor.
0: Bemutattak az Ibolyának, nagyon aranyos volt, nagyon csinos volt. És aztán volt egy olyan időszak, talán az életem legszebb ilyen love story-s időszak, amikor elkezdtünk sétálni, megengedte, hogy hazakísérjem, megengedte, hogy megfogjam a kezét, megismertük a nagy erdőt, nem csak az erdei utakat, a padokat is. Fülig szerelmes voltam, és erre nagyon hálásan emlékszem vissza, sőt, úgy tekintem ezt, hogy ez egy ajándék. És azért is mondom ezt, mert igen, Isten adta a szerelmet, a szerelem jó dolog. És pláne úgy, hogy ha az Úrtól kérünk társat és vezetést. És aztán elkezdtünk fagylaltozni a pálmacukrászdába, elkezdtünk strandra járni, Debrecenben nagyon jó strand volt már akkor is, és aztán egyre többet randiztunk, és akkor már annyira nem is volt fontos, hogy a Marozsánékhoz menjünk, csak hanem amikor lehetett találkoztunk. Úgyhogy akkor, mikor én már a kiképzésnek a másik szakaszába kerültem, akkor a sporttiszt adott ingyen belépőket a strandra, hogy edzük magunkat, hogy víz alatti úszás, meg gyors úszás, ilyen dolgokra. Na most én mindig felhasználtam ezeket a lehetőséget, és mentem, és elhívtam randira a strandra.
2: És elmentél?
0: Elkísérte a bátya.
1: Az öcsém elkísérte. Nem volt jó híre Debrecenbe a katonáknak. Azért ezt hozzá kell tenni.
2: Wow.
1: Nem volt jó híre. Uh-huh. Ezért volt bennem is az, hogy na, katonával
2: ezért
1: nem.
2: Igen.
1: Ami könnyebb volt, hogy tudtam, hogy keresztény gyerek, fiú, a szülei is azok, tehát nem kell nekem attól félni, hogy bármi baj okoz bennem.
2: És mikor lobbant fel benned a szerelem?
1: Sokkal később. Uh-huh. Bennem a beszélgetések és a találkozások hozták ki azt, hogy hát ez a fiú itt van, kéznél van, tudok vele beszélni, és akkor úgy elkezdtünk magunkról beszélni, hogy is tervezzük a jövőt. Debrecenben van egy kis cukrászda, a Gödör volt a neve, és tudom, ott fagyiztunk, és akkor elkezdett ott arról beszélni, hogy na hát hogyan is gondolod? Hát mondom, figyelj ide, eddig nem beszéltem róla, de én már elkértem. Nekem van egy srác, aki jönni fog, és feleségül akar venni, és jön októberbe a születésnapomra, és karácsonyra tervezzük az esküvőt. Na, szegényként padlót fogott,
0: ahogy
1: ma szokták mondani, és akkor, de közben már én bennem is ott volt az, hogy tényleg hogyan is van ez.
2: Uh-huh. Valami
1: most
2: alapult.
1: Valamit kell tennem. És nem tudtam pontosan, hogy hogyan is döntsek, és elmentem Ibolya nénihez, aki az Úr nagyon megáldott sok minden jó dologgal, és tükröt tartott elém. Nézem Helmutot, nézem Józsit. Mi az egyik előnye, mi a másik?

0: és Józsival is leveleztem, és a Helmuttal is leveleztem.
1: És mi
0: akkor
1: voltál?
0: Akkor volt a Táncdal Fesztivál, 69-ben, és Kovács Katinak van egy olyan száma, ami nagyon szíven érintett. Szíved cseréljen ki, hazát cserél, mert bárhol élsz, mindig csak félig élsz. És ez nagyon, nagyon a szívemen talált. Akkor még már jártam közösségbe, de nem volt olyan erős a hitem. A másik ilyen ének, azt meg a Harangozó Teri énekelte, hogy zúgnak a harangok, vasárnap volt. És a vasárnap, a templom, a harangok, szóval még inkább összezavart a dolog, hogy akkor most mit is kell csinálnom, hogy is legyek. És hát mondom, Ibolya néni segített itt a tükörállításban elém, a bölcs döntésben. És azt hiszem, hogy jól döntöttem, hogy döntöttem.
1: Igen, határozottan. Alá tudom támasztani.
0: De októberben jött a Helmut. És nagyon kedves volt. A család minden tagja elfogadta. Józsit, mikor behívtam, hogy megmutattam a szüleimnek, apukám nagyon-nagyon pokróc módon bánt vele, tehát miköze hozzá, miért jön ide, mit akar te már a Helmuté vagy, meg stb. Tehát ez egy ilyen idő volt, és jött a Helmut, és végig beszéltem vele, hogy hogyan tervezzük az esküvőt karácsonykor. Melyik rokon kinél fog aludni, hogy lesz a ruhát, hogy ő veszi, és közben el kellett indítanom.
2: Bocsánat, mi csak ülünk, aztán nézünk meg, hallgatunk, mert én nem tudtam, bár 48 éve ismerlek benneteket, de nem tudtam ezeket a részleteket. Igen, mondjad, bocsánat.
0: Hát igen, úgyhogy és akkor Ibolya néni, mikor ezt a tükröt állította, hozott egy igét nekem, hogy gondolkozzak el ezen. Hát nem lettem okosabb tőle, mert a hitem még mindig olyan bizonytalan voltam, hogy most mit is tegyek. Ugye a szüleim nem tudtak támogatni, nem is támogatták Józsit, meg egyáltalán nem, hogy ő vele. Ez a fiú, ez egy nagyon gazdag, jómódú családból származott, és én egyszerű családból származok. Szinte szegények voltunk. Tehát az, amit ő kínált, az nekem nagyon-nagyon imponált.
1: Meg a családnak.
0: De, igen.
1: Szerették volna.
0: De ami nekem nagyon tetszett a Józsiban, ez az egyszerűség. Hogy ő mindig elmondta. Ami a szívén volt, ő azt elmondta. Szabad döntést adott nekem, hogy ő nem akar befolyásolni, de tudjam azt, hogy ő nagyon szeret. És a Helmut nagyon kedves volt, de soha nem mondta azt, hogy szeretlek, vagy hogy szép vagy semmilyen dolgokat. Úgy megvoltunk egymásra. Nem voltam igazán szerelmes bele sem, csak úgy mint 17-18 éves lánynak jól esett, hogy egy 8 évvel idősebb fiú felfigyelt rám, hogy német. Hát azért akkor ez nagy divat is volt, hogy a lányok sokan férjhez mentek Németországba. Aztán közeledett, hogy a Helmut visszautazik Németországba, és az állomáson mondtam, hogy ne várjon meg. Nem fogok kimenni hozzá. Nagyon nehéz volt, mert nagyon kedves volt, nagyon figyelmes, rendkívül udvarias volt, és minden. És az utolsó percben mondtam neki, egész addig úgy hitegettem. Mert akkor dölt el bennem igazán, ott a vonat, ahogy kikísértem a pályaudvarra. Akkor dölt el igazán, hogy semmi közünk egymáshoz. Semmi közünk.
3: Mikor mondtad el ezt Józsinak?
0: Rögtön írtam a levelet, hogy döntöttem. Aha. És mélyíthetjük a kapcsolatunkat.
1: Józsi meg szárnyalt.
0: És ő meg a következő vonattal jött le.
3: Mert hogy neked szerelem volt első látásra.
1: Igen. Meglátni és megszeretni.
2: Sőt, már fotón.
3: Igen, tényleg nem is látásra.
1: Hát olyan meseszerű volt, hogy És mindezt én egyértelműen az Úr ajándékának tekintem. Mert az, hogy ő hogyan vívódott, meg előzően, erről nekem nem volt tudomás.

0: a Marozsán család segítsége, befogadása, hogy éppen ott egy ifjúsági alkalmon találkoztunk. És a későbbiekben is, ami aztán úgy folytatódott, hogy leszereltem, és a leszerelés előtti napon még nem tudtam, hogy hogy lesz a továbbiakban, mert amikor megszületett ez a döntése Jutkának, volt egy nagyon nehéz időszak az életünkben, az enyémben, de a Jutka ebben nagyon sokat segített. Váratlanul kiderült, édesanyám rákos. És akkor még a dr. Mézes Zsigmond, a gyülekezet akkori vezetője, onkológus volt, és ő állapította meg, és Jutkának mondta el, hogy készítsen fel engem, hogy az édesanyámat rövidesen el kell engedni. És ez egy nagyon nehéz időszak volt, a nagy láv öröm, meg a döntés, meg minden együtt.
1: És el is ment anyu.
0: Úgy folytatódott, hogy valóban néhány héten belül el is kellett őt engedni, és a temetésén már Jutka is ott volt, ott állt mellettem, és ott zokogtunk együtt. És tényleg ez egy nehéz időszak volt. De, és ezt nagyon-nagyon határozottan látom visszamenőlegesen, az Úr tervébe ez így szerepelt, hogy édesanyám, én voltam a legkisebb gyermek a családban, és hát nagyon nehezen viseltem. Anyás voltam, házias voltam, úgyhogy nehéz volt elengedni, de addigra ott volt Jutka, és Jutka meg nagyon mellém állt. Akkor még nem volt hivatalos a kapcsolatunk, de szerettük egymást, ő ilyen módon szeretett, és miután ez megtörtént, rövidesen kitűztük az eljegyzést is.
2: Igen, azért is, mikor már Helmuttal eldöntöttük, hogy vége, és Józsival akkor mélyítsük a kapcsolatot, és azt tanácsolta akkor Ibolya néni, hogy mivel a Józsi hamarosan le fog szerelni, a családban nincs nő, hogy gondolkozzunk ezen, hogy minél hamarabb össze kellene házasodni. Amit már Józsi forgatott az agyába, de én nekem még nagyon messze voltam gondolatban is ettől. És amikor ott voltam a temetésen, akkor láttam, hogy igen. Azt hiszem, hogy szükség van rá. Úgyhogy Józsi anyukáját eltemettük februárban, és még abban az évben, áprilisban, húsvétkor megtartottuk az eljegyzésünket.
0: Igen.
2: Igen. És gondoltuk is azt, hogy ha leszerel, akkor már célszerű is lesz, ha azonnal összeházasodunk. Neki is egy új élet, nekem is egy új élet, nincs anyuka, ott van az édesapja, aki
0: beteg volt, ápolásra szorult,
2: sok mindenben kellett őt segíteni. Tehát ezek a tények mint arra inspiráltak bennünket, hogy minél hamarabb legyen esküvő.
0: És a nagy szerelem.
2: És a, na igen.
0: A fellobbant lángoló
1: mert szerelem. Mert akkor már nálad is.
2: Akkor már nálam is, igen. Az amikor el már... tudtam engedni Helmutot, utána változott meg bennem is az érzés, az érzelem, és utána már megengedtem, hogy megcsókolja, már megengedtem, hogy megöleljen, de az Úr minden tekintetben úgy megőrzött bennünket. Igen. És elmondhatjuk azt tényleg, hogy jókor voltunk jó helyen, hogy Isten úgy rendelte el a dolgokat, hogy mégis leszerelt a Józsi, mégis meg tudtuk tartani időbe, úgy, ahogy terveztük az esküvőt. De hát nagyon sokat beszélgettünk.
1: Budapesten kezdtétek az életeteket.
0: Igen.
1: És hogy jöttek a gyerekek?
0: Hát miután összeházasodtunk, akkor én a munkahelyemről kaptam egy beutalót, akkor még volt szakszervezet, és én szakszervezeti bizalmi voltam, mert tudtam, hogy valamit azért a honvédség után is muszáj csinálni, és hát jó, hát akkor legyek szakszervezeti bizalmi, úgyhogy én voltam az, aki a szakszervezeti tagdíjat beszedtem a munkatársaktól. Itt hadd mondjak el egy érdekes szituációt, hogy milyen lelkesen adták oda a tagdíjat. Itt általában idősebb szakemberek voltak már, tapasztaltam, És akkor, amikor mentem, mikor volt a fizetésnap, hogy jöttem és kérem akkor a tagdíjat befizetni, az egyikre ez nagyon megmaradt bennem, azt mondja, a tűz égesse ki a zsebedet. Szóval ez volt a szakcsöveti aktivitás. Na mindegy, a lényeg az, hogy ennek aztán érdekes módon később is volt jelentősége, hogy mégis vállaltam ilyen állami társadalmi munkát, mert végül is ezen keresztül segített az Úr bennünket önálló lakáshoz. Mert az életünket abban a lakásban kezdtük, amit az én szüleimtől örököltünk. Amikor megvolt az esküvő, utána már úgy voltunk, hogy akkor szülessenek gyerekek.
2: De még 3 évig nem volt.
0: És akkor ajánlották nekem a munkahelyen, hogy hát figyelj, hát add be te is a kérelmedet, hogy hát ha összejön ez a fiatal házasok vagytok, mind a ketten, hogy hát, ha sikerül. De hát tudtam én, hogy hogy megy akkor. Ha valaki pártitkár, vagy haverja, munkásőr, vagy haverja, kisztitkár, vagy haverja, vagy bármi ilyen, vagy az igazgatónak.
3: Azok részesülnek előnyben.
0: Úgyhogy nem sok reményt fűztem hozzá, de ezt elmondtam az akkori fiatal házasok körébe, és ez egy fontos momentum, hogy amikor összeházasodtunk, hozzánk hasonlóan fiatal házasok körébe kerültünk a gyülekezeten belül.
1: Ezt szerettem volna kérdezni, ez hogy akkor Budapesten itt elkezdtetek a szabad keresztény gyülekezetbe járni.
0: Igen. És ez egy nagyon komoly hátteret adott, és elmondtuk, hogy van egy ilyen lehetőség, szeretnénk, nem sok lehetőség, de imádkozzunk ezért közösen. Aha. És képzeljétek el.
1: Átlépünk a párt fölött,
0: igen,
1: vagy.
0: Igen. És egyik alkalommal hívta a szakszereti titkár, hogy Józsi, mikor vagytok otthon? Hát miért? Hát mert mennénk megnézni, hogy milyen körülmények aha között laktok. És akkor kijöttek, megnéztek, és mi csak úgy húztuk a nyakunkat Jutkával, mondta, ő is kérdezte, hogy mit akarnak ezek itt.
2: Mert hogy? Abba egy 110 négyzetméteres lakásba értek a Józsi szülei. És Józsi apukája időközben meghalt, és ott maradtunk mi ketten, és a Józsinak a bátyja. Tehát, ha így nézzük, nem voltunk rá jogosultak, igen, de nagyon rossz elosztású volt a lakás, és voltak feszültségek az együttélés miatt, és ezért úgy nagyon vágytunk egy napos, világos lakásra, mert ez egy ilyen udvari, gangos, körfolyosós ház volt, és hát a nap nem sütött be. És a nyugatiba akkor még nagyon gyakran jöttek a füstös mozdonyok.
0: Csengeri utca 63 igen. Második
2: és
0: emelet.
2: Mindig olyan kormos volt, és amikor úgy döntöttünk végül is, illetve az Isten úgy segített bennünket, hogy jó lenne most már azért, ha lenne egy gyerekünk. És azt tanácsolta Zsiga bácsi, hogy menjünk el egy hétre a Fekete tenger, a mely tengerhez
0: kodott? Ott.
2: Igen. És akkor
0: Mamajába
2: mentünk, Konstanca. És befizettünk egy ilyen társas útra, elutaztunk, és már állapotosan jöttem haza.
0: Áldott állapotban voltam.
2: És Zsiga bácsi megerősített ebben nem sokkal, mikor elmentem hozzá meglátogatni, és azt mondta, hogy ez egy erős fiú. Ő volt a Péter, aki azóta is egy nagyon erős fiú, hál' Istennek.
0: Most fogunk penni a szalagavatójára.
2: Nem az övére, hanem a fia
0: szalagavatójára. A fiára,
2: Úgyhogy
0: ő is Pozsgai Péter.
2: És amikor kijöttek a szakszervezettől, a vállalattól megnézni, hogy milyen körülmények között lakunk, hát nem bátorítottak. Viszont az imaórán, amit te vezettél, ott voltunk, bizony, az ifjúsági órán. Azon az ifjúsági órán ott voltál te is, és imádkoztunk, három esemény volt, amiért felálltunk, hogy kinek milyen problémája volt. És tudom, hogy én akkor a lakásért álltam föl, hogy bár igazán nem vagyunk rá jogosultak, de az Isten ennél hatalmasabb is, és mindezek fölé mégis meg tudja adni, hogy mi megkapjuk azt a lakást. És amikor egy idő után értesítették a Józsit, hogy megkaptuk a lakást, azt mondtuk, jó, akkor jöhet a testvér. Úgyhogy
1: itt és akkor három gyerekig meg sem álltatok, nem, de közben...
0: Nem. Az volt a jó benne, hogy azért volt még egy ilyen lehívás, a szakszervezeti titkár úr lehívott, akkor, amikor indultak a pártszemináriumok. És azt mondja, te Józsi, már akkor eldöntötték, hogy a lakásom.
2: Már akkor megkaptuk.
0: Azt mondja, nem látom a nevedet a párt. Azért nem láttad, mert én nem is iratkoztam föl, és mondom, én egy keresztény családban nőttem föl, a szüleim is azok voltak, és én ebbe a szellembe járok a feleségemmel együtt a gyülekezetbe, és azt szeretném, hogy a gyerekeim is ezt a vonalat követnék. Erre a következőt mondta, de kár, hogy ezt nem egy néhány nappal előtte tudtam meg, mert akkor biztos, hogy ez a lakás az nem ilyen. Hát és itt csoda. Megint visszajön, nagyon határozottan, hogy az Úr kezébe tartja az életünk minden eseményét, és ő már akkor úgy rendelkezett, hogy ez végérvényesen a miénk, be is költöztünk, igaz, hogy a második gyerekünk hamarabb megszületett,
2: mint
0: elkészült a lakás, de nagyon-nagyon örültünk, meghívtuk a fiatalokat, jöttek az idősek segíteni, pont karácsonykor, úgyhogy nagy-nagy öröm volt, és hát az Úr bizonyossága, bátorítása mindez az életünkbe, és ezt elmondjuk azóta rokonunknak, ismerősöknek, és aki majd megnézi ezt a felvételt, legyen jó reménységben, mert az Úr minden élethelyzetben ott van és segít. Amen.
2: És ami csodálatos még a mi házasságunkban, hogy ugye én egy hitetlen családban nőttem, de nagyon jó volt a debreceni közösség a fiatalok között, Ibolya nénivékkel. És amikor fiatal házasok voltunk, és Ibolya is férjhez ment, és ő is Pestre költözött, létrehoztunk egy H2O. Egy házaspári, a férfi és a nő és az Isten kapcsolata, és A2O-nak neveztük el ezt így akkor, és nagyon sok fiatal férjhez ment, megnősült, és bekapcsolódtak ebbe.
1: Budapesti csoportba.
2: Budapesti csoport. Igen. És nagyon sokakkal, itt kerültünk kapcsolatba, nem tudom neveket szabad említeni.
3: Ahogy gondolod.
2: Mindegy, nagyon sokakkal, és ezek a kapcsolatok, nagyon sokat segítettek akkor nekem, aki nem ismertem a bibliai eseményeket, történeteket, sok mindent nem tudtam, de itt a testvérek. Olyan őszinték voltunk egymás között. A nehézségekről mertünk beszélni. Akkor még a gyerekeink kúszó-mászó gyerekek voltak, a Puskásék, a Bánátiék, a Mézes Áron, meg a többiek, tehát, és a mieink, meg még sokan mások, és annyira jó volt az, hogy hol az anyagi dologról beszélgettünk, hogy ki hogy osztja be azt a kis keveset, amilyen van, hogyan neveli a gyereket, hogyan takarít, hogyan célszerű, nem mintha kosz lett volna, vagy ilyesmi, de van egy logikai rend, hogy ha így csinálom, akkor hamarabb végzek, vagy más egyéb dolgokban is. A pelenkamosás. Hát ugye nem volt még olyan jó dolgunk, mint ma már, hogy ezeket az eldobós pelenkákat. Bizony, hogy azok tiszták legyenek, rendesek legyenek, azért sokat kellett nekünk ezért dolgozni. De itt nagyon jól tudtuk egymást bátorítani, támogatni.
1: És segíteni is? Nagyon. Fizikálisan is?
2: Fizikálisan is. A Puskásék voltak az elsők, akik egy nagyobb lakásba költöztek, fiúk mentek oda segíteni, pakolni, költözni. Amikor mi költöztünk, hozzánk jöttek. A harmadik emeletre kaptuk a lakást, és hát bizony a legnehezebb volt felhozni a mosógépet.
0: A fiúknak.
2: A harmadik emeletre. Úgyhogy hogy azóta is köszönet érte, de tehát ilyen segítséget is nyújtottunk, vagy... A későbbiekben.
1: Ez egy lelki közösség is, lelki tehát imádkoztatok is, feltétlenül. És a praktikus dolgokat így is van. Megbeszéltetek. Igen,
3: igen. De ti a gyülekezetben ugyanúgy nagyon erőteljesen szolgáltatok, gyerekmunkától kezdve.
0: Igen.
1: Presbiter voltál.
3: Igen. Józsi, igen. Presbiter voltál, meg én úgy emlékszem rátok, mint ilyen abszolút pillérei, tartóoszlopai a gyülekezetnek. Igen. Igen. Stabil, megbízható, munkabíró, terhelhető, kiegyensúlyozott, hűséges, tehát ez mind ott volt én előttem is. mint hát néhány évvel vagyok fiatalabb nálatok, úgyhogy ez nekem mindig példa is volt egyébként.
1: Igen, nekem is.
0: Én ezt úgy látom, hogy ez is Isten kegyelme, hogy összeszövődött a magánéletünk, a Love Story-tól kezdve, aztán később is.
1: Például
0: a gyerekszületésekkel, gyerekneveléssel kapcsolatban úgy használt bennünket az Úr, hogy Jutka gyerek és csecsemő gondozó, tehát ő szakmabeli, és nagyon sok mindent meg tudott csinálni, és erre meg tudta tanítani a kortársakat, a fiatalokat. Úgyhogy ez is nagyon jó volt, és aztán később ez azzal folytatódott, hogy az Úr különös kegyelme, hogy belekerültünk mi is az ébredésbe, a hölgyes ébredésnek a nagy folyamába, ahol annyira megnövekedett a gyülekezet, hogy szükség volt újabb szolgálatokra. Uh-huh. És ránk bízták a gyerekszolgálatokat.
1: Hány évig csináltad, kedves Jutka?
2: Nem is tudom, 40-valamennyi ideig.
0: Úgyhogy
1: ennek
0: nagyon örültünk.
2: 76-tól
0: engem fiatal korom ellenére először presbiternek választottak. Szóval jött az életünkbe egy olyan időszak, hogy teljes időben szolgálhattam Laci mellett 15 évig.
1: Wow, gratulálom.
0: Úgyhogy ez is egy nagyon áldott időszak volt. De azzal, hogy nyugdíjba vonultunk, nem szakadt meg ez a kapcsolat, úgyhogy most is, amit csak lehet, azt elvállaljuk, és nagyon örülünk, hogy
1: mai
0: ehhez a közösséghez tartozunk.
1: Van szolgálatotok a gyülekezetben,
0: igen.
1: Te a médiában dolgozol folyamatosan.
0: Igen, része
1: fotós
0: vagyok
1: meg.
0: Én is a vasárnapi istentiszteletek közvetítésének, ott állok
1: itt
0: az egyik.
1: Itt is köszönjük neked,
0: komoly kamera mögött.
1: Is látjuk.
0: Jutka pedig maradt a gyerekek között, de hát úgy, mint beosztott, mert közben
2: most már nem én irányítom a csoportokat.
0: És hát az Úr különös kegyelme, hogy én is Mézes Lacival és mással imakört is vezetünk. És
1: mivel hát modern, ugyanez a csapat igazából átfedésekkel azért megmaradt. Ez gyönyörű.
2: A barátság, a szolgálat, a szabadidő együttöltése,
1: hát gyönyörű.
2: Kibolyáikkal voltunk nyaralni többször is, és tehát ezek olyan csodás dolgok. Nagyon sok jó dolgot éltünk át így a táborokon keresztül is. Először csak gyerektábort szerveztünk, Szabolcsnak az javaslatára. Aztán megerősödtünk mi is, és tapasztalatot gyűjtöttünk, és aztán már családos tábort Szlovákiába. Két busszal mentünk el, nagyon sok családot vittünk el, és nagyon-nagyon építő, nagyon jó volt, és ezek a kapcsolatok mindig közelebb hoztak egymás minket is, mint házaspárt, minket is, mindenképpen. Nem egyedül döntök én vagy ő, azt megbeszéljük. És ez a családi dolgainkban is így van. És különös hála van a szívemben, erről nem beszéltünk, de most eszembe jutott, hogy a mi esküvői igénk az volt, hogy...
0: Keressétek először az Isten országát.
2: És az ő igazságát.
0: És az ő igazságát.
2: És a többi mind megadatik.
0: És ez teljes módon megvalósult, és mind a mai napig megvalósul.
2: Szóval...
0: Úgyhogy ezt tudjuk javasolni az utánunk jövőknek is, és nagyon örülnénk, hogyha más is hasonlóképpen ilyen áldásokban részesülne, talán a mi példánkat, vagy mások jó példáját látva.
1: Én azt gondolom, ez gyönyörű.
3: Ez gyönyörű végszónak is. De Lilla, te fejezd be akkor. Légy szíves.
1: Nagyon-nagyon köszönöm. Én csak ismételni tudom most magunkat, hogy mekkora példák voltatok eddig is, és hiszem, hogy továbbra is azok vagytok ezen a műsoron keresztül is. Hiszem, hogy sokakhoz eljut a bizonyságotok, és továbbra is kívánjuk az Isten gazdag áldását az életetekre.
0: Köszönjük szépen. Egyedül az Úré a dicsőség.
2: Így van.
0: Köszönjük a meghívást.
3: Örömmel.
1: Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. Isten áldja Önöket. Viszontlátásra.

0: Love Story.
1: És azután.
2: Gere Villa és Gere József műsorát hallották.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Közel a világ vége. Hátborzongató bibliai jóslat borzolja a kedélyeket. Egy bibliai proféciákkal foglalkozó blog azt állítja, hogy közeleg a világ vége. Arra figyelmeztetnek, hogy amint felépül a harmadik templom Jeruzsálemben, megjelenik az Antikrisztus, ezt követően pedig Jézus Krisztus visszatér a földre. Jeruzsálem templomhegyén, a Szent Isten tiszteleti helyen korábban két szent templom is állt, mindkettő elpusztult. Az elsőt a babiloniak, a másodikat pedig a rómaiak rombolták le. Egyes bibliai végítélet proféták szerint azonban, ha valaha is felépül a harmadik templom, az a világ végét és Krisztus második eljövetelét jelzi majd. A legújabb állítások szerint a harmadik templom megépítése az Antikrisztus eljövetelét fogja előrejelezni. Ezt követően Jézus Krisztus leereszkedik a földre, ahol elhozza az apokalipszist, és ítéletet mond az emberiség felett a bűneik miatt, állítja a blog. A blog írói számos bibliai szakaszra hivatkoznak, amelyekről azt állítják, hogy alátámasztják az állításaikat. Segítsük együtt a kolumbiai földrengés túlélőit. A Baptista Szeretett Szolgálat Alapítvány a térségben bekövetkezett újabb természeti problémákra reagálva megkezdte a helyszíni segítségnyújtás megszervezését Kolumbiában is. Adománygyűjtést indítanak a túlélők megsegítése érdekében. A Baptista Szeretett Szolgálat szakembereit ismét kihívás elé állították a néhány napja történtek. Augusztus 10-én hétfőn reggel 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét. A földrengés jelentős számú halálos áldozatot követelt. Több száz épület omlott össze, rengetegen elveszítették otthonukat. Egészségügyi és közösségi központok, utak sérültek meg. Egy magyar-amerikai csapat a korábban Venezuelában eredményesen végzett humanitárius tevékenység, mint egy folytatásaként, ugyancsak helyi partnerekkel és a baptista világsegéllyel való szoros együttműködésben most kezdte a kolumbiai segítségnyújtás részleteinek helyszíni megszervezését. Szervezetük arra kéri a nagy lelkű adományozókat, ne hagyjuk a szenvedőket magukra rettenetes helyzetükben, hiszen tudunk és képesek vagyunk segíteni. Kocsis Fülöp és Szocska Ábel Kijevbe látogat. Várják az adományokat ukrajnai testvéreik számára. Augusztus 29-én Keresztelő János felvételének, vértanúságának emléknapján Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek metropolita és Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök Kijevbe látogat, ahol az ukrán görögkatolikus egyház vezetőjével találkoznak. A görögkatolikus metropólia adománygyűjtést hirdetett az út előtt. A két magyarországi főpásztor nem csak imádsággal fejezi ki szolidaritását, hanem adományt is visznek ukrajnai testvéreiknek, valamint továbbítják a magyar görögkatolikus hívek imádságát is. Az adományokon túl pedig arra kérnek minden jószándékú embert, hogy imádkozzon a népek kiengesztelődéséért és a békéért. Az időjárásról marad a sok napsütés. Szombaton napos időre van kilátás, de felhőkkel, néhol eshet eső, a nyugati a szél mellett 28-35 fok várható. Vasárnap is napos idő várható felhőkkel, legfeljebb elvétve eshet eső, északi a szél és 27-35 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Keresd a harmóniát. Az összevisszaságban találd meg az egyszerűséget, a hangzavarban a harmóniát. A nehézségek közt mindig ott van a lehetőség. Albert Einstein.

0: Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések és hálaadások. Timóteus első levél, 2:1.
1: Isten gyermekeiként semmit sem tehetünk magunktól. Mindent ajándékba kapunk. Teljesen arra vagyunk utalva, hogy minden ügyünkben imádkozzunk. Földi dolgainkat sem intézhetjük saját erőnkből. Isten az ő gyermekeinek külső dolgait nem viszi előre, ha nem néznek föl, imádkozva ő rá. Különösen belső életünk van teljesen ráutalva a hitből való imádságra. Minden harc hiába való, ha nem azzal az erővel harcoljuk, amit az Úr ad, és amit újra meg újra az imádság révén fogadunk el. Ha egy lelkiismeretbe vágó szót akarunk kimondani, ami figyelmezteti az ellenséget, fölemeli a leverteket, és föltüzeli a lanyhákat, azt is mindig fölülről kell kérnünk. Hány jó akaratú szó és intés pattan vissza a másik szívéről gyümölcstelenül, és csak eltompítja azt. Miért? Mert nem imádkozó lélekből fakadt, hanem saját igyekezetből. Sok kegyes szó csak a fülünkig jut el, de egyetlen szó is nyílként hatol a másik lelki ismeretébe, és balzsamként hat a szívére, ha felülről kikönyörögtük. Az imádság a keresztény életben kezdet, folytatás és vég. A lélek imádkozásban fejezi ki keresését. Ott harcol, ott mutatkozik meg a hite. Az imádság olyan nélkülözhetetlen a léleknek, mint testünknek a lélegzetvétel. Egyetlen lépést sem jutunk előre a megszentelődésben, Jézus követésében és a szenvedés útján imádkozás nélkül. Első és legfontosabb az imádság. A Biblia ugyan nem az imádkozással kapcsolja össze üdvösségünket, hanem a hit. El, valóban sokat imádkoznak, akiknek szívében nincs élő hit Krisztusban. A farizeusok sokat és hosszan imádkoztak, közben pedig gyűlölték és megölték Jézust. Az ilyen imádkozásnak nincs értéke. Ha megsokasítjátok is az imádságot, én meg nem hallgatom. Ézsaiás próféta könyve első fejezet 15. verse. Az is igaz, hogy nincs élő hit, amely ne imádságban nyilvánulna meg, és nem lehet hitre jutni anélkül, hogy komolyan ne könyörögnénk Istenhez.
0: Immár a nap leáldozott. Teremtőm, kérlek tégedet, légy kegyes, és maradj velem, őrizzed, óvjad életemet. Álmodjék rólad a szívem, téged dicsérjen imám. Szítsd föl a szívem fáradt tüzét. Hálát adok mindazért a jóért, örömért, amiben a nap folyamán részem lehetett. Bocsánatot kérek, ha hibát, bűnt követtem el, gondolattal, szóval, cselekedettel vagy mulasztással. Kérlek, add nekem szent lelked erejét, hogy a holnapi napot még inkább tetszésed szerint tudjam eltölteni. Jézus útján járva, mindenütt jót cselekedve. legyél velem, növeld a tudásom, minden munkámhoz áldásodra vágyom. Te világíts lelkem előtt, adj készséget szépre, jóra, igaz életre. Édes Atyám, jó Istenem, kegyelmedért esedezem a 17. adventi ének szavaival, míg él hitem, enyém a győzelem. Szelíd galamb emelkedik magasra, úgy száll imám a csillagok felé. S ha ér hozzád, ó mindeneknek atya, rebegve hull szent trónusod elé. Vedd kedvesen szívemnek áldozatját, ki bensőmnek mélyét is ismered. S imádva én téged, világnak atyát, megnyughatom, ha áld, ha ver kezed. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Babilon bukásáról, a 18. fejezetről gondolkodunk ma, és azt tudjuk, hogy a 18. fejezet már csupán a jelenések könyve kiasztikus szerkesztés módjából következőleg is az egész könyv legmegrázóbb üzenetét tartalmazza. Mondhatnánk azt is, hogy a könyv legfontosabb részéhez érkeztünk el. Lényegében 4 szakaszból épül fel a 18. fejezet. A Babilon feletti ítélet meghirdetésével kezdődik, felhívás Babilon elhagyására, Babilonból való menekülésre, egyfajta különleges sirató ének Babilon felett, és az ítélet végrehajtását tartalmazza. Most hallgassuk meg a 18. fejezet első 8 versét.

0: És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma vala, és a föld fény lett annak dicsőségétől. És kiállt a teljes erejéből, nagy szóval mondván, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöcévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöcévé. Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ővele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak. És hallék más szózatot a mennyből, amely ezt mondja vala. Fussatok ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból. Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett Isten az ő gonoszságairól. Fizessetek úgy néki, amint ő fizetett néktek, és kétszerrel kettőztessétek meg néki az ő cselekedetei szerint, amely pohárból itatott, ugyanabból két annyit töltsetek neki. Amennyire dicsőítette magát és dobzódott, annyi kínnal és gyásszal fizessetek néki, mert ezt mondja az ő szívében, úgy üllök, mint egy királyné asszony, és nem vagyok özvegy, és semmi gyászt nem látok. Ennek okáért egy nap jönnek őre az ő csapásai, a halál, a gyász és az éhség, és tűzzel égettetik meg, mert erős az Úr, az Isten, aki megbünteti őt.
1: Néhány fontosabb alapfogalmat kell tisztázni ahhoz, hogy megértsük ezt a rendkívül nehéz szöveget. Amikor azt olvassuk a harmadik versben, mert az ő paráznossága haragjának borából ivott valamennyi nép, akkor azt tudjuk mondani, hogy itt két ószövetségi kép olvad össze. Menjünk vissza és nézzük meg az egyik képet, ami Jeremiásnál, és ott Jeremiás könyvének a 25. fejezet 15. versében van feljegyezve. Azt mondja, mert ezt mondotta az Úr az Izraelnek Istene nékem, vedd el kezemből e harag borának poharát, és itasd meg vele mindama nemzeteket, akikhez én küldelek téged. A másik kép pedig az 51. fejezet, és ott a 7. versében. Aranypohár volt Babilon az Úr kezében, amely megrészegíti az egész földet. Nemzetek ittak az ő borából, azért bolondultak meg a nemzetek. Szóval a haragbor, a kehelyből való ivás, a megrészegedés, az ismert kép volt az Ószövetségben, és erre utal vissza. Jeremiás feladata az elsőnél az volt, hogy elvegye az Úr kezéből a harag poharat, és ezzel kellett mindama pogány nemzeteket megitatni, akik Izrael ellenségei voltak, azért, hogy ne tudjanak védekezni, hogy ne tudjanak ellent állni. A második képnél pedig azt látjuk, hogy maga Babilon volt a harag pohár az Úr kezében. Ehhez még Jób könyvének 21. fejezet 20. versében, tehát Jób könyvének 21. fejezet 20. versében azt olvashatjuk, hogy a mindenható haragjából iszik. Tehát ismert volt ez a kép, és a harag borának pohara, azaz Isten ítéletének visszavonhatatlanságát. a megalapozottságát jelölte. Ha visszamegyünk az alapszövegünkhöz, akkor azt látjuk a 6. versben, hogy fizessetek úgy néki, amint ő fizetett néktek. Kettőztessétek meg néki az ő cselekedetei szerint. Szóval, ha valaki tett valamit, annak a kettőzött mértékét kellett vele tenni. Ha visszamegyünk Mózes 2. könyvéhez, az Exodus könyvéhez, akkor ott különböző rendelkezéseket olvasunk. Hiszen, ha a nép valami helytelen cselekedetet tett, akkor annak volt egy következménye. És azt olvassuk, Exodus könyve 22. fejezet 4. versét például, ha elevenen kapják kezében a lopott jószágot, akár ökör, akár szamár, akár juh, két annyit fizessen érte. Tehát, ha valaki helytelen cselekedetet tett, mondjuk ellopta a fele barátjának a jószágát, akkor nem csupán azt kellett visszaadni, amit ellopott, hanem helyette még kettőt kellett ugyanolyan értékűt adni. De a 7. vers is ezt mondja. Ha valaki pénzt vagy edényeket át fele barátjának, megőrzés végett, és ellopják annak a férfiúnak házából, ha megtalálják a tolvajt, fizessen két annyit. Ugye itt a letétről van szó, megőrzés érdekében. Valaki valakinek ad valamit, attól az illetőnél, akinél letették ezt az értéket, valamilyen módon ellopják, meg lesz a tolvaj, akkor két annyit kellett fizetnie, egyrészt vissza kellett szolgáltatni, ez egy természetes volt, plusz ennek a kétszeresét kvázi fájdalomdíjnak, vagy jóvátételnek mondja a Szentírás, vissza kellett fizetni a tulajdonosnak. Tehát amikor Babilonnal szemben egyfajta erkölcsi vétség miatt egy ítélet lesz végrehajtva, akkor pontosan az az ítélet lesz végrehajtva, amely ítéletet ő más nemzetek felett, tudniillik, Izrael felett végrehajtott. Amilyen mértékkel mért ő, annak a kétszeresével mérnek ellene.

A 8. versben, tehát a 18. fejezet, és ott a 8. versében azt mondja a végén, a vers végén, mert erős az Úr, az Isten, aki megbünteti őt. És itt egy pillanatra meg kell álljunk, különösen új szövetségben forgolódó bibliaolvasók, mi az, hogy az Isten megbüntet? Büntet az Isten? Büntet, hiszen mi a büntetés? Egy cselekedetnek a következménye, de sokkal helyesebb itt, ha talán azt mondanánk, hogy megítéli őt az Úr. Mert a büntetés az nem biztos, hogy minden helyzetben jogos igazságszolgáltatás. A büntetés lehet egy erőnek, egy ellenállhatatlan erőnek a kinyilvánítása, egy sérelemnek a megtorlása, ami nem biztos, hogy jogos. De ha azt mondjuk, hogy megítéli őt, akkor már is érezzük ennek az erkölcsi súlyát és erkölcsi felelősséget. Nos, a 18. fejezet ezzel a gondolattal kezdődik, és ezek után, ez nagyon alkalmas, ez a kifejezés, ez a rövid félmondat, hogy a 17. fejezettől elválassza a 18. fejezetet. Egy biztos, itt annyi jelkép fog torlódni, hogy aki nem ismeri a jelképet, az azt fogja mondani, hogy kérem szépen, a Jelenések könyve nem érthető. Ez egy értelmetlen irat. De hát ne felejtsük el, hogy János apostolnak, aki a Pátmosz szigetén, egy kőbányába közmunkára volt ítélve, nem írhatott akármit, hiszen nem csupán a börtön őrei cenzúrázták meg az ő írását, hanem későbbiekben is. És ne felejtsük el, hogy ezt úgy kellett megírni, hogy ez átmenjen a római hatóságok hivatalnokainak a kezén. Mert ha ők alkalmatlannak minősítik ezt az írást, és megszüntetik, egyszerűen elégetik, akkor ez az írás nem létezik többé. Szóval úgy kellett megírni, hogy senkinek ne szúrjon szemet, ezért egy régi bukott birodalomnak a nevében, és azzal kapcsolatosan írja meg a jövendő nagy eseményeit, amikor ezről a világbirodalomról, Babilonról már évszázadok óta igazából még a történészek sem tudnak semmit, mert egy halott város. Tehát ahhoz, hogy a Jelenések könyvének mondani valóját, értelmét, üzenetét a ma olvasó megértse, ahhoz állandóan vissza és vissza kell lapozzunk az Ószövetség nagy történetei közé, és az onnan szedett ismereteket vissza kell emeljük a Jelenések könyvébe, az Apokalipszisbe, hogy az egymás után következő logikus sorrendet, ismeretet és közlést tökéletesen meg tudjuk érteni. Azt mondja az első vers, hogy és ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma van. Nem egész pontos a fordítás, vagy talán, ha pontos a fordítás, nem biztos, hogy ebből megértjük, hogy miről van szó. Nem arról van szó, hogy ez az angyal nagy hatalommal rendelkezik, hanem hatalmas felhatalmazással rendelkezik. És így már egy picit a hangsúly máshova helyeződik. Tehát amit ez az angyal tesz, nem azért teszi, mert neki nagy hatalma van, hanem azért, mert felhatalmazta az Isten. Azt mondta az Isten, hogy ezt és ezt tedd meg. És azért tudja megtenni, mert az Istentől erre hallatlan nagy erőt, befolyást kapott ez az angyal. Azt olvassuk, hogy az egész föld fény lett ennek az angyalnak a fényétől. Amikor ez az angyal lejön a mennyből, akkor ebből az angyalból valami világosság árad ki, valami fény, dicsőség
Pontosan olyan, mint amikor az Isten az Ószövetségben megjelenik teofánikus vagy epifánikus szempontból, mind a kettő azt jelenti, hogy Isten megjelenése. Ugye látjuk akár a Hóreb hegyen, akár más helyeken, hogy az Isten mindig valami fényességben, dicsőségben, valami, ezt úgy mondja az Ószövetség, valami isteni kábódban,

olyan angyal típus jelenik meg, aki olyan kárőrdvendve néz a vesztesre. Mint amikor már valaki tudja, hogy a vele szemben álló már veszített, és megjelenik a túlzott magabiztosság, vagy talán a kárőrvendezés is. De tisztában van teljes mértékben azzal, hogy az Isten győzni fog. Mégis ünnepélyesen komoly tud maradni. Ha azt mondjuk, hogy az egész föld fény lett az angyal dicsőségétől, akkor ilyenkor el szoktunk valamiről feledkezni, hogy a fény és a világosság beragyogta Babilont is. Szóval Babilon is egy pillanatra a mennyei dicsőségtől megvilágosítva jelenik meg, de csak egy pillanat erejéig, mert utána Babilonnal valami fog bekövetkezni. A követ hangos szóval hirdeti meg üzenetét, és azt mondja, hogy teljes erejéből, teljes erejéből nagy szóval mondván. Ez nagyon ritkán, egymás után kétszer, nagyon ritkán fordul elő a Szentírásban, hogy nagy erővel, teljes erejéből. Ez a legnagyobb képességet, a legnagyobb hangot jelenti. A hang pedig az Isten üzenetének, az ítéletének a komolyságát jelenti. Babilon összeomlását hirdeti meg, mert azt mondja, hogy leomlott, leomlott a nagy Babilon. Igen. Ez egy befejezett, múlt időben kifejezett, befejezett, tényszerű üzenet. Az ókorban, ha egy birodalmat leigáztak, akkor lehet, hogy sok város ebből a leigázott birodalomból nem érzett semmit. De egy biztos volt, egyetlen egy város nem maradhatott éppen, és ez melyik volt? A főváros. Tehát bármelyik birodalmat katonailag elfoglalták, egyetlen egy városnak el kellett pusztulnia, és az nem volt más, mint a főváros. Mert ha a fővárost elfoglaltad, akkor abban a pillanatban az egész birodalom már a kezedbe jutott. Babilonnak mi a fővárosa? Babilon. Tehát amikor ezt mondjuk, hogy Babilon, akkor egy birodalmat és egy várost is jelent ez a szó. Gyorsan meg kell határozzuk, hogy mi a különbség a királyság és a birodalom között. A királyság általában egy egypólusú birodalom. Van egy többség és van egy kisebbség. A birodalom pedig azt jelenti, hogy ehhez több királyság tartozik. Legalább kettő, de esetenként három, négy, öt vagy hat. Ez a birodalom. A birodalomnak általában nem király, hanem császár a vezetője. Tehát a királyság és a birodalom között ez a különbség. Babilon birodalom volt, hiszen nagyon-nagyon sok királyság tartozott a felügyelete alá. A főváros, vagyis most a birodalomnak a fővárosa, Babilon, teljesen lakatlanná vált, romhalmazzá változott, és a puszta homokja takarta el a lerombolt, összerombolt épületeket. Évszázadokkal később az arra menő régészek és turisták sem tudták pontosan megállapítani. Néhány követ találtak, de még a nagyon híres Eufrates folyó is elkanyarodott több kilométerre Babilontól, és a hatalmas nagy homok, viharok teljes mértékben belepték a várost, annyira, hogy gyakorlatilag a 20. század elején fedezték fel, és mint egy olykor-olykor 20-30 méter magas homok takarta a régi romvárost. Mi történt Babilonnal? Azt is elmondja az írás.
démonok

tisztátalan lelkek vették birtokba a romokat, de ott nem lehet élni, csupán ott anyáztak. Mert egy romvárosba is lehet élni, de ha nincsenek meg az életfeltételek, az eredeti szöveg azt mondja, hogy ezek az állatok, ezek az élőlények csak ott tanyáztak. Miért? Mert élésre, lakhatásként való ott tartózkodásra már alkalmatlan volt Babilon. Ahogy az ókori Babilon elpusztult, úgy fog teljes mértékben bekövetkezni a lelki Babilon életében is a pusztulás. Mondja el János, a látnok, a hallgatói és olvasói számára. A múlt eseményei teljes mértékben bemutatják János apostolnak Isten ítéletének mélységét, ahogyan az majd a jövőben be fog teljesedni szemük láttára.

Babilon bukását leírja a Szentírás, hogy miért következett be. Három tény miatt. Az első, az ő paráznossága harag borából adott inni valamennyi népnek, a föld királyaival paráználkodott, és a föld kereskedői Babilon erejéből gazdagodtak meg. Tehát a haragbor, a királyok, és ahogy Károli mondja, a kalmárok, de én inkább szívesebben mondom ma kereskedőknek. És a kereskedők miatt. Azt látjuk a 4.-5. versben, hogy János egy másik hangot hall meg az égből. Hiszen az eddigi hang a nagy, hatalmas angyal. Talán azt mondhatnánk, hogy a leghatalmasabb angyal, leghatalmasabb erejétől, leghatalmasabb hangjától megkülönbözteti a 4. és az 5. versben elmondottakat. Egy biztos, hogy azt olvassuk, amikor azt mondja, és hallék más szózatot. Nyugodtan mondhatjuk, hogy más hangot, beszédet. A szózat az valami emelkedett beszéd, amelyik azt mondja, amelyik a mennyből jött, amely azt mondja vala, fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneibe, és ne kapjatok az ő csapásaiból, mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságáról. Kiknek szól az, hogy fussatok ki belőle? Azoknak, akik ott vannak a városban, de mégsem a városhoz tartoznak. Azok, talán így mondhatnám, azok a kisebbség, az a maradék, azon hűséges emberek, akik hisznek az Istennek, akik nem ittak Babilon haragborából, akik nem álltak le a föld királyaival paráználkodni, akik nem álltak le a föld kereskedőivel csencselni, akik ugyan névlegesen Babilon territóriumában, területén tartózkodnak, de a szívükben mégis az Istenhez tartoznak. Akik odafigyelnek és meghallják, miért ezt a nagy szózatot csak azok hallják, akik hűségesek az Istenhez, hogy fussatok ki belőle? Nem. Hallja más is? Hát hogy ne? Hát ahogy a harang zúgását nem mondhatjuk, hogy most itt a Szondi utcában csak a katolikusok hallhatják meg, mert ez egy katolikus templom, hát a protestánsok is épp úgy hallják, vagy a vallástalan emberek is épp úgy hallják. Tehát hallják Babilon paráznaságába jutott lakói is ezt az üzenetet? Igen, csak számukra ez semmit nem jelent. Pedig azt mondja, hogy a bűne az égig hatolt. Tehát valami elképzelhetetlen bűnről van szó. A város elleni ítélet megint Jeremiás prófétára megy vissza, vagy legalábbis Jeremiás próféta könyvében meghirdetett gondolatokra megy vissza. Az 50. fejezet és ott a 29. verse ezt mondja. Jeremiás 50:29. Nem véletlen, hogy az Új Szövetség a legtöbbet Jeremiás könyvéből idéz. Tehát az Ószövetség legidézettebb könyve, Jeremiás könyve. Jelenések könyve egyetlen egy idézetet nem mond, de nagyon sokszor utal rá, és itt az 50. fejezet 29. versében ezt olvassuk. Gyűjtsetek össze Babilon ellen igen sokat, mindenkit, aki kézívet feszít. Körös körül járjatok ellene tábort, hogy senki el ne szaladhasson. Fizessetek meg néki az ő cselekedete szerint, amint ő cselekedett, úgy cselekedjetek vele, mert az Úr ellen kevékedett az Izraelnek szentje ellen. Tehát azt látjuk, hogy a város
ítélete Jeremiás gondolata alapján lesz meghirdetve, és itt azt tudnánk elmondani, hogy az ő cselekedete szerint. És hogyha nagyon vájt fülűek vagyunk, akkor abban a pillanatban egy új szövetségi gondolat is eszünkbe jut, amit Máté evangéliumában, Jézus a hegyi beszédben, a 7. fejezet 2. versében mond. Azt mondja, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek meg. Vagyis amilyen ítélettel fordultok másokhoz, az Isten pontosan ezzel az ítélettel fog megítélni majd titeket is. Ez Babilonra is érvényes. Amennyire megítélte Babilon Izraelt, amilyen módon megalázta, amilyen módon meggyalázta, amilyen módon leigázta Izraelt és a többi népeket, Isten majd pontosan olyan módon, vagy ahogy előbb olvastuk, ennek kétszeres módján, természetesen ezek szimbólumok, de a szimbólumok valamilyen módon éreztetik a különbséget, Isten ilyen módon fog ártani Babilon ellen.

Babilon eddig csak önmagát vette komolyan. Önmagának tetszelgett, bájolgott a hadseregének, a hatalmának, a befolyásának, hiszen Babilon ellen a történelemben senki nem tudott megállni. A rendkívül híres asszírok is 2 év alatt elpusztultak, hiszen 612-ben először Ninive, majd 610-ben Hárán elpusztul. Ezután egy kicsit erőt gyűjt Babilon, és elindul Egyiptom ellen, 605-ben Karkemisnál találkoznak. 7 nap, 7 éjjel folyik a küzdelem. Úgy néz ki, hogy kiegyenlítettek az erőviszonyok. Amikor az 5. nap tájékán a babiloni hadsereg lépésről lépésre az ifjú titán Nabukodonozor vezetésével, aki halált megvető bátorsággal ront be 100-ával, katonáival az egyiptomi seregek mélyébe, legyőzi Egyiptomot. Szóval 7 év leforgása alatt, 7 év leforgása alatt Babilon az egész világot meghódítja. Azt mondhatnánk, hogy talán ilyen még nem volt. És ebben önmagának tetszik Babilon. Boldog, díszeleg, én vagyok a legerősebb, a leghatalmasabb. Nincs hadsereg, amely ellen tudna állni. Igen, legalábbis ezekben a pillanatokban úgy tűnik. Arrogánsan támadja magát a Teremtő Istent is. Elveszi Istentől a dicsőséget, és minden dicsőséget, amit az Istennek kellene adni, azt önmagának adja Babilon. Pedig már volt egy nagy próbája Dániel idejében, ugye? Amikor a nagyon híres király, ez a Nabukodonozor, amikor életének egy későbbi szakaszában felismeri a mindenható Istent, de csak ez egy felvillanás volt, mint egy vaku az éjszaka sötétjében. Babilon visszatér az öndicsőítéshez. Ezután sírató ének következik be, a 9. verstől a 20. versig bezárólan. A város pusztulását ősi gyászének keretei között fogalmazza meg János apostol. Nem is akármilyen ez a lamentionis, ez a sírató ének, hiszen Jeremiás síralmait latinul így hívják. Formai, tartalmi szempontból szinte tökéletesen megfogalmazza. Mindazok, akik szövetségbe voltak Babilonnal, pontosan ugyanazt fogják kapni, amit Babilon. A föld királyai. Kit ért vajon János a jövőben bekövetkező föld királyai alatt? A föld királyai azon legbefolyásosabb államnak a vezetői, akik Babilonnal szövetségre léptek, akik kihasználták Babilon erejét a maguk dicsőségére és dicsőítésére. Politikai erőt jelent, akik szolgáltak és fejet hajtottak Babilon előtt, akik kontrollálták más államok életét, akik befolyásolták más államok vallásait, akik olyan törvényeket hoztak, amelyet talán korábbiakban még soha senki. Ők a föld királyai. És mindeközben Babilon békességet és biztonságot hirdetett. És úgy is néz ki, hogy Babilon békességgel és biztonsággal, nagy erővel uralja a világot. És egyszer csak, ahogy olvastuk, egy nap alatt bekövetkezik a bukások. Egy másik versben, itt a 9. verstől 20. versig terjedő szakaszban már azt mondja, hogy
egy óra alatt. Az egy óra pedig a legkisebb egység, legkisebb időegység a Bibliában, amit olvashatunk, és ez Szodoma és Gomora pusztulására és megsemmisülésére emlékeztet bennünket. A föld kereskedői, Károli Gáspár azt mondja, hogy kalmárai, a vagyonos és befolyásos gazdag világot jelenti. És nagyon érdekes, ezek az emberek siratják Babilont. De nem Babilont siratják a kereskedők, hanem önmagukat, illetve a profitot, a hasznot, amelyet Babilonon keresztül tudtak termelni. Szóval azt mutatja itt az írás, hogy a kereskedők nagyon hangosan sírnak. Valami katasztrófa, valami gazdasági nehézség, valami gazdasági összeomlás, valami gazdasági világválság képeit, kontúrjait húzza ki János a történelem egy távlati területére. És azt mondják ezek a kalmárok, ezek a kereskedők, hogy vége az üzletnek. Vége a nagy gazdasági fellendülésnek, vége a profitnak, mert az, akiben hittünk, aki azt mondta, hogy béke és biztonság, akire mindenki odafigyelt és hajbókolt előtte, az egy óra alatt elbukik.

A zsidók, az izraeliták a babiloni fogság 70 esztendeje alatt tanulták meg a kereskedést a káldeusoktól. El kell mondani, hogy a zsidók a fogság előtt soha nem voltak jó kereskedők. Utána pedig annyira jó kereskedőkké váltak, hogy gyakorlatilag a zsidóságnak egy jelzőjévé vált a történelem folyamán a mai napig. Kiktől tanulják? Babilontól, a babiloni kalmároktól és a babiloni kereskedőktől. A királyok és kereskedők határozzák meg világunk fejlődését, változását vagy romlását. És itt megjelenik egy új fogalom, itt a 20. versig terjedő szakaszban, a hajósok. És azt mondja, hogy a hajósok is siratják Babilon pusztulását. Tehát valami a tengeren is történik. Zárójelbe csak hadd kérdezzem meg, mi történik ma a mexikói öbölben? Sírnak a hajósok, mert valami nagy katasztrófa történik. Tehát annyira ezek a 18. fejezetnek a gondolatai átirányítják figyelmünket a 21. században, mintha máról szólna ez a jövendőlés. És ezután felsorol hihetetlen sok árut. Azt mondja, a föld karmárai is siratják és jajgatják őt, mert az ő áruikat immár senki sem veszi. Arany, ezüst, drágakőt, gyöngy, gyolcs, bíbor, selyem, skarlátcikkek és minden timfát és minden elefántcsontedényt, és drága fából és részből és vasból és várványból minden edényt. A felsorolt listából néhányat kiemeltem. Az első legfontosabb a finom gyolcs, finom fehér gyolcs. Bisszínon, ahogy mondja ez az eredetiben. Gyolcsból készült az ószövetségi papok ruházata. Tehát milyen ruházatban voltak az ószövetségi papok? Hófehér. Különösen a főpap. És el kell mondanunk azt, hogy ezt Egyiptomban készítették. A leghíresebb gyolcs szövőműhelyek Egyiptomban voltak, és a salamoni templom kárpitja is, a szentély és a szentek szentjét elválasztó kárpit is ilyen fehér gyolcsból, lenvászomból készült. A következő, amit siratnak a kalmárok, a kereskedők, a bíbor, ez eredetileg egy állati festékanyag volt, és ez hófehér, de a napfény hatására, és attól függ, hogy milyen technikával készítik el, olyan színűre változik. A szivárvány minden színét el tudták készíteni, még a lilát is. Hihetetlen nagy technikával, technológiával, bölcsességgel. Tehát a bíbor, azt el kell mondjuk azt, hogy a kárpitokat, szőnyegeket ezzel festették meg, a főpap ruházatának bizonyos részeit is bíbor színűre festették meg, és rendkívül drága volt az ókori világban a bíbor. Ezután beszél a skarlátról, vagy karmazsinről, ami vörös volt. Hihetetlen vörös. Talán olyan vörös, ami itt most ebben a teremben nem is megmutatható, de ha különböző régi római katonai filmekre emlékezünk, akkor azt látjuk, hogy a római katonák ilyen karmazsin vörösbe voltak öltözve. Volt egy katonai köpenyük, ami vörös volt. Nos, ez volt az a szín. De a hadvezérek, a királyok, uralkodók, különböző
koronázási ünnepségeken, vagy győzelmi bevonulásakon mindig skarlát vagy karmazsinba öltözködtek. Így például biztosan emlékszünk, amikor Jézust a kivégzésre a római katonák bíbor palásba öltöztetik, fényes ruhába. Az is egy római katonai ruha volt, és bolondnak akarták tettetni, hogy Jézus megbolondult, ha bolond, akkor nem ítélhető el, ha nem ítélhető el, akkor szabadon kell engedni. Ha végigmegyünk, még a sejmet is meg kell említsük, ami már abban az időben kínai áru volt, és nagyon érdekes, hogy Babilon, ha megnézzük ugye, a Tigris és Eufrátesz folyó közén növekvő hatalmas nagy birodalom, már tekintélyes kereskedelmet folytat Kínával. És ha megnézzük ezeket az árukat, akkor azt látjuk, hogy ezek az áruk azok, ami az ókori Babilon piacán, agóráján fellelhető volt, és legfontosabb kereskedelmi eszközök. Természetesen ott volt még a réz, az arany, a kő, az elefántcsont, a különböző drága faanyagok, amely a mai, hát, hogy is mondjam, világunkban már egyáltalán nem kuriózum, de az ókorban bizony ez volt. Különböző fűszerek is megjelennek a felsorolásban. Szóval miért sírnak a karmárok? Hogy nincs. Nem tudnak adni, nem tudnak venni, vége van a piacnak, gazdasági krízis van. És utána hirtelen, a 21-től 24. versekig azt látjuk, hogy Babilon elpusztul. És ehhez megjelenik egy különleges angyal, ezt hadd olvassam fel a 21. verset. És egy erős angyal egy nagy malomkőhöz hasonló követ felvőn, és a tengerbe veti, és azt mondván, ilyen módon nagy sebességgel vettetik el Babilon, ama nagyváros, és többé meg nem találtatik. Szóval lesz egy hatalmas nagy angyal, egy malomkőhöz hasonló lapos, de hihetetlen nagy követ beledob a tengerbe, és egy hatalmas nagy cunamit becsap a szárazföldre, és elpusztítja Babilont. Természetesen nagyon jól tudjuk, ha értelmes, látó szemekkel és halló fülekkel olvassuk, hogy János apostol Babilon alatt Rómát érti. Azt a birodalmat, amely elpusztított mindent. Nem véletlen, itt a különböző ruha leírásoknál is megjelenik a római katonáknak a színezete. De ezt nem mondhatja ki, hiszen ő egy római börtönben van. Ezért fedőnévként használja Babilont, de Rómát érti rajta. És azt mondja, hogy egy hatalmas nagy malomkövet bevetnek a tengerbe, és ez a tenger el fogja lepni a szárazföldet, és az új Róma el fog pusztulni. Utána azt olvashatjuk a 22. versben, hárfásoknak, muzsikusoknak, síposoknak, trombitásoknak szava, te benned többé nem hallatik, semmi mesterségnek mestere nem találtatik többé te benned, a malomnak zúgása sem hallatik többé te benned. És szövétnek világossága többé te benned nem fénylik, vőlegénynek és mennyasszonynak szava sem hallatszik többé te benned, mert a te kalmáraid valának a földnek fejedelmei, mert a te bűvölésedtől eltévejedtek mind a népek. Nagyon érdekes. A halott sírató ének, mert ahogy előbb megállapítottuk, ez egy klasszikus halott sírató volt. Először vidám zenével indul, hárfásoknak, muzsikusoknak zenéje, és minden egyes lépésnél komorabb és komorabb felhők gyülekeznek össze, eltűnik a fény, eltűnik a világosság, eltűnik a mesterségek, eltűnik a malom, és legutoljára eltűnik a vőlegény és a mennyasszony.
És ha egy városban nem lesz többé vőlegény, és nem lesz többé menyasszony, az a város elpusztul. Mert az ókorban még nem ismerték nagyon az élettársi viszonyt. Ez egy modern dolog. De ha talán ma írná János, akkor azt mondja, és eltöröltetnek az élettársi viszonyok, és ezeknek szava sem hallatszik többé a városban. Tehát azt látjuk, hogy egy nagyon fontos fejezetnél véget ér a látomás, de csak azért, hogy egy pillanatra erőt tudjon gyűjteni János apostol, mert az apokalipszis könyve és a látomás sorozat nem ér véget, hanem fog folytatódni. És hogy milyen helyzetek, és milyen nehézségek, milyen mélységek és magasságok jönnek, azt a következő előadásokban mindannyian meghallhatjuk.

Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

Krisztus békessége uralkodjon a szívetekben. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárukkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Augusztus 21-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az ószövetségi igét Ézsaiás próféta könyvének 51. fejezete 11. verséből olvasom. Így fognak visszatérni azok, akiket az Úr kiválasztott. Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik. Az új szövetségi igét Péter első levele, első fejezetének 8. és 9. verséből olvasom. És kimondhatatlan dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Ha valaki kinyitja Ézsaiás könyvét, akkor az 51. fejezetben a következő címeket láthatja felsorolva a szakaszok felett. Isten megtartja ígéretét. Isten ítéletet tart a világ fölött. Régi csoda és új teremtés. Vége a népek nyomorúságának. Beszédes címek. Ugyanakkor jól mutatják azokat a pilléreket, amelyekre a mai ószövetségi ige és a vele párhuzamos péteri levél is mutat. Mi nem lógunk a levegőben. A mi életünk az isteni üdvterv szerves része. Van alapja, fundamentuma, szövetség keretezi, végkifutással bír, nem oktalan és céltalan. És persze vannak buktatói, mélypontjai, tévedései, vakvágányai és zsákutcái. Az ember tanul mindig valami újat, mert sokszor újra kezd. De Isten végső soron mégiscsak kézben tart mindent. Kézben tartotta a babiloni fogságot, adott szabadulást. Kézben tartja a passió történet során elcsattanó ostorcsapásokat. Ad feltámadást. Az én életem enne tartaná rajta a kezét. Dehogy is nem. Az Úr, aki a tenyerébe vés, végig tart, kísér és hordoz, akkor is, amikor mi nem látjuk szándékait, vagy nem áldásként éljük meg adományait. De ott van. És az emberi élet sok mélysége között a hatalmas vigasz, a keresztény ember, amikor már minden mélységet megjárt, csak az Isten tenyerébe zuhanhat. Az a kéz pedig egyetlen öleléssel áldássá formálhat minden zuhanást. Imádkozzunk! Urunk, Te vagy a szabadulás Istene. Szabadíts meg vakságunktól, tégy érzékenyi áldásaidra. Engedd szemlélnünk, élnünk és értenünk kegyelmed mélységét. Áldó kezeid mögé bújtatva formálj minket áldásaid eszközével. Ámen. Az áhítatot Farkas Ervin írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Így fognak visszatérni azok, akiket az Úr kiválasztott. Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik. És kimondhatatlan dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Tedd meg, amit kimondasz. Jó szombatot, Shabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntekesti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 27 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 20 óra 33 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Kitécé heti szakaszt olvassák fel a zsinagógákban, amelynek jelentése midőn kivonulsz a harcmezőre. 5 Mózes 21.10-től 25.19-ig. Igei üzenet a heti szakaszból. Ha fogadalmat teszel Istenednek az Úrnak, ne halogasd annak a teljesítését, mert úgyis számon kéri tőled Istened az Úr, és vétek fog terhelni. Ha nem teszel fogadalmat, azzal nem vétkezel. Vigyázz azért, hogy megtedd, amit kimondasz, ha önkéntes áldozatot fogadsz Istenednek az Úrnak, ahogyan azt megígéred. 5 Mózes 23, 22-24-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. A rossz ösztön legyőzése nem egyszeri, hanem folyamatos küzdelem. Ha az emberen eluralkodik a negativitás, az mindenre hatással lesz. Világítására, társkapcsolatára, önbecsülésére, írja a Kitécé heti szakasz kapcsán Szerdó Szervin rabbi. Midőn kivonulsz háborúba ellenséged ellen, és az örökké való a te Istened kezedbe adja őt. 5 Mózes 21.10. Ha figyelmesen olvassuk a fenti idézetet, feltűnik a különös mondatszerkezet, midőn kivonulsz háborúba, majd kezedbe adja őt. A vers közepén az alany megváltozik, nem egyértelmű, ki megy háborúba, ki és mit ad az ember a kezedbe. Persze, logikus. Az örökkévaló, az ember legfontosabb háborúját saját ösztönei és vágyai ellen kell megvívnia. Az ember két belső erővel bír, a jó és a rossz ösztönnel. A nagy kihívás a rossz ösztön legyőzése és ezáltal a jó követése. Így az ember teljesebbé válhat és közelebb kerülhet Istenhez. Tudta, a zsidó vallásban nem mindegy, milyen sorrendben vágja a körmeit. A körömvágás hétköznapi tevékenység, a zsidó hagyomány azonban meglepően részletes szabályokat és mély szimbolikát kapcsol hozzá. A zsidó hagyományban még a legapróbb hétköznapi cselekedetek is spirituális lehetőséget kaphatnak. Kevésbé ismert, hogy a körömvágásnak is kialakult rendje van, nem csak az számít, melyik napon történik, hanem az is, milyen sorrendben vágják le a körmöket. A szokás mögött egyszerre húzódnak meg ősi hagyományok, misztikus magyarázatok és gyakorlati vallási szempontok. Az egyik legősibb forrás szerint nem ajánlott a körmöket egyszerűen egymás után levágni. Az időjárásról marad a sok napsütés. Szombaton napos időre van kilátás, de felhőkkel, néhol eshet eső, a nyugati a szél mellett 28-35 fok várható. Vasárnap is napos idő várható felhőkkel, legfeljebb elvétve eshet eső, északi a szél és 27-35 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink, a közeledő éjszaka előtt kérjünk bocsánatot, ha valamilyen bűnt követtünk el, gondolattal, szóval, cselekedettel, vagy mulasztással. Kérjük mennyei atyánkat, adja, hogy a velünk, közelünkben élőket úgy tudjuk elfogadni és szeretni, ahogyan ő szeret minket, feltétel nélkül. Adja nekünk szent lelke erejét, hogy a holnapi napot még inkább tetszése szerint tudjuk eltölteni. Jézus útján járva, mindenkivel, akivel találkozunk, jót cselekedve.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

0: Kedves hallgatóink! Valamennyiünk életének mozgatója, lényege, végső célja a megigazulás. A keresztény lexikon szerint a megigazulás, lat justificatio, a justim facere, igazzá tesz kifejezéséből, az ember igazzá válása Isten előtt. Bibliai képpel kifejezve, megmenekülés Isten haragjától és részesedés az örök életben. A megigazulás gondolata csak ott jelentkezhet, ahol egyáltalán szó van az egyéni üdvösségről, és azt a földi létet meghaladó dimenzióban keresik. Az Ószövetségben Isten a sínai törvényhozásban nem csak a szigorú megtorlást, hanem irgalmát is megígéri, s a hívő ember a szabadulást a törvény megtartásától, az engesztelő áldozattól és a bűnbánattól várja. Ezért gyarlósága ellenére is bízik Istenben. Bölcsé teszlek, és megtanítalak téged az útra, amelyen járj, szemeimmel tanácsollak téged. 32. Zsoltár 8. verse. A végső időkre új törvényhozást várnak, ahol Isten az akaratát már az ember szívébe írja, és kiárasztja lelkének erejét.
1: Az Új Szövetségben Jézus tanítása alapján az üdvösség Isten kegyelmi adománya, s ez az ő működésével el is érkezett. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy igazakat, hanem hogy bűnösöket hívjak megtérésre. Márk 2.17. Minden embernek szüksége van a megtérésre, mert mindenki bűnös. Adi Endre, az Úr érkezése. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma, igaz öleléssel. Nem jött szép, tüzes nappalon, de háborús éjjel, és megvakultak hiú szemeim. Megha az ifjúságom, de őt a fényest nagyszerűt, mindörökre látom. Jézus tanítása azoknak szól, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, és ő biztosítja a bűnös embert a megbocsátásról. Ő maga is közvetíti a bűnbocsánatot. Krisztus fiúi engedelmessége több hódolatot adott az atyának, mint amit a bűn megtagadott tőle. Ezért lehet Krisztus minden megigazulás forrása. De az embernek a hitben azonosulnia kell vele. Az apostolok is úgy fogták föl küldetésüket, hogy bűnbánatot és bűnbocsánatot kell hirdetniük az egész világon.
0: A Biblia tehát összekapcsolja a hitet és a megigazulást. Az a hitből és a hit által jön Isten kegyelme révén. A szentírási szövegek említik, hogy a jelen szabadulását, mind az ítélet napján való szabadulást, tehát már itt, a földi életben történik változás bennünk. Ennek a kettőnek az egymáshoz való viszonyát tisztázni kell. Az egyház úgy értelmezi, hogy a bűn eltörlése és a kegyelem állapota valóságos, de egyelőre rejtett formában, majd csak az ítéletkor válik külsőleg is láthatóvá. Ugyancsak ki kell fejteni az emberi tettek szerepét a megigazulásban. Szent Ágoston a megigazulásnak mind a szabad, személyes oldalát, mind a kegyelmi valóságát figyelembe vette. ő már a megigazulást az ember természetével, Isten képiségével, elesett állapotával, szabad akaratával és a szentségek hatékonyságával hozza összefüggésbe. A megigazulás a bűnöst teszi igazzá, ez Isten ajándéka, és ezért lehet újjáteremtésnek nevezni. Krisztus szerezte meg számunkra kereszt halálával, és akkor lehetünk annak részesei, amikor misztikus testének tagjává válunk.
1: Luther Márton és a reformáció számára a megigazulás a keresztény nyilevés összefoglaló kifejezése és a keresztény lét alapja. Az Isten-ember kapcsolat jogi színezetét hangsúlyozza, azaz minden attól függ, hogy Isten hogyan ítélkezik az ember fölött. Ez azért van, mert Isten itt a földön nem törli el a bűnt, hanem csak nem számítja be a megigazultnak. A megigazulás tehát Isten irgalmas ítélete fölöttünk, amellyel a predesztináltak közé számít bennünket, Krisztus érdemei miatt, de bennünk nem megy végbe belső változás. Krisztus érdemeinek akkor válunk részeseivé, ha hisszük, hogy Isten ő benne minket is elfogadott és üdvösségre szánt. Luther maga nem fejtette ki tanítását rendszeresen, hanem csak vitairataiban és szentírás magyarázataiban hivatkozott rá. A mai protestáns értékelés szerint a sola gratia csak a kegyelemből, és a sola fide csak a hitből alapján az ember annyiban megigazult, amennyiben Krisztushoz tartozik, és ebben benne van az ő képviselete, a tanúságtétel és az üdvösségre való irányulás.
0: A tridenti zsinat visszanyúlt a hagyományos tanításhoz, így alakította a katolikusok tanát. A gyermekek a keresztség által szabadulnak meg az eredendő bűntől, a felnőttek pedig a hit, remény, szeretet, bánat és a keresztség, vagy a bűnbánat szentsége által válnak megigazultá. Ezért a felnőtteknek elő kell készülniük rá, amiben benne van az ingyenes kegyelem felhasználása, vagyis az ember nem saját erejéből igazul meg, hiszen a kegyelem ad értéket tetteinek. A megigazulás magába foglalja a bűn eltörlését és a kegyelem kiáradását, és ebben a hit, a remény és a szeretet mellett benne vannak a Szentlélek ajándékai. Az embernek külön kinyilatkoztatása nélkül nem lehet biztos tudása saját megigazulásáról, legfeljebb erkölcsi bizonyosságát élheti meg, amit abból vezet le, hogy igyekezett megtenni mindent. Ezért Isten elfogadta őt. Az ilyen bizonyosság elegendő ahhoz, hogy a reményünk erős legyen.
1: Vörös Sándor, ima, köszöntelek a folyók zúgásával, a felhőarcú hegyekkel, a hegyforma fellegekkel, a gong alakú csillagokkal. Köszöntelek a szivárványjal, az éj minden tüzével, és végül az ámulatos napragyogással, mind a tiéd.
0: Valamennyiben itt vagy, akkor is, ha szenderegsz, és úgy is, ha leszállsz hozzánk váratlanul, s a termények seregének megvilágítod újra meg újra kerek pajzsait, eleven mezőkön és rideg mérföldköveken heverőket, egyszerűségük örök titkában, nyíltságuk rejtelmében, miket állandó itt létük miatt oly könnyen, szüntelenül feledünk.

0: Következzenek a katolikus katekizmus fejtegetései. A Szentlélek kegyelmének megvan a hatalma ahhoz, hogy megigazulttá tegyen bennünket, azaz megtisztítson bűneinktől, és közölje velünk Isten igazságát a Jézus Krisztusba vetett hit és a keresztség által. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele, tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal, a halál többé rajta nem uralkodik, mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. Róma 6:8-11. A Szentlélek hatalma által részesülünk Krisztus szenvedésében, meghalván a bűnnek, és részesedünk az ő föltámadásában, új életre születvén. Tagjai vagyunk az ő testének, ami az egyház. Erre a szőlőtőre oltott szőlővesszők vagyunk. A megigazulás hatására megszületik a belső ember. Magában foglalja az egész ember megszentelését.
1: A Szentlélek kegyelmének első műve a megtérés, amely munkálja a megigazulást Jézus prédikációja szerint az evangélium kezdetén. Térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa. Máté 4:17. A kegyelem indítására az ember Isten felé fordul, ezzel eltérül a bűntől, így fogadja a magasságból érkező bocsánatot és igazságot. A megigazulás tehát nem egyszerűen a bűnök megbocsátása, hanem a belső ember megszentelése és megújítása. A megigazulás eloldja az embert a bűntől, amely ellentmond Isten szeretetének, és megtisztítja szívét a bűntől. Megbékélheti az embert Istennel, megszabadít a bűn rabszolgaságából, és meggyógyít. A megigazulás ugyanakkor Isten igazságosságának elfogadása a Jézus Krisztusba vetett hit által. A megigazulás Isten szeretetének Jézus Krisztusban megnyilvánult, és a Szentlélek a belső tanítómester által adott legkiválóbb műve.
0: 722. ének: Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz. Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz, bejönnél már, de némán kulcsfordulásra vársz. Mi mondjuk, hogy miénk vagy, te vagy a név, a jel. Ó, szégyen, hogy te légy az, akinek várni kell. Ó Jézus, most kopogtatsz, sebb helyes még a kéz. Könyvmarta kedves arcod oly búsan intven néz. Ó, áldott, drága jóság, mely ennyit tűrve vár. Ó, bűnök szörnyű bűne, mely téged így kizár. Ó, Jézus, szólsz, s a szívhez a szó szeliden ír, így bánsz velem. Te érted hult testemből a vér, búcs szégyennel behívunk, az ajtónk nyitva már, jöjj Jézus, jöjj, ne hagyj el, a szívünk várva vár.
1: A megigazulással együtt szívünkbe árad a hit, a remény és a szeretet, és képessé válunk arra, hogy engedelmeskedjünk az isteni akaratnak. A megigazulást Krisztus szenvedése érdemelte ki számunkra, aki élő, szent, Istenhez tetsző áldozatul ajánlotta föl magát a kereszten, kinek vére az engesztelés eszköze lett minden ember bűneiért. A megigazulást a hit szentsége, a keresztség közvetíti számunkra. A megigazulás hasonlóvá tesz Isten igazságához, aki irgalmának hatalmával belsőleg igazzá tesz minket. A megigazulás célja Isten és Krisztus dicsősége és az örök élet ajándéka. A megigazulás állandóvá teszi az együttműködést Isten kegyelme és az ember szabadsága között. Ez az ember részéről a megtérésre hívó Isten szavára adott hívő beleegyezésben és a beleegyezést megelőző és megőrző Szentlélek indításával való szeretetteljes együttműködésben fejeződik ki.

0: Kedves hallgatóink! Centnár Simon református lelkész, a Károli Egyetem adjunktusának gondolatsora szorosan kapcsolódik az eddigiekhez. Miért fogad el minket Isten? Mi a szerepe mindebben a cselekedeteinknek? Az ember természete szerint vallásos lény, és örökké azon fáradozik, hogy igyekezetével közelebb jusson az áhított boldogsághoz. Ösztönösen pontgyűjtő versenyként gondolkodik a kapcsolatairól. Szívességért szívességet vár, s mindenek előtt Istenhez viszonyul így. Ha elegendő jó cselekedetet tud fölmutatni, elég jól imádkozik, elég sokat áldoz oda, akkor Isten vagy a sors is tartozni fog neki, és viszonozza majd a fáradozását. Az Isten tagadó ember életében is megjelenhet ez. Humánus célokért harcol, ezáltal jónak érezheti magát. Így az ember folyamatosan önmaga, illetve saját teljesítménye körül forog.
1: Nehéz elfogadni a megigazulásról és a megszentelődésről szóló tanítást, mert ez lemondással és Isten előtti önmegadással jár. Aki elfogadja, hogy hitáltal igazul meg, nem mentegetőzik többé azzal, hogy ő elég jó ember, nem takarózik a saját teljesítményével, nem bizonygatja a maga igazát. Elismeri, hogy Istent nem lehet kényszeríteni. Istennek ad igazat, és megnyugszik abban, hogy tőle kapja ajándékba az üdvösségét. A törvényeskedő makacsul állítja, meg kell felelni a rendnek. A szabadosságban élő lázasan tagadja, hogy egyáltalán lenne rend. A megigazulás tanítása mindkét álláspont hamisságát leleplezi és radikálisan szakít, mind a teljesítményközpontú, mind pedig a törvénytagadó szemlélettel.
0: Evicki Gyula, imádságon. Legyenek áldva mind, akik szívemet összetépték. Ne ingereljen bosszúra engem soha kevésség. Ne érezzem sosem poklát a gyűlöletnek. Kiket mindenki eltaszít, azok szeressenek meg.
1: Az irgalom szent angyala lakozzék e világon, s a vértanúk jutalma mind az emberekre szálljon. Jöjjön a békekor, melyet sok ember sírva vár lenn, s én is legyek jobb és igazabb, mint voltam eddig. Amen.
0: Az evangélium őszintén beszél Istenről és az emberről. A valóság az, hogy van rend. Az embernek tényleg meg kellene felelnie Isten igazságának és törvényének. Ugyanilyen valóságos azonban az is, hogy az ember a bűne miatt nem képes eleget tenni Isten elvárásának. Jézus Krisztus örömhíre ezen a ponton fölforgatja a történetet, és kiszabadítja a bűn csapdájába került embert. Aki benne hisz, azt Isten minden bűne ellenére igaznak fogadja el. Luther Márton is sokat vívódott azzal a kérdéssel, hogy bűnös létére miként állhat meg Isten előtt. Ha az Úr szent és tökéletes, ő pedig bűnös és tisztátalan, akkor nem kerülheti el Isten jogos ítéletét, a büntetést és a kárhozatot. A megnyugvást végül a római levélben találta meg, Pál apostol szavaiban, az igaz ember pedig hitből él.
1: A megigazulás tanítása a jog nyelvezetével fejezi ki a kegyelem üzenetét. Isten Jézus Krisztus kereszten elvégzett áldozatáért az ember legfelsőbb bírájaként igaznak nyilvánítja a bűnöst, fölmentő ítéletet mond ki fölötte. Nem azért kapjuk, mert kiérdemeltük volna, hanem azért, mert Jézus Krisztus engedelmes volt. A heidelbergi KT személyes megfogalmazása szerint a 60. kérdés feleletben Isten az ő ingyen kegyelméből minden érdemem nélkül nekem ajándékozza és tulajdonítja Krisztus tökéletes

0: Közbeékelünk bibliai idézeteket a megtérésről.
1: De megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz útjaikról. Én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat. Krónikák második könyve 7:14.
0: Hiszen kegyelmes és irgalmas a ti istenetek az Úr, nem fordul el tőletek, ha megtértek hozzá. Krónikák második könyve 39b.
1: Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek. Apostolok cselekedete 3:19.
0: Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Péter második levele 3:9.
1: Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt. Máté 3:8.
0: Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Márk 1:15.
1: Térjetek meg, hagyjátok el vétkeiteket, akkor nem fogtok elbukni bűneitek miatt. Ezékiel 18:30.
0: Folytatva Szentnár Simon gondolatait, ha Isten cselekedeteinktől függetlenül nyilvánít bennünket igaznak, akkor ezek szerint bátran vétkezhetünk, mert ő úgyis megbocsát nekünk. A Heidelbergi KT-val együtt hangsúlyoznunk kell, hogy a megigazulásról szóló tanítás nem nevel könnyelmű életre, mert lehetetlen, hogy azok, akik igaz hitáltal Krisztusba vannak oltva, ne teremjék a hálaadás gyümölcseit. Áll a 64. kérdés feleletben. Krisztus követőinek életében a megigazuláshoz elválaszthatatlanul hozzákapcsolódik a megszentelődés eseménye, a gyümölcstermés ideje, az Istennek odaszánt, hálaadással teli élet. Míg a megigazulás rajtunk kívül megy végbe, addig a megszentelődés bennünk történik. A megszentelődésben már aktívan részt veszünk akaratunkkal, cselekedeteinkkel, mégis hitáltal történik. Annak bizonyosságában, hogy Isten munkálkodik az életünkben.
1: Hitáltal igazolunk meg. Hitáltal járunk a megszentelődés útján. Ha hiszünk, ez lesz minden cselekvésünk alapja. Döntéshelyzeteink kiinduló pontja, diakóniai szolgálatunk motivációja. Ha enélkül cselekszünk, újra visszatérünk a holt cselekedetekhez, a szolgaság igájához. A szabadság nem az, amikor az ember azt tesz, amit akar, hanem az, amikor élete teljesen belesimul Isten akaratába. Nincs már Krisztuson kívül élete, nincs olyan terület, amely tőle függetleníthető lenne. A Szentlélek hitáltal Krisztushoz kapcsolja az embert, élete elválaszthatatlanul összefonódik Jézus megváltó munkájával, valóságosan részesedik az Úr kereszthalálában és feltétlenül.

0: támadásában. Nincs magára hagyva az ember az üdvösségre vezető úton. Istenre bízhatja az egész életét. Ez lehetőséggé, biztonságos úttá, örömmé és szabadsággá válik a hívő ember számára.
1: 460. református ének. Amint vagyok sok bűn alatt, de hallva hívó hangodat, kiértem áldozád magad, fogadj el, Jézusom!
0: Amint vagyok, nem várva, hogy lelkemnek terhe, szennye fogy, te, aki megtisztíthatod, fogadj el, Jézusom!
1: Amint vagyok, bár gyötrelem s kétség rágódik lelkemen, kívül harc, bennem félelem, fogadj el, Jézusom!
0: Amint vagyok, vak és szegény, hogy kincset lejjek benned én, s derüljön éjszakámra fény, fogadj el, Jézusom!
1: Amint vagyok, nincs semmi gát, kegyelmet, mit ne törne át, hadd bízza lelkem rád magát. Fogadj el, Jézusom!
0: Amint vagyok, hogy a te szent szerelmed tudjam, mit jelent, már itt s majd akkor odafent. Fogadj el, Jézusom!

0: Részletek Horváth Géza pasaréti lelkész íge hirdetéséből. Hitvallásunk a reformáció által megértett és újból felragyogtatott központi üzenetét adja a rómabeliekhez írt levél 5 egyben adott íge. Megigazulván az írt hitáltal békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. A Bibliának a központi üzenete az, hogyan jutok el az üdvösségbe, hogyan jutok el az örök életbe, azaz összekapcsolja a hitet az örök élettel, az üdvösséggel. Aki hisz, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. Ezért fontos a hit, hogy kinek vallom Jézus Krisztust. Ezért fontos, hogy mit tanít egy vallási közösség. Úgy tanít-e Jézus Krisztusról, mint egyedüli szabadítóról. Mert, mondják az apostolok, nincsen senki másban üdvösség, nem is adatott az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.
1: Egyedül kegyelemből üdvözülsz, hitáltal. Isten ajándéka ez, aki ezt vallja, békessége van Istennel, írja az apostol. Megigazultunk hitáltal, és békességünk van Istennel. Ez más, mint az, hogy Istennek van békessége hozzánk. Mi általában Isten békességét szeretnénk, amelyről azt mondja az apostol, minden értelmet felülhalad, megőrzi a ti szíveteket. Ez csak a hívőkre vonatkozik, azokra, akiknek már békességük van Istennel. Könnyebb lenne azt kérnie az embernek, Uram, add nekem a te békességedet. Ám az első az, hogy békességünk van-e Istennel. Ez azt jelenti, kibékültünk vele, mert Jézus Krisztus megbékéltetett vele mindannyiunkat. Kiengesztelte az atyát, megigazít, igaznak nyilvánít az Isten bennünket.
0: A hívőket ugyanis a Biblia tanítása szerint Isten igaznak nyilvánítja, pedig az ember bűnös. Nem azért bűnös, mert rossz cselekedetei vannak, hanem azért bűnös, mert romlott Isten nélküli. Mert elszakadtunk az élet forrásától, pedig ő nála van az élet forrása, zengi a Zsoltár. Mi is történik a bűnössel? Hogyan lehet békességünk? A Szentlélek vigasztalóan odalép a bűnös mellé, és azt mondja, ne félj, van felmentés. A Szentlélek megmutatja nekünk az ígében, hogy örök időknek előtte a világ teremtetése előtt elrendelte a mi Urunkat, Jézust. Kiválasztott minket, hogy legyünk szentek és fedhetetlenek előtte, szeretet által. Egy lelkének így szól, meg vagy váltva már te lélek a harag és bűn alól.
1: Ha hiszel, már megigazultál, már igaz vagy. Ha hiszel az Isten fiában, csak elmondod ma, hogy megigazultunk hitáltal, és békességünk van Istennel. A bűnöm nem vádol többé engem. Így mondja ezt Róma 8:1-ben. Nincs azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Az Isten az, aki megigazít, kiveti a szemedre bűneidet. Senki nem vetheti, mert nem leszel elítélve, mert megigazultunk hitáltal, mert állt a Krisztus szent keresztje, és áll ma is, elmúlás és rom fölött. És ott áldásá lesz az átok, megbékéltet a kereszt. El nem múló boldogságod, békességed ott keresd. Békességünk van Istennel. Eredj el, és többé ne vétkezzél. Megigazítottalak, nem azért, mert igaz vagy, hanem azért, mert Jézus Krisztus igaz. Az igazzá nyilvánításban a bűnösnek nem az állapota változik meg, hanem az Isten előtti helyzete. Legyünk hálásak Isten megigazító kegyelméért, és köszönjük az igazzá nyilvánítatás csodáját.
0: 264. ének. Áldjad én lelkem! Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát, ő néki mennyei karokkal együtt zeng hálát. Zúgó harang, ének és orgona hang, mind az ő szent nevét áldják.
1: Áldjad őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett. Sasszárnyon hordozott, vezérelt, bajodban védett. Nagy irgalmát naponként tölti ki rád, áldását mindenben érzed.
0: Áldjad őt, mert csodaképpen megalkotott téged, elkísér utadon, tőle van testépséged, sok baj között erőd volt és örömöd, szárnyával takarva védett.
1: Áldjad őt, mert az Úr megáldja minden munkádat. Hűsége, mint az ég harmatja, bőven rád árad. Lásd, mit tehet jóságos lelke veled, és hited tőle mit várhat.
0: Áldjad az Úr nevét, őt áldja mindenim bennem. Őt áldjad lelkem, és róla tégy hitvallást nyelvem, el ne feledd, napfényed őt te neked, őt áldjad örökké. Ámen.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit a folytatásban. Világosság a világnak. Beszéljünk mindig arról, hogy Isten mit akar üzenni ennek a világnak, még az utolsó napokban is, utolsó percekben is akár. És most ismét Turci Árpád testvér szeretné azokat a gondolatokat megfogalmazni, amiről az egyházak, főleg most nyáron, mindegyik foglalkozott. Hiszen nem csak táborok, hanem zarándoklások is voltak. Nagyon sok, és ezek mind inkább olyan felekezetköziek, vagyis akármelyik egyházi közösség szervezi a zarándoklatot, mindig hirdeti, hogy bárkit fogadnak szeretettel. Akkor most elmondja Turci Árpád testvér is, akit szeretettel köszöntünk.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat az Úr Jézus Krisztus nevében.
0: Hogy ő mit tanult meg ezzel a témával kapcsolatban. Miért indul útnak az ember egy zarándokúton, és miért találjuk meg a zarándoklatot szinte minden vallási hagyományban?
1: Amikor a zarándoklatról beszélünk, először magáról az emberről beszélünk. Arról a különös lényről, aki képes otthont teremteni, mégsem tud egészen belenyugodni az otthonosságba. Aki megteríti az asztalt, rendet tesz maga körül, nevet ad a tárgyaknak, számon tartja a napokat, és közben olykor mégis úgy érzi, hogy a látható világ nem meríti ki a valóság egészét. Mintha a dolgok felszíne mögül valami megszólítaná. Mintha a megszokott utcák, kötelességek és ismétlődő mozdulatok mélyén egy távolabbi hívás visszhangoznék. Ezt a tapasztalatot a vallástörténet sokféle nyelven őrizte meg. Népek és kultúrák szent hegyekhez, forrásokhoz, folyókhoz, templomokhoz, sírokhoz, emlékhelyekhez indultak. A formák különböznek. A mögöttük feszülő emberi kérdés felismerhetően közös. Van-e a világnak végső értelme? Közel jöhet-e hozzánk az, ami nálunk nagyobb? Lehet-e a mindennapi élet zajából úgy kilépni, hogy tisztábban halljuk a létezés mélyebb szavát? A keresztény ember ezt az egyetemes vallási jelenséget komolyan veszi, ugyanakkor saját hitének világosságában értelmezi. Nem szükséges elvitatni a másoktól a keresés őszinteségét. Emlékezzünk csak, Pál apostol Athénban úgy szólította meg hallgatóit, mint akik keresik Istent. Hát, ha kitapinthatják és megtalálhatják. Jó lehet, nincs messze egyikünktől sem mindez. Az apostol nem az emberi vallásosság minden alakját igazolta. Felismerte benne a keresés nyugtalanságát, majd Krisztus felé fordította a figyelmet. A keresztény hit szerint az emberben élő transzcendens szomjúság valós jelenség. Önmagában még nem tévedhetetlen iránytű. A vágy jelezheti, hogy az ember több puszta biológiai fennmaradásnál, de a vágy tartalmának megítéléséhez kijelentésre, józanságra és lelki megkülönböztetésre van szükség. A peregrináció latin szava idegen földön való áthaladásra utal. A zarándok kilép saját megszokott rendjéből, áthalad egy számára idegen téren, és valamely vallási jelentőségű hely felé tart. Útja lehet egyéni vagy közösségi, indíthatja jámborság, fogadalom, hála, bűnbánat, vezeklés, gyász, kérés, vagy a lelki megújulás vágya. A fogalom történeti alakjai eltérnek, mégis mindegyikben jelen van a helyváltoztatásnál mélyebb mozdulat. Az ember önmaga elé kerül. A test megtett kilométerei a lélekben végbevenő közeledés jelképeivé válhatnak. A zarándok leveti mindazt, amit nem tud magával vinni. Lassabban halad, kiszolgáltatottabb az időjárásnak, a fáradtságának, mások segítségének és saját belső hangjainak. az út rendre lefejti róla azt a képzetet, hogy minden helyzet ura. Ebben az összefüggésben különös erővel szólal meg León Felipe Zarándok című verse Kosztolányi Dezső fordításában. A sor így hangzik, érezzünk minden szelet, érezzünk minden eget. Ez a mondat az érzékelés szabadságát és a bezárkózásból való kilépést idézi. Az Zarándok nem légmentesen zárt járműben suhan át a tájon, bőrén érzi a szelet. Tekintetét nem egyetlen mennyezet határolja. Több égbolt alatt jár, mégis ugyanazt az emberi törékenységet hordozza. A költői kép keresztény olvasatban tovább mélyül. A teremtett világ sokfélesége nem önmagában zárja a figyelmet. A teremtő felé nyitja. A szél nem bizonyíték, amely kényszeríti a hitet. Jel, amely fogékonnyá teheti a szívet. Az égbolt sem Isten lakcíme. Arra emlékeztet, hogy az ember láthatóra. Arra emlékeztet, hogy az ember látóhatára nem azonos a valóság határával. A Szentírás elejétől fogva úton levő emberekről beszél. Ábrahám megszólítást kap, emlékezzünk csak vissza. El kell hagyni a földjét, rokonságát és atya házát, és arra a földre kell mennie, amelyet Isten mutat neki. A rövid isteni felszólítás így kezdődik. Mózes első könyvének 12. fejezetének első igeversében. Az Úr ezt mondta Ábrahámnak. Menj el földedről, rokonságot közül, és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked. Az út itt engedelmesség. A cél még nincs részletes térképként a vándor kezében. Isten ígérete elégséges alapként kerül elé. Ábrahám történetében az zarándok lét nem romantikus tájélmény. Kockázat, bizonytalanság, tévedés, oltárépítés, újrakezdés és ígéret hordozása. A hit útja olyan bizalom, amely a teljes beláthatóság hiányában is komolyan veszi a megszólító Istent. Izrael történetének középpontjában szintén egy út áll. Az Egyiptomból való szabadulást pusztai vándorlás követi. A puszta egyszerre a gondviselés és a lelepleződés helye. Ott derül ki, mennyire gyorsan visszavágyik az ember a megszokott szolgaságba. Ott tanulja meg a nép, hogy a szabadság nem csupán a bilincsek hiánya. Istenhez tartozó életforma. A manna napi ajándéka korlátozza a felhalmozás illúzióját. A felhő és tűzoszlop vezetése arra tanít, hogy az út ritmusát nem mindig az ember szabja meg. A Szentírás ezzel nem idealizálja a vándorlást, bemutatja a lázadást, a félelmet és a hitetlenséget is. A zarándoklat bibliai képe ezért őszinte. Aki útra kell, magával viszi rendezetlen vágyait. Az út puszta ténye még nem tisztítja meg, senkit nem tisztít meg. Isten jelenléte, igéje és fegyelmező kegyelme formálhatja. Az ószövetségi ünnepi zarándoklatokban a közösségi emlékezés kap hangsúlyt. Izrael fiai Jeruzsálem felé tartottak, hogy együtt ünnepeljenek az Úr előtt. Az zarándok énekek a felfelé vezető út lelki nyelvét őrzik. A 121. Zsoltár a hegyekre emelt tekintettel kezdődik, majd a segítség forrását az ég és föld alkotójában nevezi meg. A 122. Zsoltár Jeruzsálem kapuihoz érkező közösség örömét és a város békességéért mondott könyörgést kapcsolja össze. A 84. Zsoltár az Isten háza utáni vágyat énekli meg, és boldognak mondja azt, akinek szívében zarándok utak vannak. Ezek a szövegek a fizikai utat lelki térképpé alakítják. A völgy, a forrás, a kapu, az udvar és a hajlék a hívő élet tapasztalataidnak hordozója lesz. Keresztény szempontból mégis szükséges egy alapvető tisztázás, kedves hallgató, azt gondolom. Isten nincs bezárva egyetlen földrajzi pontba. Salamon templom szentelési imádsága már elénk hozza, hogy az egek egei sem fogadhatják be őt. Jézus a samáriai asszonnyal folytatott beszélgetésében túllép a Garizim hegy és Jeruzsálem közötti szenthelyi vitán. az atya lélekben és igazságban imádókat keres. A keresztény zarándok ezért nem abból indul ki, hogy Isten valamely helyen nagyobb mértékben lenne Isten. Egy templom, egy bibliai esemény emlékét őrző táj, vagy egy hívő közösség történetének helyszíne segítheti az összeszedettséget. A találkozás szabadsága mégis Istenünk. Kegyelme nem függ belépőjektől, útlevéltől, fizikai erőtől, vagy utazási lehetőségtől. Kedves hallgató, gondoljuk csak végig. Ez a felismerés különösen fontos azok számára, akik betegség, életkor, fogyatékosság, anyagi helyzet vagy családi kötöttség miatt nem tudnak hosszú útra indulni. A keresztény hit nem sorolja őket a lelki élet peremére. A kórházi ágy mellett is megszólalhat az ige. A konyhaasztalnál is születhet igazi imádság. Egy városi lakás csöndjében is végbe mehet a bűnbánat és a megbékélés. Krisztus jelenléte nem a megtett távolság jutalma. Az arándokút lehet ajándék és eszköz, de nem válhat az isteni közelség feltételévé. A zarándoklat ideiglenesen felfüggeszti a megszokott menekülési útvonalakat. Teret nyit a csöndnek, és ebben a csöndben kérdések érkezhetnek. Miért élek? Kinek tartozom felelősséggel? Mit hordozok rendezetlenül? Kinek kell megbocsátanom? Kitől kell bocsánatot kérnem? Mit jelent számomra a halál? Van-e reménység, amely túlér a veszteségem? A keresztény közösség feladata ezen a ponton nem a nyomásgyakorlás, tanúságot tehet Krisztusról. Meghallgathat, együtt haladhat és tiszteletben tarthatja a másik ember lelki ismeretét. Így válik a zarándoklat az emberi élet egyik nagy jelképévé. Úton vagyunk még a legmozdulatlanabb napokon is. Testünk változik, kapcsolataink formálódnak, szerepeink elmúlnak, emlékeink átrendeződnek. A kérdés nem csupán az, hogy merre utazunk. Az is kérdés, mifelé tart az életünk egésze. A keresztény hit erre nem úti könyvet kínál minden részlet előzetes ismeretével. Krisztust mutatja fel, aki így mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. A zarándok végső biztonsága ezért nem saját tájékozódási képessége, hanem az, hogy ismeri őt az, aki vezeti.
0: De akkor most hadd kérdezzem meg, hogy véleményed szerint mitől válik egy utazás valódi keresztény zarándoklattá, és milyen lelki lehetősége lehet a helynek, a testnek, a csöndnek és a közösségnek?
1: Egy út attól még nem lesz zarándoklat, hogy régi templomok érintésével halad, és attól sem, hogy a résztvevők vallásos jelképet viselnek. A turizmus figyelemre méltó élményeket gyűjt. A zarándoklat kész arra, hogy maga az utazó is megváltozzék. E különbség nem mindig látható kívülről. Ugyanaz az ember fényképet készíthet egy templom kapuról, majd néhány perccel később csendben imádkozhat. A döntő kérdés a szív irány. Miért indult el? Mit vár az úttól? Kész-e meghallani valamit, ami megzavarja előzetes elképzeléseit? Kész-e letenni egy terhet, megvallani egy bűnt, elfogadni egy feladatot, vagy új módon tekinteni arra, akit eddig ellenségének tartott? Gondolkodjunk, kedves hallgató! A keresztény zarándoklat első lelki vonása az emlékezés. A bibliai hit nem időtlen eszmék lebegő világa. Isten történetben cselekszik. Elhív, szabadít, szövetséget köt. Profétákat küld, és az idők teljességében elküldi fiát. Egy hely azért lehet jelentős, mert történetet hordoz. Az emlékezés azonban könnyen tárgyasítja a múltat. Az arándokút nem mennyei pontgyűjtés. A megtett kilométer nem vált meg senki. A fáradtság nem fizetség Isten kegyelméért. A könyv sem teszi Istent adósunkán. Az üdvösség Krisztus ajándéka. Hitáltal fogadható el, ebből a szabadságból nézve a zarándoklat, egy hálatelt szívvel eképpen hangozhat, de jó mindenkünk. A második vonás a test bevonása. A modern ember vallási és szellemi kérdéseit gyakran pusztán gondolati ügyként kezeli. A Biblia ennél teljesebb emberképet mutat. Test és lélek nem két egymástól független történetet él. A fáradtság befolyásolja az imádságot. Ugye tudjuk, és tudatosítjuk, és tudjuk, tapasztaljuk. Az éhség megmutatja türelmetlenségünket. A közös tempó felfedi, tudunk-e alkalmazkodni a gyengébbhez. Az eső, a hideg vagy a hőség nem fenkölt élmény, mégis igazságot mond rólunk. Kiderül, mennyire ragaszkodunk a kényelemhez. Kiderül, hogyan szólunk társunkhoz, amikor elfogyott az erőnk. A test alázatra taníthat. Ezt az alázatot nem érdemes önkízással torzítani. A test Isten teremtménye, gondozása felelősség. Az arándoklat ritmusa akkor egészséges, amikor számol az életkorral, az egészségi állapottal, a pihenéssel, az ivóvízzel és a biztonsággal. A harmadik vonás a csönd. A csönd nem egyszerűen a hangok hiánya. Olyan belső tér, amelyben a figyelem kiszabadulhat az állandó válaszkényszerből. Mai életünkben minden megszakítható, üzenetek, értesítések, hírek és feladatok követelik a tekintetet. Az arándokút tudatosan korlátozhatja ezt a szétszórtságot. A telefon kikapcsolása, egy csendben megtett útszakasz, a reggeli zsoltárolvasás vagy az esti lelkiismeret, vizsgálat nem látványos mozzanat. Mégis ezekben történhet a legmélyebb elmozdulás. Illés története arra emlékeztet, hogy Isten megszólítása nem azonosítható automatikusan a rendkívüli jelenségekkel. Idézzük csak fel. A Hóreb hegyén a halk és szelíd hang tapasztalata után kap új küldetést. A csöndben felszínre kerülhet mindaz, amit a zaj eltakar. Az arándok először nem feltétlenül békét talál. Találkozhat szorongással, gyásszal, irigységgel, haraggal vagy szégyennel. A keresztény lelkiség nem követeli, hogy ezeket kegyes mondatokkal azonnal elfedje. A zsoltárok nyelve teret ad a panasznak, a kérdésnek és a kétségbeesésnek. A 42. zsoltár írója saját lelkét kérdezi, miért csügged el. A 13. zsoltár az isteni elrejtőzés tapasztalatát viszi imádságba. A 130. zsoltár a mélységből kiáll. A zarándoklat értéke nem a folyamatos emelkedettségben mérhető. Abban is megmutatkozhat, hogy az ember végre igaz szavakat talál Isten előtt. A 4. vonás az ige. A keresztény zarándoklat nem maradhat pusztán általános spiritualitás. Az érzések változnak. A táj szépsége felemelhet, a rossz idő elkedvetleníthet. Isten ígérete nem az élmény intenzitásához kötődik, tudatosítsuk. Az út napi rendjébe illesztett bibliaolvasás segít, hogy az arándok ne csupán önmagát hallgassa. Az ige megszólít, vigasztal, megítél és irántad. Különösen alkalmasak lehetnek az arándok zsoltárok. Ábrahám elhívásának története, a pusztai vándorlás elbeszélései, Illés útja, az Emmausi tanítványok története, Pál útleírásai, valamint a zsidókhoz írt levél hitről és mennyei hazáról szóló részei. A szövegválasztásnál érdemes kerülni a véletlenszerű, jóslatszerű használatot. A Biblia nem sorshúzó könyv. Összefüggésében olvasva vezet Krisztushoz. Az Emmausi út különösen gazdag minta. Két tanítvány csalódottan távolodik Jeruzsálemtől. Jézus melléjük szegődik, de eleinte nem ismerik fel. Meghallgatja történetüket, majd az írások felől értelmezi a történteket. Az út végén a kenyér megtörésekor nyílik meg a szemük. Ez a jelenet arra tanít, hogy Krisztus jelen lehet olyan úton is, amelyet a résztvevő vereségként élni. A felismerés nem mindig azonnali. Az út közben elhangzó magyarázat, a vendégszeretet és a közös asztal együtt készíti elő. A tanítványok ezután visszafordulnak. A Krisztussal való találkozás új irányt ad. Ugye mindenről a Lukács evangéliumának 24. fejezetében olvashatunk. Az ötödik vonás az imádság. Az arándoklat imádsága többféle lehet. Dicsőítés a teremtett világ szépségének. Hála a megtartatásért, közbenjárás azokért, akik nem tudnak velünk jönni. Bűnvallás a rendezésre váró élethelyzetek miatt. Könyörgés bölcsességért, hallgatás Isten előtt. Az ismétlés segítheti az összeszedettséget, de nem válhat GPS technikává. Jézus óv az üres szóhalmozástól, és arra tanít, hogy az Atya tudja, mire van szükségünk. Az imádság célja nem Isten tájékoztatása, az ember egészének odafordulása. A hatodik vonás a közösség. Egyedül járni és együtt járni más lelki tanulságot hordoz. A magányos út nagyobb csöndet adhat, ugyanakkor biztonsági és lelki kockázatai is vannak. A közösségi zarándoklat megtanít várni, kérni, elfogadni és hordozni. Pál apostol a testképével beszél az egyházról. A tagok különböznek, mégis egymásra szorulunk. Egy zarándok csoportban ez kézzelfoghatóvá válik. Valaki gyorsabban halad, valaki jobban tájékozódik, valaki figyelmesen meghallgat, valaki vizet oszt, valaki éneket kezd. Közösség minőségét az mutatja meg, hogyan bánik a leglassabb, legcsendesebb, vagy legbizonytalanabb taggal. A közösségi út lelki vezetést kíván. Fontos az előzetesen tisztázott rend, a napi szakaszok reális megtervezése, a pihenés, az elérhetőségek, az elsősegély és a személyes határok tisztelete. Lényeges annak kimondása is, hogy senki sem köteles nyilvánosan feltárni legbelsőbb történetét. A csoportos vallási élmény könnyen teremt meg érzelmi nyomást. A keresztény vezető nem használhatja ki a fáradtságot vagy a közösségi sodrást döntések kikényszerítésére. A megtérés, a bűnvallás és az elköteleződés a Szentlélek munkájához és az ember felelős válaszához tartozik. A bizalmas beszélgetést bizalmasan kell kezelni. Súlyos lelki vagy pszichés teher esetén megfelelő lelki gondozói, egészségügyi vagy szakmai segítségre lehet szükség. A hetedik vonás a vendégszeretet. A zarándok megtapasztalja, hogy rászorul másokra. Szállásra, útbaigazításra, vízre, türelemre. Ez az idegenség tapasztalatát közel hozza. A Biblia gyakran kapcsolja össze az Isten iránti hűséget a jövevény iránti felelősséggel. Az arándoklat erkölcsi hitelessége ezért nem választható el attól, hogyan tekintünk a menekülőre, a bevándorlóra, hajléktalanra, az úton levő szegényre, vagy a közösségünkbe érkező ismeretlenre. Könnyű szép éneket mondani az idegenségről egy jól tervezett út során. Nehezebb helyet készíteni annak, aki kiszámíthatatlanul érkezik az életünkbe. A zarándok lelkület ezen a ponton társadalmi felelősségé válik. Végül a keresztény zarándoklatot a hazatérés teszi teljessé. Az út élménye nem maradhat különleges sziget. Be kell lépni a hétköznapokba, a hazatérő ember ugyanabba, a lakásba, munkahelyre, gyülekezetbe és családi rendszerbe érkezik. A valódi gyümölcs apró változásokban jelenhet meg. Türelmesebben hallgat, rendez egy kapcsolatot, rendszeresebben olvassa az igét, józanabbul bánik az idejével, felelősebben fogyaszt, komolyabban veszi a teremtett világ védelmét, bekapcsolódik egy szolgálatba. A zarándok út nem menekülés a hétköznapokból. Olyan kitérő lehet, amely tisztább szívvel vezet vissza hozzájuk.
0: Kedves hallgatóink, nagyon fontos gondolatokat fogalmazott ismét Turci Árpád testvér. Mindenki, aki főleg egyházi hírekkel foglalkozik, hallgatja, akkor mindig hall erről a témáról is, hogy zarándoklat. Kedves hallgatóink, folytatjuk a zene után a beszélgetést Turci Árpád testvérrel.

0: kedves hallgatóink, akkor folytatjuk a beszélgetést Turci Árpád testvérünkkel a zarándoklatról, mert ez a téma nem csak egyházi, hanem világi téma, de mégis úgy tűnik, minthogyha többet foglalkoznának ezzel az egyházi közösségek. Hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy milyen veszélyeket, félreértéseket és lelki torzulásokat kell felismernünk, ha vannak ilyenek, amikor keresztényként a zarándoklásról beszélünk.
1: A zarándoklat gazdag lelki lehetőség, ezért különösen fontos a józanság. Minden erős vallási gyakorlat hordozhat torzulásokat. A mély élmény nem önmagában hiteles. Vizsgálatra szorul a tartalma, a gyümölcse és az a mód, ahogyan az ember Istenhez, önmagához és fele barátjához viszonyul. Az új szövetség a lelkek megvizsgálására és a jó megtartására tanít. Gondoljunk csak János első levelének 4. fejezetére, a Tesszalonikai első levélre, 5. fejezetére. Ez a megkülönböztetés nem bizalmatlanság minden iránt, ami megrendítő. A hitfelelős gyakorlata, az első veszély a hely megszentelésének félreértése. Bizonyos helyek valóban különleges, emlékezeti és közösségi jelentőséget hordoznak. A baj ott kezdődik, ahol Isten jelenlétét birtokolhatóvá tesszük. A szent hely könnyen vallási biztosítékká válik. Jeremiás próféta a templom kapujában éppen ezt a hamis biztonságot leplezi le. A nép a templomra hivatkozik, miközben igazságtalanságot követel. A szent tér nem fedezi el az istentelen életet. A zarándokhely meglátogatása nem helyettesíti az igazságosságot, az irgalmasság és a hűséget. A második veszély az érdemszerzés gondolata. Az ember ösztönösen szeretné mérhető teljesítményé alakítani a vallást. Megtettem az utat, kibírtam a nehézséget, elmondtam az imát, tehát joggal várom a jutalmat, ugye, kedves hallgató? Az evangélium ezt a számítást keresztül húzza azonban. Isten kegyelme ajándék. Krisztus kereszthalála és feltámadása az üdvösség alapja. A jó cselekedet a kegyelem gyümölcse. A zarándoklat hálából, bűnbánatból vagy keresésből születhet. Nem teheti Istent kötelezetté. A fogadalommal is józanul kell bánni. Az írás komolyan veszi a kimondott szót, Jézus pedig az egyszerű és igaz beszédre tanít. Meggondolatlan ígéretből könnyen lelki tehen lesz. A harmadik veszély a vezeklés félreértése, a bűnbánat a keresztény élet valósága. A vétket nevén kell nevezni. A károkozást lehetőség szerint rendezni kell. A bocsánat kérés, a jóvátétel és az életirány megváltozása nem kerülhető meg egy fárasztó úttal. A testi erőfeszítés kifejezheti a bűnbánat komolyságát, de nem tördi el a bűnt. A bocsánat Krisztushoz kötődik. Dávid bűnbánati zsoltára tiszta szívet és megújító lelket kér. Az 51. zsoltára gondol. A proféták pedig újra meg újra összekapcsolják az Isten tiszteletet az igaz élet követelményével. A zarándoklat hamis feloldozássá válik, amikor valaki az út után változatlanul folytatja az elnyomást, a hazugságot vagy a felelőtlenséget. A 4. veszély az élményhajszolás. A mai kultúra gyorsan csomagolhat termékké alakítja a különlegességet. A zarándoklat képei jól mutatnak a közösségi médiában. A napfelkelte, a hátizsák, a jelzett út és a megérkezés fotója könnyen felépít egy vonzó önképet. A megosztás önmagában nem helytelen. A kérdés a belső indíték. A zarándok mások figyelméből akar-e identitást nyerni? Képes-e megőrizni valamit kizárólag Isten előtt? Jézus a hegyi beszédben az imádság és a böjt rejtettségére tanít. A zarándoklat digitális fegyelme, ezért lelki kérdés. Lehetnek olyan szakaszok, amelyekről nem készül kép, lehetnek imádságok, amelyek nem válnak bejegyzéssé. Az ötödik veszély a lelki turizmus. Valaki helyszínről helyszínre jár, előadókat, közösségeket és módszereket próbál ki, mégsem engedi, hogy bárhol felelőssége szülessen. A folyamatos útonlevés ilyenkor a kötődés elkerülését szolgálja. A keresztény hit közösségbe hív. A helyi gyülekezet gyakran kevésbé látványos, mint egy nagyszabású zarándokút. Ott ugyanazokkal az emberekkel kell újra találkozni. Ott hosszú távon láthatóvá válik a türelmünk, hűségünk és szolgálatkészségünk. A zarándoklat akkor egészséges, amikor erősíti ezt a tartós odatartozást, és nem fölébe helyezi a utazót a hétköznapi gyülekezeti életnek. A hatodik veszély az egymással összenem egyeztethető vallási állítások kritikátlan összekeverése. A keresztény ember tiszteletre közelíthet más vallások követőihez, tanulhat történelmi és kulturális hagyományaikról, és együttműködhet velük a közjóért. Saját hitvallását mégsem kell feloldania egy általános szakrális érzésben. A kereszténység középpontjában Jézus Krisztus személye, keresztje és feltámadása áll. A vallások zarándoklatai között találhatunk formai hasonlóságokat. A teológiai jelentések nem automatikusan azonosak. A párbeszéd tiszteletet és pontosságot kíván. A másik ember méltóságát elismerjük, saját meggyőződésünket világosan képviseljük. Kedves hallgató, a hetedik veszély a történelmi felelőtlenség. A zarándok helyek nem légüres térben állnak. Különböző felekezetek, vallási közösségek, helyi lakosok és politikai hatalmak története kapcsolódhat hozzájuk. Egyes helyszíneket konfliktusok, kisajátítások vagy emlékezetviták terhelnek. A látogatónak tisztelettel kell viszonyulnia a helyi közösséghez. Nem kezelheti részletként mások otthonán. Fontos a hely szabályainak betartása, az öltözködési és fényképezési rend, a liturgikus alkalmak nyugalmának tisztelete, valamint a gazdasági hatás tudatosítása. A keresztény szeretet a vendég alázatában is megmutatkozik. A nyolcadik veszély a teremtett világ terhelése. A zarándokút lehet a természet iránti hála iskolája. A kilencedik veszély az egészség és a biztonság romantikus lebecsülése. A hit nem vakmerőség. Jézus megkísértésének történetében elutasítja, hogy látványos veszélyvállalással tegye próbára Istent. A tizedik veszély a vezetői visszaélés. A zarándoklat fokozottan érzékeny helyzet. A résztvevők elfáradnak, érzelmileg megnyílnak, és lelki tekintélyt rugászhatnak a vezetőre. Világos etikai keretekre van szükség, a vezető nem kérhet indokolatlan titoktartást, nem kezdeményezhet határsértő testi vagy érzelmi közelséget, nem használhatja fel a bizalmas közléseket saját céljaira. A pénzügyek legyenek látláthatók. A panasz útja legyen ismert, kiskorúak esetén a gyermekvédelmi szabályok elsődlegesek. A lelki nyelv semmilyen visszaélés nem tehet elfogadhatóvá.
0: Az utolsó kérdésem beszélj arról is, hogy mi a zarándoklat mai üzenete szerinted? Mindez hogy hat a hitben járókra, az útkeresőkre és azokra, akik távol érzik magukat minden vallástól?
1: A zarándoklat mai aktualitása talán éppen ott kezdődik, ahol korunk legnagyobb ellentmondásai láthatóvá válnak. Soha ennyi eszközünk nem volt a gyors helyváltoztatásra, mégis sokan érzik úgy, hogy belsőleg egy helyben járnak. Soha ennyi kapcsolat nem fért el egyetlen készülékben, mégis terjed a magán. Soha ennyi útvonaltervező nem segített célba érni, mégis bizonytalan, mi ad iránt az élet egészének. A zarándoklat nem varázsszer ezekre a sebekre, jelképes és gyakorlati ellenmozdulat. Lassít, egyszerűsít, testhez köt, másokra utal és teret nyit a végső kérdéseknek. A mai ember gyakran a hatékonyság nyelvén értékeli önmagát. Mennyi feladat készült el? Mekkora eredmény született? Hány emberhez jutott el a mondani való? Zarándokút más mértéket kínál, kedves hallgató. Egy nap értékét nem feltétlenül a megtett kilométer adja, lehet, hogy a legfontosabb esemény egy fél órás megállás, egy őszinte beszélgetés, vagy egy kimondott bocsánatkérés. A lassúság felszínre hozza, hogy az ember értéke nem azonos a teljesítményével. Keresztény nyelven ez a kegyelem megtapasztalásához vezet. Isten nem munkaerőként, fogyasztóként vagy adatpontként tekint ránk. Nevünkön szólít, ismeri történetünket és Krisztusban közösségre hív. A hitben járók számára az zarándoklat az első szeretet felidézésének alkalma lehet. A vallásos élet is megszokottá válhat. Az imádság szólamossá, az igeolvasás feladattá, az Isten tisztelet rutinná szürkülhet. Egy tudatos út kizökkenthet ebből mindnyájunkat. Nem az újdonság ereje tartja meg a hitet, mégis segíthet újra hallani a régi igét. A zarándok megkérdezheti, mikor és hogyan szólította meg először Krisztus evangéliuma. Milyen ígéret hordozta nehéz időben? Melyik kapcsolatában van szüksége megtérésre? Milyen szolgálatot halogat? Hol keményedett meg a szíve? A jelenések könyvében az efezusi gyülekezet komoly tanítást kap kitartásról és első szeretetének elhagyásáról. A lelki megújulás nem érzelmi nosztalgia. Visszatérés az első cselekedetekhez. A zarándoklat az egyház önértelmezését is megújíthatja. Az egyház úton levő nép. Nem végleg berendezkedett intézmény, amely birtokolja Isten országát. Sáfára az evangéliumnak. Tanulja Krisztusnak és várja urának teljességes uralmát. A zsidókhoz írt levél a hit embereiről úgy beszél, mint akik idegenek és jövevények a földön, jobb, mennyei haza után vágyódva. Ez a mennyei irány nem teszi közömbössé a földi életet. Felszabadítja az egyházat arra, hogy ne saját fennmaradását tekintse végső célnak. Szolgálhatja az embert, védheti a kiszolgáltatottat, hirdetheti a megbékét,

hűsége mégis Isten országához kötődik. Ezért minden földi közösséget szeretettel és kritikával szemlél. Nem teheti Krisztus nevét egyetlen párt, nemzet vagy ideológia tulajdonává. A mennyei polgárok Pál apostol szerint Krisztus várásához kapcsolódik. Ereménység alázatot ad a közéletben. A hívő nem tekinti ellenségének azt, aki másként gondolkodik. Igazságot keres és közben őrzi a másik ember méltóságát. A keresztény megszólítás nem titkolja saját irányát. Azt vallja, hogy a keresés mélyén Isten kereső szeretete előz meg bennünket. Jézus példázataiban a pásztor elindul az elveszett jó után, az asszony megkeresi az elveszett drachmáját, az apa pedig elébe fut hazatérő fián. Ezek a képek megfordítják a vallási teljesítmény megszokott logikáját. Az ember keresi Istent, miközben fokozatosan felismerheti, hogy ő maga is keresett ember. A kiengesztelődés szintén mai zarándoklat téma. Európai és magyar történelmünk útjai sok sebet kereszteznek. Háborúk, üldöztetések, kitelepítések, felekezeti ellentétek és családi hallgatások helyszíneit. Egy közösen megtett emlékező út segíthet meghallani a másik közösség történetét. A megbékélés nem jelenti a tények elmosását. Igazságot, bűnvallást, felelősségvállalást és türelmes kapcsolatépítést kíván. Pál a Krisztusban kapott békéltetés szolgálatáról beszél. Az egyház akkor hiteles, amikor saját múltját is kész megvizsgálni, és nem csupán mások vétkeit tartja számon. Kedves hallgató, a zarándoklat az életforduló kísérője is lehet. Fiatal felnőttként pályaválasztás előtt, házasságkötés vagy gyermekvállalás idején, szolgálati hely változásakor, nyugdíjba vonuláskor, vagy súlyos döntés előtt az embernek szüksége lehet rendezett csöndre. Az út nem ad mechanikus választ, segíthet külön választani a félelmet, a becsvágyat, a mások elvárásait és a felelős hivatást. A döntéshez az ige, az imádság, bölcs emberek tanácsa és a körülmények józan mérlegelése együtt járul hozzá. A zarándoklat nem helyettesíti ezeket, keretet adhat hozzájuk. Jelentősége van a korosztályok közötti közös útnak is. A családok és gyülekezetek életében kevés olyan alkalom maradt, ahol gyermek, fiatal, középkorú és idős ember huzamosabb ideig együtt halad. Egy jól megtervezett, rövidebb zarándoklat kölcsönös tanulás lehet. A fiatal segíthet a technikai tájékozódásban, az idős történetet, imádságot és kitártást adhat, a gyermek kérdései leleplezhetik a túlbonyult vallási beszédet, az akadálymentesítés, a pihenőpontok és a rugalmas szakaszok azt fejezik ki, hogy a közösség nem a legerősebbek tempójához méri az ember értékét. A városi ember számára a zarándoklat nem feltétlenül több hetes távoli út. Lehet egy nap, amelyen gyalog keresi fel saját településének templomait, emlékhelyeit, temetőjét, szociális intézményeit és természeti környezetét. Minden állomáson más kérdést vihet Isten elő. Hála a múltért, bűnbánat a közösség mulasztásaiért, könyörgése betegekért, közbenjárása vezetőkért, figyelem a szegények felé, felelősség a teremtett világért. Egy ilyen út új szemmel láttathatja a megszokott utcát. Az zarándok ráébredhet, hogy missziós terepe és felebaráti felelőssége ott kezdődik, ahol minden nap jár. A zarándoklat a digitális korban az osztatlan figyelem gyakorlata. A figyelem erkölcsi jelentőségű. Akit meghallgatunk, annak teret adunk. Amit hosszasan szemlélünk, az alakít bennünket. A folyamatos görgetés széttöri jelenlétet. Egy zarándoknak tudatos rendje megtaníthat bennünket az egyetlen dolognál való megmaradásra. Egy zsoltár, egy útítás története, egy fa árnyéka, egy település sebe, egy hálaadó imádság, ez a figyelem a hazatérés után is gyakorolható. Étkezés közben félretett telefon, megszakítás nélküli beszélgetés, lassan olvasott ige szakasz, türelmes látogatás. A zarándoklat így a jelenlét iskolájává válik. Végső soron a keresztény zarándoklat eszkatológikus, vagyis a beteljesedés felé tekint. A Biblia utolsó nagy képei között ott áll az új ég és új föld,

0: Isten hajléka az emberekkel, a könnyek letörlése és a halál megszűnése. Gondoljunk csak Jelenések könyvének utolsó fejezetére. A keresztény reménység célja nem a világ elhagyása egy testetlen lét kedvéért. Isten újjáteremtő munkájának teljessége, ezért az út egyszerre hordoz honvágyat és felelősséget. Vágyódunk arra, amit még nem látunk teljesen. Közben gondozzuk azt a világot, amelyet Isten ránk bízott. Kedves hallgató, így nyeri el teljes súlyát az zarándok lét képe. Az ember nem önmagába visszatérő körön jár. A történelem Isten ígérete felé tart. A hívő útját kudarcok, tévedések és visszaesések kísérik, mégsem saját álhatatossága az egyetlen reménye. A jó pásztor ismeri juhait. Krisztus végigjárta az emberi élet útját. Megkísértetett, elfáradt, sírt, szenvedett, meghalt és feltámadt. A keresztény ember olyan úton jár, amelyen ura előtte ment. Műsorunk végén mindenkinek szólhat a meghívás. A hídben járó ember újítsa meg figyelmét. Ne elégedjen meg a vallásos megszokással. Vegye elő az igét, rendezze kapcsolatait, és kérdezze meg, merre hívja Krisztus szolgálni. Az útkereső adjon időt kérdéseinek. Keressen olyan keresztény közösséget és beszélgető társat, ahol komolyan veszik szabadságát és kételjeit. A magát nem vallásosnak tartó ember is megállhat egy időre. Figyelheti a szelet, az eget, saját lélegzetét és a másik ember jelenlétét. Kimondhatja azt a kérdést, amelyet eddig elhallgatott. Az zarándoklat nem feltétlenül egy távoli országban kezdődik. Kezdődhet a következő őszinte lépéssel. Egy telefonhívással, egy templomajtó átlépésével, egy régen halogatott bocsánatkéréssel, egy csendben elolvasott evangéliumi szakasszal, egy beteg meglátogatásával, egy vasárnapi istentisztelettel, egy erdei úttal, amelyen végre nem sietünk. A külső út és a belső út olykor összetalálkozik. A keresztény hit szerint mindkettő fölött ott áll Isten megelőző kegyelme. León Filipe Kosztolányi által magyarra fordított sora arra hív, hogy érezzünk minden szelet és minden eget. A keresztény zarándok ehhez hozzáteszi a hit vallomását. A szelek változnak, az égbolt beborulhat, az ember elfáradhat és eltévedhet. Isten hűsége nem változik. A 121. Zsoltár Isten őrizőként mutatja be, aki vigyáz a ki- és bemenetelre. Ezt mondja a 7.-8. vers. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet, megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor. Ez az őrzés nem a nehézségek hiányának ígérete. Annak reménysége, hogy utunk egyetlen szakasza sem esik kívül Isten ismeretén. Úgy indulhatunk tovább, mint akiknek nincs minden kérdésre kész válaszuk, de van igéjük, közösségük és reménységük. Úgy nézhetünk az út szélén álló emberre, mint lehetséges felebarátra. Úgy tekinthetünk testünkre, mint gondozásra bízott teremtményre. Úgy viszonyulhatunk a földhöz, mint Isten tulajdonához. Úgy érkezhetünk szent helyekre, hogy nem birtokolni, hanem figyelni akarunk. Úgy térhetünk haza, hogy a hétköznapi életet sem tekintjük Isten nélküli térnek. A zarándok út végső kérdése ezért személyes. Kihez tartozom útközben? A keresztény válasz erre Jézus Krisztusra mutat. Ő nem csupán iránt jelent. Társul szegődik, igét nyit meg, asztalhoz hív, bűnt bocsát, terhet hordoz és hazavezet. Ebben a reménységben a zarándoklás több lesz különleges utazásnál. A hit, a szeretet és a reménység gyakorlata lesz. Olyan út, amelyen az ember lassan megtanul jelen lenni Isten előtt, fele barátja mellett és a rábízott környezetében.
1: Kedves hallgatóink, ez a téma, hogy zarándoklat, ez nem csak azt jelenti, hogy mindenki gondolkodjon rajta, de én nagyon sok embert ismerek, aki viszont részt vesz a zarándoklaton. És természetesen, kedves hallgatóink, a hírekbe mindig beszélni fogunk ezekről a témákról, hogy mik történnek, mert az egyházak mindig megszervezik majd a zarándokokat. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük ismét Turci Árpád testvért, hogy olyan fontos témáról szólt kedves hallgatóinknak.
0: Köszönöm a figyelmet, kedves hallgatóink! Isten áldjon meg mindenkit!
1: Úgy legyen! Amen! Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

Lelkünk kincsei. Sipos Lajos műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Kedves hallgatóink, műsorunk arra vállalkozik, hogy általa lélekben gazdagodjunk, hogy a belső úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

21 év házasság után a feleségem arra kért, hogy vigyek el egy másik nőt egy vacsorára, és utána esetleg egy mozira. Majd hozzátette. Szeretlek, de tudom, hogy ez a másik nő is szeret, és jó lesne neki, ha egy kis időt együtt töltenétek. És ez a bizonyos másik nő, akivel a feleségem kért, hogy randizzak, nem volt más, mint az édesanyám, aki már 19 éve özvegy volt. Viszont a munkám és a három gyerek miatt ritkábban tudtam látogatni. Jóformán csak a nagyon jeles alkalmakkor. Még aznap este felhívtam, hogy menjünk el egy vacsorára, meg esetleg egy moziba utána. Mi történt? Jól vagy? Minden rendben? Kérdezte aggódva. Talán nem is csodálom. Viszonylag későn este hívtam, és ez a meghívás eléggé váratlan is volt, mivel ilyen randing soha nem is volt még. Semmi baj nem történt, csak gondoltam, jó lenne egyet vacsorázni, beszélgetni. Válaszoltam. Csak te és én. Majd egy kis csönd után rávágta, hogy nagyon szeretném. Ez nem is kérdés. Azon a pénteken, ahogy érte mentem, hogy felvegyem a házánál, egy kicsit ideges voltam. Bár láttam rajta, hogy ő is elég izgatott a randi miatt. Az ajtóban várt, már a kabátját is magára vette. Még fodrásznál is volt előtte, a haja szépen begöndörítve, és azt a ruhát viselte, amit a legutolsó házassági évfordulójokon vett fel. Úgy mosolygott, mint egy angyal. Mondtam a barátnőknek, hogy randink lesz. Teljesen oda voltak, szólt egyből, ahogy beült az autóba. Alig várják, hogy meséljek, mi volt a találkánkon. Elmentünk egy hangulatos kis étterembe, úgy belém karolt, mintha csak a first lady lett volna. Éreztem, hogy milyen büszkén állt az oldalamon, mint ahogy egy igazi anyának kell. Miután leültünk, elkezdtem felolvasni a menüt, mivel nem igazán látta tisztán az apró betűket. Ahogy olvastam, nagyjából a felénél felnéztem, és láttam, milyen ámulattal bámul engem, egy kedves mosolyal az arcán. Régebben mindig én olvastam fel a menüt neked, amikor kicsi voltál, mondta, majd a tekintetében látszódott is, hogy elmerengett ezeken a régi szép időkön. Nagyon kellemes, jó kis beszélgetés volt. Lényegében átbeszéltük, kinek mik a jelenlegi dolgai, élményei, stb. Tehát jól elnyúlt, sőt, olyannyira, hogy le is késtük a mozit is. Később, ahogy megérkeztünk a házhoz, ezt mondta. Mit szólsz egy következő alkalomhoz? De csak is, ha megengedett, hogy a vendégem légy, kisfiam. Mondtam, legyen, semmi gond. Milyen volt a randi? Kérdezte a feleségem, mikor hazaértem. Nagyon jó. Sokkal jobb, mint amit elképzeltem, válaszoltam neki lelkesen. Pár nappal később édesanyám meghalt egy hirtelen szívrohamban. Nem tudtam semmit tenni. Teljesen váratlan volt. Így elbúcsúzni se volt lehetőségem. Nem sokkal rá pedig jött egy boríték egy előre kifizetett számlával, rajta az étterem neve, ahol a közös randink volt, benne egy cetlivel. Előre kifizettem a számlát, mert nem voltam benne biztos,
hogy már ott lehetek. Két főre. Egyik a tiéd, a másik pedig a feleségedé. Soha nem fogod megtudni, milyen fontos volt nekem az az este. Szeretlek, fiam. Most már tudom, hogy milyen fontos, hogy kimondjuk, szeretlek. És azt a másikat akkor szeressük, amikor lehet, amikor velünk van. Semmi más az életben nincs olyan fontos, mint a családunk. Szánjunk rá elég időt, és ezt akkor tegyük, amikor még lehet. Ne akkor, amikor már esetleg később.

kicsit több békesség, jóság, szelídség, kevesebb erőszak, gyűlölet, irigység. Kicsit több igazság úton, útfélen. Kicsit több segítség bajban, veszélyben. Kicsit több mi és kevesebb én. Kicsit több erő, szeretet, remény. És sokkal több virág az élet útjára, mert a sírokra már úgyis hiába.

A hangya megszomjazott erősen, és elment a forráshoz, hogy szomját eloltsa. De mikor a forrás széléről a víz fölé hajolt, elszédült, és befordult a vízbe. A kút mellett volt egy fa, melynek ágai a víz fölé hajoltak, és az egyik ágán galamb ült. Látta a galamb, hogy a hangya kínlódik a vízben, megsajnálta, és ledobott hozzá egy ágacskát. A hangya mindjárt föl is kapaszkodott az egyik levélre, megpihent rajta. Eközben a kúthoz érkezett egy madarász. Meglátja a galambot a fán, s mindjárt előszedett valami hosszú vesszőt, lépet ragasztott a végébe, és lassan-lassan a faágai közé tolta, hogy megfogja a galambot. De a hangya meglátta a madarász szándékát, hamar oda szaladt hozzá, fölmászott a lábán, és jót csípett rajta. A madarász a lábához kapott, és lejtette a lépes rudat. Most a galamb is meg